0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább beszélgetést Lehel László barátommal, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatójával. Ott hagytuk abban az előbb, hogy a magyarországi, úgymond nehéz téli időszakban lévő elesetteknek a segítésére is azért jelentős szerepet szánnak. Milyen egyéb egyházi szervettel vagy nem egyházi szervettel tartotok szoros kapcsolatot egybe a közös munkába?
1: Igen, ugye az előző szakaszban beszéltünk a nemzetközi kapcsolatainkról, igen, hogy milyen nemzetközi szövetségekben vagyunk jelen, és hogy milyen komoly nemzetközi finanszírozása van a segélyszervezetnek. Tehát ugye amikor mi külföldön dolgozunk, azért az alapvetően nem magyarországi adományokból történik, hanem nemzetközi pályázatokon nyerünk támogatásokat. Ez egyébként egy megszokott dolog a világban. Na most, ami a magyarországi munkát és kapcsolatrendszert illeti, itt mindenképpen ugye ki kell emelnem két szervezetet, ez pedig ugye a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. Nem csak azért, mert Kozmaj Mirét személyesen régóta jól ismerem, hanem egyfajta munkakapcsolat alakult ki, különösen is a migráció révén, és ez egy nagyon korrekt munkakapcsolat volt. Tehát ha megállapodtunk valamiben, akkor tartották, és mi is tartottuk a szavukat. Ez egy alapkritérium az együttműködésben. És ugyanezt mondhatom a Caritasról, Lécsik Gábor és munkatársairól. Már nyilvánvalóan a Caritasnak más a felépítése, mint a Máltának. A Caritas az sokkal inkább ugye az egyházközségek, a plébániákra épülő rendszer. De ez egy korrekt és jó együttműködés.
0: Azért, ha már itt rendszerről beszéltél, milyen szervezeti felépítésbe dolgoztok, mert azért ez sem mindenki tudja.
1: Igen, tehát egy országos központ van, amelyik irányítja a munkát. Egyrészt irányítja a hazai tevékenységünket, itt ilyen 18 intézménynek az irányításáról beszélek, és ennek a szakmai számon kérése és a szakmai sztenderdek kialakítása az mind az országos központhoz tartozik. Van egy másik részlegünk, amelyik a nemzetközi és hazai, adott esetben hazai humanitárius és fejlesztési ügyekkel foglalkozik, tehát amikor katasztrófák vannak, vagy egy árvízon Magyarországon, vagy szomszédországban, vagy Kárpát-medencében, vagy a magyarságot érintő nehézségekről van szó, akkor mozdulunk, vagy ha nagyobb természeti katasztrófa van, akkor. Van egy olyan igazgatóságunk, amelyik a kommunikációval, a kapcsolatteremtéssel, az adományozói körünkkel foglalkozik. Hát ilyen 10 000 fölött van azok magánszemélyeknek a száma, akik rendszeresen adományoznak, rendszeresen segítik a munkánkat. Egyrészt úgy, hogy ugye az Ökumenikus Segélyszervezet honlapját felkeresik, és a honlapon mindenről lehet tájékozódni, illetőleg adományozni is lehet online módon. Aztán néhány éve van ez a telefonszámunk, ez a 1353, ami pedig 250 forint adományozását teszi lehetővé. Tehát számunkra fontos az, hogy egyrészt a szolidaritásnak a szellemiségét, más szóval a felebaráti szeretetnek a fogalmát, azt terjesszük. Tehát, hogy ez minden szélesebb körben legyen ez ismert, és hogy emellé rendeljünk egy megszokott professzionális hátteret is. És hát természetesen van raktárbázis a szervezetnek, vannak gyűjtéseink, évi rendszeres pénzadománygyűjtéseink, nem sokára fog indulni a szeretetészség, ez a tört mézes kalács szív, ami egy nagyon ismert gyűjtésünk, aztán ősszel mindig kora, hát pontosabban augusztusban van, ugye a töltsünk meg 1000 iskolatáskát, és aztán van egy tavaszi, ami felhőtlen gyerekkor, az pedig inkább a gyerekeknek a fejlesztésével foglalkozik. Tehát ezek azok a részlegek, amiket innen, itt Budapesten tartunk, és hát emellett minden intézménynek megvan a maga feladata. Beszéltünk, tettem említést a családok átmeneti otthonairól. Igen. Ugye itt, hogy azért jól értse a kedves hallgató, és olyan családokról beszélünk, akik elveszítik az otthonukat, valamilyen oknál fogva. Ez egy bonyolult dolog, hogy miért, de elveszíti, és akkor kérik, hogy fogadjuk be őket. Na most a családok átmeneti otthona az egy olyan intézmény, ahol közösségi mosdók vannak, és közösségi konyha van. és nincs igazából a családnak önálló élete, van egy kis szoba, ahol meghúzódhat. Egy másfél évig tartózkodhatnak itt az emberek, és azt láttuk az elemzések során, hogy meglepően sok család van, aki másfél évig van az egyik intézményben, és másfél év után költözik egy másik hasonló intézménybe. 120 ilyen intézmény van Magyarországon. És ezeknek a finanszírozását tulajdonképpen az állam biztosítja. Na most egy kicsit jobb körülményt akarunk, persze akkor a saját gyűjtésből ezt megtesszük. És akkor megszólítottuk azokat a családokat, akik ilyen intézményekben vándorolnak gyakorlatilag,
0: igen,
1: és rengeteg pénzbe kerül nekünk, mint adófizető állampolgároknak, hogy gondolkozzunk együtt, hogy nincs-e kedvük például ahhoz, hogy megtanuljanak gazdálkodni és állattenyésztéssel foglalkozni. Aztán eljött több ilyen család, és azt mondta, hogy igen, ők ezt szeretnék, akkor elvittük őket Somogy megyébe, Kastélyos-Dombónra, ahol létrehoztunk egy több hektáros területen egy mintagazdaságot, ahol meg lehet tanulni a növénytermesztést, tehát egy háztáji gazdálkodást, hogy ezt hogy lehet menedzselni, és megtanulták az állattenyésztést. Tehát az apró jószágtól kezdve mindegyik, tehát ez mind a gazdaság. Tanul, van elméleti oktatás, és van gyakorlati oktatás, és közben mérjük az eredményeket. Aki nem felel meg, és nem tudja tempót tartani, attól el kell köszönnünk sajnos. Uh-huh. Na most elindult és utána azt mondtuk, hogy ha másfél évig helytállnak, akkor mi veszünk ott a környéken üres házakat, rendbe tesszük a házakat, és kiköltözhetnek. És onnantól kezdve önálló életüket élhetik. Tehát nem kell, hogy az állami rendszerbe maradjanak. Hát kivesszük véglegesen őket az állami rendszerbe.
0: Nagyon jó.
1: Na most ebből már az első családok kiköltöztek, és azt látjuk, hogy közel most már 50 főről beszélünk, hogy megállják a helyüket. Persze mi még mentoráljuk őket, tehát rendszeresen látogatjuk, figyeljük a munkájukat, segítjük a munkát, de óriási dolog azt látni, hogy beköltöztek egy üres házba, és egyszer csak fel van ásva az egész kert, be van vetve mindennel, ott vannak a jószágok, tehát önfenntartóvá kezd válni a család.
0: Lacikám, szívemből beszélsz. Ver Miklós püspök úr meghirdette egy pár hónappal ezelőtt ez, amit te mondasz, hogy ugye az ő egyház megyébe, itt egy Nógrád megyére gondolt, elsősorban, de máshol is, nagyon sok üres ház van, gazdanélküli. Hogy hogyan lehetne ezeket az embereket, az rászorultakat. Ennek vagy van tulajdonosa, vagy nincs.
1: Igen.
0: De érdemes lenne felszólítani, ha valaki tud róla, hogy egy ilyen célra nem tudná adni.
1: Hogy
0: össze kellene fognatok, mert ő végül is, igen, felvállalta, igen, ennek a koordinálását,
1: igen,
0: is.
1: Igen.
0: Tehát amikor te ezt csinálod, mert ugye erről van szó.
1: Igen.
0: Meg lehet élni a háztáji földből is saját magának,
1: hogy
0: sőt lehet abból a szomszédnak, hogy is,
1: hogy
0: és,
1: sőt,
0: és a közösségeknek is.
1: Hát mint
0: is.
1: Őstermelő, akár kimehet a piacra is, tehát nem kell adóznia egy bizonyos összegig, tehát kiviheti a piacra is.
0: Úgyhogy
1: itt ennél sokkal fontosabb az önbecsülés, tehát hogy az emberek visszanyerjék az önbecsülésüket. És a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy egyik intézményből a másikba vándorolnak, és egyszerre csak beköltöznek egy olyan házba, ahol esetleg már külön szobában laknak a gyerekek. Már nem együtt nyolcan, hanem külön szobában. Tehát egész más jövőjük lesz. És hogyha mi nem egy leszakadó társadalmat akarunk építeni, már pedig nem azt akarunk, hanem hogy felzárkózzanak a potenciálisan veszélyben lévő emberek, akkor ezt az utat kell járni. Ez egy jó példa erre. Aztán vannak más intézményeink, ahol például szabásvarás tanfolyamok zajlanak, és megtanulják, és elkezdenek maguk összeállítani olyan dolgokat, amikről nem is gondolják.

0: válságban jár az ember, és azt mondja, hogy igen, van ott egy rettenetes sok érték van, és üres ház.
1: Igen.
0: Akkor, mivel a Dráva mentén nagyon sok olyan vesző van, amiből lehet kosarat fordni.
1: Igen.
0: Tehát megint csak azt mondom, hogy a megélhetésnek bizonyos formáit, nincs, aki ezt koordinálja.
1: Egyrészt, másrészt pedig hát nem lehet mindenkitől elvárni, hogy ez ebbe az irányba menjen. Tehát, hogyha ő nem ért, vagy nincs affinitása ahhoz, hogy gazdálkodjon, és esetleg állattenyésztéssel is, háztáji állattenyésztéssel foglalkozzon, akkor ezt tudomásul kell venni. Én azt gondolom, hogy azért vannak ilyen kísérletek, ma már a szociális munkában azért áttörés van, és egyre inkább látják mások is, én azt gondolom, mi már elég régóta látjuk, hogy nem az a megoldás, hogy szociális intézmények sokaságát hozzuk létre, és ott tartjuk az embereket, és próbáljuk őket segélyezni. Pontos. Tehát ez nem fog sehová se vezetni. Az a megoldás, hogyha minél gyorsabban kivesszük őket onnan, és a saját lábára állítjuk őket, de azért legyünk reálisak, van, akit nem lehet. Tehát aki már olyan mértékig erodálódott, hogy ott már nincs menekvés, tehát ott már csak létfenntartás kell tenni.
0: Ugye ez a Cserdi Bogdán László féle önkormányzat, ahol a cigányságnak a zöme végül is önfenntartóvá is tud válni, ehhez ott a polgármester lehet, de gondolom, hogy sok helyen a parókia is lehet ennek mozgatórugója.
1: Tehát igen,
0: a kis településeken ma már nincsen jó formán iskola, semmi, de ott a parókia. A parókia azért sok mindent tud segíteni, hogy a település megmaradása.
1: Ez kétségtelen igaz, de azt látom, hogy azért ehhez egyfajta szakmai tudást is hozzá kell tenni. Tehát az a szerencsésebbik eset, és ott látok komoly előrelépéseket, ahol mondjuk van egy gyülekezeti lelkész, és maga köré tud venni olyan szakembereket, és meg is tudja finanszírozni azokat a szakembereket, akik ezt csinálják, és nem egyik pillanatról a másikra, hanem megpróbálják ezeket a családokat mentorálni is. Tehát mindig az a baj a különböző projekteknél, hogy valamit megcsinálunk, és utána elengedjük.
0: Igen.
1: És aztán kiderül, hogy egy fél év múlva összedőlt az egész.
0: Igen.
1: Azért, mert túl korán engedtük el.
0: Tehát, itt a folyamatos gondozás.
1: És erre is kellenek bizony pénzek. Tehát amikor mi gyűjtünk, amikor arról beszélünk, hogy fejlesztés és a családok integrációja, akkor mi ilyen feladatokra akarunk szakembereket bevonni.
0: Azt hadd kérdezem, hogy végül is ugye itt a címe ennek a kis műsorunknak az, hogy párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalomban. A párbeszédben az állam, önkormányzat, civil szervezetek mennyire érzik magukénak azt a missziót, amit ti végeztek?
1: Én azt gondolom, hogy a párbeszédben abszolút partnerek vagyunk. Tehát amikor azt látom, hogy a szociális kormányzat nagyon figyel arra, hogy milyen javaslatokat teszünk, vagy amikor azt látom, hogy egy kísérleti projektet végrehajtottunk egy évre, és utána annak a tapasztalatait megfogalmaztuk, és eltelik néhány év, és azt látjuk, hogy az egykori projekt, amit mi kísérletnek szántunk, az ma már a szociális ellátórendszernek a részévé lett. Ez ékes bizonyítéka annak, hogy van arra fogékonyság, hogy tudunk együtt. Ez másképp nem is menne.
0: Ez így.
1: Tehát az államnak az a feladata, hogy ezeket a kezdeményezéseket segítse, támogassa és együtt gondolkodjon velünk.
0: Ennek,
1: nem pedig fordítva.
0: Ennek mondjuk egy éves költségvetési támogatás mit jelent ez, vagy ezt nem lehet előre kiszámítani?
1: Hát ugye a költségvetési támogatás az ilyen ad-hoc jellegű, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy ilyen évi 180 millió forint az, amit a legutóbbi évben kaptunk ilyen címen, hogy kiegészítő támogatás, akkor az gondolom,
0: hogy
1: egy 2 milliárd vagy 2-3 milliárd közötti forgalomhoz képest nem vagyok elégedetlen, tehát az is azért egy jelzés arra, hogy segít, és ugyanakkor meg más feladatokat azért az állam finanszíroz, tehát amikor egy családok átmeneti otthonáról beszélünk, akkor megfinanszírozza. Az más kérdés, hogy a jó színvonalhoz, vagy hogy ilyen szakembereket oda tegyünk, azt már akkor nekünk kell külön megfinanszírozni, és az már nekünk kell pénzt gyűjteni. De hát ez lehet mobilizálni a civil társadalmat, és ha jó célokat látnak az emberek, akkor szívesen segítenek.
0: Pontosan. Hiteles emberek, hiteles szavai és eredményei, azok mindig vonzzák a következő, abba még belekerülő, vagy éppen nehéz sorba lévő embereket. Menjünk ismét egy kicsit ki, hiszen itt van ez az úgynevezett migrációs probléma,

0: egész Európában, meg hát a világon is jelentős problémát jelent. Te itt az előbb említetted Irakból.
1: Igen.
0: Én gondolom, hogy nem csak Irak, hanem egyáltalán az a világ, ahonnan milliók menekülnek el. Hogy látod annak ennek a kérdésnek az igazi megoldását?
1: Nagyon régóta mondjuk azt, hiszen sok-sok évvel ezelőtt jártunk Irakba, Egyiptomba, nagyon ázsiai, nagyon szegény országokba, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani a fejlesztési támogatásokra. Tehát, hogyha a szegény és elmaradt országok, a fő kibocsátó országok nem látják azt, hogy és az ott élő fiatalok nem látják azt, hogy lehet abban az országban boldogulni, akkor hiába teszünk bármit, ez a folyamat megállíthatatlan.
0: Igen.
1: Tehát a fejlesztési koncepciókat kell a mai világban újra gondolni, és sokkal több pénzt kellene költeni a fejlesztésre, mint mondjuk például a fegyverkezésre. Tehát az, hogy egy rendszert megdöntünk, ez nagyszerű, és utána létrehozunk egy nagyobb konfliktust, egy még nagyobb humanitárius katasztrófát, mint ami azelőtt volt. És utána nincs az a pénz, amivel azt rendbe lehet tenni. Tehát át kellene gondolni ezt újra, és az a vezető politikusoknak az a felelőssége, és itt a világ elsősorban nagyhatalmaira gondolok, hogy ezt kezdeményezzék, és történjék ebben áttörés, mert én nem látok áttöréseket. Tehát ilyen,
0: de azt hiszem, hogy egy nyelven beszélünk számomra is, mint pedagógus számára, meg közigazgatásban dolgozom, meg azért az ország kívül is többet járt ember, hogy végül is a szülőföld megmaradásába kellene a nyugatnak segíteni mondjuk ezen országoknak, hogy ő ne kényszerüljön arra, hogy ő elhagyja a szülőföldét. Ehhez pedig valóban tényleg a párbeszéd nyugat és az arab országok között az emberért folyjon, és lehetőleg ott mit tudok segíteni, és nem az, hogy itt hogy tudom befogadni, amelyik soha nem érzi majd magának igazán szülőföldjének, mert azért mégiscsak a szülőföld szeretete benne kell, hogy legyen. Ez a fajta párbeszéd, említetted ugye, fegyverkezés és a bankvilág, ezeknek van erre, de a két nép szellemiségét jobban megismerő, és ebbe a nyugat segítő szándéka, fejlesztéses, stb. Azt hiszem, hogy ez az a alap, amivel lehetne talán az, hogy ez a folyamat megálljon, vagy lehetőleg, és ott egy béke, minél hamarabb béke legyen.
1: Hát nagyon mélyek a konfliktusok. Nagyon mély a konfliktus. Az arab-izraeli viszonyban egy nagyon szinte áthatolhatatlan konfliktus húzódik, és ez ott szúnyad a mélyben, sajnos, és hát ez még tetőződik azzal az iszonyatos populáció növekedéssel, hogy rengeteg fiatal ezekben az országban, tehát az 5-6 gyerek, ugye, ez egy megszokott dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel hosszú ideig fogunk szembesülni, ezzel a problémával, és amit mondjuk mi akár Irakban teszünk most, az pontosan azt szolgálja, hogy megpróbálni ott tartani őket, és arra fordítani a pénzt.
0: Erről egy pár szót azért mondjam.
1: Arra fordítani a pénzt, hogy egy kis vállalkozást elindíthasson, egy kis minigranttal, $1,000-2,000 beszélek, nem nagy összegekről, vagy olyan képzéseket, olyan szakmai képzéseket indítsunk, olyan szakmákat tanítsunk, amivel jól el tud helyezkedni. Tehát itt ez egy nagyon összetett folyamat, és az érdekes, azt látjuk, hogy azért nem állt még feje tetejére szerencsére a világ, tehát amikor találkoztunk a keresztény közösségekkel, éppen ugye a Ninive fennsíkról beszélek, most sokat hallani Moszulról, és ez Moszul közelében van ez a Ninive fennsík, ahol majdnem, hogy egy keresztény enklávé él.
0: Igen.
1: Ugye a városok 50 000 kereszténnel, 30 000 kereszténnel, és ugye ezeknek nagy része elmenekült, és 2 év után most ér vissza, és akik elmenekültek, azoknak, ha százalékos arányban nézem, akkor sokkal kisebb százalékban jöttek, indultak Európa felé, mint mondjuk a muzulmán közösségeknek az emberei. Pedig ha valaki azt mondja, hogy hát keresztények jöttek, akkor azt talán azt mondanák, hát megértjük, mert egyre szükül az élettér. De nem, hanem azt mondják, hogy vissza, amilyen gyorsan vissza szeretnének menni, tehát lesz itt e tekintetben is feladatunk, és hogyha ebben a nemzetközi közösség egy kicsit szorosabban összefog, és ebben látni az, hogy Magyarország nagyon, nagyon meghatározó véleményen van, és ez egy nagyon jó dolog, akkor én azt gondolom, hogy ha kicsi eredményeket is, de azért lehet eredményeket elérni, és ez egy jó üzenet lehet ebben a nagyon, nagyon fordítottá vált világban, ahol most mindenki Európába akar jönni.
0: Igen, hát az ember hallja a híreket, hogy Görögországban, igen, ugye több millióan ott, igen, várakoznak azon, hogy lesz béke, vagy nem, hazamegyünk, lehetünk, vagy nem, igen, ki erre, ki arra orientálódik, de ennek az úgynevezett béke megteremtésnek látod egyáltalán a végét?
1: Hát politikai rendezések ellenek egészen nyilvánvaló, tehát én azt remélem, hogy talán lesz itt a nagyhatalmak között megállapodás, amire nem volt mód, se az amerikai-orosz viszonyban nem volt mód. Tehát itt azért ezeket a lökéseket ott kell megtenni, tehát ott kell tudni asztalhoz ülni, megállapodni, és ennek aztán lehet sok minden a következménye. Lehet az a következménye, hogy békekötés történik, lehet az a következménye, hogy nagyobb pénzek állnak majd a fejlesztéseknek a rendelkezésre. Ha hadiparra nem költünk, akkor annyit. De lehet, hogy ez naivitás az én részemben.
0: Hát, legyünk optimisták.
1: Talán igen. Igen.
0: Mihályfi,
1: igen,
0: Balázsral.
1: Decemberben vagyunk amúgy is, egy kicsit karácsony felé azért. Pontosan. Több a remény bennünk.
0: Úgyhogy... Az ember szeretett, igen, érdekében érdemes gondolkodni és partnereket keresni. Mihályfi Balázssal, az Iszlám Magyarország közösség alapítójával szintén egy beszélgetés, és kérdeztem tőle hasonló módon, mint most tőled ezt, és azt mondja, hogy ő ugye végigjárta, ugye sejk lett belőle az arab világot. Most ugyan Bécsben egy nemzetközi szervezetnek az élén van, és azt mondja, hogy sajnos a nyugati világ és a arab világ közt nincs igazán párbeszéd.
1: Nincs.
0: És ha volna egy párbeszéd, akkor már régen béke lehetne. Mert minden fölött a fegyver és a bankvilág, annak van.
1: Igen, hát egy kicsit ennél bonyolultabb. De valóban.
0: És hát a konfliktus? Egymás megismerése és segítése, mert itt végül is most a nyugati világ segítésére van szüksége, igen, azt hiszem az ottani keresztények és a muzulmánoknak is az, hogy valóban a szülőföld legyen számukra inkább a megmaradás, és a béke megteremtésébe nekik is lehet szerepük. De hát ugye a ti úgynevezett segélyszervezetek, ez véges a tevékenységetek.
1: Természetesen, tehát csak bizonyos területekre és projektekre korlátozódik, és ahogy említettem, azért ez egy része csupán a munkánknak, tehát azért a fő csapásvonal az Magyarország, a határon túli magyar közösségek, a kárpátaljai munkánkra, vagy az Erdélyre, vagy a vajdaságira gondolok, akkor itt nagyon-nagyon sok feladatunk van a következő években is, és mi ennek szeretnénk magas színvonalon megfelelni, helytállni, hogy nőjön az a közösség, akik bennünket támogatnak, segítenek. Ez hallatlan fontos. Épp a nemrégiben volt a cégekkel egy találkozónk, ahol a jószolgálati nagyköveteink is ott voltak, ugye Léva Janikó és Kovács Kokó István, a két közismert jószolgálati nagykövetünk, akik kitűnő munkát végeznek. Tehát látszik az, hogy ez a cégeknek a közössége, akik valamilyen módon a társadalmi szolidaritás jegyében részt akarnak venni, és segítenek a projektekben bennünket, ezeknek a köre tovább bővül, tehát ez mind erőt ad. Mert hát igazából egy segélyszervezet is abból tud gazdálkodni, amit a támogatóitól kap.
0: Végül is ugye az ökumenikus tanácsnak ez a 11 főképpen, igen, protestáns és ortodox, igen, egyházak összessége azért valahol mögöttetek van.
1: Igen, hát egész pontosan ugye most úgy néz ki a mi statutumunk szerint, hogy az evangélikusoknak a három egyházkerületi a tagja, a reformátusoknál négy egyházkerület, tehát egyházkerületenként rendelkeznek szavazattal, és aztán vannak az unitáriusok, a metodisták, és ők nem neki külön szervezetük, ők nem tagjai, és vannak a kisebb ortodox egyházak. Tehát ez egy szép ökumenikus összefogás, és ez egyedülálló ebben a közép-kelet-európai térségben, hogy ilyen összefogásból.
0: Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk, és ezért sok-sok új dolgot mondtál el, amit lehet, hogy a szűk köröt pontosan ismeri, sőt, azt szerint dolgozik, igen, de azért a rádiót hallgatóknak az ismereteit gazdagítottad azzal a gyönyörű szép munkával, amit azért 25 éve csinálni nem kis feladat, ehhez kívánok neked sok erőt, egészséget és sok jó partnert.
1: Köszönöm szépen, és a hallgatók figyelmét is remélem kitartottak a beszélgetésünk végéig.
0: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Lukács evangéliumában, és ott a 24. fejezet 44. versétől a 48. versig terjedően a következőképpen. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam, Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk.

0: Kedves Urunk,
1: amikor itt jártál a Földön, pontosan tudtad, hogy mi van megírva. Pontosan tudtad, hogy egy olyan úton kell végigmenned, ami a mi megváltásunkat szolgálja. De ez a te emberileg gondolt érdekeid, vagy éppen emberileg értékelt pályaívet szempontjából nagyon fájdalmas és rendkívül nehéz volt. És te mégis igent mondtál, nem azért, mert ennél szebb nincs, hanem azért, mert úgy szerettél bennünket, hogy nem akartad, hogy elveszünk. Nehéz ezt nekünk sokszor felfogni. És sokszor, amikor a saját életünkről gondolkozunk, akkor nem is értjük, hogy miért jönnek nehéz helyzetek, miért jönnek olyan dolgok, amiket nem szeretünk, és elfelejtjük sokszor, hogy te mennyivel többet vállaltál azért, hogy nekünk üdvösséget szerez. Szeretnénk alázattal hajtani meg a fejünket a te igéd előtt, mert tudjuk, hogy nem csak rólad volt megírva, hanem velünk kapcsolatban is kijelentette Isten az ő akaratát. És szeretnénk úgy fogadni a te igédet, szeliden, alázattal, mint akik tudják, hogy kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal. Amen.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik valamilyen formában velünk vannak, őket is szeretettel köszöntjük. Elérkeztünk Biblia tanulmányunk 8. állomás helyéhez, aminek az a címe, hogy az ószövetségi proféciák beteljesedése. Kis egész fiatal gyermek voltam, amikor az életem első prédikációját megtartottam, olyan 16-17 éves korban, és be kellett ugrani egy lelkész helyett, aki nem érkezett meg időbe, valami probléma volt. És emlékszem, hogy ez volt az első prédikációmnak a címe, hogy Jézus az Ószövetség fényébe. Már akkor meghatározta a gondolataimat, a látásomat, a biblikus gondolkodásmódomat, hogy az Ószövetségben valami megiratott, és az beteljesedik az Új Szövetségbe. De nem úgy teljesedik be, hogy az Új Szövetség írói elkezdik olvasni az Ószövetséget, és akkor onnan kikopírozzák, és magukra nézve, mint egy külső, magukra kényszerítve egy külső gondolatot, viselkedési normát elvégezték, hanem úgy, hogy a cselekvési, döntési és gondolati szabadságuk megmaradt. És ebben a szabadságban egyszer csak azt fedezik föl, hogy hát az Ószövetségben ezt is megírták, és ez pont most teljesedik, a mi napjainkban, a mi életünkben, pillanatainkban, és ennek a felismerése rendkívül nagy örömöt és boldogságot jelentett. Tehát ha az első gondolatsorunkhoz megyünk, akkor ez a vasárnapi gondolatsor, jelek, tettek és csodák, János evangéliuma 5. fejezet, 17., 20. és 36-tól 38. terjedő versek. Székely Marika.
3: Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az atya küldött el. De az atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek.
2: Ez egy jellegzetes vitahelyzet, ha jól megnézzük. Jézus próbálja azt a hátteret, amiből érkezik, az Ószövetségnek a hátterét bemutatni, amiben nem hisz az a generáció, legalábbis nagyon sokan nem hittek, és ezért Jézus ezért mondja, hogy az ő hangját sem hallottátok, az ő arcát sem láttátok. Anikó, aztán Tibor.
0: Én úgy gondolom, hogy Jézus kortársai közül nagyon sokan elvben, tehát úgy filozófiai szinten mondjuk így, teljes mértékben hittek az ószövetségi iratoknak, és még vallották is, hogy ők Isten választott népe, és igazából véve tudták is idézni a Jézusra vonatkozó, vagy a messiásra vonatkozó proféciákat. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy az adott szituációt nem akarták, vagy nem tudták felismerni, és azért mondtam először az akartákat, mert szerintem azért sokan az írástudók farizeusok közül hát minimum sejtették, hogy a szemük előtt teljesednek be az írások, csak akkor nekik a hozzáállásukat kellett volna merőven megváltoztatni, és ezt nem akarták.
2: És az elvárásaikat.
0: És bocsánat, annál nehezebben elmagyarázni valakinek valamit nem lehet, mintha nem akarja megérteni. Tehát magyarázhatom én neki így is, magyarázhatom úgy is, mutathatok példát, szemléltethetem akár egy iskolai szituációban. Ha a diák ül ilyen közömbös képpel, és hát az egészhez semmi foga nem fűlik, nem fogja megérteni. Lehet, hogy bemegy az információ, még lehet, hogy tulajdonképpen tudja is, hogy igaz, de nem akarja megérteni. És én egy picit így gondolom, hogy ezért nem értették. Természetesen az a másik oldal, hogy nehéz az embernek a saját szituációját, a saját élethelyzetét mindig reálisan értékelni. Bizonyos helyzetekben szükséges az, hogy legyen egy távolság, és sokszor akár az utókor jobban értékeli, vagy egy külső szemlélő is jobban átlátja a szituációt, de azért én fönntartom azt a véleményemet, hogy itt volt a nem akarás is. És van egy olyan közmondás már, bocsánat, hogy nem akarásnak nyögés a vége. Nem akarták.
2: Igen. Tibor?
1: Nem. Bár izgultam, hogy Anikó teljesen végigmondja szó szerint, amit én gondolok ezzel kapcsolatban elmondani.
2: De nyugtató, hogy maradt még egy mondat neked.
1: Igen, a vége megmaradt. Tudnilik, hogyha arra tetszene gondolni, hogy mi kell ahhoz, hogy valamit hittel megragadjunk, akkor nem csak annyi a kérdés, hogy elhiszem-e, hanem az a kérdés, hogy én ebbe bele akarok-e simulni. Itt van például Krisztus visszajövetele. Mert hogy azok az emberek átéltek egy csomó proféciának, az akut beteljesed, most az órunk előtt. Krisztus visszajövetelével kapcsolatban is teljesednek proféciák az órunk előtt. Ha már az előbb használta Anikó ezt a szót, hogy fülik-e hozzá a fogunk. Mert hogy azzal kapcsolatban jó pár dolgot előre megmondott az Isten igéje, hogy milyen lesz hozzá a körülmény. Hát nem állítom, hogy sose volt a történelemben annál kedvesebb és szebb élethelyzet. És akkor ilyenkor jön az, hogy csak nem, hát ez nem fair. Miért pont velem? Miért pont nálunk? Miért pont az én időmben? A többiek mennyivel szerencsésebbek, akik korábban éltek. Hát nem kellett ilyen helyzetekbe lenni. Ez most miért velünk teszi ezt az Isten? És én azt hiszem, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy az Isten kijelentett akaratához hozzá kell simulni a lelkemnek ahhoz, hogy bennem ez békességgel menjen, meg hogy igazából hittel végigvihessen az úton az Úr.
2: Köszönöm szépen. Marika?
3: Ugye a fiú önmagában semmit sem tehet, az atya mondta, hogy mit tegyen. És ugye a mennybe szorosan együtt voltak, de itt a Jézusnak a földi élete során ez a kapcsolat nem szakadt meg, hiszen állandóan olvassuk, hogy elvonult imádkozni, és nyilván, hogy az atyával való közös hango volt, ami őt is egy kicsit felerősítette, amikor nehézségek vártak rá. És bármilyen csodát tett, akkor az atyához fordult, hogy ő tudta, hogy az atya meg tudja tenni, de hogy más is tudja, ezért ő elmondta. És Jézus eljövetelének a célja volt, hogy annak dolgait tenni, aki őt küldte, hogy cselekedetei nyilvánvalóvá váljanak a világban, vagyis az atya által rábízott tettek végzéséért jött, amelyek egyértelműen tanúsították, hogy az atyától jött. És amikor az írásokat olvasták a farizeusok is, és nagyon betéve tudtak mindent, mégis, amikor beteljesedtek az írások, akkor hájuk volt a szemük előtt, és nem akarták az igazságot felismerni.
2: Nagyon szépen köszönjük. Drábik László.
4: A proféciákról mindig úgy beszélünk, mint Isten szaváról. És ugye többnyire a tartalmát illetően a jövőre nézve tartalmaz kijelentés, de nagyon sokszor a jelenre és figyelmeztetés a számunkra. Ugye Anikó mondta, hogy a Jézusra vonatkozó proféciákat nem nagyon ismerték, föl volt benne egy adag nem akarás. Én csak azt szeretném megkérdezni. Ugye mi úgy tekintünk magunkra, mint akik értik a proféciákat. És valóban értjük? És úgy értjük, ahogy kellene? És hogyha jól értjük, akkor az megjelenik az életünkben is? Mert különben a profécia nem ér semmit. Az akkor mond valamit, hogyha hatással van az életünkre. Ha figyelembe veszünk, és igyekszünk igazodni hozzá. Ha ez elmarad, akkor a profécia olyan, mintha nem is lenne.
2: Köszönöm szépen. Gyula?
5: Sajnos sokszor olyan elméleteket, profécia elméleteket szoktunk gyártani, ami nem állja meg a helyét, és ahhoz körömszakadtáig ragaszkodunk. És én valahol itt látom a keresztények problémáját, és a különböző gyülekezetekben is, mert ha előző egy-két nemzedéket nézem, hogy ők hogy gondolkodtak a Szentírásról, és a mai nemzedék, tehát itt azt mondom, hogy röviden összefoglalva, hogy Jóisten őrizzen meg, hogy a saját elméletünkhez ragaszkodjunk, mert azért, ha például a zsidó Izrael történetét nézzük, és a történeti hátteret vizsgáljuk, akkor annyira el voltak foglalva a római birodalom és a saját életükkel és a saját elméletükkel, hogy esése volt arra, hogy egymás mellett elbeszéltek. Tehát a farizeusok itt a tanulmányban bennem azt mondják Jézusnak, hogy meddig tartsz minket bizonytalanságban. Hát mit tehetett, visszakérdeznék, mit tehetett volna Jézus többet, mint amit megtett, és az egész tanításaival. És hát mondom, ebből a lecke az a tanulság, hogy figyeljünk oda, hogy ne a saját elméleteinknek legyünk a rabja.
2: Köszönjük szépen. Szigeti István.
6: Mindig el szoktam mondani, és szeretem ezt a gondolatot, hogy ugye attól vagyunk emberek, hogy döntési szabadságunk van. Én nem szeretem ezt a szabadalmi döntés című kategóriát, én döntési szabadságunk van. És a Lacival szoktunk egymásra reagálni ebből a kérdésben. Laci mindig elmondja, hogy döntéshez információk kellenek. De most itt a jelekre, tettek és csodákról beszélünk. És ennek ellenére, ugye János ezzel foglalkozik, mert azt mondja, a vallási vezetők megkérdezik Jézustól, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket. Annak ellenére konkrét bizonyítékok vannak, jelek, tettek, csodák, bizonságtételek, egymásnak véleménye, bibliai tanítások, és hagyd ne soroljam ezeket. És ennek ellenére megkérdezik ezt a Jézustól, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Tehát én kis tanári beütés kapcsán mindig ezt szoktam mondani, hogy a leckét nem nagyon tanulták meg azért a vallási vezetők ebben a vonatkozásban sem. És akkor Jézus megfordítja a kérdést, és azt mondja, hogy megmondtam nektek, de ti nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. Tehát azok tesznek bizonyságot róla. Tehát egyértelmű az a bizonyság, hogy ki ő és honnan jött. És ezt majd a ószövetségi kapcsán is fogjuk látni, hogy rengeteg információk vannak ahhoz, hogy helyesen tudjuk dönteni.
2: Csak egy mondat, és adom Tibornak a szót. minden profécia magyarázat egyfajta szemszögből, látásból, irányzékból látja meg a valóságot. És a mi profécia magyarázatunkban is benne van a mi őseinknek, a mi elődeinknek a profécia magyarázata. Luthertől kezdve Calvinon, Ellen White, nagy baptista prédikátorok benne van. De vajon ezek, és most nagyon komolyan mondom magamnak, hogy néha nem tartanak fogságba bennünket, épp úgy, mint ahogy a zsidókat is fogságba tartotta a saját maguk múltjuk, és miközben nem arról van szó, hogy a múltat félretenni és valami új dolgot, de nem engedni, hogy a múlt teljesen bezárjon, és csak azok az elképzelések lehetnek, amit a múltban megfogalmaztak, mert akkor oda jutunk, ahova a zsidó vezetők jutnak.
7: Bocsánat a történetére, amit el fogok mondani, de történt egyszer, hogy egy ködös novemberi napon egy nagy hadihajó kapitánya azt látta, hogy előtte valahol egy fénycsóva van, és azonnal parancsot adott, hogy kitérési parancsot kell adni. És azonnal visszajött a válasz, hogy önnek kell kitérni. Azonnal ment a válasz, hogy de ez nem lehetséges, önnek kell kitérni. Jött a válasz, hogy önnek kell kitérni 10 fokkal balra azonnal. És teljesen fölháborodott a hadihajó kapitánya, és azt mondta, hogy anyahajó vagyok, azonnal ki fog térni. A válasz jött, világító torony vagyok, azonnal térjen ki. Na most az Isten és a proféciáknál valahogy ehhez képest történnek a dolgok, és hatalmas alázat kell ahhoz, hogy ne úgy értelmezzem az elégséges és elfogadható meggyőző választ, hogy azután már nem fogok tudni kérdést föltenni. Mert nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy amíg én kérdezni tudok, addig a válasz elégtelen. Márpedig ez nem így van.
0: És én a tudományból szeretnék egy példát hozni, hogy ahhoz is kellő alázat kell, hogy beismerje valaki, hogy az, amit addig gondolt bármiről, akár természettudomány, akár orvostudomány, stb., tévedés volt, mert hogy az egyértelműen új felfedezések, a sorozatos kutatási eredmények, vagy a laborat...
2: Megcáfolják.
0: Nem olyan könnyen megy át a tudományos életben sem, különösen, hogyha az egy megalapozott és úgymond egy nagy névhez kötött valami állítás volt, az, hogy ez egy tévedés. Pedig előfordulhat, hogy tévedés. Sok példát lehetne rá mondani, de ugyanígy az Isten igéjét is ezzel a nyitottsággal, vagy gyermeki kíváncsisággal kéne szemlélnünk, hogy Uram, mit akarsz mondani? Tehát nem kell nekünk feltétlenül betonozott régi elképzeléseinkhez ragaszkodni, mert lehet, hogy még akkor kevés volt az ismeretünk. Tehát én nem akarom...
2: És lehet, hogy az jó volt akkor.
0: Igen, pontosan, de azóta... Isten újabb meglátásokat adott, ment a történelem, jöttek felismerések, akkor legyen bennünk akkor alázat, hogy azt mondjuk, hogy Uram, rosszul értettük, de köszönöm, hogy valamit megvilágítottál, és segíts meg e szerint élni.
2: Jó, László, még egy mondatot. Köszönjük.
4: Te vetetted föl, Anikó folytatta a gondolatot, hogy ne essünk abba a hibába, hogy begyepesedünk az elődeink által képviselt álláspontokban. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mindennek utána tudjunk járni. Én legalábbis nem vagyok abban a helyzetben. Ezért kénytelen vagyok hagyatkozni mások ismereteire, álláspontjára. A kérdés csak az, hogy kit fogadok el tekintélynek. Mert nem az a baj, hogy én hagyatkozok valakire, a baj az, hogyha nem jól választom meg azt az alapot, amire építeni akarok.
2: Köszönöm szépen, menjünk tovább a hétfői gondolatsor. Szentírás tekintélye. János evangéliuma 5. fejezet 39-40 és 46-47. Versei. Kakula Ildikó.
8: Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő, ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?
2: Köszönöm szépen. Szóval arról van szó, hogy azt mondja Jézus, hogy a Tórában is nagyon sok információ rólam szól. És ha a Tórát jól olvassátok és megfelelően értelmezitek, akkor el tudtok jutni a mai napig, a mai napon hozzám, de nem tudtok. Tehát nem hisztek sem Mózesnek, sem nekem. Fantasztikus, világos, egyértelmű, érthető gondolkodás. Parancsolj.
7: Ebben nagyon könnyű bele zuhanni ma is, hiszen hogyha fölcseréljük a leírást a személlyel, akiről szól a leírás, akkor kétségbejtő helyzetbe kerülhetünk. Tessék csak arra gondolni, hogy mi is kutathatjuk úgy a Bibliát, hogy azt gondoljuk, hogy ez valami egészen elképesztő nagy előnyöket hoz nekünk, hogy ismerjük az Isten igéjét önmagában. És ez azt kéne mondani, hogy ez szükséges, de nem elégséges feltétel. Rá kéne döbbenni, miközben a Szentírást olvassuk, a személyre, akihez az írás akar vinni bennünket. Pál apostol azt mondja, hogy az egész Ószövetség tulajdonképpen Krisztushoz vezérlő mesterünk volt. Összecserélni az Ószövetség írását Krisztussal tévedés. Ez nem jelenti azt, hogy felesleges egyáltalán, sőt, egy fantasztikusan fontos dolog, de iránymutatás Krisztushoz. És Krisztus személye felől is kéne aztán néznünk a teljes Szentírást, beleértve az Új Szövetséget is, mert csak akkor fogjuk jól értelmezni, ha a személy van a középpontban, és semmi más nem kerülhet az ő helyére.
2: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A keddi gondolatsor. Jézusra vonatkozó ószövetségi proféciák. János evangéliuma első fejezet 23. verse, illetve ennek a paralelje Ézsaiás 40. fejezet 3. verse. Kulcsár Anikó.
0: Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek.
2: Szóval az Új Szövetség az nagyon sokszor az ószövetségi idézeteket mondja, de már egy friss, megváltozott új környezetben. De ez azt jelenti, hogy az Isten igéje generációkon, évszázadokon keresztül átnyúlik, és újra megújul. Nem a régi, betokosodott szavakat, betűket kell ismételgetni, hanem ahogy Anikó előbb mondottad, az új helyzetben, az új körülmények között kell nekünk megérteni Isten üzenetét. És a tanulmányunk még számtalan ilyen példát hoz, hiszen az egész Máté evangélium gyakorta hangoztatja azt, és ez mind azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Mert az írás az nem csak ott és akkor teljesedett, hanem itt és most is. És azokon is teljesedik, akik elvetik az igét, és azokon is teljesedik, vagy teljesedhet, akik befogadják, és akik hozzá irányítják az életüket, hozzá formálják a megismert igazsághoz. Marika?
3: Én itt egy kis idézetet olvasnék. Isten, mint aranykincset bízta a héberekre az igazságot. Krisztus maga hozta létre a zsidó üdvrendet, amely a menny pecsétjét hordta magán. A megváltás nagy igazságai előképek és jelképek mögé rejtőztek. Amikor pedig Krisztus eljött, a zsidók nem ismerték fel azt, akire a szimbólumok mutatnak. Isten igéje a kezükbe volt, de a nemzedékről nemzedékre átörökített hagyományok, valamint a Szentírás emberi magyarázatai eltakarták előlük a Krisztusban rejlő igazságot. A szent iratok lelki mondani valója elveszett. Nyitva állt előttük az ismeretek kincsestára, de ők mit sem tudtak róla.
2: Köszönöm szépen. Anikó?
0: Az előbb idézted azt az igét, hogy például Máté evangéliumában nagyon sokszor benne van az a mondat, hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Azért az fontos hangoztatnunk, hogy ezt utólag ismerték föl, és utólag értelmezték, akik benne voltak az adott helyzetben, nem azért cselekedtek valamit, hogy akkor beteljesedjék az, amit a proféciák mondtak, és ilyen... Tehát ezt a hallgatóknak szeretném hangsúlyozni, nem egy görcsös teljesítés kényszer volt rajtuk.
2: Nem egy forgatókönyvet olvastak el, vagy egy...
0: Nem is tudták, hogy a forgatókönyv részei a legtöbben. Igen. Csak utólag, amikor így lecsendesedtek az események, és visszanéztek, akkor jött a felismerés, hát tényleg, hát ez azért történt, mert hát meg volt írva. Mert ezt Isten intézte, ő volt a nagy rendező, ha már a forgatókönyv kifejezés elhangzott.
2: És mi pedig a szereplői vagyunk, és sokszor akkor is a szereplői vagyunk, ha fogalmunk sincs arról, hogy mi ennek a nagy isteni színpadnak a szereplőivé válunk, de ha akarjuk, ha nem, ez szereplőivé váltunk és válunk. Kinek van még gond?
0: Ezt a példát mondtad, akkor közeledünk karácsonyhoz. Augustus császár tudta, hogy azért kell elrendelni a népszámlálást, mert Krisztusnak nem tudta, és mégis megtette.
2: És mégis, és ezzel a maga szabadságában, királyi császári szabadságával élt, és nem tudta, hogy ezáltal mégis egy isteni, hát korábban elhatározott szándékot teljesít. Én ezt mindig a diákjaimnak úgy szoktam mondani, hogy egy ilyen hétköznapi példával, ez olyan, mint amikor két sakkozó egymással szemben játszik. És én tudom, a minél jobb sakkozó vagyok, annál inkább tudom, előre látom az ő lehetséges lépéseit. De én nem mondom neked, hogy ezt kell lépni, de én tudom, hogy azt fogod lépni. És erre én már most itt ezt a lépést teszem. Tehát valahogy ilyen nagy értelmi vonatkozásban jelenik meg, és Isten évszázadokkal, évezredekkel a történések előtt már látta. Miért? Mert ő Isten. Mi akkor sem látjuk sokszor, amikor benne vagyunk, csak utólag esik le 5-10 évvel később, hogy igen, az az élethelyzet ezt jelentette, azt jelentette, de Isten előre látja a dolgokat. Marika, hogy látod?
3: Ugye a Szentírás azzal kezdődik, hogy kezdetben volt. És hát mi már sok mindent átéltünk, és a múltban történt dolgokról is ugye a Szentírás mindent elmond. A jelenkorról is, mert az utolsó időkre mi jellemző, de ne felejtsük el, hogy a jövőnk is benne van a Szentírásban. És a Bibliát nem úgy kell forgatni, mint egy történelem könyvet, hogy igen, ez is beteljesedett, meg ezek is történtek, hanem...
2: Nem mint egy keresztrejtvényt, hogy be kell írni a megfelelő
3: igen, hanem,
2: szót.
3: Hanem egyik kapcsolódik a másikhoz, és hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor elveszítjük, hogy a jövőnk is benne van.
2: Köszönöm szépen a szerdai gondolatsor. Maradunk még a Jézusra vonatkozó proféciáknál. János evangélium a 13. fejezet 18. verse, illetve a 41. Zsoltár 10. verse, Varga Gyöngyike.
9: Nem mindjájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt.
2: Megint profécia, szóval. És amikor az ember megy hétköznapok során, és felháborodott, hitetlen embereket lát, hall, viselkedésüket, ez is a proféciák teljesedésének egy lehetséges szempontját jelzi. Marika?
3: Vej testvérnőnek Krisztus példázataiból van egy idézet. Isten nem rejti el az igazságot az emberek elől, hanem saját eljárásaik miatt válik az homályossá előttük. Krisztus számtalanszor bebizonyította a zsidó népnek, hogy ő a messiás. Tanítása azonban életük gyökeres megváltozását igényelte. Tudták, hogy ha elfogadják Krisztust, le kell mondaniuk dédelgetett vezérelveikről és hagyományaikról, önző bűnös szokásaikról. A változatlan örök igazság elfogadása áldozatot követelt, ezért elvetették Isten legmeggyőzőbb bizonyítékát is, amellyel hitet akart ébreszteni bennük Krisztus iránt. Vallották, hogy hisznek az ótestamentumi írásokban, de nem fogadták el azt a bizonyságtevést, amelyet Krisztus életéről és jelleméről tartalmazott. Nem engedték magukat meggyőzni, mert nem akartak megtérni. Nem akarták kialakított nézeteiket feladni. Az evangélium kincse, az út, az igazság és az élet közöttük volt, de ők elutasították a menny legnagyobb ajándékát.
2: Köszönöm szépen. Én azon gondolkoztam, hogy vajon Jézusnál ez a messiási öntudata hogyan alakult ki, hogyan fejlődött, és hogyan lett biztos abban, hogy ő a messiás. Ez nem kis dolog, most képzeljétek el, a kis fiatal, most itt nem gyerekre gondolok, de fiatal, nem tudom, 6, 8, 10, 12 éves Jézus, akivel mindig valami történt, és érezte, hogy valahogy másképp vezeti Isten az ő életét, mint a társainak az életét. És ő is olvassa az Ószövetséget, a proféciákat, és felismeri, hogy gondolom, hogy szinte megijedt tőle, én biztos megijednék, hogy hát ez mintha rólam szólna. És biztos, hogy próbált elfordulni, hiszen benne is megvolt az emberi oldal, és most én csak erről tudok beszélni, az isteniről nem, mert azt csak feltételezni tudjuk. És mire odáig jutott, hogy felállt, és elkezdi az evangéliumot, az örömhírt hirdetni, és az emberek megtérnek, szóval nem kis pályát futott be, és neki is valószínű, hogy ószövetségi proféciák ebben az egész megváltási munkában, ebben az egész messiássá válásában döntő szerepet jelentettek.
5: Azért, ha megfigyeljük a Jézus és az Atya a szoros kapcsolatát, akkor ez is lehet számunkra egy komoly lecke, majd Tokics testvér is mondta, az Atya nagyon, de nagyon szépen terelgette arra szolgálatra, amire elküldte. És hát itt az egész tanulmányban még az űrzavar közepette, azt is tegyük hozzá, hogy Lucifer ismeri ezt az időszakot, és tudja, hogy mikor kell a legnagyobb hatást gyakorolni Isten népére, Izraelre, és ez a végidőben is úgy lesz, hogy a keresztényekre nagyon, de nagyon nagy hatást fog gyakorolni Lucifer, és amiatt is van az az űrzavar, amit látunk a Szentírásban. Köszönöm. Tehát ne becsüljük, mindig szoktam mondani, emlékeztek, hogy Lucifernek a munkát nem szabad alábecsülni egyáltalán.
2: Köszönöm szépen. László?
4: Én a Gyöngyik által felolvasott igéhez mondanék egy-két mondatot. Ugye számukra teljesen egyértelmű, hogy ott Júdásról van szó. És mivel ezt úgy értelmezzük, hogy ez egy proféciának a beteljesedése, könnyen abba a hibába eshetnénk, hogy tulajdonképpen Júdás predesztinálva volt arra, amit elkövetett. Holott az, hogy egy profécia rá vonatkozott, abból még nem következik az, hogy Isten eleve elrendelte volna, hogy ő azt a gyászos szerepet játssza el, amit eljátszott. Ugyanis nincs predesztináció a Bibliában.
2: Legalábbis negatív vonatkozásban, pozitív vonatkozásban én azért azt mondanám, hogy az lehetséges, hogy van. Tibor?
7: Hát most már másodszor járok úgy, hogy picit máshoz fogok hozzászólni, mint amit gondoltam, de ez nagyon izgalmas kérdés, úgyhogy muszáj, hogy valamit megpróbáljak hozzáfűzni. Már csak azért is, mert
1: tessenek arra gondolni, hogy azért itt milyen előélete van Júdásnak. Amikor a 12 közé kiválasztja Jézus, mikor ezt látom, hogy én tudom, kit választottam, akkor itt erre akár az én pikírt gondolataim mögött ilyen is lehetne, hogy tudta Jézus, hogy lesz egy áruló is, na gyűjjön ő is. Na de hát erről szó sincs. Hát amikor kiküldi az Úr Jézus a 12-t, és fölhatalmazza, hogy még démonok fölött is parancsolhassanak, Júdás köztük van. Amikor a 72-t kiküldi, akkor köztük van, és nem hiszem, hogy Júdás lett volna, mert akkor biztos, hogy a Szentírás följegyzi, hogy visszajön mindenki, és mondják, hogy még az ördögök is engedtek nekünk, kivéve Júdásnak. Tehát semmi ilyesmi nincs. Ami azt jelenti, hogy Júdás folyamatosan megkapta azt a lehetőséget, hogy ő ugyanúgy legyen Krisztus tanítványa, mint a többiek. Csak ő közben lepaktált az ördöggel, mert elkezdte játszani azt a játékot, hogy hát azért elcsenegetünk, elszedegetünk, vannak saját

0: Azt gondolták, hogy rendkívüli szülei vannak. Viszont amikor Mária felelősségre vonja, és azt mondja, hogy apád és én napok óta keresünk, akkor Jézus egy olyan választ ad, ami teljesen világossá teszi, hogy ő tudatában van annak, hogy ő kicsoda. Azt mondja, hogy mi dolog, hogy kerestetek, nem tudtátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? Tehát egészen biztos, hogy ő akkor már éles különbséget tett a nevelő apja, akit egyébként tisztelt, becsült és szeretett, ez biztos, meg a mennyei atya között, akiről tudta, hogy az ő édesapja. Ez egy érdekes és izgalmas kérdés, azt hiszem.
1: Köszönjük szépen. Alulról valók a csütörtöki gondolatunknak a címe. János evangélium a 8. fejezet 23. versétől a 25. verséig terjedő szakasz. Tokics Marika.
2: Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat.
1: Milyen érdekes. A jézusi válaszokban mindig van egyfajta titokzatosság. Az érti meg, aki meg akarja érteni, aki meg küszöbnek, botló küszöbnek akarja elfogadni, meg is fog benne botlani. Szóval, tehát miközben elmondja a valóságot, mindig gondolkodásra kényszerít Jézus. És ez azt hiszem így van ma is. Nem feketén és fehéren, hanem gondolkodás után feketén és fehéren tudunk megállni Isten előtt.
3: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó és ma is alkalmazott pedagógiai módszer, hiszen nagyon sokszor a pedagógus, amikor valamire rá akarja vezetni a gyereket, akkor nem azt mondja, hogy hát már mondtam ekkor és elismétlem, hanem hogy is volt, miről beszéltünk, gondolkodjál, emlékezzél,
1: visszakérdez,
3: pontosan, mert akkor gondolkodásra késztet és elmélyíti a tudást, aktivizálja a gyereket vagy a hallgatót. És Jézus is itt aktivizálni akarta a hallgatóit, hiszen már megvolt az alapismeret. Hát nem vonták le a következtetést, vagy nem akarták levonni.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: És ez azért is nagyon izgalmas kérdés, mert mi sem vagyunk más helyzetben. Nem fogja nekünk kimondani Jézus soha, hogy mi elfogadtuk Krisztust megváltóknak, elismertük Urunknak, mert akkor nem az én döntésem. Akkor ezt valaki a számba adta. Valaki másnak a szövegét mondom vissza, mint egy papagáj, bocsánat. Ő azt akarja, hallottad, láttad, megértetted Isten igéjéből? Te mondd ki. Az vagyok, akinek mondtam magam. Na, mit értettél meg? Az ige által mit értettél meg? Neked kell kimondani, és nekem kell kimondani. És hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor sose lesz a miénk, a mi hitünk, hanem mindig csak valami összeragazgatott, puzzle-szerűen összerakott mindenki másnak az értelmezése meg hite. Ki kell mondani, hogy én kinek tudom őt.
1: Köszönöm szépen. Az összefoglalót most Tokics Marikától hallgatjuk meg.
2: Igen, Szigeti Jenő könyvéből a Jézus terve a megváltás 118. oldalán ezt olvassuk. Jézus nem személyével kapcsolatos bizonyítékokra utal, hanem azokra a tényekre, amelyek a régi proféták jövendőlései szerint Jézus körül történtek. Jézus nem egyszerűen mester volt, híres csodarabbi, hanem proféta, aki Isten üzenetét, cselekedetét, megelőző akaratát tolmácsolta, aki megtérésre hívó szava által cselekedett. Az ő szavában hatalom volt, és ez a jézusi szó a megváltás titka. Izrael sorsa nem azon fordul meg, hogy hogyan és kik előtt lesz nyilvánvalóvá, hogy Jézus a messiás, hanem hogy szava nyomán, ami éppen olyan teremtő erejű, mint a kezdetben volt az ige, kiknek változik meg az élete. ezért hívott magához minden megfáradtat, és azokat, akik terheket hordoztak, mert csak igéje tud megnyugvást adni és megszabadítani, ahogyan ezt Máté evangéliuma 11. fejezet 28-tól

0: 30. versében olvashatjuk. Ezért húzódik végig mind a négy evangéliumon ez a különleges messiási titok. Csak a százados, és akik vele őrizték a keresztet, tudták kimondani a nagy hitvallomást. Bizony, Isten fia volt. Ezt János úgy indokolja, hogy bár sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Az élet forrása lesz a következő 9. tanulmányunk, most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Megköszönjük a gyökereket, és megköszönjük a fát, a törzsöt, és megköszönjük a gallyakat és a virágokat és a leveleket. Lehet, hogy ebben a nagy élővilágban mi is egy levelek vagyunk. Az Új Szövetségnek egy távoli, ágán elhelyezkedő levél az életünk. Áld meg így hozzád való viszonyunkat, áld meg futásunkat, keresztény hitvallomásunkat, erősíts bennünk, Urunk, és add, hogy lássuk, hogy Te az Ószövetség világából jöttél, és az Új Szövetség ragyogásával jelentél meg életünkben. Mindezt megköszönjük a Te neved által. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, engem Gondvik Györgynek hívnak. Jelen pillanatban szokás szerint helyszíni felvételt fogunk fölvenni. A Tiszta Energia Kft. Telephelyén vagyunk, ahol csoda dolgok vannak kirakva, és a műsor meghívott vendégét szeretném, hogyha bemutatkozna pár mondatban a hallgatóknak.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Pavuk Attila vagyok, a Tiszta Energia Kft. E-mobilitás üzletágának a vezetője. Mi 2019-ben indítottuk ezt az üzletágunkat, ami kifejezetten csak elektromos meghajtású járművekkel foglalkozik. Nálunk megtalálhatók a terepmotorok, városi motorok, gyerekmotorok és a mikrologisztikai eszközök.
0: Hát akkor kezdjük szépen sorjába. Mit jelent az, hogy mikrologisztikai eszközök?
1: A mikrologisztikát alatt azt értjük, amikor egy jármű a város és az agglomerációs területen belül szállít.
0: Akkor itt szállító járművekről beszélünk.
1: Igen, vannak ugye szállítóeszközök, illetve vannak a személy szállító eszközök, ezek ugye a városi elektromos motorok. A szállítóeszközök azok olyan járművek, hát többnyire háromkerekű járművek, ami igazából egy rizskához hasonlítanak. Minden előnye megvan, ami egy elektromos motorkerékpárnak, szóval használhatja a buszsávot, parkolhat járdán, illetve sokkal gyorsabb vele és egyszerűbb vele a manőverezés. Míg ugye az elektromos városi motorkerékpároknak a nagy előnye, hogy kényelmes, alacsony a fenntartási költségük, és élvezetes velük a közlekedés.
0: Ez egészen pontosan így van. A elején kezdjük a gyerekek. Mit tud ajánlani a Kft., Tiszta Energia Kft. A gyerekeknek?
1: A gyerekek motoroknál is ugye megvan ez az előny, hiszen a gyerekek tekintetében a legfontosabb biztonság. A biztonság az elektromos járműveknél azt akarja, hogy nincsenek átmelegedő alkatrészek, így nincs, ami megégesse a gyereknek a lábát, nincsen kipufogó, nincsen motor, nincsen olyan, ami bekaphatná a gyereknek a lábát, a nadrágját, hiszen ezekbe a hátsó kerékbe épített motor található, illetve a súlyuk is körülbelül fele annyi, mint egy belső égésű motornak.
0: Igen. Itt látok a falon biztonsági ruházatot, tehát akkor a gyerekeknek tudnak ajánlani egy biztonságos motorkerékpárt, kis termetű, gondolom többféle méretben van, de ezt majd kérem szépen mondja a hallgatóknak, és bukósisakot, illetve biztonsági ruhát is.
1: Igen, amikor elindítottuk az üzletágunkat, akkor az egy cél volt, hogy közvetlen gyártói kapcsolatokkal rendelkezzünk, illetve teljes körű szolgáltatást tudjunk nyújtani ügyfeleinknek. Ez ugye azt jelenti, hogy nem csak a járműveket áruljuk, hanem azokhoz tartozó kiegészítőket, alkatrészeket, ruházatot, és ugye szakértelemmel segítjük a vásárlókat az eligazodásban, hogy melyik termék az, ami nekik a legideálisabb.
0: Most mondom a kedves hallgatóknak, hogyha valaki azon gondolkozik, hogy unokájának kis elektromos motort vásárol, az csak úgy tegye, hogyha biztonsági öltözéket is vesz hozzá. Tehát egy olyan jacky, ami védi a gerincet a kerescsonttól a atlasz csigolyáig. Ezek általában kevlár ötvözett anyagok, könyökvédő, térdvédő, csizma, illetve kovak sisak. Miért fontos a csizma a motoros gyerekeknek? Miért fontos a kevlár öltözék a gyerekeknek?
1: Alapvetően ugye a motorozásnál azt szoktuk mondani, hogy az olyanok, mint a Terminátor, hogy a vason mi vagyunk az ember a szövet. És ezért, hogyha egy esetleges baleset, vagy egy dőlés, vagy egy kisebb sérülés, vagy egy esés van, akkor ugye megvédi a gyereket, de úgy általánosságban a motorost ezektől a sérülésektől. Mivel egy nagyobb tempót is lehet velük menni, mint egy gyaloglás vagy egy futás, ezért célszerű ugye a prevenció megelőzése ezeknek a sérüléseknek.
0: Nagyon helyes. Motoros körökben, öreg motoros körökben azt mondják, hogy aki rendszeresen motorozik, az egy évben egyszer biztos, hogy elesik. Na most az a nem mindegy, hogy hogyan esik el, és az a legnagyobb baj a motorosokkal, főleg a fiatalokkal, egy másfél év motorozás után úgy képzeli, hogy ő már mindent tud. Akkor lépjünk tovább, ez volt a gyerek kategória. Felnőtteknek milyen motorokat tudnak ajánlani, illetve nagyon-nagyon régen volt olyan, amit úgy hívtak, hogy Panni robogó.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon a Pannira hajadó robogók vannak. Mit tudnak ezek a robogók?
1: Igen. Fontos leszögezni, hogy a technológia hol tart most. Jelenleg ugye nálunk csak lítium-ion akkumulátorral szerelt járművek találhatók, és azból is a legjobb minőséget áruljuk. Ezek garantálják azt, hogy több tízezer kilométer megtétele után is megfelelő hatótávval, megfelelő dinamikával lehet közlekedni a motorkerékpárokkal. A technológia ott tart most, hogy egy elektromos jármű, vagy egy elektromos motorkerékpár a város és agglomerációs közlekedésre a legalkalmasabb. Ez azt jelenti, hogy ökölszabály szerint olyan 100 km hatótávot 100 km per órás végsebességgel meg tudnak tenni. Ez tökéletesen alkalmas Magyarországon, hiszen még Budapesten is, ugye, hogyha ezeket a távokat vesszük alapul, akkor még egy futár, aki rendszeresen munkaeszközként használja, annak is megfelelő ez a hatótáv. Ez a városi motorok. Ezen felül vannak a hobbi és a terep járművek, amiknél külön kategóriát alkotott az elektromos, hiszen az instant nyomaték, ami egyből rendelkezésre áll a motorosnak, ez egy nagyon kis tömegbe, egy nagyon egyszerű kezelhetőség mellett óriási élményfaktor tud nyújtani.
0: Egy gondolat ezzel a témakörrel kapcsolatban, hogyha jól megnézzük, amikor reggel sorválnak az autók, hogy mennek befelé a városba, vagy délután mennek hazafelé a városba, 10 autóból 8-ba csak egy ember ül.
1: Abszolút ez így van, és mentálhigiénia szempontból sem mindegy, hogy a dugóba ülünk, és ott pacsolkoljuk el az időnket, azt az értékes időt, amiből ugye nagyon kevés van egy nap, ahelyett, hogy minőségi időt tudjunk tölteni otthon, családdal, és haladnánk. A másik nagy előnye ugye a motoroknak, hogy ezáltal egy út az tervezhetővé válik. Tudjuk azt, hogy A-ból B-be mennyi időt tudunk eljutni, hiszen a forgalommal, a torlódásokkal sokkal kevesebb mértékbe kell számolni.
0: Ezek a Panni robogóra emlékeztető kis motorok, ezek egy vagy két személyesek?
1: Két személyesek, többnyire az elektromos robogóknál, meg a motorkerékpároknál vagy B kategóriás jogosítvánnyal vezethetőek, vagy A1 kategóriásba tartoznak, és B125-ös jogosítvánnyal vezethetőek, ami azt jelenti, hogy egy különbözeti vizsgával akár két személlyel is utazhatunk az elektromos motorokkal.
0: Milyen karbantartási igénye van egy ilyen motorkerékpárnak? Tehát olajat kell benne cserélni, mert tankolni azt nem kell, az nagyon jó. Egy feltöltés, az mennyibe kerül?
1: Ezt ahhoz szoktam leginkább hasonlítani a feltöltést, mint a telefonunkat, hogy este felrakjuk tölteni, és reggel, mire indulunk, addigra 100%-on le tudjuk venni az akkumulátort, vagy az akkumulátorokat. Egy feltöltés az ilyen 3-400 forintba kerül, ez ökölszabály szerint energiavesztességgel, töltési veszteséggel együtt 2-3 forint per kilométerre jön ki. Ezen felül ugye a karbantartás a másik nagy előnye, hogy mivel egyszerű szerkezetekről van szó, nagyon fontos, ugye 4 alapvető részből áll egy elektromos motor. Van a mechanikai rész, ugye ideértjük a futóművet, az idomokat, a fékeket, a kapcsolókat. Utána ugye van az akkumulátor, ami minden esetben jó minőségűnek kell lenni, és egy vásárlás előtt ez a legfontosabb, hogy a tudatos vásárló nézze meg, hogy ki gyártja azt az akkumulátort, milyen akkumulátorcella van benne, és mekkora a tényleges kapacitása. Az akkumulátor után jön a motor, a hajtás, amit összeköt a vezérlő. Szóval sorba haladva így épül fel egy elektromos motor összetétele, van a mechanikai szerkezet, van az akkumulátor, van a vezérlő, ami összeköti a motort az akkumulátorral, és van maga a hajtásrendszer.
0: Ezek az elektromotorok visszatermelnek? Fékezésnél, illetve lejtőn gurulásnál?
1: Igen, természetesen. Van rekuperációs rendszer, hogyha szépen akarunk fogalmazni. Ezek a legtöbb modellnél állíthatóak, és ezáltal ugye a fékbetétet is védik, vagy hát nem terhelik annyira, így kevesebb a smog terhelés is a városban.
0: A fékezés. Akkor fékezek jól, hogyha a piros lámpa előtt rálépek a fékre, és nem nyomom a féket, hanem pont akkor állok meg, amikor a startvonalhoz beérkezek. Mostani autókereskedők szokták volt mesélni, hogyha gépjárművet nézegetek a szalonban, hogy milyen dinamikus ez az autó, amit éppen kínálnak. Felteszem a kérdést a hallgatóknak, hogy hova, minek. Az egyik piros lámpától a másik piros lámpáig. Mi az emberiség jelen pillanatban gázolajat használ el, illetve fűtőolajat, egészen pontosan nyersolajat használunk el. Ebből lesznek a FET palackok, és ebből lesznek a műanyagok. Kérem szépen, annak idején, egy olyan 10-15 évvel a Citroën megépítette az első energiatakarékos villanyautóját, majdnem papírból volt az egész, 500 kiló körül volt az egész autó úgy, ahogy van, A pontból B pontba el lehetett menni három embernek, és most mit csinálnak a gyártóművek? 2,5-3 tonnás járműveket gyártanak, zöld rendszámmal, elektromos meghajtással. De felteszem a kérdést, hogy mitől környezetbarát és mitől környezetkímélő. Annak a 2,5 tonnás autónak a belső építészete, illetve a belső szerkezete az műanyag, az ugyanúgy kőolaj származik. A cipő, amiből a kedves hallgató hallgatja a rádiót, meg a nadrág, ami van rajta, az is kőolaj származik. Egy 500 kilós elektromotornak a környezeti felhasználása, illetve lényegesen kevesebb és könnyebb, mert kisebb az akkumulátora, mindenek kevesebb. Csak hogy tudják a kedves hallgatók, Németországban parkolóházakat azért zárnak be, mert nem bírják el az elektromos autókat. Tehát a 3 tonnás elektromos autóval fölállna 30 darab vagy 40 darab egy parkoló szintre, akkor az leszakadna. Tehát a jelenlegi gyártóművek azok nagyon-nagyon nincsenek köszönő viszonyban a környezet tudatos energiatakarékossággal. Mi az, amit még tud mondani? Itt látok egy kis csoda szerkezetet, egy hűtőláda ott a hátulján, ami van.
1: Igen, ugye még visszakapcsolva az előző mondathoz, meg az előző gondolathoz, hogy valóban ugye az elektromos motorkerékpárok a leggyorsabb és a legköltséghatékonyabb közlekedés a városba. Ezután ennél ugye már csak a kerékpározás, illetve a gyaloglás vagy a tömegközlekedés az, ami alternatíva lehet a városi közlekedésbe, de mi is azt látjuk, hogy a legmentálhigiénikusabb, legjobb közlekedés az elektromos motorozás.
0: Következő, a sarokba áll egy roller. Hát amikor megjelentek Budapesten ezek a rollerek, a járdán, meg bárhol, meg nem is tudom, hogy mondjam, a semmiből egyszer csak előbukkant. Én teljesen meg voltam döbbenve, hogy emberek ilyen felelőtlen bánnak a környezetükkel. A 30-40 kilométeres tempóval a járdán könyökvédő, gerincvédő, térdvédő és mindenféle védő nélkül. Tehát egyszerűen nem tudatosodott az emberekben, hogy ha 30 kilométeres tempóval bárminek neki csattan, akkor ő ott marad. De nagyon keményen ott,
1: igen,
0: marad. Ott marad. A rollerral foglalkoznak, és mert amit most én elmondtam, ez most városi legenda, vagy ez valóban így van?
1: Abszolút igaza van. Ugye a roller az alapvetően nem az elektromos rollerezésre van kitalálva, az egy lábbal hajtható eszköz, ilyen 5-10 km/h, akár még 15 km/h sebességre alkalmas, de maga a szerkezet a kis kerekekkel, a gyér futóművel, az alapvetően vezetési pozícióval nem alkalmas arra, hogy 20-25-30 akár még gyorsabban menjünk, mert a legkisebb probléma esetén is olyan esés lesz, ami iszonyú károkat tud okozni. Ugye ez egy európai felmérés alapján 50-60-szor veszélyesebb egy elektromos rollerrel közlekedni, mint egy motorkerékpárral. Ezen kívül ugye a szabályozás az nem volt megfelelő, így tényleg a gyárdán, az autók között és mindenhol közlekedtek ezekkel az elektromos rollerekkel, ami szinte tarthatatlan.
0: kerékpár, elektromos kerékpárral fordulhatnak-e ide önökhöz?
1: Igen, foglalkozunk prémium minőségű elektromos kerékpárokkal. Úgy gondolom, hogy az is egy megfelelő alternatívája ugye a kerékpároknak. Rásegítéses kerékpárokról van szó, ahol kivehető az akkumulátor, és ez például idősebbeknek megfelelő választás, hiszen hasonló tempót tud venni, mint a fiatalok, és mégse igényel annyi energiát tőlük.
0: Akkor a kerékpár, ha jól értem, akkor először is tud lenni egy sport, és hogyha elfárad a kerékpáros, akkor rá tud segíteni.
1: Igen, ez ki tud nyitni egy kaput, és nagyobb távokat, magasabb hegyeket tud megmászni vele a kerékpáros. Szóval ez egy igazi segítség a közlekedésben és a sportban.
0: Egészen fantasztikus. Úgy gondoljunk bele a kedves hallgatók, hogy Kína vagy Japán tömegközlekedésével mik a standard modellek, a átlag ember mivel közlekedik, kerékpárral vagy robogóval. Ha Kínába és Japánba mindenki, vagy Indiába mindenki autóval közlekedne, akkor tényleg az történik, hogy január 1-től december 31-ig dugóval ücsörögne mindenki. Mennyibe kerül tulajdonképpen egy elektromos kerékpár, amit ön tud ajánlani minden generációnak, mert a kerékpárállás azért egy öröm.
1: Igen. Még az egy érdekes adat az előző információhoz, hogy Kína és India hol tart most az elektromos motorozásban, illetve a kétfelekvő járműveknél. Éves szinten 200 millió darab elektromos motorkerékpárt értékesítenek csak Kínába. Szóval nagyon-nagyon fejlett a technológia, a kínai technológia, hiszen ezt a felvevő piacot ki kell szolgálni. Nálunk a legjobb minőségű elektromos kerékpárok, motorok találhatóak meg. Ennek az árfekvése olyan 850 ezer forinttól 2 millió forintig terjed, attól függően, hogy melyik típusról van szó, annak milyen hatótávja, végsebessége, de ami nekünk nagy előnyünk, hogy minden érdeklődőnek meg tudjuk mutatni, hogy véleményünk szerint melyik a legjobb választás a saját felhasználására.
0: Szerviz, alkatrészellátás.
1: A szerviz, illetve az alkatrészek tekintetében nagy előnyünk, hogy közvetlen gyártói kapcsolatokkal rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy nincs egy köztes cég, akin keresztül át kell futtatni a mi rendelésünket, mi a járműveket is a gyártótól szerezzük be, illetve minden alkatrészt, kiegészítőt raktáron tartunk, ami azt jelenti, hogy jelenleg több mint 10 000 darabból áll az alkatrész készletünk.
0: Egészen fantasztikus. Mennyi a kihordási ideje egy akkumulátornak? Hány töltés bír el? Az előbb említette, hogy valami nagyon alacsony áron töltenek fel egy akkumulátort, de hogyha ezt megismételni a hallgatóknak, ezt nagyon megköszönném.
1: Az ökösz...
0: Mindez a sok csoda található a Tiszta Energiák Kft.-nek a bemutató helyiségében. Hol is található ez a...
1: Igen. A Tiszta Energiák Kft. Az anyacégünknek, mi vagyunk az üzletága, az Electro Rider, ami a Kunigunda útja 60 szám alatt az MTV a székház mellett található. Ugye itt vagyunk már 5 éve, és ezáltal ugye egy jól bejáratott üzletről van szó, nagyon sok ügyféllel, és tényleg magas színvonalon űzzük itt ezt az...
0: Esetleg egy weboldal címmel tudnak kedveskedni a hallgatók?
1: Igen, electrorider.hu, szóval a nevünk, és utána a .hu végződéssel ott megtekinthető az összes modell, tudnak jelentkezni tesztvezetésre. Nagyon fontos, hogy nálunk minden típus, minden motor, minden jármű ingyenesen kipróbálható, ezáltal is segítjük az ügyfeleket, meg az érdeklődőket a választásban.
0: És segítsen nekem, legyen kedves, hogy ez a minden jármű, minden típus kipróbálható, ez hány darabot jelent, mert én nem tudok odáig úgy nagyhirtelen elszámolni, ameddig van, mert mondhatnám azt is, hogy ameddig a szemmel lát, addig motorok és elektromos biciklik vannak.
1: Igen, ez 15 különböző típus jelent, ugye itt vannak színvariációk is, de 15 motor kipróbálható itt a bemutató termünkben.
0: Egészen fantasztikus volt. És akkor térjünk rá még egyszer arra a kis fehér csodára, mint a sarkon van, hogy ő ott tulajdonképpen hátul micsoda.
1: Igen, ezt így a hallgatóknak nehéz elképzelni, de ez egy elektromos Riska, egy olyan háromkerekű teherhordó jármű, ami valós megoldást jelent a városi logisztikában, a kiszállításokban. Nyugat-Európában már 5-6 ezer darab fut belőle az utakon, ilyen nagy cégek, mint a GLS, az Amazon, a DHL, ezek használják ezeket a járműveket, és ezekkel a kiszállítás 45%-kal hatékonyabb, mint egy nagy furgonna. Képzeljük el azt, hogy teljesen mindegy, hogy belső égésű motorról, vagy furgonról beszélünk, vagy elektromos furgonról, ugyanúgy kell neki parkolnia, és ugyanúgy kell neki közlekednie. Magyarán ugyanúgy áll a torlódásba, a dugókba, a városba, nem lesz gyorsabb ettől a kiszállítás. Ezek a járművek pontosan ezt hidalják át, hiszen használhatják a buszsávot, alacsony kilométerköltsége mennek, hiszen 5-6-7 forintba kerül ezekkel egy kilométer megtétele, könnyű velük parkolni, és nagyon agilisan alkalmazkodnak a városi közlekedéshez.
0: Arról meg nem is beszélve, hogy amit én láttam idáig, ilyen TNT meg DHL nagy furgonokat, hogy hoztak nekem árut, kinyitotta az oldalát, és hát bizony az egész be volt nagyjából fél köbméter
1: levegő.
0: A többi az levegőt szállított. Mit lehet tudni erről a kis csoda járműről? Van-e hűtött változata, tehát hűtő?
1: Igen, nagyon jó a kérdés, mert jelenleg az Ice Cube cég használja, ugye akik jégkockákat szállítanak Budapesten, most a Sziget Fesztiválon, ők használják azt a járművet, amin ennek olyan felépítmény van rajta, ami mínusz 40 fokig tudja lehűteni a kabint, ezáltal gyorsan, költséghatékonyan lehet vele fagyasztott árut is szállítani.
0: Egészen fantasztikus. Mi a hatótávolság ennek a kis fehér csodának?
1: 70-100 kilométeres hatótáv, a töltése a sima hálózati töltőről történik, 3 óra alatt fel tud tölteni, a végsebessége az olyan 80 km per óra, B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető, szóval egy nagyon kifinomult, összetett járműről van szó, amit tényleg élvezetes vezetni, és nem csak élvezetes, de nagyon előremutató is.
0: Mit lehet még tudni a GPS? Milyen üzembeállítási költsége van egy ilyennek? Van-e egyáltalán ugye rendszámot azt meg kell venni? A biztosítás az hogy néz ki?
1: Igen, ennek az üzembehelyezési költsége olyan 70 ezer forint, ami tartalmazza a biztosítást, a rendszámozást, a műszaki vizsgát, és mi úgy adjuk át, hogy ez a jármű a forgalomba abszolút használható, szóval előkészítve, átnézve és felkészítve a forgalom közlekedéshez.
0: Mielőtt a riportot elkezdtük volna felvenni, én kicsit rohantam egy kört ezzel a témakörrel, és bizony megjelentek a piacon más cégek, 3, illetve 4 kerekű, de zárt kabinos kivitelű kis mini elektromos autókkal, 3 üléses, 2 üléses variációval. Ezeknek van egy hátrányunk, hogy nem töltenek vissza, szóval van egy kis hátrányuk. Ez a cég, akik ezt a kabinos, puttonyos szerkezetet csinálják, tervezi-e, illetve önök terveznek-e zárt kabinos kivitelű, mondjuk 4 kerekű, mert a 4 kerék azért az kicsit stabilabb, mint a 3.
1: Igen, ugye azokkal a gyártókkal, akikkel mi dolgozunk, azok több évre előre mutató fejlesztésekkel rendelkeznek. Szóval ők már tudják, hogy mit fognak fejleszteni a következő évben, az következő évben, és határozottan az az irány, hogy a 2-3 személyes járművek is elérjék a piacot. Most jelenleg nem tartott a technológia. Így egy-egy katalógusban szerepelnek, de a katalógus motor az teljesen más, mint a valóságban megkapható. Szóval én úgy gondolom, egy 2-3 év kell ezeknek, hogy elérjék azt a szintet, hogy ezek megbízhatóan tudjanak teljesíteni.
0: Műsorunk másik meghívott vendége, aki kicsit később érkezett a kis műsorunkhoz. Vége Ferenc úr, energetikus, egy jelentős részét hallotta ennek a beszélgetésünknek. Vége úr, ha bemutatkoznak kedves hallgatóknak pár mondatban.
2: Jó napot kívánok, Vége Ferenc vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én megújuló energiával foglalkozom, villamosmérnök vagyok, és Csodálatos volt ez a kis bemutató, amit itt láttunk ezekről az elektromos járművekről, és nekem is lenne néhány kérdésem a Tiszta Energia Kft.-hez, hogy milyen teljesítményűek ezek a járművek, illetve ez a dobozos jármű, szállító jármű hány köbméter szállítására alkalmas, illetve milyen hűtésen kívül, milyen szállításokra alkalmas még?
1: Nagyon jó kérdés, köszönöm. A teljesítménynél, ugye a motor teljesítménynél két fő adatot különböztetünk meg, van a névleges teljesítmény és van a csúcs teljesítmény. Az elektromos motoroknál a névleges teljesítmény az minimum ilyen 1,5 kW, és onnan fölfele egészen a 15 kW-os teljesítményig terjed. Az elektromos furgonoknál ez olyan 10 kW a csúcs teljesítmény, és olyan 7 kW a névleges teljesítmény. A felépítmény az hasonlóan, mint a 3,5 tonnás magasított hátfalú a furgonoknál, többféle lehet. Alapvetően két kivitel van. Van a rövidebb kivitel, aminek a tárolókapacitása az a maximum ilyen 500 liter, illetve ezeket Olaszországban például kis szemétszállításra is használják. Míg a nagyobb kivitel az egy hosszított kivitel, annak van 1,6 köbméter kapacitású tárolókapacitása, illetve valamelyik Hollandiában a Heineken hordószállításra használja, ami azt jelenti, hogy ilyen rácsos felépítmény van rajta, ezáltal könnyebb belepakolni. Van, Japánban használják olyan felépítménynek, aminek az oldalán LED falak vannak, szóval extra reklámfelületként használják, illetve zárójelben megjegyzem, hogy Magyarországon is nem sokára lesznek ilyen járművek, amik oldal LED falakkal fognak rendelkezni, és egy igazán előremutató kezdeményezés lesz. Ennek a fejlesztésében is mi részt veszünk, úgyhogy nagyon izgalmas projektről van szó. Szóval igen, itt a leginkább a képzelet szabhatárt, hogy mit szeretne a kedves ügyfél ezekre a felépítményekre felépíteni, hiszen bármi megoldható.
0: Ha már ilyen jól összejöttünk, úgy van egy energetikus is a csapatban, hogy én feltenném a kérdést, hogy a panni robogót véve alapul, vagy egy belső égési motort vegyünk alapul, mennyivel egyszerűbb egy elektromotoros motorkerékpár, mint egy belső égési? Ugye tudjuk, hogy kuplung, akkumulátor az van mind a kettőben, igen, de hengerek, szívó szelepek, kipufogó, tehát mennyivel egyszerűbb?
2: Egy belső égési motor sokkal komplikáltabb, sokkal több alkatrészből áll, mint egy elektromos motor. Az elektromos motor áll egy álló részből, meg egy forgó részből, a forgó részen mágnesek, az álló részben meg tekercsek vannak, tehát gyakorlatilag egy egyszerű berendezés, ami két elemből áll, plusz a kétoldali tárcsa. Ehhez képest egy benzinmotor több száz alkatrészből áll, de nem csak ez a lényeg, egy elektromos motornak a hatásfoka úgy 88 és 92% között van valahol, tehát 90% fölött vannak a modernek, és ehhez képest egy benzinmotor, hát benzinnel olyan 18%-ot el szoktak érni, gázzal 24% egyébként, de abba is a kétütemű motorok, amik egyszerűbb felépítésűek és könnyebbek, azoknak sokkal rosszabb a hatásfoka.
1: Ezt úgy tudnám szemléltetni a kedves hallgatóknak, hogy egy liter benzinbe körülbelül 10 kWh-nyi energia van. És megtenni ezzel körülbelül, hát ha jó esetben egy 20 kilométert meg lehet tenni. Amíg egy elektromos motorkerékpár akkumulátora 2-3 kWh-s, amivel 100 kilométert meg tudunk tenni. Szóval amennyit mi megteszünk a benzinessel, az a 5-10-szer hatékonyabb a elektromos. És hozzátesszük, hogy mivel egyszerűbb az összetétele, kisebb a fenntartási költsége is.
0: fenntartási költsége. Rögtön kérdezni, hogy egy elektromos szerkezetnek az akkumulátora, az hány töltést is bír ki?
1: Igen, erről nem változtatom az előbb elnézést. Ökölszabály az, hogy mivel kémiai folyamatok mennek végbe, 800 töltési ciklus alatt után is teljesíteni kell a 80%-os hatékonyságot. Ez azt jelenti a gyakorlatban, egy töltési ciklus a nullától, vagy 100-ról nullára merítés jelenti, és ezután is legalább 80%-osnak kell lennie. Mivel mi az Electrorider-nél kizárólag minőségi elektromos akkumulátorokkal dolgozunk, ezek a gyakorlatban azt jelentik, hogy ilyen 70-80 ezer kilométer után is 90% fölöttiek ezeknek az akkumulátoroknak a hatásuk.
0: Ezek az elektromos eszközök, tehát itt hozzátartozik a kerékpár, a motor, meg az a csoda kis fehér autó. Van-e monitorozása az akkumulátornak az állapotáról? Tehát van egy duda, vagy valami, ami szól a kedves felhasználónak, hogy öcsi, 80% alá esett a eset, és akkor fáradjál be, így olyan kedves a tiszta energiák Kft-hez, de vigyed magaddal be az elhasznált akkumulátort, és kicserélik, és mennyire cserélik ki?
1: Akkor megint egy kis technikai dolog, ugye akkumulátorról beszélünk. Így akkumulátor ismételten három fő részből áll. Van az akkumulátorház, amiben benne vannak az akkumulátor cellák. Ezek az akkumulátor cellák azok, ezek a kicsi cellák, amik sorba vannak kötve, és adják a teljesítményt. És a harmadik nagyon fontos része ennek az akkumulátornak a akkumulátor felügyeleti rendszer, ami bele van építve az akkumulátorba. Ezzel szabályozza, hogy meddig töltsön, meddig merítsen, hogy adjon ki áramot, és nagyon-nagyon sok mindent tárol. Ezeket mi a kötelező szervizző alkalmával tudjuk ellenőrizni. Ilyenkor látjuk azt, hogy hányszor volt feltöltve az akkumulátor, milyen hőmérsékleten lett feltöltve, milyen állapotban van az egyes cellák, ugye ezekben több száz darab ilyen cella van, milyen a volt feszültségük, és mi a legnagyobb különbség közöttük. Szóval minden információ kinyerhető az akkumulátorban.
2: Tehát ez az akkumulátor ellenőrző berendezés, ami folyamatosan monitorozza az akkumulátort, számolja a töltéseket, és visszajelez a végén, hogy most már az akkumulátort illene cserélni, vagy ha van benne egy zárlatos cella, akkor jelzi, hogy egy zárlatos cella miatt leesett az akkumulátor feszültség, tehát javításra van szükség.
1: Pontosan, pontosan. És azt is mutatja, hogy melyik cella az, úgyhogy tudjuk cserélni. Leginkább ezek a 5 éve vagyunk a piacon, több mint 1000 motorkerékpárt, illetve járművet adtunk el, és szerintem 5 alatt van azoknak az akkumulátoroknak a száma, amit cserélnünk kellett. Szóval ismételten hangsúlyozom, hogy az elektromos motoroknak, meg a járműveknek az árának körülbelül 50-70%-a az akkumulátort teszi ki. És ezért kell nagyon-nagyon odafigyelni, hogy megfelelő minőségű akkumulátorral szerelt járművet vásároljunk. Mert hogyha így teszünk, akkor nem lehet probléma. Mert a motor az egy egyszerű szerkezet, azt tudja, és az akkumulátor, amikor a legnagyobb kárt tudja okozni magába a rendszer működésébe.
0: Itt elhangzott több kérdésem lenne, úgy nagy hirtelen, szépen sorjába. Itt említetted a karbantartás szervizelés. Ezek szerint van egy ajánlott szervizelés időszak, mondjuk 10-20-30 ezer, és ennek mi a költségvonzata, illetve egy akkumulátor cserének mi a költségvonzata?
1: Igen, megvan, vagy kilométer, vagy időhöz szoktuk kötni a szerviz. Nekünk van, nagyon fontos, hogy külön szervizünk van, dedikált szerviz csapatunk van, ahol van mechanikai szerviz és elektronikai szerviz. Ennek általános költsége 16 ezer forint egy ilyen szerviznek. Ilyenkor mechanikusan átnézzük a járművet, a diagnosztikát, az akkumulátor diagnosztikát elkészítjük, erről adunk az ügyfélnek egy tájékoztatást, és ha cserélni kell az akkumulátort, ennek költsége olyan 200 és 1 millió forint között tud lenni, attól függően, hogy mekkora kapacitású akkumulátorról van szó, de szeretném jelezni megint csak, hogy ilyenre nagyon-nagyon ritkán van precedens, hogy valakinek az akkumulátorát cserélni kelljen idő előtt. Most a gyakorlat azt mutatja, hogy a futárok, akik a legtöbbet, legnagyobb terhelés alatt használják ezeket a járműveket, 70-80 ezer kilométer megtétele után is 90%+ akkumulátorral rendelkeznek.
0: Igen, ebben az esetben már kicsit más lesz a költségvonzat, mert előbb ugye elhangzott az, hogy egy töltés, nem tudom, 30 forint egy kilométer?
1: 3-4 forint egy kilométer.
0: Most ha 100 ezer kilométerenként ki kell cserélnem nekem az akkumulátort, mondjuk 300 ezer forintért most mondtam valamit, akkor az a 300 ezeret el kell osztani 100 ezerrel, és ezt a költséget ezt hozzá kell adni minden egyes kilométerhez.
1: Ez nem feltétlen így van, mert ugye attól, hogy egy akkumulátor kapacitása csökken, az nem azt jelenti, hogy használhatatlan, hanem azt jelenti, hogy eddig mondjuk egy motorkerékpár meg tud tenni 100 kilométert, amikor 100%-os volt az akkumulátora, és 8 év töltési ciklus után meg tud tenni 80 kilométert. Szóval ezek nem kukák ezek az akkumulátorok, nem szemetek, hanem csak a hatótávjuk fog csökkenni. Ezért szoktuk azt mondani, hogy amikor valaki egy új motorkerékpárt vásárol, és tudja azt, hogy neki a napi használata az 50-60 kilométer, akkor tervezzen túl, és vegyem körülbelül kétszeres hatótávval rendelkező járművet, mert az biztosan fogja teljesíteni 100 ezer kilométer után is a szükséges hatótávot.
0: Akkor, ha jól értem, itt kinézem ezt a kis nagyon aranyos piros panni jellegű robogót, ehhez tudok vásárolni nagyobb teljesítményű akkumulátort?
1: Lehet nagyobb akkumulátor teljesítményt vásárolni, de alapvetően ez olyan 110 kilométeres hatótávra alkalmas, és ezért szoktuk azt mondani, hogy úgy tervezzen, hogy 80 kilométert biztosan megtesz, mert akkor neki több év múlva is meg fogja tudni tenni ezt a kilométert. Nem mellesleg arról beszélünk, hogy ha meg javítani kell a cellákat, vagy az akkumulátor teljesítményt, akkor egy pár év múlva, ugye, hogyha növelnek az energiasűrűsége ezeknek az egyes celláknak, akkor azoknak a cseréjével is lehet javítani a hatásfokon és a hatótávon.
0: Ha jól értem, akkor most arról beszélünk, hogy van nekem egy valamilyen elektromos járművem, ebben van egy akkumulátor, 100% volt, amikor megvettem, leesett 80-70%-ra mondjuk a kapacitása, elhozom ide, és önök képesek feljavítani úgy, hogy cellákat cserélnek benne, nem tudom én, mit cserélnek, és akkor megint 100%-os lesz.
1: Igen, kifejezetten mi csak saját márkás, meg a saját általunk importált járművekkel foglalkozunk, azért, mert ezekhez értünk, és ezeket tudjuk biztonságosan szerelni, és foglalkozunk velük szóval. Az általunk nálunk vásárolt járműveknél minden tőlünk tehetőt megteszünk, annak érdekében, hogy az ügyfél a lehető legtöbbet ki tudja hozni a járműből.
0: Teljesen világos és egyértelmű. A Tiszta Energiák, a Kft.-nek a szervizét javaslom akkor mindenkinek. A energetikus kollega úrhoz lenne egy kérdés, amit említette a elektromotor, hogy mennyivel egyszerűbb a benzinesnél az itt látható motorkerékpárok, illetve biciklik. Az álló rész és a forgó rész. Itt a forgó részbe vannak a permanens mágneses.
2: Így van. Állandó mágneses forgó részeket alkalmaznak, illetve a álló részbe vannak a tekercsek, így nem kell semmit kivezetni a forgó részből, mert a régi villanymotoroknak az volt a különbség, hogy ott volt egy kommutátor, tehát tekercselt volt a forgó rész, tekercselt volt az álló rész, de ezen a korszakon már túlléptünk. Azoknak a motoroknak természetesen rosszabb volt a hatásfokuk is, de a mágneses forgó résznél tulajdonképpen elektronikus kommutátort használnak. Ez az elektronikus kommutátor gyakorlatilag vagy egy hall generátor, vagy egy LED optikai megszakító, és ezzel, mintha kommutátor lenne, állandóan kapcsolgatják az álló résztekercseket. És ez vette át a kommutátor szerepét.
0: Az, hogy álló mágnes, Ezek a neomédium mágnesekről beszélünk most?
2: Igen, igen. Na most az, hogy a villanymotorok ilyen jó hatásfokúak lettek, az egyik dolog az volt, hogy a mágneseknek a minősége a régi ferromágnesekhez képest jöttek a ritka földfém mágnesek, és ezeknek sokkal nagyobb a mágneses ereje, kisebb motort lehet vele építeni, ugyanakkor a teljesítménnyel.
0: Mennyi az élettartama egy ilyen neomédium mágneses motornak? Tehát a mágnesességét elveszíti valamikor, vagy hát lehet ezt monitorozni valahogy?
2: Elvileg nem veszíti el. Gyakorlatilag akkor van probléma, ha túl melegszik, tehát itt melegedésnél olyan 110 fok fölött, 110-180 foknál eléri a kűri pontját, és ilyenkor a motor nem fog működni, ha lehűl, viszont visszakapja a mágnesességét.
1: Igen, bocsánat, még itt annyi vágéztem ki, hogy mivel ugye ezeket közúton használják, meg a víz a legnagyobb ellenség, ami tud lenni, ugye, hogyha bejut egy ilyen mágnes motorba víz, rozsdásodik, akkor az tud problémát okozni. A gyakorlat tapasztalat az, hogy most már az összeszerelési technika az egész gyártás technológia ott tart, hogy egyre kisebbek az elektromotorok, és egyre magasabb, nagyobb hatékony fokon vannak. Most körülbelül egy ilyen 3-4 kilós rendszerből 14-15 kilowatt teljesítményt ki tudnak hozni, és ezek sorozatgyártású termékek. Szóval nagyon, nagyon hasznos információkat mondott el ön is, és tényleg mi is azt látjuk, hogy iszonyatosan fejlődik a technológia. Szóval amíg a belső égésű motoroknál 10-20 év alatt értek el 4-5%-os fejlődést, itt éves szinten a sorozatgyártásban gyártott járműveknek a hatékonysága, a minősége, az majdhogy duplázódik.
0: Egészen fantasztikus. És az alkatrészeknek a minősége azért egy vendéges belső égésűnél nem mindegy, hogy a dugó, a gyűrű, a Szimerinő. Hajtókar, a kipufogó, milyen anyagokból van összerakva, milyen technológiával van összerakva. Igen, hát ez. Vég Ferenc úr, van-e kérdése még az akkumulátorokkal kapcsolatban annak a kis fehér csoda szerkezetnek, hogy abban hány akkumulátor van? És
2: hát igen, azt szeretném én is tudni, de van egy jó hírem, hogy most már a lítium-ion akkumulátorok mintájára elkészült a nátrium-ion akkumulátor, és 2 éven belül beindul a gyártása annak is. Egy különbség van, hogy 2,5-szer olcsóbb a nátrium akkumulátor, és jóval több ciklust bír ki, mint a lítium-ion akkumulátor, tehát gyakorlatilag a nátrium akkumulátoré lesz a jövő.
1: Igen, most ezekben a járművekben, ugye ez a háromkerekű járművekben vasfoszfátos lítium-ion akkumulátor van, ami kicsit nehezebb, de sokkal strapabíróbb, ugye azt azért tudni kell,
2: hogy
1: igen, több ciklust bír, és tényleg itt nagyon fontos az, hogy mi az, amit sorozatgyártásban tudnak termelni, mert akkor lehet elérhetővé tenni a nagy közönség számára, hogyha mennyiség van belőle. Most nézzünk meg az elektromos autózást, hogy megalkotta a Tesla a Model 3-at, ugye azzal fentről elindította az elektromos autózásnak a terjedését, míg az elektromos motoroknál ugye a savas akkumulátorokról lentről építkezik ez az iparág, és most elérkezett oda, hogy már megfizethető áron lehet jó minőségű akkumulátorral, jó minőségű motorkerékpárokat venni. És az akkumulátor, ahogy ön is mondta, egy kulcsfontosságú kérdés, hiszen egy elektromos motornak az árát 50-70%-ba az akkumulátor típusa és a mélyensége határozza meg.
0: Itt azért szeretnék hozzászólni, ugye az előbb említetted volt, hogy a Tesla föntről kezdett el építkezni lefelé, meg a Mercedes, meg a BMW, meg a hagyne soroljam. Miért föntről? Azért ezek a gépjárművek 20-22 millió, illetve 10-14 millió között van a kikiáltási ára. Miért is? Állami támogatás volt, ugye, a megújuló energia, addig, ameddig volt állami támogatás. A műsornak az elején említettem volt, hogy a Citroën megépítette jó 10-15 évvel ezelőtt papírból szinte, vagy papírhoz hasonló minőségből kis négyszermélyes guruló alkalmatosságát, negyed akkora súlya, mint a Tesla-é, vagy a BMW-é, vagy a Mercedes-é. Ergo negyed annyi nyersanyagot használt fel. Tehát akkor miről beszélünk itt környezettudatosságról, ezekről a multicégeknél? Miért nem kezdtek el csinálni könnyű kis olyan gépjárműveket, amivel A pontból B pontba el lehet jutni? Miért kellett bezárni Németországba parkolóházakat? Azért, mert hogyha 30 darab

0: Műsoridőnk sajnos lassan lejár, de azért még egy kérdést a Végferenc úrnak, hogy annak a kis fehér csodának az akkumulátorai után érdeklődött, és van-e még kérdése, hogy az mit tud?
1: Hát tulajdonképpen arról a kis fehér csodáról már esett szó, hogy a motorok az kerékagymotor, ugye?
2: Ez középmotoros.
1: Középmotoros?
2: Aminek az az előnye, ugye, hogy az agymotor, ott van egy tehetetlen tömeg a hátsó kerékben, és így nehézé válik, így a komfortérzet az csökken. Hogyha középmotor van, akkor meg a sokkal kisebb a terhelés a kerekeken, ugye a magyar minőségi utakon egy sokkal jobban közlekedhető jármű lesz belőle.
1: Igen, és a gördülő ellenállása is sokkal kisebb lesz.
2: Pontosan.
0: És akkor most tudjuk már meg a kedves hallgatók, hogy hány darab akkumulátor van benne?
2: Ebbe egy darab 8 kWh-s akkumulátor van.
0: És az egy darab 8 kWh-s terhelten tud 100 km-es sebességgel, 100 km-t megtenni.
2: 80 km/h sebességgel olyan 100 km-t megtenni, de ahogy mondtam, ez nagyon sok mindentől függ, mert az energia, a felhasznált energia jóval kisebb, mint egy belső égésű motornál, ezért sokkal több mindentől függ, hogy mi a hatótáv.
0: Fantasztikus. Még egy olyan utolsó kérdésem lenne, hogy pótkerék ellátás. Ugye, mert a gumikerék felfújható, az előbb-utóbb kidurran.
2: Minden van hozzánk, ahogy mondtam, több 10 000 alkatrész van a járművekhez. Az évek során nem nagyon tudunk most már olyannal találkozni, hogy meglepne minket. Szoktunk, de nagyon, nagyon kevés az, amikor olyan problémával szemesünk, amit nem tudunk megoldani. Hiszen Magyarországon tényleg arra törekszünk, hogy minél nagyobb hozzáadott értékkel működjön a cégünk, és minél több elégedett ügyfél legyen, aki tényleg egy megbízható.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, műsoridőnk lassan lejár. Átadnám a mikrofont Vég Ferenc úrnak, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól, illetve ha van még kérdés, akkor gyorsan tegye fel.
1: Hát tulajdonképpen még néhány kérdésem lenne, de arra nem lenne elég a műsoridő, úgyhogy elbúcsúzom a kedves hallgatóktól.
0: Kedves hallgatóim, odaadom a mikrofont a Tiszta Energiák Kft.-nek a értékesítési csoportvezetőjének, hogy búcsúzkodjon el.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, meglátogattak minket a bemutatótermünkben. Bárminek bármilyen kérdése van, itt vagyunk ugye a Kunigunda útja 60 szám alatt, vagy az online az electrorider.hu oldalon megtalál minket. Jöjjenek el, próbálják ki az elektromos kétkerekűek világát, és örülök, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a hallgatóságnak is, és a viszonthallásra.
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, búcsúzom önöktől, de előtte egy rendkívül bejelentésem van. A Vég Ferenc úrral, meg személyen a minimum 5 darab ilyen szerkezetet, elektromos csodát ki fogunk próbálni. És remélem, hogy be fogok tudni számolni önöknek erről. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.
3: Ladies and gentlemen, this is Roman Dream Usin. Oh.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: bejöveteled és kimeneteled. A mai ige Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 6. vers. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimeneteledben. Gondolatok az igéről. A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is. E mai napon is rossz hírektől való félelem nélkül jöhetek majd be házamba, és jó hírt várva vonulhatok el csendességemben, hogy az Úr szavát hallhassam. Nem félek a szívem legmélyét feltáró önvizsgálattól, de attól sem, hogy a munkahelyen való viselkedésemet őszintén megvizsgáljam. Sok tennivalóm van hát önmagammal, bárcsak valóban áldás lenne házamon és belső szobámon az Úr áldása, aki ígérete szerint megadja azt. Most azonban ki kell mennem a világba, bár a szorongás bennem azt kívánja, bárcsak maradhatnék mindig házamban, és ne kellene többé kimennem a bűnös világba. Követnem kell azonban elhivatásomat, és mennem kell, hogy segítségére legyek testvéreimnek, és hasznára a hitetleneknek. Ki kell mennem, hogy védjem a hitet, és harcoljak a gonosz ellen. Ó, bárcsak áldásos lenne mai kimenetelem. Uram, engedd, hogy oda menjek, ahová vezetsz. A te megbízásodban járjak, parancsolatodat kövessem, és lelked által cselekedjem. Uram Jézus, térj be hozzám, és légy mindig velem. Légy velem, ha útra kelek, és add, hogy szívem akkor is érted lángoljon, mikor velem akarsz beszélni az úton. Szombaton lesz a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Idén, 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben. Van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondál nékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Reggeli csendesség. Tanulságtevő életet élj.

Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is meg fogom tagadni atyám előtt, aki a mennyekben van.

Ennek az igének a fényében elgondolkodhatsz ma azon, hogy vajon mi történt volna, ha az apostolok pünköst után ahelyett, hogy bátran kiálltak az összegyűlt sokaság elé, bezárkóztak volna az emeleti terembe, és senkinek sem beszéltek volna Jézus feltámadásáról. Mi lett volna akkor, ha a törvényszék előtt a bőrüket mentve megtagadták volna urukat? Ha inkább az embereknek engedelmeskedtek volna, mintsem Istennek? Mi történt volna, ha az első keresztények, amikor üldözték őket, úgy gondolták volna, hogy nem érdemes vadállat eledellé lenni? Akkor mi sem hallottunk volna soha Jézusról, és így nem is hinnénk benne. Bizonyára most nem lennének bibliáink, mert átadták volna a hatóságoknak, akik azokat elégették volna. Isten népének mindenkori tanúságtétele, hitvallása, elengedhetetlen feltétele annak, hogy Isten országa terjedjen itt a földön. Nincs más út a Krisztus követésben ezen kívül. Ezért, ha megismerted már Jézus Krisztust, mint megváltódat és szabadítódat, ha elfogadtad őt, mint életed urát, nem hallgathatsz erről. Nem rejtheted ezt véka alá. Ki kell tenned a tartóra, hogy világítson a sötétségben élőknek. Nyilván nem arról van szó, hogy egyfajta keresztény gőggel kérkedned kellene erről, hanem arról, hogy ne titkold ezt el. Amikor rákérdeznek, amikor szóba jön, akkor mondd el, hogy mit jelent Krisztussal élni a mindennapokban. Mit jelent belőle táplálkozni, erőt meríteni.

Bár a világ nagyon sok országában már üldözik és halállal fenyegetik a hitvalló keresztényeket, téged egyelőre még nem fognak a tanúság tételedért bíróság elé hurcolni. Az viszont nagy eséllyel előfordulhat, hogy emiatt kinevetnek vagy háttérbe szorítanak. Ez azonban ne ijesszen meg téged, mert Jézus csak amellett áll ki, aki megvallja őt. Aki ellenben megtagadja, azt majd ő is megtagadja az utolsó ítéletkor.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 10-e. Ezrás könyve 8. fejezet, 21-től 36. versig. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma is haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül 12-t, Serébiát, Hasabját és még 10 szolgatásukat. Megmértem előttük az Istenünk házának ajándékozott ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a király, a tanácsosai, vezető emberei és az egész ott élő Izrael ajándékozott. Kimértem és kezükbe adtam 650 talentum ezüstöt, 100 talentum értékű ezüst edényt és 100 talentum aranyat, továbbá 1000 dárik értékű 20 aranykelyhet és 2 szépen kifényesített részedényt, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany. Majd ezt mondtam nekik, ti az Úrnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek, ez az ezüst és arany őseitek Istenének, az Úrnak adott önkéntes ajándék. Vigyázzatok rá, és őrizzétek meg, amíg meg nem méritek a papok és a léviták vezetői előtt, meg Izrael családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az Úr háza kamráiban. Ekkor átvették a papok és léviták a megmért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe, Istenünk házába. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton ólálkodó ellenségtől. Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, 3 napig pihentünk. A 4. napon azután megmérték az ezüstöt, az aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Merémót papnak, Uriá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia, és mellettük volt Jozábád, Jesua fia, meg Noadjá, Binnúj fia, léviták. Mindent megszámoltak és megmértek, és ugyanakkor följegyezték az egész súlyt. Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, égő áldozatot mutattak be Izrael istenének. 12 bikát egész Izraelért, 96 kost, 77 bárányt, 12 vétek áldozati bakot, mindezt égő áldozatul az Úrnak. És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzóknak és a folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát. Ezt az Ahavá folyót csak 3-szor említi a Biblia. Mégis nagy jelentőségűvé vált a zsidók számára. A Krisztus

Esdrás nem írta le ennek a veszélyekkel teli, több hónapon át tartó és több száz kilométert leküzdő hazaútnak a részleteit. A legfőbb jellemzőjét emelte ki. Istenünk ereje velünk volt. A károli fordítás szerint kegyelme nyugodott rajtunk. Micsoda tapasztalat volt ez a hazatelepülőknek. Amiről atyáik beszéltek, hogy átélték a pusztai vándorlás során, a bírák és királyok idején, most ők, kései utódok is személyesen megtapasztalták. Te is ismersz ilyen történeteket? Nagy feladat előtt állók készülődését, elindulását és megérkezését. Elhíresült ima meghallgatásokat, bátor hitvallásokat, sikeres küldetéseket, amelyeket egyszer régen, a bibliai időkben vagy az egyház történelemben hit elődeink megéltek. Bátorítalak, hogy a te történeteddel folytatódhat. Készülj fel becsületesen, indulj el bátran, és Istenünk ereje kísérjen el, vezessen célba. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nozomi Matsunaga írta Kiba prefektúrából, Japánból. A jövő érdekében. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Máté evangéliumának 7. fejezetének 7. verse. A gyülekezet, ahová járok, nemrég ünnepelte alapításának 120. évfordulóját. Az évfordulós istentiszteletet követően ünnepi ebédet tartottak, ahol a tagok számára beszédeket mondtak. A gyerekek a következő generációval kapcsolatos elképzeléseikről beszélhettek. Az egyik gyermek a jövőbeli templomért való imádkozásról beszélt. Rájöttem, hogy a gyermekek is megértik, hogy az épületek előregednek, és meghatott, hogy a gyermekek imádkoznak a templom épületért. Én is buzgón imádkozni kezdtem azért, hogy biztosíthassuk egy templom épületet a következő generáció számára. Felnőttként lettem keresztény, így addig nem gondoltam arra, hogy a következő generációért mélyebben imádkozzak. Inspirált, hogy a vasárnapi iskola tanárai ilyen módon vezették a gyermekeket. Fontos, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek imádkozzanak, majd együtt cselekedjenek azért, hogy ezek az imák valóra váljanak. Egy helyi bevásárlóközpont alkalmazottja vagyok, és szeretném munkatapasztalatomat felhasználni arra, hogy segítsek a jelenlegi templomépület hosszú távú megőrzésében. Amikor mi felnőttek cselekszünk, és jó sáfárok vagyunk, összefogva gondoskodhatunk a következő hűséges generációról. Mennyei Atyánk, segíts megőrizni és megvédeni a templom épületeinket, hogy a gyermekek megtalálják és megélhessék bennük hitüket. Amen. Napi gondolat, hogyan hív engem Isten a jövő generációinak támogatására? Imádkozzunk a közösségünkben élő gyermekekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Árvai Attila, Mennyek kapuja. Megnyitom most előtted a mennyek kapuját, hogy átélhess te is országom csodáját. Gyere hát bátran, s nézz körül e tájon, gyere be azért, hogy lelked messze szálljon. Én vagyok a fény, mely rád világít fentről. Ha bennem mélyen hiszel, rám találsz egyből. Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél, s álmai tengerén e csodás helyről mesél. Figyelj hát rám, kérlek, mert most hozzád szólok. Mikor imádkozol, rád áldás szórok. Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid, fülembe eljut, s könnyíti napjaid. Figyelemmel kísérem sorsod szüntelen. Tudd, jó helyen vagy, s a lelked büntelen. Tisztító fényemben megfürdetem szíved, mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged. Térj most be hozzám, a mennyek országába, beszélges el velem egyetlen imába. Nézz körül bátran, mert ez a te otthonod. Mikor gyenge hited, én akkor is ott vagyok.

0: János szeretete és hűsége.
1: Megszentelődés. Megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, s aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. János első levele 4:16. Gondolatok az ígéről. Az a bizakodó szeretet és önzetlen odaadás, amely János életében és jellemében megnyilatkozott, felbecsülhetetlen értékű tanítás a keresztény egyháznak. Vannak, akik úgy mutatják be az apostolt, mint akinek szívében az isteni kegyelemtől függetlenül élt ez a szeretet. Azonban alaptermészetét tekintve János büszke és becsvágyó volt, csekély sérelmekért is gyorsan megneheztelt. De azután vágyakozott hasonlóvá válni Jézushoz, és a megváltó szeretetének átformáló hatására szelíddé és alázatossá vált. Énjét elrejtette Jézusban. Ha Krisztussal vagyunk kapcsolatban, mindig ez lesz az eredmény. Ez az igazi megszentelődés. János a valódi megszentelődés áldásának örvendett. De figyeljük meg, az apostol nem állítja magáról, hogy bűntelen. A tökéletességet azáltal keresi, hogy Isten arcának világosságában jár. Isten elvárja népétől a világ e korszakában, hogy álljon ki az igazságért, amiképpen János is rendíthetetlenül kiállt az ő korában a lélekölő téveigések ellen.

0: lássátok, aztán pedig érezzétek.
1: Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 34. Zsoltár 9. vers. Nem kóstolom meg, mert nem szeretem ezt a gyümölcsöt, ezt az ételt, ezt a zöldségsalátát, stb. Ugye milyen sokszor hallottuk már ezt a kijelentést egy barátunk vagy egy hozzánk közel álló személy részéről. Majdnem 20 évvel ezelőtt megkértek, hogy kóstoljak meg egy zöld krémet, ami első látásra egyszerűnek, de nem túl vonzónak tűnt. Avokádókrémről volt szó. Azért válaszoltam a felkérésre, mert ismertem az avokádóban található tápanyagokat, és azt, hogy azok jótékony hatásúak a szervezetre. Később tudtam meg, hogy ezt a krémet ajánlják a szív- és érrendszeri betegek megelőzésére, de egyéb krónikus betegségek esetében is használják, mivel hozzájárul a testsúly szinten tartásához, és a látásra is jótékonyan hat. Nos, nem részesülhettem volna az avokádó jótékony hatásaiból, ha akkor nem lett volna merszem megkóstolni. Azóta majdnem 20 év telt el. Így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is. Hogy tudnánk meg, hogy milyen az Úr, ha nem döntünk a megismerése mellett, és nem ízleljük meg a vele való kapcsolatot? A Bibliát olvasva csodálhatjuk jóságát, hűségét, szelídségét és értünk hozott végtelen áldozatát. Isten nem kényszeríti ránk az akaratát. Az ember szabadon választhatja, hogy megismerje őt, vagy elutasítja. Megismerése nem automatikusan történik, hanem tudatos döntést és törekvést igényel. Az Úr jellemét, szeretetét, igazságát és akaratát csak akkor tudjuk megérteni, ha valóban akarjuk megismerni őt, és hajlandóak vagyunk megnyitni szívünket az ő kijelentései előtt. Megismerése mindig egy személyes döntésből fakad. Megnyitom-e a Bibliát? Időt töltök-e vele imában? Vagy inkább közömbös maradok? Az Úr a hűséges keresők előtt feltárja önmagát. Isten megismerése nem csupán egy extra a keresztény életben, hanem maga az örök élet kezdete. A hozzávaló közeledés döntése, élet-halál kérdése. Minél inkább elmélkedünk Isten jellemén, annál jobban vágyakozunk arra, hogy hasonlókká legyünk hozzá. Aki dönt Isten megismerése mellett, azt magához vonza. Az a kapcsolat fokozatosan mélyül, formál és átalakítja a jellemet. Ne rejtsük mélyen a szívünkbe Krisztust. Ne zárjuk el szent és drága kincsként, akinek csak ők maguk örvendenek. Krisztus szeretetét ne csak azok iránt nyilvánítsd ki, akiknek tetszik az elgondolásuk számodra. Kóstolj meg ma egy olyan ételt, ami kinézetre nem vonzó, de egészséges.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szeptember 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetség ígét a Példabeszédek könyve 16. fejezetének 32. versében olvashatjuk. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az Új Szövetségi igét a Jelenések könyve 14. fejezetének 12. verséből olvasom. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Életemben egyszer kaptam beírást az iskolában. Középiskola, 4. osztály, péntek 9. óra. Mindez nem így egy héttel az iskola kezdés után történt, hanem tavasszal. Szép idő volt, tavasz, kikelet, lassan közeledő tanév vége, és a várható érettségi ködén keresztül felsejlő nyár. Mindeközben a már megfáradt pedagógus, a táblától meg sem fordulva, végtelen unalommal adta közre a tananyagot. Osztálytársai meközben háborítatlanul kréta csatát vívtak, hátulról engem is direkt, avagy véletlenül el-eltalálva. Tűrtem. Egészen addig, míg a hátamon nem csattant egy karé zsíros kenyér. Azt már nem tűrtem. Helyemről felkelve elégtételt vettem a vélt elkövetőn. Az eredmény életem első és egyetlen szaktanári figyelmeztetése lett. Igen, elmondjuk, hogy az ember nem veszítheti el a türelmét. Rizikós helyzetekben, vélt vagy valós sértettségünkben, kritikus pillanatokban sem. Aztán mégis. Van, ami már nem megy. És ilyenkor is csak Jézushoz mehetünk. Ahhoz a Jézushoz, akit elárultak, leköptek, megvertek, végül kínhalállal leheltek ki lelkét az embervilágunkban. Jézus tud erőt adni az igazságtalanságban, a bántásban, a megaláztatásban. Tőle tudunk türelmet tanulni, amikor nekünk már nem megy. Jézus nem idea, nem eszme, hanem példakép. Nap mint nap próbálnunk kell ebben is a nyomdokában járni. Imádkozzunk. Uram Jézus, segíts, amikor nekem már nem megy. Erőm elfogy, hitem kevés, türelmem szerte foszlik. Állj mellém, és mutasd tövis koronádra, megalázott mi voltodra. Segíts szeretni azt, aki bánt, türelmesnek lenni ahhoz, aki visszaél vele, elhordozni azt, ami igazságtalan, és mutasd meg, hogy mindig van tovább. Légy mesterem, akit követhetek, példa, akire feltekinthetek. Amen. Az áhítatot Homoki Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.

Egy ember belépett a fodrászatba, hogy megigazítassa a haját és a szakállát. Miközben a fodrász ügyesen dolgozott, kellemes beszélgetés alakult ki közöttük. Szóba került a világ számos dolga, míg végül eljutottak az emberiség legnagyobb kérdéséhez, Isten létéhez. A fodrász határozottan, szinte meggyőződéssel jelentette ki: én nem hiszem, hogy Isten létezik. A vendég elcsodálkozott és megkérdezte: miért mondja ezt ilyen biztosan? A fodrász körbe mutatott a kirakaton: nézzen ki csak az utcára! Ha Isten létezne, miért van ennyi beteg és szenvedő ember? Miért hagyják el a szülők a gyermekeiket? Ha Isten a szeretet Istene, ahogy mondják, miért engedi meg a fájdalmat, a gonoszságot? Számomra egy ilyen világ a bizonyíték arra, hogy nincs teremtő, aki gondoskodna rólunk. A vendég csendben hallgatott. Nem akart vitatkozni, mert a viták ritkán vezetnek igazi meggyőződéshez. A hajvágás és szakáligazítás befejeztével kifizette a munkát, majd kilépett a szalomból.

Az utcán egy elhanyagolt, piszkos külsejű férfi mellett haladt el, akinek hosszú, kócos haja és bozontos szakálla volt. Mintha egy másik korból lépett volna elő. A vendég megfordult, és határozott léptekkel visszament a fodrászüzletbe. Tudja, mit mondok? Szólította meg a fodrászt. Nincsenek fodrászok a világon. Tessék? A fodrász meglepetten felnevetett. Hát, uram, hogy mondhat ilyet? Hiszen itt vagyok én. Fodrász vagyok. Most vágtam le a haját, és igazítottam meg a szakállát. De ha léteznének fodrászok, folytatta a vendég, akkor nem látnék ilyen hosszú, ápolatlan hajú és szakállú embereket az utcán, mint például ott az a férfi szemben az üzlettel. De hát ez nem az én hibám, tiltakozott a fodrász. Attól, hogy ez az ember nem jön be hozzám, még léteznek fodrászok. Az ő választása, hogy ápolatlan marad. A vendég lassan és nyomatékosan bólintott. Pontosan, ez a lényeg, amit ön mond. Isten is létezik, de az ember szabad akaratot kapott és választhatja, hogy nem fordul hozzá. Erről nem Isten tehet, hanem az ember saját döntése.

A gonosz gyökere nem Istenben, hanem a sátán, a gonosz angyal lázadásában rejlik, és az ember bukásában, amelynek során az ember is elfordult Istentől. A szenvedés, a betegség és a halál nem Isten akarata volt. Ezek az engedetlenség az isteni törvény megszegésének elkerülhetetlen következményei. Az ember saját választása által hozta magára a gonoszságot. A fodrász példájához hasonlóan Isten is felajánlja a szolgáltatását, de az embereknek kell oda menniük hozzá. A szenvedés nem Isten büntetése, hanem az Isten nélküli élet természetes velejárója. Isten szabad akaratot adott az embernek, de a szabad akarat magában hordozza a lehetőséget a rossz választására, akár az elfordulásra is.

amíg élünk, van esélyünk. Ahogyan egy ápolatlan ember is beléphet a fodrászüzletbe, úgy az ember is bármikor oda mehet Istenhez. Az evangélium egy meghívás, nem egy kényszer, hanem egy hívó szó, amely megnyitja a kegyelem és a megváltás ajtaját. Isten várakozik, készen áll, hogy helyreállítsa az ember belső lelki rendetlenségét.

A választás a miénk. A fodrász nem tehet arról, hogy valaki nem veszi igénybe a szolgáltatásait. Ugyanígy Isten sem kényszerít erre senkit. Jézustól való elszakadás a szabad választásunk következménye. A történet arra emlékeztet, hogy ne tévesszük össze Isten létezését az emberi választások következményeivel. Az Úr a szeretet és a rend forrása, de az embernek kell hozzáfordulnia, hogy részesüljön ezekből az áldásokból.

mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Róma beliekhez írott levél 6. fejezet, 23. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnap kezdődik a Rosh Hasana, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18 óra 46 perckor köszönt be a Rosh Hasana előestéje. Majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik Rosh Hasana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án, vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Rosh Hasana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hasana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hasanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre se hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formában ábrázolja a történeteket Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny verse és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gája Rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdete Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, és mindenkit szeretettel várnak. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben ünnepélyes keretek között tartott a 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus Templomban. Igehirdetéssel szolgál Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhivatás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik felkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretné megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Az időjárásról. Változékony, nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

De voltak a nép körében hamis próféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, akik miatt káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomorra városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől, mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük, gonosz cselekedeteiket látva és halva. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Péter második levele, második fejezet 1-10.

0: A háromlábúak.
1: Gyermekkoromban, amikor még nem volt túl nagy választék a tévécsatornák között, ment egy sorozat, melynek a háromlábúak volt a címe. Mindig féltem, amikor ez következett, mert arról szólt, hogy ezek a lények szép lassan behálózták a beszédükkel azokat az embereket, akikkel találkoztak, és idővel teljesen hatalmukba kerítették őket. Az emberek megváltoztak, elfordultak a barátaiktól és a családjuktól. Végül elhagyták a megszokott környezetüket, és soha többet nem látta őket senki. A legjobban az rémisztett meg, hogy kezdetben barátnak adták ki magukat a háromlábúak. Gyermeki naivitással tettem fel magamnak a kérdést, hogy vajon én is bedőlnék-e nekik. Péter óvatosságra inti a gyülekezetet a hamis profétákkal szemben. Ne hagyják magukat megtéveszteni. Az igazság, amit ők képviselnek, szöges ellentétben áll Isten igazságával. Ennek ellenére a hamis próféták nem a kereszténység ellenzőinek adják ki magukat. Épp ellenkezőleg. Titokban és alattomos módon próbálják meg a hívőket eltéríteni Isten igazságától, és megnyerni őket a saját nézeteiknek. Ezek az emberek alapvetően tagadják az Urat, aki az életét áldozta értük. Ma is már nem gyermeki naivitással, de felteszem a kérdést magamnak. Elhinném-e a hamis tanítók véleményét, és bedőlnék-e tanításuknak? Bízom benne, hogy Isten ilyen jellegű kísértések között is megőriz és megtart.

Óvakodom attól, hogy annak alapján, amit nekem mondanak, hamis képet alkossak magamban bármiről. Függetlenül mindenkitől magam formálom meg az ítéletemet.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy ezen az éjszakán oltalmaztál engem, és egy új nappal ajándékoztál meg. Szívből köszönöm, hogy mindent megadtál, ami életemhez szükséges. Legfőképpen azt köszönöm, hogy mindig és mindenhol gondolsz rám, és szüntelenül szeretsz. Ezért, Istenem, neked ajánlom ezt a napot, mindent, amit gondolok és cselekszem, mindent, ami fölemel, és mindent, ami rám nehezedik. Kérlek, adj nekem e napon is értelmet, mely téged fölismer, buzgalmat, mely téged keres, bölcsességet, amely rád talál, olyan életet, amely neked kedves. Istenem, árazd rám bőségesen kegyelmedet, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

0: Szeptember 10-e.
1: Meghalt első Nagy Lajos magyar király 1382-ben Nagyszombatban 56 éves korában súlyos betegségben. Első Károly Róbert és Erzsébet lengyel hercegnő gyermekeként két bátyja korai halála után 3 éves korában trónörökös lett. 1377-ben az európai uralkodók közül elsőként délre küldött serege nagy győzelmet aratott első Murád szultán serege fölött, és egy évtizedre megállította a törököket. 1378-ban Mária Celben templomot építettek a győzelem emlékére, valamint a magyar zarándokok által rendszeresen felkeresett ákeni kápolnát is gazdagon megajándékozta. A magyar királyok között leginkább ő képviselte a lovagi eszméket, uralkodása idején nagyobb mértékben terjedtek el a lovagi szokások, a Szent László és a Nagy Sándor kultusz. 1367-ben megalapította a Pécsi Egyetemet.
0: Henry Purcell, angol zeneszerző, 1659-ben e napon született. 20 évesen a Westminsteri apátság orgonistája lett, ekkor írta fantáziáinak nagy részét. Purcellnek ezt a korai korszakát az egyházzene hangsúlyos volt a jellemezte. Jelentősek a zsoltárföldolgozások és a kantáták mellett himnuszai is. A főművei közé tartoznak a római Szent Cecília templom részére készült művei, a Te Deum, ez az első angol nyelvű Te Deum kórusmű, és a Jubiláte. 1689-ben volt a Dido és Éneász című operájának bemutatója, amit 38 drámai zenemű követett. Ezek között William Shakespeare, illetve John Dryden szövegeire készített művek is találhatók.
1: Nagyenyeden meghalt pápai Páris Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója 1716-ban. Bázelben 1607-ben kapott orvosi diplomát. Emellett egyéb tudományos, valamint irodalmi és művelődéspolitikai témákban is komoly szaktekintélynek számított. 1680-ban a nagyenyedi kollégium rektora lett. Ebben a pozíciójában megújította a teljes hazai értelmiségi és tudós képzést. Első orvosi könyvét, az 1690-ben megjelent a Test békessége című művét, benne minden ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. Írt történelmi, vallási és békeközpontú filozófiai, valamint címertani műveket is. Az ő nevéhez fűződik az 1708-ban megjelent latin-magyar, valamint magyar-latin-német szótár is. Pápai Páris 67 éves korában hunyt el.
0: Márkus Emilia színésznő, Márkus József Budapest főpolgármesterének húgaként látta meg a napvilágot 1860-ban. A Nemzeti Színház örökös tagja, már első szerepét követően Szőke csodaként emlegették, 100 és 100 emlékezetes szerepben tündökölt. Főszereplője az első magyar film a Tánc címmel forgatott némafilmnek, amely 1901-ben készült, Salómét játszotta benne.
1: 1985-ben aláírták a szerződést a Magyar Nagydíjra, melyet 1986 óta rendeznek a Budapest melletti Mogyoród külterületén található Hungaroringen. A pálya 2003-ban nyerte el jelenlegi vonalvezetését. Hossza 4381 méter, a versenytáv 70 kör, vagyis összesen 306,67 század kilométer.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyelünk.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul. Példabeszédek könyve 10. fejezet, 32. vers.

Megfigyelted már a kisbabákat? Ha az édesanyjuk szól hozzájuk, intenzíven elkezdenek kapálózni a kezükkel, lábukkal. Tágra nyitják a szemüket, és szélesen elmosolyodnak. Ők különösen érzékenyen reagálnak arra, hogy ki hogyan szól hozzájuk. Ha számukra ijesztő a hang, megrezzennek, összevonják a szemöldöküket, és legörbült szájjal nyöszörögnek, vagy sírva fakadnak. Vannak olyan emberek, akiknek jó hallgatni a beszédét. Kellemes a hanghordozásuk, nyugodt, szeretetteljes hangnemben szólnak, már az is kedves, ahogy megszólítanak. Erre pedig mindenki vágyik. Akadnak szélhámosok, akik megpróbálják ezt a modort kicsiholni magukból, és úgy igyekeznek becsapni a másikat, mintha a másiknak akarnának jót, miközben gonosz, hátsó szándék vezeti őket. Azonban a szemük, és amiről beszélnek, legtöbbször elárulja őket.

0: Pál apostol erre int. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ha szereted a jó Istent és az igazságot, az egész magatartásod, beszéded is felüdítő lesz annak, aki hallgat téged. Akkor szeretet, bölcsesség, higgadtság fog áradni belőled a szavaidon keresztül, ami örömöt visz a másik napjába. Pál ezt a jól fűszerezett étel élvezetéhez hasonlítja. Csak próbáld ki ma, és figyeld a hatását.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten megenged csapásokat és megpróbáltatásokat.
1: A mai ige 119. Zsoltár 67. verse: mielőtt megaláztatás ért, tévelyektem, most azonban figyelek szavadra. Gondolatok az ígéről. Az Úr nagyra értékeli népe szentségét, és megengedi, hogy nehézségek jöjjenek egyénekre, családokra és gyülekezetekre, hogy népe meglázhassa a veszélyeket, és megalázzák szívüket előtte bűnbánatban. Isten azt hirdeti nekik, és Krisztus igazságosságának öltönyébe öltözteti őket. Megtiszteli őket jelenlétével. Az engesztelés nagy napjának kötelességünk megvallani bűneinket, és elismerni Isten irgalmát és szeretetét áthágásaink megbocsátásában. Köszönjük meg az Úrnak a figyelmeztetéseket, amelyeket adott, hogy megmentsen minket eltorzult útjainktól. Tanúsítsuk az ő jóságát azzal, hogy nyilvánvalóvá tesszük a változást életünkben. Ha azok, akiknek az Úr bizonyítékokat küldött és figyelmeztette őket, hogy nem járnak az ő útján, és megbánják, és szívük alázatával és bűnbánattal megvallják, az Úr biztosan elfogadja, befogadja őket pártfogásába. Nagy megpróbáltatás időszaka áll előttünk. Ez arra késztet, hogy használjuk fel minden képességünket és ajándékunkat Isten munkájának előbbre vitelére. Az erőket, amelyeket az Úr adott nekünk, arra kell használnunk, hogy építsünk, és nem arra, hogy elbátortalanodjunk és letörjünk. Az egyház minden korszakában Isten kijelölt küldöttei kitették magukat szégyennek és üldözésnek az igazságért. De ahol Isten népét arra kényszerítették, hogy menjen, mint a szeretett tanítványt is, lakatlan szigetre száműzték őket. Krisztus tudja, hogy hol vannak, és megerősíti, és megáldja őket, és békével és örömmel tölti be őket. Meg fogja tisztítani egyházát, ahogy megtisztította a templomot is, földi szolgálata kezdetén és végén. Mindaz, amit az egyházra hoz próba és megpróbáltatás terén, azért jön, hogy népe mélyebb kegyességre tehessen szert, és még több erőt nyerjen, hogy a kereszt győzelmét hordozza a világ minden részére. Mindnyájunknak van tennivalója.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Mindig elérhető vagyok a számodra. Ha egyszer rám bíztad magad, mint megváltódra, soha nem távolodom el tőled. Te időnként távol érezheted magad tőlem, de ismerd fel, hogy ez egy érzés. Ne keverd össze a valósággal. A Biblia tele van az ígéreteimmel, hogy mindig veled leszek. Ahogy Jákobot is bátorítottam, amikor otthonából ismeretlen hely felé volt úton. Veled vagyok mindenkor, és megőrizlek, akárhova mész. A követőimnek szóló utolsó feljegyzett ígéretem így szól. Bizony veletek vagyok mindig, az idők végezetéig. Hagyd, hogy ezek az állandó jelenlétemről szóló ígéretek eltöltsenek örömmel és békességgel. Akármit veszítesz is el ebben az életben, a velem való kapcsolatot sohasem veszítheted el.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 54. fejezet 10. vers. Mózes első könyve 28. fejezet 15. vers. Máté evangéliuma 28. fejezet 20. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 37. rész. Látomás Izrael újjáéledéséről. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem. Ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a csontokról, mondd nekik. Ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre keltek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint prófétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőrborította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram, az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia. Ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja. Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. Végünk van. Azért prófétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram, az Úr. Íme felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Izrael és Júda újra egy néppé lesz. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te, emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Júdáé és a hozzá tartozó izraelieké. Azután fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzátartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felelj, ezt mondja az én Uram, az Úr. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak, és Izrael hozzátartozó törzseinek a fáját, hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára ott lesznek a kezedben azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Íme, én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni minnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes báványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám Dávid lesz a királyuk, egy pásztoruk lesz minnyájuknak. Akkor majd az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Abban az országban laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyben őseitek is laktak. Ott laknak ők, fiaik és unokáik örökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz az. Letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem Izraelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre.

0: Mai szakasz, Ezékiel 37. rész. Mivel Izrael még mindig fogságban van, amikor Ezékiel a helyreállításról szóló üzenetet hirdeti, magától adódik a kérdés, valóban megteszi ezt Isten? Tényleg megtörténik Izrael helyreállítása? Isten megválaszolja ezeket a kérdéseket. Ez a fejezet egy hanghatásokkal erősített isteni üzenet. A nyitó kép egy kiszáradt emberi csontokkal teli völgyben játszódik. Isten a próféta hitét teszi próbára a kérdéssel, hogy vajon ezek a csontok élhetnek-e még valaha. Ezékiel nem tud világos választ adni. Isten fölszólítja Ezékielt, hogy prófétáljon a kiszáradt csontokról úgy, ahogyan ő utasítja. Isten azt mondja, hogy húst épít a csontokra, és életet lehel az így keletkezett testekbe. Így a csontok élni fognak. Ezékiel ezzel hirdeti, hogy Jáve az igaz Isten. Ezékiel engedelmeskedik, és a csontok zörögve, csörögve, hatalmas, élő emberi sereggé állnak össze a 10. versben. Ennek jelentése egyértelmű. A halott Izrael Isten cselekvése folytán életre kel a sírból, és visszakerül hazájába. A kiszáradt csontok üzenetéből mindenki újból meg fogja tudni, és fölismeri, hogy Jáve az Isten. Mi több, a második jelenetben két különálló fadarab is ismét egybefor. Ez a déli, Júda, és az északi, Izrael, királyság újraegyesülését jelképezi. Dávid királysága alatt lesz ez így. A különvált nemzet ismét egyé lesz. Romlott világunkban szembeötlő a minket körülvevő bűn, és talán még Isten népének lelki kiszáradása is. Vívódunk. Vajon ezek a lelki száraz csontok is újjáélethetnek-e még? Isten azt kérdezi tőlünk. Hiszed-e, hogy ezek a csontok újjáélethetnek? Isten minden bizonnyal arra vár, hogy higgyük. Higgyük, hogy ő képes ezeket a 21. századi kiszáradt szellemi csontokat is új életre kelteni.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, ha az elepet lelküt megelégíted, akkor feltámad a sötétségben világosságot, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. Akkor vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet a nagy szárasságban is, csontjaidat pedig megerősíti. Akkor olyan leszel, mint a megöntözött kert, mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Ésaiás könyve 58. fejezet 10. és 11. vers. Komolyabb hitre van szükségünk. Buzgóbbak kellene, hogy legyenek az imáink. Sokan tudni szeretnék, hogy miért annyira erőtlen az imájuk, miért olyan élettelen és ingadozó a hitük, miért olyan homályosak és bizonytalanok a keresztény tapasztalataik. Hát nem böjtölünk, mondják, s nem járunk alázatosan a seregek ura előtt. Ésaiás könyve 58. fejezete megmutatja, hogy hogyan változtathatunk ezen az állapoton. Törd meg kenyeredet az éhezőnek, fogad be házadba a hajléktalan szegényt. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársad elől. Mindnyájunknak vetnünk kell a türelem, szánakozás és a szeretet magvát. Amit vetünk, azt aratjuk le. Most formálódik ki jellemünk, hogy alkalmassá váljék az örökké valóságra. Itt e földön tanuljuk meg a mennyei életet. Az ingyen kapott, fenséges kegyelemnek köszönhetünk mindent. Ez a kegyelem viszi véghez megváltásunkat és megújulásunkat, hogy Krisztus örökös társaivá lehessünk. Hirdessük hát ezt a kegyelmet másoknak is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Másoktól várni. Másoktól várni a boldogságunkat épp olyan ostobaság, mintha másoktól várnánk, hogy helyettünk nőjenek föl. Helyettünk tanuljanak, helyettünk szenvedjenek, örüljenek és éljenek. Müller Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Minden téren tisztelt Istent! Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Zsoltárok könyve első fejezet, első vers. Amikor Mózes megparancsolta a fáraónak, hogy engedje szabadon Isten népét, a fáraó három kompromisszumot kínált neki. Először azt ajánlotta fel, hogy elengedi őket, ha nem mennek túl messzire. Másodszor azzal a feltétellel lett volna hajlandó elengedni őket, ha a gyermekeiket Egyiptomban hagyják. Harmadszor pedig azt szabta meg feltételnek, hogy az üzleti érdekeltségeiket hagyják hátra. Mózes mindhárom kompromisszumra nemet mondott. Neked is ugyanezeket az ajánlatokat teszi a sátán, de ne alkudj meg vele. Kerülj távol a világtól. Ne engedd át neki a gyermekeidet. Ne légy hajlandó az én központú és gyakran etikátlan üzleti gyakorlatokat követni. Arra kaptál elhívást, hogy szeresd és szolgáld a körülötted élőket, de ne légy olyan, mint ők. Isten csodálatos ajándékainak egyike a szabad akarat. Tied a döntés joga. Ha élvezni akarod Isten áldásait, akkor a világ értékrendjét tükröző döntések helyett olyan döntéseket kell hoznod az életviteledet illetően, amelyek összhangban vannak az ő akaratával és az ige szerinti értékrenddel. Akkor leszel sikeres az életben, ha a bibliai alapelvekre állsz rá. Íme két ige vers, amelyet fontos átgondolnod és észben tartanod. Az Úr áldása gazdagít meg. Példabeszédek könyve 10. fejezet 22. vers. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Máté evangélium a 6. fejezet 33. vers. Imádkozz ma így. Uram, nem akarok a világ normái szerint élni. Az életem első helyére téged helyezlek, mert tudom, hogy a te utaid mindig a legjobbak.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén össze, imád 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fenntartását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhetnek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témában tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintsenek egymásra, hogy szeretettel forduljanak közösségei, tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonásával. Gála koncert. Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulója, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és széleskörű közönséggel ismertesse meg egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az emlékév kiemelt eseménye a Zene Akadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el. Neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19 óra 30 perc, a helyszín pedig Budapest, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom atyám előtt, aki a mennyekben van. De azt, aki megtagad engem az emberek előtt, én is meg fogom tagadni atyám előtt, aki a mennyekben van.

Ennek az igének a fényében elgondolkodhatsz ma azon, hogy vajon mi történt volna, ha az apostolok pünköst után ahelyett, hogy bátran kiálltak az összegyűlt sokaság elé, bezárkóztak volna az emeleti terembe, és senkinek sem beszéltek volna Jézus feltámadásáról. Mi lett volna akkor, ha a törvényszék előtt a bőröket mentve megtagadták volna urukat? Ha inkább az embereknek engedelmeskedtek volna, mintsem Istennek? Mi történt volna, ha az első keresztények, amikor üldözték őket, úgy gondolták volna, hogy nem érdemes vadállat eledellé lenni? Akkor mi sem hallottunk volna soha Jézusról, és így nem is hinnénk benne. Bizonyára most nem lennének bibliáink, mert átadták volna a hatóságoknak, akik azokat elégették volna. Isten népének mindenkori tanúságtétele, hitvallása, elengedhetetlen feltétele annak, hogy Isten országa terjedjen itt a földön. Nincs más út a Krisztus követésben ezen kívül. Ezért, ha megismerted már Jézus Krisztust, mint megváltódat és szabadítódat, ha elfogadtad őt, mint életed urát, nem hallgathatsz erről. Nem rejtheted ezt véka alá. Ki kell tenned a tartóra, hogy világítson a sötétségben élőknek. Nyilván nem arról van szó, hogy egyfajta keresztény gőggel kérkedned kellene erről, hanem arról, hogy ne titkold ezt el. Amikor rákérdeznek, amikor szóba jön, akkor mondd el, hogy mit jelent Krisztussal élni a mindennapokban. Mit jelent belőle táplálkozni, erőt meríteni,

Bár a világ nagyon sok országában már üldözik és halállal fenyegetik a hitvalló keresztényeket, téged egyelőre még nem fognak a tanúságtételedért bíróság elé hurcolni. Az viszont nagy eséllyel előfordulhat, hogy emiatt kinevetnek vagy háttérbe szorítanak. Ez azonban ne ijesszen meg téged, mert Jézus csak amellett áll ki, aki megvallja őt. Aki ellenben megtagadja, azt majd ő is megtagadja az utolsó ítéletkor.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 10-e. Ezrás könyve 8. fejezet, 21-től 36. versig. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma is haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül 12-t, Serébiát, Hasabját és még 10 szolgatásukat. Megmértem előttük az Istenünk házának ajándékozott ezüstöt, az aranyat és az edényeket, amelyeket a király, a tanácsosai, vezető emberei és az egész ott élő Izrael ajándékozott. Kimértem és kezükbe adtam 650 talentum ezüstöt, 100 talentum értékű ezüst edényt és 100 talentum aranyat, továbbá 1000 dárik értékű 20 aranykelyhet és 2 szépen kifényesített részedényt, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany. Majd ezt mondtam nekik, ti az Úrnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek, ez az ezüst és arany őseitek Istenének, az Úrnak adott önkéntes ajándék. Vigyázzatok rá, és őrizzétek meg, amíg meg nem méritek a papok és a léviták vezetői előtt, meg Izrael családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az Úr háza kamráiban. Ekkor átvették a papok és léviták a megmért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe, Istenünk házába. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton ólálkodó ellenségtől. Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, 3 napig pihentünk. A 4. napon azután megmérték az ezüstöt, az aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Merémót papnak, Uriá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia, és mellettük volt Jozábád, Jesua fia, meg Noadjá, Binnúj fia, léviták. Mindent megszámoltak és megmértek, és ugyanakkor följegyezték az egész súlyt. Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, égő áldozatot mutattak be Izrael istenének. 12 bikát egész Izraelért, 96 kost, 77 bárányt, 12 vétek áldozati bakot, mindezt égő áldozatul az Úrnak. És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzóknak és a folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát. Ezt az Ahavá folyót csak 3-szor említi a Biblia. Mégis nagy jelentőségűvé vált a zsidók számára. A Krisztus születése előtt 5. század közepén Ezrás pap vezetésével 4-5 ezer ember, köztük az istentiszteleten szolgálók gyűlt össze ennek a partjánál. Saját úti csomagjaik mellett fogtak sok értékes kincset,

Kegyelme nyugodott rajtunk. Micsoda tapasztalat volt ez a hazatelepülőknek. Amiről atyáik beszéltek, hogy átélték a pusztai vándorlás során, a bírák és királyok idején, most ők, kései utódok is személyesen megtapasztalták. Te is ismersz ilyen történeteket? Nagy feladat előtt állók készülődését, elindulását és megérkezését? Elhíresült ima meghallgatásokat, bátor hitvallásokat, sikeres küldetéseket, amelyeket egyszer régen, a bibliai időkben vagy az egyház történelemben hit elődeink megéltek. Bátorítalak, hogy a te történeteddel folytatódhat. Készülj fel becsületesen, indulj el bátran, és Istenünk ereje kísérjen el, vezessen célba. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nozomi Matsunaga írta Kiba prefektúrából, Japánból. A jövő érdekében. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Máté evangéliumának 7. fejezetének 7. verse. A gyülekezet, ahová járok, nemrég ünnepelte alapításának 120. évfordulóját. Az évfordulós istentiszteletet követően ünnepi ebédet tartottak, ahol a tagok számára beszédeket mondtak. A gyerekek a következő generációval kapcsolatos elképzeléseikről beszélhettek. Az egyik gyermek a jövőbeli templomért való imádkozásról beszélt. Rájöttem, hogy a gyermekek is megértik, hogy az épületek előregednek, és meghatott, hogy a gyermekek imádkoznak a templom épületért. Én is buzgón imádkozni kezdtem azért, hogy biztosíthassuk egy templom épületet a következő generáció számára. Felnőttként lettem keresztény, így addig nem gondoltam arra, hogy a következő generációért mélyebben imádkozzak. Inspirált, hogy a vasárnapi iskola tanárai ilyen módon vezették a gyermekeket. Fontos, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek imádkozzanak, majd együtt cselekedjenek azért, hogy ezek az imák valóra váljanak. Egy helyi bevásárlóközpont alkalmazottja vagyok, és szeretném munkatapasztalatomat felhasználni arra, hogy segítsek a jelenlegi templomépület hosszú távú megőrzésében. Amikor mi felnőttek cselekszünk, és jó sáfárok vagyunk, összefogva gondoskodhatunk a következő hűséges generációról. Mennyei Atyánk, segíts megőrizni és megvédeni a templom épületeinket, hogy a gyermekek megtalálják és megélhessék bennük hitüket. Amen. Napi gondolat, hogyan hív engem Isten a jövő generációinak támogatására? Imádkozzunk a közösségünkben élő gyermekekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Árvai Attila, Mennyek kapuja. Megnyitom most előtted a mennyek kapuját, hogy átélhess te is országom csodáját. Gyere hát bátran, s nézz körül e tájon, gyere be azért, hogy lelked messze szálljon. Én vagyok a fény, mely rád világít fentről. Ha bennem mélyen hiszel, rám találsz egyből. Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél, s álmai tengerén e csodás helyről mesél. Figyelj hát rám, kérlek, mert most hozzád szólok. Mikor imádkozol, rád áldást szórok. Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid, fülembe eljut, s könnyíti napjaid. Figyelemmel kísérem sorsod szüntelen. Tudd, jó helyen vagy, s a lelked büntelen. Tisztító fényemben megfürdetem szíved, mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged. Térj most be hozzám, a mennyek országába, beszélges el velem egyetlen imába. Nézz körül bátran, mert ez a te otthonod. Mikor gyenge hited, én akkor is ott vagyok.

0: János szeretete és hűsége.
1: Megszentelődés. Megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, s aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. János első levele 4:16. Gondolatok az ígéről. Az a bizakodó szeretet és önzetlen odaadás, amely János életében és jellemében megnyilatkozott, felbecsülhetetlen értékű tanítás a keresztény egyháznak. Vannak, akik úgy mutatják be az apostolt, mint akinek szívében az isteni kegyelemtől függetlenül élt ez a szeretet. Azonban alaptermészetét tekintve János büszke és becsvágyó volt, csek és sérelmekért is gyorsan megneheztelt. De azután vágyakozott hasonlóvá válni Jézushoz, és a megváltó szeretetének átformáló hatására szelíddé és alázatossá vált. Énjét elrejtette Jézusban. Ha Krisztussal vagyunk kapcsolatban, mindig ez lesz az eredmény. Ez az igazi megszentelődés. János a valódi megszentelődés áldásának örvendett. De figyeljük meg, az apostol nem állítja magáról, hogy bűntelen. A tökéletességet azáltal keresi, hogy Isten arcának világosságában jár. Isten elvárja népétől a világ e-korszakában, hogy álljon ki az igazságért, amiképpen János is rendíthetetlenül kiállt az ő korában a lélekölő téveigések ellen.

0: lássátok, aztán pedig érezzétek.
1: Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. 34. Zsoltár 9. vers. Nem kóstolom meg, mert nem szeretem ezt a gyümölcsöt, ezt az ételt, ezt a zöldségsalátát, stb. Ugye milyen sokszor hallottuk már ezt a kijelentést egy barátunk vagy egy hozzánk közel álló személy részéről. Majdnem 20 évvel ezelőtt megkértek, hogy kóstoljak meg egy zöld krémet, ami első látásra egyszerűnek, de nem túl vonzónak tűnt. Avokádókrémről volt szó. Azért válaszoltam a felkérésre, mert ismertem az avokádóban található tápanyagokat, és azt, hogy azok jótékony hatásúak a szervezetre. Később tudtam meg, hogy ezt a krémet ajánlják a szív- és érrendszeri betegek megelőzésére, de egyéb krónikus betegségek esetében is használják, mivel hozzájárul a testsúly szinten tartásához, és a látásra is jótékonyan hat. Nos, nem részesülhettem volna az avokádó jótékony hatásaiból, ha akkor nem lett volna merszem megkóstolni. Azóta majdnem 20 év telt el. Így van ez az Istennel való kapcsolatunkban is. Hogy tudnánk meg, hogy milyen az Úr, ha nem döntünk a megismerése mellett, és nem ízleljük meg a vele való kapcsolatot? A Bibliát olvasva csodálhatjuk jóságát, hűségét, szelídségét és értünk hozott végtelen áldozatát. Isten nem kényszeríti ránk az akaratát. Az ember szabadon választhatja, hogy megismerje őt vagy elutasítja. Megismerése nem automatikusan történik, hanem tudatos döntést és törekvést igényel. Az Úr jellemét, szeretetét, igazságát és akaratát csak akkor tudjuk megérteni, ha valóban akarjuk megismerni őt, és hajlandóak vagyunk megnyitni szívünket az ő kijelentései előtt. Megismerése mindig egy személyes döntésből fakad. Megnyitom-e a Bibliát? Időt töltök-e vele imában? Vagy inkább közömbös maradok? Az Úr a hűséges keresők előtt feltárja önmagát. Isten megismerése nem csupán egy extra a keresztény életben, hanem maga az örök élet kezdete. A hozzávaló közeledés döntése élet-halál kérdése. Minél inkább elmélkedünk Isten jellemén, annál jobban vágyakozunk arra, hogy hasonlókká legyünk hozzá. Aki dönt Isten megismerése mellett, azt magához vonza. Az a kapcsolat fokozatosan mélyül, formál és átalakítja a jellemet. Ne rejtsük mélyen a szívünkbe Krisztust. Ne zárjuk el szent és drága kincsként, akinek csak ők maguk örvendenek. Krisztus szeretetét ne csak azok iránt nyilvánítsd ki, akiknek tetszik az elgondolásuk számodra. Kóstolj meg ma egy olyan ételt, ami kinézetre nem vonzó, de egészséges.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a példabeszédek könyve 16. fejezetének 32. versében olvashatjuk. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az Újszövetségi igét a Jelenések könyve 14. fejezetének 12. verséből olvasom. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Életemben egyszer kaptam beírást az iskolában. Középiskola, 4. osztály, péntek 9. óra. Mindez nem így egy héttel az iskola kezdés után történt, hanem tavasszal. Szép idő volt, tavasz, kikelet, lassan közeledő tanév vége, és a várható érettségi ködén keresztül felsejlő nyár. Mindeközben a már megfáradt pedagógus, a táblától meg sem fordulva, végtelen unalommal adta közre a tananyagot. Osztálytársai meközben háborítatlanul kréta csatát vívtak, hátulról engem is direkt, avagy véletlenül el-eltalálva. Tűrtem. Egészen addig, míg a hátamon nem csattant egy karé zsíros kenyér. Azt már nem tűrtem. Helyemről felkelve elégtételt vettem a vélt elkövetőn. Az eredmény életem első és egyetlen szaktanári figyelmeztetése lett. Igen, elmondják, elmondjuk, hogy az ember nem veszítheti el a türelmét. Rizikós helyzetekben, vélt vagy valós sértettségünkben, kritikus pillanatokban sem. Aztán mégis. Van, ami már nem megy. És ilyenkor is csak Jézushoz mehetünk. Ahhoz a Jézushoz, akit elárultak, leköptek, megvertek, végül kínhalállal lehelte ki lelkét az embervilágunkban. Jézus tud erőt adni az igazságtalanságban, a bántásban, a megaláztatásban. Tőle tudunk türelmet tanulni, amikor nekünk már nem megy. Jézus nem idea, nem eszme, hanem példakép. Nap mint nap próbálnunk kell ebben is a nyomdokában járni. Imádkozzunk. Uram Jézus, segíts, amikor nekem már nem megy. Erőm elfogy, hitem kevés, türelmem szerte foszlik. Állj mellém, és mutass tövis koronádra, megalázott mi voltodra. Segíts szeretni azt, aki bánt, türelmesnek lenni ahhoz, aki visszaél vele. Elhordozni azt, ami igazságtalan, és mutasd meg, hogy mindig van tovább. Légy mesterem, akit követhetek, példa, akire feltekinthetek. Amen. Az áhítatot Homoki Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.

Egy ember belépett a fodrászatba, hogy megigazítassa a haját és a szakállát. Miközben a fodrász ügyesen dolgozott, kellemes beszélgetés alakult ki közöttük. Szóba került a világ számos dolga, míg végül eljutottak az emberiség legnagyobb kérdéséhez, Isten létéhez. A fodrász határozottan, szinte meggyőződéssel jelentette ki: én nem hiszem, hogy Isten létezik. A vendég elcsodálkozott és megkérdezte: miért mondja ezt ilyen biztosan? A fodrász körbe mutatott a kirakaton: nézzen ki csak az utcára! Ha Isten létezne, miért van ennyi beteg és szenvedő ember? Miért hagyják el a szülők a gyermekeiket? Ha Isten a szeretet Istene, ahogy mondják, miért engedi meg a fájdalmat, a gonoszságot? Számomra egy ilyen világ a bizonyíték arra, hogy nincs teremtő, aki gondoskodna rólunk. A vendég csendben hallgatott. Nem akart vitatkozni, mert a viták ritkán vezetnek igazi meggyőződéshez. A hajvágás és szakáligazítás befejeztével kifizette a munkát, majd kilépett a szalomból.

Az utcán egy elhanyagolt, piszkos külsejű férfi mellett haladt el, akinek hosszú, kócos haja és bozontos szakálla volt. Mintha egy másik korból lépett volna elő. A vendég megfordult, és határozott léptekkel visszament a fodrászüzletbe. Tudja, mit mondok? Szólította meg a fodrászt. Nincsenek fodrászok a világon. Tessék? A fodrász meglepetten felnevetett. Hát, uram, hogy mondhat ilyet? Hiszen itt vagyok én. Fodrász vagyok. Most vágtam le a haját, és igazítottam meg a szakállát. De ha léteznének fodrászok, folytatta a vendég, akkor nem látnék ilyen hosszú, ápolatlan hajú és szakállú embereket az utcán, mint például ott az a férfi szemben az üzlettel. De hát ez nem az én hibám, tiltakozott a fodrász. Attól, hogy ez az ember nem jön be hozzám, még léteznek fodrászok. Az ő választása, hogy ápolatlan marad. A vendég lassan és nyomatékosan bólintott. Pontosan, ez a lényeg, amit ön mond. Isten is létezik, de az ember szabad akaratot kapott és választhatja, hogy nem fordul hozzá. Erről nem Isten tehet, hanem az ember saját döntése.

A gonosz gyökere nem Istenben, hanem a sátán, a gonosz angyal lázadásában rejlik, és az ember bukásában, amelynek során az ember is elfordult Istentől. A szenvedés, a betegség és a halál nem Isten akarata volt. Ezek az engedetlenség az isteni törvény megszegésének elkerülhetetlen következményei. Az ember saját választása által hozta magára a gonoszságot. A fodrász példájához hasonlóan Isten is felajánlja a szolgáltatását, de az embereknek kell oda menniük hozzá. A szenvedés nem Isten büntetése, hanem az Isten nélküli élet természetes velejárója. Isten szabad akaratot adott az embernek, de a szabad akarat magában hordozza a lehetőséget a rossz választására, akár az elfordulásra is.

amíg élünk, van esélyünk. Ahogyan egy ápolatlan ember is beléphet a fodrászüzletbe, úgy az ember is bármikor oda mehet Istenhez. Az evangélium egy meghívás, nem egy kényszer, hanem egy hívó szó, amely megnyitja a kegyelem és a megváltás ajtaját. Isten várakozik, készen áll, hogy helyreállítsa az ember belső, lelki rendetlenségét.

A választás a miénk. A fodrász nem tehet arról, hogy valaki nem veszi igénybe a szolgáltatásait. Ugyanígy Isten sem kényszerít erre senkit. Jézustól való elszakadás a szabad választásunk következménye. A történet arra emlékeztet, hogy ne tévesszük össze Isten létezését az emberi választások következményeivel. Az Úr a szeretet és a rend forrása, de az embernek kell hozzáfordulnia, hogy részesüljön ezekből az áldásokból.

mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Róma beliekhez írott levél 6. fejezet, 23. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Az öngyilkosság megelőzésének világnapja minden évben szeptemberben 10-én tartják világszerte. Az egészségügyi világszervezet közlése szerint évente csaknem 900 ezer ember dobja el magától az életet. A fejlett országok közül Dél-Koreában és Japánban a legaggasztóbb a helyzet. Magyarországon évente átlagosan 2500-an menekülnek a halálba. Egyes felmérések szerint az öngyilkossági kísérletek száma a befejezett cselekménynek mintegy háromszorosára becsülhető, jelentős részük úgynevezett segélykiáltás, az egyén utolsó kísérlete arra, hogy a megoldhatatlannak látszó problémájára felhívja a figyelmet. A legszerencsésebb az volna, ha jobban figyelnénk egymásra. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület honosító bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi püspöki hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra. Így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek, Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyház

Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon megszomorodott. Korán reggel fölkeltek, hogy felmenjenek a hegység tetejére. Ezt mondták, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Nem fog az sikerülni, ne menjetek, mert nem lesz köztetek az Úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Bocsánat a szóért, amit mondok, kedves hallgatom, de nem mint egy csomó napköz is? Nem akartak menni, mert félelmetes az ellenség. Amikor azt mondta az Úr, rendben van, akkor viszont tessék visszamenni a Vöröstenger mellé, akkor azt mondták, na jól van, megyünk. Hát ha ennyire akarja az Isten, jó, vétkeztünk, igen, akkor mégiscsak csináljuk, amit az Úr mondott. És mit mond Mózes? Most már nem. Most már elment a szekér. Most már nem ennek az ideje van. Most már Isten kimondta a végső szót. És kedves hallgatóm, nem tudom, hogy ismered-e az írásnak ezt a fontos részét annyira, hogy tud, hogy mi a következmény. De ők vakmerően fölmentek a hegy tetejére, bár az Úr szövetségének a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból, az amálekiek és a kánániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték, kergették őket egészen hormáig. Először vereséget szenvedtek lelkileg, hiszen a félelmük, a csüggedésük, a reménytelenségük áthatotta egész Izraelt, és aztán vereséget szenvedtek fizikailag is, mert annak ellenére akartak valamit megtenni, hogy az Úr már másként döntött. Az egész lelkünk sóhajt azután, hogy lenne bár másként. De nem mondhatunk mást, mert ez az Isten igéje. Szól az Isten. És ezért kell ma úgy befejeznem ezt a szolgálatot, hogy a zsidókhoz írt levélre emlékeztetek minden hallgatót. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mert talán holnap már késő. Amen.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Ma egy olyan részt veszünk a Bibliából, ami bár az Ószövetségben van, annak is az elején, Mózes 4. könyvében, mégis új értelmet nyer az Új Szövetségben, János Evangélium a 3. fejezetében. No, de azért, hogy az időt ne húzzam, már is lapozzuk föl a Bibliánkban Mózes 4. könyvét, a 21. fejezetet, és olvasom a részkígyó történetét. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestül kiírtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, és nincs víz. Szívből útáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, feltűzte egy póznára, ha azután megmart valakit a kígyó és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Azt hiszem, ez a

történet az Ószövetség egyik legmeglepőbb története. Már csak azért is, mert az az Isten rendelte el Mózesnek a részkígyó legyártását, aki egyébként megtiltotta bármilyen élőlénynek a kiábrázolását művészi módon, faragás útján vagy öntés útján, pontosan azért, hogy Izrael szíve nehogy véletlenül bálványokhoz folyamodjon. De hát nézzük ezt a történetet teljes egészében. Mi is történt? Mondhatnánk, hogy csak az, ami szokott. Ugyanis Izrael kivételesen, és itt ezt a kivételesen szót jócskán idézőjelbe raktam, kivételesen lázadozni kezdett. Lázadt Isten ellen, lázadt Mózes ellen, és megint hozzányúltak a régi dallamokhoz. Mit értek ez alatt? Ha az elmúlt hónapokra visszanézünk, és a vándorlás időszakából kivett és bibliatanulmányra szánt szakaszokra emlékszünk, mindegyikbe visszatért ugyanaz a kis mondat. Minek hoztál el minket Egyiptomból? Elegünk van már abból, amit ezen az úton csinálnunk kell. Elegünk van abból, amit az úton ennünk kell. Elegünk van mindenből, miért nem megyünk vissza Egyiptomba? Azt hiszem, akik még emlékeznek az elmúlt hetekre, jól tudják, hogy ugyanez volt a probléma akkor is, amikor visszatértek a kémek, és kiderült, hogy Kánaán milyen. Ugyanezt a monológot mondogatta Izrael népe. Ugyanígy zaklatta fel saját magát, és ugyanígy támadt rá Mózesre. Akkor annak a lázadásnak az ára az lett, hogy a 20 éven felüliekről Isten kimondta, nem mehetnek be soha Kánaánba. Ám az úton, amire most vitte őket Isten, ennek a népnek a szíve semmit nem változott. Csak zárójelben jegyzem meg, testvéreim, hogy Isten egyik legfontosabb üzenete talán a számomra az volt, amikor megértettem, hogy emberszív büntetéstől még soha nem változott meg. És ezért lett a számomra olyan rendkívül fontos megérteni, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A büntetés, bármilyen jogos is, és bármilyen kemény is, csak tovább keményíti a mi szívünket. Nem szoktunk elgondolkozni, nem szoktuk levonni a konzekvenciákat, nem szoktuk megérteni Istennek a szándékát belőle. Maximum azt kérdezzük, miért engedi az Isten? Izrael népe, amikor már sok mindent megtapasztalt, amikor már százszor is átélt dolgokat, még mindig ugyanott tartott, mint korábban. Miért kellett kijönni Egyiptomból? Abból a fantasztikus országból, ahol már 400 éve volt rabszolga Izrael minden ivadéka, ahol kegyetlenkedtek velük, ahol korbáccsal verték őket, ahol megnövelték a napszámukat 10-szer is, meg 100-szor is, ahol nem adtak nekik enni, ahol úgy kezelték őket, mint állatokat. Most az lesz egyszerre az álmok birodalma. Be kell látnunk, hogy ilyenek vagyunk mi, és sokszor pontosan így gondolkozunk a világról, ami körülvesz bennünket, hogy bár ezerszer lopott meg lelkileg, bár ezerszer csapott be, bár rengeteg tapasztalatunk van arra nézve, hogy mi a következménye, ha úgy élünk, mint ők, mégis az álmok birodalmát véljük benne látni. Isten akkor nyúl a büntetés eszközéhez, amikor más módon már nem tud bennünket befolyásolni. Izraelre nem hatott a szép szó. Úgy is mondhatnám, hogy Izraelre nem hatott az ige. És amikor nem hat az ige, akkor következik az, hogy Isten az életünk eseményein keresztül akar üzenni. Megengedte Isten, hogy Izrael gyermekei mérges kígyóknak a csapdájába, mérges kígyóknak a területére tévedjenek, és egymás után pusztultak el az izraeliek. Én nem tudom, ki volt az első, aki összerakta ezt a képet, és mondta ki azt, hogy Isten büntetése van rajtunk, de azt látjuk, hogy oda mentek Mózeshez, és azt mondták, hogy imádkozz értünk, hogy Isten vegye el rólunk a büntetést. Ebben sem változtunk mi emberek. Mihelyt a büntetést megtapasztaljuk, azonnal tudjuk, hogy Istenhez kell jönni, és talán Isten majd ezt elfordítja rólunk. Isten a történelem bizonyítja, nagyon sokszor képes arra, hogy elfordítsa a büntetést. Ám ebben az esetben különös módot,
használt és alkalmazott az Isten. Azt mondja Mózesnek, készíts egy részkígyót, és ezt a részkígyót tűzd egy póznára, és majd aki ránéz a részkígyóra, ha megmarja a kígyó, az életben marad. Tessék mondani, milyen hatása van a részkígyónak kígyóméreg ellen? Azt hiszem, nem kell hozzá se vegyésznek se lenni, se biológusnak lenni, de még orvosnak se, hogy már is megmondhassuk, a kígyóméreg ellen részkígyó látványának semmi hatása nincs. Hát akkor miért kellett mégis ezt tennie Izraelnek? Azért, hogy megtanuljanak valamit. Amit Isten mondott, az akkor is hat, ha egyébként semmiféle hatékonyságát semmilyen tudományos eszközzel bebizonyítani nem tudjuk. A részkígyó ott volt Izrael táborában, és akit megmart a kígyó, ha fölnézett erre a részkígyóra, és azt mondta magában, hogy bár nem ellenmérget kaptam, abban az időben egyébként nem is tudták, hogy létezik ellenméreg, bár nem ellenmérget kaptam, de Isten azt mondta, hogy ha ezt teszem, élek, akkor élt. És ezt akarta az Isten, hogy tanulják meg, hogy ha azt teszem, amit Isten mondott, akkor élek. Hogy hány ember szabadult meg a kígyó marástól, a részkígyóra nézve, én meg nem mondhatom. De azt tudom, hogy eljött az a nap a történelemben, amikor Isten valami hasonlót tett. Az Úr Jézus Nikodémusnak hivatkozott erre először. Hogy is hangzott? Amikor az emberfia fölemeltetik, ugyanúgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akkor aki fölnéz rá, az él. Mi is fog történni Jézussal? Keresztre feszítik. Hogy hal meg? Úgy, mint a legmegvetettebb, legátkozottabb, legkirekesztettebb bűnöző. Lehet valakin keresztül szabadulást kapni, aki ilyen állapotban van? Az ember reflexből mondja, nem. És Jézus mégis az, aki keresztül húzza ezt az emberi megítélést. Mert bár átkozott, aki a fán függ, de a megfeszítettre, ki ránéz, az él. És azt akarta Isten, hogy fölnézenek az ő egyszülött fiára, mint megvetetre, mint megutáltra, mint megkínzottra, mint az emberek sorából kilökötre, és aki hittel ő hozzá jön, az él. Kedves testvérem, kedves hallgatóm! Isten különös utat rendelt ott Izrael fiai számára a pusztaságban. És Isten különös utat rendelt az egész emberiség számára is. Ahogy akkor a részkígyóra kellett nézni hittel, Isten szavának engedve, ma ugyanígy kell nézni Jézus Krisztusra, az Isten egyszülöttjére, hittel, az Isten fiának, az Isten szavának engedve, elfogadva, hogy ez Isten útja a szabadulásra, a gyógyulásra, a megváltásra, az örök életre. Nem tudom, kedves hallgatóm, te azok közé tartozol, akik hittel fölnéztek már Jézusra, aki elutasította a részkígyó látványát, nem hitt benne, elpusztult. Aki elutasítja a megfeszített Jézus Krisztus látványát, nem hisz benne, elvész, de nem kell elveszni. A hit a kulcs, a hit a megoldás. Fölnézhetsz ma is Jézusra, és azt mondhatod, ez Isten kivezető útja. Ő rajta keresztül van menekülés a bűn büntetéséből. És én ezt megragadom. Nem azért, mert értem, hanem azért, mert elfogadom Isten szavát.

Pest Ráhel, más leszek. Fogadj el, s meglátod, más leszek. Mélyről feltörő napsugár leszek. Bátorítás leszek, és öröm. Segítőkészség, és megfogalmazhatatlan örök, néma, vagy döcögősen szavakba öntött, hála leszek. Hosszú telemet változtatod nyárrá, ha elfogadsz, s nem kürtölöd világgá hibámat. Csak csendesen megrósz. Nem kellett volna. De tudhatom, a bocsánatod már készen áll az ajtóban arra, hogy nevén szólítsam. Fogadj el, ha nem vagyok szeretetre méltó, hanem undok, zajos, ellenszenves vagy ostoba, vagy csak épp nem jó. Mutasd meg, hogy szeret az Isten, ha megy neked, hogy meg tudjam tanulni. És egy nap, valahol, valahogy, valamilyen kontextusban, ha elég jó tükröm volt, viszonozzam. Hogy majd egy nap rajtam keresztül tanítson Isten másokat. Arra, hogy a szeretet úgy növekszik, ha az élet vize és a lélek napsugara minél több szájból és szempárból öntözi, éri, simogatja.

0: Egészségpercek.
1: Akik éjszakai műszakban is dolgoznak, a saját bőrükön tapasztalják, hogy mennyire kimerítő. Egy most közzétett kutatás azonban arról számol be, hogy kifejezetten veszélyes lehet az egészségre. Az egészségkárosító hatása azon alapulhat, hogy a melatonin, amely sötétben termelődik a szervezetünkben, és szükséges a jó alváshoz, és emellett erős antioxidáns hatással is rendelkezik, a fordított alvás ébrenlét miatt lényegesen kisebb mértékben keletkezik. Mintegy 79 ezer éjszakás nővért vizsgáltak, és azt találták, hogy akik legalább 15 éven keresztül havonta legalább 3 éjszakát dolgoztak, azoknak nagyobb esélyük van valamilyen emésztőszervi elsősorban vastag és végbél megbetegedésre. Mindez azt sugallja, hogy a hosszú távon folytatott éjszakai munka, még ha nem is tűnik rendkívül megterhelőnek, mégis alattomosan alááshatja egészségünket.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 23. rész. Józanság és mértéktartás ajánlása. Ha uralkodóval együtt ülsz le enni, jól gondold meg, mi van előtted, mert ha telhetetlen vagy, kést tettél a torkodra. Ne kívánd jó falatjait, mert csalétek az. Ne fáradj azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba. Alig szár rá tekinteted, már nincs meg, mert gyorsan szárnya támad, az ég felé repül, mint a saskesejű. Ne edd az irigyember kenyerét, és ne kívánd jó falatjait, mert olyan ő, mint aki számolgat magában. Egyél, igyál, mondja neked, de nem szívesen. Megevett falatodat ki fogod hányni, és kedves szavaidat elvesztegeted. Az ostoba füle hallatára ne beszélj, mert csak megveti okos szavaidat. Ne mozdítsd el az ősi határt, ne orozd el az árvák mezejét, mert megváltójuk erős, ő perli majd perüket veled. Szívleld meg az intést, és hallgass az okos beszédre. Ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg. Fiam, ha bölcs a szíved, örül az én szívem is. Vigad a bensőm, ha ajkad őszintén szól. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és irányítsd szíved a helyes útra. Ne tarts a bor mellett dőzsölőkkel, se a falánk húsevőkkel. Mert a dőzsölő és a falánk elszegényedik, és rongyokba öltöztet a sok alvás. Hallgass apádra, ő nemzett téged, és nevesd meg anyádat, ha megöregszik. Vedd meg, és ne add el az igazságot, a bölcsességet, az intést és az értelmet. Vígan örvendezik az igaznak az apja, és aki bölcset nemzett, örül annak. Örüljön apád és anyád, vigadjon, aki szült téged. Add nekem a szívedet, fiam, és tartsd szemed előtt utaimat. Mély verem a parázna nő, és szoros kút az idegen asszony. Úgy leselkedik, mint egy rabló, és szaporítja a hűtlen emberek számát. Kinek jaj, kinek fáj, kivel veszekednek, kinek van gondja, kit vernek véresre hiába, kinek zavaros a szeme? Azoknak, akik bor mellett mulatnak, és a fűszeres bort kóstolgatni járnak. Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony, simán lecsúszik az. De végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig össze-vissza beszélsz. És olyan leszel, mint aki lefeküdt a tenger közepén, vagy mint aki az árbockosárban fekszik. Ütöttek engem, de nem fájt, vertek, de nem tudtam róla. Amint fölébredek, folytatom, ugyanezt keresem.

0: Mai szakasz, példabeszédek 23. A példabeszédek bölcs emberének igaza van, mihelyt a pénz a markunkat érinti, az álmunk, hogy az csupa nemes célra fogjuk használni, szertefoszlik, vagy hirtelen átalakul. A bölcs ezt mondja a példabeszédek 23. 4. 5. versében. Ne törekedj a gazdagságra, legyen eszed, és meg se próbáld. A pénz gyorsan elszáll, egy szempillantás alatt eltűnik, elrepül, mint a madár. Ez azt jelenti, hogy ha sok pénzhez jutunk, teljesen megváltozik korábbi hozzáállásunk. A bennünk lévő bűnös elemek nagy valószínűséggel elrabolják azt a jót, amit szándékoztunk, és egy olyan egyirányú csatornává változtatják, amelyben nincs visszaút. Valószínűleg vennénk egy nagy házat, és elkezdenénk utazgatni a világban, anélkül, hogy a misszióra vagy a segítségnyújtásra gondolnánk. Egészen addig, amíg a nagy pénzösszeg csak az álmaink látóhatárán van, távol a valóságtól, könnyű azt képzelni magunkról, hogy igazságosak leszünk, és kiegyensúlyozottan bánunk a pénzzel. De az igazság az, hogy Istenen kívül senki sem tud szívem hajlamairól. Nem mintha a pénz rossz lenne. Csak veszélyes az igazságosságra, különösképpen akkor, amikor a meggazdagodás elsőbséget kap az életünkben, és kimerít bennünket az, hogy egyre több és több pénzt keressünk. A pénz nem való mindenkinek. Csak Isten tudja, hogy kiben bízhat meg, hogy ki fogja az ő országa javát szolgálni. És ő fölajánlja nekünk a megelégedettség ajándékát. Csak ki kell bontanunk, és élveznünk kell ezt az ajándékot. Drága Urunk, segíts megelégednünk azzal, amink van, de ha valamilyen módon többhöz jutunk, mint amennyire szükségünk van, segíts, hogy jó szívűek legyünk, és ne feledkezzünk meg a szükségben lévőkről.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Jézus gyarapodott bölcsességben és testének állapotában, s az Isten és emberek előtti kedvességben. Mivel szülei szegények voltak, s fáradtságos napi munkával keresték a kenyerüket, Jézus jól ismerte a szegénységet, az önmegtagadást és a nélkülözést. Ez a tapasztalat védelmet jelentett számára. Tevékeny életében nem voltak haszontalan percek, amelyek kihívják a kísértést. Nem voltak céltalan órák sem, amikor rossz társaságba kerülhetett volna. Amennyire csak lehetett, bezárta az ajtót a kísértő előtt. Sem nyeresség vagy élvezet, sem dicséret vagy bírálat nem vehette rá, hogy helytelenül cselekedjen. Bölcs volt, hogy felismerje a rosszat, és erős, hogy ellenálljon neki. A földünkön valaha élők közül egyedül Krisztus volt bűntelen. Noha majdnem 30 éven át Názáret gonosz lakósai között élt. Ez a tény megszégyeníti azokat, akik úgy gondolják, hogy a szeplőtlen élet megvalósítása környezetüktől, szerencséjüktől vagy jólétüktől függ. Jézus a gyógyító kegyelem kutforrása volt a világ számára. Életéből együttérzés és gyengédség áradt. Jelenlétében mindenki boldogabb lett. Az idősek, a gondterheltek, a bűnösök, az ártatlan örömmel játszó gyermekek, a ligetek parányi teremtményei, még a türelmes, teherhordó állatok is. Ő, aki hatalma szavával világokat tartott fenn, lehajolt egy sérült madárhoz is. Semmi sem kerülte el a figyelmét. Szolgálatában semmit nem tartott rangon alulinak. Ahogy a növekedett bölcsességben és testi állapotában, úgy növekedett az Isten és emberek előtti kedvességben is. Minden szív rokon szemvét megnyerte, mert képes volt mindenkivel együtt érezni. A remény és bátorítás légköre vette körül, és áldássá tette őt mindenott.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul. Példabeszédek könyve 10. fejezet, 32. vers.

Megfigyelted már a kisbabákat? Ha az édesanyjuk szól hozzájuk, intenzíven elkezdenek kapálózni a kezükkel, lábukkal. Tágra nyitják a szemüket, és szélesen elmosolyodnak. Ők különösen érzékenyen reagálnak arra, hogy ki hogyan szól hozzájuk. Ha számukra ijesztő a hang, megrezzennek, összevonják a szemöldöküket, és legörbült szájjal nyöszörögnek, vagy sírva fakadnak. Vannak olyan emberek, akiknek jó hallgatni a beszédét. Kellemes a hanghordozásuk, nyugodt, szeretetteljes hangnemben szólnak, már az is kedves, ahogy megszólítanak. Erre pedig mindenki vágyik. Akadnak szélhámosok, akik megpróbálják ezt a modort kicsiholni magukból, és úgy igyekeznek becsapni a másikat, mintha a másiknak akarnának jót, miközben gonosz, hátsó szándék vezeti őket. Azonban a szemük, és amiről beszélnek, legtöbbször elárulja őket.

0: Pál apostol erre int. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ha szereted a jó Istent és az igazságot, az egész magatartásod, beszéded is felüdítő lesz annak, aki hallgat téged. Akkor szereted, bölcsesség, higgadtság fog áradni belőled a szavaidon keresztül, ami örömöt visz a másik napjába. Pál ezt a jól fűszerezett étel élvezetéhez hasonlítja. Csak próbáld ki ma, és figyeld a hatását.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Minden téren tisztelt Istent! Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Zsoltárok könyve első fejezet, első vers. Amikor Mózes megparancsolta a fáraónak, hogy engedje szabadon Isten népét, a fáraó három kompromisszumot kínált neki. Először azt ajánlotta fel, hogy elengedi őket, ha nem mennek túl messzire. Másodszor azzal a feltétellel lett volna hajlandó elengedni őket, ha a gyermekeiket Egyiptomban hagyják. Harmadszor pedig azt szabta meg feltételnek, hogy az üzleti érdekeltségeiket hagyják hátra. Mózes mindhárom kompromisszumra nemet mondott. Neked is ugyanezeket az ajánlatokat teszi a sátán, de ne alkudj meg vele. Kerülj távol a világtól. Ne engedd át neki a gyermekeidet. Ne légy hajlandó az én központú és gyakran etikátlan üzleti gyakorlatokat követni. Arra kaptál elhívást, hogy szeresd és szolgáld a körülötted élőket, de ne légy olyan, mint ők. Isten csodálatos ajándékainak egyike a szabad akarat. Tied a döntés joga. Ha élvezni akarod Isten áldásait, akkor a világ értékrendjét tükröző döntések helyett olyan döntéseket kell hoznod az életviteledet illetően, amelyek összhangban vannak az ő akaratával és az ige szerinti értékrenddel. Akkor leszel sikeres az életben, ha a bibliai alapelvekre állsz rá. Íme két ige vers, amelyet fontos átgondolnod és észben tartanod. Az Úr áldása gazdagít meg. Példabeszédek könyve 10. fejezet 22. vers. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Máté evangélium a 6. fejezet 33. vers. Imádkozz ma így. Uram, nem akarok a világ normái szerint élni. Az életem első helyére téged helyezlek, mert tudom, hogy a te utaid mindig a legjobbak.

A reformáció története. A reformáció előrehaladása Németországban. Hetedik rész. Luther és barátai írásait nagy érdeklődéssel tanulmányozta, gazdag és szegény, tanult és tanulatlan. A falusi iskolák tanítói esténként fölolvastak belőlük a kandalló köré gyűlt kis csoportoknak. Minden egyes alkalommal egy-egy ember meggyőződött az igazságról, és örömmel fogadva az ígét, tolmácsolta a jó hírt másoknak is. Valósággá váltak ezek az ihletett szavak. A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyűeket. 119. Zsoltár, 130. vers. A Szentírás tanulmányozása hatalmas változást hozott létre az emberek gondolkozásában és érzéseiben. A papi uralom vas igát helyezett alattvalóira, amely tudatlanságban és megalázottságban tartotta őket. A formaságokat és a babonás szertartásokat aprólékosan betartották, de Isten tiszteleteikhez az értelemnek és a szívnek nem sok köze volt. Luther föltárta Isten szavának egyszerű igazságait, a köznép kezébe adott íge pedig fölébresztette szunnyadó képességeiket. Nem csupán lelküket tisztította és nemesítette meg, hanem új erőt és elevenséget adott értelmüknek is. Minden rendű és rangú embert lehetett látni Bibliával a kézben, amint védték a reformáció tanításait. A pápa hívei, akik a szentírás kutatását a papokra és szerzetesekre hagyták, most felszólították őket, hogy lépjenek elő és száfolják meg az új tanításokat. De a papok és szerzetesek, akik híveikhez hasonlóan nem ismerték a szentírást és Isten hatalmát, teljes kudarcot vallottak azokkal szemben, akiket tanulatlannak és eretneknek bélyegeztek. Sajnos, mondta egy katolikus író, Luther rábírta követőit, hogy a szentíráson kívül semmi más kinyilatkoztatásban ne higgyenek. Tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák azt az igazságot, amit egyszerű emberek hirdettek. Sőt, megvitatták művelt és ékes beszédű teológusokkal. E nagy emberek szégyenletes tudatlansága lelepleződött, amikor az egyszerű emberek Isten ígéjének világos tanításaival cáfolták meg érveiket. Munkások, katonák, nők, sőt, még gyermekek is jobban ismerték a Biblia tanításait, mint a papok és tudós doktorok. Az evangélium követői és a római babonák vallói közötti kirívó különbség nem kevésbé volt nyilvánvaló a tudósok soraiban, mint a köznép között. Ellentétben a hierarchia régi védelmezőivel, akik elhanyagolták a nyelvek tanulását és az irodalom művelését, voltak nemes lelkű fiatalok, akik tanulásra szentelve életüket, kutatták a szentírást, és megismerkedtek az ókor mesterműveivel. Ezek az éles elméjű, tiszta lelkületű, bátor szívű ifjak hamarosan annyi ismeretet szereztek, hogy jó ideig senki sem volt képes fölvenni velük a versenyt. Így azután, amikor a reformációnak ezek az ifjú védelmezői valamilyen gyűlésen találkoztak a római doktorokkal, oly könnyedén és higgadtan vitáztak velük, hogy ezek a tudatlan emberek elbizonytalanodtak, zavarba jöttek és szégyenben maradtak, amit mindenki szerint meg is érdemeltek. Amikor a katolikus papság látta, hogy hívei elfogynak, a magisztrátusokhoz fordultak segítségért, és minden hatalmában álló eszközzel igyekezett visszaszerezni hallgatóit. De az emberek lelki szükségleteit kielégítették az új tanítások, és elfordultak azoktól, akik oly régóta táplálták őket a babonás rítusok és emberi hagyományok
semmitérő polyvájával.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: bejöveteled és kimeneteled. A mai ige Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 6. vers. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimeneteledben. Gondolatok az igéről. A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is. E mai napon is rossz hírektől való félelem nélkül jöhetek majd be házamba, és jó hírt várva vonulhatok el csendességemben, hogy az Úr szavát hallhassam. Nem félek a szívem legmélyét feltáró önvizsgálattól, de attól sem, hogy a munkahelyen való viselkedésemet őszintén megvizsgáljam. Sok tennivalóm van hát önmagammal, bárcsak valóban áldás lenne házamon és belső szobámon az Úr áldása, aki ígérete szerint megadja azt. Most azonban ki kell mennem a világba, bár a szorongás bennem azt kívánja, bárcsak maradhatnék mindig házamban, és ne kellene többé kimennem a bűnös világba. Követnem kell azonban elhivatásomat, és mennem kell, hogy segítségére legyek testvéreimnek, és hasznára a hitetleneknek. Ki kell mennem, hogy védjem a hitet, és harcoljak a gonosz ellen. Ó, bárcsak áldásos lenne mai kimenetelem. Uram, engedd, hogy oda menjek, ahová vezetsz. A te megbízásodban járjak, parancsolatodat kövessem, és lelked által cselekedjem. Uram Jézus, térd be hozzám, és légy mindig velem. Légy velem, ha útra kelek, és add, hogy szívem akkor is érted lángoljon, mikor velem akarsz beszélni az úton. Szombaton lesz a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Idén, 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit, minden érdeklődőt, de elsősorban a hetednapi adventista testvéreket, akik ezt az alkalmat megszervezik, amit én nagyon fontosnak tartok. És hát voltak olyan kedvesek, hogy megtiszteltek azzal, hogy engem ide meghívtak. Kiderült, hogy én elsősorban azért inkább mégis az Ószövetséggel foglalkozom, de hát kedves Tokics Imre testvérem tudja, hogy az ószövetségesek azok felsőbbrendű lények. Olyan lények, akik foglalkoznak az Új Szövetséggel is, de a dogmatikával is, ugye? Szóval, hogy a dogmatikusok foglalkoznak-e Ószövetséggel, ezt nem tudom, mi mindenképpen foglalkozunk velük. Úgyhogy hát régi dolog, most már negyed századra megy vissza, de hát annak idején magam is az Új Szövetségi Tanszéken kezdtem a pályafutásomat. Azért mondom csak ki, mert jól esik kimondani a nevét, Bojki János irányítása alatt, úgyhogy ez egy nagyon szép emlék. Ezzel együtt mit tudtam más tenni, mint amikor a János evangéliumáról beszélek, hogy az én okos könyveimet előveszem, és még egyszer megnézem, hogy mi és hogyan alakult az utóbbi évtizedekben a János evangéliumának kutatásában, és aztán persze örömmel állapíthattam meg, hogy pont ez az evangélium viszonylag jól képviselve van a magyar nyelvi kommentárok között is. Csak mondom, hogy ilyen komoly, teljes magyarázatok vannak a János evangéliumához, mint Mátyás Ernő, Karner Károly, Farkasfalvi Dénes, illetőleg hát legutóbb Bojki Jánosnak a magyarázata, teljes János evangéliumához egy-egy kommentár, de számtalan egyéb tanulmányt is olvasunk, amik hát részkérdésekkel foglalkoznak. Azt azért őszintén meg kell mondjam, ahogy ezeket a derék könyveket lapoztam, volt bennem egy kis elégedetlenség érzet. Ezt az elégedetlenségét az olvasónak egyrészt szeretném halálos komolyan venni. A másik oldalon pedig nem kívánom dramatizálni. Én úgy gondolom, hogy ez egy abszolút természetes dolog, és bárki, aki elmélyed, nem csak a János evangéliumában, hanem bármelyik más bibliai könyvben, akkor ugyanígy érezhet, hogy nagyon jó, nagyon sokat tanultam innen is onnan, de még minthogyha nem lenne az igazi. Na most majd én. Aztán majd az enyémet is elolvassa valaki, és azt mondja, ajjajjaj, ez nem az igaz, ez természetes dolog. Ha valaki így érez, akkor érezze úgy, hogy jól érez. Természetesen mindenkiben rész szerint van az ismeret, és nyilvánvaló, hogy pont a Biblia magyarázat egy olyan dolog, ami nagyon személyre szól, tehát mindenki a maga személyre, maga kell, hogy kommentátor, magyarázó legyen. Én nagyon szeretném, hogyha a jelenlegi hallgatók is azt mondják, jó, hát amit most a Karaszon István mondott, az lehet érdekes és jó, de hát nem az igazi, most majd én megpróbálom, és talán amit én csinálok, az lesz az igazi. Nos, előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy egészen nyilvánvaló, hogy nem elsőként szoktuk a János evangéliumát kézbe venni. Úgyhogy én minden János evangéliumánál, minden János evangélium a magyarázatánál azt tartom a legfontosabb kérdésnek, hogy miben tér el ez az evangélium a többitől, mi a sajátos mondani valója. Az evangéliumok elég nagy hűséggel adják vissza Jézus Krisztus szavait. Jó, tudom, sokszor hallunk bizonyos kritikai szavakat is, ez a tudósok dolga. Nagy általánosságban azt mondhatom, hogy hát 2000 évvel ezelőtt élt ember vonatkozásában nagyon kevesektől maradt fönn ennyi, és nagyon kevesekről tudunk ilyen megbízhatóan és ilyen pontosan valamit. Elég sok igéje maradt fönt Jézus Krisztusnak, nagyon nagy pontossággal, bár hát apró eltérések vannak, és egészen bizonyos, hogy a különböző evangéliumoknál a hangsúly inkább azon van, hogy hogyan állították össze ezekből a fönnmaradt szavakból az evangéliumokat. És hát hallom, hogy már szó volt az első három evangéliumról. Egész biztos például, hogy Máté számára nagyon hangsúlyos annak a bizonyítása, hogy az Ószövetség által messiás az, aki Jézus Krisztusban eljött. Márk nagyon erősen arra koncentrál, hogy Jézus életét céltudatos és fölösleges sallang nélküli életnek mutassa be. Egyik esemény közvetlenül követi a következőt, és nincs üres tér, nincs szabad idő Jézus élettörténetében. Lukács pedig fontosnak tartja bemutatni az evangélium útját, először Galileából Jeruzsálembe, majd a Cselekedetek könyvében Jeruzsálemből Rómába, a fővárosba. No, akkor, ha itt vagyunk, mi János evangéliumának a specifikuma? Hát ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani, egy picit pontosan kell odafigyelni, hogy mik a sajátosságok az evangéliumban. Azt talán nem lehet véletlen, hogy az első három evangéliumot egy picit közelebb érezzük magunkhoz, egy picit, mintha direktebb módon állna közel az emberhez. A negyedik evangélium pedig egy kicsit más, mintha egy kicsit elvontabb lenne. Az igék, amiket olvasunk benne, elég nagy pontossággal adják vissza Jézus szavait, bár itt meg kell jegyezni, hogy viszonylag nagy a János evangéliumának az úgynevezett külön anyaga. Tehát az az anyag, ami nem fordul elő az előző három evangéliumban, csak Jánosnál. De hát külön anyaga van Lukácsnak is. Szerintem Máténak elég sok volt Márkhoz képest, csak ennek jó részét Lukács át is vette, tehát ezért nem tűnik fel, hogy az Máté külön anyaga volt. A külön anyagnál azonban még fontosabb, hogy János más összefüggésekbe ágyazza Jézusnak ugyanazon igéit is. Azt szoktuk mondani, hogy az első három evangéliumban nem csak a közös anyag a lényeg, hanem az is, hogy milyen hasonló sorrendben mondják el ezeket az igéket. Ez lesz valószínű egyik a kevés idegen szavaknak, amit használok. Ez a bizonyos kontextuális paralelizmus, amikor nem csak a Jézus íge maga, hanem az is, hogy milyen sorrendben van az a Jézus íge. Ez az első három evangélium esetében elég magas, 27-28 ilyen paralelizmus van, míg János esetében 1-2. Tehát a történeti beágyazottsága egy picit más az igéknek. Ugye, hogy milyen összefüggésben hangzik el ugyanaz a szó, az egyáltalán nem mindegy, adott esetben egy igen, az oltár előtt hangzik el, és hát ugye ez a bizonyos boldogító igen, vagy pedig egy beismerő vallomás a bíróság előtt, tehát ez ugyanaz a szó mégis egészen mást jelent, tehát ez egy banális dolog, de az összefüggésnek nagyon fontos szerepe van. Nos, a három evangélium ezért a történeti folyamat hasonlósága miatt is szinoptikus, együttlátó, és a János evangéliuma ezektől jelentősen eltér. A következő észrevétel még fontosabb ennél is. János evangéliuma egyrészt azt a benyomást kelti bennünk, és joggal kelti, hogy az evangélium szerzője egész közel volt Jézus Krisztushoz. A szeretett tanítvány róla beszél mindig az evangélium, és ezen nyilván János apostolt kell gondoljunk. Talán ő az, aki írta az evangéliumot. Emellett a benyomás mellett van egy másik, ami ennek látszólag ellene mond, nevezetesen az, hogy az evangélium sokkalta elvontabb. Mi azt gondoljuk, hogy aki közel volt Jézus Krisztushoz, az nagyon konkrétan fogalmaz, és annál elvontabb, absztraktabb, valaki minél távolabb van. Néha pedig a János evangéliuma kifejezetten filozofikus magaslatokba vezet bennünket. Főleg az elején, ugye gondoljunk rögtön arra a híres János prológusra, a János evangéliumnak az első 18 versére. És az ember úgy rögtön megkéri, vajon el lehet-e várni egyszerű halászoktól, akik Jézus Krisztus tanítványai voltak, hogy ilyen filozofikus gondolatokat közöljön velünk. Nem tudom. Bárhogy legyen is, annak, aki jó magyarázatot akar adni a János evangéliumáról, ezt a kettősséget fel kell tudni oldani. Egyrészt nagyon közel vagyunk, testközelben vagyunk Jézus Krisztushoz, másrészt pedig egészen elvont teológiai elmélkedéseket is láthatunk. Mondanom se kell, hogy ez a dolog nagyon erősen befolyásolta aztán a datálás kérdését. Mikor keletkezhetett az evangélium? Megint sokan azt mondják, ha testközelben van még Jézus Krisztus, akkor nem sokkal Jézus Krisztus élete után keletkezett, egész korán. Azok, akik azt mondják, hogy ha filozófiai szellemiség található itt, magas teológiai gondolatok, akkor meg késő, akkor lehet, hogy nem közvetlen Jézus után, hanem majd talán csak valamikor a második században. Persze a második században akkor azt is mondtuk, hogy ez nem lehetett a szeretett tanítvány, aki ezt írta. El kell dönteni a kérdést. Tehát én azt szeretem, hogyha egy magyarázat olyan, hogy a szögfejére üt, jó kérdést tesz fel az evangélium iránt, és azt jól is válaszolja meg. Na most, ha a jellegzetességek ellentmondásos voltát említettük, akkor nyilván még élesebben föl kell tenni a kérdést, hogy mi volt a célja a szerzőnek akkor, amikor ezt az evangéliumot megírta. Független attól, hogy ki volt ez a személy, független attól, hogy mikor írt, miért írt, miért nem jó adott esetben, vagy nem kielégítő az első három evangélium, amelynek anyagát úgy tűnik, hogy János ismerte is. Na most egy olyan ponthoz érkeztünk el, ahol mindenkinek a megértését kérem. Az erre adott válasz szükségszerűen szubjektív. Tehát most én mondok valamit, tessenek ellenőrizni, aztán tessenek elolvasni, és lehet, hogy valaki valami mást fog mondani, és lehet, hogy abban inkább igaza lesz. Én úgy látom, hogy minden írás, és így az evangélium is, előbb vagy utóbb elárulja magát, akár szándékosan, akár véletlenül. Márpedig én úgy látom, hogy az evangélium szándékosan is elárulja, hogy miért ült le a szerző írni, miért kellett ezt a munkát elvégezze. Szerintem ez a hely, az a híres vagy hírhet történet, amit én feltételezek, hogy mindenki ismer, de ha nem ismerne, akkor üsse fel a Bibliát és olvassa el. A János 20. fejezet 24-től 29. versig terjedő szakaszban van. Ezt szoktuk úgy nevezni az úgynevezett hitetlen Tamás története, mert Tamás az, aki nem akarja elhinni, hogy Jézus Krisztus föltámadt, hanem azt mondja, hogy csak akkor fogja elhinni ezt, ha a kezét ráteheti azokra a sebb helyekre, amelyeket Jézus

Ezen a ponton Tamás úgy tesz, ahogy egy igazi tanítványnak tennie kell, nem érinti meg a sebb helyeket, hanem csak annyit mond, én Uram és én Istenem, ami egyrészt egy bűnvallás, hitetlen voltam, bűnös vagyok, másrészt pedig egy hitvallás. A lényeg azonban Jézus Krisztus záró szavaiban van, és szerintem ez az evangélium megírásának a motivációja és az evangélium értelme is. Mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Olvasok a 29. versben. Hol van itt az evangélium lényege? Nyilván ott, hogy Tamás története egy kicsit, vagy teljesen, de a mi történetünk is. Ha nem is tagadjuk Jézus Krisztusnak a feltámadását, mégis ki ne érezné úgy, hogy milyen jó lenne testileg is tanítványnak lenni. Ki ne kívánna esetleg 2000 évvel ezelőtt élni, és azt mondani, hogy na most akkor én is tanítvány leszek, és én is ott leszek a mester közelébe, és szemtől szembe láthatom, saját fülemmel hallhatom, és szemtanúja lehetek a csodáinak. Ha nem lenne csúnya szó, akkor azt mondanám, hogy egy kicsit irigyeljek is az egykori tanítványokat, de jó volt nekik. És mennyivel nehezebb nekem most. Az evangélium ezzel szemben nem azokat nevezi boldognak, akik láthatták Jézus testben, hanem azt mondja, boldogok azok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Tehát kik? Ti. Nem a 12, vagy nem a 72, hanem ti. A hit fontosabb, mint a látás, hiszen ezt nem mondja így az evangélium, de a tartalmából kiderül. Hányan voltak, akik látták, szemtől szembe látták Jézus Krisztust, de nem hittek neki. Tehát nem ők a boldogok, hanem azok, akik függetlenül a látástól hisznek benne. Az evangélista tehát azért írja meg az evangéliumát, az én értelmezésem szerint aztán, hogy ki, hogy magyarázza magának, ezt mindenkire rábízom, de szerintem azért írta meg az evangéliumát, hogy az olvasók, akik nyilván néhány évtizeddel később éltek, mint Jézus Krisztus földi élete volt, most, hogy ők ne úgy érezzék, hogy meg vannak rövidítve, mert később csatlakoztak a keresztény gyülekezethez, hanem úgy, a Jézus Krisztusba vetett hit mindennél fontosabb. Én teljesen egyetértek az új fordítású Biblia feliratával. Ugye tudjuk, hogy a feliratok nem a Biblia szövege, hanem azt a Biblia fordítók tartalmi okokból az egyes szakaszok, perikópák fölé írták. De szerintem nagyon jól írták azt, hogy az evangélium célja a következő néhány versnek a címe. A 31. versben konkrétan ezt olvassuk. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Jó a felirat. Tehát az evangélium célja. Nos, hangsúlyozom, hogy ez egy szubjektív megállapítás volt, hogy szerintem az evangélista a úgynevezett hitetlen Tamás történetben mondja ki, hogy miért kell másként megírni az evangéliumot, mint azt mások tették. Hangsúlyozom, lehet, hogy más másként határozná ezt a célt meg, nem kell különösebben lándzsát törni. Viszont azt is hozzá kell tennem, hogy ez a gondolat nem tőlem származik, én csak hagytam magam meggyőzni. Mondom, hogy ki által, 1976-ban volt alkalmam apámnak a volt tanárát meglátogatni, és több, ő már akkor idős volt, nem tanított, de több nagyon jó beszélgetéssel ajándékozott meg engem. Oscar Kuhlmannak hívták ezt a kitűnő valakit, aki aztán ezt egy tanulmányba ki is fejtette, Eiden Kaja Pisteusen, láttak és hittek. A görög címe van, de azért ő németül írta, úgyhogy én le is fordítottam, magyarul is olvasható most már ez a tanulmány. Ő mondta azt, hogy na ez a motivációja, ezért kellett megírnia az evangéliumot az evangélistának. Oscar Kuhlmann egyébként évtizedekig kutatta a János evangéliumát, és 1975-ben egy kis könyvben össze is foglalta azt, amit tudni lehet, és hát 76-ban ő nekem már úgy adta, hogy ha gondolja, hát akkor fordítsa le magyarra, és hát nagyon boldogan hozzájárulok a magyar fordításhoz. Hát ez egy nehéz dolog könyvet kiadni magyarul, de azért megmutatom, hogy az egyik tanítványom fordításában ez a könyvecske, ez megjelent. Hadd adom körbe, csak
azt hadd kapjam vissza, mert ebből nekem is csak ez az egy

0: példányon van meg. Én szerintem ez az egyik legjobb rövid tanulmány, amit János evangéliumáról írtak. Ez a kis könyv röviden megfogalmazza, hogy az a célkitűzés, amiről beszéltem, mennyire meghatározta az evangéliumot magát. És a fenti dilemmára is, amit az előbb említettem, nagyon jó választ sikerül Kuhlmann professzor úrnak adni. Nevezetesen arra, hogy hogy lehet, hogy egyrészt filozófiai magasságban járunk, másrészt pedig testközelségben érezzük Jézus Krisztust. Kuhlmann szerint ezt úgy lehet csak feloldani, ha nem egyszerűen egy embert feltételezünk az evangélium szerzőjeként, hanem azt mondja, hogy van egy közösség, amely ilyen interpretációval, mint ahogy azt a fentiekben elmondtam, boldogok azok, akik nem láttak, mégis hisznek, egy ilyen interpretációval hagyományozta Jézusnak a szavait. Érdekes módon, hogyha én most nem egy személyt, hanem egy speciális gyülekezetet, ahogy Kuhlmann professzor úr mondja, egy jánosi kört feltételezek, akkor sok minden egyéb is megoldható. Ugye arról is vitatkoztak hosszú évtizedekig, hogy akkor közvetlen Jézus közeléből származik, tehát még esetleg 50 előttre datáljuk az evangéliumot. Vagy nagyon filozofikus, akkor pedig 100 évvel későbbre. Ő azt mondja, hogy nem jó. Itt egy folyamatról van szó, a folyamat egész biztos, hogy nagyon korán elkezdődik. Azt mondja, hogy még a 40-es években. Tehát 10 évvel Jézus halála után. De a végső forma az valóban késői. Ugyanis ez a gyülekezet, hála Istennek, sokkal hosszabb az élete, mint egy embernek, mindig szépen alakította, formálta ennek az evangéliumnak az anyagát. Tehát egy jánosi kör, egy speciális gyülekezet hagyományozza a Krisztus igéit oly módon, ahogy az evangélium elibénk tárja, és maga az evangélium is így hosszú ideig egy nyitott könyv maradt, most nem abban az értelemben, hogy ki van nyitva a könyv, hanem nem lezárt, alakulhat, elegészen addig, míg ez aztán valószínű tényleg a második században történt meg, amíg kanonizálták, az azt jelenti, hogy lezárták, ezen már változtatni nem lehet. Én azt hiszem, hogy ez a javaslat jó, és bizonnyal meg is felel a korabeli és feltételezhető viszonyoknak. Másik oldalról viszont van egy szerény kritikám is, nem kritika, csak hozzáfűzés ehhez a magyarázathoz. Ha ez így van, akkor meg kell határozni, hogy milyen közösség lehetett az, amelyik ilyen sajátos módon állította össze a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. És ez már határozottan tartalmi kérdés. Hiszen az evangélium saját anyaga nyilván mindig azt árulja el, hogy mi az, amit másutt nem találhat meg ez a közösség, mi az, amit magának kell megfogalmazni. És ebben a vizsgálatban egy-két dolog tényleg feltűnik. Egy-két dologra nagyobb súly kerül az evangéliumban, János evangéliumában, mint egyebütt. Én egyet emelek ki, de több ilyen van. Például az asszonyokkal sokkal többet foglalkozik a János evangéliuma, mint a másik három. Érdekes módon. Most nem erről beszélek, hanem inkább arról, hogy a samaritánusokra is nagyobb súly kerül János evangéliumában, mint a többi evangéliumban. Nos, mind a kettő bizonyított a másik három evangéliumban is, hogy volt. Szóval Jézus feltámadását is először asszonyok pillantották meg. Jézusnak a viszonyulása az asszonyokhoz, a nőkhöz sokkal pozitívabb volt, mint a korabeli rabbiké, és a többi. Tehát ez biztos, hogy így volt. Samaritánusok vonatkozásában is, például Lukács 10-ben az irgalmas samaritánus történetében láthatjuk, hogy Jézus nem olyan elutasítóan viszonyult a samaritánusokhoz, mint a korabeli ortodox zsidóság. A János 4 mégis egy kicsit más felhanggal beszél a samaritánusokról, mint a többi. Itt, mintha úgy tűnne, hogy a samaritánus közösség, tehát nem csak az egyes samaritánusok, hanem a maga a közösség is, mintha a misszió célpontja lenne. Hát ez is egy ismert történet, azért, hogyha valaki nem tudná, akkor vegye elő Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal, Jákob kútjánál, ami ott van Sikemben, nem messze, Sikemtől, az asszony pedig nyilvánvalóan Szihárból való, egy környékbeli faluból. Egy rendkívül érdekes történet. Volt egy másik tanár, ami nem nagyon annyira ismert, és bűnvallást teszek, egy kitűnő tanulmányt írt ő a Jézus és a Samaritánus asszony párbeszédéről. Jean-Marc Chapuis a neve, sajnos elment már ő is. Ő eredetileg kommunikáció teoretikus volt, és kommunikáció teoretikus szemmel vizsgálja ezt a beszélgetést. Le kell fordítsam, de idáig még lusta voltam. Nos, egy nagyon érdekes menete van ennek a beszélgetésnek. Ugye azzal kezdődik, hogy ketten vannak a kútnál, az asszony jön, Jézus már ott van, és mivel az egyik samaritánus, a másik zsidó, ezért ugye illik egymást észre se venni. És ekkor történik, hogy Jézus nem csak, hogy észreveszi az asszonyt, nem csak, hogy megszólítja, amire még mindig lesz, hogy nem is hallom, hanem szinte provokatív az a megszólítás, hogy adj innom. Amire rögtön jön a meghökkenő válasz, ugye valóban ezzel a nagyon feltűnő kéréssel provokálja a samaritánus szokást. Nem tudod, hogy te zsidó vagy, én meg samaritánus, és mi szóba se állunk egymással. És akkor itt történik egy finom átcsúsztatása a tulajdonképpeni mondani valóra a történetnek. Ugyanis itt nem vízről van szó, mindenki tudja, a végén az asszony is ivás nélkül távozik, Jézus is ivás nélkül távozik. Jézus azt mondja, hogy az élet vizét tudná adni neki, amit nagyon nehezen ért meg az asszony. Sepi úr francia anyanyelvű volt, ez, hogy életvize, eau vive, mind a mai napig franciául azt jelenti, hogy folyóvíz, szemben az állóvízzel. Tehát én nem tudom, hogy egy francia anyanyelvű most hogy érti ezt, amit Jézus mondott. Az inkább mondjuk így, hogy az életnek vize, és akkor rögtön tudja az ember, hogy lelki táplálékról van szó. Nem is akarja először megérteni azot, hogy lehet, hát neked még vödröt sincs, hogy tudná nekem ilyen vizet adni, hogy soha többet megveszem. Nagy nehezen érti meg. És akkor elérkezünk egy következő ponthoz, amit hát híres lelki gondozók töréspontnak neveztek, Eduard Thurneysennek a teóriáját talán némelyek ismerik, amikor bekövetkezik a törés a lelki gondozói beszédben. Na most már neked szól, amit mondok, hívd ide a férjedet. Itt most már nem vízről, zsidókról, samaritánusokról, nem az életvizéről, arról, amit az Isten adhat neked. Nem arról van szó, itt most arról van szó, hogy te itt és most hogy vagy. És hát ugye akkor derül ki, hogy hát az asszonynak már volt 5 férje, de hát a jelenlegi, az, akivel együtt él, az nem is férje. Akkor eszmél az asszony, hogy hát most látom, hát te egy próféta vagy. És akkor elkezdhetünk beszélni komoly dolgokról. Na hát akkor hol lehet imádni Istent? Garizim hegyén, vagy a Sion hegyén? És megítélésem szerint megint az evangéliumok egyik nagyon fontos mondani valója hangzik el Jézus szájából, hogy lélekben és igazságban. Ezt szinte mindenütt mondhatná az evangélium, most ide helyezi el. Mivel végződik a dolog? Vödröt, mindent elfelejt, vizet elfelejt az asszony, és rohan be a faluba, és mondja, hogy megtaláltam a messiást. A történetek persze nincs vége, visszajönnek ugye a tanítványok, majd pedig, ha néhány verssel később tetszenek olvasni, akkor azt látjuk, hogy 2 napig a samaritánus faluban marad Jézus Krisztus. Erről nem értesít bennünket egyetlen más evangélium sem. Csak János evangéliuma mondja. Magyarul a samaritánusok, a János evangéliuma szerint egy olyan közösség, amelyre missziót kell fordítani. Nos, ezt végig szépen Kuhlmann professzor úr vizsgálja, és a következő megállapításra jut. Azok, akik a jánosi kör tagjai voltak, minden bizonnyal nem a zsidóság fő áramlatából származtak. Tehát nem, így mondja, hogy az ortodox zsidó körökből származtak, így mondja, a heterodox körökből, vagy samaritánusok voltak, vagy félzsidók, esetleg nem zsidók, prozeliták, esetleg asszonyok, de mindenképpen a társadalomnak a peremére szorult emberek. Ezek alkothatták a jánosi gyülekezetet, a jánosi kört. Most egy kicsit megvakarom a fejem, mert amit eddig elmondtam, főleg ugye Jézus és a samaritánus asszony története, az egy szép történet. És most mondani fogok egy csúnyát is az evangéliumból. Olyan csúnya, amit most mondani akarok, hogy megnéztem Bojki János bátyánk magyarázata, persze, hogy megnéztem, hogy ne néztem volna. Bojki János nem tudott csúnyát leírni, úgyhogy nincs benne. De hát, ahol emberek vannak, ott sajnos nem csak szép dolgok, hanem csúnyák is megtörténnek, és sajnos keresztény körökben is történtek csúnya dolgok, tudjuk, ez minket nem lep meg. A cél nyilván az, hogy minél kevesebb csúnya és minél több szép dolog történjen. Abba az álomba mégsem ingathatjuk magunkat, hogy a kereszténység kezdeténél is csak csupa szép dolog volt. A csúnya történetet az határozza meg, hogy milyen kapcsolata volt ennek a jánosi körnek azokkal a körökkel, amelyek nem a társadalom peremére szorult zsidóságból jöttek, hanem a fő áramlatból, az ortodox zsidóság köréből, és ezek nyilván a jeruzsálemi ősgyülekezetet alkották, az Úr testvére, Jakab apostol a vezetőjük. Na most az nekünk nem új, hogy a különböző gyülekezetek között apróbb feszültségek voltak, hiszen Pál apostolnak is voltak, és ezt pontosan tudjuk. Na most a Galata 2 szerint Pál apostol is vitában áll Jakab apostollal, illetőleg ezzel a körrel, ezzel a gyülekezettel. Igaz, inkább Péternek a viselkedése jelent Pál apostol számára problémát. Tehát Pál apostol vitázik a Galata 2-ben. Testvéri módon, de vitázik. Nem elmossa a különbségeket, hanem élesen megfogalmazza, még ha testvérileg is. Van egy érdekes passzus a János evangélium a 7. részének az első 9 verse, ez kevésbé ismert. Jézusnak a második tartózkodásáról szól Jeruzsálemben. Tudjuk, hogy az első 3 evangélium csak egy tartózkodásról tud, János evangélium a 3-ról tud. Ezt én nem látom különösebb ellenmondásnak. Lehet, hogy tudott Máté, Márk, Lukács is 3 tartózkodásról, de csak egyet tartott fontosnak, ezt közölte velünk. Nem föltétlen ellenmondás ez. Nos, a János 7 szerint ezúttal Jézus a lombsátrak ünnepén, tehát ősszel megy fel Jeruzsálembe. A János evangéliuma 7 egy kifejezetten mondja, tehát úgy tudja, hogy ekkor már vannak olyan körök, így mondja, a zsidók elhatározták, hogy Jézust elveszejtik, megölik. A zsidók itt nyilván nem rasszista megjelölés akar lenni, hiszen a szerző maga is zsidó, nem, hanem az ortodox zsidó vallás vezetői ezt jelenti. A passzus az 5. versben azt is határozottan mondja, hogy maguk Jézus testvérei sem hittek Jézus Krisztusban. És ezen a háttéren vajon lehet-e félreérteni, ha arra biztatják Jézust, hogy menjen fel Jeruzsálembe, és ott nyilvánosan jelentse ki magát. Az elbeszélés nem mondja ki, de nyilvánvalóan azt gondolja a szerző, az összefüggés ezt egyértelművé teszi, hogy a testvérek azért biztatják Jézust a Jeruzsálembe menetelre, mert közben tudják, hogy a zsidók vezetői el akarják veszélyteni Jézust, mert ők is azt akarják, hogy öljék meg Jézust. Jézus aztán a testvéreknek úgy válaszol, hogy még nincs itt az ideje, és bár fölmegy Jeruzsálembe, a testvérek tudta nélkül titokban teszi ezt. Tehát nem enged az ugratásnak, de nagyon csúnyán azt mondja itt a János 7, hogy bizony a testvérek is Jézus halálát keresték. Az elbeszélés biztos, hogy nem Jézus találta, az elbeszélés biztos, hogy nem János találta ki. Hogy Jézus családja, hogy így mondjam, dialektikus kapcsolatban volt Jézus ige hirdetésével, ezt tudjuk. Márk evangéliuma is tud arról, hogy a család el akarja téríteni Jézust az ige hirdetéstől. Olvassuk el Márk 3:31, de a párhuzamos helyek Máté 12, illetve Lukács 8 szépen tartalmazzák ezt, hogy el akarják téríteni Jézust az ige hirdetéstől, de ott nem azért, mert nem szeretik, hanem azért, mert féltik. Látják, hogy ennek nagyon csúnya retorziója lesz, nagyon meg fogják őt ölni. Tehát a szinoptikus evangéliumok szerint féltik őt, János evangélium, mintha azt sugalná, hogy kívánják is, hogy öljék meg Jézust. Hát melyik a helyes? Nem tudok erre válaszolni. Azt tudom mondani, hogy a János evangéliuma nem alkalmas passzus arra, hogy egy történelmet rekonstruáljunk. Nem Jézus testvéreivel történik itt vitázás immár, hanem azzal a közösséggel, amelyiknek éppen Jézus testvére a vezetője, Jakab apostol. Úgy tűnik, hogy amire lehet következtetni a János 7-ből, az az, hogy az ortodox zsidóság köréből rekrutálódott keresztjének, illetve a heterodox zsidóság köréből jött keresztjének nem feszültségmentesen voltak össze. És Jakab apostol nézetét, miszerint a zsidóságon belül kell elképzelnünk a kereszténységnek a jövőjét is, ezt János köre nem fogadhatta el, mert ezzel a saját maga létét is megkérdőjelezte volna, hiszen az ő körében nem csak zsidó származású keresztények voltak. A feszültség tehát érdekes módon jelen van. Hát inkább az a csoda, hogy ebből egy annak idején egységes egyház tudott létrejönni, mondjuk már úgy a második század vége fele. Én azt hiszem, az a leghelyesebb, hogyha a megszülető kereszténységnek valóban három súlypontját látjuk, egyrészt Jeruzsálemben, az ős keresztény gyülekezetben, másrészt Pál apostol frissen megtérített gyülekezeteiben, és a harmadik pedig a Jánosi kör, legalábbis hát, ha valaki tudja, Georg Kümmel ennek alapján írta meg az új szövetség teológiáját is. Nos, hát nem tudom, hogy ki az, akit meggyőz az az elmélet, amit így elmondtam János evangéliumának a keletkezéséről, egy kör általi szereztetéséről, egy folyamatról, amíg az előállt, és azokról a dolgokról, amelyek súlyponti kérdések a János evangéliumában, illetőleg, hát ami miatt az evangélisták most már, többes számba kell mondjuk, megírták ezt az evangéliumot. Engem meggyőzött Oscar Kuhlmann nézete, de nem tartom kötelező magyarázatnak. Most inkább arra figyeljünk, hogy milyen eszközhöz folyamodik a szerző, hogy a célját megvalósítsa. Az elmúlt évtizedekben hangsúlyozták, hogy szemben a másik három evangéliummal a Jánosi kör olyan elbeszéléseket tartalmaz, amelyeket a szerzők, tehát a gyülekezet maga jeleknek érzett. E jelek utalnak Jézus Krisztus dicsőségére, amely már ezen a földön megnyilvánult, jól lehet a jelek helyes értelmezésére viszont nyilván hitre volt szükség. Némelyek, például az a híres kommentárja Rudolf Bultmannnak, arról beszéltek, hogy az evangélium számára egy külön forrás állt a rendelkezésre. Az a híres szímeia forrás, szímeia az azt jelenti, hogy jelek görögül. Ezt én nem így gondolom, sőt azt hiszem egyre kevesebben gondolják, hogy ez egy forrás lett volna. Én inkább úgy gondolom, hogy itt a hagyományozott anyagnak a jelként történő értelmezése, megformálása, ez az, ami a hagyományozó gyülekezetnek a munkája. De nézzük is végig, hogy melyek ezek a jelek. Vannak köztük olyanok, amelyeket ismerünk a többi evangéliumból is. De vannak olyanok, amelyek a jánosi kör külön anyagához tartoznak. Tehát én nem azt mondom, hogy ez esetleg nem volt benne abban a palesztinai hagyomány anyagban, aminek alapján az evangéliumok készültek, de valószínű az első három evangélium szerzője számára nem voltak annyira hangsúlyosak. Az első ilyen jel a kánai mennyegző, ami János külön anyaga, de hát egyértelmű ott a víz borrá változtatása mutatja, hogy itt valami hatalmas dolog történik Jézus földi pályafutásában. A kapernaumi százados gyermekének meggyógyítása a János 4.46 következőkben, az nem külön anyag, szerepel Márknál és Lukácsnál is. A betegember meggyógyítása a Betesdatónál, János 5, az viszont megint ismét János saját anyaga. Ugyanakkor pedig az 5000 ember megvendégelése, ez a következő jel, a János 5 első 15 versében mind a négy evangéliumban szerepel. A vízenjárás története a Galileai tónál szerepel Máténál is és Márknál is, de a vakon született ember meggyógyítása a János 9-ben az ismét János külön anyaga, míg az utolsó és egyben legnagyobb jel, Lázár feltámasztásának a története a János 11-ben, ez is csak Jánosnál fordul elő. Mire lehet ebből következtetni? Szerintem éppenséggel arra, hogy ne forrásként keressük ezt a szémeia elnevezésű dokumentumot. Nem, ez inkább egy szerkesztés technika, és inkább teológiai magyarázat, amivel ismert és máshonnan nem ismert történeteket az evangélium megfogalmaz. Hogy mit jelent aztán a jelek fontossága, azt maga az evangélium foglalja össze. Ezt szabad felolvasnom? 12. fejezet, 37-től 43. versig terjedő szakasz. És noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amelyet így mondott, idézet, Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Idézet az Ézsaiás 53.1-ből vége, a Biblia szövege folytatódik. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította szemüket és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Ez megint egy Ézsaiás idézet, a 6. rész 9. 10. versének az idézete, de a bibliai szöveg aztán megy tovább. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne zárják őket a zsinagógából, mert jobban szerették az emberi dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Hoppá, és itt elhangzik a kulcsszó kétszer is, a dicsőség, a doxa, ami Az emberi nyilván az a köznapi, az ember tekintélye, amikor elől ül a zsinagógában, de az Isten dicsősége az azt jelenti, hogy itt a testben jelenlévő Isten fia tulajdonképpeni mi voltja, azaz, ami megjelent közöttünk és láthattuk. A doxa, Jézus Krisztus dicsősége végig kulcsfogalom János evangéliumában. És mivel még nem intettek, azért még beszélek ám, jócskán, egy súlyos kérdéshez érkeztünk itt el, de hát ugye a negyedik evangélium egyik legfontosabb jellegzetességének tartottuk, nevezetesen az absztrakt, elvont nyelvezet, amit legszebben talán a János prológus, az első 18 vers János evangéliuma elejéről mutat. Kérem szépen, én úgy látom, hogy az evangéliumok megírásában az egyik legnagyobb problémája az evangélistáknak az lehetett, hogy hogyan kezdjem el. Melyik az a pont, amikor már azt mondhatom, hogy na itt a megváltó működik. Márk evangéliuma úgy dönt, tulajdonképpen egy előkészítővel kellene elkezdeni, tehát ő keresztelő Jánossal kezdi. Születéstörténet nincs, ez Máténak a sajátja, ő azt mondja, nem, születéssel kell elkezdjen, már a születés is csodálatos. Ezt aztán Lukács szépen átveszi tőle, és kibővíti. Hát én magam a magam nagyon gyarló emberi múltán körülbelül úgy képzelem el ezt a dolgot, hogy szóval az egész úgy kezdődhetett el, hogy Jézus teljesen szokványosan úgy, ahogy mind a mai napig egyébként szokás a zsinagógákban, felnőtt zsidó férfiként oda megy a zsinagógában a Tóra tekercshez, felolvassa az Ószövetség egyik passzusát és magyarázza. Hát Lukács evangéliuma föl is jegyzi, hogy az Ézsaiás 61 első két versét olvasta Jézus Krisztus, és magyarázta, és ez némelyekből megbotránkozást váltott ki, majd pedig ismét némelyek sokan követték őt. Én így képzelem el, de ez egy emberi képzelődés, ugye? Ez nem evangélium, még csak azt sem mondom, hogy ige hirdetés, ez csak úgy az ember automatikusan elkezd gondolkozni. Nem. A negyedik evangélium szükségét látja egy bevezetőnek, a híres János prológus ez, ami oly sok fejtörést adott a tudósoknak, ami az igéről szól, Jézus Krisztusról magáról. Az ige Jézus Krisztus nem akkor keletkezett, amikor született, hanem öröktől fogva Istennél volt, mert hogy ő maga Isten, egy lényegű Istennel. Ez az ige világossága, ez az ige a világ világossága, de a sötétség, ez mi vagyunk, nem fogadta be, hanem kivetette magából. Ezért kellett kereszthalált halnia. Nos, gondolom, hogy sokan olvasták, meg még fogják is olvasni a János prológust. Én csak azt hadd mondom, hogy ez a nyelvezet nagyon hasonlít egy korabeli, divatos, vallásos irányzott szóhasználatára, a gnózisra, amelynek gondolkodásában a test és a lélek, a sötétség és a világosság egymással szemben áll, és a testi ember csak megváltás által juthat magasabb lelki pneumatikos állapotban. Hosszú évtizedekig vitatták tehát, hogy János evangéliuma el van kötelezve ennek a nagyon divatos, akkor nagyon divatos vallásos irányzatnak? Vagy pedig arról van szó, hogy az evangélium szándékosan használ olyan szóhasználatot, amelyen több vallás híveit is megszólíthatja, hogy aztán azokat is hitre juttassa el. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés azóta nyugvópontra jutott. Nem. Először is apámnak még egy szép dolgozata van, igaz, halála után jelent meg arról, hogy bizony ez a János prológus, bármennyire is görögös szóhasználat van, a ritmusát tekintve ez egy héber vers. Tehát nagyon is a saját maga gondolatait mondja el itt a szerző. Azon kívül egy csomó vonatkozásban, hát a szóhasználat talán gnosztikusnak tűnhet, de pont a gnosztikusok tudhatták, hogy itt valami újat mondanak. Például a gnosztikus irányzatban a mindenki maga műveli, maga munkája a megváltást, azáltal, hogy egy ismeretre jut. És ez az ismeret fogja őt megváltani. Hát János Evangélium pont az ellenkezőjét mondja, nem, nem te váltod meg magad, van egy megváltó, akinek a történetét én most itt elmondom. Aztán a másik nem az ismeretet, a gnózist, hanem a hitet hangsúlyozza végig a János Evangéliuma, amivel megragadod a megváltást. És aztán hát a teteje mindennek, amikor azt mondja János a prológusa, hogy az ige testté lett. Hát ha ezt egy igazi gnosztikus hallotta, akkor egészen biztos, hogy bukfencet hányt, ugyanis a testiség minden gnosztikus ember számára a rossz. Az ige testté lett, akkor ezek szerint bukott? Ez azt jelenti, mintha egy bukott angyal lenne Jézus Krisztus. Nem. Itt arról van szó, hogy a testélétel Isten szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása. Tehát én nekem az az érzésem, hogy a prológus egy olyan megszólítása akar lenni a korabeli olvasóknak, amelyik egyrészt nyelvezetben talán hasonlít hozzá, de pontosan már a prológusban közli az evangélista, hogy itt valami radikálisan újat fogtok tapasztalni, ha végigolvassátok az evangéliumot. Jeleztek, hogy fejezzem be. Csak egy apróságot hadd mondok, egy picit kell hozzá tudni héberül. Csak egy picit. Nagyon sokan gondolkoztak azon, és most is éppen odahaza elolvastam egy szép hosszú értekezést arról a Schneider-féle kommentárban, hogy ez a bizonyos logosz teológia honnan származik, az ige teológia, amit a prológusban olvasunk. Nem tudják megmondani. János találta ki, úgy tűnik, és nekem van egy tippem. A bárány, héberül tudjuk, úgy van, hogy kebesz vagy sze, kettő is van, de arámul, és akkoriban nem héberül beszéltek, hanem arámul, immár. Alef, mim, rés. Immár a kiejtés. Ami nagyon érdekesen, ugyanígy kell leírni, csak másként ejtjük, a beszédszó émer. Én nekem az az érzésem, hogy János evangélista, vagy a jánosi kör, akkor, amikor azt mondta, hogy logosz, tehát az Isten beszéde, az ige, akkor az arámi anyanyelvűek rögtön hallották mögötte az Isten báránya. Én biztos vagyok benne, hogy ez az áthallás egyszer s mind egy megváltás teológiát is, nem csak logosz teológiát is sugalt az olvasókban, és én remélem, hogy ez így lesz a mai hallgatókban is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: János szeretete és hűsége.
1: Megszentelődés. Megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Isten szeretet, s aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. János első levele 4:16. Gondolatok az ígéről. Az a bizakodó szeretet és önzetlen odaadás, amely János életében és jellemében megnyilatkozott, felbecsülhetetlen értékű tanítás a keresztény egyháznak. Vannak, akik úgy mutatják be az apostolt, mint akinek szívében az isteni kegyelemtől függetlenül élt ez a szeretet. Azonban alaptermészetét tekintve János büszke és becsvágyó volt, csek és sérelmekért is gyorsan megneheztelt. De azután vágyakozott hasonlóvá válni Jézushoz, és a megváltó szeretetének átformáló hatására szelíddé és alázatossá vált. Énjét elrejtette Jézusban. Ha Krisztussal vagyunk kapcsolatban, mindig ez lesz az eredmény. Ez az igazi megszentelődés. János a valódi megszentelődés áldásának örvendett. De figyeljük meg, az apostol nem állítja magáról, hogy bűntelen. A tökéletességet azáltal keresi, hogy Isten arcának világosságában jár. Isten elvárja népétől a világ e-korszakában, hogy álljon ki az igazságért, amiképpen János is rendíthetetlenül kiállt az ő korában a lélekölő téveigések ellen.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnap kezdődik a Rosh Hasana, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46 köszönt be a Rosh Hasana előestéje. Majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik Rosh Hasana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án, vasárnap 19:47 ér véget. Rosh Hasana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hasana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hasanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a deáktéri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre se hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formában ábrázolja a történeteket Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny verse és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gályarab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdete Budapesten a deáktéri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, és mindenkit szeretettel várnak. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben ünnepélyes keretek között tartott a 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus Templomban. Igehirdetéssel szolgál Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhivatás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik felkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretnéd megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Másoktól várni. Másoktól várni a boldogságunkat épp olyan ostobaság, mintha másoktól várnánk, hogy helyettünk nőjenek föl. Helyettünk tanuljanak, helyettünk szenvedjenek, örüljenek és éljenek. Müller Péter.

0: ne tedd tűzbe a kezed.
1: Ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba. Példabeszédek könyve, 26. fejezet, 11. vers.

A varázstükrön átlépve Rita az időgépbe ér. Hamarosan az arca, a szeme és a szája is elnyúlik, és úgy néz ki, mint egy túlsminkelt gazdag hölgy. Az időgép nagyjából 20 évet megy vissza az időben. Rita ott találja magát az édesanyja előtt, aki egy pohár borral a kezében kelleti magát. Rita integet a még tinédzser édesanyjának. Az ifjú hölgy csodálkozón tekint rá. Rita septében beszélni kezd. Látod? Akkor te is szórakoztál, vádolja az akkori édesanyját. Én is csak ennyit akarok. De az időutazás hamarosan véget ér, és Rita visszaröppen a jelenbe. Te nem láttál mindent az akkori életemből, mondja az édesanyja. Nem láttad, hogy ki voltam és mit éreztem valójában. Nem láttad a fájdalmas részeket. Miért tedd azt, amit a szüleid mondanak? És miért ne tedd azt, amit valamikor ők is tettek? Kiskorodban valószínűleg téged is figyelmeztettek. Ez egy forró gáztűzhely. Ha hozzáérsz, megégeted magad. És lehet, hogy te így válaszoltál. Nem, ez nem tűzhely. Biztosan nem fogom megégetni magam. De akkor még túlságosan kicsike voltál, ezért ölbevettek és próbáltak megvédeni. De tudod mit? Ma már nem vagy kisgyerek, és már a szüleid sem tudnak távol tartani minden tűzhelytől vagy forró helyzettől. Viszont a tűzhely leckéjét megtanultad.

Biztos, hogy már nem a szüleid kell, hogy figyelmeztessenek, megégeted magad a reggeli készítése közben. Hogy miért? Azért, mert egyszer csak rájöttél, hogy a szüleid nem is annyira idegesítőek, és hogy néha-néha tényleg jobban tudják, hogy mi válik a javadra. Minden felnőtt tett már olyat, amit később megbánt. Ami valamikor szórakoztatónak tűnt számára, mint ahogy számodra is tűnhetett annak, de ma már nem az. Olyan ez, mint amikor túlságosan megéget a nap. Csak későn jössz rá, hogy baj van, amikor már leégtél. Sőt, akár végzetes bőrrákot is kaphattál már.

0: a szüleid, vagy a felnőttek azt szeretnék, hogy tanulj a saját hibáidból, vagy a mások hibáiból. Ha ezt nem teszed meg, olyan vagy, mint egy konok kisgyerek, aki azért is odanyúl a tűzhelyhez, vagy mint a kutya, aki megeszi a saját okádását. Újból felfalja azt, ami neki már egyszer megártott. Csupán azért, mert egy másik ételnek képzeli azt.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Vég Tamás lelkipásztor egy héttel ezelőtt éppen csak elkezdte Haggeus könyve magyarázatát. Ma arról hallunk, hogy a nép építi a templomot, de már nem olyan fontos számára a lelki élet. Isten ezért elküldi hozzájuk profétáját Haggeust, hogy figyelmeztesse őket kettős életükre.
2: Isten népe életében mindig a sorrend mutatja meg, hogy milyen lelki állapotban van. Az Ószövetségben is, az Új Szövetség népében is, mai hívő emberek életében is a tized egy jelzés volt, hogy tudom, hogy mindenem az Úré. Egy lépést se tudnék tenni magamtól, minden javamat, életemet tőle kaptam. És az eljövendőt is tőle várom. Ezért ezzel kifejezem, hogy az Úré vagyok, életveszélyesen. Jövedelmem egy tizedét félre tenni az Úr céljaira, de valójában az Övé vagyok, és megtapasztalom, hogy áldottabb életet élek, és az Úr nem lesz adósom. Mert amit így ír le az ige, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenkor mindenben teljes elégségtek lévén minden jó téteményre bőségbe legyetek. Aki megtapasztalta ezt, az tud vallani róla. De ehhez először a szívnek kell az Úrhoz térni. Különben úgy tűnik, hogy az egyház pénzt akar kérni emberektől. Kényszeradományt nem. De az Úr ügyében az ember nem lehet féloldalas és felemás, mert nincs erő abban a hívő életben. Egy lelkipásztor, idős lelkész találkozott fiatalabbkori barátjával, és ez a barát hívő ember volt. Valamikor együtt jártak, együtt imádkoztak, együtt küzdöttek az Isten országa ügyéért is. Most hatalmas gazdasága van ennek az embernek, és azt kérdezte ez a lelkipásztor, te ide figyelj, és mennyi jut a te évi jövedelmedből az Isten országa építésére? És tudjátok, mit felelt ez az ember? Te Józsi, hát csak nem gondolod, hogy az a hatalmas, az az igen-igen nagy Isten, az én kicsi életem pénzecskéjére szorulna, hogy az Isten országa épüljön. És közben mit olvasunk a Bibliában? Pál leveleiben? A macedónokról olvasunk. A macedónok olyan szegények voltak ott a Filippi, Tesszalonika, a többi gyülekezet, hogy eltitkolta Pál előlük, hogy a jeruzsálemi éhínségbe lévő kis gyülekezetnek gyűjtenek. És a macedónok megtudták, és azt mondták, hogy tehettetek ilyet, és igenis, pótlólag is vegyetek be bennünket, mi is segíteni akarunk. És azt mondja, hogy igen, igen nagy szegénységük, jó szívűségük gazdagságává lett, és erejük fölött adakoztak. De utána ott van egy mondat, önmagukat adták először az Istennek. Ha te önmagadat odaadod neki, akkor veled együtt minden vagyonod, minden dolgod az övé. Azt ne hidd, hogy az Isten ki akar használni téged, meg akar áldani téged. Csak amíg ezt az ember nem hiszi el, hogy igaz, amit ír ugyanott Pál, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Keresztre ment értetek, hogy nektek olyan életet adjon, ami áldott földi élet és teljes örök élet. Nagy különbség van a között, hogy szimpatizálok Isten ügyével. Nézzétek!

hallgatóink, hogy hát elég vékonyacskán vannak egy-egy vasárnap. De azt is megmondták, hogy más Isten uralja Svájcot, vigyázzunk az általánosításokkal, a mammon, a pénzisten. És közben az életek senkitől mi emberileg nem kérjük, de hirdetjük az Isten igaz igéjét. Mert az a nép azt mondta Haggeus idejébe, hát olyan szárasság van, olyan bajba vagyunk, hát ebből nem jut. És megszólalt a próféta, és azt mondta, hogy ezért van szárasság. Hát nem veszitek észre, az Úr föl akar ébreszteni titeket. Nem veszitek észre, hogy második, harmadik éve már asszály van. Hát nem veszitek észre, hogy üres a zsebetek. Hát nincs áldás azon, amit tesztek. Ébredjetek! De értjük, hogy az ószövetségi igében erő van. Kiárad ma is, ott is kiáradt, és áldásul lett nekünk, fölrázott bennünket. És most a kérdés az, hogy hazamegyünk. Megállapítjuk, hogy így vagy úgy hangzott az ige hirdetés, megy tovább az élet. Vagy pedig úgy lesz, ahogy Haggeus proféta idejében, olyan ritka, amikor ezt olvashatjuk a Bibliából, és hallgattak a vezetők, Zorobábel, aki a helytartó volt ott, Jósua a főpap, mind a ketten már Babilonba születtek, de a szívükben ott volt a népük szeretete, ők vezették az otthoni munkát, hallgattak a vezetők, és hallgatott a nép az Úr szavára, és eltelt ott egy hónap. Megindul a munka, és fölépül a templom. Olvasom a második rész 14. versét. Haggeus erre így felelt. Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem. Így szól az Úr. És ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Ha a prófétákat figyeljük, látjuk, hogy elsősorban nem a kultusz megtisztítása a döntő kérdés, az csak azért, hogy annak nyomán más legyen az élet. Nem az a fő kérdés, hogy Isten tiszteletre jár-e valaki, hanem ha nem jár, akkor nem tud úgy üzemelni a mindennapokban. Hát nem tisztul át a szíve az Isten élő igéjétől. Nem is érti, ha nem magyarázzák el, vagy nem kap ebből többet, hanem a gyakorlati kérdéseik. Amikor ők, akiket Isten külön kezelt, és olyan rendet adott nekik, hogy 50 évenként még a földet is vissza kellett adni az eredeti tulajdonosnak, nehogy fölvásárolják, és némelyek a végtelenségbe gazdagodva kisemmizzék, rabszolgává tegyék a nép tagjait, és ők nem hallgattak az Úrra. Azért, mert elnézi az Isten azokat a bűnöket, amik burjánzanak a népe életében, és mégis őrzi őket, megáldja őket, ez nem azt jelenti, hogy minden rendben, hanem azt jelenti, hogy ezen a szinten él a nép. És Isten megtalálja a módot, hogy megszólítja őket, és azt mondja Haggeus, kérj útba igazítást a papoktól. Menj csak hozzájuk, ahogy abban az időben gyakorlat volt, hogy a papokhoz mentek, ha útba igazítást kértek gyakorlati kérdésekben. És amit útba igazítást kaptak, azt nevezték Tórának. Azt a feleletet, útbaigazítást. Kérdezd meg őket, hogyha valaki szentelt húst visz, áldozati húst a köpenye alatt, és hozzáér a köpenyével más ételhez, az az étel szent lesz? Azt mondták a papok, nem. És hogyha valaki tisztátalanul megy, és hozzáér a szentelt dolgokhoz, azok tisztátalanok lesznek? Tisztátalanok bizony. Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet. Én előttem, így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozat

0: magyarul hoznak ide, az is tisztátalan. Azt mondja, emberek, tisztátalan szívvel, élettel, kézzel építitek a szentet. De ez nem tesz titeket szenté, azért, mert én a templomot építem, és közben megcsalom a feleségem, attól még nem lesz szent az életem. Azért, mert adományt adok, és a testvérem háta mögött össze-vissza beszélek mindent, attól még nem lesz szent az életem. És sorolhatjuk tovább, de a tisztátalan életetek tisztátalanná teszi a szentet is. Nem bántani akarja őket, hanem azt mondja, hogy most már egy osztállyal tovább. Elindultatok. Nagyon jó. Áldást is adok rátok, látjátok, beindult a vetőmagotok, beindulnak a növények. Mostantól fogva áldást adok rátok, de tisztítsátok meg, gondoljátok meg, hogy mit tesztek. Hagyjátok abba a kettős életet, álljatok meg. A szavatok, az indulataitok, az igenjeitek, a nemjeitek, az anyagi kérdéseitek. Egyik ne csapja be a másikat, ne járjon túl az eszén. Az indulataitok, a megszólásaitok, a többiek, nem akarom én ezt sorolni. Gondoljátok meg az elmúltakat. Azért, hogy áldást adtam, ez nem azt jelenti, hogy nem kell változni, hanem éppen azt jelenti, hogy az áldásom ereje alatt megáldalak titeket, mostantól fogva, nem csak ez a nap, az ő kegyelmét sokféleképpen érzékeljük, és azt mondja, hogy álljunk meg, és tegyük le, amit ő időszerűvé tett a számunkra. Mert a bűnt mindig nevén nevezi. Ne annyit mondjunk, bűnösök vagyunk, jöttünk, megyünk, hanem mondjuk meg, Uram, látod, hogy hogy vagyok, és akkor mondjuk meg, gondoljuk meg. Nem biztos, hogy most az urasztalánál, nem is jut időben eszünkbe, de szakítsunk rá időt. Hogy vagyok ezzel, azzal, amazzal? Nézzük végig a kapcsolataikat, nézzük végig az időbeosztásunkat, nézzük végig az anyagi életünk dolgait, nézzük végig a családi helyzetünk dolgait, hogy úgy van-e, ahogy az Úr mondja, nem a másik, én. Nagyon döntő, hogy megértsük, hogy mit mond az Úr, nevén nevezve nekünk, mert aki megvallja és elhagyja, az bocsánatot nyer. Milyen nagy szeretet, sokkal nagyobb, mint ha azt mondaná, hogy népem, hát ilyet senki nem csinál, ilyen sehol másut nincs, ti szereti az Úr őket, és azt mondja, hogy menjünk egy lépés tovább. És boldogabb lesz az életetek, és kiárasztom az áldásom rátok.
1: Hageus proféta által azt üzeni népének az Úr, ha megtisztítják az életüket és visszatérnek hozzá, akkor újra megáldja őket. Az 51. Zsoltár 12. versével, több ezer évvel később mi is gyakran imádkozunk. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Kedves hallgatóink, műsorunk végén már csak búcsúzásra van idő, viszont hallásra Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán.

Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Erdészné Kárpáti Judit. Mai vendégünk szereti a kézműves tevékenységeket, a zenét, az éneklést, a verseket, a gyönyörű nagytarcsai népviseletet. Volt bábtervező, tipográfus, dolgozott a Szentendrei Skanzenben, a Vakok Intézetében, jelenleg pedig a nagytarcsai múzeumi kiállító hely vezetője. Hálás Istennek a férjéért és kiterjedt családjukért, amely az ő águkon 4 gyermeket és 16 unokát számlál. Győriné Kovács Andreát hitbeli alapokról, családi örökségükről és a Győri András Timóteussal való házasságuk történeteiről kérdezzük interjúnkban. Tartsanak ma is velünk!

0: Mai lélekhangolónkban Győriné Kovács Andrea múzeumvezetővel fogok beszélgetni, akinek nagyon gazdag családi múltjáról is esik majd szó, illetve a kapcsolatáról egy másik családdal, a férjén keresztül, a győri családdal. A te szüleid által mit hozol, és mit kaptál?
1: Először is köszöntöm a hallgatókat nagy szeretettel. Olyan szerencsém volt, hogy Isten igéje mellett tudtam felcseperedni, hiszen Pasarétre jártunk édesanyámmal, Jó Sándor igehirdető halála után egy darabig nem volt ott lelkész, és elkezdtünk járni máshova egy segédlelkészhez, akire mindig tele volt a terem. Ő volt Cseri Kálmán, aki aztán a pasaréti gyülekezet vezetője is lett. Olyan szerencsés voltam, hogy az első konfirmandus csoportjába járhattam. Egyébként anyai nagyapám Enyingen volt református lelkész. Anyai nagymamámat nem is ismerhettem, hiszen édesanyám 12 évesen veszítette őt el. Nagyapám később újra házasodott, és édesanyám, mint mostoha lány, nagyon kereste a szeretetet, az elfogadást, amit aztán később édesapám mellett talált meg, és az ő családjában.
0: Az édesanyád volt, úgy tudom, mondhatjuk, hogy kulcsszereplő a családotokban, a hit szempontjából. Mit, hogyan adott át nektek?
1: Édesanyám 1970-ben tért meg, és innentől fogva ő imádságban hordozta a családot. Az én megtérésem az a konfirmációmhoz kapcsolódik. A református gyülekezetben 14 éves a konfirmációnak az időpontja, ami szerintem pontosan jó arra, hogy az ember átgondolja az életét, és ha ilyen csodálatos benyomásokat kap, akkor oda is tudja tenni a legjobb helyre. A bátyám vad kamaszkort élt ebben az időszakában, és ettől én elég sokat szenvedtem. De kitartó imádságban hordozta őt is édesanyám, és utána egy 5 évre ő is megtért. És egy olyan pálfordulás lett az életében, ami egészen egy gyülekezet vezetéséig vitte őt el. Az élet szépsége mindig lenyűgözött, és hatással volt rám, és ezt köszönhetem a édesapám alkotó készségének, aki egész életében rajzolt. Ő volt a vizeknek, a természetnek a szerelmese, abban a kis másfélszobás lakásban is mindenütt az ő képei vettek minket körül. Ugyanakkor édesanyámnak meg egy irodalmi tehetsége volt, amit aztán Isten szolgálatába állított, és ebből én is azért profitáltam sokat, hiszen általános iskolában sorba nyertem a szavaló versenyeket, mivel a konyhai munkák közepette együtt tanultuk a Tóth Árpád verset, és ugyanígy Áprili Lajos verseit is ő szerettette meg velem.
0: Édesanyád gyermekmissziós szolgálata részeként országszerte levelezett sok gyerekkel, Palánta nagyiként. Édesapád is követte anyukád hitét? Kezdettől fogva, amikor ő megtért?
1: Édesapám katolikus vallású volt. Neki nehéz volt a puritán, leegyszerűsített református vallásra átszokni. Amellett édesanyám lehet, hogy néha kicsit túlságosan kapacitálta őt Isten felé. Édesanyám járt egy gyümölcstermő iskolába, a gyülekezetben, ahova járt, és ott volt egy feladat, a kis zöld füzetet föl kellett valakinek olvasni, és az imádságot benne elmondani, mikor odaérnek. Vasárnap volt, hétfőn van a tanfolyam, és még senkivel sem olvast el a zöld füzetet édesanyám, de ott ült édesapám, és mivel már 17 év óta imádkozott azért édesanyám, hogy befogadja a szívébe Jézust, nagy lélegzettel odament hozzá, és mondta neki, olyan bajban vagyok, holnapra el kéne valakivel olvasnom ezt a kis füzetet, elolvasnád velem? És megtörtént az a csoda, amit el sem akart édesanyám hinni, hogy az imádsághoz értek, és apukám elmondta a bűnösök imáját a zöld füzetből hittel, odaszánással, és utána beírta a Bibliába is. Édes Jézusom, én ma befogadtalak az életembe. Köszönöm neked. 1987. március 1-én, Gyuri.

0: a kisképzőben végeztél, bábtervezést tanultál. Hogyan léptél ki a nagybetűs életbe? Hívő fiatal lányként hogyan reménykedtél pár találásban? Egy, gondolom, szintén keresztény fiatal férfi embert kerestél.
1: Valahogy azt vártam, hogy majd a Jóisten olyan igazi, tiszta férfit ad nekem, akiben lehet bízni. A képzőművészeti gimnázium, ahova jártam a Törökpál utcába, ott egyedüli hívő voltam. És itt megint csak visszautalok arra, hogy én akkor már jártam a Pasaréti ifjúságiba, és a szombatok lemosták rólam a hétközben összegyűlt piszkott szennyet, ami esetleg rám tapadt volna, és most látom így utólag visszanézve, hogy ez tartott engem meg abban az időszakban, hogy én nem zűltem el. Bár nagyon tetszett ez a laza, hobó, könnyed világ. Az Audrey színpadon rengeteget jártunk, mert ott ingyen lehetett beülni a főpróbákra. Én még olyan színészóriásokat láthattam ott, mint Mensáros László, Tolnai Klári. Sokféle inspiráció ért a művészeti területen is. Már lányként is nagyon játékos voltam, és jártam egy bábcsoportba, az volt a neve, hogy Vitéz László bábcsoport. Remek móka volt a bábokkal fellépni óvodákba, iskolákba, tehát ez is nagyon vidám világ volt. Ez a színházat és ezt a bábozást így összekötve, végül is első munkahelyem a bábszínházhoz vezetett, és megpróbáltam jelentkezni Kós Iván bábtervező vezénylete alatt a prágai bábtervező főiskolára. Végig csináltuk a felvételét, elkészítettük a pályamunkát, ami aztán be is került a bábszínház fiókjába, és egyszer csak jött a hír, hogy nem indul ebben az évben a szak. Mondanom se kell, el voltam keseredve, de akkor még nem tudtam, hogy Isten valami jobbat tartogat a számomra. Mert ha én most elmentem volna arra a bábtervező főiskolára Prágába, 4 évre, akkor lehet, hogy nem ismerem meg a páromat, akivel most már 40 éves házasok vagyunk, és tényleg csak hálát tudok adni azért, hogy ő lett a férjem.
0: Hogyan találkoztatok akkor?
1: Rendszeresen volt Szilas-ligeten egy nyaralóban egy összejövetel, Németh Géza bácsi, aki egy református lelkész volt valaha, fiatalokat összeboronálta, és befogadott bennünket. Ezeket nagyon szerettük, ezeket az alkalmakat. Németh Géza bácsi meghívott néha előadókat, akik szolgáltak, és így került oda Győri János Sámuel, aki hozta magával a testvéreit, hiszen ők nagy család, és mindenki Isten szolgálatában áll ebben a családban, most már szinte kivétel nélkül. Megérkeztek ők ilyen kertész nadrágban, kockás ingben, úgy néztek ki, mint egy ilyen rock együttes, és ahogy a bandi átment a termen, hát leginkább Kiss Greenre hasonlított. Hatalmas haj, hatalmas szakál, kicsit ilyen mackós járással vitte a kamerát, a zsinort, és az jutott eszembe, hogy én ezt a fiút nem szégyelném. Tehát milyen első pillantásra valami kisugárzása volt, ez a szelítség vagy alázatosság, ez a jóságos arca. Utólag, mikor megbeszéltük, hogy ő hogy élte meg a dolgokat, ugyanezen az alkalmon, ugyanígy őnek is megfordult valami a fejében, hogy ha Isten még egyszer az útjába hozna, akkor talán ő udvarolna nekem.
0: És amikor újra találkoztatok, akkor hány éves voltál, hogy álltál a te szakmai utadon, amit az előbb elkezdtél nekünk elmondani?
1: Hát a szakmai utam az érdekesen alakult, hiszen a bábszínházból átmentem a nyomdaiparba, és ott lettem én fekete retusőr, színes retusőr, majd Vémi József átcsalt a tipográfiai osztályra, tehát én végül is nem jutottam be a főiskolára. Ekkoriban Bandi az Elektro akusztikai gyárban dolgozott, és hasonló cipőben járt. Győri János egy fotós és filmes tábort hirdetett Ősagárdra, hiszen ő oda került lelkésznek. Én nagyon lelkes voltam, és vittem mindjárt fotókat, én akkoriban aktívan fotóztam. Úgyhogy én megjelentem Ősagárdon, és nem értettem, hogy ez a csinos fiatalember miért olyan kedves velem, és miért beszélget velem fotókról, filmezésről, úgy, mintha mi már régen ismernénk egymást. Nem ismertem meg. Tudnélik Bandit én Kiss Greenként láttam először. Nyár volt, sötét barnára sült, de a haja rövid volt, és a szakálla is le volt vágva. Minden esetre a 3 napos tábor után én a naplomba beírtam, hogy én úgy érzem, hogy a Győri Bandi lesz az én férjem. És én ezt úgy gondolom, hogy ez is Istentől eredő indítás volt. Ő aztán keresett engem különböző ürügyekkel a nyomdában, de én sosem árultam el neki, hogy én nekem ilyen gondolatom van. Akkoriban klasszikus gitárra jártam, nyomda után, heti két alkalommal. És az egyik ilyen alkalommal ő váratlanul megjelent, és mindenáron beszélni akart velem. Úgyhogy ebből nem lett gitáróra, hanem akkor kiderült, hogy mi szeretjük egymást. Tehát ez egy nagyon szép, Istentől indított kapcsolat volt. Fél év múlva már eljegyzés volt, és a következő nyáron pedig esküvő. Az áldás, amit örököltünk, én az én családomból, ő pedig az övéből, ez végigkísérte az életünket, és nem magunknak köszönhető, de ez tartott meg minket végig. Még visszatérve arra, hogy a párválasztásnál, nagyon fontosnak találtam azt, hogy aki nekem a férjem lesz, az hogy bánik az idősekkel, és hogy bánik a gyerekekkel. Bandinál láttam egyedül, hogy ahogy játszott János gyerekeivel, hogy ő egy nagyon jó apa lesz. És ahogy bánt az idősekkel, tisztelettel és szeretettel, abból látszott, hogy gyöngéd szíve van. És úgy gondolom, hogy egy férfi, akkor férfi, hogyha önmagán tud uralkodni, de gyengéd is tud lenni. És számomra az is nagyon fontos volt, hogy tudjon uralkodni a szemén. Ez azt jelenti, hogy nem stíröli a lányokat, és ezen a kritériumon azért a fiúk többsége sajnos nem ment át.

0: Folytatom a beszélgetést Győriné Kovács Andreával. Amikor összeházasodtatok, nagy tartsára kerültél fiatalasszonyként. Abba a közegbe, ahol az apósod egy köztiszteletben álló lelkész volt, a kiterjedt győri család, mind oda gyökereztek, de te nem, te egy budai lány voltál, egy művész lélek. Hogyan élted meg ezt az időszakot?
1: Más környezet, más szokások. Igazából egy szűkebb családi körből, egy ekkora családi körbe bekerülni egy kis stresszel is jár. Van egy megfelelési kényszer az emberben. Főleg úgy, hogyha édesanyám lelkitéren ellátta munícióval, de igaziból háztartási ismeretek oktatása kimaradt az életéből, és mindenki mindent olyan jól tud, hogy mit, mikor és milyen időszakban kell csinálni, tehát neked magadtól kell rájönnöd ezekre a dolgokra. Ezzel együtt csodálatos anyósom volt, aki mindig jó indulattal, békességre igyekezve állt hozzám, és ezért nagyon hálás vagyok. Én is szeretnék majd ilyen anyóssá válni, illetve hát igyekszem ilyen anyós lenni.
0: Korábban elmondtad nekem, hogy férjed bátyja, Győri János családja mintájára ti is 4 gyermeket szerettetek volna. Hogyan élted meg az édesanyává válást?
1: Első lányom születése egy traumatikus élmény volt, hiszen császárral született. Nem volt az a eufórikus élmény, amit esetleg egy első szülésnél várna az ember. Ultrahanggal vizsgáltak, azt mondták, hogy retardált lesz a gyermek. Nem mondták el, hogy a retardált szó mit jelent. Akkor este a győri család tagjai Péterékkel laktunk együtt az ő házukban 5 évig, és a nagyszülők este imádkoztak azért, hogy ez a baba egészségben és épségben szülessen meg, és másnap reggel elment a magzat. Viszont császárnál 2 nagy adag vért is kaptam, vérátömlesztést. Amikor Imolát vártam, ugye 2 évre rá, akkor azért nem szerettem volna újra ebbe a cipőbe járni, és nagyon imádkoztunk érte, hogy egészségesen és baj nélkül és rendes úton szülessen, ne császárral. Kaptam egy olyan ígéretet, hogy Istennel én a kőfalon is átugrom. Valóban ez egy kőfal volt, hiszen Imola nem volt egy kis súlyú baba, 4,5 kilóval rendesen született meg, úgyhogy nagyon nagy örömöt kaptunk vele, és utána még született 2 másik, aki szintén rendesen és nem császárral született, és én ezt is ajándéknak fogtam fel.
0: Mind a 4 gyereketek megházasodott, illetve férjhez ment már, sőt, sok-sok unokátok is van. Te milyen édesanyjuk voltál szerinted, és hogyan tudod őket támogatni?
1: Ugye még aktívan dolgozom, ez a támogatás kérdés az, ami nekem sokszor lelkiismeret furdalást okoz. Arra vagyok nagyon büszke, hogy 4 diplomás gyerekünk van, egy fizikus, egy biológus, egy tanító és egy gyógypedagógus, és hogy a házastársaik is hívők. Erre vagyok a leginkább büszke, erre még jobban. Senki nem tökéletes szülőként sem, de megvannak azok a pontok, ahol Isten előtt újra erőre kap az ember, és amit mi esetleg nem jól csináltunk, azt ő kipótolja. És ebben olyan jól meg lehet nyugodni. A jelenlét nagyon fontos. Tehát nem az a fontos, hogy mit csinálsz. Legyél ott, legyél elérhető. Nagyon sok veszélye van a mai világnak. Majdnem, hogy úgy mondom, hogy vissza kéne tanítani. Azt, hogy mik az igazi értékek, és mi a fontos. Az emberek nem lesznek boldogok. Hiába különböző szépészeti műtétekkel próbálják azokat az ideálokat, amiket eléjük tesznek a képernyőn utolérni. A másik, ami a szívemen van, a tevékenykedés. Tehát én mindig szerettem kézzel alkotni dolgokat. Maga az út, amíg valamit elkészítesz, valamit megtanulsz, és rá azzal még örömet is tudsz szerezni, ez egy olyan csodálatos út, ami gyógyító hatással bír.

0: Mesélj kicsit arról, hogy aztán a nyomda világából hova tértél vissza, és mi mindent csináltál, foglalkoztál nevelési tanító munkákkal, tehát voltak ilyen feladataid, és vannak most is.
1: A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak voltam aktív holdudvar tagja 20 éven keresztül, és tartottam ott múzeumpedagógiai foglalkozásokat, és főállású anyaként úgy éreztem, hogy valamire szükségem van, hogy munkát tudjak váltani, hiszen addigra a nyomdaipar már úgy mondanám bedőlt. Ekkor iratkoztam be a Népi Játszóházi Foglalkozásvezető képzőbe. Faragó Krisztina volt az oktatóm, akinél elvégeztem a kosárfonást, és szakmaként tanítottam a vakok és gyengéllátók szakiskolájában. Itt az 5 év alatt egy csodálatos örömben volt részem, egy ilyen népi kézműves ifjúsági pályázaton vettünk részt, és a munkánk, ez, ami egy parasportát ábrázolt, ami mind szálasanyagból készült, és ebben a kategóriában 2. díjat nyertünk. Ezek kamasz gyerekek voltak, úgyhogy volt benne kihívás, főleg a kamasz fiúkkal, bizony nevelni is kellett őket, nem csak tanítani a szakmára.
0: Mit adott neked ez az életszakasz a Vakok Intézetében?
1: A Vakok Intézete az adott egy kihívást, hogy hogy tanítsam meg úgy, hogy örömét lelje benne, és sikerélménye legyen, úgy érez, hogy hasznos tagja a társadalomnak. Ez nekem is ugyanannyi örömet okozott. A másik az, hogy nagyon ragaszkodóak voltak hozzám, szerettem oda járni. Akkoriban már a gyerekeim azért már nagyobb bacskák voltak, és valahogy úgy éreztem, hogy van annyi plusz energiám, hogy tudjak másoknak is nyújtani.
0: 2009 óta te vagy a vezetője a Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhelynek. Ez kötődik az evangélikusokhoz, hiszen Sztélo Gábor evangélikus lelkész alapított ebben az alföldi parasztház stílusú épületben bentlakásos népfőiskolát még 1939-ben. Megérne egy külön beszélgetést a múzeum, ahol őskori szkíta leletek mellett néprajzi kiállítás is látható, de Sztélo Gáborral, sőt Petőfi Sándorral kapcsolatos emlékek is megtekinthetők. Mit emelnél ki röviden az ide kapcsolódó munkádból?
1: A múzeumi munkában megtaláltam olyan színes és szerteágazó feladatokat, ami úgy összefoglalta azt a sok mindent, amivel foglalkoztam. Kell egy kicsit előadni, kell egy kicsit tanítani, kell érdeklődést felkelteni mai fiatalok számára, és ugyanakkor remekül ki lehet egészíteni a kézműves múltammal, tehát olyan természetes technikák alkalmazását tudom megtanítani, ha csoportok esetleg igényt tartanak rá. Mi sok minden olyat tudunk adni, ami a falusias környezet, a csodálatos, gazdag, 3000-en fölüli gyűjteményünk, ami eredeti, csupa nagytarcsai tárgyat tartalmaz, amelyeknek története van.
0: Abban az időszakban, amikor a gyerekeitek még kicsik voltak, és otthon voltak veletek, akkor téged hogyan támogatott a férjed, illetve te hogyan álltál mellette, aki szintén egy nagyon aktív, nyüzsgő életet élt operatőrként?
1: Nem mondom, hogy nem éreztem úgy, hogy többet lehetne otthon. Viszont én úgy éreztem, hogy nem szabad ebben akadályoznom, mert Isten ügye. Amikor viszont otthon volt, akkor azért oda tette magát, mint apa. Az nagyon jól tudott esni, mikor ugye a hétvégeken ő csinált egy nagy sétát a gyerekekkel, addig én vagy behoztam a lemaradást, vagy egy kicsit tényleg a gondolataim utolértek. A közös dolgoknál a zene, a fény, a színek, a mozgás, az alkotás, ezek valahogy olyan összekötő kapocsok voltak nálunk. Ugye az asszony szerepe, amit életünk végéig tanulunk, hogy segítőtárs legyen a férjem mellett. Nem csak az asszony a segítőtárs, hanem én Bandiban egy olyan segítőtársa leltem, aki mindig igyekezett, hogy benne legyen azokban a hobbikban, munkákban, ami engem éppen lekötött. Ez a múzeumi munkában is megjelenik, hogyha például nagyobb csoport jön, és meg kell osztani őket, akkor az egyik termet ő mutatja be, a másikat én. Sőt, számtalanszor előfordul, hogy bemutatja a nagytarcsai templomot, hiszen ő ott volt gyerek, ő neki minden jelentést hordoz. Ebben nagyon jól kiegészítjük egymást. Például olyan ajándékokat adunk a gyerekeknek, hogy 15 unokának azért nem egyszerű, Ez például, hogyha hangjátékokat veszünk fel, ami régi kedves mesekönyveinkből, zenékkel, hangokkal.
0: Most kicsit felszabadultatok a közös tevékenykedésekre Bandival? Ő ki tudja élvezni a szabadságot egy kicsit?
1: Úgy reméltük, hogy jaj, hát nyugdíjas lesz, akkor most mennyi mindent meg lehet csinálni, ami eddig elmaradt. Most viszont szembesültünk egy gonddal. A COVID a tüdeje szélét támadta meg, ezzel ment el orvoshoz, és mikor röntgenfelvételt készítettek, belógott a veséből egy daganat. Azóta sikerült ezt a daganatot eltávolítani. Most többet kell pihenni, többet kell sétálni, behozni azokat a egészséges dolgokat, amik eddig esetleg hiányoztak. Ilyenkor derül ki, hogy mennyien szeretik őt, és mennyien állnak mellette, és ez nagyon megható és erőt adó dolog.
0: Mi az, amit mostanában kérsz Istentől, vagy vársz Istentől a közeljövőre is tekintettel, vagy hogyha távolabbra tekintesz előre?
1: Erre azt tudnám válaszolni, hogy lakhassam mindig az ő házában, és az én házam népe is. Lakhasson mindig az ő közelében, mert itt érezzük biztonságban magunkat, és akkor nem rettenthet bennünket semmilyen jövőt.

A lélekhangoló mai vendége Győriné Kovács Andrea, tanult bábkészítést, kosárfonást, dolgozott nyomdában, a Szentendrei skanzenben, és 4 gyermek mellett szerzett diplomát a Jászberényi Főiskola művelődés szervező szakán. 2009-től ő vezeti a nagytarcsai múzeumi kiállítóhelyet. Férjével Győri András Timóteussal együtt a hittel megélt hagyományok megőrzése a szívügyük. Közösen dolgoztak, nagytarcsa helyi értéktárában helyet kapott anyagokon. Rendszeresen olvashatóak a helyi újságban kulturális és multidéző írásaik. András Merengő című könyve is gyermekkora nagytarcsájának falusi világát hozza el az olvasóknak. Fiatalkoruktól fogva szeretik és szolgálják Istent különféle kreatív módokon. Esküvői igéjük a Galata levélből, amelyet egyik lányuk a saját esküvőjére is választott, beszédes számukra. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. A beszélgetésünk meghallgatható hosszabb formában is az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján, amelynek címe http://misszio.luterán.hu. Visszajelzéseiket várjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számra. Köszönjük, hogy ma is a lélekhangoló evangélikus műsorral tartottak. Szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén össze, imád 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fenntartását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhetnek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témában tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintsenek egymásra, hogy szeretettel forduljanak közösségeik, tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonásával. Gála koncert. Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulója, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és széleskörű közönséggel ismertesse meg egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el. Neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín pedig Budapest, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat a Testi-Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdáját, Gábel Beát hallják, és a mai műsor nekem azért speciális, mert alapvetően a rádió ugye hanghullámokon keresztül közvetít üzenetet, de ma egy kicsit a fényhullámokkal is fogunk foglalkozni, és a mai nagyon kedves vendégem dr. Ungvári Lilla, szemorvos, viszont szerintem annál sokkal több. Tehát ahogy én utána olvasgattam, hogy podcasteket csinál, könyvet ír, sőt volt egy konferencia, ahol el is kérték, hogy ott is előadott. Úgyhogy ez egy sokkal több és nagyobb terület, mint mondjuk a csak idézőjelben, ezt is idézőjelben téve szemorvos. Ezt jól látom egyébként, hogy tágabb ez a terület?
1: Tulajdonképpen igen, bár én szeretem magamat szemészként definiálni, mert a szemészetben sok minden beleférhetne. Tehát én ugye valóban foglalkozom így a szem, a lélek, a gondolkodás, az elme, és csomó az életmódunk, egy csomó más kapcsolattal is, ami így hozzátartozik a látáshoz. És ami nagyon érdekes, hogy ez szerintem csak mostanában ennyire, hogy mondjam, különleges, ha ezt annak nevezzük, mert amikor ilyen idősebb emberekkel beszélgettem, akkor mesélték, hogy régen miket mondtak nekik a szemészek. És régen, ami azt jelenti, hogy mondjuk 40-50 évvel ezelőtt legalább, akkor voltak olyanok, hogy például Debrecenben nyári táborokat szerveztek kancsa a gyerekeknek, és minden nap diafilmeket néztek, meg meséltek, meg nem tudom, miket csináltak pontosan. Tehát, hogy azon kívül, hogy szemüveg, műtét, szemcsepp, lézerek, stb., nagyon sok minden mást is használtak valószínűleg a régi szemészek, hiszen akkor még nem volt ennyi technika. Tehát sokkal inkább a funkciót próbálták ugye ők is javítani, és én is tulajdonképpen oda mentem vissza, hogy nézzük meg, hogy mi is a látás, és hogy milyen dolgok hatnak rá. Mert nagyon sok jó szemész van Magyarországon, aki nagyon jól tud operálni, nagyon jól tud lézerezni, fel tudják hinni a szemcseppeket, de valahogy engem ez a terület érdekelt, hogy mi a kapcsolata a látásunknak azzal, hogy ki használja azt a szemet, és hogyan. És hát szerencsére vannak emberek, akiket szintén érdekel ez a dolog, és akkor ők eljönnek hozzám, és akkor erről beszélgetünk, meg nekik írom ugye a könyvet, meg a podcastet, meg sok mindent, amit csinálok.
0: Én úgy láttam egy 5 részes Csernobilról szóló filmet. És ugye ez nem egy dokumentumfilm volt, hanem egy játékfilm, és volt egy érdekes részben, hát több érdekes rész is volt, amikor nem is emlékeztem erre, hogy leküldtek bányászokat is valahogy az egész helyzetet kezelni, és az egyik politikus mondja annak a tudósnak, aki főszereplője ennek a filmnek, és ugye minden megtett, hogy katasztrófát elkerüljék, hogy óvatosan beszéljen a bányászokkal, és csak az igazat mondja, mert így szólt a mondat, hogy a bányászok a sötétben dolgoznak, ezért mindent látnak. És annyira tetszett ez a mondat, hogy akkor ezek szerint a sötétben is tudunk látni, és akkor ez most egy kicsit ilyen asszociatív, ilyen kicsit ilyen átvitt értelmű kérdés is.
1: Ez egy érdekes megfogalmazás, mert hát ugye valószínűleg nem arra a látásra gondoltak, ami a konkrét fizikai hullámhosszok látása, hanem sokkal inkább az őszintesség megérzése, hogy ki hazudik nekik, és ki nem. Nem tudom, hogy így a bányászok mennyire specifikusak erre, de nagyon sokszor, hogy mondjam, ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, az egyszerű emberek, de az egyszerűt itt most semmiképpen nem degradálóan használom, hanem a józanul gondolkozó emberek, akiknek nincs túlságosan teletömbe a feje mindenféle ideákkal, és néha sokkal direktebben rájönnek dolgokra, vagy sokkal, hogy mondjam, evidensebb magyarázatokat tudnak a világra adni, megtalálni, mert ha valaki például a természetet figyeli, akkor elkerülhetetlen, hogy bizonyos törvényeket, meg törvényszerűségeket észrevegyen és tiszteljen. És tulajdonképpen a látásban is vannak ilyenek, tehát hogy a látás is nagyon szorosan kapcsolódik a természethez. Ha már itt szóba került a sötét, akkor igen, a sötét nagyon fontos. A sötétben látás, az egy érdekes kérdés, hogy mit értünk ez alatt, ugye, mert a sötétnek is vannak fokozatai, és hogyha a látás részét nézzük, akkor ugye van egy olyan, amikor adaptálódik a szemünk a sötéthez, és azért egész sok mindent látunk. Tehát az ember nagyon sokat tud látni a sötétben, csak nagyon érdekes, hogy a mi világunkban alig van sötét. mert állandóan fényszennyezés van.
0: És bocsánat, hogy közbevágok, de olyan érdekes, mert tényleg én is van olyan, amikor este úgy megyek ki a mosdóba például, hogy nem kapcsolom fel a villanyt, és abszolút ki tudok találni.
1: Igen, és ez egyébként nagyon fontos lenne a látásunknak, hogy legyünk sötétben, hogy legyen igazán sötét, amikor igazán ezek a sejtek, amik erre vannak kitalálva, ezek be tudjanak aktiválódni. Mert hogyha ezeket sose használjuk, akkor szegények ott, hát nincs dolguk. Mm. Viszont ugye a kérdésnek van egy olyan oldala, hogy ami egy kicsit ilyen mélyebbre vezet. Szoktam mondani néha az embereknek, akik hozzám jönnek, én végig a látásról fogok beszélni, de elnézést, hogy háthallások vannak, mert ugye annyira sok szó, ami a látáshoz kapcsolódik, az gyakorlatilag a gondolkodással szinonima. Tehát itt is ugye, hogy csukott szemmel látni, hát az annak sokféle jelentése lehet. És akár ha azt vesszük, hogy igen, csukott szemmel tudunk elképzelni, felidézni dolgokat, akár az, hogy a fantáziánkat tudjuk használni, vagy csukott szemmel lehet, hogy tisztában tudunk érzékelni emberi szándékokat. Erre is van példa a könyvemben, is írok a David Webberről, aki például leírja ezt, meg elmeséli, nem csak én, hanem a Norman Dodge könyvben is elmeséli azt, hogy amikor volt egy időszak az életében, amikor elvesztette a látását, akkor sokkal tisztábban érzékelte az emberek szándékait. És aztán visszaszerezte a látását, és ez egy kicsit így el is tűnt, amit sajnált. Mert hogy jó volt az, amikor annyira tisztán tudta, hogy most ki mit is gondol valójában.
0: Egyébként ez olyan érdekes, mert most eszembe jutott egy saját példa. A nyugati pályaudvarnál valakivel sétáltam, és ott volt egy vak férfi, aki árult lufikat, vagy valami ilyesmit. És elkezdtünk vele beszélgetni, mert az ismerősöm ismerte őt, és csak így ilyen, tehát ilyen tesznek, de most ez nem nyilván ilyen kedves tesznek szántam, így megkérdeztem tőle, hogy le tud-e engem írni, hogy nézek ki. És egy az egyben elmondta, hogy nézek ki, pedig teljesen vak volt. Mm. Tehát elmondta, hogy milyen hosszú a hajam, hogy milyen magas vagyok, tehát tényleg teljesen eltalálta, még a testalkatomat is, nagyon érdekes volt. És a következő kérdésem így még eszembe jutott, csak ezt szerettem volna, tényleg így megerősítem, hogy nekem is volt ilyen tapasztalásom, ugye nem látó emberrel. Belehallgattam abba a beszélgetésbe, ami, ha jól emlékszem, egy izraeli hölgyel történt meg, akit Oritnak hívják, igen. És nekem hát több dolog is nagyon tetszett benne, de ezt külön kihallottam a beszélgetésben, amikor arról mesélt, hogy ha az embernek fáj a talpa, akkor elmegy egy ortopéd orvoshoz. Ha fáj a gerince, ugye neki gerinc problémája volt, ha jól emlékszem, hogy a háta fájt, akkor elmegy egy mozgás vagy egy gerinc specialistához. És ez tényleg olyan érdekes megfigyelni, hogyha az ember viszont ugye a szemét fájlalja, és a szemével van problémája, akkor elmegy egy szemorvoshoz, vagy optikushoz. És én is kb. 40 éves korom óta hordok szemüveget, és bármikor mentem, az volt a válasz, hogy igen, biztos, hogy romlani fog, ez nem javítható, egyre rosszabb lesz, és akkor próbáltam így óvatosan mondani, tehát a lelki háttér, vagy egyéb dolgok is mondták, hogy nem, mert hogy elfáradtak a szemidegek, meg a nem tudom micsoda, tehát, hogy akkor mondtam, hogy jó, akkor fel is adtam itt ezt a részét, hogy nem is hoztam fel további érveket. Tehát, hogy tényleg olyan érdekes volt, amit ez a hölgy Orit mesélt, hogy ez tényleg így van valahogy, hogy azért az orvosok is elismerik, hogy persze a szervezet öngyógyító képessége, de valahogy ebből a szám kimaradt.
1: Abszolút. Igen, én is valahogy ezt tapasztaltam, hogy érdekes módon néha előbb hiszik el az emberek, vagy akár az orvosok is, hogy mondjuk egy rákos, daganatos beteg meg tud gyógyulni, vagy más betegségekből az emberek meg tudnak gyógyulni, mint azt, hogy a látás meg tud javulni. És ez tényleg annyira érdekes, hogy valahogy nagyon mélyen gyökereznek bennünk ezek a hitek. De ezek hitek, tehát hogy ez nem a teljes képe a valóságnak. És pont azért írtam a könyvet, hogy összegyűjtsem benne azokat a történeteket, de ezzel igyekeztem sok nagyon-nagyon különleges, nagyon érdekes történetet megosztani arról, hogy a látás igenis tud javulni, és hogy nem csak egyféleképpen. Tehát nem az van, hogy hú, akkor most így lóbálnom kell a szemem jobbra-balra föl, amit ugye legtöbben látásjavítás gyakorlatként ismernek, hanem bizony az érzelmi úton keresztül, vagy a stressz csökkentésen keresztül, vagy az életmód megváltoztatásán keresztül, vagy azzal, hogy valaki más emberré válik egy nagyon intenzív, pont egy rákos beteg ugye meggyógyul, és mellesleg mellékhatásként elmúlik a dioptriája, mert annyira kicserélődik az élete, annyira megváltozik minden. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy tudjunk róla, hogy ez van. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek ezt kell csinálni, vagy bármi, csak jó tudni, hogy ilyen van, és hogy ezek lehetőségek valójában.
0: Abszolút igen, és ugye elhangzott az a szó, hogy nem lehet a teljes dolgot felülelni, vagy ez a teljes szó, és ide szeretnék kapcsolódni, mert van ez a, én nagyon szeretem egyébként ezt a szót, a holisztikus, és hogy megnéztem ennek a szónak az eredetét, és azért is kevertem most egy kicsit, mert a görög szóból ered, egy görög szóból az a neve, hogy holoszt, tehát innen, hogy holoszt ebből a szóból, és azt jelenti, hogy teljesség, ugye az egész. És én is azt tapasztalom egyébként, hogy a nyugati orvoslás sajnos az embert úgymond szervenként, vagy testrészenként nézi. És hogy valaki bemegy, és akkor, mit tudom én, magas a vérnyomás, akkor rögtön kap egy gyógyszert, ami leviszi a vérnyomását, de senki nem kérdezi, hogy most ő stresszes, van-e munkai problémája, családi problémája, stb., hanem így rögtön kap rá egy gyógyszert, és ez mindennel így van. És ezt az egészet is holisztikusan kellene nézni, de akkor hol kéne kezdeni?
1: Hát embere válogatja egyébként, szerintem ez egy oda-vissza történet, tehát hogy egyrészt nem ennyire fekete-fehér szerintem azért ez, mert sok olyan történetet hallok, amikor emberek elmennek mondjuk a szemklinikára, ami ugye az egyik csúcsa az ellátásnak, és ott mondják neki, hogy hú, hát ha ennyi évesen ez a baja van, akkor ez valószínűleg egy nagy érzelmi ok miatt van, mert ez nem szokott lenni. És akkor én ennek mindig nagyon örülök, hogy de jó, hogy ezt így már így mondják. Nem csak én, aki így sok évig foglalkoztam mondjuk szomatodrámával, meg igyekeztem mindenféléket így hozzá tanulni az alap szemészeti dolgokhoz, de szóval, hogy ez így megjelenik. És az, hogy így, mit tudom én, amit említett, hogy bemegy valaki az orvoshoz és kap egy gyógyszer gyorsan, az azért is van, mert az emberek ezt várják el. Mennyivel egyszerűbb bekapkodni egy gyógyszert, meg föltenni egy szemüveget, mint mondjuk életmódot váltani, mint valami, akár egy dolgon is változtatni. Ez egy kétoldalú történet, mert hogyha az emberekben sokkal nagyobb igény lenne erre, akkor valószínűleg az orvosoknak erre reagálni kéne. De hát azért ez nem így van, vagy nem feltétlenül mindenkivel így van, mert ugye sokan nagyon örülnek,

0: hogy valaki elkezd romlani a látásra, kap egy szemüveget, hordja egy darabig, majd leveszi, mert meggyógyult a szeme, és jól lát. De hát nem ez van, hanem a szemüveg ez valahogy átvesz, vagy csinál velünk valamit a látásunkkal, hogy tudjuk folytatni ugyanúgy a szokásainkat, mint előtte. Hát ezért is lehet az, ez most csak, ezek csak ilyen teóriák, amiket mondok, csak ez egy alternatív, és szerintem elég logikusnak hangzó magyarázat arra, hogy az embereknek romlik a dioptriája. Mert ugyanazt csinálja tovább. És akkor miért ne romlana?
1: Igen, és ez tényleg érdekes, de most gondoltam bele, hogy alapvetően, hogyha az ember elmegy mondjuk egy csontkovácshoz, akkor mondjuk a csontkovács kettőt roppant rajta, és akkor tényleg valahogy vissza tudja ezt a csontot rakni. Viszont a látásnál meg tényleg az van, hogy tulajdonképpen tényleg azt mondják az optikusok, hogy és még csak azt sem mondják, hogy ez ilyen, hogy meg tudják állítani a folyamatot, hanem hogy biztos, hogy rosszabb lesz. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha abszolút nem lehetne javítani ezen az egészen. És még ami nagyon érdekes volt, hogy ahogy hallgattam ezeket a beszélgetéseket, és tényleg ebbe is belegondoltam, és most is ugye rajtam sajnos, van most egy szemüveg, és tényleg érdekes egyébként, hogy az ember azért ahhoz van hozzászokva, hogy van egy ilyen térlátása, ugye ezt a periférikus látásnak mondjuk. És most is gyakorlatilag tényleg én is látom, hogy a szemüvegen keresztül, ugye, hogy előre nézek, a lencsén keresztül, a szemüveg lencsén keresztül, ott élesedik ki a világ, de hogy a szélét már annyira nem látom. Igen. És hogy valahogy tényleg ez a látásunk egy kicsit így be is szűkül valahol, olyan, mint egy kicsit introvertálódnánk is, nem így a lencsének a vonalában.
0: Ez annyira érdekes, mert van olyan, hogy ide jön ugye valaki hozzám, és akkor hát az elején ugye beszélgettünk, hogy mi hozta ide, és akkor elmondja, hogy például az, hogy nagyon zavarja az, hogy ő ennyire szűklátókörű.
1: Igen, ez annyira jó a magyar nyelv, annyira kifejező.
0: Igen, és akkor megint csak ugye az, ahogy a látásunkat használjuk, hogy ilyen beszűkítettem, mert valóban a szemüveg viselése, az beszűkíti a látóterünket, de ez nem csak a látóterünket szűkíti be, hanem az agyi funkciókat is, mert nem kap annyi impulzust az agyunknak egy része, amelyik a perifériával van kapcsolatban. És vannak, akik erre érzékenyek, és úgy látszik, érzik, hogy igen, őket ez beszűkíti, ez az állapot.
1: Igen, és ez olyan érdekes egyébként ez a gondolat, mert hogy alapvetően ez tényleg ilyen dupla síkon megy, nem? Tehát, hogy az, hogy felveszünk egy szemüveget, és akkor ez a térlátásunk beszűkül, ezzel tulajdonképpen a gondolatainkat is, tehát az érzékelésünket is beszűkítjük, tehát van egy úgynevezett, hogy kicsit ilyen spirituális beszűkülés is benne, meg szó szerint egy fizikai is, és akkor kettő az így egymást fel is erősíti, nem? Hogyha megnézzük hát, így két síkon ezt a dolgot.
0: Igen, lehet mondjuk azt picit pontosabban érdemes használni, mert ez a látótér, ez nem a térlátás, az egy másik funkciója a látásnak. Tehát, hogy ez a periférikus látás, ez a látótér. És ami ebben szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ennek a periférikus látásnak egy nagyon fontos részünkkel van kapcsolata. És ez nem az ilyen nagyon gondolkozó, nagyon racionális énünk, ami így a centrális látásban van, hanem sokkal inkább egy ilyen az érzések, az intuíciók, különböző emlékek, tehát hogy a periférián mozdulnak meg inkább ezek a fajta minőségek bennünk. És ez azért is nagyon érdekes, mert ugye sok ember nagyon fél levenni a szemegét, mert hogy akkor majd mi lesz vele, mert hogy ő abból indul ki, hogy ugye a centrális látásra hiányozni fog. Igen ám, de megkapja sokkal jobban a perifériás látását, ahonnan jöhetnek teljesen új impulzusok. Jöhetnek új ötletek, bármi érdekes véletlen, ugye, ami segít őt aztán, hogy valami más történjen vele. Tehát, hogy lehet, hogy új lehetőségek nyílnak meg az életében. De amíg rajta van a szemeg, addig ezt elképzelni se tudja. Mert ugye annyira egyféleképpen látja a világot, így a szemüvegen keresztül. Szóval azért mondom, hogy igazából a látásról beszélgetünk, de ebben sokkal több minden meg tud jelenni. És amikor így erről valakinek mesélek, akkor érdekes dolgok nyílhatnak meg benne ennek hatására.
1: Igen, gondolom, és nagyon érdekes, hogy bejöttem az ajtón, és rögtön láttam itt ezt a tesztet, amit ugye a szemorvosnál szoktak elvégezni, és nagyon tetszett ez a mondat is, hogy miért nem döntetik el az emberek, hogy nekik mi a jók, hogy ezt ugye a doktornő így elmondta.
0: Igen, az orrét is nagyon mondja.
1: Igen. És

0: tényleg érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elmegy egy optikusra, szemorvoshoz, és akkor mondjuk, tehát kétségbe esik, hogy ott az alsó sorokat, meg betűket már nem látja, akkor kap úgymond egy ilyen bélyeget, hogy ő nem lát, és akkor rögtön ugye szemüveg és dioptria. És nekem tehát nagyon-nagyon tetszett ez a kérdés, és ide kapcsolódik pont az orvosnak ugye a tekintélye és a véleménye, hogy akkor valahol hipnotizálva vagyunk az orvos által. Tehát, hogy ez is egyfajta olyan szuggesztió, amit az orvos egy kicsit így belénk plantál.
1: Hát igen, mert ugye amikor elmegyünk egy orvoshoz, akkor nagyon sérülékeny állapotban vagyunk. Tehát, hogy egy ilyen nagyon befolyásolható állapotban vagyunk mentálisan, emiatt, tehát hogy ugye félünk, ismeretlen dolgok, stb. Tehát, hogy sok-sok összetevője van ennek, és valamennyi hatalma van fölöttünk az orvosnak, és ezért, amit ő mond, ezért sokkal inkább így hat ránk, és sokkal inkább szuggeszió alá kerülünk, vagy hipnotizálás alá kerülünk. Csak ugye a köznyelvettől egy kicsit mást, erről egy kicsit más szokott gondolni, úgyhogy azért ilyen fura ezeket a szavakat használ, de valójában tényleg valami hasonló dolog történik. És ez ugye azért nagyon érdekes, mert ennek az a hatása, hogy aztán az meg is történik velünk. Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, évente elmegy egy vizsgálatra, újra és újra elmondják neki, hogy rossz a szem, és még romlani fog, hát akkor lehet, hogy tényleg romlani fog.
0: Ez a gondolat teremtő eleje tulajdonképpen, hogy kap, hogy
1: egy... Jóra való érzékenységünk. Tehát, hogy ez egyszerűen így bennünk van, ezek dolgoznak bennünk, ezek a mondatok. Tehát azt szoktam mondani, hogy a látásjavulásnak az első nagyon komoly lépése az, hogy elhisszük, hogy ez lehetséges.
0: És mindenre igaz.
1: Igen, ez nem könnyű, de mondom, azért igyekszem ugye a videókkal, a könyvvel, mindennel ezt így támogatni, hogy lássák, hogy hát azért ez sokaknak sikerült, hát lehet, hogy is fog.
0: És azt a beszélgetést is hallottam, hogy a látás például a talppal is összefüggésben van, és nekem ez a gondolat is annyira tetszett, mert azon gondolkoztam, hogy tényleg az ember, amikor áll a földön a talpával, akkor tulajdonképpen érintkezésbe lép a földdel. És a föld, az pedig tényleg a gyökerek. Tehát az összes növény, a fák, a földbe kapaszkodnak, ugye ezt a szót is szoktuk használni, hogy kapaszkodunk a földbe, és a gyökereinkkel kapaszkodunk, és én abban nem hiszek, hogy régen ne lettek volna családon belül konfliktusok és problémák, és úgymond olyan helyzetek, ahol az emberek elváltak volna, de mondjuk a gazdasági helyzet, vagy a vallásnak volt egy nagyon nagy összetartó ereje, viszont napjainkra szerintem ugye ez már nagyon lecsökkent, és rengeteg a válás, vagy például az is egy folyamat és egy tendencia, hogy gyerekek külföldre költöznek, és valahogy a családi kötelékek, ez a családi gyökér, ez tulajdonképpen megszakad, és úgymond gyökértelenné válunk. És én nagyon kíváncsi lennék akkor arra, hogy hogyan tudunk újból gyökeret ereszteni akkor. Tulajdonképpen ezzel, hogy a gyökereinket elveszítjük, ezzel gyakorlatilag van egy csomó olyan helyzet, amit nem akarunk látni az életünkben, tehát egy válás, vagy amikor a gyereket elveszítjük, meg külföldre költözik, akkor tulajdonképpen ez is kihat a látásunkra.
1: Persze, tehát azért az, ami nehéz érzelmileg, és valahogy nem tudjuk akkor se megfogalmazni, se kimutatni, többféle okból, külső-belső okból, azok valahol minket, hogy mondjam, tehát megpróbáltatásnak tesznek ki, és erre a szervezetünk különféle módokon reagált. Az egyik az, hogy nem látunk jól. De még a talpra visszatérve, nemrég hallottam egy nagyon-nagyon jó kis történetet a lábakról, mert erről így szoktam beszélni, de nagyon érdekes az, amikor úgy hallok egy történetet, hogy én erről nem beszéltem, csak ott valaki elkezd erről valamilyen nagyon érzékletes történetet elmondani. Itt az volt, hogy Szatmár Németibe voltam, vittem a könyvemet, és ott egy kis csoport összegyűlt, és az egyik férfi elkezdte mesélni nekem, hogy hát igen, neki is elkezdett romlani a látása, és akkor így olvasgatott róla könyveket, hogy milyen fontos, hogy itt a testünk elején, meg hátulján, hogy így az energiák hogyan áramlanak, hogy milyen a testtartásunk, akkor elkezdett foglalkozni a testtartással. És aztán rájött, hogy milyen nagyon befolyásolja a testtartásunkat az, hogy hogyan állunk a Földön. És rájött, hogy ő amikor áll, akkor a nagy lábújával például nem áll eléggé jól a földön. És elkezdett másképp állni. Elkezdte jobban használni mondjuk a nagy lábúját, és valahogy másképp állította be magát. Ettől az egész testtartása fölfelé ugye megváltozott, és elkezdett a látása jobb lenni. Aztán. És akkor így mondtam magam, hogy ó, ez milyen remek történet. Mert hogy igen, ez tényleg milyen fontos, hogy hogy állunk a lábunkon, hogy minden értelemben, a fizikai értelemben.
0: Hogy megállunk-e a lábunkon, igen, hogy állunk a lábunkon, megállunk-e a lábunkon.
1: Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kis történet volt erről.
0: Ezek valóban nagyon szép és építő történetek, és szoktunk egy szünetet tartani, és én próbáltam ide egy olyan fajta zenét találni, ami szintén építő a lelkünk számára. Van egy film, amiben Al Pacino vakon tankózik, ugye az a film címe, hogy egy asszony illata, és most hallgassuk meg ezt a nagyon szép zenét, ezt a nagyon szép muzsikát, és tartsunk egy kis szünetet, és jövünk vissza a folytatással.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, akik velünk vannak, illetve akik most kapcsolódnak be. A mai vendégem dr. Ungvári Lilla szemorvos, és vele beszélgetünk. Hát nem csak a látásról, nem csak a szemről, hanem egy sokkal tágabb értelemben az érzelmekről és egyéb dolgokról is. És ugye már beszélgettünk a szemüvegről, és nekem egy olyan gondolatom jutott még eszembe, hogy nagyon érdekes, mert valahol a szemüveg, ugye egy olyan fajta akadály, vagy hogy mondjam, egy olyan fajta dolog is az életünkben, ami ugye odáig vezetett, hogy valamit, tehát ott van és nem akarjuk látni, vagy nincs ott, de mégis látni akarjuk. Tehát ilyen is van az életben, amikor pont fordítva van, amikor mondjuk valakit mondjuk ideális társnak képzel el, de közben meg mégse az, és úgy akarja látni. Ez az egyik része, tehát amikor ez is egy kicsit így a szemüveggel kapcsolatban. Illetve én azt gondolom, hogy amikor valakin van egy szemüveg, akkor tulajdonképpen egy picit olyan, mintha ő is a szemüveg mögé bújna. Esetleg ezt jól gondolhatom, ezt a dolgot?
1: Igen, ez nagyon gyakran megjelenik ez a motívum. Valaki meg is fogalmazza, tehát hogy azért nem akarja letenni a szemüveget, mert sérülékenynek érzi magát, kiszolgáltatottnak szemüveg nélkül. Vagy hogy csupasznak érzi az arcát. Vagy szóval különböző szinonimákkal leírja azt, hogy igen, ez egyfajta elmúlási lehetőség, egyfajta védelem, ez az üveg, ami ott van. Egyébként nem is kell megerőszakolni magunkat, tehát hogy ez nem arról szól ez a történet, hogy akkor most mindenkinek azonnal el kell dobni, mert olyat is lehet csinálni, hogy nullás üveget beletenni, hogyha valakinek ez nagyon nehezen megy. Tehát lehet szép fokozatosan kis szelepeket nyitni magunkon, és nézegetni, hogy mi történik velünk, milyen érzésünk van szemeg nélkül. Erre tipikus példa így a Jakob Lieberman története, mert ő is ezt csinálta, hogy elhatározta, hogy leteszi a szemüveget, és minden nap volt egy pár órája, amikor nem volt annyi vendég az optikai üzletben, ahol egyébként ő dolgozott.
0: És volt akkor a cégnek a reklámarca is, tehát egy optikus szemüveg nélkül akkor ez nem hiteles körülbelül.
1: Ezt ő így saját magának akarta csinálni, és akkor az volt, hogy letette a szemüveget, és több nap telt el úgy, hogy letette, és azonnal vissza is tette. Mert annyira megszokta, és annyira hiányzott neki, hogy volt egy ilyen önkéntelen mozdulat, hogy azonnal visszatette. És több nap telt el, mire el tudott odáig jutni, hogy letette, és nem tette vissza azonnal. És elkezdhette megfigyelni azt, hogy mi is történik vele akkor, amikor nincs rajta a szemüveg. Ezek ilyen nagyon érdekes folyamatok, és ezért a szemüveget ne csak úgy tekintsük, mint egy ilyen tárgyat, amit így fölpakolunk, hanem hozzánk tud nőni. Pláne, hogyha valakinek gyerekkorától ugye szemüvege van, akkor így teljesen szinte a teste részévé válik, vagy az identitása részévé. Tehát, hogy ezek komoly változások, és nem kell, tehát, hogy én nem szeretem így gyötörni ezzel az embereket, vagy elvárásokat támasztani, hanem csak felhívom rá a figyelmüket, meg arra, hogy nyugodtan a saját tempójukban csinálják, de érdemes vele kísérletezni, mert amit ott találnak a másik oldalon, az is lehet, hogy nagyon érdekes. Lehet, hogy először idegen és szokatlan, és lehet, hogy még egy kicsit olyan félelmetes is a világ, mert ugye sokan nagyon homályosan látnak szemüveg nélkül, de hát nem kell semmit csinálni, csak ülni egy széken. Tehát, hogy meg se kell mozdulni, egyszerűen csak figyelni, hogy milyen is a látás így. Mert ami még nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember valójában sokkal többet lát, mint hiszi, hogy lát. És ez is egy olyan érdekes tapasztalás, hogy jé, hát, ezt is látom. Jó, hát nem éles, de hát azért látok. És ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon felszabadító tud lenni. Mert ugye nagyon sokan úgy fogalmaznak, hogy szemüveg nélkül ők nem látnak semmit. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy igaz ez? Egészen biztos, hogy igaz ez? Akkor próbáljuk ki. Tehát nagyon érdekes néha az, hogy milyen rossz szavakat használunk a látásunk leírására. És ez azért is nem annyira szerencsés, mert a rossz szavak azok fent tudnak tartani egy állapotot. És ezeknek jó a tudatában lenni, hogy ezek a szavak ezek befolyásolni tudják a látásunkat.
0: Én egyszer olvastam valahol egy ilyen mondatot, hogy nagyon figyelj arra, hogy mit mondasz magadnak, mert meghallod. Igen. Valami ilyesmi
1: igen.
0: volt.
1: Igen.
0: És én is azt gondolom, hogy tényleg a szavaknak és a gondolatoknak teremtője van, tehát ezért nem mindegy, és hogy van ez a mondat is, hogy teljesen mindegy, hogy most hiszel benne, vagy nem hiszel benne, igazad lesz, tehát így is, úgy is. És ami most még eszembe jutott, ez teljesen így spontán, hogy beszéltünk itt tényleg, hogy az emberek elhiszik azt, hogy most akkor látnak, vagy nem látnak, hogy itt például működhetne akár egy ilyen placebo hatás. Most ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon furcsa kérdés lesz, de hogy mondjuk tényleg jönne egy paciens, és akkor meg lenne állapítva, hogy hát igen, mondjuk szüksége van mondjuk valamilyen szemüvegre, és akkor mondjuk kicsit csalnánk, és mondjuk egy sokkal kisebb dioptriás szemüveget kapna. De közben meg azt mondanám mondjuk az optikus, hogy ez igen, ezt majd javítja a szemét, stb. Ez elméleti szinten működhetne egyébként, mint ugye a gyógyszereknél?
1: Hát ez gyakorlati szinten is működik sokszor, mert vannak olyan történeteim, amiket így hallottam, meg mesélték itt tanítványok, hogy olyan szinten működik ez, hogy mondjuk valaki elmegy a benzinkúthoz, vásárol valamit, aki egyébként szemüvegben vezet, és akkor utána a benzinkútas vásárlás után elindul, megy az autóval, és egyszer csak észrevesz, hogy hoppá, a szemüveg az fönnmaradt a feje tetején, mert feltolta. És ő egyébként nem vette észre, mert jól látott úgy is. De amikor észreveszi, akkor onnantól kezdve nem lát jól. Tehát, hogy ez is annyira beszédes, hogy ha valaki így nem hiszi azt, hogy ő rosszul lát, akkor jól lát.
0: Ez annyira reális nekem, én velem ugyanilyen történt egyébként egyszer, hogy valakivel voltam egy szobában, és valamit odarakott elém, hogy olvassam el. És akkor tudom, hogy ki kellett volna menni a folyosó végére, meg és tehát nagyon komplikált lett volna az egész, és akkor fogtam magam, hát mondom, kerül, amiben kerül, lesz, ami lesz, és elkezdtem olvasni. És akkor elolvastam, és aztán jöttem rá, hogy nem is bírok olvasni szemüveg nélkül, és esküszöm, elhomályosult megint. De olyan kristálytisztán el tudtam olvasni szemegnék, és annyira meglepődtem, tehát én nagyon vicces volt, hogy ez tényleg annyira működik egyébként.
1: Igen, meg hát az is, hogy néha egy gondolattól ki tud tisztulni. Tehát volt olyan tanítványom, aki, hát ugye jött egy pár szor, és akkor beszélgettünk sok mindenről, és mondta az egyik találkozáskor, hogy ő rájött arra, hogy ő nagyon haragudott a szemeire eddig, mert ugye hát homályosan látott. De hogy amikor arra gondol, hogy ő most szereti őket, akkor mindig elkezd jobban látni. És akkor mondtam, hogy hurrá, akkor csinálja ezt, hogy mondja gyakran a szemének, hogy szereti őket. Bármit is jelentsen ez, nem tudom, hogy pontosan mit jelentett ez, de valahogy ő ezt így a belső világában hozta létre ezt a párbeszédet, amitől mindig jól látott. És akkor ebben maradtunk, hogy akkor hajrá, akkor szeretgesse őket.
0: Egyébként ez érdekes, mert én szerintem ez, tehát hogy valahol mi teremtjük a fizikai univerzumban lévő dolgokat, és most nyilván ez egy élő szervezet a testünk, de hogy például szerintem ez arra is igaz, hogy nagyon érdekes, amikor valaki például az autóját elhanyagolja és utálja, és tényleg nem szereti. És az az autóval, hogy az embert aztán cserben hagyja. Aki meg ugye elviszi, lemossa, úgymond, vannak azok a férfiak, akik simogatják az autót, még ott is működik szerintem ez. Tehát, hogy az az autó meg sokkal jobban működik valahogy. És gondolom, hogy te szervünkre meg pláne igaz, ugye, hogyha valamit
1: hát,
0: így szeretünk.
1: Igen, lehet ilyeneket is találni erre is példát. Én ennél egy kicsit azért, hogy mondjam, földhöz ragadtabban nézem a látást, de a saját életemben jót szoktam szórakozni a hasonló jelenségeken, igen. Mert vannak érdekes történések igen az életben, de nem, én nem ilyeneket tanítok. Tehát, hogy én igyekszem nagyon közel maradni a személyzethez. És bár abszolút azt gondolom, hogy a látás elvisz minket a fizikai síktól kezdve az egészen az, hogy mondjam, az emberi létezés legkülönlegesebb és legmagasabb rezgéséig valószínűleg, de nem tudunk róla mindent. Tehát, hogy annyira különleges dolog, hogyha ugye elkezdjük azt megfejteni, mi az, amit látunk, akkor ugye az elején említette a hangot, mint rezgést. Hát amit látunk, azok meg hullámhosszak, amik ugye, hát ugye mi a fény, meg most mi a részecske benne, most akkor az hullám vagy anyag, tehát hogy olyan szintekre igen. Jutunk el, hogy ilyen zavarba ettől lesz a dolog, hogy tulajdonképpen mi is az, amit látunk, hogy az most mennyire egy valóság, vagy na, hogy van ez? Hiszen azt lehet tudni pontosan, illetve nem pontosan, de nagyon sok tudós kutatja, hogy amit látunk, az az agyunkban levő kép. Azt nem a szemünk látja. A szemünkből érkezik sok információ, és azt az agyunk összerakja. Akkor mi van? Tehát, hogy akkor hogy rakja ezt össze az agyunk, és miért pont így? Vagy, szóval, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok és kérdések. Tehát, hogy nagyon zavarba ejtő tud lenni, és az is, amiről szintén írok a könyvemben, hogy hogy lehet az, hogy emberek csukott szemmel tökéletesen tudnak látni 360 fokban, vagy olyan emberek tudnak látni testen kívül, akik egyébként vakok. Tehát, hogy mi van, akkor nem is kell a szemünk sem.
0: Akkor mivel látunk végül is. Igen.
1: Úgyhogy azért mondom, hogy ezek így nagyon érdekes helyekre visznek minket, de amikor eljön hozzám valaki, akkor nem ezzel fogom őt zavarba hozni, csak úgy mellesleg, hát azért írok erre a könyvben, hogy egy kicsit nyissuk meg magunkat ezekre a dolgokra, hogy hát, ha ez... Azt szoktam mondani, hogy amikor így valakivel a látásról beszélgetek, akkor ez egy picit olyan, mint amikor egy vírus teszünk egy programba. Tehát, hogy ugye van egy általános közgondolkozás a látásról, és akkor én ebbe behozok új szempontokat, amik emberekkel konkrétan megtörténtek, amiket tudósok kutatnak, tehát, hogy ezek nem ilyen... hogy mondjam, tehát mint ez az autósztori volt, mert erre lehet azt mondani, hogy jó, hát ez hülyeség. Mert van, aki ugye ezekben nem hisz. De amiket én gyűjtögetek, meg összeírok, meg amikről beszélek, ezek megtörtént valódi dolgok. És nagyon-nagyon érdekesek, és nagyon-nagyon elgondolkodtatóak, hogy akkor ez vajon hogy is működik, és nagyon sokan kutatják ezt a világot, csak nem biztos, hogy megfejtjük azt, hogy mi is a tudat, meg hogy hol vannak a gondolataink, mert nem biztos, hogy az agyunkban, meg hogy mi is a látás valójában. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik azért úgy foglalkoztatják az emberiséget, és ugye minél finomabb részecskék meg energiák felé haladunk már a tudásunkkal, lehet, hogy ezekhez is egyre közelebb jutunk. Úgyhogy ki tudja, de most még nem tudunk mindent a látásról. És ezt nem én mondom, hanem a Roska Botond, aki az egyik legnagyobb látáskutató.
0: Egyébként erről én is olvastam, hogy tényleg nem a szemünkkel látunk, hanem olyan, mintha ilyen impulzusokat, ilyen hullámokat, sugarakat bocsátanánk ki, amik ugye visszaverődnek egy bizonyos tájról, tehát mint egy ilyen radar, és azt az elménk feldolgoz, és ott megjelenik a kép. De alapvetően azt gondolom azért, hogy az egyetemen, az orvosi egyetemen nem ezt tanították, ugye? Tehát és azért is kapcsolódik ide ez a kérdés, mert olvastam, hogy ugye a Sotén kínai orvoslást tanult, Miskolcon, ha jól emlékszem, a jurvédikus szemléletet, sőt volt a Nyugat-Európa Egyetem, ha jól emlékszem, ott pedig ilyen kommunikáció és kó, és az is így egy nagyon fontos dolog, szóval megint ugye a szavak erejes, stb. Mire kitértünk. És engem egyébként ez nagyon érdekelne, hogy hát ugye megint ez egy teljesen más terület, az ajurvéda plusz a kínai orvoslás is, és akkor ők például, ez a két terület, miben különbözik mondjuk a hagyományos orvoslástól, de mondjuk így a kettő között, azt hiszem nem tudom, hogy mi a különbség, hogy mit mond mondjuk a kínai orvoslás és az ajurvédikus szemlélet. Ott például akkor miben más a kettő, vagy miben hasonló?
1: Hát ugye mind a kettőnek az a lényeg, hogy sokkal holisztikusabban gondol az emberre, mint a nyugati orvoslás. Tehát ez, amit emlegettünk már, hogy holisztikus, hogy egészben látni, sőt, annyira egészben látják ezek a fajta tanítások, hogy az ember nem ilyen a környezetétől izoláltan vizsgálják, hanem egy olyan rendszerként írják le, ami kapcsolatban áll a külvilággal, és a külvilág az hat rá. És ez azért volt nekem nagyon fontos, mert volt egy csomó olyan jelenség, amit így józan paraszt észre, ugye meg lehet figyelni, hogy mondjuk fúj a szél, és akkor az emberek részének bepirosodik tőle a szeme. És erről így a kollégáim néha azt mondták, hogy hát ez milyen hülyeség, mert ugye a szemgyulladás az mindig vagy baktérium, vagy vírus, vagy valami. És az, hogy a szél is tud ilyet okozni, az valahogy így nem fér bele az orvoslásos magyarázatba.
0: Túl szimpla volt.
1: Ez újra és újra megtörténik emberekkel. És én is akkor értettem ezt meg, amikor kínai orvoslást meg ájurvédát tanultam, mert hogy a szélminőség az tudja a bennünk levő szélminőséget provokálni, ami tud egy ilyen szemvörösséget okozni. Tehát, meg ugye az olyan jelenségek, hogy mondjuk van egy zöldhágos roham, és akkor miért van az, hogy olyan iszonyúan fáj az illetőnek a hasa közben, miközben ez egy szemprobléma. És ezt is a kínai orvoslásból lehet tudni, azért, mert ez egy máj probléma, és az egy nagyon akut máj energiaáramlási zavar, ami ott létrejön, és mellesleg a szemen is ad tünetet, de a probléma valójában a máj energia elakadása. De ugye a szemészetben ez így, ezt így nem lehetett helyre tenni, hogy miért van az, hogy annyira fáj hasonni, ha meg is operálják orvélelni, benne nincsen neki, és közben meg zöldhályogos rohama van. Tehát, hogy ennyire nem holisztikus az orvoslás, hogy egy ilyen összefüggést, azt leír, tehát, hogy leírják a tankönyvek, hogy ez sokszor együtt jár a kettő, csak éppen egyszerűen semmilyen értelmes magyarázatot nem tudnak hozzá tenni.
0: Tehát külön választják.
1: Igen, de hogyha ezt a rendszert így egybe látom, hogy igen, a máj az a szemmel összefügg, akkor mindjárt értelmet nyer az egész. Tehát szóval nekem így a kínai orvoslás, meg az ayurvéda az ezt adta meg, hogy sokkal jobban tudom értelmezni, hogy mégis mi történik itt, mert hogy ezek a modellek nagyon egyszerűen, tehát tűz-víz, ilyen szavakkal le lehet írni egy csomó jelenséget, ami a szemben zajlik, mert hogy annyira beszédesek ezek az egyensúlyzavarok, és annyira jópofák, hogy mondjuk egy tüzes dolgot, az hűtéssel szépen lehet csillapítani.
0: Igen.
1: Egy nedvest, azt meg ugye egy kicsit melegíteni kell, és akkor az örülni fog neki. És akkor ezeket a gyógyításban nagyon szépen lehet alkalmazni. De hát ez nem csak a szemnél van így, hát ugyanúgy a testünkről is, ugye néha hidegborogatást esik jól tenni, néha meg a meleget, és nagyon nem jó, hogyha összecseréljük, mert akkor pont felrobbantunk mondjuk egy gyulladást.
0: Egyébként nagyon érdekes, mert én amikor terhes voltam a kislányommal, akkor az egyik fülemre elkezdtem rosszabbul hallani. És én teljesen kétségbe estem, milyen változások történnek. És a gyerekorvosunk, akit említettem, hogy ő abszolút egy ilyen homeopátiával gyógyító doktornő volt, és most is ilyen természetgyógyászként dolgozik, és mondta, hogy nyugodjak meg, mert hogy valószínűleg a kisbaba nyomja a vesémet, ami a hallás. És tényleg, hogy én megszültem a kislányomat, gyakorlatilag ez abszolút elmúlt. Tehát ez tényleg volt egy ilyen saját tapasztalatom, és hogyha már most pont ugye a gyerekvállalás és az anya vonaláról most eszembe jutott, hogy engem ez is nagyon foglalkoztat, hogy én azt látom nagyon sok rendezvényen, előadáson, hogy sokkal több a nő. Tehát, hogy valahogy olyan, mintha a nők sokkal kíváncsiabbak lennének, mondhatom azt, hogy kicsit talán spirituálisabbak lennének, tehát ugye sokkal jobban foglalkoznak azokkal a lelki dolgokkal, amik mondjuk a testet befolyásolhatják. És minthogyha a nők valahogy sokkal jobban szeretnének változni és változtatni. Hogy erre van valami tapasztalat, hogy ez tényleg így van, mondjuk akár konferencián többé a nő, vagy akik ide jönnek paciensek, tehát hogy a nők tényleg jobban akarnak változtatni, és mondjuk ön például ezt hogy látja, hogy miért? Miben mások a nők ilyen szempontból?
1: Én itt nem tapasztalom ezt ennyire, tehát hogy ide jönnek férfiak ugyanúgy, mint nők, és ezeken a holisztikus látás konferenciákon is nagyon sok nagyszerű férfi tanár van, akikkel nagyon jókat beszélgetünk, meg együttműködünk, tehát hogy én ezt nem szűkíteném le, hogy ez csak egy női téma.
0: Örülök neki, hogyha ezt nem így van, igen.
1: És hogyha belegondol abba, hogy milyen sok jógamester, vagy most hirtelen eszembe jutottak ilyen zenészek, akik nagyszerű ilyen mantrákat zenésítenek meg, hogy sok műfajban ott vannak a férfiak, tehát lehet, hogy nem mindenhol annyira, de lehet, hogy ez megint egy kicsit túl fekete-fehér, hogy csak a nők, meg nem tudom én mi, lehet, hogy a férfiak is nyitnak, megérdekli őket, csak mondjuk másképp. Most írtam, ránéztem a hangtálamra, és eszembe jutott, hogy például nagyon sok hangtálazó között találkoztam férfiakkal, persze nőkkel is, csak szóval, hogy így, szóval, hogy lehet, hogy mindenki keresse maga műfaját, hogy mi áll hozzá legközelebb. Érdekes, ami engem így meglepett egy időben, most már nem lep meg annyira, hogy nők között, amikor ugye így találkozom velük és beszélgetünk, hogy mi az eredeti foglalkozásuk, mert most már ez meg az meg amaz, és akkor sok közgazdász volt például, férfiaknál meg sok mérnök. És akkor ez nagyon-nagyon érdekes volt nekem, hogy milyen érdekes, hogy egy mérnök, aki egy abszolút materiális foglalkozású, hogy elindul keresni egy másik irányt, és nagyon jó rendszereket találnak maguknak.
0: Ezt nagyon jó hallani egyébként, mert tehát alapvetően én tényleg valahogy így több nőt látok, de akkor örülök, hogyha ez a tendencia ez már így változik, és férfiak is nyitnak ebbe az irányba. Meg egyébként még a férfi-női kapcsolattal összefüggésben nagyon érdekes megint itt a látásnak az a perspektívája szerintem, hogy volt egy párkapcsolati tréner, és neki online volt egy olyan fajta programja, ahol azt kérte a résztvevőktől, tehát ez online ilyen aktív dolog volt, hogy mindenki mondjon valamilyen dolgot magáról, amit értékesnek talál. És ez szerintem egy nagyon szép feladat volt egyébként, mert és akkor mondta, hogy a többiek megjegyzeteljenek, ami ugye rájuk is igaz. És hogy azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy valahogy kicsit ez is összefügghet a látásunkkal, nem? Tehát, hogyha ha én értékesnek érzem magamat, és azt érzem, hogy a világban értéket képviselek, és szerepem van, akkor tulajdonképpen nem látom a világot egy sötét szemüvegen keresztül. Tehát, hogy ez annyira fontos ez is, nem, hogy a saját értékeinket is tudjuk. És ugye ez például hozzásegíthet egy párkapcsolathoz is. Tehát, hogyha én nem érzem magam mondjuk értékesnek egy férfihoz, vagy a férfi egy nőhöz, akkor például az is ugye csökkentheti a látást, és akkor mondjuk nem látjuk meg egymást, és nem fedezzük fel egymást, és nem leszünk mondjuk egy pár.
1: Most a látásnak az a része, hogy ez összefügg az önbizalommal, az igaz. Teljesen függetlenül mindenféle párkapcsolati dolgoktól, mert hogy ez így van-e, hogy az ön, szóval ezt nem tudom, de a lényeg az, hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt említettük a kínai orvoslást, az ájurvédát, tehát ugye ami nagyon fontos kapcsolódás, hogy az emésztése, ugye a máj, illetve a vékony bél felső szakaszának a működésével nagyon intenzíven összefügg a látás, ami pedig a szolár plexus. És a szolár plexus az meg az önbizalomnak a csakrája.
0: Bocsánat, a szolár plexus az mit jelent?
1: Hát itt ez a gyomor környéki energia pont, amit a testünkön van elő. Tehát, hogy ez egy ilyen, hát ugye van ez a hét csakra, ami végig szoktak menni a jogások, és akkor ez itt középen van. És ez az önbizalommal van kapcsolatban. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert itt már említettük azt, hogy akin szemüveg van, ez egy kicsit elbújik mögé. Tehát, hogy kvázi nem egy ilyen kidüllesztett mellkassal és felemelt tekintettel hirdeti, hogy emberek, nézzétek, ez vagyok én, hanem nagyon gyakran elbújik a szemek mögé, nagyon gyakran lehet látni az, hogy görnyedt a testtartása, hogy lefelé néz, hogy kevésbé néz az emberek szemébe, tehát, hogy egy csomó olyan testtartási és viselkedési jele van, amiből lehet érezni, hogy inkább így befelé, mint a csigaházba így bebújik, és nem pedig ilyen büszkén megmutatja magát a világ.
0: Nem nyitott a világra.
1: Tehát, hogy valahol a látás az egy kicsit, mintha modellezni azt, hogy kapcsolódom a külvilággal. Hogy mennyire merek bizalommal nézni a világra, és az emberek szemébe, és a jövőbe, vagy az ismeretlenbe, vagy bármibe. Tehát, hogy valahogy ez is kicsit így visszatükröződik a látásba, és hogyha tele vagyunk félelmekkel, és úgy érezzük, hogy hú, be kell húzódnom a csigázba, akkor ezt a szemünk is megteszi nekünk ezt a szélességet, hogy ami messze van, azt elhomályosítja. Azért, hogy ne legyen annyira félelmetes. Tehát, hogy ez a burok, ami körülvesz minket, ez vizuálisan létrejön. Hogy mit fél méterig, egy méterig lát valaki élesen, mert odáig még oké, de ami azon túl van, az már nem. És lehet, hogy ennek az az oka, hogy érte őt valami, akár egy nagy élmény, ugye, ami kellemetlen volt, vagy több, ami megerősítette újra és újra az, hogy nem biztonságos. Nem biztonságos önmagának lenni, nem biztonságos kifejezni az érzéseit, mert akkor vagy nem értik meg, vagy még ki is kap érte. Tehát, hogy ezek így sokszor ott lehetnek a háttérben. Nem azt mondom, hogy mindenkinél biztos, hogy ez van, csak mint egy ilyen lehetséges forgatókönyvet, ha valaki megvizsgálja, és érzelmileg felold magában valamit, akkor az az érdekes, hogy a látás ugrásszerűen tud javulni. Tehát nem úgy, hogy nagy kicsit jobb, hanem sokat, hirtelen. Úgyhogy volt olyan tanítványom, aki egy ilyen online kurzus végén megkeresett azzal, hogy írjak már neki egy gyengébb szemeget, mert a kurzus során rájött valamire, elment valahova egy ilyen oldó helyre, ahol ezt így ki tudta pörgetni magából, és azt vette észre, hogy sokkal-sokkal jobb lett a látás, és valamire zavart a szemüveg. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha érzelmileg sikerül valahogy megváltoztatni magunkba valamit, egy viszonyulást a korábbi emlékeinkhez, vagy bármihez, vagy önmagunkhoz, vagy a külvilághoz, akkor a látásunk ugrásszerűen tudja olvasni. Nem feltétlenül az, hogy rögtön ledobjuk a szemeget, csak hogy dioptriák, mérhető dioptriák tudnak eltűnni. Úgyhogy nagyon érdekes.
0: Igen, ez abszolút, és tehát, hogyha az ember optimista nézi a jövőt, akkor tényleg elkezdi látni a jövőt, nem? Tehát, hogy akkor egyre jobban szélesedik ez a látószög, és tehát a látás kiszélesedik, igen. És gyakorlatilag tényleg javul a látásunk, és sajnos le is járt az időnk. De én nagyon javaslom a kedves hallgatóknak, akik hallgatnak minket, és akik még meghallgatják ezt a műsort, hogy a könyvnek a címe, hogy egy szemlélek, és a látás egy új dimenzióból, ugye ez? És én nagyon javaslom mindenkinek, hogy a könyvet olvassa, illetve nagyon-nagyon jók ezek a podcastek, amik szeretelnek a YouTube-on megtalálhatóak.
1: És van egy honlapom is, amit az Ungvári Lillára alá keres valaki Y-nal, azt meg lehet találni egyébként szemlélek.hu, a honlapom címe, meg a YouTube-on is fent vagyok, az Instán és a Facebookon, tehát hogy igyekszem tényleg minden felületen elmesélni ezeket az érdekes dolgokat, úgyhogy ha valaki érdekelnek ezek, akkor nyugodtan szemezgessen.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a beszélgetést lehetővé tette Lilla, és én nem szeretném azért, hogy az optikusok úgymond csődbe menjenek, de én azt kívánom, hogy minél jobban legyen rendben a lelkünk, és minél jobban, és minél többen lássunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Bejöveteled és kimeneteled. A mai ige: Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 6. vers. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimeneteledben. Gondolatok az igéről. A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is. E mai napon is rossz hírektől való félelem nélkül jöhetek majd be házamba, és jó hírt várva vonulhatok el csendességemben, hogy az Úr szavát hallhassam. Nem félek a szívem legmélyét feltáró önvizsgálattól, de attól sem, hogy a munkahelyen való viselkedésemet őszintén megvizsgáljam. Sok tennivalóm van hát önmagammal, bárcsak valóban áldás lenne házamon és belső szobámon az Úr áldása, aki ígérete szerint megadja azt. Most azonban ki kell mennem a világba, bár a szorongás bennem azt kívánja, bárcsak maradhatnék mindig házamban, és ne kellene többé kimennem a bűnös világba. Követnem kell azonban elhivatásomat, és mennem kell, hogy segítségére legyek testvéreimnek, és hasznára a hitetleneknek. Ki kell mennem, hogy védjem a hitet, és harcoljak a gonosz ellen. Ó, bárcsak áldásos lenne mai kimenetelem. Uram, engedd, hogy oda menjek, ahová vezetsz. A te megbízásodban járjak, parancsolatodat kövessem, és lelked által cselekedjem. Uram Jézus, térd be hozzám, és légy mindig velem. Légy velem, ha útra kelek, és add, hogy szívem akkor is érted lángoljon, mikor velem akarsz beszélni az úton. Holnap kezdődik a Rosh Hasaná, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46 köszönt be a Rosh Hasaná előestéje. Majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik Rosh Hasaná két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án vasárnap 19:47 ér véget. Rosh Hasaná az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hasaná kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje. Ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hasanákor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén össze, imád 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1. ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben.
1: Kulturális programajánló.
2: Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre se hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formában ábrázolja a történeteket Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny verse és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gája Rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, és mindenkit szeretettel várnak. 20. Ars Sacra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az Ars Sacra rendezvényeknek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei Ars Sacra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első Ars Sacra mottójára is. Az Ars Sacra Fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Rászoruló gyermekekért futottak az Ökumenikus Segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án, vasárnap, az Ökumenikus Segélyszervezet a 41. Víz-Air Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Kondor Péter, püspök, Mesterházi Balázs, lelkész, és Kodácsi Simon Eszter, egyetemi tanár, ezúttal is mezőkön viselték a 1353-as adományvonal számát, és az ökumenikusoktól már jól ismert "Ne csak szurkolj, segíts" üzenetet, hogy így hívják fel a figyelmet, illetve buzdítsák adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az Ökumenikus Segélyszervezet sátorral és adománybolttal települt a helyszínre, ahol amellett, hogy technikai támogatást nyújtottak futóknak, lehetőség nyílt adományokkal támogatni az idei kitűzött karitatív célt. Rászoruló gyermekeket felzárkóztató 2000 óra fejlesztő foglalkozás biztosítására indított pénzadománygyűjtéshez lehet csatlakozni. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpát-aljai Református Egyházkerület honosító bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi püspöki hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra. Így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek: Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, felkészült utódokkal a jövőre nézve. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Sok napsütés, nyáriasan meleg, de szeles az idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet. Ma egy markáns hidegfront váltja fel a melegséget, de hétfőtől melegebbre fordulhat az idő. Több helyen visszatérhetnek a nyárias 25 fok körüli maximumok.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Az öngyilkosság megelőzésének világnapja minden évben szeptemberben 10-én tartják világszerte. Az egészségügyi világszervezet közlése szerint évente csaknem 900 ezer ember dobja el magától az életet. A fejlett országok közül Dél-Koreában és Japánban a legaggasztóbb a helyzet. Magyarországon évente átlagosan 2500-an menekülnek a halálba. Egyes felmérések szerint az öngyilkossági kísérletek száma a befejezett cselekménynek mintegy háromszorosára becsülhető, jelentős részük úgynevezett segélykiáltás, az egyén utolsó kísérlete arra, hogy a megoldhatatlannak látszó problémájára felhívja a figyelmet. A legszerencsésebb az volna, ha jobban figyelnénk egymásra. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpát-aljai Református Egyházkerület honosító bizottsága szeptember 4-én a beregszászi püspöki hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra. Így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek, Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, felkészült utódokkal a jövőre nézve. Rászoruló gyermekekért futottak az ökumenikus segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án, vasárnap, az ökumenikus segélyszervezet a 41. Víz Air Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Gondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodácsi Simon Eszter egyetemi tanár ezúttal is mezőkön viselték a 1353-as adományvonal számát, és az ökumenikusoktól már jól ismert "Ne csak szurkolj, segíts!" üzenetet, hogy így hívják fel a figyelmet, illetve buzdítsák adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találunk Jakab levelében, és ott az első fejezet 22. versétől a 25. versig terjedően a következőképpen. Legyetek az igének cselekvői, ne csukám hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete.

0: Kedves atyánk, köszönjük a te igédnek figyelmeztetését. Te tudod, hogy amikor valami miatt csökken a lelkesedés, nagyobb a fáradtság, amikor a közömbösség kezd eluralkodni, akkor olyan egyszerű magunkat azzal mentegetni, hogy de hát mi rendszeresen hallgatjuk a te igédet, rendszeresen olvassuk a te igédet, rendszeresen teszünk olyan dolgokat, ami a kegyes élethez tartozik, akkor biztos minden rendben van. És köszönjük, hogy arra emlékeztetsz bennünket, hogyha nem vagyunk megtartói a te igédnek, nem vagyunk cselekvői a te igédnek, akkor valami nagyon nagy hiányosság van, hiszen pont az élet hiányzik abból, ami a kereszténységünk lenne. Tudjuk, Úr Jézus, hogy te azért jöttél a világra, hogy a sátán munkáját lerontsad. És az is az ő munkája, amikor megpróbálja az élő kapcsolatot valamiféle kegyes liturgiával, vagy kegyes cselekedetekkel pótolni, vagy kiigazítatni. Kérlek téged, könyörülj rajtunk, hogy be ne csapjon bennünket az ördög. És mi se csapjuk be magunkat, ne hitegessük magunkat semmivel, hanem legyünk valóban a te gyermekeid, akik hűségesen igazodnak a te tanításodhoz. Köszönjük, kedves atyánk, hogy az Úr Jézusért jöhetünk hozzád, és meghallgatsz minket. Amen.
1: Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. 13. tanulmányunk, aminek a címe Megismerni Jézust és az ő igéjét. Vajon miért írta meg János az ő evangéliumát? Nem csak azért, hogy összeszedje azokat a történelmi ismereteket, azokat az epizódokat, történéseket, amelyben ő fiatalon, 15-16 éves korában részt vett, és idős, akkorában visszatekintett ifjúkorára, hanem látta, hogy a kereszténységben milyen erő van, milyen összetartás, milyen kegyelem, hogy milyen sok csoda, milyen sok isteni beavatkozást észleltek mindennapjaikban, az életük legnehezebb időszakában, a keresztény üldözés során is. És azért írta le, azért fogalmazta meg János az ő evangéliumát, hogy évszázadokkal később is lehessen forgatni, hogy a késői nemzedékek gyermekei is meg tudják ismerni Jézust, hogy mi is meg tudjuk ismerni Jézust. És ezekkel a gondolatokkal kezdjük meg, és nézzük az első gondolatsort, találkozás Galileában. János 21. fejezete, János evangéliumának 21. fejezet, és ott az első 8 verse, majd a 15-től 19. terjedő versek. Székely Marika.
2: Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak, és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony, mondom néktek, amikor fiatalabb voltál, felüveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem.
1: Köszönöm szépen, nagyon plasztikusan, érthetően, világosan, nem teologizálva, egyszerűen fogalmazza meg János ezeket a gondolatokat. Kinek milyen észrevétele van? Marika.
3: Amikor az Úr Jézus kiment kora reggel a partra, és a tanítványainak elkészítette a reggelit, olyan csodálatos számomra, hogy ezt a csodát végrehajtotta, és ezzel a csodával éreztette az őt követőivel, hogy ő mindig velük van, és gondoskodik róluk.
1: Köszönöm szépen. Anikó?
4: Aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy csodálatos halfogás nem csak ebben az esetben történt, hanem még Jézus szolgálatának kezdetén Péter elhívása kapcsán is volt egy csodálatos halfogás. És ez most egy kicsit olyan, mintha, bocsánat, azt mondta volna az Úr, hogy na Péter, akkor most menjünk vissza oda, honnan indultunk. Akkor én azt mondtam, hogy emberhalásszá teszlek, ha követsz engem, és Péter otthagyva a hálót követte. Itt 3 év van mögöttük, 3 Jézussal töltött év, csodákkal, nagyon sok tanulással, a Golgotai kereszttel és a húsvéti feltámadás csodájával, és valahogy mégis a várakozás közepette, mert hogy az Úr ekkor már azért nem volt mindig velük, Péter visszatért az eredeti foglalkozására, és voltak társai, mert a többi tanítvány is azt mondta, hogy jó, elmegyünk halászni. És olyan csodálatos, hogy itt is Jézus utána megy a tanítványoknak. Nem torkolja le őket, hanem úgymond kérdéssel veszi föl a beszélgetés fonalát, hogy van-e ennivalótok, és hát jött a rövid válasz, hogy nincs. De nem tudták, hogy már Jézus készített nekik. Mert megígérte úgy 3 évvel ezelőtt Péternek, hogy ha őt követi, akkor majd emberhalász lehet, és

0: utána azt, hogy úgymond helyreállítják Pétert, és Jézus is helyreállítja, és visszahelyezi a szolgálatba. Én úgy gondolom, hogy ebbe annyi tanulság van nekünk ma élő tanítványainak is, egyrészt Jézus szeretetéről, gondoskodásáról, ahogy Marika is mondta, hogy tudja a szükségünket. De az is benne van, hogy nem akarja, hogy a bűnünkbe maradjunk. Azt se akarja, hogy megbélyegzettek maradjunk. Mert Péter itt nem akarta, hogy Péterre úgy tekintsenek a többiek, hogy aha, szóval fogadkozott, de tagadott. Hanem azt akarta, hogy tudják a többiek is, hogy elrendezték, és tovább lehet lépni. Én úgy gondolom, hogy ez akkora kegyelem, mert legyünk őszinték, mi is megbotlunk. Remélem nem ilyen nyilvános tagadással, de azért vannak időről időre botlásaink. És ez nem azt jelenti, hogy akkor le kell blokkolnunk, hanem el lehet rendezni, és tovább lehet lépni.
1: Köszönjük szépen, értékes gondolat volt. Marika, aztán István, Tibor.
2: Ugye a szolgálatra való alkalmasság egyik legfőbb jellemzője az alázat. Az ember nem önmagára, hanem Jézus Krisztusra összpontosítja a figyelmét. Jézus feltámadásának egyik legerősebb bizonyíték az, hogy megbocsátott Péternek, akiből a korai egyház vezetője lett. Nehéz volna magyarázatot találni kimagasló szerepére, ha Jézus nem fogadta volna vissza a szolgálatba a többi tanítvány jelenlétében. Tehát Jézus nem hagyta őt halászként tovább dolgozni, más feladatot bízott rá, nagy feladatot.
1: Visszament érte a tengerhez, ahonnan elhívta. István?
3: Emberileg nézve biztosan vannak úgy olyan cselekedetek, amelyek úgy beleégnek az emberbe, és én úgy gondolom, hogy Péternél is ugyanezt az esetet láttuk, mert eszébe juthatott az, hogy a kereszt előtt ő nagyon erősködött, hogy oda, életét is odaadná Jézusért, és Jézus erre egy meglepő választ mondott, hogy háromszor fogsz megtagadni, ami be is következett. És ha ezt nézzük, akkor ott az én volt a központban. Én. Itt pedig megfordul a helyzet, és azt mondja, Uram, te tudod minden, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Tehát itt megtanulta azt, hogy ahogy kell alázatos lenni, és hogy ne ő magába ízzük, hanem Jézusból.
1: Nagyon szépen köszönjük. Parancsolj, Tibor.
4: Két dolgot. Az egyik ez a bizonyos háromszor föltett kérdés. Nagyon sokszor a magára a kérdésre koncentrálunk, pedig nagyon érdemes lenne a megbízásra is. Legeltesd, őrizd, legeltesd. Ezt nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha etetjük Isten népét, akkor ezt be is töltöttük itt, nem erről szól. Amikor az Úr Jézus egy halásznak azt mondta, hogy legeltesd, akkor a halászból éppen pásztor készül, már pedig keleten a pásztor, amikor elvitte a nyáját egy új legelőre, előtte sokszor térde meg négykézláb végigment a legelőn, hogy megtudja, hogy ott mi van, ami veszélyeztethetné a bárányait. És onnan eltakarította az veszélyes növényeket, vagy ha netán olyan viperajukakat meg egyebeket talált, akkor gondja volt rá, hogy a bárányai ne kerüljenek veszélybe. Péternek rendkívüli mértékben kell megtanulni a saját esendőségéből is, hogy legeltetni csak Isten igéjével lehet, és az őrzés pedig egy óriási felelősség, hogy itt nem lehet hencegni. A másik dolog, amiről már Anikó beszélt, és én azt reméltem, hogy ezt is fogja említeni, de ezt nem említette, hogy pedig lett volna Péter számára egy nagyon jó kis kimenekedés. Tessék csak emlékezni, visszajönnek az Emmausi tanítványok, és azt mondja nekik az ott lévő 11, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Tetszik tudni erről valamit, hogy mit mondott ott Jézus, mit mondott ott Simon? És azt lehet mondani, hogy mi már az Úrral elrendeztük négy szem közt. De nem lehet az Úrral elrendezni négy szem közt, és az Úr ezt tudatosítani akarja, aminek a többiek előtt kell elrendeződnie, hogy utána lehessen legeltetni, őrizni és legeltetni, és ne csak etetés legyen az Isten népének a pásztorlása.
1: Köszönjük szépen, Jakó testvér.
5: Fontos a megbízás előtt, hogy tisztázzuk azt, hogy az alkalmasságot, és Péter most lesz alkalmas a szolgálatra. Kellett neki ennyi idő, a

0: kitérők után, hogy alkalmassá legyen. Sajnos mi is tanulhatnánk ebbe a példából, akárkit nem lehet megbízni, ha nem tudjuk róla azokat a feltételeket, azokat az igei tanácsokat, amit az ige tanácsol ilyenkor.
1: Köszönöm szépen.
2: Marika felolvasta azt az igét is, hogy amikor fiatal voltál, fölövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, de amikor megöregedtél, akkor máshova vesz fel téged, és oda mész, ahova nem akarsz. A mi szempontunkból mit jelent ez? Meg önmagában a felövezés. Ugye akkor övezték föl magukat az emberek, amikor valami útra indultak. Tehát a felövezés az az elindulás készségét jelentette, hogy ő valahová, valamilyen irányba el akar menni. Én a más övesz fel téged szöveggel szeretnék foglalkozni, és a jelenből. Én úgy gondolom, hogy nem az életkor itt a fontos, hogy mikor övezik föl az embert, hanem hogy ki övezi föl. Ha a Szentlélek övesz föl bennünket, akkor az egyben nem csak indulási rajtot jelent, hanem feladat kijelölést is, és pedig az, hogy nem akárhova mész, hanem ahova ő vezet, és nem akármit csinálsz, hanem azt, amit ő rád bíz. És ezt kell tudatosítani mindenkinek, mármint minden hívő embernek magában.
1: Köszönöm szépen. A hétfői gondolatsor Jézusra nézve. János evangélium 21. fejezet, ott a 20. versétől 25. verséig. Kulcsár Anikó.
3: Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a kebrére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát az atyafiak között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket. És tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. De van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnák egytől egyig, úgy vélem, maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket.
1: Köszönöm szépen. Teológusoknak szól, hogy János evangéliumának kettős befejezése van, és ez a kettős zárás, ez nem véletlen, hiszen magáról Jánosról szól. Kinek milyen gondolata van a felolvasott Biblia szöveggel kapcsolatban, Tibor?
4: Hát, hogyha megengeditek, akkor mivel mi is az atyafiak közé tartozunk, akkor beszéljünk egy kicsit az elterjedt az atyafiak közöttről, mert időnként szükség van rá. Tessék megnézni, mekkora bakot sikerült lőni. Hiszen az Úr Jézus éppen rendre utasítja az éppen helyreállított Simon Pétert, aki kezdi magában tudatosítani, hogy mit is mondott neki Jézus. Fiatal voltál, felövezted magad, mentél, ahova akartál, magyarul akár még a főpap udvarából is ki, mert nem vállalsz közösséget velem, öreg leszel, majd más övez föl, mész, ahova nem akartál, tehát lesz ebből még vértanúság is. És ott van János, és ezzel mi lesz? Alapvetően kedves udvarias kérdés, ugye? Különösen a mi nyelvünkkel ez nagyon szépen hangzik. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg vissza nem jövök, mi között hozzá? Mondjuk meg őszintén. Hát csak annyi, mester, hogy nekünk itt ne kivételes senkivel, nehogy már nekem nehezebb sors jusson, mint a másiknak, vagy más úton vezess, mint a másikat, és mert ez nem igazság. És ugye ilyenkor aztán mi nagyon tudjuk mondani a magunkét, hogy miért jutott másnak könnyebb, szebb, meg bármi. Pedig egyszerűen sokszor itt az igazság érzetünket egy kis féltékenység, vagy irítség, meg sok minden más fűti. És az Úr Jézus azt mondja, hogy állítsd le magad, Simon Péter. Az ő sorsa is a kezemben van, meg a tied is. És ha azt akarnám, hogy ő megmaradjon, egyébként nyugodtan lehet irigykedni Jánosra, hogy ő milyen sokáig megmaradt, mert egyszer forró olajba mártották, azt túlélte. Mérget itattak vele, azt is túlélte. Aztán következett a pátmoszi számüzetés, azt is túlélte. Tessék mondani, mi az egyszerűbb, ezeket végigélni, vagy esetleg kereszten meghalni Jézusért? De ezt talán nagyon kár lenne viszonylagossá tenni.
1: Köszönöm szépen, István.
5: Hát, ami a Tibor mondott, én nekem az a gondolat jutott eszembe, talán ez a megfejtésem az, hogy tulajdonképpen arra a kérdésére, hogy hát mi lesz vele, elég emberileg nézve udvariatlan a válasz, hogy mi között hozzá, vagy mit gondolt veled, vagy mit törődsz azzal. De én megfejtésem ezzel kapcsolatosan az, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen hogy az ő követése nem függ attól, hogy ki követi még. Tehát ez egyértelmű, azt mondja, hogy úgy foglalkozz a te dolgoddal, azzal a dolgod is. Tehát ez nem összekötött dolog a kettő, hanem kövesd őt, mert ez volt a parancs, ugye?
1: Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
2: Érdemes elgondolkodni azon, hogy miért értették félre a tanítványok a Jézusi kijelentést. Hát azért, mert proféciaként értelmezték. A mi szempontokból ez miért lényeges? Azért, mert velünk is előfordulhat, hogy félreértelmezzük az írásokat. Különösen akkor áll fönn ez a veszély, hogyha nem hagyatkozunk arra a bibliai kijelentésre, hogy önmagát megmagyarázza, tehát nem kell másokhoz menni, ami nem azt jelenti, hogy a bölcsebbeket nem kell meghallgatni, de elsősorban a Bibliára kell hagyatkozni, és nem a másikat figyelni, hogy az mit csinál, meg mit mond. Mert nekünk van egy példaképünk, akire figyelni kell elsősorban.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Még egy kiegészítő mondat, és nagyon sokszor a saját vágyainkat vetítjük ki, és azt akarjuk, hogy Jézus is azt akarja, amit mi akarunk.
1: És addig keressük, addig csűrjük a dolgokat, amíg az látszólag úgy nem tűnik, ahogy mi gondoltuk.
3: Így igaz.
1: Menjünk tovább. Fény és sötétség. János evangélium a 3. fejezet 19. versétől a 21. terjedő versek. Tokics Marika.
6: Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
1: Köszönjük szépen, és János evangélium 8. fejezet 42-től 44. versek.
6: Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök, nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya.
1: Köszönöm szépen. Minden sötétség az a gonosztól származik, és minden világosság, amivel az életben találkozunk, az az Istentől jön. Sőt, a filozófia azt mondja, hogy a sötétség az nem létezik, mert csupán a fény és a világosságnak teljes hiánya. Az nem egy aktív, hanem egy hiány dolog. És ahol Isten megjelenik, ott nincs sötétség. Erről szólt János evangéliumának ez a gondolata is. Kinek van gondolata? Tessék, parancsolj, Marika.
7: Aki nem az igazságban áll, a saját forrásából ítél, a Biblia szövegek jelentését csak is emberi szemszögből látja. Ezzel szemben el kell fogadnunk, hogy Krisztus a világ világossága, és amikor igéjét magyarázzuk, őt kell követnünk. Az ördög viszont a sajátjából szól. Ha nem vigyázunk, és nem adjuk át magunkat Istennek hittel és engedelmesen, bennünket is az a veszély fenyeget, hogy csak saját vágyaink, kívánságaink és szempontjaik szerint olvassuk az igét, ami sokkal könnyebben megtörténik, mint gondolnánk.
1: Köszönöm szépen. Kulcsár Tibor testvér.
4: Tessenek csak arra gondolni, hogy a sötétség és a világosság milyen befolyással van az állapotunkra. Alapvetően, hogyha valaki nagyon beveri a fejét és kap egy kis agyrázkódást, egészen biztos, hogy nem fogja tűrni a világosságot. Sötétet akar. De amikor valakinek valami lelki problémája van, akkor se szeretné a világosságot. És a sötétség amúgy is hoz, generál ilyen dolgokat. Amikor megjönnek a sötét, hamar lemegy a nap, és későn kell föl, norvég és skandináv fele barátaink már nagyon régen tudják, hogy ilyenkor mindent az ég adta világon, ha lehet, gyertyákat gyújtanak, meg mindenféle fényeszköz bevetnek, mert különben az ember belesüpped egy nagy letargiába. Milyen érdekes, hogy amikor viszont sok a fény, akkor még a szomorú ember is előbb derül fel. Tehát az Isten világossága, hogy a lelki értelmet is elmondjuk, az Isten világossága megváltoztatja az élethez való viszonyunkat is. Megváltoztatja a hozzáállásunkat, egymáshoz való hozzáállásunkat is. Az a kérdés, hogy jobban szeretem-e a sötétséget, és kívánom-e. Ez meghatározza a lelki hozzáállásomat, meg a szerepemet a gyülekezetben sokszor.
1: Köszönöm, Drábik László.
2: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye a világosság az Jézus Krisztus. Ő mondta, hogy én vagyok a világosság. És aki őt követi, az a világosságra megy. De mikor járunk a világosságban? Hogyha a szavaink meg a tetteink összhangban vannak. Az életünk transzparens, mindenki számára átlátható, nincs benne semmi olyan, amit rejtegetni kellene a világ előtt. Tehát azt kell levonni a Marika által felolvasott Biblia szövegből, hogy nekünk úgy kell élni, hogy mindig annak tudatában legyünk, hogy mi Krisztus követe vagyunk, és a körülöttünk élőknek, akikkel érintkezünk, ezt kell érzékelniük. Ha ezt nem érzékeljük, akkor mondhatunk akármit, nem vagyunk Krisztus követők.
1: Köszönöm szépen. Marika?
7: Isten mindent lát, a szándékainkat, a gondolatainkat, és hát hova lehet elbújni a sötétségbe, hogy ezt ne lássa az Isten? Hát sehova. Ő mindent tud, akkor is, ha mi sötétséget keressük. És hogyha valaki rátalál az Istenhez vezető útra, ami nem túl széles, de minden lépésünk előtt ott van az Isten szövét neke, hogy merre fele visz az út, és ha mi nem vagyunk hajlandók arra felé menni, akkor félrelépünk a sötétségbe, és a jó útról eltévedünk és elveszünk. Tehát figyelni kell az Isten igéjét, ami a mi szövét nekünk.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Tulajdonképpen Marika már idézte azt az igét, ha nem is mondta ki a Zsoltárok könyvéből, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Tehát mi csak akkor tudjuk Jézus fényét visszatükrözni, ha a kezünkben van az ige.
1: Ha jó irányba
3: megyünk. Jó irányba megyünk, és jól tájékozódunk, és akkor tudjuk ezt a fényt visszatükrözni.
1: Igen, köszönöm szépen. Tibor, gondoltál?
4: Igazából csak még egy fél mondat ehhez az egészhez. A világosság rajtunk visszatükröződhet. Tehát az Úr Jézus úgy a világvilágosság, hogy azt akarja, hogy az ő tanítványairól ez visszatükröződjön. És nekünk ebbe szerepünk van, hogy a környezetünkben mekkora a sötétség. Nem mondhatjuk azt, hogy nem tehetünk róla. Mint ahogy a hold nagyon szépen bevilágított a minap is az ablakunkon, és egész jól lehetett látni az otthonunk felső szintjén, pedig csak a hold világított, mert visszatükrözte az világosságot.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor a szerdai felülről vagy alulról származó gondolatok. János evangélium a 4. fejezet 46-tól 54-ig terjedő szakasz. Varga Gyöngyike.
8: Azután ismét a galileai Kánaába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt, Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt, menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük, hány órakor lett jobban. Azt mondták neki, hogy tegnap délután 1 órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él, és hitt ő, valamint egész házanépa. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.
1: Köszönöm szépen. Nehéz elmagyarázni emberi szavakkal, talán kevés is. Itt az Isten tett valamit, és az Istennek nem kell, Jézusnak nem kellett, mint az Isten fiának elmenni, hogy a betegen, haldoklóan fekvő gyermeket valamilyen módon meggyógyítsa, mert ő ennek az egész teremtésnek az ura, ő ennek az egész betegségrendszernek az ura, és ő a gyógyulás istene. Parancsolj!
4: Szeretném arra kérni az én kedves, velem együtt gondolkozó testvéreimet és fele barátaimat, hogy tessék elgondolni, hogy mi hajtja ezt az édesapát. Roppant egyszerű válaszolni, beteg a gyereke és meg fog halni. Na de Jézus több mint 30 kilométerre van, azért térképet tessenek majd megnézni, tehát Kapernaum és Kána között több mint 30 kilométert le kell gyalogolni, abban az időben akárhogy rohant, ez egy napi járóföld. És amikor Jézus sürgeti, akkor fogalma nincs, hogy mi van otthon. Mert hogy nem volt se SMS, se internet, se telefon. És amikor Jézus azt mondja neki, hogy most menj haza, a te fiad él, akkor eldöntheti, hogy most hittel indul haza, vagy azzal a kétségbeeséssel, hogy kértem Jézust jöjjön, és erre kiadta az utamat. Azt mondta, hogy menjek haza, a fiam él. Na de ki tudja, mi van otthon. Nem így gondolkoznánk? És ehelyett elindul, azt olvasjuk, hogy hitt a szónak, ezzel megy haza, de amikor hazaér, és szembe mondják neki azt, hogy él a fia tényleg, és meggyógyult, megkérdezi, hogy és ez mikor történt, és rádöbben arra, hogy ez egybeesik időpontban, tökéletesen azzal, amikor Jézus megszólalt, akkor azt olvasjuk, hogy és az ő egész háza népe is hitt. Magyarul ő elmondta a bizonyságtételét. Ez nekem egy óriási tanulság.
1: Köszönjük szépen, István!
5: Egy számomra azt mutatja ezt, hogy együtt van a hívő és a hitetlen ember is. Mert ugye a királyi tisztviselői ugye a világ világosságához fordult, és eldöntötte magából, hogy csak akkor hisz benne, ha meggyógyítja a gyermekét. Erre Jézus nagyon egyértelműen mondja azt, hogy ha nem látok jeleket és csodákat, nem hisztek. Tehát ez a hiszem, a látom című motivum teljes mértékben. És ahogy a Tibor is mondta, amikor bekövetkezik ez, és megtudja azt, hogy tényleg bekövetkezett, akkor a hittel válaszol, és bízik Istenben és igényében, és nekem az is megdöbbent, hogy akkor már nem siet haza. Tehát én emberileg nézve, ha ez megtörtént volna, egyébként szaladtam volna haza, de ő nem szaladt haza, hanem meggyőződött abban, hogy tulajdonképpen kivel áll szemben, ki mondott neki mit. Tehát ez a hitetlenség és a hívésnek a klasszikus két oldala.
1: Köszönöm szépen, Anikó és Marika, és megyünk tovább.
3: Én egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani, és a ma embere már érti azt, hogy Isten nem helyhez kötött, és Jézus se volt helyhez kötött. Nekem volt olyan eset, amikor elromlott a számítógépem, és nem tudtam helyreállítani. De távoli vezérléssel egy számítógépes szakember helyreállította, úgyhogy én nem csináltam semmit. És sok évvel ezelőtt egyszer találkoztam Erdélyben egy teljesen vak nénivel. És sorolta nekem, hogy ő a rádió, a Mera rádió honlapjáról milyen műsorokat hallgat, stb. És én úgy nézegettem, hogy, és rákérdeztem, hogy ne tessék haragudni, hogy tetszik eligazodni a számítógépen? Jaj, aranyoskám, mondta, nekem csak annyi a dolgom, hogy kinyitom, és az unokám egy messzi városból mindent, azt bekapcsolja nekem, amit én kérek, és akkor én meghallgatom. Tehát ha ezt mi már emberek meg tudjuk tenni, távoli vezérléssel tudunk irányítani dolgokat, akkor Isten a mindenség ura, ugyan már hát egy ilyen dolog, hogy most ott van fizikailag, vagy nem, neki aztán ugyan nem probléma.
1: Köszönöm szépen, Marika.
7: Egy kicsi idézetet olvasnék. A felülről származó gondolkodás azonban hittel válaszol, először is bízik Istenben és az igében. A Biblia önmagát magyarázza, ha hittel elfogadjuk. Az írás megértésének és magyarázatának vezetője, a Szentírás világnézete ne a kor filozófiája legyen. Az emberi elgondolásokat Isten igéjének kell alávetni, alárendelni, nem fordítva.
1: Köszönöm.
7: És eszembe jutott még, hogy hát mi van azzal a sok ja Istenem keresztényel, amikor baj van, és akkor eszükbe jut Isten, hogy csodát tegyen, és mi minden ígéretek hangzanak el, csak hogy mentse meg őket az Úr. És amikor megmenti, akkor az ígéretekből mi valósul meg? Hát nem sok.
1: Köszönjük szépen.
2: Amikor számunkra megoldhatatlan problémával találkozunk, akkor ne csak azért forduljunk Istenhez, hogy levegye a terhet rólunk, hanem azért, hogy amikor levette, kövessük.
1: Köszönöm szépen. Az utolsó előtti napunk a csütörtöki, Jézusban maradni. János evangélium a 15. fejezet első 8 verse, Kakula Ildikó.
9: Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogy a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik. Mint a lemetszett szőlőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Összefoglalás. Rózsika, honnan hoztad?
10: Dr. Szigeti Jenő, Isten terve a megváltás 151. oldaláról. A tanítványok 3,5 eszendeig Jézussal jártak, együtt éltek vele, életének és földi szolgálatának minden lényeges mozzanatát jól ismerték. Járatosak voltak a zsidó várakozások világában is, ismerték az Ószövetség profétái igéit, és mégsem ismerték fel azonnal Jézusban a menny és a föld urát, Krisztust. Ahogyan az ószövetségi vagyok, aki vagyok, csak a hitbeli tapasztalatok útján volt megismerhető, úgy Jézust ma is tapasztalatok útján lehet megismerni. Mi is odafutottunk, mint egykor a feltámadás napján a tanítványok Jézus üres sírjához, hallottuk a jó hírt, mint a két Emmausba igyekvő tanítvány. De talán mi is a feltámadás jó hírét hirdető angyalokban, meg a bennünket is megszólító názareti Jézusban csak a sírkert őrizőjét láttuk. Ezért az ősi hitvallást nem csupán mondani illik, vagy magyarázni. Újra meg újra tanulni kell azt, hogy meglássuk a feltámadt, mennybe ment és Szent Lelke által mégis közöttünk maradó Jézust. Mert örökségünk az út, amit ő járt, amikor a földön élt. Nekünk sem adatott más feladat, mint amiben Jézus fáradozott földi ittléte alatt. A megváltás evangéliumát nem lehet másként hirdetni, csak úgy, hogy az ő nyomában szegődünk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásotokat, és reméljük, hogy ez nem hiába történt, és mutatom, hogy folytatjuk Isten szeretete és igazsága címmel Biblia tanulmányozásunkat, úgyhogy érdemes átgondolni, érdemes megtervezni az életünket, a bibliaolvasást, az imádkozást, az Istennel eltöltött időszakot. Isten áldását kívánom mindenkire. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy velünk voltál. Köszönjük, hogy megismerhettük Jézust, és ennek a megismerésnek különböző fokozatai vannak, és add, hogy ez a megismerés egyre inkább elmélyüljön, egyre inkább valósággá váljon az életünkbe. Add, hogy tudjunk erről bátran, szabadon beszélni. Tudjuk elmondani az embereknek, hogy mit tett velünk Jézus. És add, hogy ezek a szavak ne üresen kongó, érzéstelen missziók legyenek, hanem azt mondjuk el, ami a szívünk öröméből fakad. Ehhez segítsél bennünket az elkövetkezendő időszakban is. Jézus nevében. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: bejöveteled és kimeneteled. A mai ige Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 6. vers. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimeneteledben. Gondolatok az igéről. A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is. E mai napon is rossz hírektől való félelem nélkül jöhetek majd be házamba, és jó hírt várva vonulhatok el csendességemben, hogy az Úr szavát hallhassam. Nem félek a szívem legmélyét feltáró önvizsgálattól, de attól sem, hogy a munkahelyen való viselkedésemet őszintén megvizsgáljam. Sok tennivalóm van hát önmagammal, bárcsak valóban áldás lenne házamon és belső szobámon az Úr áldása, aki ígérete szerint megadja azt. Most azonban ki kell mennem a világba, bár a szorongás bennem azt kívánja, bárcsak maradhatnék mindig házamban, és ne kellene többé kimennem a bűnös világba. Követnem kell azonban elhivatásomat, és mennem kell, hogy segítségére legyek testvéreimnek, és hasznára a hitetleneknek. Ki kell mennem, hogy védjem a hitet, és harcoljak a gonosz ellen. Ó, bárcsak áldásos lenne mai kimenetelem. Uram, engedd, hogy oda menjek, ahová vezetsz. A te megbízásodban járjak, parancsolatodat kövessem, és lelked által cselekedjem. Uram Jézus, térd be hozzám, és légy mindig velem. Légy velem, ha útra kelek, és add, hogy szívem akkor is érted lángoljon, mikor velem akarsz beszélni az úton. Szombaton lesz a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Idén, 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Mai vendégem Olá Gabriella, a Józsefvárosi Jazz Fesztivál egyik szervezője. Nagyon régi az ismerettségünk, hogyha megengeded, akkor tegeződjünk a riport során.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Itt az érdekes, hogy ez a jazz fesztivál most pénteken fog kezdődni, és ha jól tudom, 3 napos jazz fesztivál, és ennek kapcsán szeretnénk egy csomó mindent tudni, hogy a kedves hallgatók is értesüljenek a dologról. Legelőször, ha jól tudom, ez nem az első év a fesztiválnak.
3: Nem. Köszönöm szépen a meghívást először is, hogy lehetőségünk van beszélgetni erről a nagyon fontos eseményről, ami Józsefvárosban történik. Én már 6. éve rendezzük meg folyamatosan ezt a jazz fesztivált. Nagy az igény rá, hála Istennek, úgyhogy így a szervezésben is egy picit-picit bele tudunk folyni. Tehát, hogy kik legyenek a fellépők, kinek milyen zenei igénye van, felmérjük ezt a kívánságot az emberek körében, és úgy próbáljuk összerakni a fellépő zenekarok listáját a H13 szervezésében.
2: Mi ez a cég, amit mondtál, ez a H?
3: A H13, ez a Józsefvárosi Önkormányzatnak az egyik rendezvényszervező irodája. Uh-huh. Horánszky utcában van egyébként, nagyon jó helyen, és egy gyönyörű iroda, és nagyon kedves emberek dolgoznak ott. Például Egyed Erikával szervezzük ezt a dolgot együtt, már a 6. éve megy.
2: Honnan jött az ötlet?
3: Az ötlet az messzebbről érkezett igazából. Ez egy olyan ötlet, ami érdekes lesz, hogyha most így elmesélem. Tehát mi, a zenészek, nagyon régóta szerettünk volna egy ilyen fesztivált, ugye a 8. kerületben megvalósítani, mert amiről beszélgettünk privátban, ez a Mátyás tér. Tehát, hogy a Mátyás térről indult tulajdonképpen a magyar zenei jazz élet, tehát gondolok itt Béla bácsira, Szakcsi Lakatos Béla bácsira, Ablakos Dezsőre, Pecek családra, híres zenészek, akik talán nem csak Magyarországon, Pegye Aladár, igen, bocsánat, Pegye Aladár is nagy valaki, kimaradjon, mert olyan sok zenész
2: Babos
3: van.
2: Babos Gyula is talán.
3: Babos Gyuszi.
2: Tehát tulajdonképpen
3: tehát onnan indult az egész hazai jazz élet a Mátyás térről, ezért van egy ilyen legenda, hogy ha jazzista, ha cigányzenész, a legismertebb emberek onnan indultak el. És ez úgy kapcsolódik a mostani rendezvényünkhöz, hogy erről ilyen baráti szinten beszélgettünk tulajdonképpen. Az legjobb gyerekkori barátommal, Szakcsi Lakatos Bélának a fiával, a Bécivel. És mondtuk, hogy nagyon jó lenne egy ilyet szervezni a Mátyás téren. De ez egy ilyen sima kis beszélgetés volt, hogy ezt meg kellene valósítani, stb. Stb. És ugye, hogy milyen a véletlen, a beszélgetések után, körülbelül 1 hónap múlva engem megkeresett Piko András polgármester úr. Beszélgettem vele, meghívott az irodájába, és nagyon sok mindenről szó volt, és 3 rendezvényt tudtunk vele folyamatosan így létrehozni, amely az egyik rendezvény az minden évben a Kródi Gyula utcában van, az a cigányzenészekről szól, a hagyományos kávéházi cigány. Itt a szervező Kala Éva, a Mátyás téren, ami most volt a múlt héten, óriási sikerrel ment le, ott a jazz és a cigányzene is szerepet kapott, tehát minden műfajt felvonultattunk. Itt is Kala Évával közösen szerveztük ezt a dolgot. De a Rákóczi téri jazz fesztivál az kifejezetten az önkormányzat és a H13 rendezésében megy. Tehát ez a 3 fő rendezvény, amiről én tudok.
2: Tehát a jazz fesztivál a cigányzenészek éjszakán, és a harmadik?
3: És a harmadik is erről szól, ami a Mátyás téren van, hogy a cigány zene éjszakája, tehát itt van egy cigány zenészek éjszakája a Kródiba, és van a másik a cigány zene éjszakája. Hasonló az elnevezés, egy picit össze lehet keverni.
2: Egy icipici kitérőt tennék fel, hogy még jól megismerik ezt a világot, mert amit mondtál, és aztán rátérünk a fesztiválra, hogy ugye, ha jól tudom, te ebben a világban szocializálódtál, te ezt tulajdonképpen a levegőbe szívtad magadba, hogy kicsit beszéljünk arról a világról, aki még sose hallott vagy látta, hogy miről is van szó, és akkor talán a fesztivált is egyre jobban fogja megérteni.
3: Igen, itt is az a lényeg benne, hogy a muzsikus társadalom, a zenészek, ugye, hát, hogy a legtöbben úgy nőttünk föl, hogy a édesapánk vagy az édesanyánk is zenei előadó művészi tevékenység körében dolgozott, muzsikált, hogy mondjam, szerepeltek rengeteg előadáson, színpadokon, bejárták a világot. Tehát itt ez a lényeg, hogy egy kisgyerek a családban úgy nő föl, hogy körülveszi a zene. Tehát nekünk nem idegen az, hogy mások is csinálják, de itt sokkal intenzívebb a dolog, mert éjjel-nappal azt hallott, hogy szól egy klasszikus zene, szól egy cigányzene, jazz, akármi, tehát több stílus megy egyszerre, nem lehet azt mondani, hogy most csak ezt hallgatjuk, vagy csak azt, és a gyerekek ebbe a légkörben nőnek fel a legtöbb zenés családban, és ugye ebből következik az, hogy a kisgyerekek automatikusan megismerkednek a hangszerekkel, hallják ezeket a zenéket, és hogyha a gyerek szeretne tanulni, akkor nyilván megvan a megfelelő módja ennek, hogy ki foglalkozzon vele, melyik zeneiskolába iratják be, és hogyha tehetséges az a gyerek, akkor nincs előtte akadály.
2: Hát igen, tehát tulajdonképpen itt egy kulturális világ bemutatkozása minden évben, és ennél több is, mert azóta már bőven túlnőtte ezt a dolgot, akár a jazzfesztiválra gondolok.
3: Így van, túlnőtte annyira, hogy mondhatom azt, hogy visszautaljak, ahogy kezdtük a riportot, hogy igazából nagyon-nagyon-nagyon világhírű emberek lettek, tehát elismert szakmailag elismert jazzisták például, akik Amerikától kezdve Ausztrálián keresztül mindenhol játszottak, például tudnám neked említeni a Robi Lakatost, Tóni Lakatost, világhírűek, tehát ők valóban sztárok a maguk műfajában, és a Balázs Elemér, a fantasztikus dobos, aki szerintem elmondhatom azt róla, hogy New Yorkban is játszott a Blue Note-ban, tehát ezt Magyarországról nem sok jazzzenész mondhatja el, hogy ő ott fellépett, vagy meghívták.
2: Hát, vagy akár az előbb említett Tóni Lakatos, aki a Pori Jazz Fesztiválok egyik...
3: Így van.
2: Nem mondom, hogy örökes fellép,
3: de rengetegszer meghívták.
2: Úgyhogy, és hál' Istennek, amit tanultak, azt hazahozták, és itt is megmutatták.
3: Így van. Tehát hiába vannak külföldön, hazajönnek egy-egy koncertre, óriási siker, teltház. Van, ahol a Robinak dupla előadásokat kell játszani, mert olyan nagy rá az igény, hogy egy hatalmas koncert, azért 6-700 ember befér a nagyobb helyekre, most nem akarok neveket mondani, vagy intézményeket, de ott kérik, hogy dupla koncert legyen, mert olyan nagy az igény a Robi Lakatos és zenekar a koncertjére.
2: És hozzáteszem még, hál' Istennek, Robi Lakatosra jellemző, hogy fiatalabb zenészekkel is csinál produkciókat, így nem van. Ezeket, akiknek ez sokat számít.
3: Óriási szenzáció, de nem csak ide, az a külföldön is, tehát őt mindenhol úgy várják, hogy tart egy mesterkúzust, tanít gyerekeket, nagyon sok kis fiatal tehetséget fel is karol.
2: Hát azt hiszem, szükséges, és mondjuk nála is egy olyan érdekes, hogy ő majdnem minden műfajban nagyon otthonosan mozog, úgy a világzenében, hát ugye a roma autentikus zenét, azt nem kell mondani, és hát a jazzbe.
3: Minden tökéletes nála, tehát pont ez az ember több riportban is el is mondta, hogy a hagyományos cigányzene az alapja, de összekever sok mindent, például a jazzzel, a klasszikussal, és ebből lett ez a mix a lemezén, amivel viszont ő egy olyan új stílus teremtett a Robi, hogy világszenzáció lett.
2: Azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, amit mondtál, hogy rengeteg zenész saját gyökereiből indul, és mégis nagyon máshová jut, de egy egész világ nyílhat meg az ember előtt, hogyha tudja követni azt az utat, ami a fejében van.
3: Így van, csak jó ötleteket kell csinálni, és olyat, amit a közönség szívesen fogad, tehát vevő rá, nagyon dallamos, és itt nagyon nagy szerepe vannak annak, hogy a legtöbben először cigányzenét, tehát a klasszikus mellett, a klasszikus zenei képzés mellett, ugye a cigányzenével ismerkedtek meg. Ez viszont egy akkora pluszt ad minden zenésznek, utána, hogyha ha jazzt választja például, hogy óriási előnye van azokkal szemben, akik nem ismerik ezt a világot. Tehát olyan adottságokkal rendelkeznek, hogy az improvizációban, hogy ezt lehetetlen felülmúlni sok embernek.
2: Picit kanyarodjunk vissza
3: fesztiválra.
2: De még ne a mostani programról beszéljünk, hanem nézzük meg, hogy 6 év alatt milyen ívet írt le, tehát hogy milyen emlékezetes pillanatok voltak, hogy alakult, hogy épült ki ilyen szép nagy rendezvényé.
3: Az első rendezvényen is 18 zenekar játszott, ezt a számot megtartották a főszervezők, tehát a 6 év alatt a 3 napra úgy oszlanak el a koncertek, hogy minden nap 6 koncertet tudnak megvalósítani igazából. Az nagyon nagy élmény volt az elsőn, hogy, és ez mindenkinek, hogy az első rendezvényen 6 évvel ezelőtt föllépett Szakcsi Lakatos Béla bácsi. És ilyen nagy fesztiválon szerintem ott volt utoljára, ahol őt láthatták az emberek, és ami még nagyon fontos, azt el szeretném mondani, hogy ugye, hogy láthatták, hallhatták, mert ezek ingyenes koncertek, tehát nincs belépő. Tehát ott azok is meg tudták nézni és hallgatni, akik esetleg nem jutottak el előtte, vagy közben valahova egy nagy koncertre, mert már nem kaptak jegyet például ezekre a koncertekre. De számos nagy zenekar fel tudok sorolni, itt most csak egy hirtelen, ami eszembe jut. Tehát volt a Szakcsi Lakatos Béla bácsi, volt a fia Robi a zenekarával, játszik a Gáspár Karcsi trió játszott, most is lesznek. Akkor különböző kis fiatal zenekarok, például a második fesztiválon is rengeteg fiatalnak adtak lehetőséget, hogy ők is teret kapjanak arra, hogy egy nagyobb közönség előtt is játszanak.
2: Ez nekik nagy kihívás volt?
3: Nem. Nem. Így nyugodtan mondhatom, hogy nem, mert a jazz klubozásoknál ott korlátozott az élmény, de attól, vagyis az emberek a hely miatt kevesen férnek el, meg az egy ugye egy szűkebb dolog a jazz klubozás, de itt valójában nagyon nagy tömeg van minden rendezvényen, hála Istennek, de nem lepődnek meg a fiatalok. Van, aki igen, van, aki nem, inkább ezt mondom.
2: Egyébként fontos, hogy ezek a fiatalok találkozzanak az idősebb generációval olyan befutott zenészekkel, akik már másképp látják a dolgot, vagy ilyen szempontból ez a fesztivál nem jelent külön ki, külön találkozópontot, mit gondolsz?
3: Szerintem nagyon jó találkozópont mindenféleképpen, és vannak olyan fúziók is itt, hogy idősebb generáció, már mondhatom, hogy idősebb elnézést, egy 50-60 éves jazzista fölkarol egy fiatalabb zenészt, persze rengeteg próba van előtte, gyakorlás, stb. A fiatalok részéről is. Na de amikor összekerülnek, akkor újra próbálni kell, hogy jó legyen minden, és kifelé természetesen, meg együtt is, hogy valójában egy örömzene legyen. Uh-huh. És így az idősebb zenészek fölkarolják a fiatalokat, igen. Tehát vannak ilyen performanszok, hogy mit tudom én, elvisznek egy fiatalabb dobost, most hála Istennek vannak jó fiatal kis dobosok, tehát az Éles Mártét tudnám kiemelni, aki majd játszik valamelyik zenekarba itt a fesztiválon. Gitárosok, nagyon jó gitárosok vannak.
2: Muszáj, hogy feltegyek egy kicsit kényelmetlen, de nem rossz kérdést, azt bízom benne, hogy egy nagyon-nagyon nagy generáció távozott most, tehát ugye a Szakcsi Lakatos Béla, a Babos Gyula, a Kőszegi Isten nyugosztóján nemrég ment el, tehát ez jelent valami új kihívást a mostani generációknak, vagy akár nektek, mint szervezőknek? Vagy azt mondod, hogy kontinuitás van, valahogy túléljük, vagy... De akkor is egy nagyon nagy generáció volt, akik alapítottak.
3: Tehát ez itt sajnos igaz, hogy a nagy generáció és óriási zenészek, és nagyon jó emberek, ezt hozzá kell tennem, távoztak el a szakmából, de ők megmaradnak a köztudatban, és megmaradnak a felvételeik, megmaradnak a sztorik, ugye mindenkinek van hozzá kapcsolódó egy-egy története, olyan veszteség, amit nem lehet pótolni, tehát ezt ki kell jelenteni, tehát lehetnek újabb-újabb zenészek, bár aki most 40-50 éves, tiszteletben tartják ezeket az embereket, és nekik az emlékeiket, tehát itt például volt már olyan is, hogy Béla bácsi emlékére rendeztek egy emlékkoncertet, tehát így ezek a hagyományos dolgok, úgymond idézőjelben mondom, hogy hagyomány, elnézést, hogyha félreérthető vagyok, hogy tiszteletben tartják őket, és rendeznek egy emlékkoncertet a zenészek, akik játszottak vele, vagy valamilyen kapcsolatban álltak vele, őket mind-mind fel lehet vonultatni egy ilyen nagyszabású koncerten, ami tavaly is volt, egy

0: ugyanezek a nevek, tehát
1: Igen,
0: a
1: igen.
0: Szakcsillakatos Béla, a Babos és a Kőszegi, ami egy, akkor még nem gondoltam volna, hogy nem biztos, hogy ezt még így hallani fogom.
1: Igen, tehát erre sajnos nem gondolunk egy koncerten, hogy itt történhetnek rossz dolgok, vagy valaki beteg lesz, és többet nem játszik, van olyan is sajnos, de még él, hála Istennek, de letett a muzsikálásról, mert egyszerűen nem tud már játszani.
0: Hát igen. Én azt mondom, hogy ezek után, a szomorú dolgok után kicsit térjünk át a fő dolgokra. Hogy fog kinézni ez a három nap?
1: Hát nagyon-nagyon izgalmas lesz, el tudom mondani, hogy ezen a héten, tehát szeptember 11-én pénteken indul. Péntek, szombat, vasárnap lesznek a rendezvények. Minden nap 16 órakor kezdődik a koncert, és este, hogy van, 21 órakor kezdődik az utolsó. Tehát ebbe az idővallumban 6 zenekar lesz. Tehát itt most a teljesség igénye nélkül, akkor elmondanám, csak egy párat kiemelnék belőle, hogy...
0: Még bőven lesz időn később is beszélni ezekről, de úgy kezdjük el
1: tehát
0: kóstolgatni.
1: Tehát úgy kóstolgatjuk akkor a szereplőket. Szeptember 11-én pénteken például a Rákóczi Téri Jazz Fesztiválon fellép Balázs Elemér Group. És érdekesség, hogy vendégművésznek Malek Andrát hívták meg. Ő lesz az énekes, gondolom.
0: Ez egy nagyon izgalmas új dolog. Bár nem hiszem, hogy van, aki jazz kedvelene tudná, de mit lehet tudni Balázs Elemér Groupról, és mire számíthatunk?
1: Fantasztikus koncertre lehet számítani, változatos lesz nagyon. Tehát úgy vannak csinálva a műsoruk nekik mindig, hogy mindenféle. Tehát a grupon belül, amire járunk jellemző, a standardek, a swingek, egy kicsit modernebb zene, és van fantasztikus zenekara az Elemérnek 25 éve. 20-25 éve, kicsit változatlan az összetétele a zenekarnak, de mind kiváló, fantasztikus zenészek.
0: És lehet valamit tudni abban, hogy most Malek Andrával léptek fel, akivel eddig még nem, hogy mire számíthatunk, vagy ez még nem publikus?
1: Hát annyiban publikus, hogy a Malek Andrával ők régen is készítettek felvételeket, lemezt is, például Le Grand lemezt is, csak ott a Zolák Kálmán zongorázott, de az Elemér zenekara volt, és az Egli Jancsi volt a bőgős, ha jól emlékszem rá.
0: Trio beszélünk, ha jól emlékszem, nem?
1: Ez már nem a Trio Midnight volt, ez egy újabb formáció, de ugyanazok, igen, lényegében, és az Andival készítettek egy közös lemezt a Lögön slágerekkel, például óriási sikerrel. Most itt ezen a koncerten az Andi, mint vendégművész, ugye, meghívták, és előad egy pár számot. Nem tudom, hogy mit, ez még ilyen szakmai titok. De biztos, hogy nagyon jó lesz. Mondjam tovább, akkor a...
0: Persze, maradjunk még ennél a napnál, hogy...
1: Pénteket, jó. Utána az Elemérék után következik érdekes módon Jáger Bandi Szólisztik, ez nevű zenekar, hogy ne keverjék össze a Malek Andi Szólisztikkal, mert az a zenekar megszűnt, tehát a Bandi tovább viszi ezt a nevet.
0: Igen,
1: a
0: tehát
1: Szólisztikot.
0: Ez, ugye Jáger Bandi és Malek Andi éveken
1: igen,
0: keresztül...
1: Igen, 10 évig körülbelül egy zenekarban játszottak, annak a formációnak vége van, nem megy tovább, de tovább megy a Jáger Bandi Szólisztik néven a zenekar, sajnos az Andi nélkül.
0: Mit lehet tudni a Jáger Bandi mind otthonosan mozog a...
1: Latin, főleg latin.
0: És jól kirándul a jazz felé is. De,
1: igen,
0: de,
1: latin de... és inkább popos zenét, tehát a közönség könnyen befogadja, nagyon jó számokat hoznak majd, azt tudom, és el kell mondani, hogy egy nagyon tehetséges fiatal lány az énekes most a zenekarban, Bangó Adrián, akit promotálunk sokfelé.
0: Itt névrokonságról van szó, vagy nem névrokonságról van szó Bangó név esetében?
1: Senkivel sem, mert Jáger és Bangó.
0: Én nem úgy értem, de hogy a Bangó Adrián a esetleg a...
1: Ja, Margitra gondoltál? Nem. Csak névrokonság.
0: És mit lehet róla tudni? Még keveset hallottam, vagy te hallottad már?
1: Igen, őt? Igen, én ismerem a Adrit. Egy nagyon tehetséges kis fiatal lány, most végezte el a Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakát, de már tanít is. Uh-huh. És elég jól veszi az akadályokat, azt kell, hogy mondjam, több versenyt már megnyert, ilyen énekes versenyt jazz területén,

0: és így most próbáljuk az Adrit egy-két helyre így promotálni, hogy a közönség egyre jobban megismerje, és nagyon tehetséges.
1: Ő állandó tag lett a Jágerbandér együttesében, tehát
0: igen.
1: Akkor itt
0: egy... Igen, most a közeljövőben, amiről én tudok, tehát az Adri most a Jágerbandival együtt szerepel majd sok-sok koncerten, amiről tudok.
1: Hát nagyon kíváncsian várjuk. És még aznap?
0: Aznap még lesz ugye a Cannaro együttes majd 20 órától, és utána fellép a zárásként az Egli János trió. Tehát az Egli János Junior zongorázik, az édesapja Egli Jancsi ugye lesz a nagybőgös, és a Pecek Lakatos András lesz velük dobos. Na, itt lehet számítani minden.
1: Ez egy nagyon izgalmas formáció lesz. Ugye három olyan virtuális zenészről beszélünk, akik abszolút otthon vannak a hangszerükben, akár begyakorlás, akár spontán, de olyan műfajokon átmenő felgeteges koncerteket adnak, ami igazán virtuális zenei csemege.
0: Így van, tehát ez lesz az a formáció, az egyik, nem akarok megsérteni senkit, de ami nagyon nagy tüzet csinál, úgymond a színpadon, tehát ott lesz minden, ezért mondtam, hogy erre készüljenek az emberek, a megszokott formájukat hozzák majd, a megszokott hangulatot, a megszokott számokat, de lesznek benne újak is, de ez a trió, ez állandóan megy és szerepel mindenhol, tehát nagy közönségük van, és ide is sokan jönnek majd utánuk.
1: És hozzáteszem, hál' Istennek, a nagy legendák közül azért
0: így van,
1: vannak páran, akik még nem is annyira öregek, de akár Egri Jancsiról is beszélhetünk. Bocsánat, hogy Jancsizzuk, de aki egy kicsit is ismeri, az nem hivatalosan Egri Jánosnak hívja.
0: Így van, így van.
1: És hát a fia, az pedig, ugye az ifja, az Egri János Junior, az szintén a Zeneakadémia mellett egy virtuóz zongorista lett, aki rajta van az egész, hogy úgy mondjam, egész felmenőknek az a tudás, az a kristálytiszta zenélése, amit ő maximális módon mesteri fokra vitt.
0: Így van, igen, szóval itt arra készüljenek, hogy itt egy óriási záró lesz ezen a napon az Egri János Junior trió.
1: Javaslom, hogy mielőtt tovább mennénk, most tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és akkor utána folytatjuk.

0: Hát ott tartottunk, hogy az első nap csúcsaként mondtad az Egri János triót, és akkor, ha gondolod, nevezünk át a második napra, vagy nem tudom, van-e még erről mondani valód?
1: Szerintem mindent elmondtam a pénteki napról. Akkor megyek vele tovább annyi, hogy a szeptember 12-e szombat. Itt viszont egy óriási kezdés lesz 16 órakor, úgyhogy érdemes korán eljön a Rákóczi térre, aki szeretné meghallgatni az East Gypsy Bandet. Az East Gypsy Band, az Balázs József zenekara, amelyben Balázs Elemér dobol, a testvére, és fantasztikus zenészekkel egészítik ki ez a zenekar is, tehát állandó tagjai vannak, és így ők is bejárták a világot jóformán ezzel a zenével. Ez egy nagyon érdekes fúzió, mert úgy rakták össze a műsorokat, meg erre a zenekarra jellemző, hogy tradicionális cigányzenét dolgoztak át, jazz alapokkal, improvizációkkal, tehát ez is egy nagyon tüzes zenekar lesz.
0: Instrumentális zenekar, vagy énekes is van benne?
1: Ő lesz énekes is velük, aki viszont nagyon jól hozza ezt a igazi, régi cigány zenés éneklést, Augustinak hívják, ő mindig a zenekarral együtt koncertezik.
0: Ez akkor tulajdonképpen egyszerre lesz tradicionális, és a jazz műfajhoz is kötődik.
1: Így van, tehát a kettőt nagyon jól összekeverték, ez egy ilyen mix. Felismerhetők benne minden stílus egy tulajdonképpen, mind a cigányzenére, mind a jazzre, és egy ilyen nagyon jó fúziót csináltak belőle, és az énekesük viszont bomba, tehát nagyon jó.
0: Bocsánat, erről egy emlék jutott eszembe, annak idején Kapolcson volt szerencse meghallgatni a Babos Projekt Románia, ami szintén hasonló,
1: igen.
0: Nem tudom, hogy ismerte
1: emlékszem
0: őket.
1: Rá, igen.
0: Úgyhogy nem mondom, hogy ugyanaz, de hogy aki, hogyha ezt nagyon jól fogják meg, egy nagyon jó világot fognak látni.
1: Így van, tehát ezekből a hirtelen ötletekből azért nagyon jó dolgok jönnek össze, tehát hogy a cigányzenét összekeverik a jazz műfajával, úgy mondom, és egy ilyen nagyon érdekes, és nagyon szeretik az emberek, és itt lehet táncolni sem, hogyha kedvük van a kedves vendégeknek.
0: Tehát a táncosztáblók nyugodtan jöhetnek. És ezután?
1: Utána 17 órától kezdődik Gáspár Triónak a koncertje. Gáspár Károly is rendszeresen ugye visszajáró vendég, úgy mondom, meghívott művész erre a fesztiválra. Ha jól tudom, akkor Bágyi Balázs lesz a dobos, és Jónás Géza lesz fele a nagybőgös.
0: És akkor... gondolom a szombati nap még nem merült ki ebben.
1: Nem merült ki, lesznek új zenekarok is itt, például a Soul and the Blaze írt egy meglepetés vendéget is mellé erről a zenekarról, ez egy új formáció.
0: Ők a nevük mellett magyarok vagy?
1: Magyarok, és mondom is, hogy a Horváth Lutó József basszusgitárosnak a zenekara, ez az ő új formációja. Ez az egyik zenekar, amiben játszik fantasztikusan, és egy új, nagyon új, egy ilyen funkis hangzást adnak majd. Tehát többféle zenei stílus lesz, akartam mondani.
0: Bocsánat, tehát annak is javaslod, hogy eljöjjön, aki többféle zenei stílus szeretne, mert valahol be tud kapcsolódni.
1: Így van, valahol be tud kapcsolni, de természetesen mindenkinek megvan a kedvenc előadója, vagy zenekara, arra kifejezetten eljönnek, de ezt el is szerettem volna mondani, hogy ne féljenek attól, hogy jazz, mert mindenféle irányzat lesz. Tehát a régi igazi amerikai standardettől a swingeken át egészen a modern jazz játszanak. Tehát többféle zenekar van, többféle stílusban szólalnak.
0: Tulajdonképpen ez a jazz alapfunkciója.
1: Alapfunkciója, igen, így van, hogy minden...
0: Jazz gyűjtőfogalom, csak nagyon kevesen...
1: Így van, kevesen tudják igazából, hogy mit akar ez.
0: És gondolom, akkor ezek szerint ez a koncert is ezt méltán fogja hozni ezt a vonalat.
1: Így van, remélem, hogy így lesz, és mindenki megtalálja majd azt a zenei stílust, ami neki igazán tetszik. Tehát akkor itt ajánlom még egyszer szombaton 18 órától a Plutó Horváth József és zenekarát. Utána lesz még Manuel Buda, mediterrán dallamokkal, és ami nagyon érdekes, 20 órakor kezdődik a Schneeberger alapítványnak. Itt jönnek ugye a fiatal tehetségek, akik a Schneeberger alapítványban tanulnak, részt vehetnek a programban, itt bemutatkoznak, igen, lehetőséget kaptak, hogy itt bemutassák a tudásukat, ők nyilván fiatalok, én úgy mondanám, hogy inkább ilyen középiskolás korú gyerekek, de lehet, hogy van benne fiatalabb is, ők itt bemutatkozási lehetőséget kaptak a fesztiválon.
0: És egyébként arról, hogy kik jönnek ide a Schneeberger alapítványról, azt nem lehet tudni, hogy maga az alapítvány dönti el.
1: Így van, ott kiválasztják a legtehetségesebb gyerekeket. Nyilván ott rengeteg tanulás, próba van, ameddig össze tudnak állítani egy olyan zenekart, ami színpadképes, és őket itt most bemutatjuk.
0: Uh-huh. Hát azt hiszem, hogy ez is érdekes, mert új világok jönnek meg, ugye hát mostanság fiatal zenészek körében nagy csodákat szoktunk hallani.
1: Így van, tehát vannak meglepetések, amire az ember úgy oda kapja a fejét, hogy úristen, milyen tehetséges ez a gyerek, és meg milyen fiatal, és már hogy játszik.
0: Akkor Schneeberger iskola is bemutatkozik, mint minden évben, ha jól tudom.
1: Igen, többször voltak.
0: És már. Akkor szombat ebben?
1: Ezzel bezárult lesz, még utána 21 órakor egy zenekar, tehát 20 órakor kezdenek a gyerekek, a fiatalok, és 21 órakor lesz meg egy olyan zenekar, ami valóban új, és megmondom őszintén, hogy én is még nagyon keveset tudok róluk. És akkor átmentek a vasárnapra. Vasárnap, a szeptember 13-a, ugyanígy kezdődik 16 órakor, és 21 órakor kezdődik az utolsó koncert. A vasárnap is az jó lesz. Egy fiatal zenekarokkal kezdenek 16 órakor, és 17 órakor azért fel szeretném hívni a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy egy kicsit haza is beszéljek, mert itt az én fiam lép föl, Olá Kálmán Next Generation Trio, 17 órától. Amit el kell, hogy mondjak, hogy nehogy összekeverjék Olá Kálmán zongoristával, ezért is említem.
0: Sőt, ha jól tudom,
1: és meg Olá Kálmánnak a fia is Olá Kálmán junior. Igen, a szaxofonista. Tehát, hogy itt az Olá Kálmán név, ez itt a szakmában itt háromszor-négyszer is előjöhet, úgyhogy majd kitaláljuk, hogy hogyan különböztetjük meg őket.
0: Valamit kéne, ugye, mert szerintem ez mind a két családnak jót tenne.
1: Két családnak úgy jót tenne, és ez az Olá Kálmán Next Generation Trio lesz 17 órától, amelyben ugye trió lévén hárman játszanak, ugye ezt nem kell magyaráznom. A zongorista lesz a Jónás Rezső junior, Reggie junior, és a bőgön játszik a fiam Olá Kálmán, és a dobnál pedig egy nagyon fiatal, tehetséges gyerek lesz. Én úgy mondom, hogy gyerek, elnézést is kérek tőle innen, mert most nősült nemrég, amihez gratulálok. A Jónás Fülöp.
0: Uh-huh. Tehát a fiad együttese is egy újfajta formációval fog bemutatkozni, ami gondolom neked most először lépnek fel?
1: Nem, másodszor lépnek fel, ők is meghívták őket is, tehát ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy másodszor lépnek fel, mert a második jazzfesztiválon is voltak hatalmas sikere, mint fiatal zenekar, de a fiamnak a zenekara, és ezért a neve, hogy Olá Kálmán. New Generation, Next Generation, bárhogy is nevezzük, tehát ne legyen összekeverve mással, és ugyanazok a tagok vannak benne, néha kiegészítnek egy gitárossal, és koncerteznek ők is rendszeresen.
0: Szuper. És akkor aznap még van?
1: Van még, igen, más is, mondanám. Tehát lesz egy Tillia nevezetű formáció rögtön utánuk, majd 19 órai kezdéssel van Olá Dezső vibrafon kvartettje, amely egy jelentős a jazz világban, egyre jelentősebb szerepet töltenek be, nem feltörekvő, évek óta játszanak, őket is meghívták, tehát hát egy érdekes hangzás.
0: Olá Dezső egy nagyon kimunkált, és én azt mondom, hogy most befutott, nagyon igényes zenész.
1: Így van.
0: Aki a vibrafonnal is vegyíti a játékait, nem tudom, hogy lehet tudni, hogy kik lesznek a tagok benne? Nem.
1: A szokásos zenekari tagokkal lesz, én azt az információt kaptam, tehát ilyenkor nem szeretnék nevekkel dobálózni, mert hogy ki lesz melyik zenekarban, mert bármi történhet, tehát megbetegszik a dobos, akkor nyilván más lesz, tehát nem nagyon van a rálátásunk erre, de akik ismerik őket, tudják, hogy kik az állandó tagok, és nyilván azokkal jönnek ide is.
0: Hát meg annyit hozzáteszek, én sokszor hallottam Dezsőt, majdnem Dezsőkét mondtam.
1: Igen, Dezsőket, igen.
0: Dezsőt fellépni, ő is egy virtuóz, nagyon kimunkált, úgymond virtuóz tanárember is,
1: mert
0: tanít, most már ő is nem is azt mondom a zongora, hanem a zenerejtéjei.
1: Így van, mindenre el kell mondanunk ezt nagyon sokan, tehát a fő foglalkozások a jazzistáknak, akikről most itt beszéltünk, tehát hála Istennek van nekik délelőtt is elfoglaltságuk, tehát hogy mindegyikük tanít. Hát, és hozzák az új generációt, nevelik az új embereket.
0: Így azt hiszem meg lesz a megfelelő utánpótlás.
1: Így van, gondoskodnak róla az utánpótlásról. Aztán van még egy zenekar, egy fiatal zenekar, 21 órakor Rafael Mário trió. Rafael Mário is egy fantasztikus gitáros, azért mondom, rengeteg jó kis új gitáros van, akik ilyen különböző zenekarokban is játszanak, és emellett ugye, mindenki próbál egy saját zenekart alakítani a nevével. Itt most még őket tudnám ajánlani a vasárnapi koncertnek, ők zárják tehát a teljes 3 napot ők zárják, inkább így mondanám.
0: Ami szerintem egy igen nagy dolog lehet az ő részükről is.
1: Így van, tehát nekik egy különleges dolog ez, hogy pont ők zárják a koncertet vasárnap este, és ezzel lezárul a Jazz Fesztivál. Viszont még el szeretném azt mondani, hogy itt ugye már a nagyobb zenekarok, a nagyobb nevek vannak betéve a 3 napos programba, de azért, hogy előtte volt egy olyan felhívás, egy pályázat a Józsefvárosi Önkormányzat részéről, hogy mutassák meg magukat a fiatal zenészek. És ennek keretében több zenekart is kiválasztottak, akik a Jazz Fesztivál előtt játszanak. Tehát ők 14:30-kor kezdenek például a Rákóczi téren. A honlapon meg lehet nézni, itt is van 4-5 zenekar, amit kiválasztottak.
0: Ez nem része a fesztiválnak? Vagy?
1: A fesztivál része tulajdonképpen, de ők nem a nagy színpadokon játszanak majd a gyerekek, vagyis a jelentkezők, hanem ott előtte, tehát nem a nagy programban vannak benne, hogy helyesen mondjam, de lehetőséget kaptak arra, hogy megmutassák, hogy mit tudnak, és hogy legyen egy kis közönség. Remélem, hogy nem kis közönség lesz, nagy közönség lesz náluk is, mert 14:30-kor kezdődik, és úgy fejezik be, hogy 15:45-kor játszik például az utolsó zenekar. Tehát mielőtt elkezdődik a nagy fesztivál, előtte játszanak ők, akik megnyerték ezt a pályázatot, amely azt fedezte, hogy lehetőséget kapnak itt fellépni.
0: Azt hiszem, ez is egy nagyon fontos dolog. Most már kicsit átnéztük a múltat, beszéltünk ugye a jelenről, és ugye beszéltünk arról, hogy számtalan, hát nem számtalan, de legalább 2-3 nagy rendezvénnyel képviseltetitek magatokat. Hogy látod a 8. kerület és ezen belül a tizenei kezdeményezéseteknek a jövőjét? Hova szeretnétek eljutni, mit szeretnétek, hogy folytatódjanak ezek a dolgok?
1: Nagyon egyszerűen el tudom mondani, tehát itt az évek alatt bebizonyosodott az, mert már 6 éve csináljuk ezeket folyamatosan, mind a 3 rendezvény tulajdonképpen majdnem, hogy óriási igény van rá. Nagyon sok embert vonzanak, mind a Jazz Fesztivál, mind a cigányzenészek által játszott koncertek, amelyek például a Kródi Gyula utcában vannak, óriási tömeg van, ott is 3 fantasztikus zenekar lép fel minden évben, akik ugye a Kávéházi Cigányzene, mondhatom a Puka Károly zenekarát például, aki állandó szereplője. És akkor ott például elhívtuk az egyik tavaly előtt a Robi Lakatost, aki ott kifejezetten cigányzenét játszott. De a Robi Lakatos volt velünk a Mátyás téren is, ott a saját nagy zenekarával hozta ezt a jó swinges zenét, a lányos is énekelt a Mérjam, úgyhogy ott is óriási hangulat volt. Tehát tudunk variálni ezekkel a dolgokkal, Az, hogy remélem, hogy lesz folytatás a kérdésedre válaszolva, és úgy képzeljük el a jövőt, hogy ezt tovább szeretnénk vinni, tehát mind a 8. kerületben megtartani ezt a 3 rendezvényt, ha ugye van rá hajlandóság a jövőben, de már most megbeszéltük, hogy jövőre meg lesz mind a 3 rendezvényünk. Tehát erre van igény. A másik pedig az, hogy tovább szeretném én majd vinni ezt az egész dolgot, hogy ne csak a 8. kerületben legyen ez.
0: És pedig?
1: Hát nem szeretnék előre
0: elárulni, mert a
1: megyünk a 7.
0: kíváncsi.
1: Kerület felé egy picit.
0: Ahol szintén vannak
1: ahol hagyományok. Ahol szintén van hagyománya ennek, és hát hogyha sikerül, akkor bármerre. Tehát ahol ez...
0: Az az igazság, amiről te beszéltél, az nem, már nem csak egy kerület, hanem szélesebb távon Budapest, de egész Magyarország, vagy helyenként európai értékeket is
1: közvetíteni. Tehát itt nincs határ. Én inkább azt mondom, hogy nincs határ a 7. kerületet, csak példának mondtam, hogy ott is lehet ilyet rendelni, és vannak róla a beszélgetések, tárgyalások, de a másik fele az, hogy ezt a zenét, amit mi képviselünk, erre az egész világvevő tulajdonképpen, ugye meg kell találnunk azokat a forrásokat, embereket, kapcsolatokat, akik ezt tovább viszik, de hogy nem szeretnék ilyen nagy rébuszokban beszélni, de meg lehet oldani. Meg lehet oldani. Tehát ne keseredjen el
0: meg
1: senki.
0: Meg lehet, vagy meg kell?
1: Mert mind a kettő, tehát muszáj, azt mondom inkább. Muszáj, hogy ez éljen tovább. Tehát a hagyományokat tovább kell vinni.
0: Bocsánat, te azt mondtad, hogy ezt a zenét, de ez a zene, mint kiderül, ez nem csak egyfajta zene, tehát nem
1: igen,
0: csak...
1: de én gyűjtő fogalomban gondolkodom, tehát, hogy ezt a zenét, ebben nagyon sok minden benne van, amiről körülbelül először beszéltem. Tehát mind a kávéházi cigányzene, mind a jazz, klasszikus zenészeink is vannak, fantasztikusak, tehát itt rengeteg lehetőség van, csak egy kis hajlandóság kellene a másik oldalról, hogy ezt tovább tudjuk vinni úgy, ahogy régen volt.
0: Egy icipicit terelni másfelé a dolgokat, mert még nagyon sokat beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen ez amit látnak, ez csak csúcsa egy olyan világnak, ami már szinte...
1: Eltűnőben van.
0: Múlt században kezdődött, és hatalmas szórakoztató zenészeket, jazz zenészeket, de a zenei élet más területen is termelt, meg egy olyan világ, aminek már szinte a neveit csak azok ismerik, akik még éltek benne, hogy dokumentációm, vagy valamilyen akár múzeum, vagy könyv, vagy ilyesmi nem gondolkodtatok, hogy egy kicsit ne vesszen el az a tudás.
1: Most nagyon-nagyon pontosan beletaláltál, tehát jó a kérdés, és remélem, hogy jó választ fogok ráadni, mert éppen van egy olyan dokumentáció, tehát megjelent a cigányzenészekről, mert most itt nyilván rólunk van szó, megjelent a cigányzenészekről már rengeteg kiadvány, hogy cigány muzsikusok, stb. Tehát most nem akarom itt felsorolni, van egy pár könyv. De igazán olyan könyvvel én még nem találkoztam, ami most készülőben van, és következő évben jelenik meg, tehát kicsit olyan téren, hogy mondjam azt, hogy családonként, tehát itt nem az van, hogy ki van emelve egy ember a családból, a híres dinasztiák mellett rengeteg olyan zenész lesz benne, aki lehet mondani, igen, a múlt században, és még ebben a században is, akik vannak. A múlt században nyilván, akik már meghaltak, azokról csodálatos írások vannak, dokumentációk, fotók, tehát a világot bejárták, 56-szor körbe lehet ezt mondani, és ugye ez visszafelé is úgy volt, hogy a Magyarországot arról is ismerték, ugye, de cigányzene milyen híres.
0: Én csak egy kis szeletet emelnék, amit emelked, és megint nem csak roma zenéről, hanem mondjuk a bárzongoristákról.
1: Igen.
0: A hatalmas nagy bárzongoristák voltak.
1: Így van.
0: Kórói Déván, vagy még említhetnek egy csomó nevet, amik szintén hagyományokat szültek, kultikus helyeken játszottak.
1: Így van. Tehát itt is lehetne erről, és ez is eltűnt tulajdonképpen a szállodákból, mert nyilván szállodákba játszottak régen, és itt is hatalmas nevek voltak, a Kóródi Iván, amit említetted őt, neki a fia most is zongorázik,
0: Gondolkodom egy neven szintén, csak nem teszem el, a miniatűrbe jártam.
1: Igen, a miniatűrbe a Tormaludi bácsi
0: Tormaludi,
1: volt.
0: Igen. Ezek kiművelt, nagyon-nagyon képzett zenészek voltak, akik szintén nagyon jól tudtak kirándulni bármifelé.
1: Bármifelé, így van, és mindent játszottak. Vagy például megemlítettem, amire keveset hallunk róla, például Csibe Jenőről. Egy fantasztikus jazz zongorista volt, tehát ő is ott volt a toppon mindenki mellett, de ő is a jazzkoncertek mellett játszott hotelekben is, meg külföldön is, tehát ő is egy ilyen nagyon fantasztikus tudású ember volt.
0: Tehát lenne, mint még feltárni, vagy hogy mondjam, archiválni, megörökíteni a...
1: Így van, és ez a könyv, amiről az előbb beszéltünk, ez 90%-ban készen van, most nem mondom el, hogy lesz kiadva, és stb. Stb. Ez a jövő zenéje, de óriási munka van benne, amit szintén Kala Éva írt, mert egyébként egy írónő a Kala Éva. Most ezt a területet ő maximálisan körbejárta, és mindenkivel riportot készített. Tehát itt súlyos, nagyon-nagyon-nagyon sok dolog van benne. És a másik az a múzeum, amiről beszéltél, hogy ez is elképzelhető, hogyha kapunk rá támogatást, akkor meg tudjuk majd valósítani.
0: És lehet, csak kíváncsi, gondolom, 8. kerületben lenne, vagy...
1: Igen, a 8. kerületben lenne, egy nagyon szép, kiemelt helyen, méltó helyen. Szeretnénk ezt intézni, és ott mindenféle zenész, festő, művészeknek a képei például ki lennének téve, ott van a zenészekről írva, vagy kértük azt, hogy mindenki adjon egy személyes tárgyat nekünk, tehát fel is ajánlottak már dolgokat, hogy mit tudom, írunk egy zenészről, és akkor ami rá jellemző, mit tudom én, egy baseball sapka, egy sál, akármi, vagy egy ilyesmi, vagy egy hangszer
0: ki lesz téve. Hozzáteszem, hogy aki kicsit is járt ebbe a világba, az tudja, hogy kultikus helyek vannak a 8. keletben, ahol ezer dolog között lehet emléket vagy helyszínt válogatni, tehát akár a említett Mátyás tér, vagy a napház, ami régebben napmozi volt, vagy tehát rengeteg ilyen dolgot, amit érdemes lenne szintén ilyen szempontból megőrizni a világ számára.
1: A világ számára nekünk is, sőt a következő generációknak is. Tehát ezeket dokumentálni kell kötelezően. Tehát én azt mondom, hogy bármilyen zenéről van szó, ez mindenhol rengeteg információ van, de itt én azt gondolom, hogy a magyarországi zenészeken belül a cigányzenészekről és a jazzistákról, vagy esetleg a fantasztikus klasszikus zenészekről igazán nem jut el az emberekhez. Tehát ezt nekünk kell megoldani.
0: Sőt, hozzáteszem, a cigányzenészek és szintén ehhez a világhoz kapcsolódó egyéb műfajok meg emberek is, akik szervesen összenőttek velük.
1: Így van, és itt én nem csak, nem szeretném erre most kielezni ezt a beszélgetést, hogy csak a romák, csak a cigányok, csak a cigányzenészek.
0: Ebben nem veszük le a fontosságát.
1: Nem veszük le a fontosságát, de itt rengeteg ember együtt dolgozik. Tehát, hogy például egy zenekarban nem akarjuk azt kielezni, hogy csak romák játszanak benne, mert nem.
0: De akkor is itt egy légkörül, egy letűnt világról és ennek a folytatásáról beszélünk.
1: Igen, a folytatásról. Ami nagyon fontos, hogy a fiataloknak menjen ez tovább, bár úgy néz ki, tehát itt most nem árulok el titkot, hogy én mondhatok itt nagyon szép és nagyon jó dolgokat, hogy lesz ilyen rendezvény, lesz olyan rendezvény, a mindennapokban nem ez történik a zenész társadalomban.
0: Hanem
1: nehezebb dolgok vannak. Tehát, hogy ugye a megélhetésről van szó, mondjuk ki őszintén, ami egyre nehezebb, mert kevesebb a koncert, kevesebb a felkérés, oké, tanítanak.
0: Ezért vagy letűnt az a világ, mert a...
1: Eltűnt a régi világ, amiről te beszélsz, tehát, hogy aki nem tudja, a hallgatók közül azért elmesélném neki egy pár mondatban, hogy a régi világ, amiről mi beszélünk, az a múlt század valóban, a 60-as évektől egészen a 2000-es évekig, hogy minden hotelben élőzene volt, vagy egy cigányzenekar, vagy egy tánczenekar, vagy egy bárban játszott egy zongorista, ez sajnos eltűnt Magyarországon.
0: Akik nem csak egy műfajt képviseltek,
1: így
0: hanem pillanatok alatt...
1: Tudtak váltani, és a vendégek igényének megfelelően bármilyen számot kapásból el tudtak muzsikálni, és nagyon jól. És ez eltűnt, ez a, tehát hogyha a vendég kért valami számot, azonnal játszott a zenekar. Na most ezek az emberek elvesztették a munkájukat.
0: Hát azt hiszem, hogy ezek a fesztiválok, meg ezek a lehetőségek talán újra
1: szülik. Talán szülőként, újra visszahozzák, meg, igen.
0: Főleg, hogyha megfelelő módon tudjátok ezt dokumentálni, akkor esély lehet rá. Hát nagyon szépen köszönöm Gabinak, hogy itt volt, illetve...
1: Köszönöm a meghívást.
0: És akkor még egy pár szóval mondják két mondatot, hogy miért érdemes eljönni.
1: A Jazz Fesztiválra azért érdemes eljönni, mert egy nagyon szuper rendezvény lesz, egy nagyon laza, igazából egy nagyon cool rendezvény, és mindenki, ahogy az előbb felsoroltam, szerintem megtalálja azt a zenét, azt a stílust, amit a jazzen belül szeret, vagy esetleg van kedvenc zenekara, énekesnője, bármi, nyugodtan eljött és meghallgathatja, és aki nagyon benne van, várjuk sok szeretettel, mint három napon a Rákóczi térre.
0: Hát köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttél, illetve hallgatóik megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
2: Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap kezdődik a Rosh Hasaná, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18:46 köszönt be a Rosh Hasaná előestéje. Majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik Rosh Hasaná két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án, vasárnap 19:47 ér véget. Rosh Hasaná az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hasaná kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hasanákor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a Deák téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre se hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formában ábrázolja a történeteket Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny verse és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gályarab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdettel Budapesten a Deák téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, és mindenkit szeretettel várnak. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben ünnepélyes keretek között tartott a 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus Templomban. Igehirdetéssel szolgál Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhivatás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik felkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretnéd megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Műsorunk vendége a 87 éves Asbóth Lászlóné Erzsike néni. Gyermekként, majd férjével a háború idején és az azt követő évtizedekben sok nehéz és csodás eseményt élt meg, melyek között Isten tartotta meg őket. Ezekről beszél hallgatóinknak Győri Gábor Dávid, missziói lelkész mikrofonja előtt. Idős vendégünk után egy fiatalembert, Nagy Pál Szilárdot hallhatják, akit a keresztény férfi létről kérdezek.
2: Asbóth Lászlóné Erzsi nénével beszélgetünk itt a soproni otthonában. Erzsi néni 87. évében van már, és fantasztikus lelki-szellemi frissességről tesz tanúbizonyságot. Kezdjük talán az elején ezt a történetet. Erzsi néni lelkész családban nevelkedett, és hát sok-sok lelki élményt már kisgyermekként magába szívhatott. Mik a legmeghatározóbbak ebben a történetben, a gyökereket?
3: A legmeghatározóbb az életemben a kezdeténél az az ige, hogy még mielőtt megfogantál, ismertelek, és tudom, hogy mi a tervem veled. Engem egész kiskoromban az Isten csodálatosan életbe tartott, pedig elvihetett volna. Édesanyám felnőttként tanult meg kerékpározni, és egy hosszabb kerékpártúrát tett az édesapámmal, és utána a következő nap erős nyomorgörcsökkel vérezni kezdett. Elment a nőgyógyászhoz, aki azt mondta neki, hogy hát, hölgyem, ez a gyerek már majdnem beszél. Édesanyám csodálkozott, és azt mondta, de doktor úr, hát az előző hónapban megvolt. Azt mondja, az előfordul, de ez már legalább 6 hetes terhesség. Lehet, hogy megmarad. Hát megmaradtam, kapaszkodtam. Megszülettem, annak rendje módja szerint nevelkedtem. 3,5 éves koromban a nagyszüleimnél nyaraltunk, és egyik nap olyan kedvetlen voltam, másik nap egy kis hőemelkedésem volt. Aztán a 4.-5. napon észrevették, hogy megmerevednek a tagjaim, nem beszélek, fönnakad a szemem. Hát erre gyorsan orvost hívtak, aki megvizsgált, és azt mondta, hogy azonnal beviszem a kórházba. Megnézték az agyvizet, és kiderült, hogy zavaros. Ennek a betegségnek az a neve, hogy meningizmusz, ami azt jelenti, hogy agyhártya izgalom. És az orvos azt mondta, hogy semmit nem tudunk csinálni. Ha megmarad is, fogyatékos lesz. Hát édesanyám se tudta, hogy miért imádkozzon. Életben maradjak, vagy nem. Akkor azt mondta az orvos, hogy egyet próbálhatunk még, az édesanyjától kapjon vért. Ezután kezdtem magamhoz térni. Újra tanultam beszélni is, járni is, és szellemi fogyatékos sem lettem, sőt a testvéreim közül a legélesebb memóriám. Ezek voltak a gyerekkoriak. Aztán később, ahogyan nőttem, jött a háború. Ott is elvihetett volna az Úristen akár valamennyiünket is. 1944-ben, mikor éppen elsős voltam, már nem járhattunk iskolába sok légiriadó miatt. 44. december 6-án bombázták először Sopront, és a mi épületünket körbe bombázták. Egy sem találta el, de teljesen romokba lett az épület. Mi a pincébe, hugommal, aki akkor 1,5 éves volt, a bátyámmal, édesanyámmal éltük át. A két nővérem azokat bekihívták az iskolájukba, ahol tanítónőképzőbe jártak, és ők ott az óvóhelyen vészelték át. Édesapám meg ki volt vezényelve lövészárkotásnyi Sopron környékén egyik erdő vonulatba. Ő onnan nézte végig, mint első világháborút viselt, tapasztalt katona, hogy éppen a lakóterületünk fölött hullanak és robbannak a bombák. Összejött az egész család, édesapám összeroskadt lelkileg, hogy földönfutók vagyunk, édesanyám pedig kitárta a karját, és azt mondta, hogy de mind a heten élünk. És ez ment tovább, mert aztán hajléktalanság, front elől menekülés, külföldi nyomorgás, 9 hónapig, erdei gombán, gyümölcsön, könyöradományos, krumplin, aztán kaptunk kenyérjegyet, meg valami más jegyet. Mi 9 hónap után aztán hazajöhettünk. Édesapám nem volt hajlandó, bár perfekt német volt Németországba maradni. Ami a Rákosi rendszerbe egy lelkészt és tanárt, vallástanárt érhet, az őt megérte. 9 hónapig végezte úgy a hitoktatást, hogy se az államtól nem kapott tanári fizetést, se az egyház még nem rendezte a státusát. Még végül aztán több mint 25 évi szolgálat után segédlelkészi kongruát biztosítottak neki, amiből 3 gyereket még kellett fölnevelni, tanítatni a szüleinknek. Már úgy kezdett az értelmem nőni, és hát a családi hívő környezetben esti áhítatók, Németországba édesapám elment a templomba, leírta a gyorsírással az ige hirdetést, otthon megtartotta az Isten tiszteletet a családnak. Tehát a lelki élet az nagyon sokat jelentett. Édesanyámba erősebb volt a tartás, édesapám hallgatagságba vonult, de biztos, hogy a belső tartását Isten adta.

0: Aztán jött a front utáni időben, mikor már konszolidálódtak nagyjából a viszonyok, az ébredési hullám. Engem olyan tinédzserkor előtti korba megérintett, és a nővéreimet is. Mi nekünk tetszett a konferenciás ének, az énekem az úr, és félre vonultunk, a szükséglakásunk mellett volt egy helyiség, és hát ott az egyik helyiség félre volt, külön volt tartva a leány egylet számára. És a testvéreim mondták, hogy gyere át. Hát oda átmentem, olvastunk igét, és mondta, hogy most imádkozzunk. Mondom, de mit imádkozzunk? Hát elmondott saját szavaiddal, ami benned van. És hát így tanítgatott a tudatosabb keresztény életre.
1: Hány éves tetszett legkorban?
0: Hát akkor olyan 10 éves lehettem. 12 voltam, amikor egész jó zongoráztam, amikor az volt egyházi tanítóknak megtiltották, hogy kántori szolgálatot végezzenek. Akkor mondtam édesapámnak, hogy apukám, én nem lehetnék a gyerekisten tiszteleten kántor, meg tudnám csinálni. Hatalmas nagy harmónium volt, meg kellett tanulnom a fújtatást, mert ugye addig a zongora pedál másképp működött, ment szépen, és egész addig, míg férhez nem mentem, ezt csináltam. Talán egy 10-11 lehettem, volt Sopronban egy evangelizáció, Balikó Zoli bácsi volt itt evangelizálni, gyerekeket, fiatalokat hívott össze, és nekik külön beszélt. Hát arra elmentem. És hát a evangelizáción utána azt mondta Zoli bácsi, hogy aki akar még valamit mondani, az jöjjön be a nagy sekrestyébe hozzá. Hát én óvatosan oda mentem a nagy sekrestye ajtajához. Jött az egyházfi, és azt mondta, kislán, te mit keresel itt? Be akarsz menni? Csak biccentettem, mert nem mertem megszólalni se. Erre kinyitott az ajtót, és benyomott. Zoli bácsi kedvesen fogadott, na, gyere! Beszélgetni akart. Én meg úgy sírtam, mint az áporeső. Hát ez volt az első élményem, mikor látta, hogy nem tud szóra bírni. Volt ott egy kis, most is megvan még, egy kis gyóntatószék. Azt mondja, gyere ide, térdelj le, ő bement a gyóntatószékbe, fejemre tette a kezét, és feloldozott. Hát a feloldozást azt értettem, és én úgy éreztem, hogy repülök, mintha nem lenne súlyom, teljes volt a boldogságom, ez volt az első nagy hitbeli élményem. 12 éves koromban, 2 nyáron, Répce-Lakra én is elkerültem serdülő konferenciára. És hát nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Akkor megint feltöltekeztem, de közben már azért én olvasgattam. Korábban, mint a konfirmációm, kaptam az első Bibliát, úgyhogy azért akkor már én olvasgattam, meg saját szavaimmal imádkoztam. És amikor aztán a konferencián, a másodikon is részt vettem, akkor azt mondtam, hogy én szeretnék egész életemben Istennek szolgálni. De hát akkoriban nők még teológiára nem mehettek. Azt gondoltam ki, hogy én elmegyek misszionáriusnak, és ott fogok szolgálni a négerek között. És ehhez nekem orvosnak kell lenni. Azt mondtam, ha az Úristen akarja, akkor föl fognak venni.

0: Folytatjuk az Evangélikus Rádió Misszió műsorát, a lélekhangolót, Asmód László nével Győri Gábor Dávid beszélget.
1: 17 éves koromban kezdett engem foglalkoztatni az, hogy azért egy lánynak férhez kéne menni, de hát honnan tudom én meg, hogy ki lesz olyan ember, akinek egyáltalán én érdekes leszek. És édesapám festegetett, abból is egy kis zseppénzt tudott szerezni, és mindenki kapott egy kis igés lapocskát, amin ez volt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat. És akkor csak úgy fogtam magamat, és aláhúztam azt, hogy szerzek. Majd az Isten megmutatja. Hogyan? Nem tudom. Jött a nyár, előtte volt a bátyámnak a szentelése. Sopron határsáv volt még, nem a soproni templomba szentelték lelkésznek, hanem Celldömölkön az Asbóth Lászlót, a Bödes Barnabást, az Icés Gábort, meg a bátyámat, a Magasi Sándort. Akkor találkoztam először az Asbóth Lászlóval, szobatársa volt a bátyámnak. Hát mondtam, itt most nyugodtan beszélgetek ezekkel a teológusokkal, mert ezekkel többet az életben nem találkozom. Hát olyan jól beszélgettünk a szentelés után a diófa alatt, hogy Asbóth Laci megjegyezte, hogy ezzel olyan jó volna megismerkedni. És hát írt a bátyámnak, hogy van-e esélye rá, hogy én velem megpróbáljon ismerkedni. Bátyám meg azt írta neki, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. Hát aztán eljött Sopronba, és hát megkérdezte, hogy tiszteletét teheti-e a családnál. Hát ez a nővérkém, aki engem lelki gondozott, ezt tudta, mert a bátyám beavatta a titokba, hogy velem akar ismerkedni a Laci, és azt mondja, mit gondolsz, miért jön hozzánk Asbóth Laci? Sándornak jó barátja volt, ő meg már valahol Tiszaföldváron, vagy hol volt segédlelkész a bátyám, meglátogat bennünket is. Veled akar megismerkedni. Na jó, hát ha ismerkedni akar, akkor ismerkedjünk. Elmondtam, hogy minek készülök. Ő meg hát elmondta, hogy hova kerül, meg hát beszélgetett a családjáról. Na aztán, amikor ez a beszélgetések megvoltak a sétán, utána megkérdezte, hogy levelezhetnénk-e, mivel hát ugye Veszprém messze van, Sopron hatásáv, nem olyan egyszerű dolog találkozni. És hát megkaptuk az engedélyt édesanyáméktól. Ő is írt az életéről, hogy milyen szorványokba jár, milyen szolgálatai vannak. Most otthon volt, segített almát születelni a szüleinek, most Veszprémi egyetemi ifjúság között próbálkoztak valamilyen egyetemi ifjúsági munkával. Én meg a saját életemből mit tanulok, hogyan megy az iskola. És hát aztán, amikor már vége volt a karácsonyi ünnepkörnek, Vízkeresztnek, akkor tudott ő egy pár napra Sopronba jönni újra. Ezt már, erre már nem emlékszem, hogy azután, vagy még azelőtt mondta-e a férjem, hogy ő is gondolt arra, hogy külmisszióba jó lenne, de hát egyenlőre nincs rá lehetőség, de hát nem gondoltam-e arra, hogy esetleg valami gyülekezetbe, lelkész feleségként. Aztán a személyes találkozás az meg a sok előzetes ismeretség meghozta azt a döntést, hogy a férjem direkt bekérdezte meg, hogy nem lennék-e a felesége, és természetesen csak valami kis gyülekezetbe számíthatunk, akkor még nagyon kevés elhelyezkedési lehetőség volt. Sokan segédlelkészként évtizedet is töltöttek el. És akkor, amikor ott voltam az anyósoméknál, egyszer csak jött haza a férjem, hogy az esperes kiküldte őt Tésre. Egy nagyon pici evangélikus gyülekezet, de nagyon erős vallási kötődésű, és ott volt egy lelkész, aki valami gyújtó beszédet mondott 56-ba, és ezért neki menekülni kell.

És akkor kiderült már karácsony után, hogy bizony várom az első babánkat. És karácsony meg új év között jött a hivatalos írás, akkor már a püspökök lemondtak, ez ugye 57-ben volt, hogy január 3-án lelkészvizsga. Fogta a fejét a férjem is, meg volt és megkapta, rögtön megtartották a lelkészválasztást, és hát attól fogva aztán 7 évig ott voltunk.

0: Akkor a családról néhány mondat, hány gyermek született?
1: Tésen született 3 gyerekünk, és amikor a második is 1 éves elmúlt, akkor a idősebbi kislányunk nagyon beteg lett. Kanyaró járvány volt az iskolába, és hát a gyerekek behurcolták a kanyarót. Ez a kislány nagyon egészséges volt, soha nem volt beteg. Lezajlott a kanyaró, le is láztalanodott, kedvetlen maradt, és egy pár nap után olyan kicsit fulladva, magas kis cérna hangon kezdett cincogni. Bejöttek az asszonyok is, hogy hát hogy van a kislány, mert hát mondtam, hogy beteg. És akkor az egyik asszony mondta, hogy van itt egy orvos Csótról, el kellene hívni. Azt mondta, hogy úgy néz ki, hogy kezdődő tüdőgyulladás. Megírom a mentőcédulát, ha 1 órán belül nem lesz jobban, akkor hívják ki a mentőt. Hát mi nem vártuk meg az 1 órát, mert egyre jobban fulladt. Elmentem én a mentővel. Lementünk a Várpalotai kórházba, megnézték, aztán rögtön mondták, hogy tovább küldöm a Veszprémi gyerekkórházba. Akkor fordult meg először bennem az, hogy el is lehet veszíteni egy kis gyereket. Előtte 3 héttel temetett a férjem egy férfit, és hát kimentünk halottak napján a temetőbe, volt ott 2 lelkészsír, meg egy kis lelkészgyerek sír is, és a kislányommal kimentünk, virágot tettünk ezekre a sírokra, és ott zokogott ez az özvegyasszony, 2 kislánya maradt. Mondja a kislányom az Erika, hogy miért sír a néni? Mondtam, elment Jézushoz az apukája, a Irmának, meg nem tudom, ki volt a kislány. Én is elmegyek a Jézushoz, mondtam, mert akkor mindenre mondta én is. Akkor úgy megrémültem. Nagyon érdekes volt, ahogyan az Isten készített elő. Veszprémbe átvették a gyereket. Hát ott mondtam az orvosnak, mikor átvették, hogy hát természetesen átvesszük, megvizsgáljuk. Mondom, hogy tessék mondani, hol tudnék meghúzódni hajnali, mondjuk olyan 4 óra utánig, mert hát addig nem megy vonatom. Azt mondja, itt van a gyerekváró, azt mondja, ott le lehet ülni, lehet pihenni. Hát én ott a részben bóbiskoltam, részben meg imádkoztam, és akkor, mikor fölébredtem, akkor láttam, hogy a gyerek ki van tolva a folyosóra, hallom a hangját, ahogy zihál, és látom, hogy szaladt föl, hol a nővér, hol az orvos, injekciós tűvel az emeletre, ott volt a gyógyszerraktáruk, és akkor megint eltűnnek, és én meg néztem erősen, mondom, hát amíg szaladgálnak, nem megyek oda, és akkor egyszer csak csönd lett, nem szaladgáltak többet, hallottam, hogy vagy láttam, hogy betolják a kis ágyat a kórterembe, akkor megint vártam, és közben én nekem végigfutott minden az agyamon. Az első gyerek az különleges élmény egy édesanyának, és ahogyan nő és kezd emberré formálódni, az egy csoda. És akkor eszembe jutott, jaj, Rusi leánya, eszembe jutott Izsák feláldozása. Mondtam, kérhetném, hogy gyógyítsa meg. És egyszer csak megszólalt egy hang. Csak addig hiszel, amíg csodát látsz. Az a nagy valami, akkor is hinni, ha nem történik meg a csoda. Egy imádságom volt. Mutasd meg, hogy megtartó erő vagy. Ne engedj el szakadnom tőled. Ez egy olyan erőt adott, ami valósággal fizikai erő volt. És hát akkor megmutatták, hát olyan volt, mint aludna. Keresztet rajzoltam a homlokára, és elbúcsúztam tőle. Aztán mentem ki, beültem a vonatba,

akkor jöttem rá, hogy a Jézus, én bizodalmamat az egész végig tudom, és ezeket mondogattam magamba. Ott ültem, és vártam, hogy Várpalotára érjünk. Hát Várpalotára értünk reggel olyan 8 óra, vagy még korábban, és akkor postára hívták a Tésen is a férjemet, hogy telefonja van, és akkor mondom a telefonba, ezzel kezdtem, hogy Lacikám, kapaszkodjunk meg Isten erős kezébe. Nagy csönd volt, és akkor azt mondja, mit mondtál? Megint elmondtam. Mondtam, meghalt az Erzsike. Aztán, mikor hazaértem, utána mondta a férjem, hogy hallottam én nagyon jól, hogy mit mondtál, csak még egyszer akartam hallani. A gyászt Isten úgy oldotta fel, hogy mindig a meglevőért kellett remegnem, mindig ebben kellett foglalkoznom, mert rossz evő volt, mindig belázasodott, mindjárt szaladni kellett vele, mindig kezdődött tüdőgyulladás. Tehát Isten a rosszat csodálatos módon jóra használta fel. És hát közben volt, amikor már kisfiú is megvolt, hogy Maromsokra kellett jönnünk. Az a szolgálatnak ez egy szép része volt, és sokat tanultam lelki szempontból is.

0: azt tetszett mondani az elején, hogy misszionáriusnak készült Erzsi néni, de hát nem így alakult,
1: Isten, így alakult.
0: Isten máshogy irányította a lépteket, de nem volt kevésbé izgalmas nem, ez az aktív
1: nem,
0: élet.
1: Nem. Szolgálatba állított, de máshová. És mindig kerestük azt, hogy hol van szolgálati lehetőség.
0: Az aktív évek után azért egy hosszú nyugdíjas időszak hosszú, is adatik Erzsi néninek, és a szolgálatban nem lehet nyugdíjba menni. Én úgy tudom, hogy nyugdíjasként is talán tanítással tetszett foglalkozni hittannal.
1: Egy hittant evangélikus iskolákban nem kellett, sőt gimnáziumban nem, mert én nekem csak a képesítésem csak a általános iskolára szóltak a tehetikai. Egyébként másfél évig a Bokodi gyülekezetet teljes állásba helyettesítettem a Simonfai nyugdíjba menése után. Szebik püspök úr nekem külön egy névre szóló, és csak a Bokodra szóló engedélyt adott minden nemű egyházi szolgálatra, kivéve az anyagi ügyek intézését, a presbitérium összehívását. Úgyhogy én ott temettem, eskedtem, kereszteltem, úrvacsorát osztottam, és egyszer konfirmáltam is.
0: De hát aztán, amikor ez a misszionáriusi szolgálat, ez teljesen kiterjesedett.
1: Nagyon érdekes módon, tehát örömmel csináltam, és jól éreztem magamat. Mondtam, hogyha valaki zavar, mondjuk, hogy esketek, és nem Luther kabát van, akkor szólok a férjemnek, és összeadja. Nem, jó lesz ez a fekete ruha, jó lesz így.
0: Egy picit esik arról mesélni, hogy tetszik az igével foglalkozni naponta, hogy jelent ez lelki muníciót, úgy, hogy most itt idősen azért egyre kevésbé lát Erzsi néni, hogy lehet mégis így megtalálni az evangélium üzenetet.
1: Na most 2003 körül hozzám kerültek az összes iratai édesapámnak. Akkor tanultam meg a számítógépkezelést, mert azt mondtam, hogy édesapám gyöngybetű, de olyan pici virács, hogy a javát át kellene tenni. Megtanultam én még tésen egy gép és gyorsíró tanítás tanuló kislánytól, hogy kell vakuníró gépelni. Ez már előkészítette azt, hogy amikor én nekem a látásvesztésem beállt, akkor betették a hangzóprogramot. Attól fogva nagyon örültem, mert hangos biblia könyvenként rajta van. Találtam most egy ilyet, hogy biblia 365 napra elosztva. Visszakanyarodom arra, hogy sok mindent utólag láttam meg, hogy az Isten milyen csodálatosan rendezi a dolgokat. Mondta, hogy szemtől szembe nem láthatsz, de a hátamat meglátod. Mikor elmegy, akkor döbbenünk rá, hogy itt járt. Még egy nagyon érdekes isteni jel volt. A férjem 2000-ben diagnosztizáltak nála egy rossz indulatú végbéldaganatot. Eltávolították, ki kellett vezetni, de egy szó panasz nélkül elfogadta, és ugyanígy fogadta el az Alzheimer-kort. De az imádságai, az összefüggő, azok tökéletesek voltak.
0: Uh-huh. Tehát nagyon érdekes tapasztalat volt ez, hogy az imádságai azok tiszták voltak.
1: Igen, az imádságai, sőt, ez igen hirdetés, de az álmomból ébredtem fel, hogy az olyan erővel mondta, és amikor fordta, mit teszél ez? Hát ez prédikál. Bolcálennek volt ez egy ilyen könyv, vagy az Alzheimer-kór és egyéb demenciák, és ott írja azt, hogy van a nyúlt agyba, vagy kis agyba egy olyan központ, amihez nem lehet hozzáférni, se beletenni, se kivenni nem lehet belőle. Tehát az a Édenbe elvesztett Isten élmény valahol kódolva van bennünk. Tehát még az is keresi, aki nem akarja. Azt mondtam, hogy ez lehet az, hogy a hit bele van kódolva, és nem fér hozzá a gonosz.
2: Ez itt a Lélek Hangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
2: Rádió Misszió.
5: Önök továbbra is a Lélek Hangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélek Hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
4: Műsorunkban egy fiatal keresztény férj, édesapa portréját vázoljuk fel hallgatóink számára. Interjúnk során Nagy Pál Szilárd mérnök, 4 gyermekes édesapa mutat egy őszinte képet, egyben vonzó példát a nagy család Krisztus központú megéléséről. Vendégünk a Lélekhangolóban Nagy Pál Szilárd lesz, akitől arról fogunk hallani, hogy fiatal emberként, fiatal családapaként hogyan gondolkodik a családi életről, házasságról, hogyan támaszkodik mindeközben Istenre. Feleségeddel, amikor másfél éves házasok voltatok, akkor is eljöttetek hozzánk egy interjúra, azóta sok mindenben előrelépett a családotok. Ti fiatalon találtatok egymásra, egy fiatal ember, aki komoly tervekkel lép a jövőbe, és néz előre, tehát gyermekeket is szeretne a mai világban, hogyan tervezi a pályáját, hogyan gondolkodtál erről?
6: Én hivatásomat tekintő villamosmérnök vagyok, egészen kisgyermekkorom óta érdekeltek a műszaki dolgok, úgyhogy elég hamar eldőlt így, hogy ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni. Aztán diploma szerzésem előtti időszakban ott egy másfél éve volt egy elbizonytalanodásom, hogy valóban ez az a pálya, amit nekem az Úr szánt, és úgy biztos is voltam benne, hogy nekem ezt el kell hagynom, vagy nem ez lesz az én utam, hanem várom az Istentől, hogy hol szeretne engem látni.
4: Mit láttál akkor magad előtt? Volt egy alternatíva, ami vonzott volna?
6: Nem volt előttem más, csak azt láttam, hogy ez nem az én utam. Egy ilyen útkeresésben voltam akkor, hogy mi az, amit az Isten tőlem vár, akár szakmai szempontból, akár szolgálat szempontjából, mi az a fő iránya az életemnek, amerre tartanom kell, ami neki tetszik. Jó másfél éves tusakodás után került elém egy teljesen váratlan helyzetbe. A Timóteus levélből az a rész, amikor azt írja Pál, hogy maradj meg abban, amit tanultál, és egy olyan megnyugvást kaptam emellé, hogy azt éreztem, hogy ezt az Úr ezt nekem szánja, és hogy nem kell ebből, amit megtanultam, ebből eltérnem, és ez az én utam. És honnantól kezdve nem volt bennem se bizonytalanság, se kétségeskedés, hogy akkor ez a szakmám, amit az Istentől kaptam, és ebben fog megáldani.
4: Amikor legutóbb találkoztunk, még nem volt gyermeketek, azóta 4 gyermeketek született, és a legidősebb volt olyan helyzetben is, amikor nagyon megbetegedett, és egy olyan helyzetet éltetek meg, ahol félteni kellett az ő egészségét, hogy egyáltalán mi lesz a jövője. Ennek a történetét el tudod nekünk mondani?
6: Igen, 2018-ban éppen akkor kezdtük el az otthonunkat építeni, és ott kezdődött egy ilyen krízissorozat, a kivitelezőnk becsapott bennünket, meglépett nála lévő pénzekkel, stb. És egy hónappal később a feleségemnél megszakadt egy terhesség is, és a kislányunknak, meglévő kislányunknál pedig kiderült egy nagyon súlyos betegség. Belső vérzésekkel egy agyvérzés alakult ki nála, és intenzív osztályra kerültünk vele. Gyakorlatilag tényleg egy hónapon belül úgy kifordult az egész életünk, hogy ott álltunk, hogy a kislányunkról nem tudjuk, hogy milyen kimenetű lesz a betegsége, mert hogy mindent mondtak az orvosok, hogy bármire felkészülhetünk. A feleségem is kórházba került, illetve az építkezés is elég erősen megfeneklett, és ott álltam értetlenül a gyerek intenzív ajta előtt, hogy Uram, nem tudom, hogy miért adsz ilyen helyzetet elénk.
4: Amikor ilyen nehézség jön, amikor a kritikus helyzet előáll, akkor azért az ember hite olyan próba alá esik, hogy most akkor igaz-e, amit eddig mondogattunk, vagy olyan szépen hangzott. Hogy tudott életté válni neked az a hit, ami olyan tényleg megfoghatatlan sokszor még egy hívő pár életében is, hogy hogyan lehet arra támaszkodni ilyen kritikus helyzetekben, ami nem is egyik pillanatról a másikra oldódik meg aztán.
6: Hát én úgy éreztem akkor, hogy az a hit, amit én 15 éves koromban jutottam hitre, és aztán amit azután az Úr elvégzett bennem, meg ahogy én úgy láttam, hogy növekszem a hitben, az úgy egy-egybe így ki lett borítva, és mint hogyha úgy kirántaná valami a talajt a lábunk alól. Ezzel együtt azt láttuk, hogy egy óriási imaharc indult, megértünk, ott volt velünk a családunk, a barátaink, és egy óriási lelki támogatást kaptunk, aminek tényleg szinte tapintható volt a hatása. És így kezdte az Úr is bennünk kimunkálni a minél inkább ráhagyatkozást, és tudtuk ténylegesen elengedni ezt az egész élethelyzetet, és kiengedni a kezünkből, hogy az Úrtól kaptuk, amink van, és az ő kezébe tesszük le. és ebben nagyon jó volt megnyugodni, hogy valóban nála van, az ő kezében van az életünk is, a kislányunk élete is, meg minden.
4: Mi oldódott meg először, a kislányotok helyzete, vagy a ház körüli probléma, vagy hogyan léptetek tovább akkor? Bebizonyosodott, hogy Isten segít is ebben, vagy volt, amit el kellett gyászolni, vagy el kellett engedni teljesen?
6: Először a lányunk kezdett el gyógyulni. Jó hírek derültek ki, egy héten belül kiderült, hogy felépülhet ebből a betegségből, és igazából onnantól kezdve, hogy intenzív osztályra került rá, két héttel már kim voltunk a kórházból, és semmilyen maradandó károsodása nem alakult ki, nem keletkezett. A háznak a krízise az hónapokkal később oldódott meg igazából. Ott még nagyon sokáig ki kellett várnunk, és tényleg türelemre intett minket az Úr ebben. De aztán csodával határos módon jöttek olyan segítségek testvérektől, barátoktól, sok mindent mi magunk csináltunk meg saját kezűleg, hogy aztán végül abban az évben még beköltözhettünk.

0: Ennek a 18-as évnek a nehéz tapasztalatai téged hogyan formáltak, mint férj, mint apa, vagy egyszerűen mint férfi ember? Mit profitálsz mondjuk esetleg akár máig ezekből a nehézségekből?
1: Hát a legerősebb tapasztalásom az a lelki tapasztalás volt ebben, hogy egész eddig nekem egy ilyen kalmár lelkületű lelki életem volt az Úrral, hogy próbálok engedelmeskedni neki, és azért titkon ott úgy vártam valami viszonzást érte, hogy na majd akkor ő cserébe megáldja az életemet, cserébe akkor megsegít a nehézségekbe, és ennek a képnek ott így le kellett omlania, hogy Isten országa nem így működik, hanem igazából az embert ettől függetlenül érhetik ugyanúgy nehézségek.
0: El tudod képzelni, hogy mi lett volna, ha nem oldódnak meg ezek a dolgok? És mondjuk nem születik utána még három gyermeketek, hanem akit elveszítettetek például, ő lett volna az utolsó. Hogyan lennél akkor itt? Hogyan dolgozza fel egy férfi a fájdalmakat és a veszteségeket? Mert ebben is mások vagyunk, férfiak és nők, én azt hiszem.
1: Hát sok minden lejátszódott bennem akkor, még a lázadásnak a gondolata is, hogy akkor elfordulok a hittől, és nem tudom, igazából nem tudom, hogy dolgoztam volna ezt fel.
0: Mit gondolsz arról, hogy Isten azt mondja, hogy legyen a férfinek segítőtársa az asszony, úgy teremtette számára, de a férfi is a segítőtársa a feleségének. Hogyan valósul ez meg a ti életetekben? Te mi az, amiben főként támogatod őt, hogy érzed?
1: A feleségem ugye otthon van most már 8 éve a gyerekekkel, úgyhogy neki ebben van szüksége támogatásra, amiben ő tevékenykedik otthon. Őt ebben bátorítani és erősíteni kell, hogy amit csinál, azt jól csinálja, és tartson ki a nehezebb időszakokban is, hogy ő mivel támogat engem, vagy mivel erősít. Hát én tőle nagyon sok elismerést, bátorítást kapok ugyanígy a munkámra vonatkozóan, ami meg szintén nekem fontos, és tudom, hogy egy biztos iva háttér van otthon, aki ilyen formán is támogat abban, amit csinálok.
0: Ilyenen gondolkodtatok már, vagy felfedeztétek, hogy kinek mi a szeretet nyelve, vagy ez úgy kialakult ösztönösen bennetek, hogy kinek mi esik jól? Mind a két irányban a szóbeli támogatást említetted, ami nektek talán az egyik legfontosabb akkor ezek közül?
1: Én inkább ezt mondanám, igen, mind a kettőnek az elismerés, szóbeli támogatás, igen.
0: Hogyan élitek meg ezt a gyerekekkel? Nagyon különböznek a gyerekek? Van köztük olyan, akit mondjuk ölelgetni kell inkább, és nem annyira beszélgetni vele sokat?
1: Hát alapvetően nagyon nagy a ricsajhos otthon, tehát ilyen, még ők nem kerülnek ágyba este 8-9 között, addig mi így egymással érdemben nem nagyon tudunk beszélgetni, úgyhogy ezt inkább ilyen fektetés utáni időszakra tudjuk szorítani a feleségemmel. Azután tudjuk átbeszélni aznapi történéseket, dolgokat. Na, a gyerekeinknél ott igazából a fiunk inkább ő igényli, a második gyermekünk ő igényli nagyon, hogy csak vele és ráfigyelve vele foglalkozzunk, beszélgessünk vele. A lányok talán kevésbé, de nyilván náluk is vannak olyan helyzetek, amikor érezzük, hogy most kell egy kis csak vele töltött idő. Erre most jó példa volt az anyák napján, a feleségem azt kérte anyák napjára, hogy ő szeretne mindegyik gyerekükkel külön-külön eltölteni egy délutánt, és tulajdonképpen anyák napján ő ajándékozta meg a gyerekeket ezzel, hogy akkor elment a nagylányunk a moziba, vagy állatsimogatóba, kisebben, meg autókiállításra a fiunkkal, szóval ilyen kis saját személyes programot találtak ki, és úgy láttam, hogy mind a kettőjüket, vagy mindannyiukat nagyon feltöltötte meg, tetszett nekik.
0: Tudsz olyat mondani, olyan ötletet, vagy olyan szokást, ami nálatok összetartja a családot, és akár hitben is erősíti, benne van a ti példamutatásotok is, szeretnétek, hogy úgy csinálják majd a gyerekeitek, tehát ahol együtt épültök egy ilyen 1, 3, 5 és 8 éves gyerekekkel rendelkező elég tarka és nyüzsgős családban.
1: A mi közös szokásunk az a esti igeolvasás, ami hát elég fokhias egyébként. Nem mondom, hogy minden este le tudunk ülni és igét olvasunk, de azt látjuk, hogy a gyerekeknek van rá igénye, tehát ők szeretik hallgatni, és hát természetesen mi is épülünk belőle. Úgyhogy ezt mondanám.

0: Vendégünk az Evangélikus Rádiómisszió műsorában Nagy Pál Szilárd, mérnök, 4 gyermekes édesapa. Látni a fotóidon, akár a Facebookon, hogy túráztok együtt a gyerekekkel is, ami szerintem elég nagy kihívás lehet, legalábbis ahogy én képzelem, ilyen kicsikkel fölmentek hegyekre is. Ebben egyetértettetek? Feleséged is szeretett túrázni, meg te is? Vagy hogy ezt megpróbáljátok a gyerekeitekkel is?
1: A feleségem alapvetően gyerekkorában nem nagyon járt túrázni, de megszerette mellettem, úgyhogy teljesen egyetértünk. Ő is élvezi, neki is tetszik. A gyerekekkel egészen kicsikorok óta járunk erdőbe, hegyekre. Mostanában rákaptunk a kempingezésre, azt is nagyon élvezik. Most is van, hogy a évekkel ezelőtti élményeikre is emlékeznek, mesélik, meg belekérdeznek, hogy hogy volt, mint volt. Ez úgy mindannyiunknak egy ilyen közös pont, hogy mindenki szereti, és együtt kapcsolódunk ki.
0: Mondtad nekem, hogy van apás túrátok is, amire apukákkal mentek el. Milyen egy ilyen külön szervezett férfi túra? Mennyire épít és hogyan épít hozzád hasonló fiatal édesapákat?
1: Már mondhatni, jó 10 éve tartjuk ezt a szokást néhány barátommal, és évente 2-3 alkalommal szoktunk menni egy szombaton. Egy hajnalba beülünk az autóba, kimegyünk valami közeli magas hegyre, és este vissza. Reggel a kocsiba egy áhítat olvasással, imádkozással kezdjük, és aztán gyakorlatilag egész nap beszélgetünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak nagyon feltöltő, meg kikapcsolódást jelent. Ugyanakkor meg azáltal, hogy ott beszélgetünk együtt, töltjük az időt, lelkileg is építjük egymást. Ezeket általában én szoktam szervezni, de van, hogy más dob be ötletet, változó.
0: Mennyire fontos része annak, hogy elmenjetek, az is, hogy imádkozzatok előtte?
1: Igen, alapvetően hívő apukák jövünk ilyenkor össze, úgyhogy ez úgy természetes mindenkinek, hogy akkor ezzel indítjuk.
0: Neked mi a legépítőbb az Istennel való kapcsolatodban? Hogy éled meg a lelki életedet? Ilyen nagy családos édesapaként ideálisnak tartjuk, és olyan szépnek, hogy ilyen sok gyerekes családban éltek, de ez ad lehetőséget arra, hogy csöndben légy, vagy eleget légy gondolataiddal Istennel?
1: Hát alapvetően a gyülekezeti alkalmakat tartom itt az én életemben erre alkalmasnak. Van a gyülekezetben külön férfi kör, családos kör, ezekre próbálunk rendszeresen eljárni. Ezeket tartjuk ilyen elsődleges lelki feltöltődésnek, meg kapcsolódási pontnak az Istennel. Mondanám, hogy ez talán a legnehezebb összehozni, vagy megvalósítani így a több gyerekes családban, mert én mondjuk érzem azt, hogy lenne erre igényem, hogy többet elcsendesedni és az Úrral több időt tölteni, de sokkal kevesebb idő meg lehetőség jut rá, mint a család előtt.
0: Erről a férfi körről, ami a gyülekezetedben elérhető, illetve jársz rá, mondj néhány gondolatot, hogy igazán mi a jó neked benne, mert azt mondják, hogy a férfiak kevésbé vágynak közösségbe, és megcáfolja ezt ez a kis túrázós körötök is, de akár egy gyülekezeti férfi kör is lehet olyan, ahova nem vágyik akár egy férfi ember. Neked ez mit ad?
1: Havonta egyszer, egy-kett este gyűlünk össze, mindig más készül, éppen vagy egy adott ige szakaszból, vagy most például a Bojki Lászlónak vesszük végig a Apák és fiak könyvét fejezetről fejezetre, és akkor mindig egy-egy témáról valaki felkészül, és arról beszélgetünk. Én az őszinteségét szeretem, hogy igazából az első egy órában csak arról beszélgetünk, hogy kivel mi történt az elmúlt egy hónapban. Én úgy élem meg, hogy egy ilyen valódi lelki közösség, tehát tudunk egymásnak a hitéből, problémáiból, kérdéseiből is akár épülni.
0: Van előtted a hitben egy példakép? Szüksége van erre a férfinak, szerinted a férfiaknak, hogy legyen egy akár idősebb, vagy csak a hitben előttük járó, régebb óta Krisztust követő valaki, akire úgy feltekinthetnek, vagy tanácsot kérhetnek tőle?
1: Én úgy látom, hogy szüksége van erre, vagy magam nevében mondva nekem szükségem van egy ilyen hívő példára. Én ezt még úgy nem találtam meg, hogy ki ez. Inkább az ilyen bibliai hitősökből próbáltam táplálkozni, megépítkezni az ő életükben.
0: És ki lenne az most, akire gondolsz, hogy a legtöbbet adta neked eddig, amikor olvastál róla a Bibliában ezek közül, a férfi hithősök közül?
1: Hát nekem nem kisebb, mint Mózes volt legtöbbször, mert mindig megfogott az, ahogy kitálalja az Úr előtt az ő gyengeségeit, meg bizonytalanságait, és hogy az Úr ezt hogyan kezeli. Nem úgy kezeli, hogy na akkor ő olyan beszédet ad, olyan szájat ad Mózesnek, hogy de csak azért is ki tudsz állni a fáraó elé, és beszélni tudsz, hanem egy olyan megoldást mutatott neki, amire nem számít az ember, hogy akkor add mellé mást. Tehát, hogy attól még Mózes volt az, akit az Úr felhasznált az ő népének szabadítására, de egy olyan eszközt adott az ő kezébe, oda mellé, amire nem számít az ember. És én nagyon sokszor éreztem ezt nehéz helyzetekben, hogy úgy vártam az Istentől megoldást, meg útmutatást, és olyan útmutatást adott, amire nem számítottam, ami tényleg teljesen mennyei volt, mert nem számítottam rá.

0: gondoltad magadról, hogy 4 gyermeket is majd el tudsz terelgetni, vagy az ember hogyan válik nagycsaládos apává, hogy lehet ilyenre előre készülni?
1: Hát alapvetően nekem is úgy az volt a fejemben az első gyerkőcünk születésénél, hogy ha majd többen lesznek, akkor ugyanolyan nehéz lesz mindegyikkel. De igazából tényleg az Úr ebbe is olyan kegyelmes, hogy ahogy nőnek föl, azért nyilván a 8 évessel is vele meg más problémák vannak, de azért a legidőigényesebb akkor is a kisbabakor. De hogy ahogy növegetnek föl, úgy tényleg nem azt mondom, hogy könnyebb, de azért csak be tudnak már segíteni a nagyobbak. Fokozatosan csoportosul át az embernek így a erőforrása ebben.
0: Vannak valami gondolataid arról, vagy egy víziót, hogy merre tartotok? Miért jó gyerekeket vállalni és egy ilyen nagy családban élni?
1: Alapvetően ha azt veszem, hogy erre a világra, a világban gyereket nevelni, az olyan nekem kicsit ijesztő, hogy mi vár rájuk, mi lesz majd, hogy felnőnek. Egyre vadabb, egyre gonoszabb a világ, amiben élünk, és ha erre nézek, akkor ez olyan azért ijesztő, hogy ott van a 3 lányom, meg egy szemfiam, hogy rájuk milyen világ vár. De én úgy érzem, hogy ha valóban Krisztusnak neveljük őket, és azt tűzzük ki nevelési célunknak, vagy családi célunknak is, hogy a Krisztussal közösségbe éljük meg ezt a családi létet, akkor az viszont egy óriási reménységet ad arra, hogy ez nekik is fog adni egy, nem mondom, hogy biztonságot, hanem egy reménységet erre az életre. Úgyhogy ezt mondanám igazából célkitűzésnek, hogy az Úrnak nevelni őket.
0: Mi az, amit leginkább szeretnél megtanítani akkor ennek mentén a gyerekeidnek? Van ilyen látásod, hogy na akkor ezt a 2 vagy 3 dolgot, vagy azt az egyet biztos, hogy szeretném átadni, és arra így fókuszálsz, vagy fókuszáltok együtt?
1: Lelki értelemben azt szeretném, hogy az igét megismerjék, és legyen egy ismeretük, ami alapján majd remélhetőleg nagyobb korukba hozhatnak egy döntést az Úr mellett, és átadhatják az életüket Istennek. Így a hétköznapi életben meg azt szeretném, hogy minél inkább talpra esettebbek legyenek, tehát hogy úgy találják fel magukat az adott élethelyzetbe, és talán ez a sok kirándulás, meg ez a természeti járás is így segíthet ebben nekik, meg az otthoni kreatívkodások, barkácsolások.
0: Nem tudom, van-e neked egy olyan igéd, ami téged különösen vezérel, vagy vezet, ami számodra fontos, vagy akár az említett megtérésedhez, a te életed változásához és Krisztusra bízásához vezetett?
1: Kifejezett igen, az nem jut eszembe. Nekem ugye a megtérésemkor sem volt egy olyan ige, ami úgy na ez akkor megérintett, és ennek hatására tudtam lépni ebben. Nekem sokkal inkább az akkori bizonyságtételek, hitélmények, amiket elmondtak a környezetemben, azok voltak rám hatással, és azok segítettek ebben a döntésben akkor. Nyilván meg volt alapozva, volt igéismeretem, tehát olvastam a Bibliát, de egy olyan kifejezett igérészlet az nem volt ebben az időszakban.
0: Miben éreztél mégis változást? Hogy most akkor előtte nem voltam teljesen Krisztusi, főleg, hogyha egy bibliaolvasó gyerek voltál előtte is, és akkor utána most már igen?
1: Hát emlékszem, hogy volt egy olyan esemény, hogy nővéremmel néztünk egy filmet, ő akkor már megtért hívő lány volt, és ott a filmben az egyik gyerek elmondta a másiknak az evangéliumot, hogy Krisztus miért halt meg, és akkor nővérem erre rácsodálkozott, hogy elmondták az evangéliumot, és nem értettem, hogy most ez miért olyan nagy történet, nagy dolog, hogy egy filmben ez így elhangzik. És aztán úgy azt éreztem, hogy az Úr ezt folyamatosan így építi bennem, hogy van egy hiányérzet a szívemben, az a békesség, amit a hívő emberek életében láttam, tapasztaltam, és hogy nekem ez nincs meg, és szükségem van rá. Hiszem, hogy az Úrnak a munkája az, hogy kimunkálta bennem azt, hogy imádkoztam ezért, hogy én is juthassak hitre. És 2006-ban egy ifjúsági hétvégén pont az egyik túrázós barátomnak a bizonyságtétele nyitotta fel a szememet arra, hogy ez egy személyes döntés, hogy nekem kell ebben lépnem, és elfogadni az Isten felém nyújtott kegyelmét. és ez volt az, amikor úgy lehullott előttem is a lepel, hogy tisztán láttam, hogy mi történt ott a Golgotai kereszten, hogy ez személyesen én értem történt, és akkor tudtam először úgy őszintén imádkozni, hogy Úr Jézus jöjj be az én életembe, az én szívembe, és az egy ilyen teljesen megújító élmény volt.
0: Hogyan kezeled a sikereket, és hogyan kezeled a kudarcokat a családodban? Téged a férj vagy apa mi voltodban megingat, vagy szokott megzavarni valami ezek közül, vagy jól tudod menedzselni ezeket a dolgokat, ami jön?
1: A saját kudarcaim, azt úgy látom, hogy engem ledöntenek, tehát megnézem, hogy mi történt, és akkor próbálunk belőle valahogy kikászálódni, és azt látom, hogy a gyerekeink is ugyanígy kezelik az ő kudarcaikat, őket megpróbálom ebből kimozdítani, hogy ne essenek ebbe a hibába, hogy jobban küzdjenek meg a kudarcban, vagy ezzel a krízis helyzettel. A sikerélményeket azok mindenképp nagyon lelkesítőek, próbáljuk úgy családilag is megélni. A gyerekeknek is a sikerét, meg a miénket is feleségemmel, úgyhogy hálával és örömmel kezeljük.
2: Mint a széles mező vadvirágos illata.
0: Kedves hallgatóink, az Evangélikus Rádiómisszió mai műsorában elsőként Asbóth Lászlóné Erzsike nénit hallhatták, akit Győri Gábor Dávid, a Rádiómisszió vezetője, evangélikus missziói lelkész kérdezett. Őt követően Nagy Pál Szilárd, fiatal, 4 gyermekes édesapa volt a vendégünk, akit a férfi szerepről és apaságáról kérdeztem. Interjúink meghallgathatóak az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on lélekhangoló nevű podcastként is megtalálhatók. Ha írni, üzenni szeretnének nekünk, megtehetik azt az Evangélikus Missziói Központ e-mail címén evmis@lutheran.hu. Munkatársaimmal együtt szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén össze, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fenntartását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhetnek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témában tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintsenek egymásra, hogy szeretettel forduljanak közösségeik, tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyéspüspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonásával. Gála koncert. Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulója, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és széleskörű közönséggel ismertesse meg egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az emlékév kiemelt eseménye a Zene Akadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el. Neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19:30, a helyszín pedig Budapest, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

0: Merkaba. Zsidó vallási, kulturális és közéleti magazin. Szerkesztő műsorvezető Kuna Valéria. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, vendégünk Finali Gábor rabbi, üdvözöllek, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm.
0: Nagyon izgalmas időszak elé néz majd a zsidóság az elkövetkezendő hetekben, hiszen ránk köszöntenek az őszi nagy ünnepek, már az előkészületek is rengeteg időt foglalnak magába, de szeretném, hogyha egy kicsit időrendi sorrendben próbáljunk meg végigmenni ezen az igen fontos és mozgalmas időszakon. Ugye az első ünnep Rosh Hashanah. Igen. De beszéljünk az ezt megelőző különlegesen kiemelt hónapról is, hogy milyen hagyományok kötődnek ehhez.
1: Hát ugye Rosh Hashanah-val elindul ősszel az ünnepsorozat, az az ünnepcsokor, amit sokszor a Yamim Noraimnak, félelmetes napoknak szoktak jelezni, hívni, hiszen nem más történik, mint az ember riség, és ezen belül is a egyének, zsidó nép is megítéltetik, hogy milyen sorsa lesz az évendő évre. És akkor ez ugye a bibliai ünnepek, illetve a zsidó ünnepek közül egyedüliként a Rosh Hashanah, az új év, az évnek a feje, az a hónap, az a holt hónap legelején, elsőjére esik egyedüliként. Minden bibliai ünnep általában a hónap közepén van, teli holtkor. Ezt a hónapot, Tisré hónapját megelőzi Elul hónapja, és az Elul hónapja már a felkészülésről, a megtérésről szól. Van egy hagyományunk arra, hogy annak idején Mózes az aranyborjú után, ekkor Elulhó elsején, vagyis pont 30 nappal az új év előtt ment fel a Sinai hegyre, és faragta ki, illetve írta meg a második kőtáblát, második adag kőtáblát. Úgyhogy ez akkor is, vagy akkortól kezdve már egy várakozás időszaka, a megbocsátás, az engesztelés kivárásának az időszaka volt, akkor a sivatagban vándorló népnek, de későbbiekben mindenkorban. Szokásokhoz tartozik ilyenkor különböző bocsánatkérő esdeklésekkel kiegészíteni az imánkat, főleg általában a reggeli ima nyúlik, illetve tolódik föl, illetve hozódik korábbra, és akár már hajnal hasadta előtt, Magyarországon azért nem hajnal hasadta előtt, de mégis sokkal korábban elkezdenek, egy fél órával, 40 perccel korábban összejönni, és bűnbánó imákat, zsoltárokat énekelni, mondani, illetve felhangzik a sófár hangja, már Elul hónapjában. Mi nálunk általában csak egy héttel, maximum egy héttel előzi meg a szlichot, az esdeklés és a bocsánatkérésnek az imái az ünnepet. Szefárd hittestvéreinknél ugye ez egész Elul hónapjában már reggelente, ez be van szerkesztve az imarendbe.
0: Minden kérdésre válaszoltál, amit fel akartam tenni, úgyhogy ez nagyon gyorsan sikerült. Akkor pontosítsuk egy kicsit, hogy mit is jelent az, hogy Rosh Hashanah, mit ünneplünk ilyenkor. Ugye ez alapvetően a zsidó új év, de ugye több új év is van a zsidó ünnepkörben, de mitől különleges ez? Mi az, amire konkrétan emlékezünk ilyenkor?
1: Próbálok rövidebb lenni, hogy akkor oda-vissza tudjunk pingpongozni a válaszok és kérdésekkel. Rosh Hashanah, az évnek a feje, ez nem a zsidó év kezdete, ez az emberiség születésének a napja. Ádám születésnapja volt a hagyomány szerint Tisré hónap elsején, pont, vagyis azt jelenti, hogy Elul hónap 24-én lett megteremtve a világ, legalábbis kezdődött a teremtés. Ha 6 napot vesszük, és akkor így Tisré elsején született meg Ádám, ezért az emberiség megújulásnak a napja ez, hiszen minden egyes születésnapon az ember egy új kezdetnek az elejére ér, és ezért egy új esély arra, hogy ember fürkészze azt, hogy futja a saját körét, a saját sorsát, beteljesíti-e, illetve nem is az egy sorsát, inkább azt mondom, hogy küldetését, és helyes viszonyban van-e önmagával, a többi emberrel és a teremtővel, és ezért egy hármas megtérés csokor kell, hogy ekkor megtörténjen. Az embernek muszáj, hogy rendbe hozza ezt a hármas kötődését a külvilággal, a másik, a többi emberrel, Isten és önmagával, és nem csak az emberiségnek a születésnapja ez, hanem a zsidó népnek a születésnapja ez, vagyis Izsák születéséről való jó hírt Sára ezen a napon kapta meg, aki ugye elvileg meddő volt, ezen a napon ő megújult, mint ember, de ezen a napon is született Izsák, illetve ezen a napon is lett feláldozva. És az azt jelenti, hogy bár volt sok hívő Ábrahám előtt, de azzal, hogy ő tovább is tudta adni Hénokkal, vagy más nem zsidó egyisten hívőkkel a egyisten hitet a következő generációra, ez volt a másik ígéretenek, hogy megtartja az nemzedékről nemzedékre, azzal, hogy Izsák hit hívővé vált, és nem kisfiúként, hanem 37 évesen hagyta magát fölvinni az oltárra. Ezzel a zsidó népnek a hívő közösségnek a kezdete is, a születésnapja ez. Úgyhogy egyszer az emberiségé, és egyszer pedig a bukott emberiségnek javítóként elküldött zsidó közösség születésének is a születésnapja.
0: És ilyenkor egyénenként is van lehetőség arra, hogy megújuljunk, esetleg a bukásainkból fölkeljünk és tovább lépjünk?
1: Mindenféleképpen. Már az elul hónapjában a csúvá, a tfilá, és a daka az imával, a megtérésre és az adományokkal pontosan ezt a hármas viszonyt akarjuk megváltoztatni, mert ez a hármas kötődés, ez a hármas viszonyrendszer, ami Ádámnál és Évánál elromlott már az Édenkertbe, mert Ádám rosszat gondolt Istenről, rosszat gondolt, összezavarodott ember és ember közötti viszony is, és önmagának való viszony is összezavarodott. Ezt mind kijavíthatjuk ezen a napon, és nyilvánvaló ebből egy újjászületés, egy megváltozott természet fog következni. Nem véletlen, hogy Sára, Hanna és Ráhel is mind rossosanákor estek teherbe, vagy pedig akkor, és mindannyian meddők voltak, hogy ez úgy nagyon jól, és mindannyian ezen a napon értesültek a terhességükről, vagy leendő terhességükről, ami azt jelenti, hogy megítéltetés, illetve egy újjászületés történik egyéni szinten is.
0: Ilyenkor szokás azt mondani, hogy bepecsételtetünk az életkönyvébe, vagy a halálkönyvébe, vagy a semlegesek könyvébe. Mitől függ ez? Mit kell tennünk ahhoz egész évben, hogy ilyenkor a félelmetes napok ne legyenek annyira félelmetesek?
1: Ugye a zsidóság nagy könyve, alapkönyve, alkotmánya, a Tóra, a tanításkönyve, Mózesnak az öt könyve, ami bár történetekkel teletűzdelt kis könyvecske, idezőjelben kis könyvecske, de egy olyan filozófiát, olyan gondolkodási rendszert, olyan életreceptet rejt magába, aminek a követése ezt elősegíti, és ezt eredményezi, hogy a közepesek könyvébe, az a, vagy pedig legalább, vagy ha nagyon jól csinálják, akkor a cádékok könyvébe legyünk beírva, ahol kevesen iratnak be, és ne arássák a gonoszoknak a könyvébe legyünk beíratva, aztán majd Jomkipurkor lepecsételve.
0: Igen.
1: Azt tudni kell, hogy a micvák, a parancsolatoknak a megléte hát nem a célja a Tórának, hanem eszköze az, hogy jobb emberé váljunk. Ez majd, hogyha Jom Kippurról beszélünk, ott mindenképpen megérthetjük, hogy ott nem véletlen, hogy pont Jónás könyve szerepel Haftóra, olyan extra olvasmányképpen délután, hiszen ott megtörténik az a csoda, sokszor látjuk akár magán a sivatagi közösségnél is, hogy az imával és a helyes életmóddal megváltozik az isteni ítélet. Jom Kippurkor megbocsájt az emberiségnek, megbocsájt a sivatagi közösségnek, ott a sivatagba, aranyborjú miatt, csak Mózes imájára hallgatva, és a Jónási könyvébe pedig magának az asszír népnek ott fönt Ninivébe, anélkül, hogy bármifajta áldozat bemutatnának, csak azzal, hogy megmásítják az útjaikat, ugyanilyen bálványimádok maradnak. Csak az, hogy másképp viselkednek, a gyümölcsétről megismerszik, hogy akkor más gondolnak. De nem elég más gondolni, más is kell csinálni.
0: Milyen különleges kiegészítések vannak a Rosh Hashanai imarendben? Mik azok, amik csak ilyenkor hangzanak el?
1: Hát fúvó zenészek, figyelem. Egy ősi fúvós hangszer hallatszik ilyenkor föl a zsinagógákba, amit már korábban azt mondtam, hogy egy hónapon keresztül felcsendül a sófár hangja. A sófár az a koskürt, vagy kosszarvából készült kürt, ami különben a sapír szépséges szóból van, ebből van különben a spíró név is magyarul. De hogy a sófár az egy ősi hangszer, ami pár hangot tud megszólaltatni nyilvánvaló, hiszen csak egy kosszarvból készült kürt. Emlékezett minket ez arra, hogy ugye, hogy a Maimonides mondja a Misne Torájában, a Tóra megismétlése című 800 éves könyvében, hogy azért hallatszik ez fel a zsinagógákban már korábban, csak így előzetesképpen, hogy jön az új ünnep, jön az új év, hogy emlékeztesse, hogy térjetek meg szendergők, térjetek meg balgák, ébredjetek, jön a király. Közénk jön a teremtő, a király, és itt az idő megtérésre. És mint egy ilyen királyi harsona köszönti a királyt, aki csak jönni fog, és valóban Rosh Hashanakor leszáll közénk a teremtő, hiszen ő is ünnepli az évfordulóját annak, hogy megteremtette a világot, és a benne az embert. És királlyá emeljük magunkat a kürtszó hallatával, harsonák hangzásával, felcsendülésével, amint a király közöttünk jár, a népek között. És persze Izsákra is emlékezünk, akit ezen a napon kötöztek meg, és feszítettek föl az oltárra, és apja majdnem levágta. És ugye helyette az áldozat szintén egy kos volt, és erre az áldozatra is, vagy majdnem áldozatra, áldozatvállalásra is emlékezünk. Úgyhogy ez a kürt az alapvető és egyetlen micvája, ezt nagyon hangsúlyoznám, egyetlen micvája a Rosh Hashanának. Minden, nyilván a liturgiában megemlítetnek az, hogy az emlékezések, a megemlékezések, a királyávatás, az örökkévalónak, az egész teremtése fölé való királyá elhívása, illetve maga az, hogy a sófár az miről szól, stb. Ezzel a hármas egységgel kiegészül az ünnepi liturgia, de minden más, amit az emberek hallottak filmekben, olvastak könyvekben, láttak a Rosh Hashanáról, az új zsidó évről, kezdve itt a méz, a kerek dolgok, a keserűnek és a savinak a kerülése, a répa, a gránátalma és minden más, ez csak hagyomány, vagy késői hagyomány, vagy kabala, szójáték, és egyéb dolgok. A legfontosabb dolog ez a kosszarv megfújása. Erre ott kell lenni az embereknek, hogy ezt hallják. Úgy tudom, hogy mondtam, hogy megelőzi az ünnepet már egy ilyen felkészülés, az ünnep alatt 100-szor hangzik el, csendül fel a sófár, különböző módon, kürtöléssel, rövid staccatókkal, nem tudom, és szóval háromfajtaképpen fújják meg. Ha szépen fújja valaki a sófárt, tényleg az ember bele tud borzongani abba is, és a hátán feláll a szőr, mert egészen mélyre hatol az a sikolyszerű, bizonyos sikolyszerű felcsendülései.
0: Ez így van, ezt már tapasztaltam is többször is, és sőt, már volt alkalmam szerencsére fújni is sófát. Ami ugye
1: elsőre ment?
0: Persze, hát azért ennyi trombitálás után eléggé egyszerűen sikerült, de játszani rajta is kiemelkedő élmény, tehát tényleg nem minden nap, egy kicsit meditatív állapotba kerül az ember, és valóban ebben az időszakban tényleg, ahogy mondtad, az ember lelkéig tud hatolni a sófár hangja. De nagyon megcsapta az előbb a fülemet, hogy felszólít bennünket ez a hang, amikor megszólal Elul hónapjában, hogy ébredjetek, hiszen jön a király. És ugyan említetted, hogy ez a legfontosabb micva, és gyakorlatilag az egyetlen, ami kimondottan ehhez tartozik, de vannak-e olyan hagyományok, amik esetleg később ragadtak erre az időszakra, amivel elő tudjuk segíteni ezt a megtérést, tevőlegesen is, az imán és a micvák betartásán kívül vannak olyan plusz dolgok, tennivalók, amik segíthetnek bennünket ezen az úton?
1: Természetesen, amit mondtam korábban a megtérésnek a hármas fogatáról, különösképpen kell készülni az ünnepre, hogy az ember például már az ünnepet megelőzően, és nem csak Jom Kipurt megelőzően, felhívja ismerőseit, barátait, és mindenkitől bocsánat kérjen, és kiengesztődjön, mert hogyan várhat ő ítéletet, igazságos, vagy szeretetteljes ítéletet, irgalmas ítéletet, hogyha ő nem irgalmas, vagy kedves másokkal. Ha kérnek az embertől, nyilvánvalóan mindig köteles az embernek adnia, és nem véletlen, hogy a Héberről az adománya úgy hívják, hogy az igazság. Hogy ez igazság az, hogy csak azért vagyunk a Földön, hogy másoknak tudjunk adni, és úgy, ahogy az örökjól adott feltétel nélkül, és szeret feltétel nélkül, azt próbáljuk valamilyen szinten véges emberként utánozni. De magán az ünnepnek a lefolyása közben is, készülve az új évre, vannak olyan aktusok, mint például a taslich szertartása is, amikor ugye nem mindenki gyakorolja, de legtöbb ember ma az áskenáz világban gyakorolja azt a szertartást, hogy morzsákat visz ki, és elszórja őket, eldobja őket, vízbe szórja őket a halaknak, és ezzel is szimbolizálja, hogy elhagyja ő a bűneit, stb. És amit már korábban megemlítettem, az a kerekételekről, az édesételekről, ez ugyanúgy, mint a többségi társadalom keresztény hagyomány világában sőt, valószínűleg voltak kölcsönhatások oda-vissza, de mondjuk a lencsev és a többi, mind-mind a kerekség, a körbenforgás, a sorsnak a lentje és a fentje között való átmenetet jelképez, illetve azt, hogy reméljük, hogy a jó könyvbe és édes életre leszünk beírva jövőre, és ezért ugye kerüljük a savanyú és a keserű ételek fogyasztását. És akkor ott van az a rengeteg más szimbolikus étel, ugye a gránátalma, amit leginkább ki tudnék emelni, ugye a sok magjával, a halnak az evésével, más kultúrkörben a báránynak az evésével, azon belül is a halnak, vagy a báránynak a fejének az evéssel, mert ugye ez az évnek a feje. Szóval az, hogy a étkezésben nyilván az terített asztal mellett, illetve a liturgiában is megmutatkozik, de hogyha a zsinagógán kívül olyanfajta szokást akarnánk, hogy az ember tényleg eljátsza azt, hogy eldobja a bűneit, akkor leginkább ez a testlik szertartás, ami a mi kultúrkörünkbe, így a Pireneusok és a Alpok fölötti régióban, az áskenáz világban megszokott és elfogadott. De mondom, ez sem hagyomány, vagy ez sem vallási parancsolat, ez is csak hagyomány.
0: És ugyanilyen hagyomány a Rosh Hashanah körül kialakult szédel, mert bevallom őszintén, hogy gyerekkoromban mi nem tartottunk ilyen rituális étkezést, természetesen volt lakoma, halfej, meg ami kell, de manapság már egyes közösségekben komplett kis

0: közegben, vagy New Yorkban, Londonban, vagy Jeruzsálemben, Nébrákban, mondjuk Izraelben belül, akkor ott mindenki, mint egy ilyen katonában, hadsereg, egyformán vannak öltözködve, fekete-fehérbe. Én láttam nagyon sok fényképet esküvőkről, az 1900-as, 1910-es évekről, a Kazinci utcából, meg más ortodox helyekről, Munkácsról, Ungváról, Krakkóból, és hát az emberek nem úgy néztek ki. Sőt, nem mindenkinek volt szakálla. Ami azt jelenti, hogy sokszor van az, hogy egyrészt ez most csak egy korszakra jellemző, hogy olcsóbb a ruha, könnyebben lehet szerezni, valamikor az ember valamit a külsejével pótol, ami belül már nincs meg. Vagy kívül mindig könnyebb alkalmazkodni egy szinthez, mint belsőképpen. És ez nem most kritika volt afelé, a világ felé, én csak azt akartam elmondani ezzel, hogy egy összezavart világban élünk, és 200 éve a francia felvilágosodás óta, amit a zsidóság megkapta az egyenjogúságot, stb. És erre még rácsúszott ugye a asszimiláció, az antiszemitizmus, a holokauszt, Izrael megalakulása. Lényeg az, hogy összezavart világban élünk, és a zsidóság is keresi újra magát, hogy hogyan tudna alkalmazni a modernitáshoz. És kitalál új hagyományokat, és új felfúj, és új értelemmel tölt meg régi kereteket. Csak hogy például mondjam el neked, ugye mindenki, aki zsidó életet él a mai modern világban, és a zsinagógában úgy lelle járogat, és ez a zsidóságnak a 70-80%-a, ugye születés környékén találkozik a zsidósággal, ha ünnepektől eltekintünk, az életutat tekintve az esküvőig, mondjuk bármit vagy bármit szója van. Mind a két hagyomány kb. Az egyik 2-300, a másik meg 1000-1200 éves múltra néz vissza. De a zsidóság 3300 éves. Szóval a lényeg az, hogy nem volt mindig így, de manapság már olyan a bármit szó, mintha Mózesnek is lett volna. Pedig nem ez volt, és Rabbi Akivának se volt, és nagyon sok mindenkinek nem volt, aki nagyon fontos számunkra, és a Talmud lapjaim, vagy bárhol máshol szerepel, Biblia lapjaim. Úgyhogy manapság szédereste az igazságot megvalva, ugye a szentély pusztulása után a húsvét körül alakult ki, egyiptomi kivonulás körül. Bizonyos kutatókat hallgattam, akik eznek a témának a szakértői, még azt is elmesélték, hogy milyen sokban hatott a kereszténység visszafelé a széderestére, vagyis nem a szédereste hatott a kereszténységre, mondjuk a katolikusoknak a miséjére, hanem a húsvét szertartása hatott a zsidóságra visszafelé, és ez a Jeruzsálemi Héber Egyetem professzor ezt le is vezette, YouTube-on fel az előadás különben, angol nyelven, de a tény maradt, hogy szédereste azóta van, 1800 éve. A kabbalisták kitalálták a fák új évének a széderestéjét. Ez tökéletesen tudjuk, hogy 450 évre megy vissza. És a mai korban valamikor azóta, az elmúlt 450 évben, valószínűleg a 20. században valamikor a szédresnek is kreáltak egy keretet, azért, mert csökken a tudás, elvonja a figyelmet sok minden más, az apák, az nagyapapák nincsenek ott, nem voltak ott, lehet tragédiák miatt, vagy pedig nincsenek tudás birtokában, és nagyon sok minden áttevődik a zsinagógába, és a informális családi keretből egy formális közösségi ünnepé tolódik el, és a zsinagóga átveszi a családnak a szerepét. Ami néha rossz, mert van, akinek arra nincs igénye, hogy másik 30 ember együtt ünnepeljen. És csomó embernek, és nem lehet olyan ünnepet csinálni, mind a 30 embernek, vagy mind a 60-nak, vagy 120-nak, akik ott vannak, megfelel az ember. Úgyhogy lényeg az, hogy így pótol ez sok mindent, de szerintem nagyon sokan hátat is fordítanak esetleg az ilyen próbálkozásoknak, mert pont ez nem tetszik nekik. Persze a kisebbség az, de én tudok sok nagy számban, akik sajnos ezért nem járnak le.
1: Akkor úgy is mondhatnánk, hogy ezek a viszonylag új keletű, vagy kicsit felfújt hagyományok ilyen mankóként szolgálnak, hogy vissza tudjunk kapaszkodni a hagyományokhoz, hiszen az a mélyről jövő tudás már nincs annyira jelen az életünkben.
0: Folyamatosan, kicsit úgy definiálnám, vagy ahhoz hasonlítanám a zsidóságot, mint egy gyorsuló meteoritra lenne, amiről egyre gyorsabban törnek le nagyobb és nagyobb részecskék. És ezért próbálnak a rabbik és minden más gondolkodó, lehet, hogy buzgó, túlbuzgó jidise mámék, de lényeg az, hogy mert Magyarországon tudom, hogy azért a bizonyos könyvér, amiből lefszották vezetni azokat a újévi vacsora meneteket, azt egy zsidó asszony találta

0: valaki, igen? És hozta meg Magyarországra, és nem egy rabbi. Nem egy rabbi volt mögötte. Úgyhogy csak azt mondom azt, hogy lelkes amatőrök is vannak e mögött, az ilyen kezdeményezések mögött, és tudom, hogy nagyon sok mindenkinél megvan az a könyvecsk otthon, amit pár évvel ezelőtt nyomtak és osztogattak, és az emberek csodálkoztak, és bár hallottak dolgokról, de az a könyvecsk azra volt nagyon jó, hogy megmagyarázza sok mindent. Azt már nem mérlegel és súlyozza, amit most én elmondtam, hogy mi az, ami kötelező, és mi az, ami csak hagyomány. Ez különben sokszor szokott probléma lenni a mi világunkban, a zsidó világban, mert hirtelen az emberek nem tudnak súlyozni, és olyanokhoz ragaszkodnak köröm szakatáig, ami csak hagyomány. Viszont lehet, hogy a 85 hagyományba elfáradnak, és az egyetlen dologra, ami kötelező, arra már nem jut idejük, vagy erejük.
1: Mindezt összegezve te azért pozitív dolognak tartod az ilyen kezdeményezéseket?
0: Igen.
1: Tehát azért
0: igen.
1: Szükség van mindenre, ami minden csak egy kicsit is hozzáköti az ember.
0: Igen. Aztán valakit ez, valamit meg az fog meg. Van, akit egy jó zenekar, és van pedig, akit egy könyvecske. Igen.
1: Értem. És ti hogy készültek a közösségben? Könyvecskével vagy annélkül?
0: Könyvecske nélkül, bár nekem az a könyvecske megvan otthon, de tudom, hogy a könyvecske nincs meg a közösségnek, ez a kis könyvecske. Délpesten, ahonnan átjöttem ebbe a közösségbe, ott ilyenkor mindig volt vacsora is. Ebbe a közösségbe ez nem volt szokás. Az meg kérdés, hogy próbálom ebbe vezetni, vagy nem. Idén nem akartam még ezt a újítást bevezetni, úgyhogy valószínűleg csak a kerek bárhezt fogjuk majszolni mézzel, meg almával. Esetleg, mivel ugye tej után nem kell olyan sokat várni, ezért lehet, hogy még vajat is, meg lekvárt is eszünk majd a kalácshoz, és akkor ha valaki otthon folytatja olyan étellel, ami húsos, akkor még mindig van ideje, amíg hazaér, stb. De a lényeg az, hogy most így nagyon laza és ilyen édes, de mégis nem húsos, hanem csak vegetáriánus vacsoránk lesz újévkor. És még mi is valószínűleg egy-két gránátalmát, stb. Beszerzünk, de nem lesz az a répa és egyéb szimbolika kavalkád, ami mindenképpen szerepel abban a bizonyos könyvecskében.
1: Igen, értem. Tényleg az gránátalmára jutott eszem, hogy azért is olyan fontos, mert a legenda szerint pont 613 magja van. Megszámoltad már valaha is?
0: Nagyon szeretem a gránátalmat, rengeteg szerettem, nagyon sok ingemet tönkretettem vele, és ruhámat. Én azt mondom, hogy butasság, még 300 sincs benne.
1: Ugye? Én is sose jutottam el még 300 is.
0: De mondjuk, ha a következő szegmensben lesz időnk, a 613-ról beszélhetünk, mert ez egy legendás szám, nagyon fontos szám, nagyon sok félreértést veszik körül. Az igazság az, hogy pontosan a soknak a szinonimája valószínű 613.
1: Hát akkor ezt a sokkal folytatjuk itt néhány perc múlva, addig is zenélünk egy kicsit. Ja.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt még mindig a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria, a stúdióban a vendégünk Finálé Gábor rabbi. Rossz Hasanáról, a zsidó újévről és az azt övező hagyományokról, kötelezettségekről beszélgettünk eddig, és egy nagyon különleges számnál hagytuk abba a beszélgetést az előző részben, az a bizonyos 613. Mit is jelent és mi is rejlik mögötte valójában?
1: Ugye a hagyomány szerint 613 parancsolat, ugye micvá van a Mózes öt könyvében elrejtve. Azért mondom, hogy elrejtve, mert valamelyik ugye kiabál felénk, és látjuk rajta, hogy egy törvény, egy rendelés, egy utalás, egy utasítás, egy felszólítás, vagy egy átokkal sújtott cselekedet, amit el kell kerülni. De valamelyiket a szöveg mélyéről csak hosszú magyarázat után bányásznak idezelbe ki bölcseink, és az igazság az, hogy a Talmudban, ha jól tudom, egyszer hangzik el ez a 613 kifejezés, utána az a rabbi, aki ezt kimondja, soha többet nem szerepel, és senki nem mondja meg pontos, hogy melyik az a 613, és amikor később, egy 5-600 évvel később, főleg muszlim és keresztény hatáson, mivel két másik ábrahámi vallásnak volt már törvényi kódexe, míg a zsidóságnak volt a talmudja, viszont mindig a rabbik személyes értelmezése módján ugye hoztak törvényt és szolgáltattak igazságot. A kiterjedt iszlám birodalomban, ahol a zsidóságnak a 4/5 élt, rossz volt, hogy mondjuk Kairóban és Kordobában és Bagdadban és Szamarkandban az ember más-más ítélet kapott ugyanaz esetre. És az iszlámban és a kereszténységben ez már nem fordult elő, hiszen Bizáncban is, és az iszlámvilágban is azért már voltak törvényi kódexek, és egyformán ítéltek, és minden városban kvázi nagyjából ugyanaz volt a döntés, vagy a várható jogi ítélet, és ez nagyon fontos volt, hiszen a zsidóság ekkor vált kereskedő nemzetté. Előtte földművelő nemzet volt a zsidóság, csak az iszlám világban vált ugye a fő Kínát és Indiát Európával összekötő kereskedelmi hálózattá, és vagy hálózatot működtető kisebbségé, és ezért indult egy kódex gyártási igény, és akkor tájt többen, főleg a muszlim világban, Fez városában, Fusztádban, a mai Kairóban, szóval Maimund és más rabbik próbáltak összeállítani a 613-ot, egyáltalán, hogy melyik az a 613, és különböző dolgokként számoltak össze, szóval nincs átfedés, szóval van átfedés, de mit tudom én, 10% vagy bizonyos százalék más.
0: Értem.
1: Példának okáért, csak mondjak egy ilyen abszolút példát, Maimonides a 613-ban beleérti a mindennapi imát. Ramban, Nachmanides, aki szintén Hispániából, csak a keresztény oldalról való különben Heronai, szóval ott Barcelona melletti rabbi volt, ő nem számolja be 6000-ba a napi imát kötelezőnek, csak az étkezés utáni áldást.
0: De hogyha összevetnénk akkor ezek szerint a két verziót, akkor még több is lenne, mint 613?
1: Nem, a 613 az mindenképpen megmarad a szám, azért mert ragaszkodnak a rabbinak a véleményéhez, különben a 613 az ugye van a mi tipikus ruhadarabunk, ugye amit ma már csak imasálként, de amikor már régen úgy öltöttek magukra azt a bizonyos felső ruhadarabot, mint ma az afgán menekültek a pokrocot a téren. Szóval a legfelsőbb ruhadarab az egy ilyen tóga, lóca, mindenes volt, ha fújt a szél, akkor így vettem, így csavartam magamra, hogyha le akartam heveredni a rétre, akkor úgy, ha esett az eső, akkor meg amúgy. És ennek a négyszögű ruhának a végén voltak az emlékeztető rajtok, azért a legfelső ruhában, hogy mindig lehessen látni. Ennek a rajtnak a neve az, hogy cicittével. Ennek a szónak a számértéke az, hogy 600. És a rojtnak 13 csomója van. Szóval 13 hurka, és így adja ki a ruha a 613-at. De a lényeg az, hogy ez is egy utánhallása a törvénynek, ami ott benne van. Szóval a lényeg az, hogy amit akarok ezzel sugallni, az az, hogy micvából, parancsolatból, ugye, és a parancsolat nem más jelent, mint egység teremtése, vagy hídépítés ég és föld között, hiszen a cevet, cafta szóból van, ami azt jelenti, hogy csapat, egység. Ami azt jelenti, hogy amikor nem az én akaratom teszem meg, hanem az örökké akaratát, az ő parancsolatát, akkor ott egység alakul ég és föld között, és ugye minden ember mindig ezt megteszi, akkor ég és föld összeér. Úgyhogy így teljesen más megközelítése van a parancsolatoknak, mint általában azt idegen róla szoktak gondolkodni. Szóval 6000 a parancsolat elhangzik egyszer a Talmudban, azt próbálják utána kitölteni későbbi korok rabbiai töltettel, de más-más következtetésre jutnak. Azon kívül pedig ugye 613 parancsolatot, az összes parancsolatnak a száma, akármelyik rabbinak a verzióját is vesszük, de van, amelyiket csak nők tudják csinálni, van, amelyiket csak a főpapok tudják csinálni, vagy főpap tudja csinálni a szentélybe, vagy léviták tudják csinálni, vagy földművelők, amikor létezik a szentély, az csak a Szentföldön, stb. Szóval a lényeg az, hogy így soha senki nem tudja, és nem is kell senkinek megtartani a 613-at. Ennyi. De hogy a 600-as szó, azt tudni kell, hogy ott mindig a zsidóságban a teljességet, a sokasságot, és most hagyjuk a kabalát, még a kabala nélkül is, a Bibliában mindig a 6-os szám az erről a világról szól. Ezért a 6. nap teremt, 6 nap alatt, és a 6. nap teremtette az embert, ugye 6 irányba lehet elindulni, 6 égtáj felé, vagy 4 égtáj plusz föl és le lehet elindulni ebbe a világba. Úgyhogy a 6-os szám az ezt a világot jelképezi, viszont a 13-as szám az szeretetet. És mindig minden egyes számnak a többszöröse az ugyanazt jelképezi. Szóval nem véletlen, hogy 600 000 felnőtt zsidó férfi jött ki a Biblia szerint Egyiptomból. Mert az már egy teljesség volt, az már egy elpusztíthatatlan világ volt a világban, stb. Szóval ez a 6-os szám, ez mindig ott van a Bibliában. Úgyhogy 613 vagy nem, a lényeg az, hogy a soknak és a teljesnek a szimbóluma a szeretet teljes sokaságnak, vagy soknak a szimbóluma, a 13 a szeretetnek a száma.
0: Ezt most nagyon elgondolkodtam, amit mondtál, mert ebben a felfogásban ezt még így nem hallottam, és nagyon tetszik tényleg. És az, ami még szintén elgondolkodtató, hogy ugye azt mondtad, hogy az e világot szimbolizálja ez a 6-os szám, de pont az őszi ünnepek kapcsán ugye az egyik legkiemelkedőbb nap, Jom Kipur, amikor ugye 25 órán keresztül böjtölünk, talán ez az, ami így kívülálló szemével a legnehezebb vagy legkülönlegesebb ebben a napban, de ha jobban belegondolok, meg nekem a kedvenc ünnepemről van szó, ez a legkevesebb és az legelhanyagolhatóbb része, viszont ez is azt akarja szimbolizálni, vagy sugalni a számunkra, hogy ilyenkor egy kicsit többek leszünk, többek akarunk lenni, mint ez a világ, hiszen azért esdekelünk egész nap, hogy megbocsássa az örökkévaló a bűneinket, hogy elfelejtsék azt, amit hát azt a sok rosszat, amit ugye a gyarló ember elkövet, mert hát mégiscsak emberek vagyunk, és nem eszünk, nem iszünk, hogy hasonlatossá váljunk az angyalokhoz. Uh-huh. Honnan ered ez a hagyomány? Hogy lehetünk erre képesek? Vagy mi előzi meg azt lelkileg, hogy ezt végig tudjuk csinálni?
1: Hát egy angyalokhoz, valóban egy 24 óráig angyalokként viselkedünk, az biztos, hogy az, hogy angyalok akarunk-e lenni, ugye tudjuk nagyon jól, vagy legalábbis a hagyományunk az néha hangsúlyozza azt, hogy angyalok tiltakoztak, angyalok irigykedtek ránk, először tiltakoztak, hogy egy állati testbe hogy lehet egy isteni lelket belerejteni, stb. A gyarlók anyagba az istenit, és végül is ugye azért vagyunk többek, mint az angyalok, mert hogy pontosan ha úgy viselkedünk, akkor az őszintjükre vagy föléjük tudunk emelkedni, annak ellenére, hogy van testünk. Szóval az érdeme azoknak nagyobb, akinek nagyobb a balasztja, az ellensúlya. De nyilván nem azért böjtölünk ezen a napon, hogy mi érdemeseljünk, és hogy akkor most megmutassuk, hogy tudunk mi is, ha akarunk, sőt, még talán jobbak, mint angyalok. Egyszerűen ugye a Tórában az van leírva, hogy ve'initemet nafsotéchem, sanyargassátok, szegényítsétek ki a ti testeteket, önmagatokat, amit a bölcsek úgy állapítottak meg, hogy az összes érzéket, érzék táplálását szüneteltetni kell, a kényelmes ruháktól, az olajoktól és a parfümön át egészen az ételekig, nem szabad se inni, se enni, stb. Nyilvánvaló betegekre, terhesekre, stb. Nem vonatkozik. De én mindig arra szoktam hasonlítani, és arra szoktam emlékeztetni az én fanyarú arcú, böjtölő hittestvéreimet, hogy ugyan már ne vicceljen velem, gondoljon arra, amikor érettségi volt, és kiderült, hogy lesz még 5 étel, amiről nem is tudott. Vagy ki kellett menni a külföldre, és még azon a napon, amikor ment volna, kiderült, hogy a gyerekének valamit kell csinálnia. És hip-hop, az ember miközben ezeket próbálja megoldani, ezeket a feszült helyzeteket, 24 óra, 30 óra, 35 óra, így nem alszik, nem eszik, és föl se tűnik neki. Eltelik 18 óra, eltelik 20 óra, és jé, azóta nem is ettem. De teljesen máshol pörög. És valami olyasmit kell, hogyha valakinek jó az a felkészülés, jó az, ez a Jom Kipurt megelőző 40 nap, zárójelbe Jom Kipur napján lőtt le Mózes a Sinai-hegyről, ami azt jelenti, hogy elkezdjük a megtérést akkor, amikor Mózes fölment, és amikor jön le, akkor megünnepeljük, és ugye azzal a híre jött, hogy Isten befette, az Isten megbocsájtotta a bűneinket. Úgyhogy ezért van az nap a Jom Kipur, amikor van a befedésnek a napja. Kapara azt jelenti befedés, ezért hívják a szentély függönyét kaporetnak, ugyanabban a szóból van. Úgyhogy az a bűn befedését, hogy nincs már szem előtt, nincs, nem, már nem látja Isten, jelenti. Hogyha az ember jól fölkészül erre az ünnepre, akkor az bőjt az nem nyűg lesz, és nem kell azt a bizonyos, amit hagyományos körökben így szagolgatnak, hogy legalább valamit így próbálnak így valamivel az éhségüket elcsitítani, különben az a birsalmába szúrt szegfűszegek, nem tudom. Az én az, hogy ugye mivel nem szabad parfümözni az embernek magát, az a gyümölcs is van különben egy nagy halakikus baj. Hiszen ha nem szabad parfümözni, hogy az orrunkat, mint érzékközpontot ne izgassuk, vagy ne befolyásoljuk, akkor ez milyen dolog, ez milyen kibúvó. Úgyhogy ezt sem mindenki engedi meg. Másik pedig az, hogy lenne ideje szagolgatni bármit is, vagy bármilyen nyavajogni, amikor azokat a bizonyos problémákat megoldja. Nem. Szóval, hogy ember próbál ezzel rendet tenni az életébe, az értékrendjébe és minden másba, akkor annyira elfoglalja őt az ima, és annyira lefoglalja őt a rendrakás, hogy eszébe se jut enni. És lehet, hogy délután 6-kor eszébe az, hogy kicsit érzek valami ilyenséget, de 2 óra is úgyis vége az ünnep, a magának a rendrakás lehetőségének. Ugye az utolsó imát, ami az Jom Kipurkor van, azt úgy nevezzük, hogy a ajtózás, kapuzárás. És akkor van, ugye, csak vigyázni, hogy ne egy kapuzási pánikba essünk. De akkor kapjon az ember eszébe, hogy mindjárt vége a Jom Kipurnak. Úgyhogy aznap 5 ima van, ez az 5. a Neilá, és hát mondom, szóval Én még azt is, nem azt, hogy szentségtörésnek tartom, mert nem akarok nagy szavakat használni, de az, hogy ugye Jom Kipurra sokszor kívánnak könnyű böjtöt egymásnak az emberek.
0: Igen.
1: Az igazság az, hogy én sikereset szoktam általában kívánni, mert nem arról szól, hogy könnyű legyen. Arról szól, hogy sikeres legyen, vagy úgy is könnyű lesz, hogyha sikeres vagy abban, amiről szól a nap. Úgyhogy különben a feleségemnek is a kedvenc ünnep a Jom Kipur.
0: Igen.
1: Nem csak azért nem szeret főzni, hanem azért, mert valami van az ünnepben, ami megragadja őt, eleve a dallamok nagyon szépek, illetve a felolvasott részek, akár a Tórából kiválasztva, vagy a Tanakh, a Biblia többi részéből kiválasztott olvasmány, így például Jónás könyve is óriási üzenetet hordoz.
0: Ez így van. Említetted, hogy sikeres böjtöt kívánsz inkább. Mikor lesz sikeres a böjt? Illetve mikor lesz sikeres az ünnep?
1: Amikor az ember 1 kilót se fogyott, de mégis úgy érzi, hogy 50 kilóval könnyebb. Valamiért, aki fölveszi magára ugye a zsidóság jármát, az Istennek a jármát, és végigcsinálja az őszünnepeket, akkor valami lelki szintre el kell, hogy jusson, ha jól csinálja, el kell, hogy jusson Jom Kipurra. Annyira nehéz az embernek rendet vágni a mai világ dzsungelében. Szóval nincs ez a machete, vagy az a dzsungelvágó kés, amivel a fontosat el tudjuk különíteni a nem fontostól, a szennyet a mocsoktól. De inkább csak, nem akarok nagy szavat használni, egyszerűen csak a fontos, a nem fontostól, a pazarlót, a feleslegest, ami igazán szükséges. És legyen a fizikai vagy szellemi értelemben is, amit most mondok. Jom Kipur és ezek az egész hónapnak ugye a mérleg, a jelképe, és egyszerűen kapunk valamit, hogyha úgy születünk újjá, és úgy tesszük le a régi énünket, akkor kapunk valami olyasmit, hogy olyan új szemüveget, vagy kontaktlencsét, amivel egyszerűen másképp fogjuk tudni látni a dolgainkat az esti tévétől kezdve, a nyaraláson át, az, hogy milyen ruhát vegyek föl, Egészen addig a nagy kérdésekig, hogy kihez menjek férjül.
0: Azt hiszem, tényleg ez a legnehezebb időszak az évnek, hiszen az ember sokszor nem szeret szembenézni saját magával, főleg, hogyha mondjuk vaj van a füle mögött, de lehet, hogy nekem is azért pont a kedvencem Jom Kipur, mert ilyenkor tényleg úgy érzem, hogy mindig kapok egy újabb esélyt. Mindig kapok egy újabb esélyt, kapok egy újabb évet, ha jól csináltam, ugye? Remélhetőleg bezrátesem arra, hogy valóban nagyobb rendet tudjak teremteni, és ahogy mondod, nagyon nehéz ebben a mai világban kiigazodni, és ez a zsidóságon belül is nekem egy állandó dilemmám, hogy választam ki azt, amelyik a helyes út. Hiszen oké, hogy ott vannak a micvák, a parancsolatok, mit kell megtartani, a kóserság, egy nagyon sok minden, de manapság már a zsidóság is annyira szerteágazó, és ha még kijebb nézek a világban, akkor meg még nagyobb a káosz, hogy lehet eldönteni, honnan tudjuk azt, hogy ez még belefér, de ez már fölösleges, ez fontos, ez pedig nem annyira. Ez egyéni inkább, vagy van erre szerinted egy általános kijelenthető helyzet, hogy ha ezt csinálod, az jó, de lehet, hogy ez a másiknak nem jó, attól még ugyanolyan zsidó vagy kevésbé érted, mire akarok kiukadni.
1: Igen, igen, igen. Nem, azt sem... Nem tudom, szóval, hogy alapvető receptnek én sokszor szoktam azt mondani, amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy miért ezt a ruhát hordjam, vagy miért nem azt a ruhát hordjam, stb. Mindig visszakérdezek, hogy kire akarsz hatással lenni, ki nem akarsz hatással lenni, és jó ez a hatás, vagy nem jó az a hatás, vagy az, hogy én azt szoktam azt mondani, hogy 100 év múlva örülnék annak, ahogy most döntöttem. Haragudni fogok-e magamra, vagy pedig szembe fogok tudni nézni, nem magammal. Ezt most ugyanúgy gondolom a neofitáknak, az újonnan megtérteknek a hévére és hevére és buzgóságára, és sokszor a belási micvákat az emberi kapcsolatok felé helyezésére, ami valamilyen szinten ugyanúgy istenkáromlás lesz. Mert akkor a nem balásos esetleg volt barát, azt fogja látni, hogy Isten egy fanatikus csinál a hívőből, és még kevesebb, távolabbra kerül Isten, viszont ugye úgy viselkedik egy hívő, egy új hívő, neofita, hogy a környezete is abból olyan példát merít, akkor ha hiszi, ha nem hiszi, becsülni fogja azt, ami abból sugárzik. Szóval lényeg az, hogy az embernek ugye, ami legnehezebb, és most persze a szakmámat fogom dicsérni, de inkább nem is az én szakmámat, mert ez hivatás inkább, és különben is nem, inkább csak azt mondom, az egy mondat, ami rólunk is szólhatna, hogyha van közöttünk olyan erős személyiség, de a lényeg az, hogy van egy olyan mondat a Pirkei Ávodban, az Atyák Bős tanításában, hogy keresd magadnak mestert. Szóval a lényeg az, hogy a mai világban nagyon könnyen embernek az emberek counselingra, pszichológushoz, stb. Az embernek nagyon kevés az, hogy megbeszél a barátaimmal. Csomó titka van a barátai előtt is. Sokszor a barátok vetélytársakká silányulnak, és az ember nem meri kiadni magát nekik, mert mi van, hogyha holnap után belőle válik az ellenségemé. És elván, ha így gondolkodik, már rég rossz. Szóval az, hogy így a Pirkei Ávodban van egy olyan mondat, hogy Asé le harav. Csinálj magadnak, szerezd magadnak mestert, rabbit, persze, de hogy mestert jelent a rabbi is. Hogy lehet olyan dolog, amikor van egy öreg bácsi, és lehet, hogy többet is szerethetsz magadnak, szóval tehát magadnak 10 rabbit is, vagy 10 mestert is. Anyagiban erre fogom megkérdezni, erkölcsös morál szentében pedig azt a nénit fogom megkérdezni, de lényeg az, hogy nem mutat, hogy ez himne mindenki, és nem biztos, hogy rabbinak kell lennie annak az illetőnek. Lényeg az, hogy kell tudni azt mondani, hogy nem értek mindenhez. Szóval azt mondja egy helyen a hagyomány, és ez Ramban, a Nachmanides nevű rabbi, aki ugye Geronából vagy Heronából való, ő azt írja az ő levelében, amit sokan minden nap elolvasnak az imakönyvből az ima előtt, a fiának írta ezt a levelet, 1263 körül, amikor kiűzték Spanyolországból, hogy az Isten félelem minden bölcsesség alapja, de az Isten félelmet megelőzi a szerénység. Ha az ember szerény és alázatos, az mindennek a kulcsa. Ha tudok kérdezni másoktól, hogy szerinted ez jó-e nekem, ha nem mindenben én akarok eldönteni, akkor az már egy jó út. Persze az ember dönthetünk másképp is, de lényeg az, hogy kérje ki, beszélje meg, tájékozódjon, hogy hogyan akar dönteni. Szerintem egyik, a szerénység és az alázat egyik kulcsa sok döntésnek, nagyon sok 10-100 000 vagy millió forintot emberek megsporolnának, hogyha a nyaralásukat, a ruházatukat, vagy akár a otthoni kütyüiket azt a szerénység alapján vásárolnák meg, vagy döntenének a fejet, és nem pedig a siker, a külső világ megerősítése és a dicsőség hajhászás alapján.
0: Jom Kipur idején hogy tudjuk ezeket a dolgokat erősíteni? Mik vezetnek rá erre?
1: Az a bizonyos hármas csokor, amit korábban elmondtam, az ima, hogy rendbe kerüljön a viszonyunk a teremtővel. A csúvá, az, hogy az ember megtalálja, hogy miről szólok én, miért vagyok itt, mi az én életem, visszatérni te csúvá, azt jelenti visszatérés saját magunkhoz, hogy miről szólok én magam. Tényleg mi az, amire fel kell tenni az életemet? Biztos, hogy sziklát kell másznom, és arra kell költenem 15 millió forintot, hogy fölmásszak a x-edik csúcsra a 4. kontinensen, pedig már másik 3-at megmásztam, és elköltöttem rá 12 millió forintot. De persze most nem ezt hegymászokat akarom piszkálni, csak azt akarom mondani, hogy egyszerűen biztos, hogy az embernek jó úton jár, és hogy tényleg 10 év múlva, 20 év múlva örülni fel annak a tetoválásnak a hátán, viszont nem fog örülni annak, hogy sose hívta fel az apját, pedig összevesztek 5 éve, és nem tudta azt pótolni. Szóval miről szól az én életem? Tényleg ragaszkodunk rá ahhoz, hogy meg kell, hogy legyek sértődve még mindig arra a barátomra, aki 2 év azt merte nekem mondani, hogy. Szóval csak több ilyesmiket önmagunkkal tisztában lenni, és nem pedig az idegennel és az ártatlannal, aki kérdez és kér, afelé fordulni, arra szállni 5 percet, 500 forintot, stb. Szóval a lényeg az, hogy adni olyanoknak, akikhez semmi hasznom nem származik, és semmi jutalmat nem kapok érte a földi valóságba. Szóval az embernek a hármas kapcsolatrendszerét tisztába tenni a világba, azzal Jom Kipurja sikeres lesz, és az értékrend helyre rázódik a zsidó recept szerint.
0: És mi történik akkor, hogyha valaki Jom Kipur előtt megijed, és ezt nagyon komolyan veszi, mondjuk akár 40 napig, vagy akár az utolsó 10 napban, ugye Rosh Hashanah és Jom Kipur között, de amúgy egész évben nem foglalkozik ezzel, vagy Jom Kipur után megnyugszik, és visszatér a régi életmód, akkor volt értelme az egésznek?
1: Ugye nagyon sokszor ugye elmúlt 200 év zavarodott világában, vagy akár még az elmúlt 1800 év szentély nélküli világában, valóságában, sokszor a hagyományunk, mivel kisebbségben éltünk, és üldözött kisebbségként, sok esetben üldözött kisebbségként éltünk, ezért a hagyományunk volt a mi belső virtuális országunk. Ezért a hagyománynak csomó része fetisizálódott. Túlhangsúlyoztunk bizonyos dolgokat, amikor azok csak azok, amikről szó van. Szóval a lényeg az, hogy az embernek jobb emberré kell válnia, emberré, ami nagybetűvel elírva, emberré, ami hasonlít Istenhez, ugye járja az ő útján. Istent a véges ember akarja utánozni, semmi másban nem tudja, csak a viszonyaiban. Mert ugye nem örök életű, nem mindenhol jelen való, ezért csak az eljárás módjában tudja, az élet módjában tudja utánozni, abban, hogy hogyan viszonyul a külvilághoz, tudja utánozni Istent. És erre való segítő eszközök a micvák. Micva a Jom Kipur is, micva a szombat is. Ezek mind csak töltőállomások. De autót nem azért gyártottak, hogy a benzinkúton álljon, hanem hogy menjen az úton. És a hétköznapok a fontosak. Az ember mit csinál a munkahelyén, hogyan válasz munkát, hol tanul tovább, mit mond a gyerekének, mit mutat a gyerekének, nem csak mit mutat a gyerekének, és hogyan éli az életét, a mindennapokat, hogy van a családja, a barátai, az ellenségeivel, hogy viselkedik, és nem pedig az, hogy mennyire áhítatos Jom Kipur napján. Az a töltőállomás, az a benzinkút.
0: Azt hiszem, ezzel a szép gondolattal fejezzük be a mai ünnepi adásunkat. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Reméljük, hogy még találkozunk itt a stúdióban. Mindenkinek jó pihenést kívánok a hétvégére. Sana tovahu metuka, kellemes ünnepeket, viszont hallásra. Ez volt a Merkaba. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valériát hallhatták, vendégünk volt Finali Gábor rabbi, a stúdióban Pap Gábor segített bennünket. A viszont hallásra találkozunk a jövő héten.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Az öngyilkosság megelőzésének világnapja minden évben szeptemberben 10-én tartják világszerte. Az egészségügyi világszervezet közlése szerint évente csaknem 900 ezer ember dobja el magától az életet. A fejlett országok közül Dél-Koreában és Japánban a legaggasztóbb a helyzet. Magyarországon évente átlagosan 2500-an menekülnek a halálba. Egyes felmérések szerint az öngyilkossági kísérletek száma a befejezett cselekménynek mintegy háromszorosára becsülhető, jelentős részük úgynevezett segélykiáltás, az egyén utolsó kísérlete arra, hogy a megoldhatatlannak látszó problémájára felhívja a figyelmet. A legszerencsésebb az volna, ha jobban figyelnénk egymásra. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpát-aljai Református Egyházkerület honosító bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi püspöki hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra. Így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek, Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, felkészült utódokkal a jövőre nézve. Rászoruló gyermekekért futottak az ökumenikus segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án, vasárnap, az ökumenikus segélyszervezet a 41. Víz-Er Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Gondor Péter püspök, Mesterházi Balázs lelkész és Kodácsi Simon Eszter egyetemi tanár ezúttal is mezőkön viselték a 1353-as adományvonal számát, és az ökumenikusoktól már jól ismert "Ne csak szurkolj, segíts" üzenetet, hogy így hívják fel a figyelmet, illetve buzdítsák adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Ma csütörtökön napközben csökken a felhő. Többfelé lehet eső. Nyugatra fordul a szél, és 21-29 fokunk van. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szűnyi László Gyula.

0: Hannibál tanár úr, Fábri Zoltán, 1956. Szürke kisember, Hannibál tanár úr, egy perc hírnevét elrontja a mindenből politikát gyártó diktatúra.
1: Hannibálról írott ártatlan tanulmánya miatt a nem is olyan nyúlbéla nyúlbélát, a fasizmus ideológiája az addigi értelmiségi elefántcsontornyából a politikai küzdőtérre kényszeríti. Bár a középiskolai tanár először harcba száll igazának védelmében, de aztán egy pillanatra megtörik. Sorsdöntő pillanat ez, amelynek feloldhatatlan feszültségéből csak egy erkölcsileg elfogadható kiút kínálkozik számára, holtan kell elhagyni a küzdőteret.
2: Ez nagyon szép volt, de hány mondat, Bálintom?
0: Igen, kiestél, Bálint.
1: Három.
2: Igen, igen. Maradtunk ketten. Szóval, egy lúzert elkezdi szeretni az élet, aztán mégsem annyira. Miközben ezt a filmet nézzük...
0: Te olvasni fogsz
2: valami? Én olvasgatni fogok meg filmet nézni. Szóval vitatkozhatnék mindannyiotokkal, mert azt mondta például Bálint, hogy nem annyira nyúlbéla ez a nyúl... Dehogy nem.
0: Nagyon
2: ez még
0: nem
2: annál is nyúlbélább. Ugye tehát, hogy a kisember, őről szeretünk beszélgetni, nagyon-nagyon szeretik a filmesek, de hát ez nem is annyira kisember, ez sokkal jobban kisember. Valahol azt hittem, hogy szinte nem is számít féle kisember. Szóval annyira kisember, hogy még egy kisember sem tud vele azonosulni.
0: Szabó Ernő játsza Nyúl Bélát, aki egy erdélyi színész, és ez a legnagyobb filmszerepe, és az általam ismert egyetlen filmszerepe.
2: Úgy erdélyi, hogy Kassán született.
0: Ennyire erdélyi.
2: Sok...
0: De román állami díj.
2: Az is volt, igen, de hogy ő egy nagyon-nagyon sok nemzedékes, vagy sok generációs magyar színész dinasztiából származik. Az apja, anyja, nagy, mit tudom, még mindenki színész volt. Apja például Kecskeméten született, de nagyon érdekes, hogy Szabó Ernő, aki viszont említve, akkor még magyarországi Kassán született, szóval hogy 1940-ben Nagyváradon kezd el játszani, ami éppen visszakerült Magyarországhoz, és utána ő, amikor Nagyvárad és Erdély újra, vagy Észak-Erdély újra Románia, ő marad. És nem csak megkapja a román állampolgárságot, hanem Marosvásárhelyre költözik, és az ottani Székely Színháznak egy nem csak alapítója, hanem egy olyan időszakot hoznak oda, ami mai napig érződik Marosvásárhelyen, meg a marosvásárhelyi színjátszáson. Magyarországi Vörösmart is drámás diákjaimnak mondom, hogy menjetek Vásárhelyre, mert ott valami más van. Na és az a lényeg, hogy ő 15 év után 55-ben tér haza, és akkor azonnal le is csapnak rá, és ennek a filmnek lesz a főszereplője, de van neki még egy elképesztően fontos szerepe. A Szabó család.
0: Tényleg?
2: Aha, ő volt a Szabó bácsi. Megkockáztatom.
0: Pont ezzel akartam viccelődni, hogy Szabó Ernő névvel is játszhatta, ahol nem kellett volna Nyúl Bérának elnevezni,
2: igen, igen.
0: Annyira jelektelen név. Hát nem tudom, hogy a Szabó bácsiban Ernőnek hívják el.
2: És annyira népszerű figura lett ebben, hogy miután a halála miatt 66-ban kiszállt, folytatták, megőrizték a szerepét. Zárójel. Tehát, hogy ő egy ilyen beköltözött a magyar családokba, magyar családok mindennapjaiba.
0: Félelmetesen lubickol ebben a szerepben. Én azt érzem benne, hogy mintha tudná, hogy őt soha többé nem fogják fölkérni filmfőszerepre, ahogy eddig se kérték föl, és egy nagyon széles tárházát nyújtja a nagyon vidám jelenlétnek.
1: Hát de hogy is kérnék föl Szabolcs, hiszen meghal a végén.
0: De feltáll.
1: Vagy ne fussunk ennyire előre.
2: Hát de az az érdekes, hogy egyrészt mintha érezné, hogy őt nem kérik föl, de mintha a műfaj is érezné, hogy ez a műfaj, ez nem nagyon fog folytatódni Magyarországon. Lehet ezt szatirának nevezni, tragikomédiának, ez annyira Magyarországon nem népszerű, vagy nem fogyasztandó.
0: Tessék, Bálint, tragédia vagy komédia?
1: Nem foglalnék állást ennyire egyértelműen, mind a kettő. Ez a gyönyörű, hogy azt írják valahol, hogy Fábri művészetének kizárólagos tárgya a 20. század elnyomó rendszereiben vergődő kisember sorsa nem engedi meg számára a komolytalanságot. a 20. század történelme, pedig volt annyira borzasztó, hogy groteszkért, iróniáért, szatíráért, sőt, abszurdért kiáltson. Tehát ebben a filmben azt figyelhető meg, hogy Fábri nagyon komoly témához nyúl, de komolytalanul ábrázol. A látásmódjában rengeteg humoros elem van.
0: Valahol máshogy azt írják, hogy munkatársai szerint Fábri humorérzék dolgában erősítő injekciókra szorult volna. Én ezt egyáltalán nem értek.
1: Ezzel
2: nem, ezzel, vagy az illető, aki ezt írta, ő szorul ilyen injekciókra. Jöjjön, várjuk, Szabi lefogja, Bálint elköti ott a vénánál, én meg beadom neki.
1: Hát ha már csak azt a legjobb szóviccet vesszük alapul, ami elhangzik a filmben, Aponyinak álszakála volt. Tudnélik, az állán hordta. Nem? Nem? De
2: jó,
1: azért is érzitek.
2: Érik az az injekció.
0: Érik az injekció. Jó, most elvicceltétek a viccet. Az egyik legjobb jelenet az a hullámfürdős jelenet. Most kommunista pártitkárt akartam mondani, de fasiszta pártitkáról van szó, a kettő természetesen egybefolyik, mindjárt egyre megy, így van. Egyébként nekem a Tanúnak az uszoda jelenete is eszembe jutott. Tehát ott együtt hánykolódnak a hullámmedencében a pártitkár úrral. Az egyetlen probléma, hogy Szabó Ernő Nyúl Béla nem tud úszni, és közben beszélgetnek, és ő pedig ottan fulladozik. Nekem az egy
2: van
0: fantasztikus
2: jelenet. Van egy két erős jelenet még.
0: Ilyen az élet.
2: Hogy mondjam, amikor elkezdjük nézni a filmet, de mielőtt még elkezdenénk, azért azt mondjuk el, hogy nem csak, hogy 56 a bemutatása.
0: Október 18.
2: Hanem tényleg a forradalom előtti héten, és én láttam, amikor 56 októberében sétálgattam és fotózgattam az utcákat, például Rákóczi úton is olyan plakátokat, amik egyrészt romokat látunk, másrészt ezt a filmet hirdetik meg, és de, a premierjén pedig ott volt Nagy Imre is.
0: És Rajk László újra temetése a kísérőfilm a premiéren.
2: Wow!
0: De milyen érzékkel, milyen nem? Fábri azt érzi 50 tavaszán, hogy szerintem lesz itt egy forradalom. Előtte néhány nappalra mutassák be az Én Hannibál tanár úr filmemet.
2: És ez azért izgalmas, mert a tömeg tehát a tömeget azt vagy szeretjük, vagy nem. A 20-as
0: hát akkor szeretjük, ha
2: eredendően...
0: mi pártunkra szavaz.
2: Igen. A 20-as évekig eredendően azért a magyar politikai elit, ez azért fontos, hogy mondjuk a Betlenék is irtóztak a tömegtől, de a 20-as években megjelenik, illetve már korábban a 10-es éveknek a végén a világháború összeomlásával együtt, ahogy özönlenek a katona szökevények, meg a katonák részegen és mindenfajta lelki és testi betegséggel az utcákon, fővárosokban dőlnek meg rendszerek a tömeg által, van ahol Oroszországban már hamarabb is. Tehát a tömeg az elkezd politikát formálni, a hagyományos politikum, ha lehet ilyet mondani, vagy politikai rendszerek azok félnek a tömegtől, de aztán jön majd 1922-ben Mussolini Olaszországban szintén hatalomra jut, majd aztán ugye 33-ban Adolf Hitler, nem menjünk annyira messzire, de hogy a tömeget a kommunisták szeretik, és a szocialista, realista filmekben így örülünk a tömegnek, a tömeg az, akit mi majd így kellően motiválunk arra, hogy megdöntsék a burzsuáziának a hatalmát, és a proletár forradalmat létrehozzák. De itt most más tömeget látunk.
0: Akkor még egy látnok van a történetben, és ez Móra Ferenc. 1924-ben, tehát még épp csak bontogatja szárnyait a derék fasizmus, és itt csak néhány éve van diktatúra, és egyre totalizálódó diktatúra a Szovjetunióban, amikor ezzel a kettős utalással megírja a Hannibál föltámasztását, és micsoda könyvtörténet. Engem ez is elámított, tehát nem tudta akkor kiadni, elveszett a kézirat, lehet, hogy szándékosan, aztán megtalálják a háború után, és 200-250 változtatással cenzúrázva kiadják az orosz-szovjet utalásokat.
2: De már 49-ben már megjelenik újságban.
0: Igen, de kigyomlálják belőle ezeket, és akkor megint elveszik az eredeti, és csak a déd unoka találja meg, és 2004-ben jelenik meg a cenzúrázás. cenzúrázatlan változat.
2: Itt fontos, hogy van a 49-es kiadás, meg az 1955-ös, és erre nagyon-nagyon sokan szenzációnak számít, de lecsapnak rá, így Fábri is megérzi ebben, hogy itt van az a figura, meg az az alaphelyzet, ami az övé, amivel majd Fábri nagyon sok filmjében találkozni fogunk. Nekem az 5. pecsét volt, ami többször eszembe jutott. Adva van ugye egy karakter,
0: akár a vég, aki... meg a gyerekek szerepe, tehát hogy miért dönt úgy, amiért dönt, mind a két filmben a gyerekek miatt dönt úgy.
2: De jó. Szóval, hogy van a karakter, aki korán sem hősi karakter, hanem a kisember, vagy annál kisebb, és adva van egy korszak,
0: a nagyon
2: és
0: kisember.
2: Ahhoz, hogy ebben a totális rendszerben ő megőrizze emberségét, hogy ember ilyen helyes döntéseket tudja hozni, ahhoz, vagy az azzal jár, hogy ő neki hőssé kell válnia. Valami ilyesmi annak is, az 5. pecsétnek, meg ennek is az alap. Ja.
1: Tragikus hősökké válnak a végén ezek a kis emberek. Az egészen biztos, hogy Fábri a magyar filmtörténet homo morálisza. És hát azért azt lássuk be, hogy egy szerencsés, meg csillagzatállás, meg hát az ő zsenialitását is dicséri, hogy a körhinta után egy évvel még egyet tudott a saját szekeré lendíteni.
0: 19-re lapot húz.
1: Igen, mondhatnánk ezt 56-ról. És ugye az ő életművében ugyan kevés az olyan film, amelynek nincs valami irodalmi alapja, de hát az a nagyon szép Fábrival kapcsolatban, hogy ő úgy tud mesélni a saját jelenéről, hogy az becsomagolja egy korábbi rendszernek a hibáiba. Így szépen megágyaz az ennek az éles kritikának, tehát itt a Móra műve az csak egy kiinduló pont volt, hát változtatott
2: nagyon-nagyon
1: is.
2: Nagyon-nagyon más azért az a két regény.
0: Akkor beleillik
2: ez a két mű.
0: Tehát a sorok között olvasni Leo Strauss-i értelemben, ezt megtanultuk a kommunizmusban, és akkor hiába gyomlálják ki 49-ben és 55-ben az orosz utalásokat, ezek nem kerülnek vissza a filmbe, de mégis, amikor valaki nácizmusról, fasizmusról beszél totalitáris diktatúraként Magyarországon, akkor a kommunista diktatúra alatt mindig a kommunista diktatúrára is gondol. Tehát ezzel az áttétellel visszakerül, ez a diktatúráról szól ez a film.
1: És azt is tegyük még hozzá, hogy akkor is lapot húzott, amikor egy olyan operatőrt, Széchenyi Ferencet, és egy olyan zeneszerzőt, Tamási Zdenkót kért föl, akiknek ez volt az első játékfilmük. Tehát ő, aki ilyen Cefirellihez hasonló polihisztor egyébként, hiszen tudjuk, a körhintáról beszélgettünk már, ajánljuk mindenkinek, hogy hallgassák meg. Tudjuk, hogy Fábri rendezőként, színészként, forgatókönyvíróként, díszlettervezőként is képes funkcionálni, és most ebben a filmben, mintha kicsit így jobban átadná ezeket a feladatokat, a forgatókönyvet is Gyenes Istvánnal és Szász Péterrel együtt írták.
0: Még úgy is belerakja egy másik korba, és ez megint 5. pecsét párhuzam, hogy ókori filozófusokat idéz. Tehát az az alaphelyzet mindkét filmben, hogy elhangzik egy ókori idézet, görög vagy latin, meg egy érettörténet, és azt megnézzük, hogy ez a morális, erkölcsi helyzet ma hogyan nézne ki. Ugye Epaminondász
2: a legnagyobb, a nagy kedvencem, tehát hogy...
0: És ő azt mondja róla, annyira szerette az igazságot, hogy még tréfából se tudott hazudni.
2: Na most a világ, meg a történelem az nagyon-nagyon hát igazságtalan volt e tébai hadvezér és államférfival szemben.
0: De majd most mi?
2: Mert nem volt kisebb ő, mint Periklész, és és most már lehet mondani, hogy majd mindjárt jön Nagy Sándor, illetve a Nagy Sándor apja is elsöpri őket, de hát itt mindenki 30 évekig volt nagy csávó, és aztán utána mindig jött egy új rendszer, legalábbis ezekben az évszázadokban. Periklész az, nem tudom, 15 évig volt nagy géniusz, ő meg gyakorlatilag egy tébát a magasba emelte azzal a Spártával szemben, aki korábban ugye Athént legyőzte, nem is kéne ebbe jobban belemenni talán. A mondásba bele lehet gondolni, hogy ti ma eddig hányszor hazudtatok, fiúk?
1: Három, talán háromnál megállnék, de még talán annyit a Epaminondas jelleméről, hogy ezt feljegyezték róla, hogy ő az egész életét ilyen aszkéta módon élte, szegény.

0: aki szerintem akkor sem Nyúl Béla, de ráhúzható egy másik karakter is, Hannibál. Mondjunk valamit azért Hannibáról is, aki átkelt az Alpokon, az elefántok csordájával, Cannae-i csatában tönkreverte a rómaiakat.
1: És talán hát, a gőgének lett az áldozata.
0: A gőgének lett az áldozata, de semmiképp nem egy olyan forradalomnak, amely a filmben előkerül.
2: Aha. Engem már előtte egyébként izgatott az, hogy létezik, hogy a politika beleszól az emlékezet politikába, vagy a történelembe, és hogy mondjuk lehetséges, ezt majd valami kor szakértőt kéne megkérdezni, hogy...
1: De hát itt vagyok én.
2: Igen, ami engem érdekel, hogy azt tudjuk, hogy Mussoliniék úgy tekintettek az ókori Rómára, mint előd államra, vagy előd birodalomra, és hogy azért mégiscsak egy Hannibáról beszélni, aki legyőzte ezt a Rómát, ez önmagában már lehet, hogy veszélyes. Ez már...
1: Jó, de ez vajon átterjed ránk Magyarország? Mert ez Magyarországon játszódik ez a film.
2: Hát én azt gondolom...
1: De mi közünk Hannibál? Az én is végig ezen gondolkodtam.
2: Én el tudom képzelni, hogyha te mondjuk egy-két éve egy nagy... Mondjuk filmet nem biztos, hogy forgathatnál az örmény népírtásról. Itt van az, amikor a politika azért beleszól dolgokba.
0: Talán ott jelenik meg a kapcsolat az olaszokkal, hogy ugye itt látjuk, hogy a Töhötön párt befolyásos képviselője, Murai Árpád, mennyire jó barátságban van az olasz előkelőségekkel és nagykövetekkel. Egyébként én elgondolkodtam, hogy ez a Töhötön párt esetleg valaminek a rövidítése, vagy csak ezt a ősmagyarságot akarjuk-e kiparodizálni. Több alternatívát is találtam. Lehet például tökéletesen hömpölygők tömörülése, amely ugye a film végén akár helytálló is lehetne. De ott van Gróf Babelsberg Bruno, és egyszerűen zseniálisan játszik rá Klebelsberg Kunóra. Úgyhogy ilyen nyelvi komikumokban is bővelkedik.
2: Akkor már rákérdeznék arra a jelenetre, amikor ott vagyunk a lokálban, vagy mulatóban, ez egy mámor az álomban, majd erről még beszélünk, szerintem az egész film egy rémálom, és ott fölbukkannak ezek a kedves fasiszta katonatisztek, tán az ő páholyában, megindul a fasiszta induló, az átmegy valami nótába, és ezek meg a főhősünket szúrják le, és mondanak valamit olaszul, és micsoda diplomáciai bonyodalom. De hát ő nem okozott ott semmit, nektek ez feltűnt? Hát hogy ott mi volt a probléma?
0: Ez nem egy projekció, tehát ott valakinek el kellett vinni ezt a balhét.
2: Aha, tehát amikor még azt a balhét is te viszed el, amihez semmi közöd nincsen, csak éppen arra jártál. Én ezt elhiszem.
1: Ez tetszik ez a téma, ezen nem gondoltam végig ezt az olasz vonalat, mert úgy is lehet értelmezni, akkor alternatív értelmezés, hogy teljesen jelentéktelen, vagy hogy mondjam, mi magyarok számára jelentéktelen történelmi figura, tehát nem voltunk ott, nem is léteztük, nem mi voltunk az ellenfél, stb. Hannibáról ír valamit, és a filmnek van egy ilyen tétje, hogy ráteszem-e az életemet, nem az igazságra, mert nem tudjuk, hogy halt meg Hannibál, történelmi hipotézisek vannak, tehát erre a föltevésre...
2: Ő megtudta.
1: Hogyan tudta meg?
2: Hát ott ilyen
0: orosz hadifogságban...
2: Amiket az oroszok nem tudom, hogyan szereztek meg.
0: Egy ilyen viház
1: padlásán de vagy hamisított volt, vagy nem. Ez egy történelmi hipotézis, amit ő megtud, hogy erre ráteszem-e az életemet. De aztán, tehát egy nagyon távoli igazság, ami semmilyen hatással nincs az életemre, azért föláldozom.
2: Na jó, de azért ismerünk auti tudósokat, azért ők tudnak pontosan így működni, hogy ilyen dolgokra ráteszik az életüket.
1: De aztán lehet, megint előre szaladok, hogy valószínűleg az igazság keresés folyamatára teszi rá az életét. Tehát arra, hogy lehet, hogy így halt meg Hannibál, lehet, hogy úgy, de ezt ne Bástya elvtárs vagy Murai elvtárs ukáza döntse el, ha nem vitassuk meg történelmét.
0: Abszolút, tehát itt van egy mélyebb rétege is talán, a véleménynyilvánítás szabadsága, meg a tudomány autonómiája.
2: Hát meg az értelmiség, mint olyan.
0: Igen, mert és gondolkodtam ezen, persze itt a tudomány és a politika viszonyáról van szó, de a jó indulat hermeneutikája, ahogy Nagy Pál Szabolcs mondaná.
2: De hogy Szabi itt, nem így érti ezt a jó indulat

0: De hogy itt nem csak a...
1: Erre azért doktor értekezés témája. Na mondd el.
0: Jól van, én tudatlan vagyok ez, de azért elmondom, még ha meg is kell halnom. Saját igazamért, tehát hogy itt nem a politikáról van szó, hanem a totalitárius politikai berendezkedésekről. Tehát ezt specifizáljuk, hogy ez az olyan rezsimekre vonatkozik ez a film, amelyek arcátlanul bemerészkednek a vallás, művészet, tudomány területére, és azokat le akarják
2: uralni. De én kérdezlek téged, mert egyrészt egyetértek, de másrészt ezt a történetet el tudnánk-e képzelni 2026-ban mondjuk Németországban, ami egy szépen demokratikus ország, hogy valaki valamilyen kérdésben állít valamit, tudományosan, és annak neki megy a politika, és fontos, a politika mellett a sajtó. Tehát szerintem simán lehet, hogy...
1: Hát akkor érzékenységei.
2: Azok
1: nyilván meghatározzák. Igen, ez a önazonosság, ma ezzel lovagolunk, különösen a nemi irányultság és nemi önazonosság, ez foglalkoztat minket.
2: Tehát a mai tanár mondjuk...
1: Ez változik korról-korra.
2: Hangsúlyozom, hogy ezt nem komolyan gondolom, csak mondjuk egy tanár ma Németországban, Franciaországban kiáll egy ilyen publikációval, hogy már pedig a transznemű gyerekek körében nagyobb a nem tudom milyen öngyilkossági és egyéb érzékenység, és mármint, hogy mindenfajta érzékenység, öngyilkos és másokra való veszély, akkor simán lehet, hogy ebből két napon belül politikai ügy lenne, és lehet, hogy egy héten belül eltiltanák a tanítástól.
0: Persze. A felvetés jogos, talán csak ilyen, hogy mondjam, azért árnyalatnyi különbségek vannak, vagy fokozatbeli különbségek, mert talán egy diktatúrában neki az életével kellene fizetni ezért, mint ahogy itt is megtörténik, egy demokráciában
2: hát
0: pedig lehet, hogy az egzisztenciájával.
2: De szerintem az legalább olyan durva, amikor a hivatásodat föl kell számolni, de nyilvánvaló, hogy tehát én értem, amit akarsz mondani, hogy azért ez egy elsősorban egy totális diktatúrának a jellemzője, de hogy szerintem ennek aktuálisan is máshol is el tudnám képzelni jelenlétét.
1: De akkor az abszurd szót nem használjuk. Én még továbbra is ezzel lovagolok, hogy Hannibál, az aztán ki a francot érdekel itt a Kárpát-medencében, és ez akár a végére is vihető, hogy tréfából lehet hazudni, tehát én nem értek egyet Epaminondászra, az én életem az pont az ilyen típusú humorból áll 95%-ban, tehát a kamu, meg a, nem tudom én, irónia, gúny. Szóval miért ne csinálhatta volna azt Nyúl Béla? Most ha én lennék Nyúl Béla, akkor lehet, hogy tréfából, hogy jó van gyerekek, igen, persze, amit mondtok, Hannibál úgy halt meg, legyetek boldogok. Lehet, hogy
2: de hát végül is valami ilyesmi történik, hogy a legvégén ő megtagadja a saját...
1: De nem tréfa, tehát igen.
2: Nem tréfából, azt... gyengeségből.
0: Igen, egy pillanatra megtörik.
2: Ő a túlélésre megy abban a pillanatban, aztán mégsem sikerül.
1: De akkor lehet, hogy neki, a Nyúl Bélának nem volt humora, nem a Fábri Zoltánnak, hanem a Nyúl Bélának, aki csak ilyen tragikumokban tudta elmondani, hogy vagy hazudok, vagy elmondom a hipotézisemet, tréfálkozni az életem megmentés érdekében nem lehet.
2: Jó, de azért ez az akkor, amikor Németh László megírja a Galileit, tehát, hogy nagyon rá vagyunk igen. Ezekre az egzisztenciális, morális kérdésekre, döntésekre feszülve. Én abba az irányba mennék, hogy itt van a hősünk, aki...
1: Jó, de kérdezik, hogy Jézus meghalt-e, értem, akkor megvallom. De hogy Hannibál hogyan halt meg, nem biztos, hogy én erre
2: jó, de szerintem a második, jó, mondok egy példát ebből a korból, második világháborúban a nagymamámnak az unokatestvérének a férje állatorvosként kint volt az orosz fronton, és felajánlották neki, hogy mivel tiszti egyenruhája van, hogy cseréljék le, és ő azt mondta, hogy így tiszt, nem cserél ruhát. Nem akarok ebbe jobban belemenni. Pár kilométerrel odébb egy szovjet partizán kilőtte, és ott halt meg. Zárójel a fia aztán 1950-ben Rákosi börtönében halt meg. Nagyanyám unokatestvére úgy maradt ott, hogy gyakorlatilag elvesztette a férjét és a fia, egy szem fiát. Ez az akkor, amikor van, aki megbírja ezt tenni, hogy akkor mást mondok, és van, aki meg csak azért sem, mert mindent elveszt. Mert nem akarok. Szóval nem tudom, mi a... Nem tudjuk, mi szerintem...
1: Mondod, pont erről a morális dilemmáról Hannibalról szól a film, és egyetértek veled, én is gondolkodom, ugye, hogy az ötödik pecsét után is éveket gondolkodunk, a Hannibal értelmiségi ember, és úgy gondolja, hogy az az élet, amit a hazugsága után élne, az nem olyan élet, amit megéri élni.
2: Engem még, pontosítok egyébként a dédnagymamámnak a húgáról beszéltem.
1: Én szólni akartam az előbb.
2: Jó. Szóval visszatérve, a hős érdekel engem, hogy itt van ez az ember, aki hőssé válik, és hogy a kiszolgáltatottsága, alávetettsége, vagy azt mondanám inkább sebezhetősége. És hogy azt érezzük, és ez akár oda kapcsolható, amit a Bálint mondott, hogy muszáj neki elpusztulnia, vagy szóval, hogy ebben van különbség, hogy egy más rendszerben, egy más országban lehet, hogy Nyúl Béla fogja magát, ki ott hagyja a tanítást, elmegy egy picit Aldiba dolgozni, és aztán utána pár év múlva visszajön, és újra tanár lesz. Itt meg azt érezzük, hogy semmi esélye, abovó, és akkor tök érdekes ennek egy megmozdulása, amikor felkeresi a politikust, aki egyben a gyerekkori barátja.
1: De ha emigrált volna Föníciába, vagy Puniába, és a sóval nem bevetett Kartágóba, akkor ott lehet, hogy örömmel fogadták volna.
0: Talán Hannibal elhagyható lenne a képletből, tehát nyilvánvalóan kellett találni valami fajta hipotetikus történelemnek valami újrakeretezési elméletét, nem tudom, akár azt is kitalálta volna a Fábri, hogy Zrínyi Miklóst nem egy vatka nőlte meg, hanem mondjuk osztrákok, bár lehet, hogy ez közelebb áll a valósághoz.
1: Vagy ugyanaz a vatka, az UFO-t, mint Imre.
0: De hogy én azt gondolom, hogy Hannibal kivehető lenne a képből, ami mégis kicsit ide vonja őt, hogy valóban, amit már Gyula is említett, hogy van egy átkeretezése az aktuál politikának, tehát az árja nép meg a kiirtandó nép, ez Róma és Kartágó kapcsolatára egyrészt rávetíthető, akkor itt bejönnek az olasz kapcsolatok is, de hát amit ugye kitalál a Nyúl Béla is, hogy a Hannibal forradalom áldozata lett, hát Nyúl Béla végére azonosul Hannibállal, tehát ő maga lesz Hannibal tanár úr, és ha úgy gondoljuk, akkor ő is egy fasiszta forradalom áldozata lesz.
2: Én inkább onnan...
0: Neki is az életével kell adóznia az igazáért, a korábbi tetteiért, nem?
2: Én most inkább abból az irányból gondolkodom még, hogy pár évvel ezelőtt itt még javába mentek a koncepciós perek. És hogy a koncepciós pernél mi az, amikor...
1: 56-os a film, és előtte, erre gondolod.
2: Igen, tehát 1947-től már elkezdik. Igen. Ezt, és 49, 50, 51, 52-ben járatják ezt csúcsra, és hogy mi az a pillanat, amit még bevallok, és mi az, amit még bevallok, igen, és mi az, amit már nem.
1: Tehát és akkor megint mondom, hogy Rajk László újra temetése volt a kísérőfilm.
2: Mert lehet, hogy ezt a pici hazugságot még bevallom. Ugye Faludinak a sztoriát szokták egyrészt mondani, aki ilyen kamu dolgokat talál ki, legalábbis így emlékszik vissza, Pokolbeli vígnapjaiban, nem biztos, hogy ő így vallott az András út 60-ban. Meg azt is mondták Faludiról, hogy azt mondta, hogy tessék, rakják ide elém, és mindent aláírok.
1: Hát kamu meg régi íróknak régi a neveit
2: volt,
1: mondta.
2: Whitman, meg nem tudom, kiket, kitalált valami összeesküvést, ez jól hangzik, de azt is mondják, hogy oda azt mondta, hogy úgyis bármit kivennek belőlem, aláírom, tessék.
1: De ez veszélyes, mert a verőlegények híresen műveltek, és könnyen leleplezhetett
2: volna. Igen, vagy aztán még jobban megvernek. Szóval, hogy egy pici hazugság az már lehet, hogy akkor elindítja az egész lavinát, de ugyanakkor meg képes vagyok-e magam így a halálra veretni, és akkor eljutunk megint az ötödik pecséthez.
0: És itt van egy átcsapási pont, azért persze...
2: Ez nagyon jó hangzik.
1: Kristályosodási pontnak is hívhatjuk.
0: Köszönöm szépen. Tehát, hogy itt azért ugye Nyúl Béla megtörik, elkezdeni mondani a hülyeségeket, hogy Hannibal mekkora nagy fajvédő volt, meg a keresztény erkölcs védelmezője.
1: Hát ezen ugye alapult a Kartágói még nem is létezik.
0: Így van, meg él még a magyarok istene Hannibalban. Ilyen zseniális szövegeket nyom le az emberek torkán. De hogy itt ennél van egy mélyebb rész, és ránéz a gyerekekre, azokra a gyerekekre, akiket ő tanított, ő maga idézte.
2: De akik akár meg is ölhetik őt.
0: És az ő arcukról, mint egy tükörként eszébe jut, hogy hát neki ez a tanári árszpoétikája, hogyha ő ezzel most szembe megy az élete, a gyakorlat szembe megy az elmélettel, az elviselhetetlen lett volna számára. Én szerintem ezért kell meghalnia.
2: Egyik, amit szóba hoznék még, az egyik nagy kedvencem, az a morális pánik, Stanley Cohen-nek az elmélete 1972, és hogy ebben a filmben gyönyörűen látszik mondjuk az öt összetevő, egy az aggodalom, amikor a társadalom azt érzi, hogy valami nincs rendben, kettes ellenségkép, nagyszerű ellenséget csináltak ebből a szerencsétlen Nyúlbélából, három társadalmi konszenzus, mindenki úgy gondolja, hogy Nyúlbéla áruló, négy aránytalanság, nyilván ha ezt a Hannibálos tanulmányt megírta, akkor ő neki meg kell halnia, és végül az ötödik, az illékonyság, azaz, hogy amilyen gyorsan jött, és hirtelen tetőzött, olyan gyorsan az egész le is cseng, három nap múlva már valószínűleg senki nem fogja tudni, hogy mi történt ott abban az arénában.
1: Ez a Hannibál tanárul kettőnek a
0: tanulmánya. És erre rá is játszik Fábri, mert nem tudom, megfigyeltétek-e, Verklivel indul a film, és Verklivel zárul. Keregles szerkezet.
2: Gyönyörű. Nagyon fontos.
1: Tamás Izdenkónak köszönjük ezt is.
2: És ez a Verkli, ez megint csak ismerős nekünk.
1: Igen, ötödik pecsét, bizony. De a nyúlbélaság, tehát ez a ne legyél ilyen nyúlbéla, ez beépült a magyar nyelvbe. Picit vitassuk már meg, valószínűleg rosszul épül be, tehát amikor ezt használjuk, ezt akkor azt mondjuk, hogy ne legyél gyáva. A nyúlbéla az nem gyáva egészen a aréna jelenetig, és az árulása után sem gyáva, mert meghal. Egy kicsit beszéljünk majd róla, hogy ti hogyan értelmezitek, hogy hogyan hal meg. Van egy pillanat, amikor lehet, hogy gyáva, de hogy azért addig el kell jutni, tehát addig hosszasan ki kell állni, és a tömeg által fenyegetve, politikai hatalom által fenyegetve kell megtörni, azért ilyen helyzetben ritkán kerülünk.
2: Mindjárt utalnék rá, ennek a filmnek a következő jelentősége, hogy az első kannabisz fogyasztási jelenet az ebben a filmben
1: megjelenik
2: meg.
1: Hannibál.
2: Amikor megjelenik Hannibál, és ugye meg is kérdezi, nem kínálna meg egy szivarral? És aztán ahogyan ott nevetgélnek duettben Bessenyei Ferenccel, az egy nagyon fontos filmes újítás.
1: De akkor nem csak az ukrajnai könyvtárból tudhatja meg, hogy halt meg Hannibál, alkalma nyílik, megkérdezi magát Hannibált, megkérdezte, hogy hogyan haltál meg.
0: Uh-huh. És milyen választ kapott?
1: Sajnos, hogy eloszlik az állat.
2: Ez nagyon szemétség.
0: Ez nagyon szórakoztató része a filmnek, tehát ez tele van anakronizmusokkal. Ugye azt mondja maga Hannibál, hogy szerettem ezt a márkát. Hiába, az igazi szivar Angliában kapható.
1: Lehet, hogy az nem is Hannibál, hanem egy államfigura, a nyúlbél a fején.
0: Talán csak Bessenyei.
2: Következő, amit ne felejtsünk el, hogy a filmnek a formavilága az nagyon sok szempontból újszerű. Az korábban említett Széchenyi Ferencnek is köszönhető. Például a kompozícióknál nagyon szépen kihasználják a térmélységet. Gondoljunk mondjuk a tanári asztalnál látható jelenetre. És a gépállások is nagyon izgalmasan vannak alkalmazva, hogy csúnyán fejezem ki magam, és még valamit a fény-árnyék ellentétekkel is gyönyörűen játszik a film.
1: És hogyan hal meg szerintetek? Tehát akkor
2: a tömeg halálra szereti.
1: Tehát ő leveti magát a szikláról, öngyilkos lesz, A változat, B változat teljesen véletlenül leesik egy szikláról, amiközben a tömeg ünnepelni, C változat a tömeg egy pánikba kelti őt, és belehajszolja őt egy balesetbe.
2: Mondjátok. Hát szorítják a szikla felé, és aztán...
1: De akkor már ünneplik.
2: A tömegerő.
1: Ünneplik.
2: Akkor már ünneplik, igen.
1: Szóval miért kellett leesni?
2: Ő lesz a mozgalom hőse. De
0: talán az ünneplés az még ijesztőbb lehet számára, mint az, hogy kivetik
1: Szabó Ernőnek. De ez azért nem mindegy. Persze akkor fogalmazunk így, hogy ezt nyitva hagyja.
0: Hát valószínűleg a lejtőn nem lehet megállni. Tehát itt... Van egy láncolat, és itt az okok egymásra erősítenek rá. Tehát itt van egy pszichikailag, ő megtörik erkölcsileg, másrészt meg valóban egyre följebb kerül itt az amfiteátrumon, ez is gyönyörű, tehát mint egy gladiátor úgy próbálja magát ez menteni, jó. Bár nekem a zombi apokalipszisek is eszembe jutottak, tehát jó néhányszor úgy futnak utána.
1: De én mai éjjel Hannibál tanár úrral álmodtam, és megkérdeztem, hogy hogyan halt meg.
0: És hogyan?
1: És tudjátok, mit felelni?
2: Na.
1: Hannibal tanár úr, Fábri Zoltán, 1956. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
0: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Szemet szemért, fogat fogért. A szemet szemért, fogat fogért közmondásként, illetve szálló igeként használjuk a magyarban. Más szavakkal, aki kárt okoz, ugyanakkor a kárt szenvedjen el viszonzásul. Vagyis a büntetésnek pontosan meg kell egyeznie az okozott sérelemmel. Ez a kifejezés az arányos megtorlás elvét jelenti, lényege nem a kegyetlenség fokozása volt, hanem éppen az önkényes bosszú korlátozása. A szemet szemért, fogat fogért elv eredetét az ókori, a babilóniai jogrendekből származtatják, ami a legismertebb formában a Hammurapi törvény oszlopán található, Krisztus előtt 1700-ból való. Talió elvnek is nevezik, ami latinul megtorlást jelent, és eszerint az elszenvedett sérülésért vagy kárért az elkövetőnek ugyanazt a sérülést kellett elszenvednie. Ezzel szabályok közé akarták szorítani az igazságszolgáltatást, és korlátozták az aránytalan megtorlást, nehogy a bosszúállás az erőszak végtelen láncolatához vezessen. A szemet szemért ősi elv ma is él, de nem szó szerint alkalmazva, csak civilizált emberi jogi korlátok közé szorított formában, inkább a méltányos kárpótlásra utal, nem a fizikai bosszúra, hangsúlyozva az igazságosságot. Az alapgondolat, az arányosság elve fennmaradt a büntető jogban, hogy a büntetés súlya igazodjon az elkövetett gonosz cselekményhez. A személyes megtorlás helyébe pedig a jogsértés rendezése, a kártérítés és a törvény által kiszabott szankció lépett. Érdekes módon a Bibliában is találkozunk ezzel az elvvel. Az Ószövetségben a szemet szemért, fogat fogért irányadó, mértékű szolgáló elvként jelenik meg, mint olyan szabály és elvárás, amely meghatározza, mi tekintendő helyesnek, elfogadhatónak, vagy követendőnek egy adott területen. A Biblia ezt már magasabb szintre emeli, célja a vérbosszú megakadályozása volt, biztosítva, hogy a büntetés ne haladja meg a sérelem mértékét.

Mózes könyveiben több helyen is találkozunk ezzel a rendelkezéssel, például a második könyv 21. és az 5. könyv 19. fejezetében a következőképpen: szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kéket kékért. Ez annak a törvénynek volt a része, amelyet Isten Mózesen keresztül adott az ókori Izraelnek. Ezt a szabályt akkor alkalmazták, amikor egy személy szándékosan ártott valakinek. Mózes 3. könyve 24. fejezetében a vétkesről a törvény ezt mondta: és ha valaki sérelmet ejt a fele barátján, amint ő cselekedett, vele is úgy cselekedjenek. Törést törésért, szemet szemért, fogat fogért. Amilyen kárt tett abban az emberben, olyat kell tenni benne is. Ez a törvény nem hatalmazta fel az embereket arra, hogy önmaguk álljanak bosszút, és nem is hagyta jóvá. Inkább abban segítette a kinevezett bírókat, hogy a kiszabott büntetés megfelelő mértékű legyen. Se túl szigorú, se túl enyhe, és ahhoz, hogy kellően alkalmazzák, először megvizsgálták a körülményeket, valamint, hogy mennyire volt szándékos a tett, és ezek után döntöttek a büntetésről.

Mózes 5. könyve 19. fejezetében pedig ezt találjuk feljegyezve. Akik megmaradnak, vagyis látták, hogy Isten igazságot szolgáltat, hallani fognak erről, megijednek, és soha többé nem tesz ilyen rossz dolgot közöttetek senki. Mózes 3. könyve 19. fejezetében még ezt a tanácsot is olvashatjuk. Ne légy bosszúálló, és haragot se táplálj a népedhez tartozók iránt. A szemet szemért fogad fogért elv a Tóra egyik legismertebb, de talán legfélreértettebb törvénye. Sokan úgy gondolják, hogy ez egy szó szerinti büntetési rendszerre utal, amely a megtorlás elvén alapul. Azonban a zsidó hagyomány, a talmudi bölcsek értelmezése és a gyakorlat teljesen más megvilágításba helyezi ezt a törvényt. Ez a parancsolat, amikor megjelenik Mózes könyvében, első olvasásra valóban szó szerinti büntetés sugal. Azonban a rabbinikus irodalom és jogértelmezés egyértelművé teszi, hogy a parancs nem a testi megtorlásra, nem a bosszúra, hanem pénzbeli kártérítésre vonatkozik, és az igazságosságot helyezi előtérbe. Rási, a középkori zsidó kommentátor a következőképpen magyarázza ezt az ősi rendelkezést. Szemet szemért, vagyis a szem értékét kell megfizetni, aszerint, hogy mennyit csökkenne az illető értéke a rabszolgapiacon. Mózes 5 könyve nem pusztán törvénykönyv, hanem erkölcsi és lelki útmutatás is. Ha a szöveg csupán annyit írna, hogy a kárt anyagilag kell megtéríteni, az ember nem értené meg tettének valódi súlyát. A kifejezés drasztikus megfogalmazása azt sugallja, hogy a bűnös valójában megérdemelné a megtorlást, de a gyakorlati jogrendszer egy méltányosabb megoldást alkalmaz.

A Tóra mellett létezik egy szóbeli hagyomány, amelyet a bölcsek adtak tovább generációról generációra. Ez biztosította, hogy a rendelkezések alkalmazása a mindennapi életben igazságos maradjon. A Szentírást olvasó és kutató emberek tudják, hogy az Úr Jézus Krisztus halálával a 10 parancsolatot kivéve nagyon sok ószövetségi időben adott törvény érvényét veszítette, vagy más értelmezést nyert, és ezért az új szövetség tanítása gyakran ellentétbe kerül a szemet szemért elvel. Az Úr Jézus tanítása tudatosan meghaladja ezt, mert ő mindig a kölcsönös megbocsátásra és a könyörületre helyezi a hangsúlyt. Krisztus tisztában volt azzal, hogy némelyek félre magyarázzák ezt az ősi szólást és gyakorlatot. Ezért hegyi beszédében félreérthetetlenül és tisztán hirdeti, hogy milyen legyen a magatartásunk, ha bántás ér. Erről Máté evangéliuma 5. fejezetében olvashatunk. Hallottátok, hogy megmondták, szemet szemért és fogat fogért. Én azonban azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe azzal, aki gonosz, hanem ha valaki megüti az arcod jobb felét, fordítsd oda neki a másik felét is. Az Úr Jézus kijelentésével meglephette hallgatóit, mivel a zsidó vallási vezetők tanításával ellentétes volt, hiszen azok a szemet szemét törvényre hivatkozva, felhatalmazva érezték magukat arra, hogy nehezteljenek egymásra, vagy bosszúvágytól fűtve túlkapásokba bocsátkozzanak. Jézus Krisztus a régi szemet szemért mondást felülírta, a megbocsátást hirdeti, ami a szeretet és az irgalom elve.

tovább fokozza és kibontja ezt az erkölcsi tanácsot, magasra téve a mércét, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Így folytatja, ahogy Máté 5. fejezetének a végén írja, ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől. Hallottátok, hogy megmondatott. Szeresd fele barátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy a mennyei atyátok fiai legyetek, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

Mindezt átgondolva, méltatlankodva tesszük fel a kérdést. Azzal tegyek jót, azt áldjam, azért imádkozzak, aki engem gyűlöl, átkoz és nékem ellenségem? Miért kell ezt tenni? Ha emberi módon gondolkodunk, akkor ezt mondjuk. De Isten másképpen jár el. Az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és utai nem a mi utaink. Isten maga a szeretet. Bár nem kényszerít erre a magasabb rendű szeretetre, de bemutatja az abban rejlő áldásokat. Az Úr Jézus nem csak szavaival, hanem minden tettével bizonyította, hogy Isten törvényének lényege a szeretet, és az, ami boldogságunkat szolgálja, ha a szerint élünk.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: bejöveteled és kimeneteled. A mai ige Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 6. vers. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimeneteledben. Gondolatok az igéről. A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is. E mai napon is rossz hírektől való félelem nélkül jöhetek majd be házamba, és jó hírt várva vonulhatok el csendességemben, hogy az Úr szavát hallhassam. Nem félek a szívem legmélyét feltáró önvizsgálattól, de attól sem, hogy a munkahelyen való viselkedésemet őszintén megvizsgáljam. Sok tennivalóm van hát önmagammal, bárcsak valóban áldás lenne házamon és belső szobámon az Úr áldása, aki ígérete szerint megadja azt. Most azonban ki kell mennem a világba, bár a szorongás bennem azt kívánja, bárcsak maradhatnék mindig házamban, és ne kellene többé kimennem a bűnös világba. Követnem kell azonban elhivatásomat, és mennem kell, hogy segítségére legyek testvéreimnek, és hasznára a hitetleneknek. Ki kell mennem, hogy védjem a hitet, és harcoljak a gonosz ellen. Ó, bárcsak áldásos lenne mai kimenetelem. Uram, engedd, hogy oda menjek, ahová vezetsz. A te megbízásodban járjak, parancsolatodat kövessem, és lelked által cselekedjem. Uram Jézus, térj be hozzám, és légy mindig velem. Légy velem, ha útra kelek, és add, hogy szívem akkor is érted lángoljon, mikor velem akarsz beszélni az úton. Szombaton lesz a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Idén, 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet. Szombaton változóan felhős idő lesz, napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Marad az északi szél, és a 20-26 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Szeretetek, köszöntünk Márk. Örülünk, hogy újra együtt vagy velünk ebben a podcastben. És téged is, Márk. A buli, beszélgessünk egy kicsit előre a fogalom, hogy mit is jelent a buli, meg járjuk egy kicsit körbe, hogy keresztények hogyan közelíthetik ezt meg. Na de engedd meg azt nekem, hogy először Márkot kérdezzük, a névrokonodat.
4: Mi is a buli?
3: Mi is a buli? Határozzuk ezt meg, segítsen bennek.
5: Hú, hát úgy nem tudom, nagyon sok mindent lehet bulinak érteni, nem más, mikor azt mondjuk, hogy elmegyünk egy 5 éves szülinapi buliára, meg más, mikor azt mondjuk, elmegyünk egy 20 évesnek a szülinapi buliára. Lényegében arról szól, hogy több ember összegyűl, jól érzik magukat, és ennek van különböző módja, akár az alkohol, akár a hangos zene, akár a táncolás ezekre, és hát attól buli a buli, hogy jól érezzük magunkat ott. És hogy hogyan, az már az a dolog, amiben úgy kérdéseket vetünk fel, hogy oké, nekünk keresztényeknek szabad, de mivel ugye a mai téma az lesz, hogy nekünk keresztényeknek szabad-e buliznunk, milyen fokig, illetve miért nem szabad buliznunk, és igen, szerintem az, hogy több ember összegyűl, és valahogy jól érzi magát.
3: Tényleg jó, hogy így aláhúztad, hogy az a hangsúly, hogy jól érezzük magunkat, az a kérdés, hogy minek az árán. Én azért megmondom őszintén, én több mint 20 éve vagyok keresztény. Nem tudom, Márti, hány éve vagy keresztény?
6: 21 éve már.
3: 21, akkor megtértem. lehet, hogy összezengünk, hogy ez a buli szó egy kicsit olyan először ilyen rémisztőleg had, meg úgy megremagallattam a szék, de vannak olyanok, akik meg úgy nagyon vonzó. Miért van ez a kettősség bennünk ezzel a szóval, vagy ezzel a fogalommal kapcsolatban? Hogy látod te ezt?
6: Összességében most ma Magyarországon ezt a szót, hogy buli. Használjuk arra, hogy jó buli volt, az jó kikapcsolódás, egy jó szórakozás, tényleg tök jó volt megcsinálni, hogy ki tudtunk egy kicsit szabadulni a hétköznapokból. Tehát a gyerekek is használják ezt. Valami olyasmire, ahol kicsit kötetlenül, forma nélkül jól tudjuk magunkat érezni. Talán azt is így mondjuk, hogy mekkora buli volt az, hogy mit tudom én, csak katonaságban mit csináltunk, mondták ezt mondjuk tényleg így az idősebbek. Szóval igazából talán ez hozzátartozik ahhoz, hogy emberek vagyunk, hogy muszáj, hogy jól érezzük magunkat, muszáj, hogy kikapcsolódjunk. És hívő ember, nem hívő ember, olyan szempontból mindegy, mert ember, és embernek szüksége van arra, hogy töltődjön, pihenjen, öröme legyen. Úgyhogy én így látom, hogy ezért nekünk is szükségünk van arra.
3: Szerintem kimondhatjuk azt, hogy szórakoznunk kell. Tehát ez vele járul az életünknek, hogy szórakozzunk. Nyilván megint ott vagyunk, hogy jó, ilyen kettős értelme van ennek a fogalomnak is, de nem baj az, ha jól érzi magát az ember, vagy ahogy te mondtad, kikapcsolódik, vagy szórakozik, hogy jól van azokkal, akikkel együtt van. Most azt kell megvizsgáljuk, hogy vajon mitől érzi jól magát, meg mitől lesz jó a hangulat. Egyáltalán kell a szórakozás. Hogy látjátok? Keresztényenek, keresztény fiataloknak.
6: Isten adott ünnepeket eleve. Tehát azt mondja a Biblia, hogy azért adott Isten ünnepeket, hogy a monotonitásból, a hétköznapi dolgokból kicsit meg tudjunk állni, örülni tudjunk, elgondolkozzunk, és talán egy kicsit a szent fele, a különleges fele vigyen bennünket, hogy megállítson. És éppen ezért úgy gondolom, hogy például mondjuk egy születésnap, névnap, meg lehet ünnepelni, akár egy világi ismerősömnek is ezt. Vagy most tágfogalom, majd szűkítünk utána később, de én nem hiszem azt, hogy nincs mondjuk olyan keresztény család, ahol a kisgyerekekkel nem lehet egy kicsit táncolni, nem nevetgélünk, nem hallgatunk zenét, nem tapsikolunk. Az más kérdés, hogy utána mondjuk ezt mondjuk miért nem gyakoroljuk a gyülekezetbe, vagy hogy gyakoroljuk, de ezt megengedjük magunknak, mert hozzátartozik az örömhöz, hogy ezt olyan önfeletten átéljük. Semmi rosszat nem csinálunk vele, nem magunkat mutogatjuk, hanem valahol ezt a felszabadultságot, ezt az örömöt éljük meg így, hogy ki is fejezzük fizikailag is a testtartásunkkal, másik fele is ez, hogy valahogy normális keretek között és rendben, de mégis egy ilyen forma nélkül tudjuk ezt megélni és gyakorolni.
3: Egyébként, hogy is mondjam, csak igazán nem akarok ezzel senki provokálni, de ránk veteránabb hívőkre jellemző az, hogy mi tudunk úgy örülni, hogy semmi meg nem mozdul, csak meghatározunk, hogy igen, örülök. De ha a gyerekünkre nézünk, én nekem is 3 gyerekem van, akkor az örömet ő valahogy kifejezi gesztikulációt, testmozgásával, tehát árad belőle az öröm. Nem csak kimondja, hogy örülök apa, hanem ölel, táncol, ugrál, nevet, kiált, tapsol, mozog. Igen.
6: Most csak azért, hogy ne vigyük el a timet, de 2 dolog, ha belegondoltok. Biztos láttatok már olyan tévéfilmet, ahol ez ilyen olasz Jézus volt benne. Tudjátok, a kék szemű ilyen kis, az két arcú, és akkor ő örül, ő szomorú, ő bánatos. Tehát körülbelül, mint Clint Eastwoodnak az arckifejezése. Tehát, hogy tényleg ennyi. És van az amerikai Jézus, aki tud, mindenem mosolyog, nevet, minden. És nekem furcsa volt, amikor láttam először egy ilyen amerikai Jézust, hogy... Aztán végülis a Biblia ír erről, hogy Istennek hányféle hangulata van, már csak a Facebookot nézed, hogy örömteli hangulatban van, meg áldottnak érzi magát. Hát azért volt ilyen, például olvassuk a Bibliában, hogy így ujjongott Jézus a Szentlélek által, és az ujjongás az olyan, hogy egy kicsit a lába elhagyta a földet, tehát fölugrott, és a másik gondolat meg az, hogy milyen érdekesek vagyunk, mert mondjuk a tévé előtt, mondjuk egy Forma 1-et néző, vagy kint a foci meccsen, vagy egy kézi meccsen, mi is tudunk kiabálni, mi is föl tudunk
3: ujjongani akár.
6: Igen. És most nem azt mondom, hogy egy az egybe így kéne csinálni a gyülibe, de hát miért ne lehetne akkor hívőként ezt megélni, nem?
3: Nyilván.
5: Nemrég hallottam egy interjút, ahol egy nagy keresztény vezető mondta azt, hogy már eléggé kezdett elfásulni, meg belefáradni a dolgokba, és neki például azt jelentette a pszichológusa, hogy ki kell kapcsolódjon valahogy. És neki ez a kikapcsolódás nem azt jelentette, hogy pihent, hanem hogy elkezdett valami más csinálni. Például pilótaiskolába menni, karate órákat venni hasonlók, tehát hogy az agya kicsit máson gondolkozom, mint a hétköznapi munkák. És éppen ezért nagyon fontos számunkra is, hogy a megszokásból kicsit eltérjünk, kikapcsolódjunk, és hogy az agyunk máson járjon, mert ez segít megpihenni, segít azon, hogy új erőre kapjunk, és hasonlóak. És amit te mondtál, Márk, azzal is teljesen egyetértek, mert az életünkben vannak mérföldkövek, vannak sikerek, és ezeket meg kell ünnepelni. Mert jó, hogy megünnepelni, így visszatekinteni, és ez lehet többféle módon, lehet akár úgy, hogy elmegyünk egy vacsorára barátainkkal, vagy elmegyünk egyet vakációzni, tehát ennek többféle módja van. És igen, abban is megtalálom a gondot, hogy sok keresztény nem tud ünnepelni, és inkább megtartóztatja magát, mint hogy kicsit kikapcsolódjon, viszont inkább a nagyobb gondot abban látom, hogy vannak olyan fiatalok is, akik meg mindenben találnak örömöket, mindent meg akarnak ünnepelni, és rossz helyen ünneplik meg a dolgokat. Tehát oké, átmentem a vizsgányt, vége van a fél évnek, oké, menjünk egyet bulizni. Ennek szülinapja van, hát akkor muszáj elmenni bulizni. Ennek lakzia van, menjünk el bulizzunk, hát akkor nem táncolunk, akkor már az is sértés. Nem feltétlenül bűn az, hogyha nem ünnepelsz, viszont hogyha rosszul ünnepelsz, akkor az már tud bűn lenni. Ezért nagyon meg kell jól választani azt, hogy mi hol akarunk szórakozni. Ez szerintem a mi feladatunk.
6: Azt se felejtsük, hogy vannak introvertált emberek és extrovertált emberek. Egy introvertált embernek egy nagy buli az inkább leszívó lehet sok ember. Tehát lehet, hogy neki az a buli, hogy most akkor tényleg 2-3-an a legszűkebb baráti körbe vagy családi körbe elmennek valahova, vagy otthon vannak, megnéznek egy filmet közösen. Tehát lehet, hogy neki ez lesz egy olyan buli, ami le tud engedni, kicsit föl tud oldódni. Tehát csak azért mondom, hogy nem mindig egy nagy dolgot kell elképzelni. De az is igaz, hogy mivel társas lények vagyunk emberek, tehát hogy valahol jó megosztani az örömünket, vagy éppen a nehézségeket, vagy egy kicsit szusszanni egyet valami után, és jó valakivel együtt csinálni valamit. Úgyhogy én azt mondom, hogy ennek az egyik legfontosabb állomása kéne legyen a család. A családon belül ezt meg tudjuk ünnepelni. És akkor nem ez van, hogy kicsit zajosak vagyunk, akkor vannak különleges ételek, akkor elmegyünk egy különleges helyre, szépen úgy öltözködünk föl, tehát hogy ez is az ünnepnek a része. De hogyha most tényleg arra gondolok, hogy mondjuk egy fiatal, hogy most valami érte, hogy lehet megünnepelni? Hát most vegyünk akkor egy ilyen helyzetet, hogy mondjuk, tudom én, valaki eldönti, hogy szeretné az Úr Jézust követni, és mondjuk be fog merítkezni, miért ne hívhatná meg rá barátait? És utána mondjuk miért ne lehetne az, hogy figyeljetek, az osztálytársai, akik soha nem voltak gyülekezetben, figyeljetek, utána még otthon csinálunk egy kis kajálást, lesz chips, mindenféle egyéb, mit tudom én, beállítjuk a PlayStation-t vagy az Xbox-ot, és akkor még lenyomunk valami partit VR szemüveggel mindennel. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert akkor azt látják, hogy ez tök jó fej, Csináltunk bármi bűnöset? Csináltunk bármi ilyesmit, ami nem vállalható? Semmi ilyenről nem volt szó. Vagy azt mondom, hogy nekem van, és ez konkrét dolog, nekem van olyan barátom, akik még nem ismerik Jézus személyesen. Meghívtak a születésnapi buliukra. 20 éves, tudom, hogy mi van egy 20 éves embernek a születésnapi bulián. Alkohol, és cigi. És persze nők, vagy a fiúk vagyunk. És akkor én ezt mondom, kicseleztem, mert kocsival mentem, és mondtam, hogy gyerekek, nem tudok, kivel vezetek. És viszont mivel ott voltam közöttük, és érdekelt, hogy mi van velük, és tudtunk jókat beszélgetni, tudtunk nevetgélni, egy-két viccet, ami nem sértő, nem bántó, elmondtunk. Vannak jó zenék, amiket én is szeretek, például Kordi Gyuri bácsitól a Reptér, az az egyik kedvencem, azt nagyon szeretem én is, de szeretek rajta ökörködni, meg ilyesmi. És látják azt, hogy emberek vagyunk mi is, értitek? Akkor a végén ők állapították meg már a ilyen harmadik buli után, hogy érdekes, amíg ott vagy, nem fogy a pia. Hát mondom nekik, persze, mert nincs összekötve a jó érzés az alkohollal, csak az a baj, hogy ma itt Magyarországon, Romániában, tehát miért iszunk? Ha emlékeztek a szalagavatóra, vagy nem tudom, gombavató, vagy szalagkitűző, vagy nem tudom, ki hogy mondja ezt, hogy azért iszunk, hogy merjünk táncolni, mert hát józanul nem merünk ezt csinálni, vagy szerelmet kell vallani egy lánynak, akkor iszok egy kicsit, és akkor, ha nem jön össze, azt mondom, hogy csak az alkohol beszélt belőlem. Tehát értetek, hogy valamilyen gátlás feloldásképpen kezdik az emberek, de nagyon gátlásosak, szoronganak, és valahogy ezt nem tudják kiadni, és amikor megtapasztalják azt, hogy lehet ezt alkohol nélkül is, ha tényleg Isten jelenléte ott van, akkor ezt meg lehet csinálni. És ezt mondtam a barátomnak is, mondom, hogy persze, tudom, hogy ez benne van a Bibliában. Ez benne van a Bibliában, hogy alkohol nélkül lehet bulizni. Igen, itt van Efézusi levél 5. fejezet, 19-es vers, hogy ne borral részegedjetek meg, mert van lihaság előtt, hanem tehetek meg Szentlélekkel. De ez azt jelenti, hogy figyelj, ha iszol, meg éneket csinálsz, olyat is mit is fogsz tenni, amit később szégyelni fogsz, vagy fáj a fejedtől le, vagy másnapos leszel. De ha Isten betölt, ugyanezt az örömöt, ezt a felszabadultságot megadja, úgyhogy végig tudod kontrollálni magadat, semmi szégyenkezni valód nem lesz, és nem el fog múlni ez az öröm egy fél nap múlva, és utána már alig várod a következő hétvégét, hanem úgy mész be hétfőn a suliba, úgy mész be a munkahelyedre, hogy van egy tartásod, és nem kell szégyenkezni. Na, ezt kéne megérteni, hogy föl lehet ebbe szabadulni.

0: Na, bejön itt még a képbe valami, hogy vannak azért szórakozó helyek. Egy-kettőt említettünk, ahol elmehetünk, meg kipróbálhatjuk. De mi a véleményetek, mint a kocsmába járásról, vagy arról, hogy nem megyek-e kocsmába, hanem otthon iszogatom? Hogy ezt, hogy látjátok, és akkor lassan nevezünk arra fele, hogy ezek a...
1: Hát ez azért nehéz, mert hogyha most itt mi mondunk valamit, akkor valakit ez bátoríthat olyanra, amit nem szeretnénk.
0: Így van, ezt ki is mondjuk.
1: Vagy éppen mondjuk erősít benne olyan sztereotípiát, ami pedig nem egészséges. Tehát, hogy inkább úgy fognám meg, és azért kérem, hogy aki ezt hallgatja, az egész gondolatot próbálja meghallgatni, hogy az Úr Jézust úgy hívták, hogy bűnösök barátja. Mert ő elment ilyen helyekre, ahol kétes emberek is megfordultak. Nők is, férfiak is. Olyan helyekre, ahol bizony-bizony volt alkohol. Egyébként megjegyzem például azt a Bibliában, hogy én kevés helyen olvasom azt, hogy Jézus ivott alkoholt, de a kánai menyegzőben nem azt olvasom, hogy ő ivott, hanem hogy
0: ő csinált.
1: A vizet átváltoztatta. Szóval azért mondom, hogy ezek különbségek. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy nincsen kifejezetten tiltott hely számunkra keresztényeknek. Csak a kérdés mindig a motiváció, hogy mit, miért szeretnék. Aki egy istentisztelet, egy ifikonfi után, ő vágyik arra, hogy elmenjen egy diszkóba, azt szerintem nem tölt a kezedbe Szentlélekkel. Tehát ezt kimerem jelenteni. Mert Szentlélekkel teljes ember, minek vágyik még utána valami ilyen szellemi gyomormosásra, értitek? Tehát, hogy ilyen nem vegyen részt. Tehát, hogy ott biztos azt gondolom, hogy szerintem az Istennel való teljességgel küzd az illető, és nem lett még teljessé abban, hogy megismerje az Úr Jézust. Másrészt meg azt mondom nektek, hogy legyünk ebben óvatosak. Én olyan helyzetből tértem meg, én előtte nagyon sokat buliztam. Körülbelül 15 éves koromtól 18 éves koromig nem volt olyan hétvége, hogy ne bulisztunk volna úgy házi buliba, hogy részeg voltam. Volt olyan annyira részeg, hogy nem is emlékszek, hogy mi volt, vagy hogy hánytam. Előkerültek a cigi, füves cigi, én még drogokat azt soha nem próbáltam, de ilyenek velejárója volt. És akkor megtértem, tehát megismertem az Úr Jézust, átadtam az életemet, én annyira utáltam ezt a fajta életmódot, nem volt kedvem visszamenni. Pár hónappal később, pont az érettségi körül tértem meg, és utána elkerültem egyetemre, Szegedre, és akkor meghívtak egy egyetemi buliba a többiek, és elmentem maga a közösség miatt, de nagyon rosszul éreztem magam, és akkor ott éreztem magamban egy pontot, hogy én nem vagyok olyan erős, hogy ide eljöjjek, mert úgy érzem, hogy kezd visszahúzni ez a közeg. És akkor azt az elvet alkalmaztam, amit az Úr Jézus ilyen drasztikusan mond, hogy jobb fél kézzel, fél lábbal, fél szemmel, jobb buli nélkül, jobb egyedül otthon bemenni a mennyek országába, mint hogy két lábbal betáncolgatni magamat, vagy értitek, tehát, hogy bemenni Gehennára. Aztán eltelt egy kevés idő, és amikor például ez a barátom hívott a házi buliba, ugyanez ez egy rossz érzés jött először, hogy elmegyek egy buliba, Isten, én nem akarok elmenni, és Isten mondta, de menj el miatta. Menj el Bence miatt. És elmentem Bence miatt, és az elején nem éreztem jól magam, mert tényleg ugyanazok a hangulatok voltak. A buli hangulatokról szól leginkább, ez a tuc, félhomály, piaszag, cigi, füst, minden, tehát, hogy és nekem azokhoz már most rossz élmények társultak is, és akkor viszont Isten adott egy áttörést, születésnapi buli volt, elmondom, hogy történt, csak röviden, hogy 23. születésnapja volt a barátomnak, az a szokás, hogy kinyomtat, vagy felolvasjuk azt a Zsoltárt, tehát mi kinyomtattuk neki a 23. Zsoltárt, Dávid Zsoltár, az Úr az én pásztorom. És akkor láttuk a feleségem, hogy ennek nincs sok értelme, hogy itt vagyunk. Úgy mondom, szombat este, fél tíz gyerekek, egy poénnal mondom, előttem, hogy nekem holnap dolgozni kell, ha lelkész, akkor megyek haza, sziasztok. És akkor jó van, megy a pap, mindenféle. És akkor adtam Bence, a boldog szülnapot, Bence, és akkor adtuk, és jöttek a lányok, kiszedekedték, jaj, Bence, itt egy versike, olvas fel a versikét, és akkor felolvasták a 23. Zsoltárt, és síri csönd lett a teremben, képzétek el. Ez nagyon jó, ezt te írtad. Nem én írtam, tényleg.

0: elmegyünk egy kézilabda meccsre, és télen semmi nincs nyitva, csak kocsma, hogy beüljünk előtte egy kicsit beszélgetni, vagy utána. Kérdés az az, hogy van-e arra tartásom és szabadságom, hogy megmaradjak tisztán és józanul. Ha meg tudom állni, oké, én is beültem, megittem egy kólát, semmi bajom nem lett tőle. De engem nyilvános helyen soha nem látott senki alkoholt fogyasztani, nem képmutatóságból.
1: Mások gyengesége miatt.
0: Hanem pont azért, hogy ne alájuk adjam a lovat, hogy mert ők nem álltak volna meg egy pohárnál, én meg tudtam volna állni egy pohárnál. De ők nem. Szóval ezért mondom nektek, hogy az se jó, az a két szélsőség, hogy soha nem szabad semmit, meg az se jó, hogy minden szabad. Tehát valahol a kettő között kinek mennyire van szabadsága, megtalálni az, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a barátainkkal, a rokonainkkal, de olyanban ne menjünk be, ami már nekünk kellemetlen, és ott már fölkínadja magamat, a hitemet, és vagy olyan lenne, ami engem megbotránkoztat, így a bűn felé visz.
1: Visszaallom ezt a szavaidból, hogy szükség van egy nagyfokú önismeretre, meg önfegyelemre. Tehát mielőtt ide belépek, vagy részt veszek, vagy elfogadom meghívást. És ezt őszintén megharcolni, meg Isten előtt ezt tényleg megélni. És ha nincs erőm rá, vagy nem tudok ott megállni, akkor nem. Nekem is voltak ilyen élményem, amikor tudtam, hogy nem kell elmenjek, vagy tudtam, hogy ott kell legyek. Tehát én elmentem az első unokatestvéremnek a lakziából, és prédikáltam. Tehát az volt a fura, amikor jöttünk el. De hát Lóri, megkértelek egy köszöntőre. És hát az egy mini prédikáció volt, tehát nyilván a köszöntő. Én hiszem azt, hogy volt ennek haszna. Nyilván, hogy utána ők nem azzal foglalkoztak, hogy most mindenki imádkozott hajnalig, hanem folytatták a buliukat, de néha ki kell lépnünk. Meg vádolnak is ezzel bennünket, hogy annyira prüdök vagyunk, hogy nem vagyunk ott a világban. Jézus ott volt a világban. Csak úgy kell legyünk ott a világban, hogy ne azonosuljunk a világgal. Tehát közöttük mozogjunk. János 14-ben imádkozik is ezért Krisztus, hogy így éljük meg ezt. Hogy segítsen ebben az Isten bennünket.
2: Ha el is megyünk olyan helyre, ahol szolgálnak fel alkoholt, legyen az akár egy pub, kocsma, vagy egy olyan hely, ahol nyugodtan lehet beszélni, tehát most nem azokról beszélek, ahol megy a dumci-dumci, és táncol mindenki, hanem ahol viszonylag leülsz egy asztalhoz, beszélgetsz, van, aki fogyaszt alkoholt, van, aki nem. Nem muszáj, hogy se feltétlenül zsoltárral készüljél, ahhoz, hogy te fény legyél. Mert hogyha te keresztény vagy, és megvan változva az életed, akkor én azt tapasztalom, hogy a többieket a kíváncsiság késztet arra, hogy tegyenek fel kérdéseket. Hogy te miért így csinálod, hogy te hogyan mentél át, vagy csak nem is úgy, hogy leszóld őket, de hogyha adsz nekik tanácsokat, hogy én ezt így tenném, vagy ezt adj kéne, vagy próbáld ki ezt, akkor kicsit felcsillan a szemük, hogy figyelj, van egy másfajta élet is. És én is ezt vettem észre az utóbbi időben, mióta Istené vagyok, hogy elmentem a régi barátaimmal beszélgetni, látni, hogy mi van velük, és felmerültek ezek a kérdések, nagyon jó beszélgetések lettek belőle, senki nem részegedett le, és tök jó tudtunk beszélgetni, tudtuk tanácsolni egymást, és nagyon jó dolgok ki tudtak belőle alakulni, tehát hogyha te megállsz, mint keresztény, akkor azzal is tudsz prédikálni. Nem muszáj prédikációval, zsoltárokkal készülj el, egyszerűen az éles stílusod nagyon sokat tud mondani nekik.
0: Van egy férfi körünk. Én vagyok egyedül hívő, egy ilyen nem is kocsma, nem is étterem, a kettő között tényleg ilyen pubszerű valamiben találkozunk. Tehát nekem például ez jelenti egy határt, tehát hogy olyan buliban nem látom értelmét elmenni, ahol nem tudok józan beszélgetést folytatni. Tehát ahol mindenki hullarészeg. Vagy olyan, ahol mondjuk mindenki pucér lenne, mesztelen. Tehát olyan
1: vagy sem úgy bömböl az el, hogy nem hallod
0: igen,
1: a másik hangját.
0: Tehát amire eleve tudom, hogy mit tudom én, asztaltáncoltatás, olyan a tábla előkülön, tehát én okkul dolgok, oda eleven nem megyek el, mert feleslegesen nekem se kell a kísértés, és nem akarom próbára tenni az urat, értitek? Tehát, hogy Isten kísértésbe belemenni. Ilyenben nem. De az nekem, az például az egy jelzés, hogy lehet értelmesen beszélgetni? Ezzel érzik az emberek, hogy szeretem őket, és megtisztelem őket, például a figyelmemmel, a jelenlétemmel, és lehet, hogy csak annyi van, hogy ott vagyok, jelen vagyok, lehet, hogy nem is kérnek meg semmire. Csak ott vagyok, megpuszilom, és tudom, hogy sok boldogságot, Isten áldjon benneteket. Csak egy ilyet mondok, más is mond ilyet, hogy ja, Isten áldjon, de én ezt komolyan mondom, és tartalommal a szívembe, és érzik. És felhív utána, hogy olyan jól esett, hogy ott voltatok. És lehet, hogy nem a bulin, de lehet, hogy két hét múlva tudunk egy jót beszélgetni négy szem közt, mert jól esett neki, hogy ott voltam. Vagy azt mondja, hogy nem is gondoltam, hogy te is eljössz.
1: Másrészt ott van az, aki látja az értékeket, és de körülbelül van véve olyan családtagokkal, olyan emberekkel, olyan barátokkal esetleg osztálytársak, akik nem látják ezt, és emiatt kirekesztik, vagy csúfolják emiatt, hogy nem megy el. Mit tegyen? Hogyan harcolja ezt meg?
2: Szólnék azokhoz, akik az én korosztályom és fiatalabbak. nem feltétlenül abban láttam a gondot, hogy kirekezték, hanem ő kirekesztve érzi magát.

0: ugye ott van ez a FOMO, Fear of Missing Out, az a félelem, hogy én kimaradok valamiből, ami ott történik. És én fiatal keresztényként ez volt bennem, amikor nem mehettem el bulizni, és nagyon sok mostani fiatal keresztényben is ez van. Ezért akar elmenni bulizni, hogy részes legyen valaminek. De gondolkozunk kicsit reálisan meg az eddigi tapasztalataimból. Mi történik egy bulin? Ugye említettük, hangos a zene, fények vannak, nem lehet normálisan beszélgetni. Sok mindenben nem maradsz ki. Max abból maradsz ki, hogy ki kivel csókolózott, ki kivel verekedett össze, ki kivel ment haza, ki hányta össze magát, meg hasonlóak. Ezek az igazán fontos dolgok. Tehát ebből maradunk ki, ettől félünk, hogy ki fogunk ebből maradni. Ezek olyan dolgok, amik így abszolút nem adnak semmi lényeget a beszélgetésüknek, a baráti kapcsolatoknak. Hogyha te tényleg azzal vagy, hogy szeretnél egy olyan helyet biztosítani, ahol tudtok jól beszélgetni, ahol együtt tudtok lenni, akkor te, mint keresztény, teremts meg azt a közeget. Hétközben hétkőket társasozni, menjetek el kávézni, egy parkba, egy bármilyen tevékenységet végezni, mert az igazán értékes dolgok ott fognak keletkezni. Nem péntek, szombat este, hajnal, és éjjeltől egészen hajnalig, mert azok a dolgokat el is felejtik, illetve az én tapasztalatomban semmi maradandó nem történik, ott nem maradunk le abszolút a semmiből.
1: Igen, hát abszolút egyetértek ezzel, hogy amit Márk is mondott, hogy mi a nappal fiai vagyunk, tehát akik részegednek, akik szeretkeznek, este szeretkeznek, tehát hogy sok minden történik az éleple alatt, amiben lehet, hogy jó kimaradni. Viszont másik oldalon meg a kirekesztés, ha nézem, talán két dolog, amiben mi tehetünk erről. Az egyik ilyen dolog az, amikor nagyon jó dolgokat akarunk, csak nem jól választjuk meg. Konkrét példa, elhatároztam, hogy böjtölni fogok. Ez jó dolog, nem? Hát, hogyha böjtölünk. És elhatároztam, hogy egy héten keresztül én semmi más nem fogok, csak kenyeret, sima kenyeret enni, és csak vizet inni, és semmi más. És elfelejtettem, hogy azon a héten van a születésnapom, és jött a család, és megünnepeltek egy nagy csoki tortával. És akkor, na, tessék, neked csináltuk. És akkor mondtam nekik, én ne leszek, én böjtölök. És olyan rosszul esett az egész családomnak, akik még nem ismerik az Úr Jézust. És láttam, hogy na, ez butaság volt a részemről. Tehát nem az, hogy Istennek teszek egy fogadalmat, és azt megtartom, hanem ezt nem így kellett volna megtenni. Akkor kéne böjtöljek, amikor nincs ilyen, itt meg ünnepelnem kellett volna, mert ők szeretnek engem, mert megtiszteltek az, hogy hoztak egy tortát, és értitek, magamat rekesztettem ki, és jogos akkor, hogy ezek furcsák. A másik dolog pedig az, az, amikor a kirekesztés azért történik, mert unalmasak vagyunk, mi keresztények. És egyébként annak látnak minket, meg hát mi is annak gondoljuk magunkat, meg úgy is érezzük magunkat. Tehát értitek? És ezért is én is a szívem mélyén vágynék egy buliba, hogy valami izgalom történjen. Na ez rossz. Értitek? Tehát akkor itt úgy gondolom, hogy itt tényleg vissza kéne térni valahogy a jó alapokhoz. Vagy az Úr Jézussal való kapcsolatom nem elég stabil, vagy az a gyülekezeti közeg nem tud nekem ebbe, vagy az otthoni közeg nem tud ebbe segíteni, de itt jó lenne, hogyha tényleg megtalálnánk azt, hogy a keresztény élet egy rendkívül izgalmas élet, és sokkal-sokkal nagyobb dolgokat élünk át ezeknél. Tehát sokkal nagyobb buliba vagyunk benne. Nekem mesélik valaki, hogy akkora buli volt, és képzétek, megidéztük, és mozgott a függöny. Hát én meg akkora buliba voltam, hogy az emberek szabadultak, és kiment belőlük a démon. Majdnem becsináltunk egyébként, de látva Istennek a szeretetét, és hogy józan lett, és hogy megtért, vagy imádkoztunk a betegért, és a szemünk látára meggyógyult. Na, hát ezek szerintem sokkal nagyobb buli, hogy ilyenben benne lehet az ember. Abszolút. És akkor mondom, vagy az, hogy este kimentünk a rakpartra, a Tisza, ugye nálunk Szegeden ott van a Tisza, mint itt a Körös, és kimentünk a rakpartra, ott ülnek a fiatalok, és beszélgettünk velük, és volt olyan beszélgetés, hogy kiröhögtek minket. És akkor azt mondta az egyik illető, hogy egy bácsi is kijött velünk, szóval fiúk, akkor megengeditek, hogy imádkozhatok, értetek, kérhetek áldást értetekre? Azt mondták, igen. Erre ez az idős bácsi, idős testvér elkezdett értük imádkozni, őszinte szívvel áldást kért az etőkre, és kinyitotta a szemét, és ezek a nagy partiac fiúk közül hárman sírtak, hogy ők ilyet soha nem hallottak, soha nem tapasztaltak ilyen szeretetet, hogy valaki imádkozik, értük, és hogy bekerültek Istennek az erőterébe, Isten jelenlétébe. De értitek, hogy ebből nem kéne kimaradni, és rosszul látjuk magunkat, ha azt látjuk, hogy unalmas az életünk. Ha unalmas, akkor egy kicsit tényleg nem ártana fölpörgetni. Egyébként meg tényleg, tehát az nem baj, ha egy kereszténynek van hobbija, az nem baj, ha mondjuk tudunk beszélgetni a foci meccsről valamiről, értitek? Tehát, hogy azért nem baj, ha benne vagyunk mi is annyira azért itt a világban, hogy nem ez irányít bennünket, de azért, ami van, avval élünk, tudunk beszélgetni valamiről, vannak élményeink, és össze tudjuk hasonlítani. Van egy film, van egy játék, amivel mit tudom én, LAN-ba nyomjuk egy kicsit, és játszunk együtt. Tehát, hogy nem függőségről beszélek, hanem arról, hogy ott legyek azokon a pontokon, ahol találkozhatok velük, és nem csak a sulira értem, meg nem csak a munkahelyre értem, meg a szomszédságra, hanem kötetlen időben, helyen ezekkel az emberekkel, az Úr Jézus rajtam keresztül hatással tudjon lenni rájuk.

0: Köszönöm, srácok. Ez a fontos tényleg, hogy ha igazán az úré vagyok, akkor nekem ez jelent szórakozás. Tehát, hogy az belevisz az ő kalandjaiba. És a kalandjaiban élvezem a kalandjait, tehát a keresztény életet. És nem az van bennem alapjárat, hogy hú, de elmennék egy buliba, meg mit kínál van olyan világban, milyen szórakozási lehetőséget. Hanem egyszerűen élvezem azt, hogy az úrral járhatok, és néha ő lehetőséget ad kreatív módon, hogy szóbáljak, vagy elmenjek egy születésnapra, vagy valakivel kimenjek, vagy beszélgessek, vagy társasok, vagy játszak egyet. Tehát, hogy a vonzalmam az úr felé kell legyen, nem pedig a világ felé, és ez fontos itt is önvizsgálatot tartom, hogy megnézzünk ezt. Na, itt a végére hagytam egy nagyon nehéz kérdést, amit örülnék, ha megválaszolnánk, mert egy-ketten már feszegették ezt a kérdést nekünk, hogy mi van, akkor elmegyünk egy helyre, vagy valahol egy táncházba, hogy csak táncolunk, de nem fogyasztunk alkoholt. Mit szóltok ehhez a kérdéshez? Tehát, hogy csak táncikázunk, de nem alkoholizálunk. Hogy mit tegyen egy fiatal, hogy... Mondjuk, ha ez, baptistáknak egy könnyű lenne egy választ adni, hogy na, se egyik, se másik. Tehát, de most, ha nem akarjuk ennyire lehúzni egyből ezt, akkor mit mondanátok? Nekem is annyi válaszom, csak kíváncsi vagyok rátok.
1: Nézzétek, ami az én meglátásom, az, hogy a tánc az nagyon-nagyon-nagyon érzelmes dolog, és nagyon intim összességében. És az tánc, nagyon sok táncban sok-sok erotika van benne. Tehát egy társas táncban vagy ilyesmiben. Az, hogy most én mindenkivel táncoljak, mondjuk az esküvőmön legyen egy menyasszonytánc, és a feleségemet mindenki fogdossa, nem. Abból nem kérek, köszönöm. De azt mondjuk, mi házaspárként, azt mondjuk, hogy botlánvalk vagyunk, beiratkozunk egy szalsza tanfolyamra, vagy mit tudom én mire. Egyik barátom mesélt el, egy katolikus hitoktató barátom, hogy a felesége nagyon szeretett volna, mert gyerekkorában sokat néptáncolt, és szeretett volna újra néptáncolni, és indult egy ilyen felnőtt néptánccsoport. És azt mondta, hogy ő elmegy néptáncolni egyetlen egy feltétellel, hogy ő semmelyik másik nővel nem fog táncolni, és a feleséget senki más ne táncoltassa meg, csak ő. És akkor nem tetszett a táncoktatónak, de hát sokkal kevesebb a férfi, mint a nő, belementek. És nekik ez a kapcsolatokra tök jó hatással volt, hogy ők együtt lépték ezt meg, együtt voltak, tehát rendes, tisztességes ruhában, látott néptáncot, az nem egy alulöltözött dolog. Tehát, hogy semmi olyan dolog nem volt, és erősítette a kapcsolatukat. Vagy megint csak azt mondom, hogy értsétek jól, amikor csak úgy bohóckodunk, csak úgy most mit tudom én, ugrabugrálunk, vagy ilyesmi, hát otthon nem csinálunk ilyet a gyerekekkel néha, hogy szól a zene, és akkor csak ökörködünk, és itt nem is a tánc a lényeg, hanem valami vicceskedés, röhögünk, kifigurázunk mindent. Szerintem ez az, ami szerintem beleférhet. Vagy például vannak, tudom, hogy ezek a körtáncok, vagy hasonló dolgok, amikor azt meg tudjuk élni, tisztességesen, érdekes, kipróbálunk egy görög táncházat, hogy milyen, egy magyar táncházat, hogy milyen. Tehát úgy gondolom, hogy így ezekkel nincs gond, amíg nagyon intim közelségbe nem hoz, nagyon sok gondolatot, kívánságot meg nem mozgat, szerintem lehetséges. Megint csak azt mondom, hogy én nem mondom, hogy ezt kell csinálni, de megértem, hogyha valaki csinálja. És az, hogy most mondjuk egy férj, feleség, ezt gyakorolja, mert szerintem abban semmi gond nincsen. Még a hastáncot is nyugodtan otthon lehet gyakorolni szerintem. Úgyhogy csak az kell egy pár kiló.
2: Igen, mindenféleképp különbség van tánc és tánc között. Van, ami elfogadott, van, ami nem. De ahogy te is mondtad, egy buliba való tánc, vagy mikor egy lagzin táncol mindenki a feleséggel, ott lehet, hogy te jól érzed magad, de másokban is felkeltesz olyan érzéseket, olyan vágyakat, ami nem helyes, és ezáltal is másokat kísértésbe vihetsz, bűnbe vihetsz. Illetve, hogyha belegondolunk, szerintem teljesen oké, hogyha keresztényként egy keresztény helyen táncolunk, most gondolok itt koncertekre. Az, hogy ott ugrálsz kettőt, felemeled közben a kezed, az is táncnak minősül, de ezt nem látom feltétlen bűnnek. Vagy hogyha férj és feleség, ahogy te is mondtad, egy esküvőn táncol kettesbe, az se bűn. Nyilván még nem vagyok ott, nem az én problémám, viszont meg kell fontolni jól azt, hogy mi keresztényként milyen kútból akarunk inni és miért. Tehát az oké, hogy szórakozni akarunk, vágyunk arra, hogy kikapcsolódjunk, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy ez hova fog vezetni, és attól még, hogy valami nem feltétlen bűn, vezethet bűnre. És nekünk keresztényként ezeket is meg kell ugye fontolni jól, megbírálni, megbeszélni másokkal az ige fényében, és hogyha ezeket szépen le tudjuk tisztázni magunknak, akkor fogunk tudni keresztényként úgy szórakozni, hogy Isten jónak látja.
0: Én sokat táncoltam, mielőtt megtértem, vagy is próbáltam, és érdekes volna, ezt is átformált az úr. Tehát előfordul, vagy próbáltunk táncolni a feleségemmel otthon, de közösségben nem szoktunk, ha véletlenül olyan helyen vagyunk, ahol erre mondjuk lehetőség lenne. Meg be kell azt látnunk, hogy a mi kultúrkörünkben, tehát itt Magyarország, Románia, azért az a tánc, amit gyakorlunk, vagy a tánc többsége nem arról szól, hogy finom mozdulatok, összehangolt dolgok. Például semmi megvetőt nem látok egy fiúcsoportra, amikor wow, szinte akrobata mutatványok, amiket bemutatnak, és hogy tényleg ízléses mozdulatok, semmilyen.
1: Vagy egy flashmob.
0: Irritáló, vagy így van, vagy egy flashmob, így van. De a táncok többsége nem erről szól. Tehát az erotikáról, a kévágyról, valaminek a kifejezéséről, a csábításról, meg az, hogy mire mozdulok, mire táncolok. Tehát én ezt nagyon megvizsgálom, és a mi kultúrkörünkben én azt mondom, hogy inkább elhatárolódok tőle, és nagyon kevés az a lehetőség, ahol tisztességesen, meg úgy, hogy másnak ezzel nem okozok megütközés, vagy nem csábítom valamire, vagy nem indítok el benne valamit, ahogy ti is mondtátok. De hadd maradjunk ezzel, hogyha az Úr Jézus a miénk, akkor ő egy kalandba hív bennünket, és ezt élvezni fogjuk. Ha tetszik, most a podcastünk címe miatt mondjuk ezt, hogy szórakozni fogunk. Tehát, hogy egy öröm vele járni, újongás vele járni, újong örömmel fogunk egyébként megjelenni vele. Tehát az elképesztő lesz, amikor ott leszünk.
1: Csak még egy gondolat, hogy van egy indiai srác a gyülekezetünkbe, és ugye Indiában azért nincsenek ilyen nagy felekezetek. Tehát ott valaki megtért keresztény, azt üldözik, az vállalja a hitét sok atrocitáson keresztül, és azt mondta nekem, ez a srác, Sunny-nak hívjuk, és hát angolul beszélgetünk, és mondja, hogy pásztor, azt mondja, úgy szeretek itt lenni a gyülekezetbe. Csak egy valami hiányzik. És mondom, mondjad, Száni, micsoda? A tánc. Azt mondja, tudod, mi indiaiak ilyenek vagyunk, mi táncolunk. Mi táncolunk, ha jó az étel, mi táncolunk, ha dicsérjük az urat, és mutatta nekem, hogy hogy. Azt mondja, így, nézd, csak így, egy kicsit, hogy jár a kezünk, lábunk. Igen, tehát, igen. És ő a tánc alatt nem azt érti, hogy most pörgeti a szoknyáját a lánynak, meg nem tudom, micsoda, hanem az így, hogy egy kicsit olyan, jobbra-balra, mint a gaspeles tesók Amerikában, és mondta, hogy csak egy kicsit. És akkor mutatta nekem, ez szokott dobolni minden. De néha, hogy tényleg vagy én is észreveszem magam, hogy akkor dicsérjük az urat, csak úgy, hogy egy kicsit ugye helyemen, nem feltűen, nem nagyon senkit nem zavarok kezdet, de jár a lábam, nekem is igaza van. És ezzel nem követek el bűnt, hogy kifejezem Isten felől, hogy mi szeretem, ez tök jó dolog, hogy megélhetjük ezt az egészet. Úgyhogy, na csak ennyit akartam még a táncról, hogy egy ilyenfajta dolog, hogyha így nézek a táncra, igen, ez egészen más, mint hogy egy pogózás, egy durva, valami agresszív dologra gondolok, aminek értelme nincs, vagy pedig olyanra, hogy tényleg, hogy most valakit fogdosni akarok, vagy valami érzelmet kifejteni benne, hogy esetleg vonzódjon felém, vagy ilyesmi. Szóval igen, ez egészen más.
0: Én csak annyit csatolnék ide röviden, Márti, biztos emlékszel, az egyik pásztornak az afrikai pásztor barátja jött el hozzánk, megkérték egy énekszolgálatra. Hát ő nem úgy énekszolgál, mint mi, hogy kiállunk és 10 centit mozdulsz el a mikrofontól, bejárta a szószéket, és úgy énekelt. És az tánc volt, tehát az egyért, ő nem tudja másképp, tehát hozzátartozik a kultúrájához. Más kérdés, hogy mi magyarok talán tanulhatnánk. Az örömünket jobban kifejezni, nem csak így szokták mondani, hogy nyaktól felfele fejezzük az örömünket. Hát drágáim, örüljünk elsősorban az Úrnak, és örüljünk benne, meg neki tetsző módon, és köszönöm ezt az együttlétet és a beszélgetést. Várunk még Márk körénkbe.
1: Köszönöm szépen.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szeptember 10-e van, és ez a dátum arra figyelmeztet, hogy holnap lesz a 25 éves évfordulója annak, hogy 2001. szeptember 11-én terrortámadás érte a New York-i World Trade Center ikertornyait, és közel 3000 ember vesztette életét. Akárhogy is számolgatom, de ennek immár 25 éve, és a napokban olvastam, hogy a feltételezett elkövető tárgyalását 2028. júniusára tűzték ki. Hogy mi tartott eddig, és még mi van hátra, hogy egyre csak késik a tárgyalása ennek az ügynek, nem az én dolgom megérteni, pláne nem állást foglalni benne, de laikusként kissé sokallom az eltelt időt. Mindenről azért eszembe jutott egy szólásmondás, miszerint Isten malmai lassan őrülnek. Néhányan tréfásan hozzáteszik, hogy meg az igazságszolgáltatás is lehet. De térjünk vissza az eredeti közmondáshoz. Isten malmai lassan őrülnek. Azaz lehet, hogy nem azonnal derül ki valamiről az igazság, de előbb-utóbb biztosan minden napvilágra kerül. Az is lehet, hogy ez nem ebben a földi életben lesz, de a végső elszámoláskor mindenképpen, hiszen Isten igéje világosan kijelenti, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Írja Károli, az új fordításban pedig ezt olvassuk. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett. Akár jót, akár gonoszat. Tehát a végső igazságszolgáltatást semmiképpen sem lehet megúszni, pedig sokan riogatják magukat ebben a hamis biztonságban. És ez a mentalitás nem új keletű valami, hiszen például a 94. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Uram, meddig fognak a bűnösök, vígadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők, tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet, gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. Azt gondolják, nem látja ezt az Úr, nem veszi észre Jákob Istene. Térjetek észhez, ti ostobák a nép közt. Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana? Aki a szemet formálta, az ne látna? Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne? Hiszen ő tanítja ismeretre az embert. Olvassuk a 94. Zsoltárban. Aszáf a 73. Zsoltárban ugyanerről a hamis biztonságról ír, amikor megállapítja, hogy sokan azért folytattak istentelen, bűnös életvitelt, mert úgyse lesz semmi következménye. Ezt mondják, mármint a bűnösök, olvassuk, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Micsoda ostobaság! Mert lehet, hogy nem azonnal sújt le Isten haragja azokra, akik mit sem törődnek törvényeivel, de előbb-utóbb minden napvilágra kerül. Egy régi történet jut az eszembe. Egy keresztény újság egyszer egy provokatív hangvitelű levelet kapott, melyben arról számolt be az írója, hogy ő bizony semmibe vette a nyugalom napra szóló isteni parancsot, s meg is lett az eredménye, bőségesen aratott, bőségesebben, mint a keresztény szomszédai. Az újság nagyon különösen reagált a provokációra, teljes egészében leközölték a levelet, s tömör válaszukat is, miszerint Isten nem mindig októberben nyújtja be a számlát. Nem mindig októberben nyújtja be a számlát a mindenható, de lesz végelszámolás. Ezt megmondta, s ő betartja a szavát. A bevezető gondolatok után Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkkal folytatjuk adásunkat. Külső és belső szépség. Erről hallhatunk ma Réfi Oszkó Ildikótól.
1: Istenünk nem csak dicsőséges, hanem szép is. Fenségbe öltözött. Isten a világot szépnek teremtette, mert ő maga is szép. Ő az embert is szépnek teremtette, és örül az ember szépségének. Örül, ha nem csak a pogányok, az istentelenek ismerik fel és élvezik a testi szépségüket, hanem az ő gyermekei is. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez, mondja a zsoltáros a 84. zsoltárban. A szépség örömet ébreszt. Testet alkottál nekem, szép, értékes testet, szép emberi ábrázatot. Az Úr Jézus mondja, figyeljétek meg a mezei liliomokat, nézzétek, milyen szépek. De mondom nektek, hogy Salamon teljes díszében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akárcsak egy is. Ha pedig a mezőfüvét így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket? Nem sokkal szebben öltöztette ő az embert? Isten szépséget akar, a szépség pedig vonzó. Isten szép, és ezért vonzó az ő dicsőségében. Ezen a téren sok pótolnivalónk van, mert vagy úgy gondoltunk, hogy nincs szükségünk a teremtés szépségére és a teremtett világ szépségére, vagy leszámoltunk vele, mint megkísértő jelenséggel. Az emberben teljesen hamis kép alakult ki a teremtőről, mint ha Isten olyan hamuszürke lenne, mint egy kisegér, amely nem tud színpompásan öltözni, mintha ő fukar lenne és szeretet nélküli. Ilyet a Biblia sohasem állított, ellenkezőleg. Isten elárasztotta a világot szépséggel. Isten az embernek érzéket adott arra, hogy ezt a szépséget észrevegye, csodálja, ahogyan a képességeit is arra adta, hogy díszítse magát. Jelen voltam egyszer egy keresztény üzletembereknek szervezett banketten, amelynek megkezdésekor az elnök azt mondta: szeretném önöknek megköszönni, tisztelt közöttünk levő hölgyek, hogy ma este olyan szépen felöltöztek. Nekünk, férfiaknak időről időre szükségünk van erre. Hogyan juthatunk el a szépség új megbecsüléséhez és alkalmazásához? Mivel a szépség kísértésbe vihet, néhány hitirányzat kizárta és elvetette ezt. A nő ne öltözzék feltűnően, ne hangsúlyozzon formát és színt. Közben kifejlődött egy kegyetlen stílus, amely egyáltalán nem kegyes, mert nem tiszteli a teremtőt. Teremtőnk szép, és mi magunkat gyakran olyan csúnyává tesszük. Az elnyújt ruha nem csak az ember torzítja el, aki viseli, hanem még inkább a többi ember Istenről alkotott képét. Szélsőséges magatartást találunk az iszlámban. A kísértések elhárítása végett a nőnek a nyilvánosság előtt fájtla csadort kell viselni. Az elszigeteltség börtönében él. Még a saját házában is a hátsó helységekben van a helye. Mindezek mögött aggódás és féltékenység áll, mert a szépség kísértéshez és bűnbeeséshez vezethet. Az evangélium más utat mutat nekünk. A félelem és a tagadás nem megoldás. A kísérthetőség valójában egyáltalán nem a szépségben rejlik, hanem az emberi szívben. Erre világítok rá a következőkben. A szépséget szemünkkel vesszük észre és élvezzük. Lukács evangéliumában Jézus Krisztus ezt mondja a szemről: tested lámpása a szemed. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétségé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne egy sötét rés sem, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágítja a lelkedet. Mint a test lámpása kap a szem világosságot Istentől. Isten dicsőségét tükrözi vissza, ha tisztán, szó szerint, egyszerűen irányul Istenre. Az Úr Jézus szeméről azt írja a Jelenések könyvének első rész 14. verse, hogy olyan volt, mint a tűz lángja. Ez többek között a szem védelmi funkciójára is utal. Képes elégetni a szennyet, a kísértő dolgokat, úgyhogy azok nem jutnak be a lélekhez. A megszentelt szemek erőteljes szemek, a Szent Szellem tüzével égnek. Elpusztítják a gonoszságot, a közönségességet, megszégyenítik és megbüntetik azt, ami kihívó. A büntető pillantás olyan, mint a fény villanása, amely elől a sötétség elrejtőzik, mert fölfedezték. A gonosz alapjában tehát nem kívülről jön. A kísértés kívülről csak akkor hatolhat be, ha belül a szívben válaszra talál. Ha belsőleg megvilágosodtam, megtisztultam, ha az Úr Jézus új szívet tudott adni nekem, amely gyűlöli és ízléstelennek tartja a gonoszt, és engedi, hogy a jó magához vonza, akkor a szemem megkapja a védő és tűz funkciót, hogy csak a tiszta, világos dolgokat engedje át, a tisztátalan pedig égesse el. Ennek előfeltétele az, hogy ne találjuk meg a kedvünket a gonosz dolgokban, a kísértésben, a paráznaságban, hogy a szépségben valóban Isten tisztaságát látjuk azt, ami Jézus Krisztusnál új ízlést kapott. Elkezdjük gyűlölni azt, ami tisztátalan. Éppen ezért, mivel a férfiaknak kifejezetten érzéke van a női szépség iránt, szükségük van új szemre, amely nem tekint kívánsággal a szépségre, vagy nem tekinti félve vagy érdektelenül semmisnek, hanem hálásan észreveszi, és esztétikai élményként, Isten dicsőségeként fogja fel.
0: Darázsfészekbe nyúl az, aki a hölgyek külső megjelenéséről mer nyilatkozni keresztény körökben, mivel annyira szélsőséges vélemények vannak ezzel kapcsolatban, hogy az megdöbbentő. Ráadásul legyünk őszinték, koronként, területenként, népcsoportonként változik, és változott is mindig az, hogy mit tartunk szépnek és vonzónak. Visszatérve a keresztény körökben felelhető irányzatokra, van, aki ha nem is csadorba öltöztetni a lányokat, asszonyokat, de megtiltana mindent, ami szépé teszi a hölgyeket, s amit sok esetben a praktikum is megkívánna, hogy más nem mondjak, mint egy lakásfelújítást vagy egy hegyi túrát. Ezzel nem szeretnék bővebben foglalkozni, hiszen az előbb hallottunk a fenséges Istenről, aki mindent szépnek, sőt gyönyörűnek teremtett, s aki kedvét leli teremtményei szépségében, tehát a női szépséget megbélyegezni, esetleg minden bűn forrásának kikiáltani nem biblikus. Ez volt az egyik véglet. De van egy másik is, amikor semmi más nem számít, csak az, hogy valaki hogyan néz ki, mennyire attraktív, azaz mennyire vonzó, csinos, tetszetős vagy csábító. És úgy gondolom, hogy a felsorolás utolsó összetevéjét komolyan kell vennünk, miszerint csábítónak kell lennie annak, aki sikeres akar lenni, aki ki akarja vívni mások elismerését, vagy egyszerűen elfogadott akar lenni, mert ez már nem az a szépség, ami kedves Isten előtt, s amiben gyönyörködik. Ha csak a külső a lényeges, akkor törvényszerű, hogy a belső háttérbe szorul. Ha csak a külsőt ápolom, kényeztetem, gondozom, a belső sorvadni fog. És ezzel kapcsolatban egy törvényszerűséggel sokan nem számolnak, pontosabban kettővel. Az egyik az, hogy a külső előbb-utóbb megromlik, ezt hívjuk egyszerűen öregedésnek. A másik pedig az, hogy még a fiatal, még oly tetszetős külsőn is átsugárzik a belső. Ha a belső szép, akkor kiemeli a külső szépséget. De ha a belső szennyes, akkor előbb-utóbb a külsőn is meglátszanak a romlás jelei. János apostol szavaival búcsúzom. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Olvashatjuk János harmadik levelének legelején. Kulcsár Anikót hallották. A viszonthallás reményében köszönök el, Isten áldását és békességét kívánva.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Bejöveteled és kimeneteled. A mai ige Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 6. vers. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimeneteledben. Gondolatok az igéről. A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is. E mai napon is rossz hírektől való félelem nélkül jöhetek majd be házamba, és jó hírt várva vonulhatok el csendességemben, hogy az Úr szavát hallhassam. Nem félek a szívem legmélyét feltáró önvizsgálattól, de attól sem, hogy a munkahelyen való viselkedésemet őszintén megvizsgáljam. Sok tennivalóm van hát önmagammal, bárcsak valóban áldás lenne házamon és belső szobámon az Úr áldása, aki ígérete szerint megadja azt. Most azonban ki kell mennem a világba, bár a szorongás bennem azt kívánja, bárcsak maradhatnék mindig házamban, és ne kellene többé kimennem a bűnös világba. Követnem kell azonban elhivatásomat, és mennem kell, hogy segítségére legyek testvéreimnek, és hasznára a hitetleneknek. Ki kell mennem, hogy védjem a hitet, és harcoljak a gonosz ellen. Ó, bárcsak áldásos lenne mai kimenetelem. Uram, engedd, hogy oda menjek, ahová vezetsz. A te megbízásodban járjak, parancsolatodat kövessem, és lelked által cselekedjem. Uram Jézus, térj be hozzám, és légy mindig velem. Légy velem, ha útra kelek, és add, hogy szívem akkor is érted lángoljon, mikor velem akarsz beszélni az úton. Szombaton lesz a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Idén, 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben. Van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén össze, immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az élet védelmében. A kampány célja felhívja a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben megtartották az Evangélikus Hittudományi Egyetem idei tanévnyitóját, ünnepélyes keretek között tartott a 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus templomban. Igehirdetéssel szolgál Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhivatás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik felkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretné megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János.
0: Kulturális programajánló.
1: Látod-e Isten? Gály Arab oratórium a Deák-téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre se hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formában ábrázolja a történeteket Szabó T. Anna, József Attila Díjas költő, érzékeny verse és a Kossuth Díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gályarab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdete Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, és mindenkit szeretettel várnak. 20. ÁRSZ szakra. Több száz ingyenes programmal jön a jubileumi fesztivál. Szeptember közepén ismét templomok, múzeumok és kulturális terek adnak otthont az ÁRSZ szakra rendezvényeknek, amelyek a keresztény kultúra, a művészet és a közösségi élmény felől közelítenek a hit világához. A fesztivált szeptember 12-e és 20-a között rendezik meg Budapesten, vidéki helyszíneken és határon túl is. Az idei ÁRSZ szakra különleges alkalom, mivel 2026-ban 20. alkalommal rendezik meg a programsorozatot. A jubileumi év mottója a reményt és jövőt adok nektek idézet. A Jeremiás könyvéből vett sor a szervezők szerint egyszerre adja az idei fesztivál üzenetét, és visszautal az első ÁRSZ szakra mottójára is. Az ÁRSZ szakra fesztivál több mint 300 ingyenes programjával egyaránt várja a híveket és a keresztény kultúra iránt érdeklődőket. Ezért az Ars Sacra 2026-ban jó alkalmat teremthet arra, hogy a látogatók ne csak célzottan templomi programokon vegyenek részt, hanem ingyenes kulturális eseményeken, koncerteken, kiállításokon és vezetett sétákon keresztül is közelebb kerüljenek a keresztény kulturális örökséghez.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Rászoruló gyermekekért futottak az Ökumenikus Segélyszervezet mezében. Több futócsapattal és egyéni versenyzőkkel indult szeptember 6-án, vasárnap, az Ökumenikus Segélyszervezet a 41. Víz-Air Budapest félmaratonon. A jótékony futók, köztük Gondor Péter, püspök, Mesterházi Balázs, lelkész és Kodácsi Simon Eszter, egyetemi tanár, ezúttal is mezőkön viselték a 1353-as adományvonal számát, és az ökumenikusoktól már jól ismert ne csak szurkolj, segíts üzenetet, hogy így hívják fel a figyelmet, illetve buzdítsák adományozásra. A Futni mentem című magyar film színészei először álltak együtt rajthoz a valóságban is. Újabb elhívott fiatalok állnak szolgálatba Kárpátalján. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpát-aljai Református Egyházkerület honosító bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi püspöki hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra. Így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe, adta hírül az egyházkerület. A gyűlésen az egyházkerületi, valamint egyházmegyei elnökségek mellett részt vettek a tanulmányaikat befejező szolgálatba álló segédlelkészek, Plesa Boglárka, ifjú Pál László és Hete Ádám. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedtek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli terveivel. A megbeszélésen elhangzott, hogy a segédlelkészi év egyéves időszaka alatt az egyházkerület kiemelt figyelmet fordít a mentori támogatásra, a teológusok hazahívására és az utánpótlás biztosítására. Zán Fábián Sándor püspök hangsúlyozta, a felelős lelkipásztori gondolkodás alapja, hogy a gyülekezetek élő közösségként működjenek tovább, felkészült utódokkal a jövőre nézve. Az időjárásról. Változékony, nyárias idő. Sok napsütés, nyáriasan meleg, de szeles az idő. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet. Szombaton változóan felhős idő lesz, napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Marad az északi szél, és a 20-26 fok. Ma egy markáns hidegfront váltja fel a melegséget, de hétfőtől melegebbre fordulhat az idő. Több helyen visszatérhetnek a nyárias 25 fok körüli maximumok.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Ma egy olyan részt veszünk a Bibliából, ami bár az Ószövetségben van, annak is az elején, Mózes 4. könyvében, mégis új értelmet nyer az Új Szövetségben, János Evangélium a 3. fejezetében. No, de azért, hogy az időt ne húzzam, már is lapozzuk föl a Bibliánkban Mózes 4. könyvét, a 21. fejezetet, és olvasom a részkígyó történetét. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestül kiírtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, és nincs víz. Szívből útáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért, az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót, és tűzd rá egy póznára, mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, feltűzte egy póznára, ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Azt hiszem, ez a történet az Ószövetség egyik legmeglepőbb története. Már csak azért is, mert az az Isten rendelte el Mózesnek a részkígyó legyártását, aki egyébként megtiltotta bármilyen élőlénynek a kiábrázolását művészi módon, faragás útján vagy öntés útján, pontosan azért, hogy Izrael szíve nehogy véletlenül bálványokhoz folyamodjon. De hát nézzük ezt a történetet teljes egészében. Mi is történt? Mondhatnánk, hogy csak az, ami szokott. Ugyanis Izrael kivételesen, és itt ezt a kivételesen szót jócskán idézőjelben raktam, kivételesen lázadozni kezdett. Lázadt Isten ellen, lázadt Mózes ellen, és megint hozzányúltak a régi dallamokhoz. Mit értek ez alatt? Ha az elmúlt hónapokra visszanézünk, és a vándorlás időszakából kivett és bibliatanulmányra szánt szakaszokra emlékszünk, mindegyikbe visszatért ugyanaz a kis mondat. Minek hoztál el minket Egyiptomból? Elegünk van már abból, amit ezen az úton csinálnunk kell. Elegünk van abból, amit az úton ennünk kell. Elegünk van mindenből, miért nem megyünk vissza Egyiptomba? Azt hiszem, akik még emlékeznek az elmúlt hetekre, jól tudják, hogy ugyanez volt a probléma akkor is, amikor visszatértek a kémek, és kiderült, hogy Kánaán milyen. Ugyanezt a monológot mondogatta Izrael népe, ugyanígy zaklatta fel saját magát, és ugyanígy támadt rá Mózesre. Akkor annak a lázadásnak az ára az lett, hogy a 20 éven felüliekről Isten kimondta, nem mehetnek be soha Kánaánba. Ám az úton, amire most vitte őket Isten, ennek a népnek a szíve semmit nem változott. Csak zárójelben jegyzem meg, testvéreim, hogy Isten egyik

keményíti a mi szívünket. Nem szoktunk elgondolkozni, nem szoktuk levonni a konzekvenciákat, nem szoktuk megérteni Istennek a szándékát belőle. Maximum azt kérdezzük, miért engedi az Isten? Izrael népe, amikor már sok mindent megtapasztalt, amikor már százszor is átélt dolgokat, még mindig ugyanott tartott, mint korábban. Miért kellett kijönni Egyiptomból? Abból a fantasztikus országból, ahol már 400 éve volt rabszolga Izrael minden ivadéka, ahol kegyetlenkedtek velük, ahol korbáccsal verték őket, ahol megnövelték a napszámukat 10-szer is, meg 100-szor is, ahol nem adtak nekik enni, ahol úgy kezelték őket, mint állatokat. Most az lesz egyszerre az álmok birodalma. Be kell látnunk, hogy ilyenek vagyunk mi, és sokszor pontosan így gondolkozunk a világról, ami körülvesz bennünket, hogy bár ezerszer lopott meg lelkileg, bár ezerszer csapott be, bár rengeteg tapasztalatunk van arra nézve, hogy mi a következménye, ha úgy élünk, mint ők, mégis az álmok birodalmát véljük benne látni. Isten akkor nyúl a büntetés eszközéhez, amikor más módon már nem tud bennünket befolyásolni. Izraelre nem hatott a szép szó. Úgy is mondhatnám, hogy Izraelre nem hatott az ige. És amikor nem hat az ige, akkor következik az, hogy Isten az életünk eseményein keresztül akar üzenni. Megengedte Isten, hogy Izrael gyermekei mérges kígyóknak a csapdájába, mérges kígyóknak a területére tévedjenek, és egymás után pusztultak el az izraeliek. Én nem tudom, ki volt az első, aki összerakta ezt a képet, és mondta ki azt, hogy Isten büntetése van rajtunk, de azt látjuk, hogy oda mentek Mózeshez, és azt mondták, hogy imádkozz értünk, hogy Isten vegye el rólunk a büntetést. Ebben sem változtunk mi emberek. Mihelyt a büntetést megtapasztaljuk, azonnal tudjuk, hogy Istenhez kell jönni, és talán Isten majd ezt elfordítja rólunk. Isten a történelem bizonyítja, nagyon sokszor képes arra, hogy elfordítsa a büntetést. Ám ebben az esetben különös módot használt és alkalmazott az Isten. Azt mondja Mózesnek, készíts egy részkígyót, és ezt a részkígyót tűzd egy póznára, és majd aki ránéz a részkígyóra, ha megmarja a kígyó, az életben marad. Tessék mondani, milyen hatása van a részkígyónak kígyóméreg ellen? Azt hiszem, nem kell hozzá se vegyésznek se lenni, se biológusnak lenni, de még orvosnak se, hogy már is megmondhassuk, a kígyóméreg ellen részkígyó látványának semmi hatása nincs. Hát akkor miért kellett mégis ezt tennie Izraelnek? Azért, hogy megtanuljanak valamit. Amit Isten mondott, az akkor is hat, ha egyébként semmiféle hatékonyságát semmilyen tudományos eszközzel bebizonyítani nem tudjuk. A részkígyó ott volt Izrael táborában, és akit megmart a kígyó, ha fölnézett erre a részkígyóra, és azt mondta magában, hogy bár nem ellenmérget kaptam, abban az időben egyébként nem is tudták, hogy létezik ellenméreg, bár nem ellenmérget kaptam, de Isten azt mondta, hogy ha ezt teszem, élek, akkor élt. És ezt akarta az Isten, hogy tanulják meg, hogy ha azt teszem, amit Isten mondott, akkor élek. Hogy hány ember szabadult meg a kígyó marástól, a részkígyóra nézve, én meg nem mondhatom. De azt tudom, hogy eljött az a nap a történelemben, amikor Isten valami hasonlót tett. Az Úr Jézus Nikodémusnak hivatkozott erre először. Hogy is hangzott? Amikor az emberfia fölemeltetik, ugyanúgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akkor aki fölnéz rá, az él. Mi is fog történni Jézussal? Keresztre feszítik. Hogy hal meg? Úgy, mint a legmegvetettebb, legátkozottabb, legkirekesztettebb bűnöző. Lehet valakin keresztül szabadulást kapni, aki ilyen állapotban van? Az ember reflexből mondja, nem. És Jézus mégis az, aki keresztül húzza ezt az emberi megítélést. Mert bár átkozott, aki a fán függ, de a megfeszítettre, ki ránéz, az él. És azt akarta Isten, hogy fölnézenek az ő egyszülött fiára, mint megvetetre, mint megutáltra, mint megkínzottra, mint az emberek sorából kilökötre, és aki hittel ő hozzá jön, az él. Kedves testvérem, kedves hallgatóm! Isten különös utat rendelt ott Izrael fiai számára a pusztaságban. És Isten különös utat rendelt az egész emberiség számára is. Ahogy akkor a részkígyóra kellett nézni hittel,
Isten szavának engedve, ma ugyanígy kell nézni Jézus Krisztusra, az Isten egyszülöttjére, hittel, az Isten fiának, az Isten szavának engedve, elfogadva, hogy ez Isten

útja a szabadulásra, a gyógyulásra, a megváltásra, az örök életre. Nem tudom, kedves hallgatóm, te azok közé tartozol, akik hittel fölnéztek már Jézusra, aki elutasította a részkígyó látványát, nem hitt benne, elpusztult. Aki elutasítja a megfeszített Jézus Krisztus látványát, nem hisz benne, elvész. De nem kell elveszni. A hit a kulcs, a hit a megoldás. Fölnézhetsz ma is Jézusra, és azt mondhatod, ez Isten kivezető útja. Ő rajta keresztül van menekülés a bűn büntetéséből. És én ezt megragadom. Nem azért, mert értem, hanem azért, mert elfogadom Isten szavát.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ma egy ószövetségi prófétát, akit csak mi nevezünk prófétának, a Biblia inkább Izraelen kívüli látónak nevezi, szeretnék bemutatni. Úgy hitták Bálám. Aki velem együtt szeretne olvasni a Bibliájából, Mózes 4. könyvének a 22. fejezeténél kell, hogy kinyissa a Szentírást, az első verstől olvasom Isten igéjét. Aztán elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moáb síkságán, a Jordánon túl, Jerikóval szemben. Bálák, Cippor fia látta mindazt, amit Izrael véghez vitt az emóriakkal. Moáb nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és megrettent Moáb Izrael fiaitól. Ezért azt mondta Moáb népe Midian véneinek, ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák, Cippor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak a földjére, hívják meg, és ezt mondják neki, íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le, ezért jöjj el, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moáb és Midian vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét. Ő azt felelte nekik, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, mit mondott nekem az Úr. Moáb vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta, miféle férfiak vannak nálad? Bálám azt felelte Istennek, Bálák, Cippor fia, Moáb királya, ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és rontsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozd meg a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek, menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Azt hiszem, aki ezt a bibliai szakaszt elolvassa, talán néhány meglepő információhoz is jut ennek a szakasznak az alapján. Mire gondolt Bálám akkor, amikor megjöttek a követek? És mire gondolt Bálák, amikor követeket küldött? Erre persze nagyon egyszerűen annyit is lehetne mondani, ki tudja, mire gondoltak pontosan, hiszen amit a Szentírás rögzített nekünk, az nagyon csekély. De azt hiszem, hamar meg lehet érteni a summáját a gondolataiknak. Az első talán, akivel foglalkoznunk kell ebben a dologban, Bálák. Bálák Moáb királya, akinek a származási helye nagyon közel esett ahhoz, ahonnan eredetileg Isten kihívta az ő kedves szolgáját, Abrámot, apjával, Táraival együtt, akik aztán elvándorolva Háránba költöztek, és onnan Isten tovább hívta Abrámot, megmutatva neki egész Kánaán földjét. Talán nem mindenki emlékezett arra, kedves hallgatóim közül, hogy Petorból, az Eufrátesz folyó mellől származik az a Bálám, akit Bálák megpróbált megszerezni átokmondónak, varázslónak, amolyan vudu féle szertartás végzőjének, ahogy a mai nyelvben szokták mondani. Mi volt a cél? Az, hogy a szemmel láthatóan megállíthatatlan tömeget mégis megállítsák. A Szentírásnak ez a szakasza néhányakat minden bizonnyal komolyan megütközte. Sokan vannak, akik tagadják az ilyenféle transzcendentális lehetőségeket. Tagadják Istent, mert ateisták. Bár a legtöbb ateista nagyon érdekes módon, miközben tagadja Istent, a sátán mindenféle vallását abszolút nyugodtan fogadja a szívébe, hiszen nincs is védelme ellene. De az Isten tagadás mellett nagyon sokan tagadják azt is, hogy bármiféle szellemi erő, tényező, szellemi vonulat, szellemi energia létezne. Ettől persze ezek a dolgok még léteznek. Ha én tagadom a konnektorban levő elektromosságot, ez a szívem joga. De ha belenyúlok, nagy valószínűséggel ettől még találkozni fogok az elektromossággal, annak teljes erejében. Sőt, talán rosszabbul járva, mint azok, akik tudják, hogy mi van a konnektorban, hiszen én tudatlanul, nagyképűen, gőgösen, büszkén
Éppen ezért biztos, hogy halálos áramütés szenvedek, vagy legalábbis nagyon közel leszek egy halálos áramütéshez. Hát így vannak a szellemi dolgok is, kedves hallgatóim. Bálám amolyan szolgáltatást végző ember volt. Ezért mondtam az elején, hogy csak mi nevezzük őt prófétának, hiszen vannak olyan dolgok, amiket végzett, amiket csak proféták szoktak végezni. Bálák tudta ezt, ismerte. Valószínűleg még gyerekkorából ismerhette Bálámot, és tudta azt, hogy hatékony azon a területen, amire őt invitálja. No, ezért mondtam azt, hogy néhányan nyilván nagyon megütköznek ezen. Hatékony azokban a dolgokban, amiket ő végezni szokott. Hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Azt hiszem, erre nézve nem árulok el különösebb titkot, hogy ezt én sem értem. De tudomásul veszem, mint ahogy tudomásul veszem azt is, hogy Isten ezekről a dolgokról nem azt mondta, hogy nem léteznek a Szentírásban, hanem megtiltotta őket. Pontosan azért, mert az ember ezeken a területeken védtelen, kiszolgáltatott, képtelen arra, hogy kontrollálja a folyamatokat, olyan területekre téved, ahonnan számára nincs visszaút, és ezért nagyon könnyen az ördög csapdájába esik. Minden esetre Bálák, aki úgy látta, hogy Izrael népével szemben nem képes taktikai, stratégiai, hadi erővel föllépni, ezért megpróbál szellemi területen beavatkozni, és megpróbál átokkal, mágiával, varázslással küzdeni. Lehet, hogy valaki azt mondja, ez a régmúlt. Ám de el kell, hogy áruljak valamit. Nagyon-nagyon sok olyan vállalkozás van ma, amelynek a vezetőit ugyan erre képzik ki. Különböző tanfolyamok vannak szerte Európában, ahol arra tanítják meg, arra képzik a különböző cégek vezetőit, hogy a másik, a tárgyalópartner fölébe keveredjenek szellemi energiák mozgósításával, különböző mágikus dolgok bevetésével. Úgyhogy, bármilyen hihetetlen, kedves hallgatóm, nem vagyunk ám ezektől a dolgoktól olyan messze, mint ahogy néhányan azt gondolják. Sőt, nagyon is benne él a mai világunk ezekben a szörnyű, sötét dolgokban. Ám de hadd kanyarodjak vissza az eredeti történethez, még mielőtt nagyon messzire mennék. Bálák tehát megpróbált bevetni egy energiát. Hogy keveredik ehhez az egészhez oda az élő Isten? Vajon ismerte-e Bálám személyesen az Urat? Tessék csak nézni, hogy amikor megérkeznek a követek, és magukkal hozzák a varázslás díját, akkor mi történik? Megérkeznek a követek, és azt mondja, Bálám, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek majd arról, mit mondott nekem az Úr. Ami azt jelenti, hogy Bálám ismerte Izrael istenét. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy valaki ismeri Izrael istenét, és közben ilyen szörnyűségekkel foglalkozik? Attól félek, hogy néha mi fekete és fehér dolgokban gondolkozunk. De ez sajnos nem így van. Attól, mert valaki Isten ismeretét vallja, ettől még szörnyű dolgokban lehet benne. Az más kérdés, hogy Isten vállal-e vele közösséget, de ettől én még tudhat az Úrról, beszélhet az Úrról. Valaki azt kérdezheti, jó, kedves ige hirdető, csak akkor tessék erre egy bibliai példát mondani, és lehetőleg ne Bálám legyen. Azt hiszem, kedves hallgatóm, erre nagyon egyszerű bibliai példát fogok tudni mondani. Emlékszünk Jakab levelére? Mit is mondott Jakab? Te azt mondtad, hogy van hited? Jól teszed. Az ördögök is hisznek, és rettegnek. Ugye nem gondolja senki, kedves hallgatóim, azt, hogy az ördögöknek rossz ismeretük lenne Istenről. Ha valakinek van pontos ismerete az élő Istennel kapcsolatban, az épp az ördög. És hogy ez mennyire így van, nem kell másra gondolni, csak arra, hogy amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor az ördög fölismerte őt, és mindenütt az ördöngősök, anélkül, hogy előtte találkoztak volna Jézussal, elkezdték kiabálni, tudjuk ki vagy, az Isten szentje, azért jöttél, hogy kínosz bennünket, és azért jöttél, hogy kiűz bennünket. Előre megmondták, tudták ki ő. Bálám egy olyan ember volt, aki tudott az élő Istenről, de nem az élő Isten szolgálatában állt. Egy varázsló, aki sokféle istenséget követett és szolgált. Éppen ezért maximum az lehet a meglepő nekünk ebben a történetben, hogy egyszer csak megjelenik az élő Isten. És nem csak megjelenik, de be is avatkozik. Beavatkozik, mégpedig úgy, hogy tanácsot ad, szigorú parancsot ad. Azt mondja Isten
ne menj velük, ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Bálám meg is ijedt ettől az isteni parancstól. És reggel, félelmében, azonnal elküldte Moab vezetőit. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, kedves hallgatóim, hogy Istennek nincsen átléphetetlen akadály. Nem számít az sem, hogy valaki hisz ebben vagy sem. Az élet bizonyos pontján képes megjelenni, képes megszólalni, és képes nagyon határozottan utasítást adni. Jó példa erre az az orosz költő, aki a szovjet uralom kellős közepén írt egy verset, amelynek visszatérő sora az volt, a történelem minden pontján, a történelem minden eseményében Jézus Krisztus megy az élen. Vissza akarták vele vonatni, ám nem sikerült. Azt mondta, nem teheti, ezt kellett írnia. Mára megállunk a történet tanulmányozásában. Remélem, mindnyájan elgondolkozunk ezen, és ha Isten akarja, egy hét múlva tovább beszélünk arról, hogyan is alakította Bálám életét az Isten. A viszonthallásra.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nozomi Matsunaga írta Kiba prefektúrából, Japánból. A jövő érdekében. Kérjetek és adatik nektek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Máté evangéliumának 7. fejezetének 7. verse. A gyülekezet, ahová járok, nemrég ünnepelte alapításának 120. évfordulóját. Az évfordulós istentiszteletet követően ünnepi ebédet tartottak, ahol a tagok számára beszédeket mondtak. A gyerekek a következő generációval kapcsolatos elképzeléseikről beszélhettek. Az egyik gyermek a jövőbeli templomért való imádkozásról beszélt. Rájöttem, hogy a gyermekek is megértik, hogy az épületek előregednek, és meghatott, hogy a gyermekek imádkoznak a templom épületért. Én is buzgón imádkozni kezdtem azért, hogy biztosíthassuk egy templom épületet a következő generáció számára. Felnőttként lettem keresztény, így addig nem gondoltam arra, hogy a következő generációért mélyebben imádkozzak. Inspirált, hogy a vasárnapi iskola tanárai ilyen módon vezették a gyermekeket. Fontos, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek imádkozzanak, majd együtt cselekedjenek azért, hogy ezek az imák valóra váljanak. Egy helyi bevásárlóközpont alkalmazottja vagyok, és szeretném munkatapasztalatomat felhasználni arra, hogy segítsek a jelenlegi templomépület hosszú távú megőrzésében. Amikor mi felnőttek cselekszünk, és jó sáfárok vagyunk, összefogva gondoskodhatunk a következő hűséges generációról. Mennyei atyánk, segíts megőrizni és megvédeni a templomépületeinket, hogy a gyermekek megtalálják és megélhessék bennük hitüket. Amen. Napi gondolat, hogyan hív engem Isten a jövő generációinak támogatására? Imádkozzunk a közösségünkben élő gyermekekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 10-e.
2: Meghalt első Nagy Lajos magyar király 1382-ben Nagyszombatban 56 éves korában súlyos betegségben. Első Károly Róbert és Erzsébet lengyel hercegnő gyermekeként két bátyja korai halála után 3 éves korában trónörökös lett. 1377-ben az európai uralkodók közül elsőként délre küldött serege nagy győzelmet aratott első Murád szultán serege fölött, és egy évtizedre megállította a törököket. 1378-ban Mária Celben templomot építettek a győzelem emlékére, valamint a magyar zarándokok által rendszeresen felkeresett ácheni kápolnát is gazdagon megajándékozta. A magyar királyok között leginkább ő képviselte a lovagi eszméket, uralkodása idején nagyobb mértékben terjedtek el a lovagi szokások, a Szent László és a Nagy Sándor kultusz. 1367-ben megalapította a Pécsi Egyetemet.
1: Henry Purcell, angol zeneszerző, 1659-ben e napon született. 20 évesen a Westminsteri apátság orgonistája lett, ekkor írta fantáziáinak nagy részét. Purcellnek ezt a korai korszakát az egyházzene hangsúlyos volt a jellemezte. Jelentősek a zsoltárföldolgozások és a kantáták mellett himnuszai is. A főművei közé tartoznak a római Szent Cecília templom részére készült művei, a Te Deum, ez az első angol nyelvű Te Deum kórusmű, és a Jubiláte. 1689-ben volt a Dido és Éneász című operájának bemutatója, amit 38 drámai zenemű követett. Ezek között William Shakespeare, illetve John Dryden szövegeire készített művek is találhatók.
2: Nagyenyeden meghalt pápai Párizs Ferenc orvosdoktor, az első magyar nyelvű orvosi könyvek összeállítója 1716-ban. Bázelben 1607-ben kapott orvosi diplomát. Emellett egyéb tudományos, valamint irodalmi és művelődéspolitikai témákban is komoly szaktekintélynek számított. 1680-ban a nagyenyedi kollégium rektora lett. Ebben a pozíciójában megújította a teljes hazai értelmiségi és tudós képzést. Első orvosi könyvét, az 1690-ben megjelent a Test békessége című művét, benne minden ismert betegség összes tünete és lehetséges gyógymódja. Írt történelmi, vallási és békeközpontú filozófiai, valamint címertani műveket is. Az ő nevéhez fűződik az 1708-ban megjelent latin-magyar, valamint magyar-latin-német szótár is. Pápai Párizs 67 éves korában hunyt el.
1: Márkus Emília színésznő, Márkus József Budapest főpolgármesterének húgaként látta meg a napvilágot 1860-ban. A Nemzeti Színház örökös tagja, már első szerepét követően Szőke csodaként emlegették, 100 és 100 emlékezetes szerepben tündökölt. Főszereplője az első magyar film a Tánc címmel forgatott néma filmnek, amely 1901-ben készült, Salómét játszotta benne.
2: 1985-ben aláírták a szerződést a Magyar Nagydíjra, melyet 1986 óta rendeznek a Budapest melletti Mogyoród külterületén található Hungaroringen. A pálya 2003-ban nyerte el jelenlegi vonalvezetését. Hossza 4381 méter, a versenytáv 70 kör, vagyis összesen 306,67 század kilométer.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:1-2.
1: Az Isten szerinti gondolkozást, az okos tiszteletet alakítja ki a rendszeres, elmélyült, komoly bibliaolvasás és igehallgatás. Azt mondja az apostol, okos Isten tiszteletté váljék a ti egész életetek. Ez görögül úgy hangzik, logiké latreia, egyenlő logikus Isten tisztelet. De nem a szó filozófiai, hanem a görög eredeti értelmébe. Logosz az ige. Tehát igeszerű Isten tiszteletté váljék a hívő egész élete. Ehhez viszont meg kell változni a gondolkozásunknak. Igeszerű, logosszerű kell, hogy legyen, és akkor azonnal vagy elég hamar föl fogjuk ismerni, hogy mi az Isten akarata, és lesz erőnk azt cselekedni. Ha egy kicsit tovább visszük, akkor az igeszerű azt jelenti Jézus-szerű, mert Jézus maga az ige. Így gondolkozik és fog tudni cselekedni az, aki Isten igéjét elmélyülten folyamatosan tanulmányozza, és engedi, hogy átjárja az egész életét. Szánjunk időt rá, hogy megismerjük az igét, ezt a tökéletes ajándékot. Igen, óriási ajándék ez. Egyáltalán, hogy van Bibliánk. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jakab levele, 1. fejezet, 17. verse. Ha Isten indít arra, hogy olvassuk, ha megajándékoz azzal is, hogy értsük, ha segít abban, hogy cselekedjük, ha nekünk adja a szót, hogy másokat is gazdagítsunk, az a mélyen átérezhető, szentelődő élet. Ez mind-mind csoda, és ennek a csodának lehetünk folyamatosan a részesei. Ezt írja a 19. Zsoltár 136. versében a szerző, hogy víznek folyásai erennek az én szemeimből azok miatt, akik nem tartják meg a te törvényedet. A 175. versben, a zárásban viszont azt mondja, dicsérlek téged azért, hogy ezt nekem megengedted, és énekelek boldogan azért, hogy én ismerhetem a te ígédet.
0: Könyörgöm, irgalmas Istenem, legyél ott minden olyan alkalmon, ahol szerte ebben az országban és a világon szomjas szívek téged keresnek. Vagy még az utánad való szomjúság sincs meg a szívekben, de rád van szükségük az embereknek. Én is közéjük tartozom. Kérlek, a magvető Jézus Krisztus által hintsed az ígét gazdagon, és részesíts abban kegyelmesen engem is. Segíts, hogy én is átadhassam azoknak, akik miatt összeszorul a szívem, mert ők még nem ismerik az ígét. Hadd legyek az, akin keresztül hallanak róla. Szent lelked világosítsa meg elmémet, sugalmazza gondolataimat, erősítse emlékezetemet, és irányítsa figyelmemet mindenkor a szükséges igékre. A Dániel próféta könyvéből vett imával, a 9. rész 4-től 7-ig terjedő verseivel szólok most hozzád, Istenem. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám. Kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataittól és ítéleteittől. És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi atyáinknak és az ország egész népének. Tied, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása. Köszönöm, jó Uram, hogy ma is meghallgatsz, hogy elmondhatom fohászomat. Amen.

kedves hallgatóink! Az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Holnap kezdődik a Rosh Hasana, a zsidó új év. Szeptember 11-én, péntek este 18 óra 46 perckor köszönt be a Rosh Hasana előestéje. Majd szeptember 12-én és 13-án ünneplik Rosh Hasana két napját. Az 5787-es zsidó év szeptember 11-én este kezdődik, az ünnep pedig szeptember 13-án, vasárnap 19 óra 47 perckor ér véget. Rosh Hasana az új év kezdete, az önvizsgálat és az isteni ítélet időszaka, amelynek középpontjában a sófár hangja áll. A Rosh Hasana kifejezés pontos fordítása nem azt jelenti, hogy új év, hanem azt, hogy az év feje, ahogy a fej, az elme határozza meg a test működését és az ember tetteit, úgy befolyásolhatják a Rosh Hasanakor elmondott imák és véghez vitt jó cselekedetek az egész új esztendőt. Látod-e Isten? Gája Rab oratórium a Deák-téri evangélikus templomban. 350 évvel ezelőtt a magyar történelem egyik legsötétebb időszakában protestáns lelkészek és tanítók tömegét idézték be a pozsonyi vésztörvényszék elé. Ott embertelen választás elé állították őket. Vagy megtagadják hitüket és katolizálnak, vagy felhagynak a lelkészi vagy tanítómesteri hivatással. Ha pedig egyikre se hajlandók, akkor vállalniuk kell a börtönt, a megaláztatást és a nápolyi gályarabságot. A gályarab prédikátorok sorsának több irodalmi és zenei feldolgozását ismerjük. A Látod-e Isten című előadás mindezektől különbözik, hiszen oratórium formában ábrázolja a történeteket Szabó T. Anna, József Attila díjas költő, érzékeny verse és a Kossuth díjas Grillus Dániel magával ragadó zenéje a színház erejével mutatják meg, hogy a belső szabadságot és a hitet semmilyen lánc nem törheti meg. A Gája Rab oratórium következő előadása szeptember 22-én kedden 18 órai kezdete Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban lesz látható. A belépés díjtalan, és mindenkit szeretettel várnak. Hit, hivatás és helytállás az aszályos időkben ünnepélyes keretek között tartott a 136. tanévnyitó istentiszteletét és ünnepi ülését az Evangélikus Hittudományi Egyetem szeptember 4-én a Zuglói Evangélikus Templomban. Igehirdetéssel szolgál Szemerei János, az Evangélikus Egyház elnök püspöke. Ézsaiás próféta elhivatás történetén keresztül azt emelte ki, hogy Isten a nehéz időkben is megszólít embereket, akik készséggel válaszolnak a hívásra. Most az új tanév kezdetén is azért imádkozunk, hogy az Úristen formálja azokat, akik az ő szolgálatába szegődnek, akik felkészülni kívánnak az útra, amely az ő evangéliumát, jó hírét szeretnéd megosztani ebben a mai zajos világban, fogalmazott Szemerei János. Az időjárásról. Változékony, nyárias idő. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet. Szombaton változóan felhős idő lesz, napsütéssel. Itt-ott eshet eső, marad az északi szél, és a 20-26 fok.
0: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrását.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott! Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
2: Jelenések könyve hármas angyali üzenetét elemezzük, és elérkeztünk egy újabb állomásához, amelyen keresztül mindegyikünk újabb és újabb információkat kap arról, hogy mit üzent a mindenható Isten a jelenések könyvében. Egy másik angyal követi az első angyalt. A jelenések könyve 14. fejezet 8. versében nem úgy szerepel, hogy második angyal, ahogy ezt mi szoktuk mondani, hogy második angyal üzenete, hanem csak azt találjuk feljegyezve, hogy más angyal. Ez az általunk másodiknak nevezett angyal váratlanul tűnik fel az égboltozaton, hiszen mindenki még az előző angyal üzenetétől van gondolataiba mélyülve. Hiszen az előző angyal azt mondja, hogy féljétek az Istent, aki teremtette az eget, a földet, a vizeket, a tengert és a vizeknek forrásait. És egy olyan világban élünk, amikor az emberiség tudása oly hatalmassá növekedett, hogy már-már feszegeti a teremtés titkát, hiszen sokszor olyan dolgokat, ismereteket szerzünk meg a tudomány világából, amelyre még apáink, nagyapáink azt gondolták, hogy ez az Isten titkai, és ez soha ember ki nem fürkészi, és ezeket a titkokat már az egyetemisták tanulják minden nap. Lassan azt tudjuk mondani, hogy már középiskolába is tanulni fogják, és ekkor jelenik meg egy másik angyal. És ez a másik angyal azt mondja, hogy leomlott Babilon, a nagyváros. Az első, amit meg kell jegyezzünk, az, hogy múlt időben találjuk feljegyezve. Leomlott. Ez nagyon sok vitára, értelmezésre, nagyon sok magyarázatra ad lehetőséget, de ne felejtsük el, hogy múlt időben van egy jövő eseménye leírva. Ez számtalanszor megtalálható a Szentírásban, hogy amikor a próféták biztosak voltak üzenetük bekövetkezésében, akkor ezt nem jövő időben írták le, hanem prófétai múltban, múlt időben. És mondhatjuk azt, hogy oly bizonyos Babilon bukása, hogy már is bekövetkezett tényként múlt időben lehet tenni a prófétai igehirdetés szempontjából. Mikor fog bekövetkezni Babilon bukása? Hiszen János az első század végén írja Krisztus után. Babilon bukása már ekkor a jelenések könyve írásba foglalásának idején bekövetkezett? Nem. Az idők végén. De akkor biztosan be fog következni. A jelenések könyvében végighúzódik ez a kifejezés, hogy Babilon. És el kell mondani azt, hogy legelőször ez a szó, hogy Babilon, héberül Bábel, itt szerepel a jelenések könyvében. Itt a 14. fejezet 8. versében. Éppen ezért ez egy nyomatékos, nagyon sok információt tartalmaz. Babilon azt jelenti, hogy az Istenek kapuja. Eredetileg Sumér elnevezés volt, és a Tigris és Eufrates folyó környékén élő Sumér birodalom egyik legjelentősebb városa volt Babilon. Igaz, hogy a sumérok egy picit alakítottak ezen a szógyökön, és így nevezték, hogy Babilla, két ellel. Ennek a sumér szónak a pontos eredeti jelentését nem ismerjük. Egy biztos, Babilon egy olyan politikai és vallási hatalom volt, amely tudatosan szembehelyezkedett Izrael istenével. Babilon úgy gondolta, hogy az ő istenei minden más népek és nemzetek istenei felett valók. Úgy gondolta, hogy Márduk, a főistenük, mindenkinél hatalmasabb. El tudom gondolni a fogságba vitteket, amikor Krisztus előtt 587-586-ban a 137. Zsoltár alapján elmondja, hogy milyen volt a zsidóknak az első benyomásuk erről a megapoliszról, hiszen ez egy hatalmas város volt. Az ókor világa között azt hiszem a legjelentősebb városról beszélhetünk.

hossza 200 kilométer hosszú volt. Tehát gondoljátok el, hogy mondjuk itt kezdődik a város széle, és mondjuk Miskolcon fejeződik be. Budapesttől Miskolcig tart az egyetlen egy város, amit Babilonnak neveznek. Volt egy nagyon híres templomtornya. Babilon nagyon szerette a hetes számokat. Nem csupán az építészetben, hanem minden tudományban Babilon a hetes számot szerette és követte és használta. És ennek a templomtoronynak 7 emelete volt. És a 7. emelete, ahol Marduk lakott, ahová a köznép nem mehetett fel, csak néztek, egy piramis nagyságú épület. És a tetején ott van a szentély, és ez a szentély a 7. emeleti szentély, körülbelül 5-ször nagyobb volt, mint a salamoni templom. Amikor az izraeliták és a zsidók meglátták, a fogságba kerültek, hát ez körülbelül olyan, mintha valaki ma egy tanyáról elkerül New Yorkba, és látja a hatalmas felhő karcolókat, és azt mondja, hogy elképzelhetetlen, micsoda hatalmas épületek. Igen, a fogságba érkeztek, ahogy a 137. Zsoltár mondja, ott felakasztották a fűzfára a lantjaikat, énekszerszámaikat, és hatalmas nagy fogadást adott az Eufrátesz folyón lefölmenő hajókkal Nabukodonozor. És azt mondta, hogy a zsidók estére azokat a szent énekeket éneklik el a vacsora alatt, amelyet az ő isteneiknek énekeltek. Korá fiai, akik elkülönítve ott voltak az énekesekkel, majd énekelni fognak. És akkor a vezető énekes azt mondta, mi nem fogunk énekelni. De énekelni fogtok! Mondd meg a nagy királynak, egyetlen izraelita sem fog énekelni. És hogy nyomatékot adjon, oda ment a fához, a fűzfához, amelyre föl volt akasztva a lantja vagy gitárja, a húros hangszere, a fák ágai közé nyomta a kezét, és eltörte. A másik kezét is, az ujját eltörte. Törött ujjal pedig nem lehet pengetni a hangszert.

0: És minden zsidó odament, és azt mondták, nem énekelünk szent énekeket, nem fogunk énekelni Nabukodonozornak. Teljesen világos, és elmondhatjuk, hogy a Jelenések könyve idején, Krisztus után 100-ban ez a kifejezés, hogy Babilon, egy olyan portré, egy olyan kép, egy olyan elnevezés, ami a történelemben folyamatosan megismétlődik, és az Istenhez hűséges emberek elnyomásának emberi szervezetét jelenti. Ha hűséges vagy, akkor meg kell halljál, ha nem vagy hűséges, meg kell hajoljál Babilon előtt. Valaminek meg kell halnia, vagy a tisztességednek, vagy a becsületednek, vagy a hűségednek, vagy az életednek. Ézsaiás, aki évszázadokkal korábban élt, egy 150 évvel korábban élt, mint a babiloni fogság, tehát a Krisztus előtt 8. században, Babilont és Lucifert azonosítja. Azt mondja, olyan a sátán, mint amilyen a Babilon. Ha meg akarod ismerni, hogy milyen a sátán, nézd meg Babilont. A babiloni viselkedés az egyenlő a luciferi viselkedéssel. És mégis a Jelenések könyvében nem azt olvasjuk, hogy a Babilon, hanem van egy jelző is előtte. Mit olvasunk? Milyen Babilon? A nagy Babilon. Mega Babilon. Legelőször az elnevezés Nabukodonozortól ered, aki újjáépítette Babilont, és az egész királyságának, birodalmának, úgymond az egész világ középpontjává tette. Dániel könyve 4. fejezet 30. versében olvashatjuk. És az is benne van, hogy még a szó a király szájában volt, amikor azt mondja, nem ezé a nagy Babilon, amelyet tettem az én királyságom központjává. Még a szó a király szájában volt, amikor elvetetett Nabukodonozor értelme, és 7 esztendeig lükantrópia betegségben szenvedett, vagyis azt gondolta, hogy ő egy állat. Füvet fogyasztott, füvet evett, és úgy viselkedett, mintha egy állat lett volna. Isten megalázta a nagy királyt, és ez a nagy király később megtért, meggyógyult, és azt mondta, nincs más Isten, csak a zsidók istene. De Babilon nem változott meg. Nabukodonozor igen, a király igen, de Babilon semmit nem változott. Mit jelentett akkor Krisztus után első században Babilon? Hiszen ez egy fedőnév volt, ez egy titkos elnevezés volt. Krisztus után az első században, amikor megírja a Jelenések könyvét az idős János apostol, akkor Róma nevét jelentette. Babilon egyenlő Rómával. Hiszen amit évszázadokkal korábban, mint egy 6-7 évszázaddal korábban Babilon tett Isten és a népe ellen, Krisztus után első században ugyanazt tette Róma, Isten és a keresztények ellen, és a zsidók ellen. A Jelenések könyvében Babilon, mint egy parázna asszony jelenik meg. Paráznosságot jelent, aki nem tiszta, elveszítette a tisztaságát. Hiszen úgy jelenik meg Babilon, mint egy önmagát felmagasztaló szervezet, aki egyenlő az Istennel. És megjelenik néhány bibliaverssel később a hamis triumvirátus. Azért nem mondom Szent Háromságnak, mert talán ez érthetőbb. Triumvirátus. Egy hármasságból álló szervezet. És azt olvastuk, hogy az ő paráznosságának haragborából adott inni minden pogány nemzetnek. Jeremiás használja legelőször a haragbor kifejezést. A 25. fejezet 15. versében és az 51. fejezet 7. versében. A haragbor az nem Babiloné, az Istené. A haragbor az Isten ítélete, amelyet meg kell igyon Babilon is, és mindazok a népek, nemzetek, amelyek követik őt. Menjünk vissza még egyszer, és nézzük az első és második angyal üzenetét.
1: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.
0: Az első angyal tehát a Teremtő Istenre hívja fel a figyelmet, a második angyal pedig teljesen váratlanul jelenik meg az ég közepén, de mit mond az első angyal? Kit imádjanak? Azt az Istent, aki teremtette az eget és a földet. Hol jelenik meg a második angyal? Az ég közepén, az Isten teremtésének közepén jelenik meg. Kit figyelmeztet a második angyal? Kinek szól a második angyal üzenete? Ki a megcélzott közönség?

számára szól. Mindazok számára szól, akik Babilonnal valamilyen kapcsolatba kerültek. Akik Babilon által meglettek tévesztve. Vagy legalábbis, akik azon gondolkodnak, hogy Babilont követik. Ez nem a választottaknak, nem a maradéknak, nem a hűségeseknek, nem a 144 ezernek szól, hanem azoknak, akik követik Babilont. Természetesen a hűségesek és a maradék is érti ezt az üzenetet, de nem az első számú címzettje az üzenetnek. A föld lakosai, akik tisztelik Babilont, nemzetek, hatalmak, királyok, országok, birodalmak, és vajon a végidőben ki vagy mi fogja jelképezni Babilont? Az ókori antik Róma? Nem hiszem, hiszen 476-ban megbukott. Eltűnt. Múzeális értékké vált. De átvette helyét, és átvette szerepét, és irányítását, és örökségét egy következő nép és nemzet. És ezeknek szól lényegében. Ezekről szól az üzenet. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy van egy hamis Szent Háromság, egy hamis triumvirátus. A sárkány, a tengerből feljövő fenevad, és a földből feljövő fenevad. Ez a három tökéletes politikai, vallási színezetet, egységet fog kialakítani az utolsó időkben. E három hatalomnak. Nem biztos, hogy mind a három hatalom a föld teljes keresztmetszetében mind a három meg fog jelenni. Egyáltalán nem biztos. De a háromból valamelyik meg fog jelenni. És azt látjuk, hogy mind a három a Teremtő Isten helyett önmagát fogja adni a föld népeinek. Azt mondja, engem imádjatok, én legyek az imádás tárgya. És még egyben közösek lesznek, tűzzel, vassal a hűségeseket ki akarják pusztítani, el akarják ítélni. Emberi megoldásokat fognak valami módon kreálni, kitalálni, alkalmazni a megváltás területén. Emberi programok, terveket fektetnek le, és ezek az emberi programok és tervek szögesen ellentétben fognak állni az evangéliummal, a Biblia tanításával. És ezek a programok elválasztják a föld népét a hűségesektől.

Mikorra kell felkészülni Babilon támadására? Nem most. Tegnap. Ma már késő. Már tegnap fel kellett készülni. Ma már erősödnünk kell. Honnan fogjuk felismerni a modern Babilont? Kérem szépen, modern Babilon nem a régi Babilon eszközeit fogja használni. Lehet, hogy igen, de ezeket fogja finomítani a legmodernebb eszközökkel. Onnan fogjuk megismerni az új vallást, az új egységet, hogy teljesen ellentétes lesz az evangélium és a Biblia tanításával. Ugyanakkor az is világos, hogy Babilon rövid életű lesz. Nem fog évszázadokon keresztül erősödni, mint az ókori antik Róma. Az új Róma rövid életű lesz. Hamar elterjed a világon. Mindenki imádni fogja, mindenki tisztelni fogja. És még egy fontos. Jézus alázatos jelenlét.

szellemében semmi nem lesz felfedezhető a modern Babilon szervezetéből. Büszke, önelégült, hatalmas, erőszakos, önmagának isteni tekintélyt és autoritást parancsoló szervezet lesz. Mikor fog elbukni Babilon? Mikor fog leomlani? Amikor elterjed a föld teljes keresztmetszetén. Amikor mindenki tisztelni, mindenki hajbókolva imádni fogja. Leomlott, leomlott. Ez egy szóismétlés. Amikor a kompjúterembe írtam ezt a két szót, mindig a másodikat aláhúzta a program, és mindig föl kellett venni, hogy ez nem írói tévedés, hanem fokozás. A Biblia szereti a fokozást, a nyomatékot és a hangsúlyt. Mert miközben még el sem terjed Babilon, már leomlott. Helyesebb lenne, magánvéleményem szerint, nem a leomlott kifejezés, hanem az elbukott kifejezést fordítani vagy használni. Mert a leomlott az egy városfalra alkalmazható. Itt inkább az elbukott kifejezés lenne a hatékonyabb. A leomlott vagy elbukott szót legelőször Ézsaiás használja arra a Babilonra, amely még fel sem támadt. Szintén egy profétai múlttal egy jövőbeli eseményt érzékeltet. Jeremiás is hasonlóan fogalmaz az 51. fejezet 8. versében. Babilon bukása hirtelen, váratlanul fog bekövetkezni, mindenkit meg fog döbbenteni. Emberi módon nem lehet kiszámítani majd ennek a vallásos politikai szervezetnek a bukását. Az új Róma épp olyan váratlanul fog eltűnni a népek és nemzetek színpadáról, mint az antik ókori Róma. Jézus második eljövetele és Babilon bukása. Milyen kapcsolatban van ez a két dolog egymással? Babilon bukása után fog megjelenni a názáreti Jézus második alkalommal a földünkön. Jézus második eljövetele közvetlenül a Babilon bukását fogja követni. Ez is egy jel lesz. Azok a hűségesek, akik ellenálltak majd Babilon borának, tanításának, nézetének, azok meg fogják látni Jézus közelgő második eljövetelét. Még egyszer. Menjünk végig a szövegen harmadszor is, és próbáljuk most összefoglalni azokat a gondolatokat, amelyeket meg kell jegyezzünk mindenféleképpen vallásos életünkben. A második angyal figyelmeztetni fogja az egész világot, hogy Babilon megsemmisül, leomlik, elbukik. Azok, akik a végidőben elgyengülnek, felismerik, talán Istentől kapnak még egy utolsó lehetőséget a kegyelmi idő lezárása előtt. Még kapnak egy megtérési lehetőséget. Az angyal erős, Babilon borától megrészegített emberek pedig gyengék. Mégis ezek a megrészegedett emberek kiózanodhatnak. Nem fizikailag lesznek ők részegek, hanem szellemileg, lelkileg, értelmileg. Sokan felismerik ebben az időben a megtérésük lehetőségét. Sokan Jézus oldalára fognak állni. Hátat fordítanak majd Babilonnak, és Immanuel véres zászlaját magasra fogják emelni. Istent fogják a korábban általuk isteni tiszteletben részesített Babilon helyett imádni. Jézus az ajtó előtt áll, kopogtat szívünk ajtaján. Sőt, helyesebb, ha azt mondom, Jézus az ajtónk előtt áll, és kopogtat szíved ajtaján. Vár. Mire? Hogy megnyisd. Nem fogja feszegetni a zárat. Talán ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban, percekben dől el egész örök életed. Igen, vagy nem?
Jézus nem hangzatos és erőszakos módon fogja megtéríteni a maradékot, hanem csendesen. Jézus csendesen lép be az életünkbe, és szeliden, nem kiabálva, nem lármázva, ahogy a babiloni szervezet teszi és tenni fogja, hanem csendesen. A repet nádat nem töri el, a pislogó gyeltya belet nem oltja ki. Jézus a végidőben épp olyan csendes jellemként tér vissza népéhez, épp olyan egyszerű jellemű Krisztusként lesz felismerhető, mint amikor a Via Dolorosán ment a Kálvária felé. Nagyobb volt az őt kísérők hangja, mint a názáreti sóhaja. Jézus minden ajtón fog kopogtatni, de Babilon ajtaján nem. Jézus nem akar Babilon ajtaján bebocsátást kérni. Csak a meggyengült emberek szívének ajtaján fog kopogtatni. Jézus nem fog kopogtatni a gyülekezetek és az egyházak ajtaján sem. Csak az emberi szívek ajtaján. Jézus a kollektív megtérés helyett az egyéni megtérést alkalmazza. Jézus senkinek nem fogja betörni az ajtaját, senkinek nem fogja feszegetni az ajtaját, senkinél nem fog erőszakot alkalmazni, hiszen ez teljesen ellentétes a jézusi szelídséggel. Jöjjetek és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok. Hűségedet nem abban tudod kimutatni, hogy ezt vagy azt teszed a hétköznapokban, ezt vagy azt nem teszed a hétköznapokban. Hűségedet abban tudod kimutatni, hogy beengedett Jézust az életedbe. És ha Jézus az életedben van, akkor lesznek normák, lesznek szabályok, lesznek értékrendek, és ezek fogják kifejezni a hűségedet. Nem kell semmit szóljál. Nem kell nagy ígéreteket, nagy fogadalmakat tenni. Csak Jézust beengedni. Csak Jézust bebocsátani. Jézus ma nem vár mást, mint azt, hogy a hűségesek beengedik az ő személyét az életükben. Erről szól a második angyal üzenete.

Moldován Vilmos, zörgettem, jelenések 3:20 margójára. Én zörgettem szíved ajtaján, szürke napok barna alkonyán, bús éhek intő álmaiban, szíveden kopogtam fáradtan. Zörgettem napfény ragyogásban, csattanó villámok zajában, zörgettem langy nyári esőben, és fullasztó nagy őszi ködben. Majd szóltam lágy tavaszi szélben, s a szellőt viharral cseréltem. Zörgettem téli hófúvásban, s a csendben bebocsátásra vártam. Zörgettem csapások idején, mikor széthult minden kis remény, a torz rémlátások hajnalán, s te azt mondtad, álom ez csupán. Zörgettem nagy, halálos csöndben, zörgettem napfényes örömben, könnyes esték búbánatában, zörgetve a szívednél vártam. Te olykor néha megremegtél, ha kopogtam, ha jött a nagy tél, de engemben nem bocsátottál. Hajléktalanság éje várt rám. Most is verem szíved ajtaját, ha megnyitod, béke vár reád, bemegyek, s veled vacsorálok, szépé lesznek az éji álmok. De jaj lesz, ha most elüldözöl, helyettem jön vad kín, zord közöny, s jó atyám kegyelméből kivet, és kővé dermed makacs szíved.

Isten utolsó kegyelmi üzenete. Növekvő időszerűség. A nagy advent mozgalom képviselői a Jelenések könyve 14. fejezet 6. 7. versében leírt angyallal azonosították a győzelmesen előretörő mozgalmat. Az ég közepén repülő angyal valóban találóan jellemezte az üzenet gyors előretörését, mert a második adventi üzenet rövid idő alatt eljutott az egész világra. Történelmi távlatból ugyanakkor elmondható, hogy a hármas angyeli üzenetet gyakran szűk keretben hirdették. Általában az első angyal üzenetét szorosan korlátozott formában adták elő, ugyanis csupán a vizsgálati ítélet tantéterének alátámasztására alkalmazták, amely ítélkezés a 2300 év nap lejáratakor kezdődött. Ennek ellenére az üzenet a tűz gyorsaságával terjedt. Ennek egyik természetes oka az volt, amiről már korábban említést tettek, hogy az úttörők naptára 1844. október 22-én lejárt. Így állították be életrendjüket. Hitték, hogy nekik azon túl itt a földön már nem lesz tennivalójuk. Jézus jön, biztosan. Meg voltak győződve arról, hogy ez lesz az utolsó földi napjuk. A legfőbb feladatuknak azt tekintették, hogy elkészüljenek az Úrral való találkozásra, és az üzenetet eljuttassák minden embernek. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Hitték, hogy Jézus az általuk megadott időben jön, és mindenki ítélet alá kerül. Amint az már korábban említésre került, elődeink még nem ismerték fel a hármas angyali üzenet növekvő időszerűségét. Nem ismerték fel azt, hogy Isten milyen válaszokat rejtett el ebben az üzenetben. De még az események sem bontakoztak ki annyira, hogy érthető lett volna az üzenet hosszú távra előre mutató teljes mondani valója. A nagy advent mozgalmat két szellemi forradalom előzte meg. Az egyik a reformáció, amely az emberek kezébe adta a Bibliát, a másik a tudományos forradalom. Luther és Kopernikusz kortársak voltak. A kibontakozó felvilágosodás kora érdeklődővé tette az embereket minden irányba. Sajnos a vallás világában nem csak a reformáció tanítása hatott, hanem az úgynevezett magasabb bibliakritika is, amely megkérdőjelezte a Bibliában leírt csodák és a proféciák valóságát és hitelességét. A racionalizmus általában kételkedővé tette az embereket. Az ész imádata Franciaországban az ateizmushoz és a forradalomhoz vezetett. A történelemből ismerjük ennek a szörnyűségeit. Angolszász területen inkább a deizmus és a panteizmus vált uralkodóvá. A deisták nem tagadták valamilyen Isten létezését, de szerintük csupán az életet indította el, azután magára hagyta, és elindult egy fejlődés. A panteisták azt állították, hogy Isten benne van a fűben, fában, a természet világában. Ennek kedvezett a 19. század közepén indított támadás a teremtő Isten és a teremtés bibliai tanítása ellen. Charles Darwin, angol természettudós, 1859-ben a fajok eredete, majd 1871-ben az ember származása című mű befejező sorai így hangzanak el. Megbocsáthatjuk az embernek, hogy büszke arra, noha nem saját erőfeszítése révén, hogy a szerves élet skálájának csúcsára emelkedett, és tény,
hogy oda emelkedett, ahelyett, hogy ős eredetileg oda helyeztetett volna, s ez reményt nyújthat egy még magasabb rendeltetésre a távoli jövőben. Ám de Isten válasza már kész volt ennek a kornak tévedéseire. Közel 1800 évvel Darwin előtt Isten tolba mondja János apostolnak, a deistáknak, a panteistáknak, ateistáknak és az evolucionistáknak az egyértelmű üzenetet. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Úttörőink még eddig sem láthattak el. Még nem ismerhették fel az egymás után következő korok emberének az üzenetben elrejtett isteni választ. Hányféle elmélet van, amelyre Istentől egyetlen, rövid válasz jön. Amik ezek után növelik az első angyal üzenetének időszerűségét, azokat a képzeletük sem tudta volna befogadni. Nem sokkal Darwin után jelenik meg Pierre Teilhard de Chardin, francia filozófus, paleontológus, őslénykutató, jezsuita szerzetes, aki evolúcionista elmélete miatt szembe kerül Rómával, amiért Kínába küldik misszionáriusnak, hogy elszigeteljék a nyugati világtól. Megjelenik az Emberi jelenség és néhány egyéb műve, amelyekben a teremtés és evolúció elméletének Biblia ellenes tanítását képviseli. Vatikán erőteljesen elutasítja ezt a tant. Róma elutasítása nem csak Teilhard de Chardinra volt érvényben. Nyíri Tamás, római katolikus teológiai professzor írta 1971-ben megjelent Idők jelei című könyvében. Katolikus szerzőknek egészen 1950-ig vissza kellett vonniuk a fejlődést helyeslő írásaikat. A korszak teológusai pedig majdnem egyhangúan vetik el az evolúciót. Napjainkban viszont már egy kézen is megszámlálhatók a fejlődés elméletét elvető teológusok. A Szent István Társulat által 1973-ban kiadott a Szentségek életértéke című könyv három katolikus pap szerzője már a következőképpen látja az élet eredetét és az egyház magatartását a változó világban. Nem is olyan régen vallásos könyvtől még elvárták, hogyha mohó élnivágyásról van szó, hát fenyegető megállt kiáltson, mint Szent Péter madács tragédiájának római jelenetében. A II. Vatikáni zsinat szelleme, sőt betűi is ezzel szemben arra intenek, hogy Isten népe figyelje korunk sokféleképpen hangzó szavát, hogy ez a kinyilatkoztatott ige tökéletesebb megértésre vezessen. Ez tehát azt jelentse, hogy az egyház adja fel korábbi álláspontját, például a teremtés tanításaival kapcsolatban is. Imígyen, amikor az élet ágya, a vizek felett lebegő Isten lelke elindította diadalmas útjára az egysejtűből emberré fejlődő életet. Galilei idejében ezért a kijelentésért mágia halál járt volna. Akkor az lett volna a vád ellenük, hogy meghamisították a bibliai teremtés elméletet.

természetes folyamatról van itt szó. Az egyház már korábban a többségben élő pogányság igényeit követve átvette az akkori kor sokféleképpen hangzó szavát, és a teremtés emlékünnepe helyett a hét első napját tette meg ünnepnek, most pedig magát a hat napos teremtést tagadva követ egy Biblia ellenes tanítást. Bizonyára ebben is érvényesnek tekinti azt, amit a szombattal kapcsolatban kijelent. Ha a Biblia az egyedüli útmutató egy keresztény számára, akkor a hetedik napot ünneplő adventisták cselekednek helyesen, amikor a zsidókkal együtt a szombatot tartják meg. A katolikusok viszont megtanulják, hogy miben higgyenek és mit cselekedjenek, a katolikus egyház isteni és csalhatatlan hatalma alapján. Látjuk, hogy a II. Vatikáni zsinat óta nagyot változott Vatikán álláspontja. Ezután a titokban tartott egymás után jelennek meg az evolúció elméletének különböző tartalmú írásai. Kiderül, hogy sokan azok közül, akik most szint vallottak, eddig az egyházfegyelemtől való félelmükben titkolták nézeteiket. Elődeink nagyon megdöbbennének, ha olvashatták volna a katolikus egyházfőnek II. János Pál pápának 1996. október 24-én a Pápai Tudományos Akadémiához intézett üzenetét, amelyben egyértelműen kimondja, hogy a darwini fejlődés elméletet megalapozottnak tekinti. Ezért a kijelentésért a csalhatatlan pápa az 1900-as évek elején komoly fenyítésben részesült volna. Isten pedig közel 2000 évvel ezelőtt előre megfogalmazva küldi válaszát a darwini elmélet híveinek. Elmúlt 150 év az első angyali üzenet hirdetésének kezdete óta, és ennek az üzenetnek hány lépcsőfokára kellett fellépni, mindig valami friss mondani valóval. Hányszor gondolták az eltelt idő alatt, hogy ez az üzenet már mindent elmondott. A hármas angyali üzenet pedig egyre fokozódó időszerűséggel túlélte az előttünk elment generációkat. Az események igazolták Isten előrelátását. Vajon az első angyal üzenetének valamennyi mondani valója elhangzott már? Vajon nem tartogat már számunkra több meglepetést? Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Szeptemberben indul a 12. budapesti 40 nap az életért kampány. Idén össze, imád 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. A szeptember 23-a és november 1-e között zajló imát, böjtöt és békés jelenlétet magában foglaló kampány központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, Budapest, 9. kerület, Nagyvárad tér 1, ahol a résztvevők naponta 7 órától 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fenntartását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácon, az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, amelyben a plébániai és intézményi közösségek elmélyülhetnek a személyes megtérés, közösségi élet, evangelizáció témában tanítások és tanúságtételek segítségével. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintsenek egymásra, hogy szeretettel forduljanak közösségei, tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, amelyet Márton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonásával. Gála koncert. Gárdonyi jubileumi év a Zeneakadémián. 2026-ban Gárdonyi emlékévvel tisztelegnek a 20. századi magyar egyházzene két kiemelkedő alakja, Gárdonyi Zoltán születésének 120. évfordulója, valamint fia Gárdonyi Zsolt 80. születésnapja alkalmából. Az emlékév célja, hogy reflektorfénybe állítsa a két zeneszerző gazdag örökségét, és széleskörű közönséggel ismertesse meg egyházzenei, orgona, kamara és kórus műveiket. Az emlékév kiemelt eseménye a Zeneakadémia nagytermében megrendezett ünnepi gálakoncert, amelyen a két zeneszerző legjelentősebb alkotásai hangzanak el. Neves szólisták, kórusok és orgonaművészek előadásában bemutatva a Gárdonyi család több nemzedéken átívelő, nemzetközi jelentőségű egyházzenei örökségét. Az időpont október 17-e, 19 óra 30 perc, a helyszín pedig Budapest, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Az időjárásról. Változékony nyárias idő. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet. Szombaton változóan felhős idő lesz, napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Marad az északi szél, és a 20-26 fok.
0: Híreinket hallották.

Legyen vállalható, aki átlátható. Legyen fölfogható, aki elfogható. Legyen elrejthető, aki megköthető. Kedves hallgatóink, már beléptünk Nagy László költői világába az életmű vers címeinek vizsgálatával. Most ismerkedjünk prózai gyűjteményes kötetével, az Adok nektek aranyvesszőt részleteivel. Az összegyűjtött prózai írásokat válogatta és szerkesztette Kis Ferenc. A Magvető kiadónál jelent meg 1979-ben. Elénk kerülnek benne gondolatsorok, önvallomások, és igen pontosan adja át világlátását. Őt olvasva, hallgatva, más szögből láthatunk rá saját belső világunkra is.

0: Az ember természete olyan, hogy mind a négy évszakban megleli a kedveset, a szépet, de természeténél fogva a telet hamar megunja, mert klímánkban a tél egyáltalán nem mondható humánusnak, drámaian fehér és fekete, az embert nagyon is kifárasztja. Ezért lehet nálunk a tavasz a megváltás és a forradalom örök jelképe. Egyéni megújulásunk is reményteljesebb, ha a hullámzó füveket, vetéseket látjuk, meg a sokszínű lepke és madártüneményeket a tapsoló levelek közt. Szenvedélyes, teremtő évszak a tavasz, igája is édes.
1: Gyermekkoromban a tavaszok a legboldogabbak. Ha csak néhány szín villan föl előttem, a zöld, a sárga, a piros, már is látom az aranyosan zsibongó kislibákat a zöldben, a mezitlábas versenyfutásokat, a piros szalagos kis csikót, aki holt fáradtra szaladgálja magát a szabadban, s kezdetben fél még leheverni a szokatlan fűre. Segítek neki, behajlítom a térdeit, melléje fekszem. Szuszogunk boldogan, mint a testvérek.

0: Pápai diák koromban kimentem a város szélire festeni. Tornyokat, jegenyéket, hömpögő fehér felhőket festek, ábrándokat. Pihentetni magam, hanyat fekszem. A zöld réti úton a felhők ingyen cirkuszát ámulom-bámulom, s közben átlép fölöttem egy sárga szoknyás cigánylány. Máig se tudom, hogy valóság volt-e, vagy álom.
1: Legelső pesti tavaszom 1947-ben sütött rám. Népi kollégisták voltunk. Ott éltünk egy majdnem rom épületben a ligettel szemben. A tél nagyon meggyötört bennünket. Rosszul záródó ajtó, papírablak, repedezett fal, tüzelő semmi. Majd jön a tavasz, biztattuk magunkat, s jött is, mint ami országot és világot megváltó akaratunk szimbóluma. Lélekben erősek voltunk, de testben gyengécskék. Emlékeztek-e, barátai, mi volt a mi vitaminunk? Bekötött szemmel haraptuk az óriás vörös hagymákat, mint az aranyalmát. Szép volt a tavasz, mi is igyekeztünk, hogy szépek legyünk. A lányok segítettek, vasalták, foltozták szerény kis ruháinkat, fölvarták ingünkre a gombot. Emlékeztek, milyen boldogan készültünk az ünnepre és a szerelemre.

0: Nekem a népköltészet többet jelent mindenfajta népi költészetnél. De félreértés ne essék, nem ítélkezem értékekről, nem vitatom a népiek irodalomtörténeti jelentőségét. A népiséget, mint magatartást érinteni sem akarom. Mióta verset írok, célom a kifejezés plaszticitása, erőteljessége, merészsége. Mindez kapcsolatos a formával, metaforával, ritmussal. Átkozott és babonás, konzervált őskori szokások közé születtem a Bakony alján. Ott nevelődtem mesék és balladák közt, a bájolók parancsoló ritmusában, a házra támadó regős énekek Niagarájában. Verseim néhány vonása innen való. S volt módom tüzetesen megismerni a balkáni folklort, némileg az oroszt, spanyolt, angolt, úgyis mint műfordító, s nem utolsó sorban a cigányt, a magyarországit és balkánit. Szolgáltak nekem ezek is. De alig jutott eszembe, hogy írjak utánzásokat vagy változatokat, ahogy tették ezt a romantika korában, vagy költészetünk hanyatlása idején a századfordulón, és később is.
1: Ma a zenében burjánzó népdalfeldolgozásokat a tehetetlenek iparának tartom. Bartók és Kodály az eredeti alakzatokat tisztította meg az újkori szeméttől, hogy a kincset visszaadja a népnek és nemzetnek. Visszaadták. Bartók művészete engem más síkon ösztönzött. A folklórban az édes és könnyű sablon helyett kerestem az összetettebb, dinamikusabb szöveg és dallamritmust, az abszurditásig teljes képet, a szentségtörést, a komor, de szabad lelkületet. Nekem a népköltészet okulás és bátorítás. Rokon azzal az ösztönzéssel, amit adhatnak a legerőteljesebb költőink. Adi, Vörös Marti, Berzsenyi, Zrínyi. Noha költészetem visel népi jegyeket is, nem tartom magam népi költőnek, sem stílus és téma szerint, sem a szó néptribuni értelmében. Egyébként ez a fogalom csak arra jó, hogy vele kategorizálni lehessen.

0: Egyetlen szóból, egyetlen felötlött verssorból is lehet költemény. Egy-egy sort sokáig hordozunk magunkban, egyszer csak megérjük, hogy a vers építkezik. Példát mondok. A Kiviszi át a szerelmet című versemet először 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült. Csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem. De később ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírom. Főleg fiatalkoromban írtam így. Nemigen javítottam, gondolván, ez a szűz vers test, nem nyúlok hozzá. Rosszul gondoltam. Később megtudtam, Vörös Marti is javított, és milyen jól. A cenzor kedvéért a Vén cigányon is, mert kifogásolta, Krisztus megfordul a koporsóban. Ebből a kifogásolt sorból lett ez a gyönyörűség, Isten sírja reszket a szent homban. Hiszem, hogy a mának írok, közvetlenül és közvetve is, de csak azt írom versé, amit regényben, vezércikben, értekezésben, filozófiai tanulmányban elmondani képtelenség. Különben nincs szükség versre. A hazának ma élő állampolgára vagyok, nem csodalény, nem marslakó. Ha szólok, a mai ember jaját, búját, küzdelmét vagy haragját mondom ki mindenképpen. Nem törődöm az örökké valósággal, de egyet szeretnék. Verseim a jövő nemzedékeknek okulás véget, dokumentumai legyenek egy költőről, s erről a sokat emlegetett máról. A magam nevében írok, s ha egy társadalmi óhajnak, akaratnak, akár fölháborodásnak sikerül hangot adnom, annak szívből örvendek. Bizonyos vagyok, hogy verseim sokakhoz szólnak. Tudom azt is, hogy néhány írásom sokaknak nehezen fölfogható vagy majdnem érthetetlen, de nem mindig az én verseimben van a homály, hanem az esztétikailag képzetlenekben és a renyhékben. Nem kezdhetjük újra az ABC-nél a költészetet. Tanuljanak ők is, legyenek figyelmesek, küzdjenek meg a versért.
1: Én sohasem éreztem annak szükségességét, hogy kapcsolatot teremtsek a néppel. Ez a kapcsolat születésemmel megteremtődött. Ellenben vannak esztétikai problémák, amelyek ezt az úgynevezett kapcsolatot kérdésessé tehetik, nem a költőben, hanem a költőműveit kommentáló személyekben. Az egyszerűség, világosság, általában a költői realizmus kérdése naponta fölmerül. Hiszen a költő nem csak magának, saját csoportjának ír, hanem nagyon sokaknak, szeretné, ha minél többen megértenék, csak így szerezhet verseinek érvényességet. Ha elképzelek egy félszárnyú madarat, hirtelen átgondolom a tragédiát is. Nem teljesítheti küldetését, amit a természet oly gyönyörű szigorral oltott belé. Ha elképzelem a költészetet közönség nélkül, hasonló a tragédia. A legnagyszerűbb vers is, ha nincs közönsége, csupán félszárnyú madár. Nem teljesítheti küldetését. Manapság a hagyományos és konzervatív vers nagyon sokaknak erőfeszítés nélkül fölfogható, de könnyen el is feledhető. A megszokotthoz idomítani a költészet új törekvéseit, akár kívánságban is, valóságos vétek. Sem a hagyomány, sem a költészeti folyamatosság elve nem ír elő ilyen törvényeket. A folyamatosság szempontjából a csupán tradicionális vers nem létezik, s mert nem teremt új értékeket, a jövőben nem tekinthető hagyománynak. Az nem lehet igaz, hogy a 19. század vers ideája örök érvényű legyen. Ha nem törekednénk szüntelen az újra, nem volnánk századunk gyermekei. Ilyen értelemben a kapcsolat nép és költő közt az esztétikai nevelés problémája is. Bizonyos vagyok abban, hogy gondjaim az új ember, emberiség gondjai is. Tapasztaltam, hogy vannak, akiknek bármiféle költészet idegen, akár egyszerű, akár bonyolult. Ezek a versre süket lelkek, de ők is éhesek valamilyen formában a szépre. Például szabad idejükben szüntelenül fényesítik a kocsijukat. Megfigyeltem valakit, aki szombatonként fazékban főzögeti áhítattal a motorbicikli láncát a fáradt zsiradéktól.
0: A mai természettudományos és technikai forradalomban az ismerethalmazok szinte hegyekké növekednek bolygónkon. A tudományos tapasztalat azt mutatja, hogy egy-egy felfedezéssel a rejtélyek nem fogynak, inkább sokasodnak. Ilyen értelemben a teljes megismerés maga a végtelenség. A költő szívesen kiáltana föl, lassabban, emberek, mert nem a megismerés jelenti a boldogságot. De a költő nem lehet fék, mert tudja, nem gyalázhatja azt a küzdelmet, amely kezdettől fogva az ember lényege. Igen, a természettudományok megelőzték az emberi szót, a költői szót is a megismerésben. De vigasztalódjunk. Az emberi élet nem csak képletekből áll, ezért szükség lesz ezután is a művészetre, a költői szóra. A szó nélkül nem történhetett meg semmi a történelemben. Állítólag a gondolat, a képi és képleti tevékenység is nyelvi eredetű az agyvelőben. Szükség lesz ezután is a szóra, ez kétségtelen. Általa megértik egymást a tudósok, mi is megértjük őket, és viszont. A végzetes veszedelem akkor jön, ha a masinériák megalkotják a tudománynak is fölfoghatatlan nyelvüket, ha összeesküsznek ellenünk. A technikai civilizáció kettős arcú, hermafrodita képződmény. Fölhasználásától függ, hogy emberséges-e, vagy ember ellenes. Ebbe a felhasználásba még beleszólhat a költészet szava is olyanképpen, hogy etikus és emberközpontú.

0: hordozza magában a küldetést, eszményi célja van. Akadnak, akik a költészet feladatát emlegetik nekünk folyvást, s fejünket szeretnék odaverni a táblához, amin a feladat áll. A költészet kifejező és megítélő hatalom, de nem megoldó. A költészet, de mondhatom így is, a költő küldetése legnyíltabban érződik az Ars Poetica-szerű költeményben. Gondoljunk Petőfi, Adi, József Attila költői hitvallására. De minden igazi versből sugárzik, vibrál a küldetés. Izgat vagy lázít a jóért, pörlekedik a rosszal, és elfogult mindig. Nyugtalanul elégedetlen másokkal és önmagával. Akár komor, akár pajkos, emberit fejez ki folyton. S mert rámutat az embertelenre, elkészíti helyét az emberinek. Megérti-e mindenki a verset? Sajnos nem. Írjon-e a költő ABC-szerű költészetet? Írjon, de csak a kisdedeknek. Félszárnyú madár a költészet, ha nincs közönsége. Ezt alázattal mondom, de kihívó meggyőződéssel állítom, hogy költészet nélkül nem jut el az ember az eszményi jövőbe, amiről nem csak a költők álmodoznak. Költészet nélkül csak félszárnyú lenne az emberiség.
1: A költő hiszi, hogy hatalma van. Ez eredendő vonás. Történelmünk elején a varázsló költő is volt. Hatalma volt a közösségen, sőt, hitte, erőt vesz a természeten. Egy-egy vállalkozás sikerét biztosította, mert edzette, előkészítette a közösséget. Ha a vadászat balul végződött, méltán leüthették. Hála a munkamegosztásnak, én, mai varázsló, méltán elégedett lehetek, ha hatalmam van a szavakon, mondandómon. Ma, ha hatalmam volna, angyalbrigádokat vezényelnék a földre. Mert úgy látom, az elszármazott munkaerőket visszavonni az iparból és más helyekről nehezebb. Kapálják meg a cukorrépát, kaszáljanak ezek az angyalok, keverjék a moslékot a disznóknak, hordják be a fagyos kazlakat a hófúvásokon át, mert a vén emberek már haldokolnak. Ha hatalmam volna, még több önállóságot adnék azoknak, akiket az illet. Ha hatalmam volna, nem kezelném elit ügyként az irodalmat. Ha hatalmam volna, széttépném a protokollistákat, mert ha hatalmam volna, se tudnám széttépni az igazi tekintélyeket. Ha hatalmam volna, a bölcsődéktől az aggok házáig biztosítanám az állampolgárok korszerű esztétikai nevelését. Megszerettetném, s nem megútáltatnám a fiatalokkal az irodalmat. Személy szerint nem törekszem hatalomra. Ilyen hatalmam, ha volna, elveszteném. Verseimben van a hatalom. A magyar költészet ma is gazdag, tartalmas, életképes és nagyra törő. Nem alábbvaló a külföldi költészeteknél. Nem sóvárgom a nyugati költők szabadságát. Ami emberi döntéseimet, költői szándékaim eddigi megvalósítását illeti, máig is szabad vagyok. Szabad vagyok, s nehéz tapasztalataimmal több is vagyok, mint általában a nyugati kortársaim. Ezek a tapasztalatok nem valók mindenkinek, s nem kívánom, hogy megszerezzék őket, sem a ránk ferdén néző szabadok, sem a velünk rokon szenvezők.
0: Nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, meg a munka.

0: Ez apám, anyám részéről mutatkozott meg, ők voltak a legközelebb hozzám. Tőlük tanultam a tisztességesen végzett munkának a becsületét. A költőnek is mindenek előtt a versírás csinyát-binyát kell tudnia, akár egy csizmadiának, hogy csizmát, cipőt tudjon csinálni. Tudnia kell az anyaggal bánni. Azóta, ha valami jól megcsinálódott, én tisztelem, akár a művészetben, akár a mesteremberek munkáira nézvést. Életemben még nem unatkoztam, mindig találtam tennivalót. Szeretet és hajlam az alapvető mesterségek iránt, mint gyermekben, már erősen élt bennem. Szerettem a felhasított fát, a rezet, a bőrt, a szép piros és zöld vesszőket. Ajándékkal ért fel, ha nézhettem, hogyan dolgozik a kovács, a bognár, az asztalos vagy a szíjgyártó. Törvény volt nálunk, mint minden szántóvetőnél, hogy sok mindenhez értsünk, mert jaj volt az ügyetleneknek, még azoknak is, akik az időjárás nem szimatolták ki előre, mint a kutya. A kényszer vitt rá, hogy otthon még diákkoromban is szerszámokat gyártsak, fazekat foltozzak, vödröt fenekeljek, hogy háború múltán új cipőt csináljak öcsémnek, vagy a szekérbe kereket. Nemrég szüleim új tűzhelye alig egy évi használattól kiégett, mert ahogy mondták, csak papíros volt. Jó erős lemezből új sütőt csináltam, oldalát kicseréltem. De azt sem tűrhetem, hogy feleségem holmi sokszorosított vackót viseljen a nyakában. Dédapám, a csodabognár megelőzött mindenképpen. Ő alkotta a vidéknek az első szórórostát, a cséplőgép ősét. Egyéb különös szerkezeteket is csinált. Értett a füvekhez, gyógyított embert, állatot. Tudom, nem vagyok olyan hasznos, mint ő, de tőle kaphattam a legtöbbet. Meghatódva gondolok rá. Félnem, nem kell a munkátlanságtól. Tölgyfa gyalupadja ma is erősen áll, bármikor kedvesen visszafogadna, csak a szerszámokat kellene kifennem.
1: A fának sorsa van, sokféle. Eredendőleg az, hogy mint zöld vagy karmazsin vessző felnövekedjen, virágozzék, teremjen. Néha eltűnik tájékunkról egy-egy fa, ami jelentett nekünk valamit a térben és időben. Mi lehet a további sorsa? Tűnődünk, s a képzelet már is megindul. Már gyermekkoromban igen akartam, hogy a fából valami legyen, valami gyereknek való, de azt se bántam, ha kapuválvány lett, vagy itatóvájú. Mi lesz ebből a fából? Ebből tűzgerenda, válaszolta legtöbbször apám, s a szava úgy ért, mint a fejszecsapás. Így mentek el nálunk a szép megyfák, cseresznyefák, diófák, tűzgerendának, hamunak. Néha egy-egy hasábot ágyamba vittem, vele aludtam. Bocsánat a kitérőért, csak példázni akartam vonzalmamat, amit azóta is érzek, ha fát látok, fát érintek. Így tán nem alaptalanul, s nem csak az alkalom kedvéért kerítem elő a szót, hogy csodálom és irigylem a mestereket, akik méltóan bánnak a fával. A fának lelke van. Még akkor is, ha mint levelesen lélegző orgánum elmúlt. Elvárja a szobrásztól, hogy a lehető legélesebb szekercével pallérozza, majd csógdossa olyan vésővel, ami a női nyakon termett pejhet is fájdalom nélkül szeli. Titka is van a fának. A jó mester ezt kitudakolja, s egyességet köt a fával.

0: Nem véletlenül lettem költő, s nem is könnyen. S hogy költő lettem, annak oka a drága József Attila, aki korán megigézett verseivel, árvaságával, halálával. Visszatekintve életemre már látom, hogy több erő működött ellenemre, mint javamra. S hogy ma is írok még verset, egyetlen oka van. Nem tehetek mást, ez a létformám. Ragaszkodom hozzá. Nem véletlenül hagytam el a képzőművészeti főiskolát sem. Mert úgy láttam, versben viszonylag érvényesebben fejezem ki magamat, mint vonalban, formában, színben. Úgy láttam, hogy a vers mozgékonyabb, hogy teret és érzést és történelmet néhány mozdulattal is megörökíthet. Ilyen gondolattal szegődtem a vershez végérvényesen.
1: Mikor én megmondtam anyámnak, hogy költő leszek, akkor már én megjelenő költő voltam, tudnélik még festőnövendék koromban megjelentek verseim. És ősszel, ahogy a sarjút otthon gyűjtöttük, mondtam anyámnak, hogy most eldöntöttem már, hogy költő leszek, és ezentúl már nem a képzőművészeti főiskolára járok, hanem a bölcsészkarra. Ő azt gondolta, hogy a költőnek nem is kell tanulni. Azok csak úgy teremnek, mint Petőfi Sándor ugyebár, és ezek a költők, szerencsétlen emberek, járják a világot, csavarognak, szegények, és elesnek a csatában. Hát, ilyen sorsot nem kívánt nekem, noha ő nagyon szerette a verseket. De nem voltak büszkék rám egyáltalán abban az időben. Csak később, mikor könyveim jelentek meg. Akkor már úgy kezdték tapasztalni, hogy hát nem minden költő egyforma, és hát nem mindenki lesz és lehet Petőfi Sándor, aki a csatában esik el, és így nem aggódtak tovább értem.
0: Ha árszpoétikámról kell vallanom, hadd mondjam el legelőbb, hogy a nehéz örökséget, amit elődeink hagytak ránk, magam is vállalni merem. Nem törődve az anakronizmus vágyával. De ugyanakkor borzongok azoktól, akiknek szája untalan nyűvi a legfenségesebb szavakat, hogy a nép és haza és emberiség. Költőnek lenni manapság sem jelent mást, mint erkölcsi tartást. A stílus, a világkép építés ugyanilyen fontosak, de csak ebből a tartásból eredhetnek. Nem hiszem, hogy lényegemben megváltoznék, így költészetem megváltozását se várja senki. Ez nem jelenti azt, hogy megnyugodtam volna, hogy elégedett vagyok magammal. A költőnek folytonos gondja a megújulás, különben, ahogy mondják, ismételgeti önmagát. Hogy ne említsek mást, éppen elég gondom a törekvés a pontos kifejezésre, a fölösleges elhagyására, a költői közhelyek írtására, törekvés folyton olyanra, ami még nem volt. Ugyanakkor a kíméletlen fegyelem pusztítja a termékenység perceit, s ritkábban születik vers. Éppen ezért, ha fohászkodnom szabad, nem óhajtok magamnak mást, mint a szinte lehetetlen. Mai tudásomhoz az ifjúság rugalmasságát.
1: Szerettem a daloló verseket, és szerettem a dalokat. Tán azt hiszem, az a versnek a teteje, ha valaki dalt tud írni. Persze nem olyan pacsirtás daloló versekre értem, hanem mondjuk arra a fajta dalra, amit József Attila tudott. Petőfi Csokonai után megvalósítani a 20. században. Az lenne jó, ha ilyen versekben is ki tudnánk mondani, ki tudnánk fejezni magunkat. Egyelőre úgy látom, én ezt nem tudom megoldani, mai gondjaimat ilyenekben kifejezni. Sokkal energikusabb, erőteljesebb verseket szeretnék írni, legalábbis addig, még ki nem élhetem ezeket a, hogy úgy mondjam, versbe kívánkozó energiákat. Gyakran gondoltam arra, hogy a népköltészet még napjainkban is ösztönözhet, hasznos hatású lehet a legújabb lírára. Költészetünk története mutatja, hogy különböző korokban más-más módon hatott, hol romantikájával, hol realizmusával. Hatása azonban, kivéve a nagy egyéniségeket, inkább áldatlan volt, mint áldásos. Egyszerűsége együgyűségé, muzsikája csingilingivé silányult az avatatlanok kezén. A népköltészet ilyenfajta lejáratása tart még manapság is. Sok-sok arcát ismerni kellene végre, cifrálkodása mellett észrevenni ékességét, realizmusa mellett abstrakcióit, világossága mellett rejtett áttételeit, jámborsága mellett égre lövő szentségtelenségét, ritmusában a lélegző elevenséget.
0: Szálom megyek, nem szekeren, mert a szeker megráz engem, de a szál csendesen megyen, szegedig a folyóvizen. Harangoznak a toronyba, ne várj babám a templomba, mert tudod, hogy aki szolga, akad annak mindig dolga.
1: Ez a dal népköltészetünk egyik realista, világosan áttekinthető darabja. Mondhatnám úgy is, hogy egyszerű. Általában egyszerűnek nevezik a népdalt, mivel a nép egyszerű gyermeke költötte. Ebben a dalban a szerető szálfákat úsztat a vízen, tutajon utazik egészen Szegedig. Valóban egyszerű, de népdalban nem mindig utaznak ilyen egyszerűen. Csak egyetlen példát említek. Elment, elment az én párom, messze elment egy fűszálon. Szálfán utazni, vagy fűszálon elmenni, csuda nagy különbség. A népdalban minden megtörténhet, akár csak a legmodernebb versekben. De maradjunk a szálon megyek nem szekeren kezdetű dalnál, ami éppen realizmusával gyönyörű. 8 sor az egész, mégis mennyi mindent kifejez. Könnyen fölfedezzük, hogy a kifejezést ellentét párokkal erősíti. Az első versszakban a csöndes vízi utazást állítja szembe a rázó, zökögtető szekerezéssel. Olyan büszkén, ahogy például a huszár vélekedhet a sarat taposó bakáról. Csak hogy ezt a büszkeséget a második versszak fájdalmasan megkontrázza. Kiderül, hogy hiába az előkelő utazás, nem tud a legény a szerelmével találkozni, mert noha vasárnap van, dolgoznia kell, mert nem szabad ember, mert szolga.
0: Amilyen tiszta e dal emberi és társadalmi tartalma, olyan tiszta a költőisége. Azzal, hogy ellentétekre épül, csodálatos természeti és költői légkör teremt. A rögösség és a simaság, a zaj és a csönd, a szárasság és a víz ellentétét, ugyanakkor harmóniáját. A vízen terjedő ünnepi harangszó és a munka hétköznapisága így együtt ritka költői erőre val. Rímei kiválóak. Egyetlen esetben használ ragrímet. Harangoznak a toronyba, ne várj babám a templomba. A szabályos négyes tagolást is csak egyetlen egyszer töri meg. De a szál csendesen megyen, Szegedig a folyóvizen. És ez a szép benne, a vízfolyás fenségét hangsúlyozza. Feltűnően sok alliterációt használ. Szálom megyek nem szekeren, mert a szeker megráz engem. De a szál csendesen megyen, Szegedig a folyóvizen. Állítólag ősköltészetünkben a szavak elejének összecsengése volt a rím, rokon népeink népköltészete tanúsítja. Nálunk a sorvégi csengés ma sem lényeges. Ez a népdal tehát ősköltészetünkből is őriz valamit.

0: kötődni a hagyományokhoz, és újítani is egyben, nem olyan drámai folyamat a költőben, mint amilyennek tűnik. Nem a sokszor fölhangzó régi és új, nem a jó meg a rossz harca ez. Természetes, nem diszharmonikus, bár igen bonyolult folyamat. Ragaszkodásom költői örökségünkhöz nem került különösebb erőfeszítésembe. Ez az örökség nevelt. Készülődésem idején teljesen a hagyományt éltem, írva kétes értékű verseimet. Szerettem volna hasonlítani példaképeimre. Később ismereteim figyelmeztettek, hogy a hasonulás nem csak lehetetlen, hanem értelmetlen is. Azóta erőm szerint arra törekszem, ami még nem volt. Ez nem jelenti, hogy újítónak merem nevezni magam. Költészetemben hagyományos az, amit nem tudtam átlépni. De vannak formák és ízek, melyek a múlt költészetéből úgy ivódtak belém, mintha a génjeim is örökölték volna. Ezek nagyon sugallatosak, nem tudnék megszabadulni tőlük, nem is akarok, mert a versszerűséget, tömörséget ma is fontosnak tartom a vers ideálban.
1: Költészetünkben kezdet óta láthatjuk a költői felelősséget a haza, a nép iránt. Említem Janus Pannoniust, Balassit, Zrínyit, később Csokonait, Petőfit, Aranyt, Ady Endrét, József Attilát, Illyést és még tovább. Hozzájuk menekültem abban az időben. Ők támogattak engem. Írtam is egy versben. Poéták, csodanyelvek, ivadékuknak jajos versekkel fölnevelnek. Mindig ehhez a hagyományhoz ragaszkodtam, tudván, hogy legtöbbször nem voltak jó politikusaink. Mint költő érzem a felelősséget, a költő nem menekülhet, amit egyszer rosszul csinált, az nem egyéni dolog. Nem lehet azt mondani, tévedtem. A költő nem tévedhet.
0: Tulajdonképpen az, hogy a költészet felelősségteljes munka, az József Attila verseinek az elolvasásakor érett meg, ötlött fel bennem, utolsó diák éveim alatt Pápán. Nos, abban az időben, és még elég sokáig is, ez a felelősség teljesség nem tudott valahogy kifejeződni a verseimben. Hiába akartam, mindig legyőzött valami más. Hol egy-egy hangulat, vagy nagyon a vers megmunkálásában felbukkanó problémák megoldása, úgyhogy ez egy kicsit tán gyakorlatlanság is volt, másrészt éretlenség. Természetesen úgy érzem, József Attila volt az a költő, aki által én is költőnek nevezhetem magamat. De ez nem jelenti azt, hogy egyedül csak József Attilát követhetem. Említhetném már Balassi Bálintot is, aki ugyan a verseiben nem látszik olyan felelősségteljes költőnek, inkább vitéznek és mulatós embernek és szerelmes természetű férfiúnak, mégis, már ott is a felelősséget föl tudom fedezni. Nem csak egy országért, hanem általában az emberiségért. Ez természete, alaptermészete a magyar költészetnek. Azonban jó lenne, ha változhatna. Azt hiszem, még gazdagabb lehetne költészetünk, ha nem lennének ilyen központi, ma úgy mondják, hogy közéleti problémái is a költészetnek.
1: A költői kép, a metafora eredendően hozzátartozik a vershez, egyszerre született a verssel az ősidőben. A költői kép energiasűrítés, magas fokú érzékletesség, szinte tapintható plasztika. Ha egy téli versben azt mondom, Jaj, csupa zúzmara oltár ez a világ, jegenyegyertyák ormán varjú fekete láng. Akkor kétszeresen összevont képet használok. Éppen a kifejezés erejéért s azért, hogy ne szaporítsam a szót. Idővel a kifejező eszközök is elkopnak a költészetben. Közhelyé válnak, unalmasak. A költők sarkalják magukat, hogy ne ismételjék a régieket, de még önmagukat se. Ilyen értelemben szüntelen a devalváció és a megújulás. Például a jelzők esetében is. El tudom képzelni jelzőtlenül is az írást, mint ahogy a Torlódások című versen majdnem az. Fontosnak tartom, hogy a különböző irányzatok, módszerek létjoga elismertessék, ütközhessenek egymással, vitájuk az egyetemes költészetnek válik hasznára.
0: Ember és ember közt különbség van. Nincs a világon, értve a világot a földgolyóra, olyan ember, akinek új lenyomata azonos lenne másokéval. Ez is mutatja, hogy természetünkben, ösztönünkben különbözünk a másik embertől. Megmarad továbbra is, gondolom, a természeti ember biológiai vonatkozásban, ösztöneiben is. Önzőek vagyunk, büszkék, hiúak vagyunk, szelídek vagyunk, s gorombák, született gyilkosok, kéjencek, martolócok. Tehát jók és rosszak vagyunk, emberek vagyunk, esendőek vagyunk.

adományozza és engedi, hogy átjárja az egész életét. Szánjunk időt rá, hogy megismerjük az igét, ezt a tökéletes ajándékot. Igen, óriási ajándék ez. Egyáltalán, hogy van Bibliánk. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jakab levele, 1. fejezet, 17. verse. Ha Isten indít arra, hogy olvassuk, ha megajándékoz azzal is, hogy értsük, ha segít abban, hogy cselekedjük, ha nekünk adja a szót, hogy másokat is gazdagítsunk, az a mélyen átérezhető, szentelődő élet. Ez mind-mind csoda,

0: és ennek a csodának lehetünk folyamatosan a részesei. Ezt írja a 19. Zsoltár 136. versében a szerző, hogy víznek folyásai erennek az én szemeimből azok miatt, akik nem tartják meg a te törvényedet. A 175. versben, a zárásban viszont azt mondja: dicsérlek téged azért, hogy ezt nekem megengedted, és énekelek boldogan azért, hogy én ismerhetem a te ígédet.
1: Könyörgöm, irgalmas Istenem, legyél ott minden olyan alkalmon, ahol szerte ebben az országban és a világon szomjas szívek téged keresnek. Vagy még az utánad való szomjúság sincs meg a szívekben, de rád van szükségük az embereknek. Én is közéjük tartozom, kérlek, a magvető Jézus Krisztus által hintsed az ígét gazdagon, és részesíts abban kegyelmesen engem is. Segíts, hogy én is átadhassam azoknak, akik miatt összeszorul a szívem, mert ők még nem ismerik az ígét. Hadd legyek az, akin keresztül hallanak róla. Szent lelked világosítsa meg elmémet, sugalmazza gondolataimat, erősítse emlékezetemet, és irányítsa figyelmemet mindenkor a szükséges ígékre. A Dániel próféta könyvéből vett imával, a 9. rész 4-től 7-ig terjedő verseivel szólok most hozzád, Istenem. És imádkozám az Úrhoz, az én Istenemhez, és vallást tevék, és mondám: kérlek, ó Uram, nagy és rettenetes Isten, aki megtartja a szövetséget és a kegyességet azoknak, akik őt szeretik, és teljesítik az ő parancsolatait. Vétkeztünk és gonoszságot műveltünk, hitetlenül cselekedtünk, és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataittól és ítéleteittől. És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak a mi atyáinknak és az ország egész népének. Tiéd, Uram, az igazság, miénk pedig orcánk pirulása. Köszönöm, jó Uram, hogy ma is meghallgatsz, hogy elmondhatom fohászomat. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, megköszönve, hogy alkalomról alkalomra, napról napra, hétről hétre kitartottak mellettünk a jelenések könyvének magyarázatában. Nos, hogyan tudnánk összefoglalni a jelenések könyvének az üzenetét? Ma esti záró előadásunk lényegében ezt a témát próbálja körbejárni, és erre kívánunk válaszolni. Ha egyetlen mondatba kellene összefoglalni a könyv üzenetét, akkor így fogalmaznék. A feltámadott Jézus Krisztus üzen a gyülekezetének. Nem csupán a hét kis-ázsiai közösségnek, nem csupán azoknak, akik János kortársai voltak, akik vagy égtek a buzgóságtól, a Krisztus várástól, Jézus második eljövetelének várásától, vagy lanyhák voltak és világiasak, hanem azoknak is szól, akik későbbi korok keresztényei. Szól a középkor kereszténységhez, a felvilágosultakhoz, az újkor és legújabb kor embereihez. Mindazokhoz szól, akik valamilyen módon kapcsolódnak Krisztushoz, akik Jézus ügyének részesei kívánnak lenni. János ezt az üzenetet, amit összefoglal és apokalipszis névvel lát el, látomás formájában kapja az üzenetet. Igen, van egy történelmi háttere, és ezt nem kerülhetjük ki, hogy Domíciánus császár uralkodásának idején, a Krisztus utáni első század végén kapja ezt a kinyilatkoztatást, amikor a császárkultusz frontálisan ütközik az új vallással, a kereszténységgel, amikor a császárkultusz mindent el akar söpörni, aki másképpen mer és tud gondolkodni, amikor a császárkultusz nem azonos kategóriában találkozik a kereszténységgel, és úgy néz ki, hogy ezt a kereszténység semmiféleképpen nem fogja tudni túlélni. Mert mindig lesznek Nérók és Domíciánuszok, de mindig lesznek János apostolok is. És ebben a nagyfokú üldözésben természetesen a kisebbség, a néhány éve született kereszténység egyre nehezebben viseli a mindennapok terhét, de egy biztos, a megismert igazságban erősödnek. Vannak, akik elhagyják a hitet, vannak, akik hátat fordítanak, vannak, akik oda mennek János apostol idejében, áldoznak a római császároknak és isteneknek, ezzel megmentve az életüket. Vannak, akik hallgatnak, de szívükben beszélnek, de a legtöbben igenis kimerik nyitni szájukat, és elmerik mondani gondolataikat. Ezért íródott a jelenések könyve, hogy bármilyen korszakban élünk, mindig legyenek emberek, akik Jézus ügyét fontosabbnak tartják saját előmenetelüknél. Tehát a jelenések könyvének egyrészt van egy konkrét történelmi helyzete, és ez nem más, mint a császárkultusz. De ugyanakkor ez az üzenet szétfeszíti a császárkultuszt, túlhaladja minden időben, történelmi helyzetben, bármilyen államformában lévő kereszténynek szól. Legyen bátor, legyen hűséges, és tartsa Jézus ügyét fontosnak. Ugyanakkor kinyitja nem csak saját kortársainak a szemét, hanem a még meg nem született jövő generációnak is a szemét, hogy a történelmi eseményekre merjünk úgy tekinteni, mint az idők jeleire, hiszen ezek a jelek azt mutatják, hogy amiről Jézus szólt, amikor azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek, és ismét visszajövök, és elviszlek oda benneteket, ahol én vagyok. Ez azt jelenti, hogy a történelmet meg kell tanulnunk értelmezni. Történelemben fel kell fedezzük az idők jeleit. És János apostol ez saját életében nem csak megtapasztalja, hanem kialakul benne egy profétai érzés, egy profétai látás. Ami az életében történik, azt mindig egybeveti az írásokkal. És mindig megtalálja valahogy a megoldást. És azok, akik elfáradnak, akik a keresztény üldözésben már-már feladnák hitüket, ezeket az embereket János nem leírja, hanem ezek mellé odalép, az apokalipszis tekercsét a kezükbe adja, és azt mondja, olvassátok, vegyétek és olvassátok, erősödjetek meg, legyetek bátrak, legyetek hűségesek, ha ti hűségesek lesztek, szól a gyámoltalan keresztényekhez, akkor Isten is hűséges lesz hozzátok. Hiszen ez a nagy generációváltás időszaka. Már egy sem él János apostolon kívül, aki még hallhatta volna Jézus szavait élőben. Már senki nem él azok közül, akik ott ültek az esti tábortűznél, vagy ott ültek az olajfák hegyén, vagy látták a jeruzsálemi bevonulását, megtapasztalták csodáit, mert ezek a régi nagyok már átadták helyüket. Meghaltak. A legtöbb nem békességben, hanem a keresztény üldözés támadása következtében veszítette el az életét. De a keresztényeknek meg kell tanulni, előre lépni, újabb és újabb generációkon keresztül, előre lépni, előre látni, nem feladni. Ezért mondja azt refrénszerűen, fejezetenként többször. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

A jelenések könyve, vagy az apokalipszis, ahogy ez görögül olvasható, nem János apostol magán véleményét tartalmazza. Hányszor és hányszor látunk a mai világban, amikor befolyásos emberek felállnak és elmondják a magán véleményüket. És ez a magán vélemény nagyon sokszor tiszteletre méltó. De ne keverjük össze az apokalipszis könyvét, a jelenések könyvét és János apostolnak a magán véleményét. Mert itt nem János beszél, hiszen János apostol is kapja az üzenetet, és ő továbbítja Krisztus üzenetét. Biztos vagyok benne, hogy János apostol sokszor másképpen fogalmazna. Biztos vagyok benne abban is, hogy sokszor finomítana azon az éles, határozott, sarkos gondolatokon, amelyet olvashatunk a jelenések könyvében, de nem mer. Miért? Mert ha Jézus ezt üzeni a világnak, akkor ő hogyan finomíthatná az üzenetét? Azt is mondhatnám, hogy radikálisan adja tovább. Szó szerint, még akkor is, ha belső világában, a prófétai lelkületében, szelídségében talán másképp látná a dolgokat. És feltehetjük a kérdést, akkor a ma embere, a 21. század kereszténye miért nem érti a jelenések könyvét? Miért van valami szektás félelem ezzel a könyvvel kapcsolatban? Miért van az, hogy olyan szívesen olvassuk a kánon más könyvét, vagy könyveit? Miért van az, hogy a jelenések könyvétől félünk, menekülünk? Talán azért, mert annak a léleknek nem értjük igazából a szavát, amely lélek inspirálta a jelenések könyvét? És ez zavar bennünket? Talán azért félünk a jelenések könyvének üzenetétől, mert nincs fülünk. Mert nincs fülünk a lélek hangjára, és nem értjük meg, és ha valamit nem értünk, attól próbálunk menekülni, attól próbáljuk el.

És itt a következő kérdés. Vajon a jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Nincsenek üldözések, nincsenek római császárok, mert a Nérók és Domitianusokat már eltemették, ma már szabadság van, alkotmányos jogaink vannak, az alkotmányokban biztosítva van a kereszténységhez való hűségünk lehetősége, emberi jogunk, lelkiismereti jogunk, hogy vallásosak legyünk vagy nem, és ha bárki ebben valamilyen módon erőszakot alkalmaz velünk szemben, akkor megvannak annak az eszközei, hogy hogyan védhetjük meg magunkat, de valami baj van. Felteszem még egyszer a kérdést. Vajon a jelenések könyvének aktualitása már a múlté lenne? Aktuális ez a könyv a 21. században? Igen. Mert noha a Nérók és Domitianusok meghaltak, de valahogy a gondolkodásuk tovább él. Tovább él, amikor kirekesztjük egymást, amikor üldözzük egymást hétköznapjainkban, amikor a kisebbségnek nem adunk jogokat, amikor erővel akarunk megoldani kérdéseket, akár a vallási életben, akár a civil vagy gazdasági szférában. Igen, nincs már olyan apokaliptikus várakozás, mint a Szentírásban volt, mint János apostol idejében volt. Mi már nem kelünk azzal föl, hogy amikor fölébredünk és kinézünk az ablakunkon, és meglátjuk a felkelő napot, soha eszünkbe nem jut az, hogy Jézus vajon ma jön vissza. Ezt tették az ókorban a keresztények. Így köszöntök egymásnak. Nem azt mondták jó reggelt, jó napot, good morning egy másik kultúrában, good afternoon, hanem azt mondták, az Úr közel. Ha ma így köszönnénk, akkor nem csak, hogy a szekularizált világ nem értené és kinevetne bennünket, de talán még a komoly hitéletet élő keresztények sem értenék. Nincs fülünk. Elveszítettük a lélek iránt a belső hallásunkat. Nem is akarunk már hallani. Minden napjainkat nem járja át kovászként Jézus eljövetelének, várásának fontossága. Sokkal inkább beszélünk a mindennapiról, beszélünk a politikáról, a gazdaságról, beszélünk az euró és a svájci frank árfolyamáról, beszélünk a tőzsdéről, beszélünk azokról a természeti dolgokról, amelynek részeseivé válunk, de nem beszélünk Jézus második eljöveteléről. Beleilleszkedtünk, 21. században élő keresztények a világ ritmikus folyásának mindennapjaiba. És néha kitörünk ebből egy-egy pillanatra, de szekuláris a gondolkodásunk, világias a gondolkodásunk. Olykor-olykor eljövünk egy gyülekezetbe vagy egy templomba, próbáljuk a ránk rakódott port és terhet elvetni magunktól, de valahogy tiltakozik belsőnk, valahogy jobban szeretjük a formalizmust, mint azt a hűséget, amelyet olvashatunk a jelenések könyvében. Ezt nevezzük rendnek, kiszámíthatóságnak, kiszámítható fejlődésnek, de lassan elfelejtjük, ahogy a 19. században az egész kereszténység elfelejtette Jézus visszajövetelét.

egész tanrendszer, az egész üzenet összedől, mert ez a váz olyan, mint a csontvázunk. Ha a csontvázat kivesszük a testünkből, csak egy halom hús marad. A csont teszi az embert emberré, a hússal, az értelemmel együtt, közösen. Szóval, ha van üzenete a Jelenések könyvének a ma embere számára, akkor ez. Várd Jézust, mert Jézus vissza fog jönni. Úgy, ahogy a Szentírás mondja, és úgy, ahogy az apostoli hitvallás, amely után János az első század végén sóvárgott, azt mi már hallani sem akarjuk. János meg volt győződve, és kortársai meg voltak arról győződve, hogy még János életében visszajön Jézus. Olvassuk el János evangéliumának utolsó fejezeteit. És amikor nem jött vissza Jézus, akkor az emberek csalódtak, berendezkedtek egy más világra, egy más szemléletet, egy más irányt alakítottak ki az életükben. És János azt mondta, új eget, új földet, új mennyei Jeruzsálemet várunk. Várjuk-e még? Kedves felebarátaim, 21. század küszöbén élő keresztény testvéreim, várjuk-e még az új eget? Várjuk-e még az új földet? Várjuk-e még az új Jeruzsálemet? Úgy tűnik, mintha a Jelenések könyvének proféciái félúton megrekedtek volna. Hiszen amikor János megkapja, akkor azt olvassuk, hogy mindezek hamar be fognak teljesedni. És a beteljesedés megtörtént, de a hamar az nem történt meg. Szóval ismételten visszatérünk az alapkérdésünkre. Van-e a könyvnek érvényes üzenete és mondani valója a mai keresztény ember számára? Azon túlmenően, hogy saját korának volt érvényes üzenete. De vajon ez az üzenet a 21. században felfogható, aktualizálható-e ma is? Nincs a kereszténységnek egyetlen olyan korszaka, amelyben ne tettek volna az apokalipszis könyvével kapcsolatosan hasonló megjegyzéseket. És el kell mondjuk azt, hogy gyakran előfordult, hogy a legnagyobb teológusok, a legnagyobb hitszónokok, a leghűségesebb lelkészek sem találták meg a Jelenések könyvének aktuális üzenetét. Talán soha nem tették fel annyian a Jelenések könyvével kapcsolatosan ezt a kérdést, mint ma, a 21. században. Van-e a Jelenések könyvének maradandó üzenete a mai olvasó számára? Ha van, hogyan foglalható össze, és hogyan mondható el markánsan ez az üzenet? Először is a szerző perspektívájáról, a szerző szemszögéből figyeljük meg a dolgokat. János apostol világosan látja, hogy halálával nem fog befejeződni a keresztény üldözés, és korszakokon át súlyos teherként fog nehezedni a kereszténységre, az egyház tagjaira. Ugyanakkor azt is látja János apostol, hogy az üldözött egyházból üldöző egyház fog válni rövidesen. Nem szeretnék én itt ebben egészen elmélyülni, csak távirati stílusban hadd említsem meg ugye a keresztes háborúkat, és azt a sok háborút, amit a kereszténység indított az Isten nevében. Nem mehetünk el szó nélkül az első és második világháború mellett, amikor a kereszténység az egyik oldalon álló fegyvereket is megáldotta, és a másik oldalon lévő fegyvereket is megáldotta.
Nem mehetünk el a holokauszt ténye mellett, vagy ahogy zsidó felebarátaink és testvéreink mondják, a Soá mellett sem. Amikor azért kellett elpusztulni emberek százezreinek, mert valamilyen vér csörgedezett benne. Nem is a hit, nem is a valláshoz való affinitás volt a fontos, csak a származás. Tehát, ha van újra kezdésnek lehetősége, ha van, amit meg kell bánjunk kollektíven, még akkor is, ha én személyesen nem vettem részt sem az első, sem a második világháborúban, vagy a holokausztban, de a keresztények igen. És ezt világosan látja János. Az üldözött egyházból üldöző egyház válik. És látja János, hihetetlenül szomorú, látja az elpártolást, a hitehagyást, amely korszakokon keresztül mindig túlhaladja néhány lépéssel az elődök hitehagyását. Tehát a könyv üzenete markásan így foglalható össze. Krisztus iránti hűség fontosabb minden egyházi célnál. A következő, ami az üzenettel kapcsolatosan megjelenik, az idők jelei. Amiről már szóltunk néhány gondolatot. A világunkat megrázó események nem véletlenszerűen következnek be, hanem valamilyen módon előképei beletorlódnak abba a képbe, amely Jézus második eljöveteléről beszél. Ez egy jellegzetes bibliai gondolkodás, amely sajnos a korunkban kiveszőben van. Néhány kisegyház látja a világunkban lejátszódó folyamatokat, és ezt összehasonlítja a Bibliának az üzenetével, mondhatnánk proféciáival, és azt látjuk, hogy a világunkban zajlódó eseményekről szólt a Szentírást, szólt maga a názáreti Jézus. Amikor azt mondja, hogy nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek földrengések, éhhalálok, lesznek hatalmas fertőzések, dökhalálok, mindenfelé. És ha szétnézünk világunkban, már fel sem kapjuk a fejünket, ha azt halljuk, hogy 100 ember meghalt. Már oda se figyelünk, ha azt halljuk, hogy 1000 ember meghalt. Hiszen a média úgy sugározza ránk a híreket, hogy legalább 10 000 vagy 100 000 ember halála szükséges ahhoz, hogy a mai világban már elálmosodott gondolatunk, figyelmünk ismét feléledjen. Ugyanakkor azt is el kell mondjuk a világunk eseményeivel kapcsolatban, hogy nem minden esemény Jézus második eljövetelének része. Nem szabad ráerőltetni a dolgokat Jézus második eljövetelére. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a világban csapások, természeti katasztrófák vannak. És ezek a csapások és természeti katasztrófák előjelei annak a parúziának, annak az eljövetelnek, amiről a Szentírás szól. Mi a könyv üzenete? A könyv üzenetében megjelennek a 7-es számok. 7 pecsét, 7 trombita szó, 7 haragcsésze. És amikor olvassuk ezeket a fejezeteket, azt látjuk, mintha János szerette volna a borzalmakat. Mintha János valami krimi filmet ókori eszközökkel fogalmazott volna meg. Nem erről van szó. Látnunk kell, hogy a történelem egyre durvább, és az emberek figyelme csak egyre durvább eszközökkel tartható fenn. És jól jegyezzük meg, Sátán és Isten küzdelme a mennyben nem fejeződött be. És János apostol világosan látja, hogy Isten és a Sátán közötti küzdelem folytatódik az embervilágunkban. Folytatódik sokszor bennünk, akik tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz.
és valami megmagyarázhatatlan dolognak engedelmeskedve, mégis gyakorta a rosszat választjuk, aki Isten és Sátán küzdelme nélkül akarja megfejteni a Jelenések könyvének üzenetét, az soha világosan nem fogja megérteni, mert minél erősebb Sátán haragja a maradék ellen, a hűségesek ellen, Isten óvó és támogató megnyilvánulása, annál biztosabban lehet látni ezek életében.

0: És elérkeztünk egy következő gondolatunkhoz. Pesszimista vagy optimista-e a könyv üzenete? Sokan úgy gondolják, hogy a Jelenések könyve egy pesszimista könyv. Nem érdemes olvasni, hiszen olyan sok borzalom, olyan sok vér, olyan sok tragédia található benne. Most el kell mondjuk, egyetlen egy látomás sem fejeződik be pesszimista szemlélettel, hanem minden látomásnak van egy kivezető útja. És erről a kivezető útról világosan szól János apostol, illetve azt mondanám, hogy világosan szól a názáreti Jézus János apostolon keresztül. Az örökkévaló megtisztítja a bűnt. Az örökkévaló megtisztítja a teremtett világot a bűntől. Az eget, a földet, a természetünket, a testünket, a szívünket, az értelmünket, egy új teremtést hoz, és ebben az új teremtésben mindennek lesz helye. A régiek elfelejtetnek, és a régi elmúlik. Hadd kérdezzem meg, kedves nézőim és jelenlévő hallgatók, pesszimista vagy optimista-e a Jelenések könyvének üzenete? Igenis, optimista, mert mindig megadja a kimenekülésnek a lehetőségét, ugyanakkor az emberekre bízza ennek a kimenekülésnek a döntését. Isten soha senkit nem fog erővel döntésre kényszeríteni. Mindegyikünk kezében ott van a döntési lehetőség. Ez a Isten képűségünknek a része, a személyes szabadságunk része, hogy eldöntsük, valami mellett, vagy valami ellen akarunk-e lenni. Ugyanakkor azt is világosan láthatjuk, hogy a gonosz hatalmak nem fognak maguktól megszűnni. A gonosz hatalmak nem fogják beismerni, hogy Istennek mégis igaza van, hanem a gonosz a legvégsőkig küzd Istennel szemben. Ugyanakkor az optimista látásmódjához hozzátartozik, hogy beszél a boldogokról. Nagyon érdekes, hogy nem úgy beszél a boldogokról, mint ahogy az evangéliumokban Jézus, hanem egy sajátos perspektíván keresztül. És azt mondja, hogy azok a boldogok, akik megtisztultak, megmosták ruháikat a bárány vérében. A megtisztulás a Jelenések könyve szerint egy boldogság, és azt hiszem, hogy a 21. században élő, magyar társadalomban élő, vagy akár az Európában élő emberek számára ez egy hihetetlen aktualitással bír. Igen, nem a tárgyak birtoklása tesz bennünket boldoggá. Nem a házaink vagy lakásaink nagysága vagy minőségi berendezése, mert ebből ki fogunk ábrándulni nagyon hamar, hiszen egy konzumtársadalomban élünk, amiben az a lényeg, hogy versenyt folytassunk, minél nagyobb házaink, kocsijaink és bankszámláink legyenek, és a végén mégis boldogtalanok vagyunk. A boldogság titka a megtisztulás. És a Jelenések könyvének ez egy nagyon fontos üzenete. És aki megtisztul, mitől? Hát a bűntől. Milyen bűntől? A saját bűnétől. Mi mindig a másikat akarjuk tisztogatni. A politikusainkat, lelkészeinket, vezetőinket, családtagjainkat, vagy a szomszédjainkat. A Jelenések könyve pedig arról szól, hogy mindenki tisztítsa meg Jézus vérén keresztül önmagát. Akik erre képesek, azok lesznek a győztesek. És egy záró gondolatként hadd olvassam fel a nagyon híres E.J. White mondatot ezzel kapcsolatosan. Az egész Jelenések könyve tele van a legbecsesebb felemelő ígéretekkel. A legfélelmetesebb ünnepélyes fontosságú figyelmeztetésekkel. Vajon azok, akik azt állítják, hogy ismerik az igazságot, ne olvassák-e azokat a bizonyságtételeket, amelyeket Krisztus adott János apostolnak? Ismernünk kell. János azt szeretné, ha minden korszakban egyre többen tartoznának azokhoz, akik boldogok, akik megtisztultak a bárány vérében. Ezek lesznek a győztesek, akik önmagukon és a kísértéseken Jézus hitével és Isten szeretetével tudnak győzni. Mert Jézus letöri a bűn rabságának bilincseit. Mert Isten fia szabadságot kínál fel. Az elvesztett édeni szabadságot kínálja ismét fel az ember számára. És a jelenések könyvének végén visszaérkezünk Éden kertjébe, ahonnan valamikor elindult a nagy küzdelem, és János látja prófétai lámpásán keresztül, hogy az emberiség maradéka, a hűségesek, akik készek és képesek voltak a megtisztulásra, visszajutnak az Éden kertjébe, oda, ahová ős szüleink tartoztak, ahonnan kilettek űzetve. Aki győz, örökségül nyer minden. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem, ahogy mondja a 21. fejezet 7. verse. És a lélek és a menyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjóhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. És ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Amen. Bizony jövel Urunk Jézus. Ami Urunk Jézus kegyelme, legyen mindnyájatokkal ti veletek az Úr kegyelméből. Amen. Szeretném még egyszer megköszönni mindazoknak a megkülönböztetett figyelmét, akik alkalomról alkalomra végigkísérték a jelenések könyvének magyarázatát, akik a médián keresztül, a TV képernyőjén keresztül minket választottak. Nem szeretem a nagy szavakat. Nem akarok olyan dolgokat mondani, hogy talán, még ilyen nem is volt, hogy 60 előadást, vagy megközelítőleg 60 előadást hallhatunk a jelenések könyvéről. Nem a számok sokasága vagy nagysága, hanem a lelkünkben történt változás az, ami mérhető. Isten áldja önöket! Vigyázzanak magukra, viszont látásra.
1: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

bátorító üzenetek hűségeseknek. Alapvető emberi igényünk, hogy képmutatás nélkül szeressenek bennünket, és hűségesek legyenek hozzánk, akikkel kapcsolatba kerülünk. Olyan jó az, ha valaki őszintén ragaszkodik és bízik bennünk. Sajnos egyre kevesebb az olyan emberi kapcsolat, amely a hűségen és a szereteten alapszik. A hűség az önzetlen szeretet próbája, ami teljes elkötelezettséget, hitet, bizalmat, áldozatot kíván. Enélkül nem létezhet egyetlen emberi közösség sem. Bölcs Salamon szerint a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert azt kitalálhat. Ezért tanácsa ma is időszerű. A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kössed azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. De mi a hűség? A következőképpen fogalmazhatnánk meg. Felelősségteljes, lankadatlan kitartás és ragaszkodás egy személy vagy közösség mellett. Valamint álhatatosság a kitűzött célokhoz és eszmékhez. A hűséges ember feladatait becsülettel elvégzi, anélkül, hogy állandóan emlékeztetni kellene rá. Rendíthetetlenül hű társához, akkor is, ha az netalán gyógyíthatatlan beteg lesz. Jelenti azt, hogy az ember betartja fogadalmát és szavát, még ha drága árat is kell fizetnie érte. Aki szavahihető, abban megbízhatunk, mert ha megígért valamit, valóban meg is teszi.

A hűség az egyik legfontosabb jellemtulajdonság. Mindig a krízisben, a kritikus, a nehéz helyzetekben vizsgázik. Ha már senkiben sem lehet bízni, akkor összeomlik, széthullik valamennyi kapcsolat. Milyen jó tudni azt, hogy van valaki, akiben sohasem fogunk csalódni, aki hibáink, gyarlóságaink ellenére is hűséges maradt hozzánk. A Bibliában számtalan helyen olvashatunk arról, hogy szerető Istenünkre minden körülmény között számíthatunk. Bízhatunk benne, ígéretét megtartja és teljesíti. Mert ha hűtlenek vagyunk, ő még akkor is hű marad, magát meg nem tagadhatja. Mindenféle hűségnek az alapja Isten hűségében van, mert az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, hűséges szeretete és irgalma soha nem fogy el. Sőt, megújul minden reggel. Bizony, nagy a te hűséged, Uram, vallja Jeremiás próféta. A Zsoltárok könyvében is csodálatos gondolatokat találunk Isten hűségére vonatkozóan, amely szilárd, akár az ég, pajzs és páncél, mert védi a benne bízókat. Dávid a 37. Zsoltárban ezt tanácsolja. Bízzál az Úrban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. A 101. költeményében pedig arról tesz bizonyságot, hogy a mindenható Isten szemmel tartja a föld hűségeseit. Egy gyönyörű ének szerzője az Úr változhatatlan, örökké tartó hűségét így magasztalja. Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten, elhat a mélybe, s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mindörökké. A tél, a nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold, s a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen együttes karban, te vagy az irgalom, a szeretet. Eltörlöd bűnömet, békéd vesz körül, velem vagy, s lényed úgy megvidámít. Erőt adsz mára, a holnapra reményt, áldásod ontja rám bő árjait. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram, hozzám.

Ézsaiás próféta könyve 54. fejezetében szintén Isten maradandó, változhatatlan hűségét és irgalmát hirdeti felénk, ami nem függ a természeti körülményektől, vagy az emberi változékonyságtól. Mert a hegyek megszűnhetnek, elmozdulhatnak, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ez a kijelentés hatalmas biztatást, és reményt adhat mindazoknak, bátorítást, akik az Úrra bízzák magukat. Isten szeretetének tehát legtündöklőbb vonása a hűsége és az állandósága. A föld tartószlopai is kimozdulhatnak helyükből, de jóságos szeretete soha nem hagyja cserben övéit. Erős hittel kapaszkodhatunk ebbe az ígéretbe. A világban szüntelenül változik minden, de az örökké való hűsége tegnap, ma és holnap is ugyanaz marad. A félelmetes természeti erők a hegyeket és a halmokat elmozdíthatják, megszüntethetik, de semmi sem változtathatja és ingathatja meg a mindenható Isten szeretetét irántunk. Krisztus Jézusban Isten elkötelezte magát mellettünk, csak legyünk mi is hűségesek hozzá, és szeressük őt mindenek felett. Az ember önmagától nem tud igazán hűséges lenni, sem Istenhez, sem a másik emberhez. Erre egyedül az Úr lelke teszi képessé. Ezért írja Pál apostol, hogy a hűség, ami szeretetből fakad, a lélek gyümölcse. Ha Isten lelke veszi birtokba szívünket és életünket, akkor megteremjük ezt a gyümölcsöt. De a jutalom sem marad el. Mindent, amit Istentől kaptunk, rendeltetésszerűen használjuk. Az időnket, a testünket, a képességeinket, egy szóval valamennyit. Szerető Istenünk először a kis dolgokban méri le hűségünket. Ez az egyik legbiztosabb jelenpróba. És ha megbízhatónak bizonyultunk, akkor nagyobb feladatot kapunk tőle. Sajnos sokszor a kicsiny dolgoknak nem tulajdonítunk jelentőséget. Pedig az életben nagyon sok minden múlik ezen. Jézus kijelentése szerint, aki a kevesen hű, az a sokon is hű. És aki a kevesen hamis, az a sokon is hamis. Az Úr felszólít igéjében, amint a Jelenések könyvében olvashatjuk bátorító ígéretét. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Ezért a koronáért pedig érdemes küzdeni.

talán beszélhetnénk arról is, hogy melyek a hűség alkotó elemei. A legfontosabb a megbízhatóság. Ha valaki megbízható, akkor lehet rá számítani. Tegyük fel magunknak a kérdést, hagytunk-e cserben valakit mostanában? Milyen érzés volt? Mit árul el az ember jelleméről, ha hiányzik belőle ez a nemes tulajdonság? A másik alkotó elem a becsületesség. A becsületes ember nem hajlandó lopni, csalni, hazudni, nem lehet megvesztegetni. A becsületesség az erős jellem egyik építőköve, ezért életünk minden napján e szerint kell eljárnunk. Aki becsületes, az tisztességes is. Ha valaki tisztességes, akkor annak vannak erkölcsi értékei, amelyek szerint él. Mások hitét és értékeit is tiszteletben tartja. A megbízható, a becsületes és tisztességes ember hűsége ragaszkodásban nyilvánul meg. Ami azt jelenti, hogy a nehézségek idején is támogatja, kitart a másik mellett. Gondoljuk át a felsorolt tulajdonságokat, és vizsgáljuk meg magunkat, milyen mértékben sikerül a hétköznapokban a hűség erényeinek megfelelnünk. Vajon melyik jellemvonásban kellene még erősödnünk? Mind kellene változtatnunk? Megéri-e hűségesnek lenni? Jogos a kérdés, de azért erre a kérdésre csak egy újabban lehet válaszolni. Mi a fontos? A pillanatnyi érdek, vagy az örökké való érték? Percemberkeként akarom-e élni az életet, vagy hajlandó vagyok messzebb is látni, és a legfőbb értéknek tekintem azt, hogy a jellem kincseit gyűjtsem. És ehhez olyan áron is ragaszkodom-e, ha az pillanatnyilag szenvedést, megvetést, gúnyt, anyagi veszteséget jelent. Nem az lesz a kérdés tehát számunkra, vajon hűséges-e Isten. Hiszen tudjuk és tapasztaljuk, hogy Isten hűségesen megtartja minden ígéretét. A döntő kérdés az, vajon mi hűségesek vagyunk-e hozzá, és megbízhatóak vagyunk-e a mindennapokban. Merre tart ma a lelki életünk? Naponként odaszánjuk-e magunkat Istennek, vagy apránként szép lassan, egyre jobban alkalmazkodunk, hozzáidomulunk a világhoz, és átvesszük a szokásait? Mit árul el válaszunk magunkról és arról, hogy milyen a kapcsolatunk az Úrral? Ezekre a kérdésekre mindannyiunknak egyénileg kell megfelelnünk. S miközben a válaszokon gondolkodunk, ne feledkezzünk meg arról sem, ami a legfontosabb az életben. Hogy az emberi kapcsolatainkban a különböző élethelyzetekben való viselkedésünk, a jellemünk határozza meg örök sorsunkat. Aki ezt komolyan gondolja és mondja, az, ha majd egyszer megérkezik oda az Úristen színe elé, tőle magától fogja hallani. Jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És ott az a bizonyos győzelmi koszorú, minden méltatlanságunk ellenére is a miénk lesz. De csak akkor, ha mindvégig hűségesek maradunk. Isten segítsen ehhez mindnyájunkat.

Viva Musica. Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Thomas Tallis motettáiból készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott Thomas Thalis motetták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Példabeszédek könyve 16. fejezetének 32. versében olvashatjuk. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Az Újszövetségi igét a Jelenések könyve 14. fejezetének 12. verséből olvasom. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét. Életemben egyszer kaptam beírást az iskolában. Középiskola, 4. osztály, péntek 9. óra. Mindez nem így egy héttel az iskola kezdés után történt, hanem tavasszal. Szép idő volt, tavasz, kikelet, lassan közeledő tanév vége, és a várható érettségi ködén keresztül felsejlő nyár. Mindeközben a már megfáradt pedagógus, a táblától meg sem fordulva, végtelen unalommal adta közre a tananyagot. Osztálytársai meközben háborítatlanul krétacsatát vívtak, hátulról engem is direkt, avagy véletlenül eltalálva. Tűrtem. Egészen addig, míg a hátamon nem csattant egy karé zsíros kenyér. Azt már nem tűrtem. Helyemről felkelve elégtételt vettem a vélt elkövetőn. Az eredmény életem első és egyetlen szaktanári figyelmeztetése lett. Igen, elmondjuk, hogy az ember nem veszítheti el a türelmét. Rizikós helyzetekben, vélt vagy valós sértettségünkben, kritikus pillanatokban sem. Aztán mégis. Van, ami már nem megy. És ilyenkor is csak Jézushoz mehetünk. Ahhoz a Jézushoz, akit elárultak, leköptek, megvertek, végül kínhalállal lehelte ki lelkét az embervilágunkban. Jézus tud erőt adni az igazságtalanságban, a bántásban, a megaláztatásban. Tőle tudunk türelmet tanulni, amikor nekünk már nem megy. Jézus nem idea, nem eszme, hanem példakép. Nap mint nap próbálnunk kell ebben is a nyomdokában járni. Imádkozzunk. Uram Jézus, segíts, amikor nekem már nem megy. Erőm elfogy, hitem kevés, türelmem szertefoszlik. Állj mellém, és mutasd tövis koronádra, megalázott mi voltodra. Segíts szeretni azt, aki bánt. Türelmesnek lenni ahhoz, aki visszaél vele. Elhordozni azt, ami igazságtalan. És mutasd meg, hogy mindig van tovább. Légy mesterem, akit követhetek, példa, akire feltekinthetek. Amen. Az áhítatot Homoki Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Itt van szükség a szentek álhatatosságára, akik megtartják az Isten parancsait és Jézus hitét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: bejöveteled és kimeneteled. A mai ige Mózes 5. könyve, 28. fejezet, 6. vers. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimeneteledben. Gondolatok az igéről. A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is. E mai napon is rossz hírektől való félelem nélkül jöhetek majd be házamba, és jó hírt várva vonulhatok el csendességemben, hogy az Úr szavát hallhassam. Nem félek a szívem legmélyét feltáró önvizsgálattól, de attól sem, hogy a munkahelyen való viselkedésemet őszintén megvizsgáljam. Sok tennivalóm van hát önmagammal, bárcsak valóban áldás lenne házamon és belső szobámon az Úr áldása, aki ígérete szerint megadja azt. Most azonban ki kell mennem a világba, bár a szorongás bennem azt kívánja, bárcsak maradhatnék mindig házamban, és ne kellene többé kimennem a bűnös világba. Követnem kell azonban elhivatásomat, és mennem kell, hogy segítségére legyek testvéreimnek, és hasznára a hitetleneknek. Ki kell mennem, hogy védjem a hitet, és harcoljak a gonosz ellen. Ó, bárcsak áldásos lenne mai kimenetelem. Uram, engedd, hogy oda menjek, ahová vezetsz. A te megbízásodban járjak, parancsolatodat kövessem, és lelked által cselekedjem. Uram Jézus, térd be hozzám, és légy mindig velem. Légy velem, ha útra kelek, és add, hogy szívem akkor is érted lángoljon, mikor velem akarsz beszélni az úton. Szombaton lesz a mindenki születésnapja társadalmi összefogás sétája. Idén, 2026-ban harmadik alkalommal szervezik meg a mindenki születésnapja sétát Budapest szívében. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak a megmozduláshoz, köztük életvédő szervezetek, hírességek és magánszemélyek. Az évente megrendezett séta célja, hogy eljusson a széles nyilvánossághoz az életvédelmének kérdése és fontossága. Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy senki sincs egyedül válsághelyzetben, van segítség, és hogy létrejöjjön egy társadalmi párbeszéd az életvédelmével kapcsolatban. Azért indulnak el együtt, mert olyan jövőt képzelnek el, ahol minden emberi élet szépségét és méltóságát értékelik és védik. Szeretnék mozgósítani az életpárti embereket a közéletben. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Az időjárásról. Változékony, nyárias idő. Pénteken felhős idő valószínű, több napsütéssel, néhol esővel. Északias lesz a szél, és 20-26 fok a hőmérséklet. Szombaton változóan felhős idő lesz, napsütéssel. Itt-ott eshet eső. Marad az északi szél, és a 20-26 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Az Acorn egy angliai alapítvány, amely Magyarországon és a környező országok magyar lakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a gyülekezetek bibliaközpontú ifjúsági szolgálatának támogatása, elsősorban ifjúsági vezetőik képzésével. Mai vendégünk Andy Outridge, aki magyar feleségével Zsófival hozta létre az alapítványt. Andy elmondja interjúnkban, hogyan vált szomorú tinédzserből missziós szemléletű anglikán lelkésszé, miért várta nagyon gyermekeik kamaszkorát, és bepillantást ad a Szentírásra vonatkozó értsd jól, tanítsd jól jelmondatuk hátterébe. Tartsanak ma is velünk!

0: Mai vendégünk Andy Oatridge lesz, aki az Aecon Brit Missziós Alapítvány egyik alapítója, feleségével együtt itt Magyarországon. Hogyan vezetett ide az utad?
1: Én 2001-ben itt éltem egy évre, és önkéntesként szolgáltam a Szentírás Szövetséggel, és azért, mert 3 éve már, amikor diák voltam, akkor ide jöttem nyáron segíteni nekik, szervezni az angol nyelvű gyerektábort. Az, hogy miért maradtam, én 2 dolgot kértem az úrtól, az egyik az volt, hogy vezess engem egy ilyen gyülekezethez, ami közel, ahol lakom, és ahol a lelkész beszél angolul. És Budaörsön ott laktam, Klucsikné Verenénével, és ő egy evangelikus gyülekezetbe járt. És a kedves ottani lelkész, a barátom Endre Figéza kérte egy bizonyos fiatal egyetemista lánytól, a Zsófi, hogy fordítson az angol misszionárisoknak, és Zsófi lett a feleségem, és akkor igazából emiatt maradtam.
0: Ez az alapítvány azzal foglalkozik többek között, hogy képezzen ifi vezetőket Biblia központú tanításra. Miért alakult így az életedben, hogy az ifjúság felé fordultál?
1: Amikor tini voltam, akkor ez egy nehéz időszak volt, és én megtértem 19 évesen, és onnantól kezdve égett a szívem a fiataloknak. És lehet, hogy azért, mert nehéz volt nekem. A örömteli dolog nekem, amikor tudok velük foglalkozni, és most képezni több ember, és jól tudnak használni az óriási nagy lehetőséget.
0: A szlogenetek, hogy értsd jól és tanítsd jól. Több helyen ezt olvastam a honlapotokon. Viszont visszatérnék most a te történetedhez, hogy neked ki magyarázta úgy akkor a Bibliát, vagy Isten dolgait, hogy megértetted?
1: Én egy keresztény, szeretteli családban nőttem fel. Mindig jártam templomba, és jó volt a közösség a gyülekezetünkben. Azt mondanám, hogy ha nézted engem kívülről, akkor a legtöbb ember azt mondta, hogy Andy egy jó srác, kicsit focista, jó tanul, van barátai, de nem látta, hogy belül szomorú voltam.
0: Miért voltál szomorú? Most már tudod, vagy érted ezt?
1: 2 életem volt. És akkor az egyik életem az volt, hogy jártam templomba, de a legtöbb ember suliban nem tudta, hogy jártam. És főleg az volt a legrosszabb, amikor megkérdeztek tőlem, hogy nem akarsz valamit csinálni péntek este. De péntek este én jártam egy ifire. Csak nem akartam arról beszélni, mert az nem volt a menő dolog. Az egyik lábam a világban volt, a másik lába mondjuk egy gyülekezetben. Volt pár időszak, amikor gondoltam, mint elég sok tini, hogy öngyilkos legyen. De én tudom, hogy akkor a halál után az nem a vége. És igazából nem féltem a haláltól, hanem inkább féltem, hogy a halál után tanítás miatt, akkor tudtam, hogy fogok találkozni Istennel, Jézussal, és az, hogy lehet, hogy kívülről egy jó ember voltam, én tudtam, hogy belülről abszolút nem. És amikor befejeztem a sulit, én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, miért létezek, és akkor csináltam egy ilyen úgynevezett gap year.
0: Tehát egy évet kihagytál a következő tanulmányok előtt, ugye erre
1: célzom? Igen, igen. Dolgoztam 1/2 évet, és aztán 1/2 évet utaztam. És az egyik utazás, a barátommal együtt mentünk Spanyolországra. Az ő szülei egy ilyen keresztény misszióban dolgozott, és ők foglalkoztak drogfüggő emberekkel. És akkor körbe mentünk az egész országban, és a nagyvárosokban, akkor ott szálltunk le, ahol van ez ilyen drogprevenciós szállás. Ami soha nem fogunk felejteni, hogy ott a szobában voltak emberek, ki ilyen sárga színű volt a bőre, mert máj rákos lett. Tiszta, örömteli volt az az ember. És én, mint egy 18 éves fiatal ember, én nem tudtam, hogy az, honnan jött ez az a remény, az öröm, amikor szörnyű volt az élete. Jártunk vasárnap az Isten tiszteletre, és természetesen hallottunk sok bizonyságtétele tőlük. Ez az utazás után én tudtam, hogy ez az egyetlen remény nekem is. És később a bátyám Kanadában tanult, és akkor én mentem utazni, és kicsit meglátogatni őt, és ő már megtért 1 évvel ezelőtt. Soha nem volt időm, vagy nem voltam elég bártól, hogy megkérdezem tőle, hogy de mit történt veled. És akkor, amikor utaztunk, akkor Kanadában, és aztán Amerikában is. Emlékszem, egy este már kérdeztem, hogy nézd, légy szíves, csak mondjad nekem, hogy mit jelent követni Jézus. És megmagyarázta az evangéliumot, ami szerintem biztos százszor hallottam, hogy tényleg Isten szeret minket, tényleg van egy problémát, Jézus bejött a világba, hogy megmentsen minket, feladta az élete helyettünk, és miattunk, és miattam. A bátyám akart egy gyülekezetbe járni este, és kérdezte tőlem, hogy te is akarsz jönni? Mondtam, hogy nem, de félek, mert New York az elég félelmetes város, és akkor mentem vele, és nagyon hosszú volt a prédikáció, és azután az a prédikátor kezdett beszélni, hogy most van egy lehetőség, ha valaki akar átadni az életet, és én gondoltam, hogy jaj, ne, akkor az még hosszabb lesz. És 10 perc múlva én is ott voltam, és imádkoztam, és tényleg Isten hozott egy annyira nagy szabadulást. És amikor kijöttem, akkor átmentünk egy zebrán, és egy gyors, sárga taxi jött, és majdnem volt egy baleset. Ott álltam pont az utcának a középen, és én csak kezdtem nevetni, mert én most éreztem, hogy majdnem meghaltam, és nem féltem. Én tudtam, hogy ha most meghalnám, akkor nincs semmi probléma. Én is Isten között, mert megbocsátott engem, minden bűneim már meg volt fizetve. És az a szabadulás, amit tényleg éreztem, én láttam, hogy wow, valami történt.

0: Miért tartott ennyi ideig, szerinted, mire el tudtad fogadni, hogy Jézus érted, meghalt?
1: Én azt mondanám, hogy nálunk minden gyülekezetnél van jó dolgok, és nem annyira jó dolgot.
0: Várjál, a nálunkat most hogy érted, hol? Itt Magyarországon?
1: Ja, vagy? Bocsánat, igen. Én Warringtonban születtem, és Warrington az Liverpool és Manchester között, északi Angliában, és ott jártunk a gyülekezetünkbe, és egy dolog, ami nagyon jó volt, hogy tiszta volt a tanítás, hogy egy keresztény az nem egy ember, aki jár templomba. Egy keresztény az nem egy ember, aki néha imádkozik, mert azt csináltam. Egy keresztény nem egy ember, aki ifibe jár. Egy keresztény ember az, aki teljesen föladta az életét Istennek, és kezd követni Jézust. És szerintem, mint egy tini, én őszintén mondom, én nem akartam követni Jézust. Miért? Mert én, mint Andy Oatridge, én akartam a saját Istenem lenni. Nem akartam követni Jézus, mint Úr és megváltó. És a mi gyülekezetünkben volt egy ilyen kis ébredés, mondjuk az ifi között, és lassan csak látom, hogy az emberek megtért 3 éven keresztül, és látom, hogy nem volt rosszabb az életük, hanem pont 10-szer jobb volt. Ez nem azt jelenti, hogy az könnyű egy tininek követni Jézus a mai világban, de a szabadulás, az öröm, ami jön, ez vonzó volt. Hát lehet, hogy kicsit makacs voltam, hogy nem akartam átadni az életemet.
0: Mondtad, hogy lelkesen és tűzzel vágtál bele ebbe az ifjúság felé való szolgálatba, illetve ebben munkálkodsz több mint 20 éve már itt Magyarországon is. Milyen eszközöket érzel a kezedben, vagy hogyan teszed ezt ugyanúgy Istenbe való hittel?
1: Kezdtünk először a táborokkal, és akkor kezdtünk szervezni angol nyelvű tini táborokat magyar gyülekezettel együtt, és akkor hoztunk csapatok Angliából. Sok magyar barátom és lelkész mindig azt mondta, hogy ti angolok, ti annyira őrültek vagytok, hogy mit csináltok egy táborban, de emellett is annyira komoly a hit nektek, jól tudnak ilyen vidám módon, de komolyan is átadni az üzenetet, hogy mi az evangélium. És szerintem a lelkesedés onnan is jött, szerintem az Istentől abszolút, de amikor ott vagy, és te látod, hogy a tinik jól éreznek magukat egy táborban. Ez nem az evangélium, de ez adja egy nagyobb lehetőséget arra, hogy jobban tudnak figyelni, amikor az evangéliumáról beszélünk. És ez volt egy nagy lelkesedés számomra. És a másik dolog az, hogy igazából 2 világunk hoztunk össze. A Zsófi világa, az magyar világ, és az én világom Angliából. És akkor hoztam a barátaimat, a családtagom, és akkor dolgoztunk sok jó gyülekezettel itt Magyarországon. És annyira jó volt látni az egység az evangéliumban, amikor különböző országból, különböző felekezetből is jöttünk össze, de volt egy központ, a Biblia, a Szentírás, az evangélium, a Jézus Krisztus és a misszió, és mindig tetszett nekem, amikor az angolok jöttek ide, és láttak, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és milyen jó itt élni. És az első 10 év akkor mi nem itt éltünk, hanem Angliában, de minden nyáron és télen is szerveztünk nyári táborokat, és téli táborokat is.
0: Hogyan alakította Isten a terveiteket a missziótokban? Mi a fő csapás irány most?
1: Mi áttettünk az egész munkát itt Magyarországra, és nekünk van most 2 célunk, még tovább megy a táborok, de én azt mondanám, hogy a fő célunk az most, hogy képezünk ifjúsági lelkészeket, vezetőket. Mert látunk, hogy vannak elég sok ifjúsági vezetők, aki nagyon szereti az Urat, nagyon szereti a fiatalokat, nagyon szereti a Bibliát. De az, hogy hogyan kell tanítani a Bibliát, hogyan kell megérteni a Bibliát, nincs, vagy főleg 15 évvel ezelőtt nem volt ilyen képzés. És akkor létrehoztunk egy Ékon bibliai képzés, érts jól, taníts jól, és az a lényeg, hogy hogyan lehet még jobban érteni a Bibliát, hogyan lehet még jobban tanítani a Bibliát. Mert vannak a lelkészek, általában, remélem, ők jól érteni a Bibliát. De inkább nekik az a fontos, hogy hogyan lehet megérteni a fiatalokat, hogyan lehet átadni az üzenetet egy ilyen módban, ami hűséges a Szentíráshoz, de értető és releváns, aktuális. Másik csapat az, hogy vannak egy lelkes ifi vezető, lehet, hogy 19 éves, 21 éves, ő érti a fiatalokat, de nem annyira érti a Bibliát. Mi egy képzésben alatt szeretnék képezni mind a kettő csoport. A képzésünk az nagyon gyakorlatias, veszünk egy igerészt, és az első fél időben, mondjuk délelőtt, akkor feldolgozunk az igeszakaszt, mi az eredeti üzenet, és délután pedig hogyan lehet ezt tanítani. És remélem, hogy emiatt sokkal, de sokkal jobb a tanítás, mert egy ifiben természetesen kell, hogy legyen a jó közösség, kell, hogy legyen a jó magyar konyha, kaja, kell, hogy legyen egy jó hangulat, zene, játék, de igazából, ha valaki fog változni az élet, akkor még jobban kell érteni, hogy ő kicsoda, és ehhez kell jobban érteni, hogy Isten maga kicsoda, és mi az Isten terve, és mit szól a sok nehéz kérdés, ami forog a levegőben, és szerintem emiatt a tanítás az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb rész egy ifiben.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Andy Oatridge, anglikán lelkész, misszióvezető. Fontos, hogy elhangzik az, hogy a fiatalokkal nem elsősorban úgy jó foglalkozni keresztényként, hogy őket csupán a közösségbe vonjuk, hanem eléjük tárni az életbeszédét. Hogy jut el viszont oda egy ifibe, szerinted ma egy fiatal, hogyha a világból jön, ha nincs egy keresztény nagyszülő, család?
1: Több ifiben dolgoztam, szolgáltam itt Magyarországon és Angliában is. Kell egy cél, hogy miért találkozunk. Én abban vagyok a hívő, hogy elsősorban az ifi az azok az gyerekeknek, aki jár a templomba. De nem csak ők. És akkor hogyan lehet létrehozni egy ifi, ami az könnyű nekik meghívni a saját barátait. Néha az első lépés az, hogy mellette van egy másik program is, az egy gyülekezetünkben volt kedeste egy foci, és szombat este havi kétszer egy ifi. Én szeretek focizni, és akkor az volt jó, hogy meg lehet hívni a srácok a focira, és megismerni, és aztán mondani, hogy na, tényleg, akkor szombat este nem tudom, mit csinálsz, de van egy ifi, gyere, van beszélgetés, van pizza, és mindig azt mondtam, hogy beszéljünk a témáról. Az identitásunk, vagy hova megyünk, vagy mit történik, amikor meghalunk, vagy a szenvedés, a remény, a szeretet, és mindig azt mondjuk, hogy természetesen gyülekezeti ifi vagyunk, és akkor meg fogunk nézni, hogy a Biblia mit mond. De az is, hogy mi nagyon kíváncsi vagyunk a te véleményedről is, és amikor jönnek az új emberek, akkor nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve akkor látszik, hogy ez egy szeretetteli elfogadó közösség, ahol lehet jönni, ahogyan te vagy. És ez tényleg örömteli volt, amikor látom, hogy egy ember jött nyelv miatt, és akkor pénteken hazament egy teljesen más világ szemszöggel, máshogyan látja a világ. Vagy legalább látja, hogy Isten nem egy unalmas Isten, aki állandóan azt mondja, hogy nem. És természetesen látunk emberek, aki jött, és megtértek.
0: Milyen módon zajlik ez a Biblia tanulmányozás? Vannak ennek ilyen keretek között felvázolható lépései, amilyen

0: nem, nincs számítógép, nem lehet használni a bold, az a félkövér. Nem lehet aláhúzni, más szín nem lehet, és akkor csak amikor többször szól egy szó, akkor általában azt jelenti, hogy ez fontos. A másik eszköz például az, hogy mi a műfaj. Amikor kinyitjunk például egy evangélium, akkor az más, mint egy ószövetségi történelemi könyv, más, mint egy zsoltár, teljesen más kell megérteni azt a szöveget. És állandóan az a kérdés, hogy mi volt az eredeti üzenet. És akkor, ha valaki jön a képzésünkre, akkor nagyjából az első óra, akkor arról a könyvről tanulunk, tanulunk az eszközöket, és aztán lesz egy igerész, és akkor van most három kérdésünk, hogy amikor olvasunk, mi az, ami király a szövegben, mi az, ami tényleg gyönyörű. Mert én azt hiszem, hogy minden rész a Bibliában lehet látni valamit, ami sugárzik, hogy milyen az Isten. Ez a király, a másik az a kulcsszavak, és aztán a harmadik az, milyen kérdéseink vannak. És akkor miért használta Márk például ezt a szót itt? Az a 3K, és azután jön a kérdés, hogy de oké, mi volt az eredeti üzenet? És azt jelenti, hogy mondjuk Márk, amikor érte egy részt az ő evangéliumában, hogy ő mit akart átadni. Mert Isten ihletett Márkot, hogy ő ezekkel a szavakkal fog leírni pontosan, amit akar. És akkor az nem elsősorban a kérdés, hogy az mit jelent nekem, hanem elsősorban az, hogy az mit jelentett abban az időben. De az nem mit jelent nekem, hanem az mit jelent minden hívő az egész világban a múlt 2000 évben. A következő rész, hogy mi az, amit szeretnék, hogy a fiatalok tudnak abból az ige szakaszból. És én egy hívő vagyok, mint lelkész és mint ifjúsági vezető, hogy egy pont az elég. Ha az jól van illusztrálva, és az alkalmazás, hogy az oké, de ez mit jelent nekem csütörtök délelőtt, amikor visszamegyek iskolába, ez tényleg fontos. Amikor van ez a pont, amit te szeretnél tanítani, akkor nagyon fontos, hogy te tudsz tanítani, és bizonyítani, hogy az tényleg így van, a szöveg alapján. Sajnos én azt látom többször, hogy a lelkészek és az ifjúsági vezetőket gyakran kezdenek felolvasni a Bibliát, és aztán az, mint a bezárnak a Bibliát, és aztán mond, amit akarnak. És általában a jó teológiái miatt, akkor ez igaz, amit mond, és mi azt szeretnénk, hogy azért hiszünk valamit, mert mi látunk a Bibliában, hogy tényleg így van. És akkor a képzésünkben van ez egy rész, hogy oké, de hogyan lehet kezdeni a tanítást? Adni kell neki egy oka azért, hogy miért lesz fontos most figyelni. És nem tudom, hogy hányszor mondom, hogy srácok, a következő 20 percben, ha tényleg figyelsz, lehet, hogy az változni fog az egész életed. Mert múlt héten, amikor készültem, ez egy óriási változás volt az én életemben, amikor látom valamit a Bibliában, na, megnézzünk. És hogyan lehet befejezni egy tanítást, hogy az emberek fog emlékezni, hogy az miről van szó? A Napalinkban van elég sok furcsa tárgy. És akkor például van egy kő. Nekem az a kő az nagyon fontos, mert ez a kő, én tudom pontosan honnan szedtem, amikor Zsófival voltam, egyszer, amikor nyaraltunk. Ez segít nekem visszaemlékezni az egész nyaralásra. És egy példa az, amikor tanítottam a húsvétkor a Jézus haláláról, akkor megvettem 30 darab 25 centis vastag szöget, és adtam mindenkinek egy szöget. És nem mondtam semmit, csak adtam. És természetesen szerintem a tanításnak a vége, akkor az világos volt, hogy tényleg Jézus meghalt értünk, és szenvedett. És csak az, hogy fogta egy vas szög a kezében, miközben hallotta, hogy mit történt, ez egy műemlék volt. És mondtam, hogy vigyél haza. És én tudom, hogy pár ember már ott van a szobában, és az segít nekik emlékezni.
1: Te anglikán pap vagy. Ez mennyire indított el téged ebbe a teológiai irányba, mert ugye nem minden ifjú vezető, lelkész vagy pap.
0: Mint egy ilyen misszió vezető, mint egy ember, aki más országból jött, én nagyon örülök, hogy végeztem az egész teológiát, és lelkészként jöttem ide. A gyülekezet az Isten nagy terve, és emiatt minden ifjúsági munka, ahol lehet, szerintem az ott kell, hogy legyen egy helyi gyülekezetnél. És lehet, hogy azért, hogy lelkész vagyok, és látom, hogy az mit jelent, milyen

0: gyönyörűséges ez, vezetni egy gyülekezet akkor is, amikor nehéz, az segített nekem látni, hogy hogyan kell vezetni a missziót a fiatalok között, de a legfontosabb dolog az alázat, az, hogy valaki tényleg ismeri az Urat, az, hogy valaki tényleg követ Isten, és kér a segítséget, szerintem ez fontosabb, mint valaki végzett bármilyen képzés. De természetesen én egy képzés drukkoló vagyok, és ha valaki az egész életet akar szánni, szolgálni Isten, akkor én mindig mondanám, hogy miért nem tanulsz a rendes teológiát valahol.
1: Hogy látod a szülők szerepét abban, hogy a tinédzser gyerekeiket jól tudják vezetgetni, bevezetni az élet dolgaiba, illetve Isten felé is terelni?
0: Ez egy kulcs kérdés, gondolat számomra, és én azt mondanám egy mondatban, hogy a szülőknek a szerepe 10-szer fontosabb, mint a legjobb ifi vezető. A legideálisabb helyzet az, amikor vannak hívő szülők, akinek van egy nagyon jó kapcsolat a saját gyerekeivel, és mi is azt tanítjuk, hogy az ifi vezetőnek a munkája az támogatni a szülőknek a munkát. Mert ha mi tudnánk csak picit javítani a helyzet otthon, a kapcsolat a szülők és a tini között főleg, akkor más lenne a világ. És ez mindig szomorú nekem, amikor hallom, hogy emlékszem, amikor kicsi volt a gyerekek, sok ember azt mondja, á, de jó és szép most, de amikor tinik lesznek, akkor nem lesz annyira jó, az borzasztó lesz. És én mindig azt mondtam, hogy alig várom. És nem kell annyira félnünk, de megint tanulnunk kell, hogy miért nehéz sok embernek kommunikálni egy tininek. Legtöbbször azért, mert mi nem értjük egymásnak. És a másik probléma az, hogy állandóan próbálok kontrollálni a gyerekeinket. És én azt hiszem, bibliai szempontból nincs tini, mert Isten úgy teremtett minket, hogy mi babák vagyunk, aztán gyerekek, és aztán felnőttek. Akkor egy 14 éves ember, 15 éves, akkor ha nem gyerek, akkor ez egy fiatal felnőtt. Az sokat segít, mert az máshogyan kell kezelnünk. Szálljunk energiát, hogy még jobban megy a kapcsolatunk a saját gyerekeinkkel.
1: Milyen igét hoznál ide elénk, vagy a hallgatók szívére mit helyeznél?
0: Van rengeteg, de az egyik, amikor megtértem, a római levélben az 5. fejezet is az első vers, Pál azt írja, mivel tehát megigazoltunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez csak mutatja, hogy mit éreztem, amikor majdnem meghaltam, ott volt a békesség. És miért van békesség most Istennel? Az Jézus Krisztus munkája miatt. Ha most van békesség, akkor az azt jelenti, hogy fontos volt, hogy Jézus meghalt, és akkor volt egy probléma, de Jézus megoldotta ezt. És akkor ő azt mondja az egész világnak, hogy nézd, gyere hozzám, én szeretnék, hogy tényleg lenne neked egy élő kapcsolat az élő Istennel, mert emiatt teremtettem titeket. És ameddig nem lesz egy jó kapcsolat én velem, akkor ne csodálkozz, ha tényleg nehezen megy az életed. És szerintem a képzés miatt lehet, hogy az a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetben az egy híres, jól ismert vers, mert azt mondja, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb, mint minden kételű kardnál, és tovább megy, de csak az első, mert Isten igéje élő és ható. Mindig azt mondom a fiataloknak is, magamnak is, amikor kinyissünk ezt a úgynevezett régi könyv, akkor én tényleg azt hiszem, hogy Isten szól, és lehet megismerni Istent is, az ő terve, lehet tudni, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, miért vagyunk ilyen, ki az Isten, lehet tudni, hogy hogyan élünk, és azért nagyon szeretem ezt a könyvet, és ha még több ember tud még jobban érteni, és még jobban tanítani, főleg a fiataloknak, akkor örülnék még jobban.
1: Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége Andy Oatridge, anglikán lelkész, ifisként érkezett Angliából magyarországi keresztény angol táborok szolgálójaként. Ezt követően pedig egyre több szál kötötte őt hazánkhoz. Magyar feleségével alapították meg az Acorn missziós alapítványt, amely 2 évtizede foglalkozik ifjúsági táborok szervezésével magyar és angol gyülekezetek közös szolgálataként. Jelenleg fő tevékenységük ifjúsági vezetők Biblia központú szolgálatra való képzése. Szeretettel ajánljuk az Acorn bibliai képzést és az Acorn táborokat. Az alapítvány honlapja acorn.hu. betűzve acorn.hu. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ és Rádió Misszió honlapján a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt, illetve megosztjuk podcastként a Spotify-on Lélekhangoló csatornánkon. A műsorral kapcsolatban érdeklődhetnek nálunk a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Szeretettel üdvözlöm kedves hallgatóinkat a Testi-Lelki Jólétünk című műsornak a házigazdáját Gábel Beát hallják, és a mai műsor nekem azért speciális, mert alapvetően a rádió ugye hanghullámokon keresztül közvetít üzenetet, de ma egy kicsit a fényhullámokkal is fogunk foglalkozni, és a mai nagyon kedves vendégem dr. Ungvári Lilla, szemorvos, viszont szerintem annál sokkal több. Tehát ahogy én utána olvasgattam, hogy podcasteket csinál, könyvet ír, sőt volt egy konferencia, ahol el is kérték, hogy ott is előadott. Úgyhogy ez egy sokkal több és nagyobb terület, mint mondjuk a csak idézőjelben, ezt is idézőjelben téve szemorvos. Ezt jól látom egyébként, hogy tágabb ez a terület?
1: Tulajdonképpen igen, bár én szeretem magamat szemészként definiálni, mert a szemészetben sok minden beleférhetne. Tehát én ugye valóban foglalkozom így a szem, a lélek, a gondolkodás, az elme, és csomó az életmódunk, egy csomó más kapcsolattal is, ami így hozzátartozik a látáshoz. És ami nagyon érdekes, hogy ez szerintem csak mostanában ennyire, hogy mondjam, különleges, ha ezt annak nevezzük, mert amikor ilyen idősebb emberekkel beszélgettem, akkor mesélték, hogy régen miket mondtak nekik a szemészek. És régen, ami azt jelenti, hogy mondjuk 40-50 évvel ezelőtt legalább, akkor voltak olyanok, hogy például Debrecenben nyári táborokat szerveztek kancsa gyerekeknek, és minden nap diafilmeket néztek, meg meséltek, meg nem tudom, miket csináltak pontosan. Tehát, hogy azon kívül, hogy szemüveg, műtét, szemcsepp, lézerek, stb., nagyon sok minden mást is használtak valószínűleg a régi szemészek, hiszen akkor még nem volt ennyi technika. Tehát sokkal inkább a funkciót próbálták ugye ők is javítani, és én is tulajdonképpen oda mentem vissza, hogy nézzük meg, hogy mi is a látás, és hogy milyen dolgok hatnak rá. Mert nagyon sok jó szemész van Magyarországon, aki nagyon jól tud operálni, nagyon jól tud lézerezni, fel tudják hinni a szemcseppeket, de valahogy engem ez a terület érdekelt, hogy mi a kapcsolata a látásunknak azzal, hogy ki használja azt a szemet, és hogyan. És hát szerencsére vannak emberek, akiket szintén érdekel ez a dolog, és akkor ők eljönnek hozzám, és akkor erről beszélgetünk, meg nekik írom ugye a könyvet, meg a podcastet, meg sok mindent, amit csinálok.
0: Én úgy láttam egy 5 részes Csernobilról szóló filmet. És ugye ez nem egy dokumentumfilm volt, hanem egy játékfilm, és volt egy érdekes részben, hát több érdekes rész is volt, amikor, ezt nem is emlékeztem erre, hogy leküldtek bányászokat is valahogy az egész helyzetet kezelni, és az egyik politikus mondja annak a tudósnak, aki főszereplő ennek a filmnek, és ugye mindent megtett, hogy katasztrófát elkerüljék, hogy óvatosan beszéljen a bányászokkal, és csak az igazat mondja, mert így szólt a mondat, hogy a bányászok a sötétben dolgoznak, ezért mindent látnak. És annyira tetszett ez a mondat, hogy akkor ezek szerint a sötétben is tudunk látni, és akkor ez most egy kicsit ilyen asszociatív, ilyen kicsit ilyen átvitt értelmű kérdés is.
1: Ez egy érdekes megfogalmazás, mert ugye valószínűleg nem arra a látásra gondoltak, ami a konkrét fizikai hullámhosszok látása, hanem sokkal inkább az őszintesség megérzése, hogy ki hazudik nekik, és ki nem. Nem tudom, hogy így a bányászok mennyire specifikusak erre, de nagyon sokszor, hogy mondjam, ez egy ilyen nagyon, ahogy mondjam, az egyszerű emberek, de az egyszerűt itt most semmiképpen nem degradálóan használom, hanem a józanul gondolkozó emberek, akiknek nincs túlságosan teletömbe a feje mindenféle ideákkal, és néha sokkal direktebben rájönnek dolgokra, vagy sokkal, hogy mondjam, evidensebb magyarázatokat tudnak a világra adni, megtalálni, mert ha valaki például a természetet figyeli, akkor elkerülhetetlen, hogy bizonyos törvényeket, meg törvényszerűségeket észrevegyen és tiszteljen. És tulajdonképpen a látásban is vannak ilyenek, tehát hogy a látás is nagyon szorosan kapcsolódik a természethez. Ha már itt szóba került a sötét, akkor igen, a sötét nagyon fontos. A sötétben látás, az egy érdekes kérdés, hogy mit értünk ez alatt, ugye, mert a sötétnek is vannak fokozatai, és hogyha a látás részét nézzük, akkor ugye van egy olyan, amikor adaptálódik a szemünk a sötéthez, és azért egész sok mindent látunk. Tehát az ember nagyon sokat tud látni a sötétben, csak nagyon érdekes, hogy a mi világunkban alig van sötét. mert állandóan fényszennyezés van.
0: És bocsánat, hogy közbevágok, de olyan érdekes, mert tényleg én is van olyan, amikor este úgy megyek ki a mosdóba például, hogy nem kapcsolom fel a villanyt, és abszolút ki tudok találni.
1: Igen, és ez egyébként nagyon fontos lenne a látásunknak, hogy legyünk sötétben, hogy legyen igazán sötét, amikor igazán ezek a sejtek, amik erre vannak kitalálva, ezek be tudjanak aktiválódni. Mert hogyha ezeket sose használjuk, akkor szegények ott hát, nincs dolguk. Viszont ugye a kérdésnek van egy olyan oldala, hogy ami egy kicsit ilyen mélyebbre vezet. Szoktam mondani néha az embereknek, akik hozzám jönnek, én végig a látásról fogok beszélni, de elnézést, hogyha áthallások vannak, mert ugye annyira sok szó, ami a látáshoz kapcsolódik, az gyakorlatilag a gondolkodással szinonima. Tehát itt is ugye, hogy csukott szemmel látni, hát az annak sokféle jelentése lehet. És akárha azt vesszük, hogy igen, csukott szemmel tudunk elképzelni, felidézni dolgokat, akár az, hogy a fantáziánkat tudjuk használni, vagy csukott szemmel lehet, hogy tisztában tudunk érzékelni emberi szándékokat. Erre is van példa a könyvemben is írok a David Webberről, aki például leírja ezt, meg elmeséli, nem csak én, hanem a Norman Dodge könyvben is elmeséli azt, hogy amikor volt egy időszak az életében, amikor elvesztette a látását, akkor sokkal tisztábban érzékelte az emberek szándékait. És aztán visszaszerezte a látását, és ez egy kicsit így el is tűnt, amit sajnált. Mert hogy jó volt az, amikor annyira tisztán tudta, hogy most ki mit is gondol valójában.
0: Egyébként ez olyan érdekes, mert most eszembe jutott egy saját példa. A nyugati pályaudvarnál valakivel sétáltam, és ott volt egy vak férfi, aki árult lufikat, vagy valami ilyesmit. És elkezdtünk vele beszélgetni, mert az ismerősöm ismerte őt, és csak így ilyen, tehát ilyen tesznek, de most ez nem nyilván ilyen kedves tesznek szántam, így megkérdeztem tőle, hogy le tud-e engem írni, hogy nézek ki. És egy az egyben elmondta, hogy nézek ki, pedig teljesen vak volt. Mm. Tehát elmondta, hogy milyen hosszú a hajam, milyen magas vagyok, tehát tényleg teljesen eltaláltam, még a testalkatomat is, nagyon érdekes volt. És a következő kérdésem így még eszembe jutott, csak ezt szerettem volna tényleg így megerősítem, hogy nekem is volt ilyen tapasztalásom, ugye nem látó emberrel. Belehallgattam abba a beszélgetésbe, ami, ha jól emlékszem, egy izraeli hölgyel történt meg, akit Oritnak hívják, igen. És nekem hát több dolog is nagyon tetszett benne, de azt külön kihallottam a beszélgetésben, amikor arról mesélt, hogy ha az embernek fáj a talpa, akkor elmegy egy ortopéd orvoshoz. Ha fáj a gerince, ugye neki gerinc problémája volt, ha jól emlékszem, hogy a háta fájt, akkor elmegy egy mozgás vagy egy gerinc specialistához. És ez tényleg olyan érdekes megfigyelni, hogyha az ember viszont ugye a szemét fájlalja, és a szemével van problémája, akkor elmegy egy szemorvoshoz, vagy optikushoz. És én is kb. 40 éves korom óta hordok szemüveget, és bármikor mentem, az volt a válasz, hogy igen, biztos, hogy romlani fog, ez nem javítható, egyre rosszabb lesz, és akkor próbáltam így óvatosan mondani, hogy hát a lelki háttér, vagy egyéb dolgok, és mondták, hogy nem, mert hogy elfáradtak a szemidegek, meg a nem tudom micsoda, tehát, hogy akkor mondtam, hogy jó, akkor fel is adtam itt ezt a részét, hogy nem is hoztam fel további érveket. Tehát, hogy tényleg olyan érdekes volt, amit ez a hölgy Orit mesélt, hogy ez tényleg így van valahogy, hogy azért az orvosok is elismerik, hogy persze a szervezet öngyógyító képessége, de valahogy ebből a szám kimaradt.
1: Abszolút. Igen, én is valahogy ezt tapasztaltam, hogy érdekes módon néha előbb hiszik el az emberek, vagy akár az orvosok is, hogy mondjuk egy rákos, daganatos beteg meg tud gyógyulni, vagy más betegségekből az emberek meg tudnak gyógyulni, mint azt, hogy a látás meg tud javulni. És ez tényleg annyira érdekes, hogy valahogy nagyon mélyen gyökereznek bennünk ezek a hitek. De ezek hitek, tehát hogy ez nem a teljes képe a valóságnak. És pont azért írtam a könyvet, hogy összegyűjtsem benne azokat a történeteket, de szóval igyekeztem sok nagyon-nagyon különleges, nagyon érdekes történetet megosztani arról, hogy a látás igenis tud javulni, és hogy nem csak egyféleképpen. Tehát nem az van, hogy hú, akkor most így lóbálnom kell a szemem jobbra, balra, fölle, amit ugye a legtöbben látásjavítás gyakorlatként ismernek, hanem bizony az érzelmi úton keresztül, vagy a stressz csökkentésen keresztül, vagy az életmód megváltoztatásán keresztül, vagy azzal, hogy valaki más emberré válik egy nagyon intenzív, pont egy rákos beteg ugye meggyógyul, és mellesleg mellékhatásként elmúlik a dioptriája, mert annyira kicserélődik az élete, annyira megváltozik minden. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy tudjunk róla, hogy ez van. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek ezt kell csinálni, vagy bármi, csak jó tudni, hogy ilyen van, és hogy ezek lehetőségek valójában.
0: Abszolút igen, és ugye elhangzott az a szó, hogy nem lehet a teljes dolgot felülállni, vagy ez a teljes szó, és ide szeretnék kapcsolódni, mert van ez a, én nagyon szeretem egyébként ezt a szót, a holisztikus, és hogy megnéztem ennek a szónak az eredetét, és azért is kevertem most egy kicsit, mert a görög szóból ered, egy görög szóból az a neve, hogy holoszt, tehát innen, hogy holoszt ebből a szóból, és azt jelenti, hogy teljesség, ugye az egész. És én is azt tapasztalom egyébként, hogy a nyugati orvoslás sajnos az embert úgymond szervenként, vagy testrészenként nézi. És hogy valaki bemegy, és akkor, mit tudom én, magas a vérnyomás, akkor rögtön kap egy gyógyszert, ami leviszi a vérnyomását, de senki nem kérdezi, hogy most ő stresszes, van-e munkai problémája, családi problémája, stb., hanem így rögtön kap rá egy gyógyszert, és ez mindennel így van. És ezt az egészet is holisztikusan kellene nézni, de akkor hol kéne kezdeni?
1: Hát embere válogatja egyébként, szerintem ez egy oda-vissza történet, tehát hogy egyrészt nem ennyire fekete-fehér szerintem azért ez, mert sok olyan történetet hallok, amikor emberek elmennek mondjuk a szemklinikára, ami ugye az egyik csúcsa az ellátásnak, és ott mondják neki, hogy hú, hát ha ennyi évesen ez a baja van, akkor ez valószínűleg egy nagy érzelmi ok miatt van, mert ez nem szokott lenni. És akkor én ennek mindig nagyon örülök, hogy de jó, hogy ezt így már így mondják, nem csak én, aki így sok évig foglalkoztam, mondjuk szomatodrámával, meg igyekeztem mindenféléket így hozzá tanulni az alapszemészeti dolgokhoz, de szóval, hogy ez így megjelenik. És az, hogy így, mit tudom én, amit említett, hogy bemegy valaki az orvoshoz, és kap egy gyógyszer gyorsan, az azért is van, mert az emberek ezt várják el. Mennyivel egyszerűbb bekapkodni egy gyógyszert, meg föltenni egy szemüveget, mint mondjuk életmódot váltani, mint valami, akár egy dolgon is változtatni. Ez egy kétoldalú történet, mert hogyha az emberekben sokkal nagyobb igény lenne erre, akkor valószínűleg az orvosoknak erre reagálni kéne. De hát azért ez nem így van, vagy nem feltétlenül mindenkivel így van, mert ugye sokan nagyon örülnek a szemeknek, amivel nincs semmi baj, sokan nagyon örülnek a lézeres szemütétnek, azzal sincs semmi baj. Csak hogy ezek ilyen gyors megoldások, és hát, hogy mondjam, ne csodálkozunk rajta, hogyha romlik. Tehát, hogy az a tendencia, az a belső tendencia, ami elindított ezt a romlást, az nem biztos, hogy leáll attól, hogy szemeget kap valaki, vagy hogy megműti. Mert ha így lenne, akkor például az lenne a legideálisabb, hogy valaki elkezd romlani a látással, kap egy szemeget, hordja egy darabig, majd leveszi, mert meggyógyult a szeme, és jól lát. De hát nem ez van, hanem a szemüveg ez valahogy átvesz, vagy csinál velünk valamit a látásunkkal, hogy tudjuk folytatni ugyanúgy a szokásainkat, mint előtte. Hát ezért is lehet az, ezek csak ilyen teóriák, amiket mondok, csak ez egy alternatív, és szerintem elég logikusnak hangzó magyarázat arra, hogy az embereknek romlik a dioptriája. Mert ugyanazt csinálja tovább. És akkor miért ne romlana?
0: Igen, és ez tényleg érdekes, de most gondoltam bele, hogy alapvetően, hogyha az ember elmegy mondjuk egy csontkovácshoz, akkor mondjuk a csontkovács kettőt roppant rajta, és akkor tényleg valahogy visszatudja ezt a csontot rakni. Viszont a látásnál meg tényleg az van, hogy tulajdonképpen tényleg azt mondják az optikusok, hogy és még csak azt sem mondják, hogy ez ilyen, hogy meg tudják állítani a folyamatot, hanem hogy biztos, hogy rosszabb lesz. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha abszolút nem lehetne javítani ezen az egészen. És még ami nagyon érdekes volt, hogy ahogy hallgattam ezeket a beszélgetéseket, és tényleg ebbe is belegondoltam, és most is úgy, hogy rajtam sajnos, van most egy szemüveg, és tényleg érdekes egyébként, hogy az ember azért ahhoz van hozzászok, hogy van egy ilyen térlátása, ugye ezt a periférikus látásnak mondjuk. Igen. És most is gyakorlatilag tényleg én is látom, hogy a szemüvegen keresztül, ugye, hogy előre nézek. A Lencsén kereszt, lesz meg Lencsén keresztül, ott élesedik ki a világ, de hogy a szélét már annyira nem látom. Igen. És hogy valahogy tényleg ez a látásunk egy kicsit így be is szűkül valahol, olyan, mint egy kicsit introvertálódnánk is, nem így így a Lencsének a vonalában.
1: Ez annyira érdekes, mert van olyan, hogy ide jön ugye valaki hozzám, és akkor hát az elején ugye beszélgettünk, hogy mi hozta ide, és akkor elmondja, hogy például az, hogy nagyon zavarja az, hogy ő ennyire szűklátókörű.
0: Igen, ez annyira jó a magyar nyelv, annyira kifejező.
1: Igen, és akkor megint csak ugye az, ahogy a látásunkat használjuk, hogy ilyen beszűkítettem, mert valóban a szemüveg viselése, az beszűkíti a látóterünket, de ez nem csak a látóterünket szűkíti be, hanem az agyi funkciókat is, mert nem kap annyi impulzust az agyunknak egy része, amelyik a perifériával van kapcsolatban. És vannak, akik erre érzékenyek, és úgy látszik, érzik, hogy igen, őket ez beszűkíti, ez az állapot.
0: Igen, és ez olyan érdekes egyébként ez a gondolat, mert hogy alapvetően ez tényleg ilyen dupla síkon megy, nem? Tehát, hogy az, hogy felveszünk egy szemüveget, és akkor ez a térlátásunk beszűkül, ezzel tulajdonképpen a gondolatainkat is, tehát az érzékelésünket is beszűkítjük, tehát van egy úgynevezett, hogy kicsit ilyen spirituális beszűkülés is benne, meg szó szerint egy fizikai is. És akkor kettő az így egymást fel is erősíti, nem? Hogyha megnézzük hát, így két síkon ezt a dolgot.
1: Igen, lehet. Mondjuk azt picit pontosabban érdemes használni, mert ez a látótér, ez nem a térlátás, az egy másik funkciója a látásnak. Tehát, hogy ez a periférikus látás, ez a látótér, és ami ebben szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ennek a periférikus látásnak egy nagyon fontos részünkkel van kapcsolata. És ez nem az ilyen nagyon gondolkozó, nagyon racionális énünk, ami így a centrális látásban van, hanem sokkal inkább egy ilyen az érzések, az intuíciók, különböző emlékek, tehát hogy a periférián mozdulnak meg inkább ezek a fajta minőségek bennünk. És ez azért is nagyon érdekes, mert ugye sok ember nagyon fél levenni a szemegét, mert hogy akkor majd mi lesz vele, mert hogy ő abból indul ki, hogy ugye a centrális látásra hiányozni fog. Igen ám, de megkapja sokkal jobban a perifériás látását, ahonnan jöhetnek teljesen új impulzusok. Jöhetnek új ötletek, bármi érdekes véletlen, ugye, ami segít őt aztán, hogy valami más történjen vele, tehát hogy lehet, hogy új lehetőségek nyílnak meg az életében. De amíg rajta van a szemeg, addig ezt elképzelni se tudja. Mert ugye annyira egyféleképpen látja a világot, így a szemüvegen keresztül. Szóval azért mondom, hogy igazából a látásról beszélgetünk, de ebben sokkal több minden meg tud jelenni. És amikor így erről valakinek mesélek, akkor érdekes dolgok nyílhatnak meg benne ennek hatására.
0: Igen, gondolom, és nagyon érdekes, hogy bejöttem az ajtón, és rögtön láttam itt ezt a tesztet, amit ugye a szemorvosnál szoktak elvégezni, és nagyon tetszett ez a mondat is, hogy miért nem döntetik el az emberek, hogy nekik mi a jó, hogy ezt ugye a doktornő így
1: elmondta.
0: Igen. És tényleg érdekes, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elmegy egy optikushoz, szemorvoshoz, és akkor mondjuk, tehát kétségbe esik, hogy ott az alsó sorokat, meg betűket már nem látja, akkor kap úgymond egy ilyen bélyeget, hogy ő nem lát, és akkor rögtön ugye szemüveg és dioptria. És nekem tehát nagyon-nagyon tetszett ez a kérdés, és ide kapcsolódik pont az orvosnak ugye a tekintélye és a véleménye, hogy akkor valahol hipnotizálva vagyunk az orvos által. Tehát, hogy ez is egyfajta olyan szuggesztió, amit az orvos egy kicsit így belénk plantál.
1: Hát igen, mert ugye amikor elmenjünk egy orvoshoz, akkor nagyon sérülékeny állapotban vagyunk. Tehát, hogy egy ilyen nagyon befolyásolható állapotban vagyunk mentálisan, emiatt, tehát, hogy ugye félünk, ismeretlen dolgok, stb., tehát, hogy sok-sok összetevője van ennek, és valamennyi hatalma van fölöttünk az orvosnak, és ezért, amit ő mond, ezért sokkal inkább így hat ránk, és sokkal inkább szuggesszió alá kerülünk, vagy hipnotizálás alá kerülünk, csak ugye a köznyelvettől egy kicsit mást, erről egy kicsit más szokott gondolni, úgyhogy azért ilyen fura ezeket a szavakat használ, de valójában tényleg valami hasonló dolog történik. És ez ugye azért nagyon érdekes, mert ennek az a hatása, hogy aztán az meg is történik velünk. Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, évente elmegy egy vizsgálatra, újra és újra elmondják neki, hogy rossz a szeme, és még romlani fog, hát akkor lehet, hogy tényleg romlani fog.
0: De ez a gondolat te nem tőleje tulajdonképpen,
1: hát, hogy kap, hogy egy... való érzékenységünk. Tehát, hogy ez egyszerűen így bennünk van, ezek dolgoznak bennünk, ezek a mondatok. Tehát azt szoktam mondani, hogy a látásjavulásnak az első nagyon komoly lépése az, hogy elhisszük, hogy ez lehetséges.
0: És mindenre igaz.
1: Még nem könnyű, de mondom, azért igyekszem ugye a videókkal, a könyvvel, mindennel ezt így támogatni, hogy lássák, hogy hát azért ez sokaknak sikerült, hát lehet, hogy nekem is fog.
0: És azt a beszélgetést is hallottam, hogy a látás például a talppal is összefüggésben van, és nekem ez a gondolat is annyira tetszett, mert... Azon gondolkoztam, hogy tényleg az ember, amikor áll a földön a talpával, akkor tulajdonképpen érintkezésbe lép a földdel. És a föld, az pedig tényleg a gyökerek. Tehát az összes növény, a fák, a földbe kapaszkodnak, hogy ezt a szót is szoktuk használni, hogy kapaszkodunk a földbe, és a gyökereinkkel kapaszkodunk. És én abban nem hiszek, hogy régen ne lettek volna családon belül konfliktusok és problémák, és úgymond, olyan helyzetek, ahol az emberek elváltak volna, de mondjuk a gazdasági helyzet, vagy a vallásnak volt egy nagyon nagy összetartó ereje. Viszont napjainkra szerintem ugye ez már nagyon lecsökkent, és rengeteg a válás, vagy például az is egy folyamat és egy tendencia, hogy gyerekek külföldre költöznek, és valahogy a családi kötelékek, ez a családi gyökér, ez tulajdonképpen megszakad, és úgymond gyökértelenné válunk. És én nagyon kíváncsi lennék akkor arra, hogy hogyan tudunk újból gyökeret ereszteni akkor. Tulajdonképpen ezzel, hogy a gyökereinket elveszítjük, ezzel gyakorlatilag van egy csomó olyan helyzet, amit nem akarunk látni az életünkben, tehát egy válás, vagy amikor a gyereket elveszítjük, meg külföldre költözik, akkor tulajdonképpen ez is kihat a látásunkra.
1: Persze, tehát azért az, ami nehéz érzelmileg, és valahogy nem tudjuk akkor se megfogalmazni, se kimutatni, többféle okból, külső-belső okból, azok valahol minket, hogy mondjam, tehát megpróbáltatásnak tesznek ki, és erre a szervezetünk különféle módokon reagált. Az egyik az, hogy nem lettünk jól. De még a talpra visszatérve, nemrég hallottam egy nagyon-nagyon jó kis történetet a lábakról, mert erről így szoktam beszélni, de nagyon érdekes az, amikor úgy hallok egy történetet, hogy én erről nem beszéltem, csak ott valaki elkezd erről valamilyen nagyon érzékletes történetet elmondani. Itt az volt, hogy Szatmár Németibe voltam, vittem a könyvemet, és ott egy kis csoport összegyűlt, és az egyik férfi elkezdte mesélni nekem, hogy hát igen, neki is elkezdett romlani a látása, és akkor így olvasgatott róla könyveket, hogy milyen fontos, hogy itt a testünk elején, meg hátulján, hogy így az energiák hogyan áramlanak, hogy milyen a testtartásunk, akkor elkezdett foglalkozni a testtartással. És aztán rájött, hogy milyen nagyon befolyásolja a testtartásunkat az, hogy hogyan állunk a földön. És rájött, hogy ő amikor áll, akkor a nagylábújával például nem áll eléggé jól a földön. És elkezdett másképp állni. Elkezdte jobban használni mondjuk a nagylábúját, és valahogy másképp állította be magát. Ettől az egész testtartása fölfelé ugye megváltozott, és elkezdett a látása jobb lenni. Aztán. És akkor így mondtam magam, hogy ó, ez minden remek történet. Mert hogy igen, ez tényleg milyen fontos, hogy állunk a lábunkon, hogy minden értelemben, a fizikai értelemben.
0: Hogy megállunk-e a lábunkon, igen, hogy állunk a lábunkon, megállunk-e a lábunkon.
1: Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kis történet volt erről.
0: Ezek valóban nagyon szép és építő történetek, és szoktunk egy szünetet tartani, és én próbáltam ide egy olyan fajta zenét találni, ami szintén építő a lelkünk számára. Van egy film, amiben Al Pacino vakon tangózik, ugye az a film címe, hogy egy asszony illata, és most hallgassuk meg ezt a nagyon szép zenét, ezt a nagyon szép muzsikát, és tartsunk egy kis szünetet, és jövünk vissza a folytatással.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat, akik velünk vannak, illetve akik most kapcsolódnak be. A mai vendégem dr. Ungvári Lilla szemorvos, és vele beszélgetünk. Hát nem csak a látásról, nem csak a szemről, hanem egy sokkal tágabb értelemben az érzelmekről és egyéb dolgokról is. És ugye már beszélgettünk a szemüvegről, és nekem egy olyan gondolatom jutott még eszembe, hogy nagyon érdekes, mert valahol a szemüveg, ugye egy olyan fajta akadály, vagy hogy mondjam, egy olyan fajta dolog is az életünkben, ami ugye odáig vezetett, hogy valamit, tehát ott van és nem akarjuk látni, vagy nincs ott, de mégis látni akarjuk. Tehát ilyen is van az életben, amikor pont fordítva van, amikor mondjuk valakit mondjuk ideális társnak képzel el, de közben meg mégse az, és úgy akarja látni, ez az egyik része, tehát amikor ez is egy kicsit így ugye a szemüveggel kapcsolatban. Illetve én azt gondolom, hogy amikor valakin van egy szemüveg, akkor tulajdonképpen egy picit olyan, mintha ő is a szemüveg mögé bújna. Esetleg ezt jól gondolhatom, ezt a dolgot?
1: Igen, ez nagyon gyakran megjelenik, ez a motívum. Valaki meg is fogalmazza, tehát hogy azért nem akarja letenni a szemüveget, mert sérülékenynek érzi magát, kiszolgáltatottnak szemüveg nélkül. Vagy hogy csupasznak érzi az arcát. Vagy a különböző szinonimákkal leírja azt, hogy igen, ez egyfajta elmúlási lehetőség, egyfajta védelem, ez az üveg, ami ott van. Egyébként nem is kell megerőszakolni magunkat, tehát hogy ez nem arról szól ez a történet, hogy akkor most mindenkinek azonnal el kell dobni, mert olyat is lehet csinálni, hogy nullás üveget beletenni, hogyha valakinek ez nagyon nehezen megy. Tehát lehet szép fokozatosan kis szelepeket nyitni magunkon, és nézegetni, hogy mi történik velünk, milyen érzésünk van szemeg nélkül. Erre tipikus példa így a Jakob Lieberman története, mert ő is ezt csinálta, hogy elhatározta, hogy leteszi a szemüveget, és minden nap volt egy pár órája, amikor nem volt annyi vendég az optikai üzletben, ahol egyébként ő dolgozott.
0: És volt akkor a cégnek a reklámarca is, tehát egy optikus szemüveg nélkül akkor ez nem hiteles körülbelül.
1: Ezt saját magának akarta csinálni, és akkor az volt, hogy letette a szemüveget, és több nap telt el úgy, hogy letette, és azonnal vissza is tette. Mert annyira megszokta, és annyira hiányzott neki, hogy volt egy ilyen önkéntelen mozdulat, hogy azonnal visszatette. És több nap telt el, mire el tudott odáig jutni, hogy letette, és nem tette vissza azonnal. És elkezdhette megfigyelni azt, hogy mi is történik vele akkor, amikor nincs rajta a szemüveg. Ezek ilyen nagyon érdekes folyamatok, és ezért a szemüveget ne csak úgy tekintsük, mint egy ilyen tárgyat, amit így fölpakolunk, hanem hozzánk tud nőni. Pláne, hogyha valakinek gyerekkorától ugye szemüvege van, akkor így teljesen szinte a teste részévé válik, vagy az identitása részévé. Tehát, hogy ezek komoly változások, és nem kell, tehát, hogy én nem szeretem így gyötörni ezzel az embereket, vagy elvárásokat támasztani, hanem csak felhívom rá a figyelmüket, meg arra, hogy nyugodtan a saját tempójukban csinálják, de érdemes vele kísérletezni, mert amit ott találnak a másik oldalon, az is lehet, hogy nagyon érdekes. Lehet, hogy először idegen és szokatlan, és lehet, hogy még egy kicsit olyan félelmetes is a világ, mert ugye sokan nagyon homályosan látnak szemüveg nélkül, de hát nem kell semmit csinálni, csak ülni egy széken. Tehát, hogy meg se kell mozdulni, egyszerűen csak figyelni, hogy milyen is a látás így. Mert ami még nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember valójában sokkal többet lát, mint hiszi, hogy lát. És ez is egy olyan érdekes tapasztalás, hogy jé, hát, ezt is látom. Jó, hát nem éles, de hát azért látok. És ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon felszabadító tud lenni. Mert ugye nagyon sokan úgy fogalmaznak, hogy szemüveg nélkül ők nem látnak semmit. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy igaz ez? Egészen biztos, hogy igaz ez? Akkor próbáljuk ki. Tehát nagyon érdekes néha az, hogy milyen rossz szavakat használunk a látásunk leírására. És ez azért is nem annyira szerencsés, mert a rossz szavak azok fent tudnak tartani egy állapotot. És ezeknek jó a tudatában lenni, hogy ezek a szavak ezek befolyásolni tudják a látásunkat.
0: Én egyszer olvastam valahol egy ilyen mondatot, hogy nagyon figyelj arra, hogy mit mondasz magadnak, mert meghallod. Igen. Valami ilyesmi volt.
1: Igen.
0: És én is azt gondolom, hogy tényleg a szavaknak és a gondolatoknak teremtője van, tehát ezért nem mindegy, és hogy van az a mondat is, hogy hogy teljesen mindegy, hogy most hiszel benne, vagy nem hiszel benne, igazad lesz. Tehát így is, úgy is. És ami most még eszembe jutott, ez teljesen így spontán, hogy beszéltünk itt a, tényleg, hogy az emberek elhiszik azt, hogy most akkor látnak, vagy nem látnak, hogy itt például működhetne akár egy ilyen placebo hatás. Most ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon furcsa kérdés lesz, de hogy mondjuk tényleg jönne egy paciens, és akkor meg lenne állapítva, hogy hát igen, mondjuk szüksége van mondjuk valamilyen szemüvegre, és akkor mondjuk kicsit csalnánk, és mondjuk egy sokkal kisebb dioptriás szemüveget kapna. De közben meg azt mondanám mondjuk az optikus, hogy ez igen, ezt majd javítja a szemét, stb. Ez elméleti szinten működhetne egyébként, mint ugye a gyógyszereknél?
1: Hát ez gyakorlati szinten is működik sokszor, mert vannak olyan történeteim, amiket így hallottam, meg mesélték itt tanítványok, hogy olyan szinten működik ez, hogy mondjuk valaki elmegy a benzinkúthoz, vásárol valamit, aki egyébként szemüvegben vezet, és akkor utána a benzinkútas vásárlás után elindul, megy az autóval, és egyszer csak észrevesz, hogy hoppá, a szemüveg az fönnmaradt a feje tetején, mert feltolta. És ő egyébként nem vette észre, mert jól látott úgy is. De amikor észreveszi, akkor onnantól kezdve nem lát jól. Tehát, hogy ez is annyira beszédes, hogy ha valaki így nem hiszi azt, hogy ő rosszul lát, akkor jól lát.
0: Igen. Ez annyira reális nekem, én velem ugyanilyen történt egyébként egyszer, hogy valakivel voltam egy szobában, és valamit oda rakott elém, hogy olvassam el. És akkor tudom, hogy ki kellett volna menni a folyosó végére, meg ilyesmi, tehát nagyon komplikált lett volna az egész, és akkor fogtam magam, hát mondom, kerül, amibe kerül, lesz, ami lesz, és elkezdtem olvasni. És akkor elolvastam, és aztán jöttem rá, hogy nem is bírok olvasni szemüveg nélkül, és esküszöm, elhomályosult megint. De olyan kristálytisztán el tudtam olvasni szemüveg nélkül, és annyira meglepődtem, tehát én nagyon vicces volt, hogy ez tényleg annyira működik egyébként.
1: Igen, meg hát az is, hogy néha egy gondolattól ki tud tisztulni. Tehát volt olyan tanítványom, aki, hát ugye jött egy pár szor, és akkor beszélgettünk sok mindenről, és mondta az egyik találkozás, hogy ő rájött arra, hogy ő nagyon haragudott a szemeire eddig, mert ugye hát homályosan látott. De hogy amikor arra gondol, hogy ő most szereti őket, akkor mindig elkezd jobban látni. És akkor mondtam, hogy hurrá, akkor csinálja ezt, hogy mondja gyakran a szemeinek, hogy szereti őket. Bármit is jelentsen ez, nem tudom, hogy pontosan mit jelentett ez, de valahogy ő ezt így a belső világában hozta létre ezt a párbeszédet, amitől mindig jól látott. És akkor ebben maradtunk, hogy akkor hajrá. Akkor szerengesse őket.
0: Egyébként ez érdekes, mert én szerintem ez, tehát hogy valahol mi teremtjük a fizikai univerzumban lévő dolgokat, és most nyilván ez egy élő szervezet a testünk. De hogy például szerintem ez arra is igaz, hogy nagyon érdekes, amikor valaki például az autóját elhanyagolja és utálja, és tényleg nem szereti. És az az autóval, hogy az embert aztán cserben hagyja. Aki meg ugye elviszi, lemossa, úgymond, vannak azok a férfiak, akik simogatják az autót, még ott is működik szerintem ez. Tehát, hogy az az autó meg sokkal jobban működik valahogy. És gondolom, hogy te szervünkre meg pláne igaz, ugye, hogyha valamit
1: hát, így szeretünk. Igen, lehet ilyeneket is találni erre is példát. Én ennél egy kicsit azért, hogy mondjam, földhöz ragadtabban nézem a látást, de a saját életemben jót szoktam szórakozni a hasonló jelenségeken, igen, mert vannak érdekes történések igen az életben, de nem, én nem ilyeneket tanítok, tehát hogy én igyekszem nagyon közel maradni a személyzethez. És bár abszolút azt gondolom, hogy a látás elvisz minket a fizikai síktól kezdve az egészen az, hogy mondjam, az emberi létezés legkülönlegesebb és legmagasabb rezgéséig valószínűleg, de nem tudunk róla mindent. Tehát, hogy annyira különleges dolog, hogyha ugye elkezdjük azt megfejteni, mi az, amit látunk, akkor ugye az elején említette a hangot, mint rezgést. Hát amit látunk, azok meg hullámhosszak, amik ugye, hát ugye mi a fény, meg most mi a részecske benne, most akkor az hullám vagy anyag, tehát hogy olyan szintekre igen. Jutunk el, hogy ilyen zavarba ettől lesz a dolog, hogy tulajdonképpen mi is az, amit látunk, hogy az most mennyire egy valóság, vagy hogy van ez, hiszen azt lehet tudni pontosan, illetve hát nem pontosan, de nagyon sok tudós kutatja, hogy amit látunk, az az agyunkban levő kép, azt nem a szemünk látja. A szemünkből érkezik sok információ, és azt az agyunk összerakja. Akkor mi van? Tehát, hogy akkor hogy rakja ezt össze az agyunk, és miért pont így? Vagy, szóval, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok és kérdések. Tehát, hogy ahogy nagyon zavarba ejtő tud lenni, és az is, amiről szintén írok a könyvemben, hogy lehet az, hogy emberek csukott szemmel tökéletesen tudnak látni 360 fokban, vagy olyan emberek tudnak látni testen kívül, akik egyébként vakok. Tehát, hogy mi van, akkor nem is kell a szemünk se.
0: Akkor mivel látunk végül is, igen.
1: Úgyhogy azért mondom, hogy ezek így nagyon érdekes helyekre visznek minket, de amikor eljön hozzám valaki, akkor nem ezzel fogom őt zavarba hozni, csak úgy mellesleg, hát azért írok erre a könyvben, hogy egy kicsit nyissuk meg magunkat ezekre a dolgokra, hogy hát, ha ez... Azt szoktam mondani, hogy amikor így valakivel a látásról beszélgetek, akkor ez egy picit olyan, mint amikor egy vírust teszünk egy programba. Tehát, hogy ugye van egy általános közgondolkozás a látásról, és akkor én ebből behozok új szempontokat, amik emberekkel konkrétan megtörténtek, amiket tudósok kutatnak, tehát, hogy ezek nem ilyen... hogy mondjam, tehát mint ez az autósztori volt, mert erre lehet azt mondani, hogy jó, hát ez hülyeség, mert van, aki ugye ezekben nem hisz.
0: Igen.
1: De amiket én gyűjtögetek, meg összeírok, meg amikről beszélek, ezek megtörtént valódi dolgok, és nagyon-nagyon érdekesek, és nagyon-nagyon elgondolkodtatóak, hogy akkor ez vajon hogy is működik, és nagyon sokan kutatják ezt a világot, csak nem biztos, hogy megfejtjük azt, hogy mi is a tudat, meg hogy hol vannak a gondolataink, mert nem biztos, hogy az agyunkban, meg hogy mi is a látás valójában. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amik azért úgy foglalkoztatják az emberiséget, és ugye minél finomabb részecskék meg energiák felé haladunk már a tudásunkkal, lehet, hogy ezekhez is egyre közelebb jutunk. Úgyhogy ki tudja, de most még nem tudunk mindent a látásról. És ezt nem én mondom, hanem a Ruska Boton, aki az egyik legnagyobb látáskutató.
0: Egyébként erről én is olvastam, hogy tényleg nem a szemünkkel látunk, hanem olyan, mintha ilyen impulzusokat, ilyen hullámokat, sugarakat bocsátanánk ki, amik ugye visszaverődnek egy bizonyos tájról, tehát mint egy ilyen radar. Uh-huh. És azt az elménk feldolgoz, és ott megjelenik a kép. De alapvetően azt gondolom azért, hogy az egyetemen, az orvosi egyetemen nem ezt tanították, ugye? Tehát és azért is kapcsolódik ide ez a kérdés, mert olvastam, hogy ugye a Sotén kínai orvoslást tanult, Miskolcon, ha jól emlékszem, a jurvédikus szemléletet, sőt volt a Nyugat-Európa Egyetem, ha jól emlékszem, ott pedig ilyen kommunikáció, és wow, és hú, és az is így egy nagyon fontos dolog, szóval megint ugye a szavak ereje, stb. Mire kitértünk. És engem egyébként ez nagyon érdekelne, hogy hát ugye megint ez egy teljesen más terület, az ajurvéda plusz a kínai orvoslás is, és akkor ők például, ez a két terület, miben különbözik mondjuk a hagyományos orvoslástól, de mondjuk így a kettő között, azt viszont nem tudom, hogy mi a különbség, hogy mit mond mondjuk a kínai orvoslás és az ajurvédikus szemlélet. Ott például akkor miben más a kettő, vagy miben hasonló?
1: Hát,
0: vagy?
1: Ugye mind a kettőnek az a lényeg, hogy sokkal holisztikusabban gondol az emberre, mint a nyugati orvoslás. Tehát ez, amit emlegettünk már, hogy holisztikus, hogy egészben látni, sőt, annyira egészben látják ezek a fajta tanítások, hogy az ember nem ilyen a környezetétől izoláltan vizsgálják, hanem egy olyan rendszerként írják le, ami kapcsolatban áll a külvilággal, és a külvilág az hat rá. És ez azért volt nekem nagyon fontos, mert volt egy csomó olyan jelenség, amit így józan paraszt észre, ugye meg lehet figyelni, hogy mondjuk fúj a szél, és akkor az emberek részének bepirosodik tőle a szeme. És erről így a kollégáim néha azt mondták, hogy hát ez milyen hülyeség, mert ugye a szemgyulladás az mindig vagy baktérium, vagy vírus, vagy valami. És az, hogy a szél is tud ilyet okozni, az valahogy így nem fér bele az orvoslásos magyarázatba.
0: Már pedig ez
1: újra és újra megtörténik emberekkel. És én is akkor értettem ezt meg, amikor kínai orvoslást meg ájurvédát tanultam, mert hogy a szélminőség az tudja a bennünk levő szélminőséget provokálni, ami tud egy ilyen szemvörösséget okozni. Tehát meg ugye az olyan jelenségek, hogy mondjuk van egy zöldhágos roham, És akkor miért van az, hogy olyan iszonyúan fáj az illetőnek a hasa közben? Miközben ez egy szemprobléma. És ezt is a kínai orvoslásból lehet tudni, azért, mert ez egy máj probléma, és az egy nagyon akut máj energiáramlási zavar, ami ott létrejön, és mellesleg a szemen is ad tünetet. De a probléma valójában a máj energia elakadása. De ugye a szemészetben ez így, ezt így nem lehetett helyletten, hogy miért van az, hogy annyira fáj hasonlítani, ha meg is operálják orvélelni, benne nincsen neki, és közben meg zöld hályogos rohama van. Tehát, hogy ennyire nem holisztikus az orvoslás, hogy egy ilyen összefüggést, azt leír, tehát, hogy leírják a tankönyvek, hogy ez sokszor együtt jár a kettő, csak éppen egyszerűen semmilyen értelmes magyarázatot nem tudnak hozzá tenni.
0: Tehát külön választják.
1: Igen, de hogyha ezt a rendszert így egybe látom, hogy igen, a máj az a szemmel összefügg, akkor mindjárt értelmet nyer az egész. Tehát ez nekem így a kínai orvoslás, meg az ayurvéda az ezt adta meg, hogy sokkal jobban tudom értelmezni, hogy mégis mi történik itt, mert hogy ezek a modellek nagyon egyszerűen, tehát tűz-víz. Ilyen szavakkal le lehet írni egy csomó jelenséget, ami a szemben zajlik, mert hogy annyira beszédesek ezek az egyensúlyzavarok, és annyira jó pofák, hogy mondjuk egy tűzes dolgot, az hűtéssel szépen lehet csillapítani.
0: Igen.
1: Egy nedvest, azt meg ugye egy kicsit melegíteni kell, és akkor az örülni fog neki. És akkor ezeket a gyógyításban nagyon szépen lehet alkalmazni. De hát ez nem csak a szemnél van így, hát ugyanúgy a testünkről is, ugye néha hideg borogatást tessék jól tenni, néha meg a meleget, és nagyon nem jó, hogyha összecseréljük, mert akkor pont felrobbantunk mondjuk egy gyulladást.
0: Egyébként nagyon érdekes, mert én amikor terhes voltam a kislányommal, akkor az egyik fülemre elkezdtem rosszabbul hallani. És én teljesen kétségbe estem, milyen változások történnek. És a gyerekorvosunk, akit említettem, hogy ő abszolút egy ilyen homeopátiával gyógyító doktornő volt, és most is ilyen természetgyógyászként dolgozik, és mondta, hogy nyugodjak meg, mert hogy valószínűleg a kisbaba nyomja a vesémet, ami a hallás. És tényleg, hogy én megszültem a kislányomat, gyakorlatilag ez abszolút elmúlt. Tehát ez tényleg volt egy ilyen saját tapasztalatom, és hogyha már most pont ugye a gyerekvállalás és az anya vonaláról most eszembe jutott, hogy engem ez is nagyon foglalkoztat, hogy én azt látom nagyon sok rendezvényen, előadáson, hogy sokkal több a nő. Tehát, hogy valahogy olyan, mintha a nők sokkal kíváncsiabbak lennének, mondhatom azt, hogy kicsit talán spirituálisabbak lennének, tehát ugye sokkal jobban foglalkoznak azokkal a lelki dolgokkal, amik mondjuk a testet befolyásolhatják. És minthogyha a nők valahogy sokkal jobban szeretnének változni és változtatni. Hogy erre van valami tapasztalat, hogy ez tényleg így van, mondjuk akár konferencián többé a nő, vagy akik ide jönnek paciensek, tehát hogy a nők tényleg jobban akarnak változtatni, és mondjuk ön például ezt hogy látja, hogy miért? Miben mások a nők ilyen szempontból?
1: Én itt nem tapasztalom ezt ennyire, tehát hogy ide jönnek férfiak ugyanúgy, mint nők, és ezeken a holisztikus látás konferenciákon is nagyon sok nagyszerű férfi tanár van, akikkel nagyon jókat beszélgetünk, meg együttműködünk, tehát hogy én ezt nem szűkíteném le, hogy ez csak egy női téma.
0: Örülök neki, hogyha ezt nem így van, igen.
1: És hogyha belegondol abba, hogy milyen sok jógamester, vagy most hirtelen eszembe jutottak ilyen zenészek, akik nagyszerű ilyen mantrákat zenésítenek meg, hogy sok műfajban ott vannak a férfiak, tehát lehet, hogy nem mindenhol annyira, de lehet, hogy ez megint egy kicsit túl fekete-fehér, hogy csak a nők, meg nem tudom én mi, lehet, hogy a férfiak is nyitnak, megérdekli őket, csak mondjuk másképp. Most írtam, ránéztem a hangtálamra, és eszembe jutott, hogy például nagyon sok hangtálazó között találkoztam a férfiakkal, persze nőkkel is, csak szóval, hogy így, szóval, hogy lehet, hogy mindenki keresse maga műfaját, hogy mi áll hozzá legközelebb. Érdekes, ami engem így meglepett egy időben, most már nem lep meg annyira, hogy nők között, amikor ugye így találkozom velük és beszélgetünk, hogy mi az eredeti foglalkozásuk, mert most már ez meg az meg amaz, és akkor sok közgazdász volt például, férfiaknál meg sok mérnök. És akkor ez nagyon-nagyon érdekes volt nekem, hogy milyen érdekes, hogy egy mérnök, aki egy abszolút materiális foglalkozású, hogy elindul keresni egy másik irányt, és nagyon jó rendszereket találnak maguknak.
0: Ezt nagyon jó hallani egyébként, mert tehát alapvetően én tényleg valahogy így több nőt látok, de akkor örülök, hogyha ez a tendencia, ez már így változik, és a férfiak is nyitnak ebbe az irányba. Meg egyébként még a férfi-női kapcsolattal összefüggésben nagyon érdekes megint itt a látásnak az a perspektívája szerintem, hogy volt egy párkapcsolati tréner, és neki online volt egy olyan fajta programja, ahol azt kérte a résztvevőktől,

0: azt érzem, hogy a világban értéket képviselek és szerepem van, akkor tulajdonképpen nem látom a világot egy sötét szemüvegen keresztül. Tehát, hogy ez annyira fontos ez is, nem, hogy a saját értékeinket is tudjuk. És ugye ez például hozzásegíthet egy párkapcsolathoz is. Tehát, hogyha én nem érzem magam mondjuk értékesnek egy férfihoz, vagy a férfi egy nőhöz, akkor például az is ugye csökkentheti a látást, és akkor mondjuk nem látjuk meg egymást, és nem fedezzük fel egymást, és nem leszünk mondjuk egy pár.
1: Most a látásnak az a része, hogy ez összefügg az önbizalommal, az igaz. Teljesen függetlenül mindenféle párkapcsolati dolgoktól, mert hogy ez így van-e, hogy az ön, szóval ezt nem tudom, de a lényeg az, hogy ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt említettük a kínai orvoslást, az ájurvédát, tehát ugye ami nagyon fontos kapcsolódás, hogy az emésztéssel, ugye a máj, illetve a vékony bél felső szakaszának a működésével nagyon intenzíven összefügg a látás, ami pedig a szolár plexus. És a szolár plexus az meg az önbizalomnak a csakrája.
0: Bocsánat, a szolár plexus, ez mit jelent?
1: Hát itt ez a gyomor környéki energia pont, amit a testünkön van elő. Tehát, hogy ez egy ilyen, hát ugye van ez a hét csakra, ami végig szoktak menni a jungások, és akkor ez itt középen van. És ez az önbizalommal van kapcsolatban. És ugye ez azért nagyon érdekes, mert itt már említettük azt, hogy akin szemüveg van, az egy kicsit elbújik mögé. Tehát, hogy kvázi nem egy ilyen kidüllesztett mellkassal és felemelt tekintettel hirdeti, hogy emberek, nézzétek, ez vagyok én, hanem nagyon gyakran elbújik a szemek mögé, nagyon gyakran lehet látni azt, hogy görnyedt a testtartása, hogy lefelé néz, hogy kevésbé néz az emberek szemébe, tehát, hogy egy csomó olyan testtartási és viselkedési jele van, amiből lehet érezni, hogy inkább így befelé, mint a csigaházba így bebújik, és nem pedig ilyen büszkén megmutatja magát a világ.
0: Nem nyitott a világra.
1: Tehát, hogy valahol a látás az egy kicsit, mintha modellezni azt, hogy kapcsolódom a külvilággal. Hogy mennyire merek bizalommal nézni a világra, és az emberek szemébe, és a jövőbe, vagy az ismeretlenbe, vagy bármibe. Tehát, hogy valahogy ez is kicsit így visszatükröződik a látásba, és hogyha tele vagyunk félelmekkel, és úgy érezzük, hogy be kell húzódnom a csigázba, akkor ezt a szemünk is megteszi nekünk ezt a szélességet, hogy ami messze van, azt elhomályosítja. Azért, hogy ne legyen annyira félelmetes. Tehát, hogy ez a burok, ami körülvesz minket, ez vizuálisan létrejön. Hogy mit te fél méterig, egy méterig lát valaki élesen, mert odáig még oké, de ami azon túl van, az már nem. És lehet, hogy ennek az az oka, hogy érte őt valami, akár egy nagy élmény, ugye, ami kellemetlen volt, vagy több, ami megerősítette újra és újra az, hogy nem biztonságos. Nem biztonságos önmagának lenni, nem biztonságos kifejezni az érzéseit, mert akkor vagy nem értik meg, vagy még ki is kap érte. Tehát, hogy ezek így itt sokszor ott lehetnek a háttérben. Nem azt mondom, hogy mindenkinél biztos, hogy ez van, csak mint egy ilyen lehetséges forgatókönyvet, ha valaki megvizsgálja, és érzelmileg felold magában valamit, akkor az az érdekes, hogy a látás ugrásszerűen tud javulni. Tehát nem úgy, hogy nagy kicsit jobb, hanem sokat, hirtelen. Úgyhogy volt olyan tanítványom, aki egy ilyen online kurzus végén megkeresett azzal, hogy írjak már neki egy gyengébb szemeget, mert a kurzus során rájött valamire, elment valahova egy ilyen oldó helyre, ahol ezt így ki tudta pörgetni magából, és azt vette észre, hogy sokkal-sokkal jobb lett a látás, és baromira zavart a szemüveg. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha érzelmileg sikerül valahogy megváltoztatni magunkba valamit, egy viszonyulást a korábbi emlékeinkhez, vagy bármihez, vagy önmagunkhoz, vagy a külvilághoz, akkor a látásunk ugrásszerűen tudja javulni. Nem feltétlenül az, hogy rögtön ledobjuk a szemeget, csak hogy mérhető dioptriák tudnak eltűnni. Nagyon érdekes.
0: Igen, ez abszolút, és tehát, hogyha az ember optimista nézi a jövőt, akkor tényleg elkezdi látni a jövőt, nem? Tehát, hogy akkor egyre jobban szélesedik ez a látószög, és a látás kiszélesedik, és gyakorlatilag tényleg javul a látásunk, és sajnos le is járt az időnk. De én nagyon javaslom a kedves hallgatóknak, akik hallgatnak minket, és akik még meghallgatják ezt a műsort, hogy a könyvnek a címe, hogy egy szemlélek, és a látás egy új dimenzióból, ugye ezt. És én nagyon javaslom mindenkinek, hogy a könyv

0: könyvet olvassa, illetve nagyon-nagyon jók ezek a podcastek, amik szerepelnek a YouTube-on megtalálhatóak.
1: És van egy honlapom is, amit az Ungvári Lillára alá kösorak egy Y-nal. Azt meg lehet találni egyébként szemlélek.hu a honlapom címe, meg a YouTube-on is fent vagyok, az Instán és a Facebookon, tehát hogy igyekszem tényleg minden felületen elmesélni ezeket az érdekes dolgokat, úgyhogy ha valaki érdekelnek ezek, akkor nyugodtan szemezgessen.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a beszélgetést lehetővé tette Lilla. És én nem szeretném azért, hogy az optikusok úgymond csődbe menjenek, de én azt kívánom, hogy minél jobban legyen rendben a lelkünk, és minél jobban és minél többen lássunk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra!

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Odüsszeia! Christopher Nolan 2026.

0: Miután a görögök 10 év harc árán elfoglalták a csodálatos Tróját, és el is pusztították, Odysseusnak, a leleményes görög hősnek még 10 évébe telik hazajutnia, a feleségének pedig, matek faktra jártam, 10 meg 10, 20 évig kell várnia a férjére, hogy hazaérkezzem.
1: A háborús kegyetlenségek miatti bűntudatában a harcos Odysseus késlelteti a hazaérkezését, és felejteni akar. Milyen reménye maradt civilizációjának és a következő nemzedéknek, ha már senki nem tiszteli a magvallás isteni és erkölcsi törvényeit?
2: Férfiúról szólj nékem tekercs és tekintet, ki sokfele bolygott, s hosszan hányódott a filmtörténelem tengerén, míg meg is lette a nagyrendező fantáziáját, Christopher Nolanét. Csak hogy Nolan sok erős gyötrelmet tűrt a szívében, háborút, kisebbségek elnyomását, istenek hiányát, ezért beszéli most át a tekercs és tekintet is, Odysseus históriáját.
1: Hát mondtad, hogy a filmtörténetben sokat hányoldott, igazad is, meg nem is, tehát ez egy űr a filmtörténetben, soha nem filmesítették meg az európai irodalomnak ezt az alapot.
0: De van film.
1: Na, tessék, milyen de Odysseus
2: azt hittem,
1: film
2: hogy most ironizálsz.
0: Nem tudom, Odysseus
2: 29 évente szokták.
0: Nem, én láttam, mert tudom, hogy vittem be a suliba annó, amikor irodalomtanár voltam, egy változatot. Nyilván nem ennyire grandiózus alkotás ez. Itt hiszem, ez fontos, hogy ilyen monumentális alkotás nem készült még az Odüsszeiáról.
2: Hát van az 54-es, Kirk Douglas-e, van egy 68-ban, van egy 97-ben, amit Konchalovsky rendezett, Andrei Konchalovsky, amelynek főszereplője Armand Assante és Greta Scacchi párosa, és egyébként 24-ben is Ralph Fiennes és főszereplésével azt mondják, készült.
0: Az szól arról, amiről ez szólnyak szólhatna.
2: Én. Igen, de a Ralph Fiennes-es változat az már csak az itakai kérőkkel való leszámolásról szól. Úgyhogy egyébként vannak előzmények.
0: Lehet, hogy most azt néztem.
2: Itt szeretném jelezni minden diáknak, aki minket hallgat, hogyha a dolgozatírás előtti utolsó este szeretné elkerülni az olvasást, akkor semmiképp ne a Nolan-féle változatot nézze meg, hanem válassza az 1997-es változatot. Ez egy kétrészes minisorozat, 3 órát tesz ki összesen, tehát ugyanannyit, mint Nolan filmje, de sokkal hűebben követi a történetet.
0: Na, kétféle néző van, és ez engem tényleg nagyon izgatott, aki ismeri a trójai mondakört, de szerintem most már van egy olyan nemzedék, aki nem. Tehát, hogy mi azok voltunk, akik kezdtük a Trencsényi Valdafelnek a könyveivel, a görög regék és mondákkal, és mire bejutottunk a gimnáziumban, már azért úgy kávé konyitottuk, hogy itt van egy alma, meg Szép Heléné, meg Párizs, stb., meg Achilleus.
1: Hát és aztán ezzel kezdődik a irodalomtörténet, ami vitatható, mert nagyon. Ugye abban is lenne logika, hogy visszafele haladjunk, tehát ami érthető és közel van hozzánk, és 21. századi azzal kezdeni, és aztán eljutni a mínusz 8. századba.
0: Hangsúlyozom, hogy szerintem, ha az ember például az Iliászt, vagy az Odüsszeiát elolvassa, és így komolyan vesszük az olvasást, ezek 18-as karikájú szövegek. Tehát ez szerintem nem az, hogy nem lehet feladni, hanem bűn, tehát én, ha nem is kivégző osztag elé állítanám azt, aki kötelező olvasmánynak berakta, de hogy minimum azért egy komoly felelősségre
1: azért
0: vonás azért
1: 18,
0: mert én 14 gondolok, évesnek nem lehet ezt
1: a
0: könyvet.
1: A vers formája, meg az a világ.
0: Meg amiről a halálnak a leírása. Ha én komolyan veszem azt, hogy a szöveg az működik, már pedig miért ne venném irodalomtanár végzettséggel komolyan, a leggyönyörűbb halál leírások például itt vannak.
1: Értem, de ezek számomra érvek, hogy feladjuk.
0: Ne 14 évesnek.
1: De inkább az, hogy nagyon távoli, a formailag is távoli, meg tematikailag is
0: az
1: távoli.
0: Az egy nehézség, abszolút.
2: Tehát a vitából is azért kikerekedik, hogy az oktatásügyi minisztériumnak ajánljuk, hogy vizsgálják fölül a kötelező olvasmányok rendszerét.
0: Nincs de tanár, még, aki ezt feladja.
2: De még mielőtt belemennénk a tartalmi kérdések megvitatásába, szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti hol és milyen formában néztétek meg ezt a filmet, mert hogy ennek is jelentősége van.
0: Na, én előtte még arra válaszolnék, hogy és kétféle néző van, aki Trójában olvasta el az Iliászt vagy az Odüsszeiát, és aki nem. És én büszkén mondom, én az előbbibe tartozom. Amikor mentem Törökországba, Kis-Ázsia partvidékére, azt mondtam, na most el kell olvasnom legalább az Iliászt, és ott azokon a sziklákon fejeztem be. Tehát nekem ez a film, nem akarok itt nagy szavakat mondani, mindenki jusson el Truvába, Trójába, és olvass el először az Iliászt, aztán meg az Odüsszeiát. Egyébként moziban néztem meg először.
1: Ez egyébként régészetileg csak 150 éve adódik meg nekünk, mert föl kellett újra fedezni, hogy hol is van az a Trója.
0: Igen. Hát Henrik Schliemann történetének is érdemes utána olvasni, de most te komolyan tetted fel a kérdést?
2: Hát komolyan tetted moziban fel a kérdést.
1: De van 4D-s, vagy mire gondolod?
2: Jaj. Tehát egyrészt most szeretnék egy promóciót megtenni. Július 25-én nyílt meg a Bajai mozi. Hmm. Én ezt ott láttam először. 20 év kihagyás után újra van állandó moziterme az én kisvároskámnak. Aztán megnéztem Siófokon is. Másodszorra nehéz, abszolút rágtuk a körmünket, meg szittuk a kalocsaiakat, meg a szexárdiakat, hogy nekik van. De ugye ezek mind olyan mozitermek, ahol nem ugye az eredeti technológiának megfelelően vetítették ezeket a filmeket. Ez az első film a filmtörténelem során, amely Nolan teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal vett föl.
0: És ez nagyon érdekes, mert azt mondják, hogy ez nem pusztán technikai érdekesség, azt mondják, tehát hogy van egy digitális világot is építhetett volna, és ő egy a világ legarchaikusabb történetét mégiscsak egy anyagi, fizikai formára rakja rá, azzal meséli el.
2: Igen, tehát neki van egy megfontolása.
0: Tökéletes eposzi minőséget is ad viszont.
2: Igen, ő neki van egy filmes megfontolása is amögött, hogy miért ezt a technológiát használta, de az egészen biztos, hogy kicsit elitista megközelítés az, amelyet ő alkalmazott, hiszen a világon összesen 41 mozi van, amely teljes egészében le tudja vetíteni azokat a képarányokat.
1: Egyik sem baján.
2: Amelyekkel ő egyik se baján, de ennél még szomorúbb, hogy egyik sincs Magyarországon, tehát 6 IMAX mozi van Európában, a legközelebbi hozzánk Prágában van, Budapesten az Arena Plázában igaz, hogy van IMAX technológiájú vászon, de az nem akkora, tehát még az is kisebb. Most ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy tonnás vetítőgép, 300 kilós, 17 kilométer hosszú tekercs, hát gyakorlatilag akkora, mint amely távot Odysseus megtett, és a plafontól a padlóig terjedő óriási vászon. És Nolannek az volt az álma, hogy tulajdonképpen a néző egyé válik ezzel a hatalmas térrel, ezzel a hatalmas élménnyel.
0: És lehet, hogy akkor abba az irányba mennék, ezt már az első jelenetek megadják. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy mi történik az elején. Ugye elkezdik...
2: Kántálás.
1: Igen, Travis Scott rapper keretbe helyez minket, és mutatja a távolságot, tehát ő már legendaként meséli ott a trójai történeteket.
0: De hogy azt látjuk itt, hogy ott van a falu mellett a Vergiliusi színón, akiről most színészként nem akarunk annyira mesélni, ott egyre rosszabbul van, és gyakorlatilag tart feléje egy kis trójai sereg, mondjuk alakulat, tizen mondjuk. És a kamera pedig mit csinál? Merőlegesen a tenger felől ugyanabban a tempóban rohan arra a pontra, ahol ők majd találkozni fognak. Ez külön izgalmas lenne elemezni még kulcsszavakkal, hogy nevezik ezt a fajta forgatást, de hogy ott azzal a pillanattal belekerülünk az egész trójai háborúba.
2: Téged ez megérintett?
0: Engem nagyon megérintett.
2: Be kell
0: valljam,
2: rengeteg kritikát olvastam, és majd még térjünk ki is ezekre. Szerintem fogunk újat és jobbakat is mondani ezeknél. De az egészen biztos, ezt én is meg tudom állapítani, hogy minimum fél vagy háromnegyed óra az, amíg az ember ráhangolódik erre a filmre. Tehát, hogy nagyon nehezen indul be, váltakoznak a különféle idősíkok, És a ritmikája a történetnek az elején kicsit esetleges.
1: Van egy érdekes téma mégis, ez a nyelvezet. Én magyarul néztem ezt a filmet, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit most mondok. Tehát az amerikaiak arról vitatkoznak, hogy van a királynő latinja, amit az ilyen ókori műveknél szoktak használni. Ez azt jelenti, hogy hiába amerikai egy film, brit-angol kiejtéssel adják elő magukat a színészek. Nem így ebben a filmben, ahol 21. századi amerikai kiejtéssel, sőt, hétköznapi szlengeket használva, mikor apucinak szólítja édesapját. Na most én ismertem ezt a vitát, de én ezt magyarul néztem, és magyarul, ha észrevettétek, versben beszélnek Devecseri Gábor csodálatos fordításában. Itt ugye a indo-európai népek engedjenek meg egy kritikát, az ő szegényes nyelveik, az angolt is ideértve, de minden mást is képtelenek a hexameter, az időmértékes verselés visszaadására, nem így az ennél sokkal fejlettebb finnugor nyelvek, és innen is szeretettel köszöntjük Devecseri Gábort, akik képesek a görög, latin hexameterek visszaadására, és ez egy nagyon érdekes szinkronrendezői döntés, elmondhatjátok a véleményeteket, tehát mihozzánk nem közelebb kerül a Odysseus azáltal, hogy amerikaiul és szlengben halljuk a Matt Damont, hanem mi Devecseri Gábor veretes hexameter verseiben halljuk gyönyörűen.
0: Nem, én Mordvin nyelven hallgattam meg, és úgy is működött.
1: És úgy is működik, igen. Cseremiszek is nagyon jó.
0: Én azt hittem egyébként, hogy a történeti hitelesség kérdését fogod felhozni, mert ilyenkor mindig várunk már ezekre, és a történeti hitelességnél jön az amerikai akcentus kérdésköre is, meg hogy viking hajót látunk, meg hogy a Agamemnon nem olyan páncélt viselt, meg hogy vaspáncél eleve nem létezett abban a Görögországban, de könyörgöm már, nekem már akkor feltűnt, amikor Homéroszt olvastam, hogy Homérosz se volt történetileg hiteles.
1: Így van, de a film ezt aláhúzza, ugye egy fölötte kezdődik a nyilvánvaló igen, varázslat fontos. Idején, és egy elbeszéléssel Travis Scott rapper, hát ott rappelget nekünk mindenféle legendákat, tehát itt nem a történelmet ismerjük
0: és
1: meg,
0: csak nem
1: vagy
0: is,
1: csak
0: és még,
1: áttételesen.
0: És még csak nem is a homéroszi Odüsszeiát.
2: Igen, ezzel kapcsolatban Karcsai György, klasszika filológus, irodalomtörténész mondta el, hogy
0: van vele
2: ebben
0: egy nagyon
2: a filmben
0: jó beszélgetés,
2: nem,
0: amit
2: nem kell Homéroszt keresni, hanem önálló műként kell értékelni és értelmezni.
1: Így van.
2: A magyar szöveg kapcsán mondanék még annyit, hogy valóban Devecseri Gábortól sok mindent átvettünk. Speyer Dávid az, aki szinkronfordító és a magyar szöveget megalkotta, megírta, egy zseniális emberről van szó, ő magyarította a Mamma Mia-t, a Shrek, Madagaszkár filmek, Mission Impossible, Gladiátor, a Fullba nyomja, a kretén magyarosítása ő. De itt fölvethető, hogy ez mennyire volt egyébként helyes. Abban az értelemben, hogy ugye ez szembe megy Nolan eredeti koncepciójával, aki egy 2017-es feminista Emily Wilson által
1: igen,
2: írt.
1: Prózában.
2: Modern munkát.
0: És hát nem hálálja meg a fordítócsaj, hogy Nolan őt használja, vagy hogy ő vele keményen dolgozik együtt. Igen, igen.
2: De
0: igen.
2: Ez egészen biztos, hogy Nolan ezekkel a kis anakronizmusaival, hogy valóban tesz arra, hogy műkénei korban kellene, hogy játszódjon, tesz arra, hogy a etnikumok hogyan vannak ábrázolva, hiszen ebben a korban nem távol-keleti kóreai, meg raszta fekete színészeket kellene
0: Nolan
2: szerepeltetnie. Pont amiatt, mert tudjuk persze az Oscar-díj elnyerésének a feltételei között szerepel 2024 óta, hogy bizonyos hányadban faji etnikai kisebbségeket reprezentálni kell, meg nőket, meg LMBTQ közösségből származó embereket, de ha például megcsinálta volna ezt úgy is, hogy a térségből autentikus görög, etióp, núbiai, egyiptomi etnikai hátterű mediterrán színészeket is alkalmazhatott volna. Hát engem csak a hozzáállása zavar, ez a tipikus amerikai hozzáállása, és Föl is csaptam a római jog tankönyvemet otthon, mert rém lett egy mondat a hátuljáról, ezt Szabolcsnak küldöm különösen is. Az európai jog közös alapját éppen az a római jog jelenti, amely Theodor Heuss megállapítása szerint a Bibliával és a görög filozófiával együtt az európai kultúra három meghatározó pilérének egyikét képezi. Na most
1: három dombra épül
2: ez az
1: európai az, civilizáció.
2: Amit Nolan biztosan nem olvasott, tehát a Hamzaföldi kötetnek a hátoldalát, ugyanis akkor tudnia kellene, hogy nekünk itt Európában ez a kis történet, a görög filozófia és irodalom egyik magva, mag története, az identitásunk alapját képezi. Ő mégis hozzányúlt a kis amerikai kezével ehhez, és akkor most arról kell vitatkoznunk, hogy ez hogy sikerült.
1: Én gyorsan hozzászólnék, engem nem zavart a sokszínűség, se az, hogy Lupita Nyong'o egy fekete hölgy a világ legszebb hölgyét Helénát játsza. Egy dolog tényleg zavart, egyetértek veled, hogy teljesen hiányoztak a görög és az amerikai görög színészek.
0: Én őket se hiányoltam.
1: Jó, de hogy legalább egy 10 görögöt berakni, ja, és akkor ugye erről ennyit. A másikhoz is hozzászólnék, azért ugye a filmtörténetet felsoroltátok, hogy hogyan lett megfilmesítve az Odüsszeia, a képzőművészet és a művészet is forrásozik évezredek óta ebből a műből, és minden egyes kor, és akkor hát szerintem a Nolan nem szorul védelemre, de hadd mondjam el, tehát minden egyes kor a saját fegyverzetében ábrázolta a homéroszi ősöket. A reneszánszban is reneszánszként ábrázolták ezeket, tehát akkor ez másfajta történeti hűség. Az európai művészettörténetben pont annak van hagyománya, hogy a saját korodba öltözteted. Annyira miénk ez az eposz, hogy beöltözteted a saját korodba. Jó, itt most ők nem, egyébként egy helyen saját korba volt öltöztetve, és ez a Batman ruhája az Agamemnonnak, tehát ez a denevér ruha, az egy modern, de minden más, tehát szabadon lehet, tehát a viking hosszú hajók egyáltalán nem zavartak engem, tehát ez pont emiatt illik bele az európai képzőművészeti történetbe, és egyébként az is kérdés, hogy mi az a saját kor, tehát amikor a trójai háború volt, vagy amikor Homérosz beszélt róla.
0: Igen, vagy amikor olvasták, olvasták őt később. Én próbálnék tovább menni, mert nagyon sok megbeszélnivalónk van, és lehet, hogy akkor már, ha Nolan ennyiszer szóba került, én nagyon sokszor rácsodálkozom a rendezőre, mert hogy olyan, mintha már ő lenne az egyetlen olyan, hát a rendezőknek a piramisa, aki ez így hozzá mernek vágni ebben az dollár százmilliókat, itt most konkrétan 250 millió dollárt.
1: És szabad kezet kapott tulajdonképpen. Ők maguk voltak a producerek.
0: És akkor jó esély így van, hogy nem csak sikeres lesz, de minőség is. És nem nagyon van még egy ilyen rendező, mert lehetne mondani, hogy Spielberg, de ő 98 óta nem csinált nagy filmet. Cameron 2009 óta nem csinált. Itt van ez a Denis Villeneuve, abszolút benne ragadt a Dűne folytatásokban. Szóval, hogy azért ez egy elképesztő életmű, és a másik, ami fontos, hogy mindig és mindig új világokat, új történeteket teremt. Legyen ez a Memento, a Batman, az Eredet, a Csillagok között, Dunkirk, sorolhatnám, vagy az Oppenheimer. Ha az Oppenheimert behozom, akkor az azért fontos, mert az előbb említett Karsai György fogalmazza meg, hogy ha belegondolunk, akkor mit a cselekménynek az egyik alapja? Ugye van ez az emlékezés, hogy szeretnék-e, mármint, hogy Odysseus tud emlékezni, mire tud emlékezni.
1: Akár a háborúra, akár az elhagyott hazára, mind a kettővel kérdéses a viszonya.
0: És mire tudok, és mire szeretnék emlékezni. És ugye az Oppenheimernél ott hagytuk abba, hogy a világ legélesebb elméje, vagy a második legélesebb elméje a Neumann János után. Szóval, hogy megalkotja az egyik legrombolóbb teremtményt, és ezzel egy másodperc alatt gyakorlatilag nem tudom hány százezer ember életét oltja ki. Itt ez a Odysseus a 10 éves ostrom végén kitalálja az eszével ezt a falovat, és gyakorlatilag pár órával később már kiirtják ezt a várost, öregeket, gyerekeket, anyákat, erőszakolnak, meg felgyújtják.
1: Tehát templomot, főpapnőt.
0: Igen, ezt hozza a világba Odysseus. Szeretnék erre emlékezni?
1: Ez jó, ez atombombásos volt, ez nagyon tetszett. Van egy teológiai főkérdése ennek a műnek, és ez a gondviselés és a szabad akarat kérdése. Mert hogy a Odüsszeiában az istenek nagyon fontos szerepet játszanak, az emberi világ mögött vannak, és ők is reagálnak a történésekre. Például, és ez az Odüsszei a fő gondolata, ami egyébként a filmben nem szerepel, ezért fontos aláhúzni.
0: Ez fontos.
1: Ez amikor a Küklopsztól eltávozik dicsőségesen, akkor egy ilyen szóvicce lejtette át a Küklopszot, hogy senki, és amikor távozik, akkor nem bírja ki, hogy őt úgy hívják, hogy senki, és akkor senki nem bánt engem, mondja a Küklopsz, ezért nem is segítenek neki, ő pedig a saját nevét kiáltja, mert nem bírja ki, hogy a identitását miatt egy modern ember, vagy a modern ember előképe az Odysseus, hogy én Odysseus vagyok, aki téged átejtettelek, és ezt nem kellett volna, mert a tengeristen Poseidon akkor üldözni fogja őt, és ez a filmből hiányzik, tehát az, hogy az ő gőg, vagy ahogy a keresztények mondják, a kevésség, tehát a főbűnök főbűne, a legfontosabb a 7 főbűn közül, ez az ő főbűne, hübrisznek hívjuk görögül, az, hogy nem bírja magában tartani, emiatt érik őt a sorscsapások, ez ki van hagyva a filmből.
0: Na nézzük meg egyébként.
1: És a filmben végig lebegtetve van, hogy magának köszönheti, amik történnek vele, vagy tényleg valami természet fölötti bosszú áldozata. Uh-huh.
0: Na hát az egyik, ami nagyon megvan, amire ráépül a film, az a Most tudtam, hogy a nosztalgia szó az innen származik, a nosztosz, a hazatérés története. Oh. Valami olyasmi, hogy is van? Tehát, hogy nosztosz, az a hazaut, és az algosz, meg a fájdalom, és az ember, amit érez, ha haza szeretne jutni, így van. Szóval ez nagyon-nagyon megvan. Aztán a nagy hős és a hősi próbatételek, de már kicsit átértelmezve, a természet feletti világnak az alakjai, de nem csak jelen vannak, de már racionalizálva. A vendégbarátság kérdése, erről majd beszéljünk, ez itakai jeleneteknél fontos. És
1: a trójai falunál is fontos.
0: Igen, és aztán a kísértés maradni vagy hazatérni, kalipszű kérdése, ez is megvan. Ami viszont nem annyira, mondjuk a furfang, amit említettél, a Odysseus, hát ő mégiscsak a furfangnak, a leleményességnek a hőse szemben a többiekkel, végig lehetne nézni a többi hőst.
1: Spice.
0: Igen. Aztán az isteneknek az aktív beavatkozása. Tehát, hogy itt igazából nincsenek istenek, márpedig van egy csomó olyan szituáció, az előbb általad említett Poseidon haragja, ami eldönti, hogy ő most előre jut, vagy éppen ott kell ragadnia, vagy éppen majdnem az életével fizet.
2: Igen, ez egy posztmodern Odüsszeia, talán így is mondhatjuk, és kicsit felemásnak is érzem. Tehát itt a misztikus világ, az korlátozottan jelenik meg. Tehát az a nagyon érdekes, hogy szörnyek szerepelnek benne, sőt, sokkal-sokkal realistábban, naturalisztikusabban, mint a korábbi verziók, tehát a Küklopsz az kifejezetten félelmetes, már-már ilyen horror jelenetben.
0: Mit idéz?
2: Hajló jelenetek. Mit idéz?
0: Hát a Gólyának a festmény.
1: Szaturnusz fölfalja gyermekein.
2: Francisco
0: Gólya.
2: De szép.
0: Nézd meg.
2: Igen, valóban.
1: Megvan, tényleg, is nézzék tényleg, meg ezt a festményt.
2: Uh-huh. Aztán ott vannak az agresszív emberkaszaboló óriások. Én nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ennek a jelenetnek van-e értelme, vagy ez öncélú?
1: Szabolcs, mit gondolsz?
2: Nincs értelme?
1: Teljesen ki lehetett volna hagyni a óriások
2: támogását. Akár, de nincs benne szimbolika, mert itt olyan, mintha a kommunikáció nélküli ártatlan félreértésen alapuló erőszakot kritizálná, nem? Tehát, hogy itt csak egy sikítás hangzik el, és utána már kaszabolják a görögöket.
1: Bár talán a másik fő témához, az egyik ugye ez a gondviselés szabad akarat, a másik pedig valóban hát aranyszabálynak hívják a filmben, ez nem teljesen pontos, vendégbarátság Xenia szabálya. Az itt előjön, az óriásokra egyáltalán nem vonatkozik, tehát partra vetődnek emberek, és hát vendégbarátsággal kéne őket fogadni, ehelyett simán elűzik őket a szigetről kommunikáció nélkül.
2: Igen, azt